irodalmat hozott létre. Például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel. Vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga a németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet ezer dolgáról hallotok majd nagyon mélységes, bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből. Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát, ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk, nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképp miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most hat alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami egy látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi Főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette, és itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után. Ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt hat nappal,
Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó Biblia olvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztalra, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá ének idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal, és senki nem mer ellentmondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele? Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet-kezdetétől megosztottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek, jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy Biblia olvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy Biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt nappallá téve
jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ő közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell, valamiből nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet. Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, egy óriási mennyiség és még nagyobb pénzbe került, Nikodémus dúsgazdag ember volt. Maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis, de van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, hogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy van, lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy szemés fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő szemés fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Döbbenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle, megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester.
Szóval, mester, mi tudjuk? Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk? Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk? Mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk lássilag.

mindent, és azt mondja, hogy mi tudjuk, na de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most mi következik? Most ezt miért mondja? Tehát szeretnék érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéde. Tipikusan ez. Érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja lelepezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előtt az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani. Pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség, de nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről rögtön a legfontosabbról beszél. Hogy említettem, mert csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót. Ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetésben,

során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van, az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Hogy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre. És még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy. De neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászok, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát rögtön magára vonatkoztatta, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengetez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás. Mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, Uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltoz. Hát ez lehetetlenség, éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk.
Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, mint hogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között. De figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát. Itt van a második törvényszerűség. Ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van. Például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség. Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogasd, Nikodémus, ne mondogasd, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat.
ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, hát így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűkkeblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy ja, hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblia állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet, átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül, nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni, te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja mit? A hogyant. A hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül, a levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van, a víz nem tud bemenni, a tűz se tud becsapni, és a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma, szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion, a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre, Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy
egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol 2-3 osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. A tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni is áldozni kell majd. Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszükbe, nem? Isten, Jézus Krisztus, Biblia, az egy gyertyatartó, és a gyertya ott ég. Örök mécses, meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgymond nem toldozgatni, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba, majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk. Mert csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás első fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzel dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgok. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Csalárdabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja.
Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé, mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig két műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, családabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában.

Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja az Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkoztatni. Tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék. Most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat. Nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutvaugrástól akkor is azt, meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változást nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen.
azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században ezt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek a féle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű. De egyházi emberek, egyházak vallása, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója is, nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket? Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt, megmondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni. Nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen. Ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ez ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus, mondjuk Voltaire részéről, nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője, senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem, pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze, mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, az csak a zsidó népre vonatkozik.
Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amikor fölemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint el a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos természet feletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben, időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg?
mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált, ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését, de itt még nem teltek pontot, itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép. Jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal. Miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól azt, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőlve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie.
Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel? Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak? Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz, mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János Evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó Páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mi jót engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá, ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel.
de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről, és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkigyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a változást.

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! Hatalmas nagy dolog, hogyha egy ember is kiemelkedik a sötétség hatalmából, és Isten át tudja vinni az ő szeretett fiának világosságába, tanítja a Szentírás. De talán még hatalmasabb dolog, amikor egy egész közösség, egy egész keresztény közösség példamutató, példaszerű életet él. Erről szeretnék majd olyan keresztény közösség kapcsán beszélni, amely egy olyan városban jött létre, ahol a Biblia szerint először nevezték a keresztényeket keresztényeknek. De mielőtt erre rátérnék, hogy gyermekek is vannak itt közöttünk, én is egy rövid történettel szeretnék a gyermekekhez is szólni. Egy tanítónő mondta el ezt a gyönyörű történetet, amit most én szeretnék átadni a gyermekeknek, de hiszem, hogy a felnőtteknek is. A faluban ismert tanítónő azt mondta, hogy hát volt neki egy nagyon nehéz gyermeke, egy bizonyos Józsi nevű gyerek, aki nagyon indulatos volt. Ha valami nem úgy sikerült, rögtön fölállt, összetörte a ceruzáját, a padlóra vágta a tolltartóját, így fejezte ki a nem tetszését. S hiába kérlelte ezt a gyereket, hát olyan indulat mozgott benne, nem lehetett ezt a gyereket leszerelni. Ha valami nem úgy történt, rögtön törött újra egy ceruza, repült a tortartó, és ez már évek óta így volt. Egyszer aztán történt, hogy a tanítónőnek névnapja jött, és megjelent ez a Józsi egy szép cserép ciklámennel. Felköszöntötte a tanító nénit, aki meghatódva átvette a cikláment, de rögtön azt mondta, hogy Józsikám, ne haragudjál, én ezt a cikláment nem viszem haza. Ez itt fog állni az asztalomon, itt az osztályteremben, és ez emlékeztessen majd téged arra, hogy milyen szeretettel adtad ezt a ciklámet, amikor legközelebb készülsz majd ilyen dologra, hogy összetörd a ceruzát, vagy földhöz vágd a tolltartót, majd mindig nézz erre a ciklámenre. Nem is kellett sokáig várni erre a nevezetes pillanatra, már másnap bekövetkezett, hogy valami felmérőt írtak, nem úgy sikerült Józsinak, megint fölállt, és már fogta a ceruzát, akkor a tanítónéni azt mondta, látod, Józsi, mi van itt? És csodák csodájára, amit ő évek hosszú során nem tudott elérni, Józsi rátekintett a ciklámenre, és a ceruza ott maradt összetöretlenül a kezében. És ez így ment tovább, és a ciklámen csodát művelt. Azt mondja nekem a tanítónő, hogy ebből a Józsiból végül is ma már prédikátor lett. És hogy ő vajon jól tette azt, hogy így fogadta csak el a cikláment, mert hát nem sértette meg Józsit, hogy nem vitte haza. Mondtam neki, hogy bizonyára jól tette, mert végül is elfogadta a cikláment, nem azt mondta, hogy Józsi, te egy kutyarosz gyerek vagy, nem kell tőled a ciklámen. Elfogadta a cikláment, ott maradt. De én azzal válaszoltam a tanítónőnek, hogy megköszöntöm ezt a szép történetet, de azt mondtam neki, számomra nem is az a nagy kérdés, hogy most miért nem vitte haza a ciklámet, hanem az a nagy kérdés, mi lett volna, ha nincs ciklámen? Mi lett volna, ha nincs ciklámen? Mi lett volna, hogyha Józsi nem hoz ciklámet? Ezt szerettem volna a gyerekeknek megjegyzésként, történetként elmondani, és még egy utolsó, elmondta a tanítónő, hogy nemrégiben Józsi, mint prédikátor, a falujukba is elérkezett. A falujukban mindenki tudta, hogy ő milyen gyerek volt. Ezért az első ige hirdetését így kezdte a faluban. Ne tessenek azt gondolni, hogy a régi Józsi áll önök előtt. Kedves gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el, hogy egy ilyen igazi keresztény közösségnek a megszületésében milyen tényezők játszottak szerepet. A térképünkön mutatom, még kikeressük, hogy Antiókia Szíriának a fővárosa volt, több mint 100 000 fős lakossággal,
és ahogy olvasni fogom a bevezető igerészet végén, itt nevezték először a keresztényeket keresztényeknek. Már csak ezért is megérdemli a figyelmünket ez a történet. Három szakaszt fogok felolvasni apostolok cselekedeteiből, és azt vizsgálni, hogy mi itt, ahol összegyülekezünk hétről hétre, hogyan lehetünk ehhez hasonló közösség, mint ami a kereszténység elterjesztésében az egyik legnagyobb szerepet játszotta, hiszen azért gondoljuk meg, hogy itt nevezték először keresztényeknek, Christianoi görögül, innen lett a latin Christianus szó, innen vették át a szlávok Krestián, és innen a magyar keresztény szó is, ami nem a keresztből származik, hanem a Krisztusiból, a Krisztus követőből. A 11. fejezet 19. versétől olvasnám ennek a gyülekezetnek a megszületését a következőképpen. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutottak Feníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek is, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Elhatott pedig a hír őfelőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki mikor oda jutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szentélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők az egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Kedves gyülekezet, először azt a kérdést vessük fel, és szinte itt igéről igére szeretnék haladni, hogy hogyan is történt meg ennek a gyülekezetnek a megalapítása? Jeruzsálemben üldözés támadt. Istvánt megkövezték. Jakabot üldözni kezdték, és az apostolok ellen kíméletlen írtó hadjáratot indított a főtanács. De Isten minden rosszat jóra tud fordítani. Az üldözések miatt sokan elhagyták a fővárost, és hogy látjuk a térképünkön is, ugye Antiókia Jeruzsálemtől körülbelül egy olyan 150, talán 200 kilométerre is lehet. Eljutottak Föníciáig, Antiókiáig, Ciprus szigetéig is, és először csak a zsidóknak hirdették az igét. Ugye ez volt a meggyőződésük, hogy a választott nép fiainak hirdessék, de aztán jöttek ciprusi és cirénei férfiak, akik felvilágosították a többi keresztényt, hogy mindenkinek szól az evangélium, és a zsidó nép kiválasztottsága lejárt, és az egész földkerekségen hangoznia kell az evangéliumnak, és Isten most már nem vér szerint, hanem választás szerint állít egyházat egybe magának. Nagyon érdekes, hogy ciprusi és cirénei férfiak voltak ezek, akik folytatták a munkát. Ciprus, tudjuk, hogy hol van, ott van a sziget, a földközi tenger keleti medencéjének a szélén, de hol van ez a Ciréne? Ki is van írva görögül itt a térképünkön, Kürénaika, ez a Ciréne, ugye a cirénei Simon, aki vitte Jézus keresztjét is innen való volt, ez a mai Líbia. Tehát ilyen gyorsan terjedt a kereszténység, már Líbiából és Ciprusból mentek Antiókiába, és ezek tovább folytatták az evangelizációt, most már mindenkinek, a görögöknek is hirdetve Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Az Isten tudta támogatni ezt a missziót, az Isten tudott ott állni, mert őszinte, teljes szívvel hirdették az evangéliumot, és a gyülekezet kezdett kiformálódni és összeállni. A 22. versben azt olvassuk, hogy amikor már híre ment annak, hogy itt egy nem kis gyülekezet jött létre, akkor a jeruzsálemi ősgyülekezet kiküldi Barnabást, hogy menjen el Antiókiáig, vajon miért?
azért, mert érzik azt, hogy itt erősítésre van szükség. Barnabásról azt olvassuk az apostolok cselekedetei 4. fejezetében, hogy ő ciprusi volt. Tehát Ciprus közel van Antiókiáig, tehát ő a helyi viszonyokat ismerte, értette, tehát Jeruzsálemből olyan valakit küldtek ki, aki azon a vidéken járatos volt a dolgokban, és elment, elutazott Barnabás Antiókiáig. A 23. vers gyönyörű vers. Ki mikor odajutott, látta az Isten kegyelmét és örvendezett. Kedves gyülekezet, az életben felismerni az Isten kegyelmét, hogy embereket megragadott az Isten szeretete, hogy az emberek szét akarnak zúzódni a kősziklán, hogy az emberek át akarják adni az életüket az Istennek. A legnagyobb öröm ez, amikor látjuk az Isten munkáját egy-egy ember életében, és amikor látjuk ezt, hogy ez másokra is kiterjed, és egy egész közösség fog majd így formálódni, hogy az Isten kegyelmét elfogadva, az emberi dolgokat letéve, és mindenestül az isteni dolgoknak érvényt szerezve fog formálódni a gyülekezet. Látta az Isten kegyelmét és örvendezett, de milyen érdekes a folytatás, figyeljük csak meg, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. A kereszténység nem fellobbanás kérdése. A kereszténység nem élményvallás. A kereszténység lényege az álhatatosság, mint hogy a szeretetnek is ez a lényege. A szeretetnek a lényege a hűség, a kitartás, hogy valaki megmarad-e, ma könnyű fölbuzdulni, de mi lesz veled holnap vagy holnap után? Mindenben az életben, egy barátságban, szerelemben, házasságban, gyermekekhez, hittestvérekhez való viszonyunkban mi a legfontosabb dolog? Intsük egymást, hogy álhatatos szívvel maradjunk meg az Úrban. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy emberek elfogadják nagy örömmel az evangéliumot, el is indulnak az életükben, aztán évek során valahogy elmarad az első szeretet, elmarad az álhatatosság, és nincs keresztény élet. Barnabás erre figyelt. Barnabás intette az antiókiaiakat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. És hozzáteszi a 24. versben Lukács, a könyv szerzője, mert jámbor és szent élekkel és hittel teljes férfiú volt, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Kedves gyülekezet, ha őszintesség van, ha kitartás van, ha napi küzdelmek felvétele van, ha látják, hogy a keresztények valóban nem vizet prédikálnak és bort isznak, ha mindenki látja rajtunk a környezetünkben, hogy mi is küzdő emberek vagyunk, de mi Istenre nézünk, elfogadjuk a segítségét, elfogadjuk az ő karja erejét, hogy felemeljen bennünket, akkor ennek leírhatatlan hatása lesz. Faluban, városban, kis helyen, nagy településen, teljesen mindegy, ha valamit őszintén, következetesen, álhatatosan, kitartóan teszünk, nem adjuk annak a látszatát, hogy mi különbek vagyunk másoknál, de annak a valóságát nyújtjuk mások el, hogy mi hiszünk abban, hogy Isten minden emberi kérdés megoldója, ő fel tud emelni bennünket, és ezt látják az életünkben is, a megújulás, a megtérést, hogy gyengédebbek leszünk, megértőbbek leszünk, figyelmesebbek leszünk, mások életét jobban tudjuk hordozni, mint ennek előtte, akkor annak semmi más titka nincs a kereszténység növekedésének és hatásának, hanem csak ez. De figyeljük meg, hogy ez a Barnabás is milyen lelki ember volt. Valóban jámbor szentélekkel hittelt teljes férfiú volt, mert egy idő után milyen gondolat jutott az eszébe. Az, hogy ő egyedül már nem tud megfelelni a feladatnak. Ő ehhez már kevés. Egy egyre nagyobbodó, sokasodó gyülekezet vezetés, ez kevés. Ezért mit tett Barnabás? Elment Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába, és lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. Pál apostol melyik gyülekezet tagja volt? Innen tudjuk meg, hogy melyiké. Pál apostol az antiókiai gyülekezet tagjává vált. Pál a megtérése után 3 évig elvonult Arábiába, utána hazament szülővárosába, Tarzuszba, de utána, amikor Barnabás elment érte, Pál Istentől jövő hívásnak vette a dolgot, és Barnabással együtt elment Antiókiába, ennek a gyülekezetnek a tagja lett. Ez a gyülekezet küldi ki, majd ezt is olvasom, ez a gyülekezet küldi ki a missziós útjaira, és mind a 3 missziós út innen indul. Az antiókiai gyülekezet missziós gyülekezet volt.
küldte máshová az embereket, a testvéreket, hogy a hitet terjesszék, nem elégedett meg azzal, hogy egy több mint 100 000 fős városban hirdessék az evangéliumot, hanem kiküldték a testvéreket, de először a gyülekezetnek kellett megerősödni. Egy évig tanították, így mondja, hogy forgolódtak a gyülekezetben együtt Barnabás és Pál, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Hatalmas mondat ez is. Milyen jó lenne, hogy itt a környéken azt mondanák, hogy vannak itt keresztények. A 70-es, 80-as években, amikor Zugligetbe kezdtünk járni, oly sok más felekezetben hallgattunk igehirdetéseket, kerestük az igazságot, és akkor ott azt mondták, hogy hát menjenek el ott a János hegynél, ott van a Libegőnél, van ott egy épület, és ott tiszta dolgokat hallanak, és még azt is mondták mások, egészen más felekezetű emberek, hogy azok keresztények. Egyszer nagykőrösön voltam, meghívtak egy református családhoz már egy 15-20 évvel ezelőtt, mindenféle vallásfelekezet ott volt a lakásban, egyetlen egy testvérünk élt nagykőrösön, még nem érkezett meg, mert a Biblia óra utáni vendégfogadáshoz ő készítette az ételeket, azért nem érkezett még meg. Soha nem felejtem el, minden vallás felekezetű ember azt mondta, hogy az az ember keresztény. Nem azt mondta, hogy milyen felekezetű, azt mondta, hogy ez keresztény. Ezt tudja az egész város, hogy ő keresztény. Antiókiában azt mondták, hogy ezek az emberek keresztények. Ez nagy dolog. Ez mindennél többet mond. Ezt nem kell körülírni, részletezni. Ez mindennél többet mond, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nézzük a folytatást a 13. fejezet első versétől, hogy ebben a gyülekezetben kik is voltak. Most menjünk közelebb egy kicsit a gyülekezethez. A 13. fejezet első versétől így olvashatjuk. Voltak pedig Antiókiában az ott levő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivatott Nigernek, és a cirénei Lúcius és Manaen, aki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Nem olvasom tovább, majd fogom olvasni, de kicsit hadáljak meg mindjárt itt az első versnél. Kikből állt a gyülekezet? Vegyük csak sorba, hogy a gyülekezetnek a vezetői, lelki vezetői, nem parancsnokai, nem diktátorai, hanem lelki vezetői. Barnabás, ugye zsidó származású volt, Simeon, aki hivatott Nigernek, hát néger, ugye ez néger, tehát ez afrikai volt, cirénei Lúcius, ciréne, Líbia, megint afrikai, Manaen, aki Heródessel a negyedes fejedelem együtt neveltetett, hát aki karriert akart a római birodalomban, ugye az a vezetőkkel, a vezetők családjaival vett fel kapcsolatot, tehát ez a Manaen római volt, és Saulus zsidó volt. Adjuk össze, hogy a gyülekezet lelki vezetői között volt két zsidó, két afrikai, az egyik néger is volt, az ötödik ember pedig római. Ez az igazi gyülekezet. Az igazi gyülekezetben mindenkinek képviseltetnie kell magát, minden társadalmi rétegnek. Egy gyülekezetben kell, hogy legyen parasztember, munkásember, kézműves ember, értelmiség, mindenféle rendű, rangú ember. Egy gyülekezetben az a csodálatos, hogy ha sokan sokféleképpen élték át az Isten kegyelmét, annak leírhatatlan hatása van. Tudok mondani olyan gyülekezetünket, nem is messze, ahol azt mondom, hogy ha az a cigány család nem lenne ott, akkor az a gyülekezet nem is lenne olyan gyülekezet. Példamutató, csodálatos életet élnek, és tanúsítják egymagukban azt, hogy Isten mindenféle rendű, rangú emberből, társadalmi néprétekből, aki fölfelé tekint, és elfogadja Isten segítségét, ott Isten csodát tehet. A kereszténység elsősorban értelmi meggyőződés kérdése, noha a lelkiismeretnek a hatékony segítségével, de ez nem annyit jelent, hogy a kereszténység kizárna bárkit is, aki elfogadja, hálás szívvel elfogadja Jézus segítségét, nyújtja a karját, Jézus fölfelé húzhatja, kiemelheti az addigi életéből, és ebben a gyülekezetben a legkülönfélébb emberek voltak. De itt az első versben nem tudom, hogy megragadja-e figyelmünket két szó.
Kik voltak a gyülekezetben ezek a névvel nevezett emberek? A gyülekezetnek két nagy csoportja volt. Azt mondja, voltak proféták és tanítók. Proféták és tanítók. Kedves gyülekezet, ennek ma is így kell lenni. Itt ebben a gyülekezetben is profétáknak és tanítóknak kell lenni, és minden keresztény gyülekezetben profétáknak és tanítóknak kell lenni. Hogy mi az, hogy tanító, azt értjük, tanító az a valaki, aki elsajátította a keresztény hit alapelemeit, aki másokat is tanítani tud arra a Krisztus követésére, aki szépen ki tudja bontani egy bibliai igének vagy tanításnak az értelmét. Egy gyülekezetben nagyon sok és jó tanító kell, hogy legyen. De a gyülekezetben proféták is kell, hogy legyenek. És valaki fölkapja a fejét, azt mondja, hogy hát ki közöttünk proféta? A mi közösségünkben is voltak és vannak proféták, nem akarom néven nevezni őket, de hogy az őskeresztény közösségben is volt egy Agabusz példa, hogy egy proféta volt. Ma is kell, hogy legyenek proféták. És hogy kik lehetnek proféták? Kedves gyülekezet, bárki, aki Krisztussal szövetséget kötött, és aki vágyik arra, hogy Krisztus szolgálja és az üzeneteit továbbítsa. Kik lettek a proféták? Nagy profétát mondok, Illés. Mit mond róla Jakab levele 5. fejezete? Illés hozzánk hasonló volt, ember volt, hozzánk hasonló természetű. Miért lehetett Illés proféta? Illés az ország szélén lakott Gileádban, keleti tartományban, egy kis faluban, mintha most azt mondanám, hogy Szabolcs-Szatmár megye legszélibb részéről jön valaki, és figyelmezteti az országot vagy a gyülekezeteket, hogy emberek, erre és erre vigyázzatok. Proféták azok lehettek, mondja Péter első levele, első fejezetének 10.-11. verse, akik nyomozódtak az emberek felől adott üdvösség felől, akik tudakozódtak és nyomozódtak, akik szerették volna látni Istennek a szándékát. Én az elmúlt hetekben is elmondtam, nem csak gyülekezetekben, nyilvános előadásokon is, hol vannak most a proféták? Itt volt például egy nagy földrengés. Az egész világot megrázta. Itt van, alig egy hónapja van mögöttünk. Szökőárral, most már ugye 300.000 halottat mondanak, tehát egy óriási emberveszteséggel. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki akar proféta lenni? Ki nézett ennek utána a Bibliából? Ki vette azt a fáradtságot? Nem nagy fáradtság, tudakozódni és nyomozódni. Ma már konkordancia is van, valaki fellapozza, hogy földindulás, vagy rengés, vagy ehhez hasonló kifejezések. Ki akar az Isten szolgálatába állni úgy, mint proféta? Ki néz ennek után, hogy Isten mit mond ezekről? Pent tegnap este is egy alföldi városba voltam, és mondtam, nem is mondom, nem gyülekezetben volt, hanem nyilvános előadáson. Nem, kedves hallgatók, lediktálom az igehelyeket, legyenek proféták, ne várjanak az előadástól mindig pépesített ételt. Levágom a kenyeret, átadom a szeletet, de ne tessenek valami, most én elkezdem rágni pépesítő, és ezt fogadjátok el, emberek, hogy én mondom. Hát mindenki olvassa el. Olvasd el Ámos könyve első fejezet első versét. Ott van a Bibliában először szó földrengésről. Hatalmas földrengés rázta meg Izraelt időszámításunk előtt a 760-as években. Azután lépett fel Ámos proféta. Erre a földrengésre a Zakariás könyve 14. fejezete is visszautal, pedig Zakariás csaknem 300 évvel ezután élt, de úgy itt utal vissza, hogy majd a végső időben ilyen hatalmas nagy dolgok fognak bekövetkezni az emberiség történetében. Olvassuk el a Zakariás könyve 14. fejezetében az első 7 verset. Aztán kifigyel arra, hogy az egyik legnagyobb proféta, Ézsaiás proféta, két döntő jövendőlést ad a földindulásokról. Az első jövendőlése a 13. Ézsaiás könyve 13. fejezet 11. és 13. versében van. Ez visszaidézi Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 25. versétől, hogy az Isten majd megrázza ezt a földet, az eget és a földet is. Majd az embereknek lesz miről beszélni, mert az embereket a kábultságból mindig fel kell ébreszteni. Az Istennek van ilyen ígérete. Az Ézsaiás könyve 24. fejezetében is ott az ígéret, hogy majd eljön egy olyan idő, amikor rengéssel megrendül a föld, töréssel összetörik a föld, meglódul a föld, mint a kaiba. Olvassuk el.
És ahogy közelebb megyünk a történelmi proféciák által a mi korunkhoz, hát ott van a Jelenések könyve 6. fejezet 12. verse, hogy amelyben Isten már azt is kinyilatkoztatta, hogy az első nagy földrengés a történelemben, ami az egész történelmet meg fogja rázni, az mikor is fog bekövetkezni? A 6. pecsét felnyitásakor. Amikor Jézus felnyitotta a 6. pecsétet, Jelenések 6. fejezet 12. verse szerint olyan nagy földindulás lett, ami az egész világot megrázta, szinte az egész világ kimozdult a sarkaiból, tehát hogy jövünk a mi korunkhoz, teljesen világosan, aki proféta szeretne lenni, aki szeretne embereknek erről bizonságot tenni, Isten közel visz bennünket, hogy tudjátok, hogy mi volt a gongütés, mivel kezdődik ez az utolsó 200-250 éves történelmi időszak, azzal a földrengéssel, ami Grönlandtól Dél-Afrikáig az egész világot meghasította, aminek az epicentruma Lisszabonban volt. Ez az 1755-ös lisszaboni földrengés, Korszakok nyomában című könyvünkben külön fejezet van írva erről. Proféta írta azt is, a proféta lelkek pedig engednek egymásnak, mondja Pál apostol. És hogy megyünk közelebb a mi korunkhoz, ez a földrengés, meg az ehhez hasonló, még ezutáni földrengések hol vannak benne? Mert ugye, hogy jövünk közelebb, a proféták azt is kinyilatkoztatták, hogy lesz egy döntő földrengés, ami nem annyira még a világ gonoszságainak az egyösszegű következménye lesz, hanem az Isten figyelmeztetés, ez a 18. század közepe, amikor az emberiség elkezdi az autonóm ember, az Istentől független ember jelszavával építeni a történelmét, hogy nem kell nekünk Isten, ismerjük a természet törvényeit, a társadalmak törvényeit, majd mi berendezzük itt a világot, és egyszer csak egy pillanat alatt. Lisszabonban tízezrek halnak meg, és Voltaire fölkapja a fejét, ugye Voltaire, aki az egész Európa szellemi császára, és megírja a vers a lisszaboni földrengésről című megdöbbentő versét, hogy hát ennyire vagyunk mi urai a földnek, hogy egy pillanat elég ahhoz, hogy föld alá temessen tízezreket. És hogy jön közelebb a Biblia, akkor azt mondja, hogy igen, majd az emberi gonoszságok szükségszerű következményeiként jönnek elő a földrengések, és nem egy lisszaboni földrengés, hanem sorozatban, hogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében így mondta, lesznek földindulások, éhségek, járványos betegségek, így fordítja mi Bibliánk mindenfelé. Szó szerint így van az eredeti görögben, itt is, ott is. Imit, amott. Egyszer Kaliforniában reng a föld. Aztán Pekingben 800 ezer ember hal meg egy földrengéssel. Aztán Görög és Törökországban reng a föld. Aztán Kazasztánban lesz földrengés. Aztán lesz a Csendes-óceán vidékén, ami egyetlen egy földindulás az egész tengert fölkorbácsolta, és embereket pusztított el 100 000-es létszámban. Vajon ennek mi volt az oka? Nem pépesíteni akarom a kenyeret. Járjunk utána. Mindenki lehet proféta. Antiókiában nem csak tanítók voltak, Antiókiában proféták is voltak. Az igazi keresztény gyülekezetben mindig vannak olyanok, akik a már ismert, biztos dolgokra hívják fel a figyelmet, és vannak olyanok, akik Isten lelke által mindig vezetni tudják az embereket előre, és megmutatni a helyes utat. Miért, hogy mi most itt vagyunk, azt nem egy prófétai megnyilatkozásnak köszönhettük? Vagy Magyarországon konkrétabban, hogy van olyan közösség, amely a Bibliát a maga tisztaságában és ahhoz ragaszkodva, amit az Isten mond hirdeti, azt nem annak köszönhettük, hogy valaki a 60-as évek végén a mi közösségünkben felállt és azt mondta, hogy mi nekünk Isten dolgait kell hirdetnünk, mi nem szövetkezhetünk se politikai, se vallási erőkkel. Profétai szó mutatott utat annak, hogy mi a 70-es évektől vállaltuk a megbélyegzést, az üldözést, az illegalitást, és 89 a rendszerváltás után lényegleg ugyanaz a helyzet, hiszen a világ nem változott meg, csak a táblákat festették át, vagy egyes szavakat mondanak másképp. Profétai szó, az Isten megígérte azt, hogy a gyülekezetben mindig lesz profétai szó. Ad profétát is, ad profétákat is, és a végső időkben a fiaink és lányaink álmokat és látomásokat látnak. Profétai néppé kell válnunk, de ki akar proféta lenni? Vagy azt hiszük, hogy a proféta az anyamébe születik?
A próféta az az ember lesz, aki tudakozódik és nyomozódik az Istentől megjövendőlt váltság, a teljes váltság felől. És ilyen próféták voltak a számunkra mintagyülekezetben Antiókiában. Most folytatom a második verstől, mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lementek Szeleúciába, és onnan eleveztek Ciprusba. Kedves gyülekezet, nem üti meg a fülünket, vagy nem a szemünket, a második versben ez a kifejezés, hogy mondta a Szentlélek. Mondta a Szentlélek. Micsoda gyülekezet volt az, ahol az emberek böjtöltek, imádkoztak, és amikor valami történt, valami döntést hoztak, ez úgy volt, hogy mondta a Szentlélek, ezt nem ember döntötte el. Akkor én például közeledtem az igazsághoz és a gyülekezethez, és egyszer megkérdeztem azt, aki engem a keresztségre felkészített, hogy hát hogy van itt a gyülekezetben, hogy mi történik a gyülekezetben? Ezt ki fogja eldönteni, hogy mi történik? Kik lesznek a tisztségviselők? Meg ki? Ez meg az. Ez hogy fog eldőlni? Az emberek összeülnek, vagy van egy zárt körű vezetői grémium, és az majd megmondja, hogy ki lesz egy gyülekezetet. És nagyon szépen kifejtette nekem ott a tanítóm. Na nézd, a gyülekezetbe bekerülnek emberek, érdeklődnek, hozzászólnak, véleményt nyilvánítanak. És az az igazi gyülekezet, ami látja, hogy az Isten milyen munkát végez egy emberben, és elismeri, és akkor azt mondja, hogy hát az Isten téged erre rendelt. Neked erre adott lelki ajándékot. Te előtted itt nyitotta meg az utat. A gyülekezet nem úgy, hogy a gyülekezetben néhány ember összebeszél, hogy ez lesz ez, ez lesz az. Ettől nem keresztény gyülekezet lesz, de még egy jobbfajta KFT sem áll elő. Keresztény gyülekezet úgy lesz, hogy amikor látjuk az Isten lelkének a megnyilatkozását, egy ember gondolkodása kezd megváltozni. Másképp beszél, máshogy szól hozzá, másképp forgolódik, más indítványai vannak, más döntésekre jut. Ez egy-két év alatt kiderül, hogy kit vezet a Szentlélek, és kit nem tud annyira vezetni a Szentlélek. Lehet, hogy őt majd később fogja annyira vezetni. De akit tud vezetni már a Szentlélek, ott mondja a Szentlélek, hogy válasszatok el nekem embereket. Itt igen, itt mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy két ember az, akit meg lehet terhelni egy világszéles misszióval. Ez Pál és Barnabás. De akkor előtte még böjtöltek, még imádkoztak. Még nyilvánvaló volt a dolog. De nem úgy volt, hogy a nyilvánvaló, akkor ne is foglalkozzunk vele, ők azok, nem. Böjtöltek és imádkoztak, és amikor elérkezett annak az ideje, hogy mindenkiben ez teljes bizonyosság volt, kezeiket rájuk vetették, semmi misztikus dolog nincs ebben. Nehogy valaki azt így, hogy a kéz rátevéstől lesz valaki keresztény vagy misszionárius. Kézrátevés az csak annyit jelentett, annyit fejezett ki, ez jó, hogyha megjegyezzük, hogy én is elismerem azt, amit az Isten végzett. Én is elismerem azt, amit az Isten végzett. Az Isten Pálban és Barnabásban végezte ezt a munkát. Én ember meghajtom a fejemet, letérdelek, ráteszem a kezemet, én elismerem azt, ez az Isten munkája. És ti menjetek, és a mi hitünket, a Krisztusról szóló hitet terjesszétek. És elindult a csodálatos misszió, és elindult a kereszténység története. De ezután egy bajról is beszámol a Szentírás. Végezetül ezzel foglalkoznám a 15. fejezet 36. versétől. Azt szokták mondani, hogy ahol emberek vannak, ott baj is van. Keresztény közösségben is van baj, méghozzá itt a legnagyobb baj ütött ki. Nyugodtan mondhatom, a legnagyobb baj ütött ki. A 15. fejezet 36. versétől a következőt olvashatjuk. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak, visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak, Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment el velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba, Pál pedig Sílást választván maga mellé elment,
az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Kedves gyülekezet, fájdalmas olvasni a 39. verset, de hát így történt, meghasonlás támadt a gyülekezet két vezetője között. Pál és Barnabás között. Meghasonlás támadt. Borzalmas. Az egész gyülekezet tudott erről, és szinte úgy reszketünk, hogy egy meghasonlás például Korintusba hova vezetett. Korintusba oda vezetett, hogy pártok alakultak ki. Azt mondta, egyik ennek van igaza, a másik azt mondta, annak van igaza, én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én ezé, azé, és a gyülekezet pártokra szakadt, és Korintusban iszonyú bajok ütötték fel a fejüket. De Antiókiában nem ez történt. Meg fogom mutatni, hogy mi történt Antiókiában. Valóban, ahol emberek vannak, és ahol keresztény közösségben is emberek vannak, bajok mindig támadhatnak. Nem is a nagy baj nem az, hogy van baj, a nagyobb baj az, hogy hogy kezelik a bajt. Általában rosszul kezelik a bajokat. De először arra szeretnék rámutatni, hogy mi miatt támad meghasonlás. Az ördög nem tudta ezt a gyülekezetet ott támadni, hogy tanításbeli különbségek lettek volna emberek között. Nem tudta ott se támadni, hogy ne végezzék a missziót. Figyeljük meg, az emberi világban az egyik legelterjedtebb dolog, hogy a meghasonlás egy ember megítélése miatt támad. Azt mondják Jóskáról vagy Marcsiról, hogy ilyen-olyan-amilyen. Én ezt mondom, ő azt mondja. Ő meg azt mondja, amaz meg azt mondja. És az emberek között ez nagyon gyorsan perpatvart hoz létre. Hogy ítélünk meg egy embert? Ez lusta, te szorgalmas, okos, nem buta. Mindenki mást mond arról az illetőről, és őre mennek az emberek, mi miatt? Egy megítélés miatt. Antiókia gyülekezete hogy élte át ezt a problémát? Hát Barnabás volt az, aki a gyülekezetet, hogy mondjam, megerősítette. Pál volt az, aki a gyülekezetet még tovább erősítette. A két legfontosabb ember, aki ott volt a gyülekezetben. Két legfontosabb ember között viszály támad Márk megítélésében. Mi volt ez a viszály egészen pontosan? Elmentek az első missziós útra, és az első missziós úton Pál és Barnabás együtt mentek, Márkot vették maguk mellé, de Márk félt. Hát azért olvassuk az első missziós utat, hogy mi minden történt. Pál éppen, hogy haza térhetett, hogy agyon nem kövezték, hogy ott a mai Törökország tartományaiban mi mindent csináltak vele. Szóval olvassuk el az első missziós utat. Márk, vagyis János melléknevű Márk úgy gondolta, hogy ha a kereszténység ezzel jár, hogy alkalomattán elveszik az életemet, vagy valami, hát inkább hazamegyek. Amikor hazatértek, és Pál újra indítványozta, hogy menjenek el a második útjukra, akkor Barnabás azt mondta, hogy Márkot is vigyük magunkkal. Kiderül a Bibliából, hogy Márk egyébként unokatestvére volt Barnabásnak, egy kicsit rokoni szálak is fűzték hozzá. Ezek a rokoni szálak különben vigyázzat a gyülekezetben is a rokoni szálakra, mert ugye egy rokonban azért egy kicsit mást lát az ember, de a rokonban azért jót is láthatunk. Én úgy látom, hogy Barnabás tudta, tapasztalta azt, hogy Márk ugyan most félt, de azért ő nem olyan gyáva, aminek Pál látja. De most félt. Pál viszont, mint aki nem volt rokon a Márknak, Pál úgy gondolta, hogy aki gyáva, az maradjon otthon. Ez volt az Ószövetségi rendelkezés is, nem? Az Ószövetségben Isten kimondotta Mózessel, hogy aki fél, az ne menjen háborúba. Gedeonnak ott volt a 32 ezer embere, de mivel kezdte Gedeon a sereg szemlét? Emberek, aki fél, menjen haza. 22 ezer ember hazament. Ismerjük a hírestől. Fél, menjen haza. És maradt 10 ezer ember a szerencsétlen Gedeonnak a 200 ezeres túlerővel szemben. Isten még mindig azt mondta, hogy jó, most a félők, a gyávák hazamentek, rendben van, de még a többség még mindig alkalmatlan ennek a csatának a megnyerésére. Újabb próbát állított Gedeon, az 9700 ember hazamenetelével járt, és a 300 emberrel meg tudta nyerni azt a háborút, de 32 ezerrel nem tudta volna megnyerni. Pálnak is igaza volt a maga szempontjából, aki fél, az maradjon otthon. Ma is így mondanánk.
Ma is a kereszténység hirdetéséhez nem csak világos fejre van szükség, hanem bátorságra is szükség van. Belét köthetnek, ha nem ebben, akkor abban. Mondhatnak rólad ezt, ha nem ebben, abban, és üldözhettek, ha nem ezért, akkor azért. A kereszténységhez mindig is bátorság kellett. És ez volt a viszály alapja. Azt mondta Barnabás, hogy vigyük magunk mellett Márkot, igen, most fél, de most ezután majd más, ez Pál azt mondta, én eleve nem indulok el olyan emberrel, aki hazament. Ez volt a viszály alapja. Csak most jön a lényeg, hogy a két vezető ember összekülönbözött, Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott erre, Pál maga mellé vette Sílást, elment Amarra, elvált a két ember útja. Ha én lettem volna ott az antiókiai gyülekezetben, én zokogva sírtam volna. Nem? Hát általam két tekintély, jó értelembe vett tekintély, Barnabás, Pál, egyik erre, másik arra. Hát itt is az van, mint a világban, egyik erre, másik arra. De kedves gyülekezet, a 40. versben van a megoldás. Van itt egy hatalmas félmondat. A gyülekezet hogy állt hozzá ehhez a problémához? Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Itt a megoldás. A gyülekezet nem foglalt állást. A gyülekezet nem mondta azt, hogy Pál a nagyobb tanító, neki van igaza. Gyülekezet nem mondta azt, hogy Barnabás itt a honfitárs, neki van igaza. A gyülekezet nem ült a bírói székbe. A gyülekezet egy valamit tett, az Isten kegyelmére bízta őket. Mit jelent ez, hogy az Isten kegyelmére bízta őket? Az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Elég néked az én kegyelmem. Érzed, hogy kegyelmezett ember vagy? Érzed, hogy ma is végre lehetne hajtani rajtad az ítéletet, de Isten felfüggesztette, és ezért élhetsz? Hát, hogyha érzed ezt, ha megtérsz minden nap az Istenhez, nem tudsz megoldani minden problémát, ahogy a világban nem, a gyülekezetben sem, de ezért ne háborodj fel. Ezért ne legyél megkeseredett, ezért ne távolodj el a gyülekezettől, hanem azok között, akik között viszály támad, az Isten kegyelmére bízzad őket. Mind a kettőt megerősítették abban, hogy az Isten majd megoldást fog hozni. És évek kellettek ugyan hozzá, de az Isten megoldást hozott. Pál a római börtönéből azt írja, hogy küldjétek el hozzám Márkot, mert alkalmas a szolgálatra. Pál belátta azt, hogy egy kicsit erős volt, szigorú volt. Pál belátta azt, hogy Márkkal talán nem úgy kellett volna viselkedni, de nagyon sokszor nem látjuk azt, vagy tudjuk jól, hogy az ember, ha nagyon meg van győződve valamiben. Ugye voltunk már az életben így, hogy meghallgattuk A-t, ezt mondta, meghallgattuk B-t, Amaszt mondta, de mind a kettő annyira meg volt győződve, és éreztük, most nem lehet mit csinálni. Nem tudok igazságot osztani, nem tudom, ha a kettőt összehozom, még rosszabb lesz a helyzet. Ilyenkor mi a teendő, mi volt a csodálatos az antiókiai gyülekezetben? Az Isten kegyelmére bízta őket. Az antiókiai gyülekezet tudta, hogy a gyülekezet nem a gyülekezeté. Az antiókiai gyülekezet tudta, hogy a gyülekezet az Istené. Az Isten szeme fénye a gyülekezet. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetét szoktam idézni azoknak az embereket, akik a gyülekezet bizonyos dolgain megbotránkoznak, vagy a gyülekezetre hivatkoznak, hogy ilyen a gyülekezet, olyan a gyülekezet. Apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor Pál azoknak a bizonyos efézusi véneknek mondja az utolsó beszédét, azt mondja, mi a keresztény közösség? Amit Jézus Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Mi nem lehetnénk itt oly sok helyről az országból, oly sok foglalkozásból, oly sok társadalmi rétegből, oly sok műveltségi szintről, nem lehetnénk itt, hogyha a Krisztus áldozatát valamennyire nem becsülnénk. Nyilván mindenki más-más szinten becsüli, ismer róla, tud róla, tapasztalta, élt át, de Krisztus a tulajdon vérével szerezte az egyházat. Az egyház Krisztusé, a gyülekezet Krisztusé, és hogyha valamit átlátunk, vagy nem látunk át, de ha átlátunk és nem találjuk a megoldást, mi a megoldás? Az Isten kegyelmére bízni a dolgot. Ezt tette az antiókiai gyülekezet. Kedves gyülekezet,
úgy kezdtem az igehirdetés, hogy nagy dolog egy ember megváltozása, de még nagyobb dolog, hogyha egy egész közösség rendeltetésszerűen végzi a működését és a munkáját. Nekünk a Bibliában itt van a mértékünk, nekünk nem ilyen vagy olyan gyülekezetnek kell lennünk, nekünk olyan gyülekezetnek kell lennünk, amire a Biblia számtalan példát ad. Ez csak az első, hogy erről szerettem volna beszélni most az antiókiai gyülekezetről. Én szeretnék arról beszélni majd, hogy miért volt példamutató a filippi gyülekezet, miért számíthatott Pál az efézusi gyülekezetre, és hogyan kezelt azokat a súlyos problémákat, ami Korintusban felütötték a fejüket. A gyülekezet azonban Istené. Ne bánjunk úgy, mintha miénk lenne, ne úgy vegyük a gyülekezetet, hogy most én látok valamit, és kijelentem, hogy így kellene lenni, a gyülekezetet valaki a tulajdon vérével szerezte. Ha bármit nem értek, nem tudom a megoldást, akkor küzdelemben imával tegyem annak a lábához a kérdést, aki a tulajdon vérével szerezte a gyülekezetet. És akkor ez is hozzájárul ahhoz majd, amit szerettem volna, mint egy fő igét kiemelni ebből a három történetből, hogy a keresztényeket először Antiókiában nevezték keresztényeknek. A kereszténység lényege az, hogy Krisztus tagjai vagyunk. Krisztus a fő, és mi, mint tagok, ha a kéz nem érti, hogy a lábnak miben nem megy, akkor a kéz tegye tovább a maga munkáját, és kérjen segítséget attól, hogy ő tudjon többet cselekedni a lábért. Hogyha bármelyik szerv nem úgy végzi a munkáját, általános törvény a növényvilágban, állatvilágban, de a mi testünkben is, hogy nem kárhoztatja egyik rész a másikat, hanem a segítségére siet. Ha bevágtad a bal ujjadat, nem mondja azt a jobb kar, hogy milyen buta az a bal, és hogy nem fog vele majd közösen munkálkodni. Az egész világban a legnagyobb törvény és a legalapvetőbb törvény a szeretet törvénye. A gyülekezetet azért küldte Krisztus, hogy a szeretet törvényét nyilvánvalóvá tegye. Hogy bizonyítsa azt, hogy lehet élni itt, közösségben is lehet élni szeretetben. Nem csak egyén életben, egyénileg nagyon sok rendes, meg hívő, meg keresztény ember volt és van a világban. De a proféciák arról beszélnek, hogy a végső időkben a Krisztus egész nyájának meg kell szentülnie, mégpedig úgy, hogy se szeplő, se sömörgözés, se más aféle nem lehet a gyülekezeten. Bárcsak ez a Biblia tanulmány hozzájárult volna ehhez. Bárcsak mi is mindannyian fölkapnánk a fejünket, hogy lehetséges ilyen gyülekezetté is válni. És bárcsak az országban sok ilyen gyülekezet lenne, és bárcsak az országunkban is megismernék az igazi keresztényeket. Ehhez adjon nekünk az Isten kegyelmet és erőt, hogy ezt a küldetést be tudjuk végezni. Amen.

Az első előadásban a hol vagy, Ádám hol vagy kérdés került sorra, két héttel ezelőtt pedig, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, a Kain és Ábel történetből Isten megszólítása Kain számára, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ezt az igét jártuk egy kicsit körbe. A mai alkalommal újra csak ezzel a szóval kapcsolatos igét emelnénk ki a járással kapcsolatban, Istennel járt Noé. Mit jelent

Istennel járni. Mit jelent ez a bibliai kifejezés, ami Mózes első könyvében három szereplővel, különös súllyal hangzik el, Énokkal kapcsolatban, akik olvassák közben Mózes első könyvét a sorozatunkkal párhuzamosan, az első könyv 5. fejezet 24. versében olvashatjuk, hogy mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Volt egy ember, aki az özönvízig tartó 10 nemzedékek sorában, ugye a 7. nemzedékben élt ez az Énok, Istennel járt, és olyan életet élt, hogy Isten mentesítette őt a haláltól, és tudjuk, hogy két bibliai személy van, aki a Biblia szerint nem halt halált, az egyik Énok, a másik Illés. A másik előfordulás ennek az Istennel járt kifejezésnek a 6. fejezet 9. versében található, Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Ez tehát a 6. fejezet 9. versében, és a 17., tehát ugyanez a Mózes első könyve 17. fejezet első versében is olvashatjuk ezt a kifejezést, mikor Ábrahám 99 esztendős volt, megjelent az Úr Ábrahámnak, és mondta néki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Itt felszólító módban hangzik el ez a szókapcsolat, tehát nem az, hogy Istennel járt, hanem Isten ezt mondja, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Mit jelent ez a bibliai kifejezés, és miért kell ezt különösképpen a szívünkbe fogadnunk? Miért fontos számunkra ez a kifejezés? Egyébként látni fogjuk majd, hogy a Mózes első könyvében is gyakran fordul elő ez a kifejezés, de a Bibliában végig nagyon sokat találkozunk ezzel, és utána különösképpen sokat találkozunk ezzel a kifejezéssel Pál apostol leveleiben, a római levélben és a kolossébeliekhez írott levélben, és János apostol 3 levelében is, mind a 3 levelében, amiből majd fogok is idézni, és a Jelenése könyve 3. fejezet 4. versét is majd befejezésül fogom idézni, tehát olyan bibliai kifejezés ez, ami végig kíséri az egész bibliai kinyilatkoztatást. Nyilvánvaló a kifejezés jelképes. A járás az életnek egyik legegyszerűbb cselekedete. Aki nem beteg, vagy tartósan nincs ágyhoz kötve, az reggel föl kell, elkezdi végezni a dolgait, és ez járással, keléssel függ össze. Oda se figyelünk erre, mert annyira természetesnek tartjuk, amikor betegek vagyunk, akkor döbbenünk rá, hogy milyen nagy dolog egyáltalán az, hogy az ember a talpára vagy a lábára áll, és végzi a dolgait, de ez közben sokszor fel sem tűnik. Ezt a hétköznapi dolgot veszi alapul a Biblia. A Bibliában nem csak olyan jelképek vannak, amelyek tárgyakat jelkép, vagy állatjelképek, hanem vannak az emberi mozgásformákra alapuló jelképek is. Ilyen például a járás, amivel azt akarja érzékeltetni a Biblia, hogy amilyen természetes a hétköznapi életünkben a járáskelés, olyan természetes kell, hogy legyen az Istennel való élet. Tehát amennyire nem igényel részletesebb megokolást az, hogy az ember, ha így van megteremtve, akkor egy járókelő lény, ugyanúgy ilyen természetesen kell, hogy kifejlődjék az életben az, hogy mi Istennel együtt éljünk. Ha most valami jól megjegyezhető szókapcsolatot kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha ő Istenben hisz, ezzel tulajdonképpen a vallás kérdése megoldódott. Hiszek az Istenben, hogy létezik, hogy ő van, és én azért nem vagyok ateista ember, vallásos ember, hogy én hiszek az Isten létezésében. Így mondjuk röviden, hiszek az Istenben. Mondom, hogyha most így egy kicsit szójátékkal kellene megfogalmaznom, hogy mi az, hogy Istennel járás, akkor azt mondanám, hogy ne csupán higgyünk az Istenben, hanem ennél többre van szükség, higgyünk az Istennek. Higgyünk az Istennek. Mert az, hogy Isten van, hogy létezik, ez még önmagában bennünket jobbá nem tesz. Ezt az ördögök is hiszik és rettegnek, mondja a Jakab levele 2. fejezete. De
minőségileg más dolog, hogy én nem pusztán elfogadom, hogy Isten létezik, hanem én az Isten szavának hiszek, az Isten kijelentéseinek hiszek, és én az Isten kijelentéseihez, beszédeihez, üzeneteihez szeretném tartani magamat. Ez a különbség egy szokványos vallásosság és az Istennel járó ember vallásossága között. Tehát a szokványos vallásosság az, hogy hiszek abban, hogy Isten létezik, viszont akire a Biblia azt mondja, hogy Istennel járt, azon azt érti, arra az emberre azért mondja ezt a kifejezést, mert ő hitt az Isten szavának, hitt az Isten kijelentéseinek. Énok is, Noé is és Ábrahám is ezért rendkívüli életút a Bibliában, mert ők nem egyszerűen elfogadták Isten létezését, hanem figyeltek Isten szavára, és amit Isten mondott nekik, az igaz, szent és megfelebbezhetetlen volt a számukra. Azért választottam a három szereplő közül Noét, mert kétségkívül ő volt a legnehezebb helyzetben. Énok idejében az emberiség erkölcsei még nem fajultak el annyira, ő még csak a hetedik nemzedékben élt. Noé már ugye az utolsó tizedik nemzedék szülötte, és akkor már az élet annyira eltorzult, hogy Noé ezzel az Istennel együttjárásával szinte egyedül maradt. Tudjuk jól azt, hogy a családjával együtt, tehát vele együtt 8 ember menekült meg, és élte túl az özönvizet, de azért egy szívszorító helyzet, és ezt úgy végig gondolni is olyan megdöbbentő, hogy akkor már több 100 millió ember élt ezen a földön, és összesen 8 ember volt egy családfő vezérletével, aki túlélte az özönvizet. Még erre is szeretnék kitérni, hogy mi volt ennek az oka. Minden esetre, mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy mit jelent ez, hogy Istennel járni, meg Noé részéről ez mit jelentett, hogy Istennel járni, mivel a könyvet is szeretnénk megismerni, Mózes első könyvét, itt a Noéval kapcsolatos történetet, annak egyes részleteit a 6. fejezettől szeretném felolvasni. Akinél van Biblia, kérném szépen, hogy Mózes első könyve 6. fejezetét lapozza fel, és ott az első verstől a következő kijelentéseket olvasom. Ezeket azért is szeretném felolvasni, mert nagyon sok a félreértés ezekkel az igeversekkel kapcsolatban. Nagyon sok ember nem érti ezeket, vagy félreérti. Jó ezeket tisztázni egy ilyen sorozat keretében. Tehát Mózes első könyve 6. fejezet első versétől. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket, mind azok közül, akiket megkedveltek. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Itt a 3. versnél meg is állok egy pillanatra, mert egyszerre két nagy félreértés és félreértelmezés is kötődik ezekhez a versekhez. Először is az első két verssel kapcsolatban szeretném föltenni a kérdést, hogy mi az, hogy az embereknek lányaik születtek, és utána látták ezt az Istennek fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket, mindazok közül, akiket megkedveltek. Ugye ehhez tapadt például egy híres ószövetségi pseudo-epigráf könyvnek a létrejötte, magyarra is le van fordítva, az Énok könyve. És az Énok könyve úgy magyarázza ezt a két verset, és ezt az utóbbi évtizedekben a különböző sci-fi, meg UFO, meg New Age irodalom fel is kapta, hogy a földi civilizációnk az valami más égitestől jött ide, mert hát itt az Istennek fiai, biztos más égitestek lakói jöttek, és nemzettek így gyermekeket a föld szép lányaitól, és így jött létre a földi civilizáció. Hát, hogy elejét vegyük minden tücsök bogár terjesztésének, ezért pontosan ismernünk kell a Bibliának a szövegét. Ez a kifejezés, hogy Istennek fia, emberek lánya, Istennek gyermeke, embernek gyermeke, ez egy bibliai kifejezés, ez nem itt fordul elő először, hanem ha visszalapozunk, egyet kell visszalapoznunk a Bibliában, a 4. fejezet 26. verséig, ha lapozunk, akkor ennek a szóhasználatnak már van egy előzménye. A 4. fejezet 26. vers ugyanis ezt mondja, Sétnek is született fia, és nevezte annak nevét Énosnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.
Tehát ugye a Biblia a 10 nemzedéket felsorolja, az első nemzedék Ádám és Éva, a második nemzedék a gyermekeik, tehát Kain, Ábel, Sét, a harmadik névvel nevezett gyermek. Ugye több fia és lánya is született az első emberpárnak, de név szerint csak erről a háromról tudunk, hogy Kain, Ábel, Sét. És azt látjuk, hogy a Kain utódai nem sokat törődtek Istennel, és az Istennel járással. Kain utódai elfogadták, hogy van Isten, de a maguk kénye kedve szerint akartak élni. A Sét utódai, Sét fia volt Énos, és hát olvassuk a nemzedék táblázatot, hogy ki mindenki volt még a séti ágon leszármazott, a Sét utódai kezdték segítségül hívni Énos idején az Úrnak nevét, tehát a harmadik, negyedik nemzedékben. Tehát az emberiség külön vált, az emberiség egy része nevezte magát az emberek leszármazottainak, hogy mi vagyunk az emberek, és mi elfogadjuk, hogy Isten van, létezik, mi nem vagyunk ateisták, de Istennel együtt járni nem kívánunk. A Sét és az Énos leszármazottai azonban segítségül kezdték hívni az Úrnak nevét, tehát ők azok, akik az Istennek fiai, tehát akik ragaszkodtak az Istenhez, és Istennel együtt is szerettek volna járni és élni, és az emberiség így tehát az özönvíz előtt már jóval külön vált. Voltak olyan emberek, akik komolyan vették az Isten hitet, más emberek ezt nagyon könnyedén és felszínesen vették, és azért mondja itt a 6. fejezet első két verse, hogy látták az Istennek fiai az emberek leányait, és összeházasodtak, mert ezzel utal egy szomorú jelenségre, hogy az özönvizet közvetlenül kiváltó ok az volt, hogy a másfajta gondolkozású emberek összeházasodtak. Ez addig nem történt meg, több nemzedéken keresztül a Kain utódai meg a Sét utódai, hogy úgy mondjam, külön élve éltek, de amikor a Kain utódai és a Sét utódai kezdtek összeházasodni, és egészen eltérő gondolkozású emberek, az egyik csoport az Isten fiainak mondta magát, a másik csoport az emberek fiainak mondta magát. A két csoport kezdett összeházasodni, akkor nagyon rövidesen tarthatatlan állapot kezdett beállni a földünkön. Mert a Biblia szerint az emberi életnek megvannak a törvényei, és az emberi élet egyik legnagyobb törvénye, Ámos könyve 3. fejezet 3. verse mondja ki ezt az egyszerű törvényt, Ámos 3:3, járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Ha nem azonos a gondolkozásmód, ha más az értékszemlélet, ha másban látnak életcélokat, másra helyezik a hangsúlyt az életben, de egy puszta testi vágy, vagy egy ösztönös kívánság összehoz két embert, és összekötik az életüket úgy, hogy a gondolkodásuk teljesen eltérő, akkor ebből rohamos leépülés, az erkölcstelenség melegágya következik, és ez vezetett oda ahhoz az állapothoz, hogy Isten kimondja, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Ez a 3. vers is magyarázatot kíván, de ez már azért, mert rossz a Biblia fordításunk. Aki előveszi az eredeti Károlyi Bibliát, Károlyi Gáspár például ezt a verset jól fordította. Károly így fordította, hogy ne küzdjön az én lelkem, az én szent lelkem az emberért, adok nekik megtérésre 120 évet. Csak ugye Isten előre kijelentette, hogy 120 évig még küzdeni fog ezért az emberiségért, ezért az összevegyült emberiségért, aminek a leépülése rohamos volt erkölcsileg. A Szentlélek 120 évig küzdeni fog, hogy megtérésre vezesse ezt az emberiséget, de hiába a 120 év eltelik, és csak egy tört része az emberiségnek fogadja meg Isten kérését. Tehát itt nem jó a fordítás. Itt a fordításnak szó szerint így kellene hangozni, és mondta az Úr, ne küzdjön az én lelkem örökké az emberért, mivel hogy ő test. Ugye egy kicsit hiányos itt a héber mondat,
ezért kiszokták pótolni, Károly Gáspár így pótolta ki, hogy adok nekik megtérésre, tehát ilyen nincs az eredeti, hogy adok nekik megtérésre, de értelem szerint mégis ez következik. Ez a fordítás, ami a mostani Bibliánkban szerepel, hogy legyen életének ideje 120 esztendő, ez félreérthető, mert sok ember innen olvassa ki, hogy Isten mintha maximálta volna az életkorokat, és hogy az örök életre teremtett emberek az első 10 nemzedékben még 900 évig is éltek, még 700-800 évig is, itt Isten a 10. nemzedékben azt mondja, hogy most 120 évet senki nem fog meghaladni. Úgyhogy ez nincs így, mert az özönvíz után nagyon sok emberről olvassuk, hogy ezt az életkort még bőségesen meghaladta. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten az emberi életkort behatárolta volna, hanem éppen ellenkezőleg arról van szó, hogy minden egyes emberért küzdeni fog az Isten, 120 évig fog küzdeni, ami nem csak annyit jelentett, hogy a Szentlélek által, hanem annyit is, hogy Noé az özönvíz előtt 120 évvel kezdte hirdetni a megtérésre felszólító üzenetét. Ez óriási idő. Persze akkor hosszabbak voltak az életkorok is, ez is igaz, de 120 év egy evangélium hirdetéssel nem rövid idő. És Noétól sajnos nem fogadták el az emberek, és amikor eljött az özönvíz, csak Noé és családja maradt meg. És miközben Noé a 120 év alatt építeni kezdte a bárkát, ez is egy hatalmas Istennel való együttjárás volt, hogy egy kicsit belegondolunk, hogy mit jelentett hinni az Istennek. Isten felszólította Noét, hogy bárkát építsen. De miért építsen bárkát szárazföldön? És mi teszi szükségessé a bárkaépítést? Hogy az egész földet elönti a víz? Aki idáig elolvasta a Bibliát figyelmesen, azt tudhatja, hogy például Noénak olyasmit mondott az Isten, amit soha senki nem tapasztalt ezen a földön. Tudnék esőt. Eső soha nem volt a földön. Hogy azt olvassuk a Biblia elején, hogy Isten, amikor megteremtette a földet, az egész légköri viszonyok sokkal finomabbak, rendezettebbek voltak, pára harmatozta be a földet. Nem volt ilyesmi, mint ami mi nálunk most már mindennapos szinte, hogy tornádó, hurikán és egyéb más képződések, hanem a földnek a klímája rendkívül kiegyenlített volt, eső nem volt. És Isten azt mondta, hogy igen, megerednek az ég csatornái, majd fölbuzognak a mélység forrása, és soha senki nem látott ilyesmit. És erre elmondta Isten, hogy Noé, ezért kell építened bárkát, ezért megadta Isten még a méreteit is a bárkának, hogy nem kis alkotmány volt ez a Noé bárkája. Ha jól tudom, a 20. század elejéig az amerikai haditengerészet által épített nagy hadihajókig semmi nem szárnyalta túl ezt az emberiség történelmében. Ez egyrészt egy hatalmas építmény is volt, egy 3 emeletes, a fényt egy helyünnen beengedő és mindenhova eljutató építmény, de ezen kívül nem is annyira hajó volt ez, hanem inkább egy hatalmas otthon, inkább egy hatalmas ház. Akik komolyan vették a bárka méreteit, és már a legkorábbi kortól ábrázolták ezt a bárkát, keleti bizánci részen és más egyéb területeken, pontosan jelezték, hogy ez a bárka olyan, mint egy úszó ház a vízszínén, de ennek a statikai törvényei és egyéb más dolgai, ugye góferfából készült, nagyon erős fából készült ez a bárka, aminek a megmunkálása is hatalmas fáradtságot jelentett. Nyilván Noé nem csak a 3 fiával dolgozott ezen, hanem munkásokat fogadott fel, és nyilván azoknak a munkásoknak el is kellett mondania, hogy mit csinál, és nyilván azok a munkások először talán még meg is voltak döbbenve, hogy egy idősödő ember belefog egy ekkora vállalkozásba, egy több évtizedes, hatalmas költségekkel járó vállalkozásba. Szóval, ha valaki egy kicsit megerőlteti a fantáziáját, amit nagyon röviden mond el itt a Biblia, elolvassa Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvét, amelyben külön fejezet van az özönvízről, amit ajánlok is, akkor kicsit képe lehet arról, hogy milyen óriási dolog volt ez, és ez az Istennel járt Noé, ez az élet minden területére kiható kifejezés, ez ugyan röviden mond el valamit, de azért érzékelteti azt, hogy mindenben, amit tett, egyszerűen újra hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy Noé csupán egy istenhívő ember volt, hogy hitt az Istenben, hitt az Istennek. Hitt az Istennek, hogy amikor Isten elmondja a hosszát, szélességét, magasságát, amikor elmondja majd azt, hogy hogyan fogja azt betelepíteni állatokkal, amikor
sok mindent Noé tudomásáról, és közben még a fizikai munka mellett ott volt a legfontosabb a lelki munka, amelyre Péter apostol első levele 3. fejezete utal, hogy Noé Krisztusi lélekkel prédikált az embereknek. Tehát így mondja az első Péter levele 3. fejezete, hogy a Krisztusnak ő benne levő lelke szerint kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, és hagyjanak föl a pusztító életmódjukkal. Egyébként nem tartozik szorosan az Istennel járt kérdéséhez, csak hogy azt a világot lássuk. Az özönvízre 3 visszautalás van a Bibliában. Jób könyvében, Máté evangéliumában és Júdás levelében. Ezt el kell olvasni. Itt nagyon rövid a leírás a Mózes első könyve 6. fejezetében, de ha elolvassuk Jób könyve 19. fejezetét, elolvassuk Máté evangélium a 24. fejezetét, és elolvassuk a Júdás levelét, hát akkor nem közönséges kép kerekedik ki. Az özönvíz előtti civilizáció egy hatalmas civilizáció volt. Gazdag világ volt. Így mondja a Biblia, hogy az Isten megtöltötte házaikat javakkal. Dúsgazdag emberek éltek. Művelt emberek éltek. Műszaki, technikai fejlettségben, ennyiben igaza van az előbb általam is kárhoztatott cifi irodalomnak, de műszaki, technikai fejlettségben talán csak a mikorunk kezdi beérni azt a kort, ami akkor volt. Tehát ne úgy gondoljuk el, hogy néhány ember lézengett a földön, aztán ott volt 800 magával, Noé már elnézést, ezt németek ki is számolták, hogy a 10 nemzedék alatt mennyire szaporodott föl az emberiség, kb. 800 milliós lélekszámmal számolhatunk. Ez egy óriási civilizáció volt. Hatalmas, hogy úgy mondjam, mai palotákhoz hasonló házak álltak, óriási kertekkel, fényűző, kényelmes élettel. Jézus Krisztus is visszautalt erre az időszakra, és azt mondta, hogy amint a Noé idejében volt, olyan lesz az ember fia eljövetelének napjaiban is. Az emberek házasodtak, adtak, vettek, és nem vettek észre semmit. Az embereket lekötötte a kényelmes élet elérésének a vágya. Az emberek gazdagok voltak. Az emberek jó módban éltek. Az embereknek mindenük megvolt. Házasodtak, adtak, vettek, szépítették a környezetüket. Csak éppen az emberek nem gondolkoztak, és a vallást olyan szintre szállították le, hogy Jézus azt mondta, hogy nem vettek észre semmit. Vagyis azt hirdették az akkori emberek, hogy Isten ugyan létezik, de hát Isten messze van, mi az Istennel nem tudunk törődni. Ismét a szójátékot hadd vegyem elő. Hittek az Istenben, de az Istennek nem voltak hajlandó hinni, hanem azt mondták, hogy hát az Isten messze van, mi majd készítünk különböző bálvány istenségeket és szobrokat és képeket, hát azokon keresztül akarjuk az Istent elképzelni. Tehát a bálványimádó emberiségnek a gyökerei is ide mennek vissza az özönvíz előtti világba. Azért látjuk azt a történelmi törvényszerűséget, hogy az özönvíz után, hogy a népek elkezdenek szaporodni és a világ különböző részeire eljutni, hát minden népnek már külön istene van, külön istenvilága, mitológiája. Ez is az özönvíz előtt fejlődött még ki, hogy az emberek úgy gondolják, hogy Isten messze van, amit mond az Isten, hát az bennünket annyira nem éri, majd mi elképzeljük azt, hogy milyen a nekünk megfelelő Isten. Én a szójátékot nem csak azért mondom, hogy most valami nyelvtani dolgot rögzítsek be, hanem azért is mondom, mert sokszor akik ma azt mondják, hogy hisznek az Istenben, azok ezzel azt is mondják, mondom nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor, hogy nekem ilyen Isten kell. Én így képzelem az Istent. Nekem ez az Isten megfelelő. Az ember találja ki az Istent. Az ember vetíti ki a vágyit, hogy nekem ilyen Isten kell. Azok az emberek, akik Istennek hisznek, azok önmaguk természete ellenére hisznek az Istenben. Szóval ez nagy különbség. A bálványimádó vallásoskodás és az igaz Istenben hívő vallásosság között ez a különbség, mind a mai napig ez a különbség, hogy vannak emberek, akiknek olyan Isten kell, aki jóvá hagyja a gondolkodásukat és a felfogásukat és az életüket. Más emberek viszont azt mondják, hogy nekem olyan Isten kell, aki ő maga a valóságban. És ha az Isten olyasmit mond, ami nekem nem tetszik,
akkor én az önmagammal szemben is, önmagam természetét legyőzve is elfogadom, és kérem annak az Istennek a segítségét, hogy segítsen nekem a hozzá méltó életben. Ezért mondom, hogy ezek a visszautalások, hogy Jézus is ezt mondta, hogy ezek az embereknek mindenük megvolt, fényűző élet, kényelem, de nem gondolkodtak, nem fogadták el az Isten kijelentéseit, üzeneteit, tehát nem jártak az Istennel. Istennel Noé járt, és a családja járt. Szívszorító dolog, az Istent ennyire száműzték a földről, ennyire hátat fordított az emberiség az Istennek. És a harmadik visszautalása is, hadd tegyek egy-két megjegyzés, Júdás levele. Mondom az özönvízre ezt a három könyvet. Jobb könyve azért is utalhat vissza az özönvízre, mert Jobb könyve cselekménye nagyon közel van az özönvízhez, mert a történet szinte az özönvíz utáni egy-két évszázadban játszódik. Jézus azért utalt vissza az özönvízre, meg Noé idejére, mert arra akarta fölhívni a figyelmünket, hogy a mikorunkban, tehát az ő második eljövetel előtti korban újra ismétlődni fognak az özönvíz előtti állapotok. De a Júdás levelében is van egy nagyon érdekes visszatekintés, amikor azt mondja Júdás apostol, hogy az özönvíz előtti emberek kemény beszédeket szóltak az Istennel szemben, és azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk, mindenható. Ez megdöbbentő ez a kijelentés, mert ki az, aki kemény beszédeket szól az Istennel szemben? Ki az, aki azt mondja, hogy távozzál el? Hát nem az ateista emberek. Az özönvíz előtti emberek nem voltak ateista emberek. Ők pontosan tudták, hogy van Isten. Ők ezt el is fogadták. De az Isten képet a maguk felfogása szerint akarták kitölteni, és ezért nekik Isten törvényei, Isten parancsolatai nem kellettek. Ezért mondom most már negyedszer, hogy ők Istenben hittek, de Istennek nem hittek. És ma is ez a különbség ember és ember között. A világunk egyre kevésbé ateista, egyre kevesebb ember mondja azt, hogy ő nem hisz az Istenben, vagyis nagyon sokan mondják, hogy én hiszem, hogy Isten lét, kell, hogy létezzék az Isten. Amikor arra kerül a sor, hogy mit mond az Isten? Az emberi életre nézve milyen törvényei vannak az Istennek? És te a hétköznapokban azokhoz a törvényekhez szabod magadat? Azok szerint akarsz élni, akkor az emberek azt mondják, hogy hagyjatok békén, mert nekünk ennyi elég. Mi hiszünk az Istenben, mi annyira komolyan nem vesszük a vallást, hogy állandóan a Bibliát bújjuk, vagy állandóan erről beszéljük, ezt meghangjuk a rajongóknak, a szektársoknak és egyéb másoknak. Gondolom, nagyon sok helyen ismeretes szófordulatok ezek. Csak azért mondom, hogy a Biblia is tud erről a jelenségről, sőt, nagyon is tud. És egy ilyen világban következett be az, hogy Noé miközben végzi a fizikai munkát, a hatalmas vállalkozással ad előre, közben végzi a lelki munkát, Noé elszigetelődik, a családja elszigetelődik, egyre kevesebben hallgatnak a szavára, egyre többen tartják őrültnek, aki szárazföldön bárkát ácsol, egyre többen gyanúsítják meg, úgy, hogy elment az esze, és eközben Noé a legkegyetlenebb megszólások özönében Noé nem megtörik, nem megkeseredik, hanem Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, Istennel járt Noé. Olyan döbbenetes különben ez a 6. fejezetnek a 8. és 9. vers azt mondja, Noénak ez a története. Egy ember élettörténetét két mondatba beletenni, sőt ebbe a szókapcsolatba beletenni, és többet nem is mond róla a Biblia. Nem tudjuk meg, hogy milyen volt a gyerekkora, az ifjúsága, hogyan választott társat, hogy születtek a gyerekei, mi volt pontosan a foglalkozása. Nem, Noénak ez a története, Istennel járt Noé. Döbbenetes dolog. De mennyire mi is vágyakoznánk arra, hogy a mi életünk története is így összefoglalható legyen, hogy bárcsak mi rólunk is ezt el lehetne mondani, hogy én a világon, amikor éltem, akkor az Istennel együtt jártam. Mit jelent ez az Istennel együtt járás? Mit jelent ez, hogy hallgatni az Isten szavára, kikérni az Isten tanácsát, és a mindennapokban Isten félő életet tanúsítani? Mit jelent ez az Istennel járt Noé? Ha egy néhány oldalat előre lapozunk, és megnézzük ennek a kifejezésnek a harmadik előfordulását, amit idéztem is Ábrahámmal kapcsolatban,
Mikor Ábrahámnak Isten ezt a felszólítást adta, hogy járjon ő vele, a következőt mondta neki pontosan. Tehát a Mózes első könyve 17. fejezet első verse szerint: én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem és légy tökéletes. Három része van ennek a kijelentésnek. Először is Isten soha senkinek nem mondja, hogy ő vele járjon, míg őt meg nem ismerte. Istennel együtt járni az az ember tud, aki megismerte, hogy Isten a mindenható Isten. Ezért mutatkozik be Isten így: én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Ha valaki megismeri azt az életében, hogy Isten mi mindenben tud segíteni, mi mindenben tud tanácsot adni, ha valaki ezt megismeri az életében, hogy én meg akarok oldani egy problémát, és nem tudom, kicsi vagy nagy probléma, de nem tudom, és megyek embertől emberig, megyek a hozzám közelállókhoz, fűhöz, fához kapcsolom, és próbálok valamit megoldani, és mi emberek nem tudjuk. És sokszor, amikor már zárul a kör, és már sehonnan nincs segítség, és remény nincs a megoldásra, akkor szokott eszünkbe jutni az, hogy jaj, Istenem, segíts! És amikor az Isten segít, és én ezt nem felejtem el, mert nagyon sok ember így van az életben, hogy azért csak kimondja, hogy jaj, Istenem, segíts. Csak eszébe jut az Isten, de utána elfelejti. Vagy a körülményekre, vagy a véletlenre, vagy nem tudom, mire fogja aztán a megoldást. De az az ember, aki kezd tapasztalatot gyűjteni arról, hogy Isten mindenható Isten. Ahol mi nem látunk megoldásokat, Isten még százat és ezret tud megoldást. Amikor mi már bénultan azt mondjuk, hogy hát ez már mindig így lesz, vagy ezt nem lehet megoldani, vagy ebből az emberből már nem lesz más, és ugye hasonló kifejezések hányszor hagyják el az emberek ajkát. De eszünkbe jut, hogy de mi lenne akkor, hogyha Istenhez fohászkodnék? Mi lenne akkor, hogyha egy emberi kapcsolatot nem én akarnék, nem mások emberek segítségével megoldani, hanem Istenhez fordulok, és az Isten olyan érdekes módon, olyan titokzatosan, csöndben, megfoghatatlanul megold egy emberi problémát. Egyszer csak azt látjuk, hogy túljutottunk rajta. És az ember tapasztalatot szerez a mindenható Istenről. És akkor elhatározza, hogy én ezután nem úgy élek, ahogy eddig. Én az Istenhez fordulok először. Én nem embereknek panaszkodom, nem önmagamba süppedve gondolom át a dolgokat, hanem az első cselekvésem az, hogy Istent keresem föl. És hogyha ez szokássá válik az ember életében, akkor az Isten még ezt is ajánlja, hogy tökéletes életet élhetünk. Megdöbbentő, hogy egy egyre leromló világban, egy egyre inkább eltorzuló világban Isten tökéletességről beszél. Ez se jutott volna az eszünkbe. Az özönvíz előtti világ így erkölcsileg süllyedt lefelé. A mostani világban is mindenki látja, hogy lényegileg a legnagyobb probléma az emberek belső állapota, egyre kezelhetetlenebbek, egyre féktelenebbek, egyre kiszámíthatatlanabbak az emberek. És minden megy lefelé. És Isten meg azt mondja, hogy tökéletes lehetsz. Ugye ez sem, mi ezt nem találtuk volna ki. Mondjuk mi esetleg azt mondtuk volna, hogy valamilyen szintet megüthetsz, nem olyan mély szintet, mint a világ, valamilyen szintet. Isten azt mondja, hogy légy tökéletes. Isten a tökéletességre vezette el Noét, és mindenkinek ígéri azt, hogy ha mindig ő hozzáfordulunk, ha nem felejtjük el, hogy nekünk van egy teremtő, gondviselő és megváltó Istenünk, és magunkat megalázva, az igazi gyermeki állapotban, az igazi lelki szegénység állapotára eljut, hogy azt mondom, hogy Istenem, segíts! És ezt nem akkor mondom csak, amikor már minden eszközöm kimerült, hanem eleve így állok a dologhoz. Ennyit jelent az Istennel járás. Hogy az élet kis és nagy helyzeteiben, otthon és másutt, hogy az első gondolatunk Istent keresi. Az első vágyakozásunk az, hogy Istenem, tehát te látod ezt, te itt vagy. A részedről nincsen hiány, az én részemről lehet a fogadókészség hiánya, de te készen itt nyújtod a megoldást, miközben én magam akarom megoldani, vagy másokat bevonva akarom megoldani.
Valahogy ezzel lehetne szemléltetni, hogy mi ez, hogy Istennel járni. És mit jelent az, hogy úgy mindig érzékelni a különbséget, hogy amit mi emberek megoldunk, az, hogy néz ki, és amit Istennel együtt megoldunk, az, hogy néz ki. Máté 19:26. Ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Az Istennel együttjárás az annyit jelent, az a természetes lelki beállítódás, hogy én megismertem egy nálam tisztább és igazabb lényt. Megismertem őt úgy, hogy mindig számíthatok rá. Megismertem őt úgy, hogy nem az állapotom szerint kezel engem, ha méltatlan vagyok is, de hozzáfordulok őszintén és segítséget, nem fog engem kiosztani, bádolni, hogy milyen vagy, hanem készségesen, szemrehányás nélkül fog segíteni, hogy a Jakab levele első fejezetében olvassuk. Készségesen, szemrehányás nélkül. Nem olyan az Isten, mint az ember. Nem támaszt feltételeket. Nem fitoktatja, hogy ő mire képes, hanem látja a teremtményének az elesett helyzetét, és készségesen, szemrehányás nélkül jön és segít. Noé ezt értette meg, ebben gyakorolta magát. És egy egész leromló világ, azért gondoljuk el, hogy 8 ember kivételével mindenkinek a gondolkodása eltorzult. Mindenkinek az életvitele erkölcstelen, és egyre inkább az lesz. És egy ilyen világban tökéletes életet tudott élni. Milyen óriási bizonyíték ez amellett, hogy ha valaki az Istennel jár, és az Istennel együtt él, akkor az egész világ tehet mást, és az egész világ gúnyolhatja, és pellengére állíthatja. Ez az ember ezt nem úgy veszi fel. Biztos vagyok benne, hogy Noé nem volt egy megsértett ember. Nem volt egy szomorú és lehangolt ember, hanem ahogy a Biblia elénk állítja, hogy milyen a hívő ember alapjában egy derűs, örömteli életet él, annak ellenére, hogy körülötte minden omlik, hogy mondja a 91. Zsoltár, hogy a jobbot felől 1000-en, a balot felől 10000-en esnek el, de hozzád a baj nem is közelít. Miért nem közelít hozzád a baj? Mert te Istennel jársz, és Isten megmutatja azt az utat, hogy te nem fogod tönkrezúzni magadat, elsősorban belül nem fogod tönkrezúzni magadat, azután pedig az Isten kegyelméből a külső körülményeid is rendbe fognak jönni, és el tudod fogadni Istentől a nehézségeket is, a megpróbáltatásokat is. Istennel együtt járni. A Kolossé levél 2. fejezetét szeretném idézni, a már előre bejelentett igehelyek közül, hogy például az Istennel járásról, erről a nagyon szívbe fogadandó és nagyon megjegyzendő igéről mi mindent mond el a Biblia. A Kolossi levél 2. fejezetében a 6. verstől a következőt olvassuk, nálam a 238. oldalán az Új Szövetségnek. Kérném szépen, hogy keressük ki ezeket az igehelyeket, mert most talán nagyobb a jelentőségük sem, hogy szóban halljuk, a szemünkkel is ellenőrizzük és olvassuk el. Kolossi levél 2. fejezet 6. verse, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Tehát a 238-as oldal Új Szövetség, Kolossi levél 2. fejezet 6. versét. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban háladással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Tehát mit mond itt Pál apostol, hogy amiképpen vettük, ahogy megismertük az Istent, hogyan ismeri meg először az ember az Istent? Elméletben? Én azt gondolom, hogy kivétel nélkül minden ember valahogy tapasztalatilag ismeri meg az Istent. Tapasztalatilag. És ahogy tapasztaltuk az Istent, és látjuk, hogy az Isten hogyan tartja fenn az életünket, hogyan rendezel egy dolgot, amikor mi tudatosan őt keressük, akkor erre hogyan válaszol? Hát emlékezzünk vissza, amiképpen vettük a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Az életnek fájdalmas tapasztalatai, egyet én is hadd mondjak el. Egyszer egyik
keleti városunkban, Nyíregyházán találkoztam egy magánvállalkozóval, aki eljött az előadásra, és néhány előadás után úgy meg is nyílt a szíve, és elmondta, hogy ő hogyan szerzett tapasztalatot az Istenről. De az tényleg minden ízében egy hiteles, igazi tapasztalat volt, az, hogy jó volt hallgatni, és el nem felejtettem egy részét sem. A lényeg az, hogy ő ilyen autók behozatalával foglalkozott, és adtak neki egy olyan típust, amit nagyon nehéz volt megtalálni. Egy olasz típus, ki is ment Olaszországba, és egy álló hetet eltöltött, a fél Olaszországot fölhajtotta, és már vissza kellett jönni, mert nem találta azt a típust, de a megrendelő ragaszkodott ahhoz a kocsihoz. És amikor már elhagyta Olaszországot, már Ausztriába ért, hát akkor eszébe jutott az Isten. És ő mondja nekem, szégyensz, azt mondja, nézettelen, hogy szégyenszemre mondom, tehát a gyerekkoromban is ugye sokszor volt tapasztalatom a Jóistennel, meg hallottam róla, és már jöttem kedvem csüggetve, és hát, hogy Ausztriában már közel a magyar határ, hogy eszembe jutott, hogy imádkoznom kellene az Istenhez. Na, de azt mondja, péntek volt, és fél óra múlva minden garázs bezárt, de hát azért leálltam, és imádkoztam, és bementem egy kis jellegtelen osztrák kisvárosba, és első garázsba, és a zárás előtt negyed órával ott találtam azt a típust. Akkor elkezdtem remegni egy kicsit, néztem ugye, hogy hol vagyok, mondta ezt, de gyönyörűen mondta el, de hát a nagyobb részekre ugye pontosan emlékszem, rögtön meg is tudtam venni, hazahoztam és átadtam az illetőnek, és azt mondja, hogy hát én ezzel az Istennel szeretnék élni. Mondtam neki, hogy ön az én emberem, ilyen emberekért járom az országot többek között, hogy ilyen emberek, aztán majd ők is beszéljenek, ők is tartsanak előadást, stb. Nagyon nekibuzdult, járt minden előadásra, amiképpen vettétek a Krisztus Jézus, aképpen járjatok ő benne. És utána elmaradt, és évekig nem láttam. Teljesen visszament a régi életébe, elvált, különböző, elmondani is súlyos, az életnek egyik nagy fájdalma, pedig hát én olyan sokszor nem találkoztam vele, de hogy ő ezt elmondta, hogy ő tapasztalatot szerzett, ő szeretne az Istennel együtt járni. De mit mond itt a hetedik vers? Meggyökerezvén, és tovább épülvén. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amire tanítatok, bővölködvén abban háladással. És utána majd meglássátok, hogy senki nem fog benneteket becsapni, bölcselkedés csalását, na de ahhoz mi kell? Meggyökerezni, tovább épülni. Az Istennel együtt járni az nem annyit jelent, hogy néha napján tapasztalatot szerezni az Istennel, megköszönni. Aztán nekem már van 4-5 tapasztalatom, ez is több, mint az országos átlag, és aztán leteszem a lantot, nekem is volt egy lényel tapasztalatom, és nem, ez nem ennyit jelent. Noé meggyökerezett, Noé hirdette az evangéliumot, Krisztusi erővel hirdette az evangéliumot, tovább épült ő benne, elszenvedte a gúnyt, a megvetést, a szenvedést. Azért mondom, némi kis fantáziával elgondolhatjuk, hogy milyen célzott támadások érték őt és a családját. És elszenvedni azt is, ami számomra, hogy Noé életét végig gondolom, és most, hogy újra olvastam a fejezetet, eddig nem vettem észre, itt is olyan döbbenetes erővel a szerző kiemeli, hogy Noénak mi volt az egyik legnagyobb szenvedése. Amikor az állatok megindultak a bárka felé. Az állatok megindultak a bárka felé, lejárt a 120 év, mindenki gúnyolódott. Senki nem akart a bárkába menni, és az emberek kezdték látni, hogy a különböző helyekről jönnek az állatok, és mennek be a bárkába. Jobb könyve 35. fejezete beszél arról, hogy sokszor az állatok a maguk ösztönös szintjén bölcsebbek az embernél. Ők Istennel járnak, az ösztön élet szintjén, de beprogramozottan, híven engedelmeskedve a teremtettségük néhány alaptörvényszerűségének Istennek, és Noénak ezt végignézni. Egy ember nem jött oda. Az emberek gúnyolódtak, az állatok megjöttek, és helyet foglaltak a bárkában. Érdemes sok mindent végig gondolni ebből a Noé történetéből, de hogy az Istennel együttjárásról még más mélységekbe is bepillanthassunk,
János leveleit ajánlanám, mert János apostol különösen sokat használja a leveleiben ezt a felszólítást. János apostol első levelében szeretném felolvasni a második fejezetből a 6. tartó verseket. Nálam a 280. oldalon az Új Szövetségben János első levele 2. fejezet 6. versétől. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Azt mondja János apostol, hogy kétféle járás van. Az emberek járnak a sötétségben. Megvakult szemmel, állandó félelem, hogy mikor bukik föl, megy neki a falnak. De az emberek sokszor így élnek, járnak a sötétségben. Ki az, aki Istennek hisz? Ki az, aki Istennel együtt jár? Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. És itt fejti ki János apostol ebben az összefüggésben, ebben az ige szakaszban, a 3. verset olvasom, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. És ezután mondja, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amint ő járt. Nem tudom, hogy világos levezetés ez. Néhány logikai lépcső, amit itt végigjár János apostol, az Istennel együtt járás. Ez annyit jelent, hogy benne maradás. Benne maradás az annyit jelent, hogy megismerés. Megismerés pedig nem annyit jelent, hogy hiszek az Istenben, hanem hiszek az Isten beszédének, hiszek az Isten parancsolatainak, ezeket készségesen, örömmel elfogadom és követem. Tehát tulajdonképpen itt mondja meg a Szentírás azt, hogy kétféle vallásosság van, ezt már ugye az elmúlt alkalommal is láthattuk a Kain és Ábel történetben, mert ugye gondolom ott is hangsúlyozta az előadó, hogy Kain sem volt ateista. Hát ateista nem emel oltárt, meg nem teszi fel az oltárra az ő ajándékát. Kain is vallásos ember volt. Csak hogy a maga felfogása szerint képzelte el az Istent, ami az ő szája ízének megfelelt, olyannak képzelte el. Ábel viszont olyannak fogadta el az Istent, ahogy az Isten önmagáról beszélt és mutatkozott be, és ég és föld különbség soha nem az ateizmus meg a vallás között van. Az ég és föld különbség a hamis vallásosság és az igazi vallásosság között van, és ez azért nagy különbség, mert az emberek ezt általában nem látják. Az emberek összemosnak mindenféle vallást, ez is a hamis vallásosság egyik borzalmas következménye, ez a mai szólásmondás is, hogy mindegy, hogy milyen Istenben, csak higgyél. Meg hát én is hiszek, te is hiszel, meg mindenki hisz valamilyen Istenben, az a lényeg, hogy ateista ne legyél. Jézus kijelentése ezzel szemben az, hogy bárcsak hideg lennél, bárcsak ateista lennél, még nagyobb remény lenne felőled, bárcsak forró, de mivel lanymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból, ugye a Jelenések könyve 3. fejezetében jól ismert, épp a korunknak szóló üzenet. Ha egy-kettőt lapozunk, a János apostol 2. leveléhez érünk, és János apostol 2. levele, ami összesen egy fejezetből áll, a 6. verset olvasnám fel. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottunk, hogy abban járjatok. Nem tudom, hogy ezt a Biblia verset kifogadta a szívébe, vagy kihordozza ezt magában, mint itt 3 kifejezés is döntő. És ez a szeretet. Itt van egy meghatározás. Tudjátok, emberek sokat beszéltek a szeretetről. De itt most én, az Isten, megmondom az igémben, a Bibliában, hogy mi a szeretet. És ez a szeretet,
hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. A szeretetnek nem tudom, hogy ezt a meghatározását kifogadta a szívébe. Az az igazi szeretet, amikor az Isten parancsolatai szokássá válnak az életünkben, az első reflexem az, hogy Isten és a parancsolatai jutnak az eszembe, nem a magam indulata, ösztöne, megoldása, okossága, hanem szokássá vált az életemben, hogy én az Istenhez viszonyítom, Isten beszédeihez viszonyítom az életemet. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Hatalmas dolog az Istennel együttjárás, és az Istennel csak az jár együtt, most már látjuk a bibliai szóhasználat csattanóját is, aki az Isten parancsolatait nemhogy hallatlanra nem veszi, hanem hogy azoknak a betöltésére kívánkozik, hogy a hegyi beszédben maga Jézus is Máté 5. fejezet 17. versében elmondta, hogy ne gondoljátok, ne gondolkozzatok így, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a parancsolatokat, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább azért jöttem, hogy betöltsem. Istennel együttjárás és Isten parancsolatának betöltése, ez a kettő úgy feltételezi egymást, nem az jár Istennel, aki állandóan elmondja az ő Istennel szerzett tapasztalatait, de sok helyütt kikandikál az, hogy nem egészen Isten törvénye és útjai szerint való tapasztalatok ezek. Az jár igazán Istennel, aki az Isten parancsolatainak a betöltéséről tapasztalatot szerez itt a világban. Az a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ha komolyan vesszük az Isten parancsolatait, nem mondjuk azt, hogy most még nem tudom, emberi erővel soha nem is tudjuk egyébként, ez a Bibliának alapvető masszív tanítása, nem mondjuk azt, hogy mit szólnak hozzá a többiek, én egy nálam igazabb lénytől valamit megismertem, ő engem nem gyötörni akar a parancsolataival, ő nekem a javamat akarja, látom, hogy ez igaz, megvizsgáltam előről, hátulról, alulról, felülről, én eszerint akarok élni, ha mi erre döntést hozunk, és komolyan rátesszük az életünket, akkor tapasztalatot fogunk szerezni az Istennel. És befejezésül hadd olvassam a Jelenések könyvében is, hogy mit tesz hozzá a járáshoz, és egyben a Kolossé levélben mit jelent ez a meggyökerezés, meg továbbépülés a hitben és a többi. A Jelenések könyve 3. fejezet 4. versében, a Szárdiszi levélben van Jézusnak ez a kijelentése, tehát Jelenések könyve 3. fejezet 4. versében, de van Szárdiszban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Az Új Szövetség 289. oldalán van ez Jelenések 3. fejezet 4. versében, de van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. A Biblia szerint Istennel együtt járni fehérben lehet. Hát ez meg mit jelent? Ugye a fehér ruha, a fehér gyolcs, az a Bibliában a megszentelődésnek a jelképe. A Bibliában az emberi életút, a hívő ember életútja, a megváltozott ember életútja két részre oszlik, a megtérésre és a megszentelődésre. Valaki megismeri az Istent, valaki hódol az Isten tisztasága, bölcsessége, áldozatkészsége előtt, elfogadja Isten kijelentéseit, tehát nem csak Istenben hisz már, hanem Istennek hisz. És amikor bekövetkezik az életében ez a döntő fordulat, hogy befogadja az Isten igéit, megváltozik, megtér, utána meggyökerezni és továbbfejlődni ezt más szavakkal úgy mondja a Biblia, hogy fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Jézus mindig fehérben járt. Jézusnak az élete tökéletes élet volt. Holott emberi természetben élt itt közöttünk, de Jézus mindig az első gondolatával Istent kereste. Őnek is szüksége volt erre, neki is le kell legyőzni az emberi természetét. Őnek is se volt ez természetes. Ehhez természetét le kell legyőzni. Jézusban ez szokássá vált, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez ennyit jelent. Ez a híres kifejezés, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez más szóval annyit jelent, hogy én Istennel járok. Máskor Jézus ezt mondta, hogy semmit sem cselekszem, ha nem látom cselekedni az Atyát. Istennel együtt járt. És ezért Isten mindig hozzásegítette Jézus Krisztust a Szentlélek által, a hit által, hogy fehérben járt.
hogy a gondolkodása után a jelleme, a cselekedete is tökéletesek voltak. Micsoda hatalmas ígéret ez a mi számunkra, hogy mi is fehérben fogunk vele járni, és erre méltókká teszlek titeket. És lehet tökéletes életet élni egy teljesen elvetemült, eltorzult világban, hogyha mi az elsőrendű kérdésnek azt tekintjük, hogy Istennel milyen a kapcsolatunk. Sajnos az emberek többsége elsőrendű kérdésnek azt tekinti, hogy a világgal milyen a kapcsolata. És vagy előre haladni, vagy mindig megfelelni akar a világnak. És ettől az emberek bepiszkolódnak. És fehérben nem járnak, az biztos. Bepiszkolódik, besározódik az ember. Ha elsőrendű kérdésnek nem azt tekintjük, hogy az emberek mit mondanak rólunk, vagy hogy én előre haladjak itt a földi taposómalomban, hanem az elsőrendű kérdésnek azt tekintem, hogy valaki akarta, hogy

És ez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy de van Szárdízban egy kevés neved, itt is kevesekről beszél, de az, hogy kevés ember van, ez nem az Isten tehetetlenségét, nem az Istennel való együttjárás lehetetlenségét bizonyítja. Mert éppen az bizonyítja, hogy minden körülmények között lehet járni az Istennel. Hogyha Noé 800 millió ember között együtt tudott járni az Istennel, akik nem voltak Istennel megegyezésben, sőt, a bálvány isteneiknek hittek, és Noé erre mégis képes volt, hát akkor itt azért meghajthatjuk a lobogót, hogy micsoda nagy dolog a hit, micsoda nagy dolog ez az Istennel együttjárás. És a mai világban is, hogyha esetleg elfogna bennünket egy kicsit a szédülés, hogy hát itt a mai világban mindenki így meg így gondolkodik, meg ezt és ezt tartja értéknek, meg erre ad, meg ezt tekinti fontos dolognak, hát most a világ őrült, vagy én vagyok őrült? Ugye sokan fölteszik ezt a kérdést. Tulajdonképpen minden ember fölteszi ezt a kérdést. Most a világ őrült meg, vagy én őrültem meg? Aki a Bibliának ezeket az igéit szívébe fogadja, aki törekszik a tudatos Istennel együtt járása, az ezt is megőrizheti magában, hogy nem fertőzt, nem piszkoltam be a ruhámat, valakinek a segítségével fehérben fogok járni. Méltóvá tesz arra, s aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Azt gondolom, ennél nagyobb dolog nem kell az életben, hogy Jézus vallást tesz mellettünk. Ha az egész világ is nem tenne vallást mellettünk, vagy mélyen lekezelne, de hogyha az a valaki, aki vallást tesz mellettünk, aki az isteni életét adta értünk, ezt ígéri nekünk, én azt gondolom, ez mindent megér. Jegyezzük jól meg ezt az igét, legyen ez tapasztalat, legyen egy egyre elmélyülő valóság az életünkben, mi is törekedjünk arra, hogy Istennel együtt járjunk, és amit az Isten meg tud nekünk mutatni, belénk tud vésni a vele való együttjárásával, azt ugye mondanom se kell ezek után, semmi más nem tudja pótolni, és semmi más nem tudja helyettesíteni. Más dolog Istenben hinni, és más dolog Istennek hinni, és Istennel együtt járni, és a Bibliában ez a következetes szóhasználat Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig azt célozza, hogy mi ezt a részt válasszuk, és ne elégedjünk meg egy olcsó vallásossággal, egy olcsó és most mindenkinek kiárusított istenhittel, hanem mi csak azzal elégedjünk meg, amit Isten Ábrahámnak, a hívők atyának is mondta, hogy én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is bennetek, különösen azokat, akiket még személyesen nem üdvözöltem ma. És ez a zene is, ez a muzsika is arra volt jó, hogy azt a mennyei örömet, amit az Isten elkészített számunkra, azt egy kicsit előízként adja nekünk, és a mai napra is. És bennem is öröm van, hogy az igét együtt nyithatjuk meg, együtt figyelhetjük meg, hogy mennyi tanulság van egy-egy történetben. És ezért most lehet, hogy számotokra egy kicsit különös vagy meglepő felvetéssel jövök elő itt az elején, de mostanában, ahova megyek, mindig ezt gyakorlom. Tudom, hogy sok minden kavarog minden szívben, és azért szeretném megkérdezni, nem nekem kell megfelelni, nem hangosan kell kimondani. De gondoljátok át, hogy van-e a szívetekben olyan dolog, ami megakadályozza azt, hogy most együtt a lélek által megnyissuk az Isten igéjét, és azt, amit szeretne nekünk adni, azt megadhassa az Isten. Hogyha van, akkor még most az elején gondoljátok át, tegyétek le az Isten elé azért, hogy nem ulasszuk el ezeket az alkalmakat, és gazdagon mehessünk haza. És így együtt nyissuk meg Bibliánkat Apostolok cselekedetei 27. fejezeténél. Egyik számomra nagyon kedves történetnél, ami annak idején, amikor áttanulmányoztam, nekem nagyon-nagyon sokat mondott, azóta is. És sajnálom, hogy nincs itt a térkép mögöttem, mert ez a gyerekeknek is nagyon érdekes. Látom, hogy vannak gyerekek is. És ez egy különleges történetről szól. Rengeteg kérdés adódik közben, bennem legalábbis sok kérdés vetődik fel. Nagyon kérlek bennetek, hogy figyelmesen olvassátok, hallgassátok. A legelején elolvasom az egész történetet. Jó, egy kicsit hosszú lesz, de próbáljunk meg figyelni, jó? Mert együtt fogunk gondolkodni a történet mondandóján lényegén. Azt is próbáljuk meg átgondolni az elején, hogy milyen szakasz után, mi előtt vagyunk, kik a szereplők. Ha mindenki megtalálta, akkor elkezdem olvasni. Tehát Apostolok cselekedetei 27. fejezete. Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadták mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy Adramitiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindultunk velünk lévén a makedóniai Arisztákus, ki Tesszalonikából való. És másnap megérkeztünk Szidonba. És Julius emberséggel bánván Pállal megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. És onnan elindulván Ciprus alatt teveztünk el, mivel hogy a szelek ellenkezők voltak. És a Szilícia és Pánfília mellett lévő tengeren átevezvén eljutottunk egy líciai mírába. És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket. Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged bennünket odajutni a szél, elhajóztunk Kréta alatt Szaloné mellett, és nagy üggyel bajjal, elhajózván mellette, jutottunk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel van Lásse a városa. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intette Pál őket, ezt mondván nékik. Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvés csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik, mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt, vitettünk tova. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hívattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csónakot, melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaztak, alul megövezvén a hajót, és mivel féltek, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitettek. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattattak, másnap a hajóterhet kihányták, harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongattatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta, jól lehet szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állt egy angyal az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, és ezt mondta, ne félj, Pál, a császár elé kell neked állanod, és íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk. Mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint ides tova hányattattunk az Adrián, éjfél tájban észrevették a hajósok, hogy valami száraz föld közelget hozzájuk. Lebocsátották a vízmérő ónt, 20 ölnyinek találták, majd egy kevéssé tovább menvén, ismét lebocsátván a vízmérő ónt, találták 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vettek ki, kívánták, hogy nappal legyen. A hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsátották a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágták a csónak köteleit, kihagyták esni azt. Addig pedig, míg nappal lenne, intette Pál minnyájukat, hogy egyenek, mondván, ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokat szolgálja. Mert közületek senkinek nem esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondta, és kenyeret vett kezébe, hálákat adott Istennek minnyájuk előtt, megtörvén kezdett enni. Felbátorodván pedig minnyájan szintén vettek magukhoz táplálékot. Voltak pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítették, a gabonát kihányták a tengerbe. Mikor pedig megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, hanem egy tengeröblöt sajdítottak, melynek sima partja van, melyre végezték, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerbe hagyták, egyszer s mind eloldván a kormányrudak köteleit, felvonták a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeztek a part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, és az első része ugyan megakadt, mozdíthatatlanul maradt, a hátsó része azonban szakadozott a haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az lett a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados meg akarván tartani Pált, eltiltotta őket a szándéktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, és így lett, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Gyerekek, otthon kérjétek a szüleiteket, vigyenek végig a térképen, nagyon izgalmas. Én mindig térképpel együtt szoktam az ilyen dolgokat tanulmányozni. Hol mennyit, milyen módon töltöttek. A hajókról is elég sok mindent lehetett itt olvasni. Még egy gyermeknek is nagyon érdekes lehet ez a történet. De hogy a lényegére tudjunk térni, kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen útja volt ez Pálnak? Miért ment Pál ezen a hajón? Miért vitték ezen a hajón, és hova indultak? Hova indultak? Rómába. Azért, hogy át tudjuk venni a lelki dolgokat, a lelki tanulságokat, meg kell, hogy figyeljük az előzményeket. Szeretette volna Pál Rómába lenni, Rómába menni? Nagyon szeretett volna. Gondolta arra, hogy így fog Rómába menni? Nem. Egész más terve volt Pál apostolnak, ugye? És ismeritek az előzményeket, a saját hibájából is, a testvérei féltékenységéből, úgy vélt jó akaratából egy olyan helyzetbe került, amit előre nem tudott volna elképzelni, és nem is kívánt volna magának. Azt látjátok a történetből, hogy elég nagy bajba kerültek, és nem tudom hányadszor mondom el a történetet, de megint újabb tanulságok voltak számomra. Ugye hát azt most nem mondom el még egyszer, hogy honnan indultak, merre mentek. Ha lenne itt térkép, meg tudnám mutatni, de nem kis utat jártak be. És talán az elején azzal indítanék, hogy ott van Pál apostol ezen a hajón, azt észrevettétek-e, hogy ő írta le a történetet? Nem ő írta le. Ugye tudjuk, hogy Lukács vitte végig apostolok cselekedetét, ő írta le, és itt az elején, ha figyeltetek, meg a középtájon is ír arról, hogy nem ő, nem Pál apostol mondja el a történetet, hanem utal rá, tehát ők is vele mentek, Isten emberei, Isten apostolai, egy váratlan, nehéz helyzetben, egy kilátástalan helyzetben, nem tudjuk a jövőt, Pál apostolnak nyilván, ha a császár elé kerül, vége van, annak a fajta evangelizációnak, annak a buzgalomnak, amit ő vitt, és a társai, annak úgy látszik hajótörés lelkiekben a vége. Rómában mit lehet így tenni az emberekért? Nem lehet úgy evangelizálni, ahogy eddig tette a három útján. Rengeteg kérdés, rengeteg megválaszolandó dolog, de mégis Isten emberei utaznak a hajón. Megfigyeltétek-e, hogy Pál apostol mikor és miért emeli fel a szavát? Mikor emeli fel először a szavát? És hogyan? És miért? A hajón milyen emberek utaztak? Civil emberek. Nyilván mindenféle összetétel, és a császári seregből is, akik őt vitték. Tehát pogányok, nagyrészt pogányok utaztak a hajón. Pál apostol mikor beszél hozzájuk? Mit és hogyan? Ja, emlékeztek, hogy amikor ott gondolkodtak, hogy merre menjenek tovább. Eljön a telelésnek az ideje, leteltek az alkalmas idők, eljutottak Kréta szigetére, már ott aggodalmaskodtak, illetve maguk között is beszéltek, hogy hát kemény dolgok előtt állnak, és mindenképpen tovább kell jutni. Akkor mondja Pál felállva a 10. versben, hogy férfiak, látom nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás. Emlékeztek a történetből, vagy most, ha belenéztek a Bibliába, hogy reagálták ezt le a többiek? Nem hallgattak az Isten emberére. Kedves gyülekezet, azért beszélünk mi most erről, mert óriási tanulságok vannak a történetben. Ha valaki az Isten embere, és még tudhatja is a lélek által, hogy a következendőben, a közeljövőben ennek az útnak kapcsán mi fog bekövetkezni és történni. És elmondja a véleményét, és nem hallgatnak rá. hogyan viszonyul utána további dolgokhoz? Hogyan tud emberekért mégis munkálkodni? Minket hogyan érint, hogyha nem hallgatnak ránk, pedig mi tudjuk, hogy mi fog következni? Pál apostol az egyik kedvenc emberem a Bibliában, és a végére szeretném kiteljesíteni nektek, hogy mindannyian lehetünk Pál apostolok ott, ahol vagyunk. Nem úgy született ez az ember, hogy rögtön ilyenné lett, és ez a kiváltság nem csak neki adatott. Szeretném azt az örömet is felcsillantani előttetek, azt a lehetőséget, hogy az Isten mit tartogat számunkra, mit tartogat a menny a számunkra, milyen kiváltságokban lehet részünk, és itt teljesen mindegy, hogy ki minek született, milyen a neme, hány éves, eddig hogy gondolkodott. Mindannyiunk előtt állhat, hogy egy váratlan, számunkra nem kívánatos helyzetben, akkor, amikor nem is hallgatnak ránk, amikor nem úgy alakulnak az események, ahogy mi azt előre szerettük volna, vagy elterveztük, mégis akkor is hogy lehet Isten emberének lenni. Nézzük meg a százados, a 11. versben olvashatjuk, a százados inkább hitt a kormányos mesternek, és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Ez természetes volt. Teljesen természetes volt. Teljesen természetes. Most egy ember, aki az Isten embere, és találkozik egy olyan reakcióval, hogy ő tudja, hogy mit mond az Isten. De akik nem hisznek az Istenben, honnan tudnák? Az le tudja magában ez vezetni, hogy ez még eddig teljesen természetes, és nem felháborító. És ha valaki ezt végig gondolja, és nem felháborodik azon, hogy őt nem hallgatták meg, pedig jót akar, akkor tud tovább menni úgy, ahogy Pál tette. Szólt itt most Pál a továbbiakban? Nem. Nem erőszakoskodott. Nem emelte fel a hangját, nem nyomatékosította. És még egy dolog. Szólt itt most arról, hogy ő az Isten embere? Szerintetek hittek volna neki? Szerintem nem. Ha itt most azzal jön, hogy de neki küldetése van, és ő tudja, hogy mi a jó, és ő most itt elmondja, hát biztos, hogy elvágja azt az utat, ami később lehetőségként feltárult előtte. Tehát még egyszer, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném, ha nem várt események jönnek közben, ha látom, hogy nem jó felé megy a felelős embereknek itt most jelen pillanatban, akik döntést hoznak, nem jó felé megy a döntésük. És még egyet ne felejtsetek el. Pál nem úgy ült itt ezen a hajón, hogy abban a pillanatban, hogy az én életem is veszélyeztetve van, majd én ki tudok szállni. Bevállalta azt, hogy akár ő is veszhet ezzel az egésszel. Itt még nem tudja, hogy mi lesz a kimenetel. Csak azt tudja, hogy ez nagyon veszélyes. És tudjátok, itt nekem annyi minden eszembe jutott, és az Istennek a jelleme, ami volt a... Annak az Istennek, aki bevállalta ezt a mi földi emberi történelmünket, annak ellenére, hogy tudta, hogy milyen rögös és nehéz lesz. Tudta, hogy neki úgymond mennyi időbe, vesztességbe, mennyi fájdalomba fog kerülni az, hogy végignézze és végig asszisztálja és végig cselekedje a mennyből. Hány ember fog elveszni, ami nekünk fájdalmas, az neki ezerszeresen minden veszteség és bevállalta. Eszembe jutott az is, hogy Jézus bevállalta Júdást a tanítványok körébe, pedig tudta, nagyjából tudta, hogy mi lesz a következménye. Tudta, hogy mennyi fáradtsággal fog járni. Tudta, hogy Júdás befolyásolni tudja a többieket, és inkább ráhallgatnak, mint rá. És mégis bevállalta a nehézségeket. Felvállalta. És nem vágta el sem az Isten, sem Jézus annak az útját, hogy nehézségek fognak jönni, hanem ahhoz igazodva, ahhoz alkalmazkodva azt a módszert, azt a mennyei légkört, azt a hitben felerősödő dolgot vitték végig, amit abban a helyzetben az egész menny oda kínál mindenkinek, aki ilyen helyzetbe jut. Így volt Pál apostol is, bevállalta, hogy akár ő is veszik a többiekkel, de nem szólt. Mert az, aki tudja, hogy az Isten embere, még ha nem is hallgatnak rá, az alázattal tudja továbbvinni a későbbi eseményeket, és csak így van értelme. És láthatjuk, hogy ezek az emberek, amikor elindultak, annyira sajnálom, hogy itt nem tudom megmutatni, Ezek az emberek, amikor elindultak, Krétának a délnyugati csücskébe akartak legelőször is eljutni, annak a kikötőjébe. Az a táv még úgymond az egész földközi tengerhez képest nem nagy, de látjuk, hogy a 13. versben, mivel még a szél is kedvezett nekik, ezért teljesen azt gondolták, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek. Tapasztalt hajós emberek, a százados, aki hallgat rájuk, meggyőződéssel vették, de képzeljük el, hogy oda sem tudtak eljutni. Még azt a kis részt sem tudták megtenni, mert egyszer csak megfordult a szél, és délre kezdte őket vinni. És itt jött a bonyodalom, és itt jött a nem várt fordulat, ahogy fel is olvastuk. Egy kis szigetig eljutottak, de icipici, alig látni a térképen is, ami Kréta alatt van. Odáig eljutottak, de ez meg teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ott lehorgonyozzanak, vagy maradjanak. Tehát felhúztak mindent, bebiztosították, ami emberileg telt tőlük, de teljesen kiszolgáltatottá váltak. Teljesen. Nézzétek meg, hogy Pál itt szólt-e. Lett-e volna értelme itt, amikor baj van és tenni kell szólni? Nem, még most sem szólt. Mit gondoltuk, hogy ő mit csinált? Honnan tudjuk, hogy imádkozott? Mert kapott választ az imáira. Még mit csinált Pál szerintetek? Nézzétek meg a 18-tól a 20. versig. Például a 19. vers. Harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Elvonult egy kabinba. Ott imádkozott. Teljesen részévé vált annak a helyzetnek, amiben bent volt, és az Isten embere segített. Tette azt, amit a hajósok ilyenkor tesznek, és ami emberileg a legjobb megoldás. De hogy ő közben imádkozott, és a lelkére ügyelt, és a lehetőséget nézte, ez egészen bizonyos, mert az Istentől választ kapott. És nézzétek, hogy mikor szólt. Mikor szólt. És mikor kapta meg a választ. Huszadik vers így írja, amikor már több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, nem kis vihar szorongatott továbbra, minden reménységünk elvétetett életbe maradásunk felől. És ekkor szólt az apostol. És hogyan szólt, és mit mondott? Ti mit mondanátok egy ilyen helyzetben? Az emberi természetünk mit diktálna, hogyha nem az Istenhez imádkoznánk közben? Na ugye megmondtam, vagy hallgattatok volna rám, vagy mindenképpen egy olyan dolog, egy hosszú dorgálás, vagy egy nagyobb figyelmeztetés. De Pál nem ezt tett, utalt rá, hogy igen, azt mondta, hogy jó lehet, szükséges lett volna, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt, és megállít ezen a részen, és ezt félreteszi. És azt mondja, hogy mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, mire inti őket, figyeljétek meg, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mit csinál itt Pál apostol? De hogy mondja? Hogy mondja ezt? Bátorította, nyugtatta őket, felemelte őket. Kezdte előttük megcsillantani, hogy akkor is, ha úgy tűnik, hogy minden veszve, az Isten azt üzeni, hogy nincs veszve minden. Hitre szerette volna őket juttatni. Miért tette ezt Pál apostol szerintetek? Muszáj beszélgetnünk ezekről. Mi motiválta őt? Nyugodtan mondjátok, most beszélgetünk, együtt gondolkodunk. Mi motiválta Pált? Azért beszélgetünk erről, mert noha nem biztos, hogy mindannyian hajótörés közelében állunk, majd valamikor, de higgyétek el, hogy a történet azon kívül, hogy izgalmas, a mindennapjainkban játszódik. A mindennapjainkban játszódik. Mi motiválta Pál apostolt?
1: Felelősséget.
0: Ugye érdekes, érdekes helyzet. Nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretném. Nem úgy megyek Rómába, ahogy gondoltam. A fejemet fogják venni. Nem folytathatom azt, amiért eddig éltem, és buzogtam. Nem hallgatnak meg. Nem azt teszik, ami jó. Ezért halálközeli helyzetbe kerülünk mindannyian, kiszolgáltatva. Itt szoktam elmondani gyerekek, meg felnőttek, hogy én nagyon-nagyon szeretem a vizet, és nagyon szeretek úszni egy medencébe. De ha engem kitennének egy sík tengerre, úgyhogy nem látok száraz földet, nekem már az is vallatásra okot adó körülmény lenne. De most, ha gondoljatok bele, vihar, és ennyi minden történik. Mikor Isten embere az Isten embere? Ha ezeket végigvéve is, úgy tekint az Isten terveire, hogy a felelősségét nem rakja le, nem a saját bőrét akarja menteni, mert Pál apostol nem azért beszélt így, mert ő szeretett volna életbe maradni. Nem ezért. Azért, mert tudta, hogy bármilyen helyzetben, akármiben, akármilyen vesznivaló helyzetben vagyunk is, felelősek vagyunk. Ha én vagyok az Isten embere, és ők nem ismerik is az Istent, de felelős vagyok ezekért az emberekért, és a felelősség mivel jár? Nézzétek meg! Jár figyeléssel, jár hallgatással. Nem akkor, nem úgy, nem amódon szólok, ahogy én gondolnám. Figyelve az Istenre, mikor, hol, mit tudok mondani. Hogy tudok beavatkozni, és hogy tudok hallgatni. Mivel jár még? Bátorítással jár. Felemeléssel jár. Intéssel is jár. Intette őket. De mire intette őket? Hogy jó reménységük legyen. És kérdem én tőletek, hogyha, ugye az elején azt mondtuk, ha ott szólt volna Pál apostol, hogy ő az Isten embere, nem vették volna figyelembe. Itt szól erről, 23. vers. Mire föl tudta őket inteni? Mert ez éjjel mellém állt egy angyal az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Tudjátok, ez olyan nagyon beszédes, hogy amikor mindenkinek a reménye elvétetik már, most ne vegyük az életbe maradást, ez egy speciális helyzet. Bármi körülményben mindenki reménye elvétetik a felől, hogy ebből valami jó lehet. Gondoljatok bele, ha csak egy ember, egy, tényleg az Isten embere, és az Isten terveibe így tud belesimulni, az ő akaratát így tudja letenni, tud figyelni, hallgatni, kitartóan imádkozni, végig szeretni, mit tud elérni? Van jogalapja szólni egy idő után. Mert ő hordozta, ő viselte a lelkén ezeknek az embereknek a sorsát. Akié vagyok, akinek szolgálok is. És ezt mondta, és elmondta, hogy mit üzen. Ne félj, Pál, a császár elé kell neked állnod, és íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóztak. Én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy miért mondta az Isten ezt Pálnak? A felelősségek közben mi aggasztotta Pált itt? Mi aggasztotta? Nézzétek meg, mit felelt neki az Isten. Az Isten arra felel, amit kérdezünk tőle. Nem mindig és nem úgy, ahogy mi gondoljuk. De mik voltak Pálnak a félelmei? Azoknak, akiknek Biblia van a kezükben elsőbségük van. Feri, mondjad.
2: Elvesznek azok az emberek, akik nem ismerik.
0: Így van. Ez volt az egyik félelme, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, akik még meg sem ismerhették az Istent. Ez volt a legnagyobb félelme. Mi volt a másik? Hogy mégsem jut el Rómába. Mert ugyan nehéz ez a helyzet, és kilátástalan, hogy Rómába itt mit tud tenni, de ott várják emberek, és találkozhattak is a testvérekkel, ezt később látjuk. De a legnagyobb félelme az volt, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, akik nem ismerik meg a haláluk előtt az Istent. Kedves gyülekezet, szeretném tőletek megkérdezni. Akkor, amikor nehéz helyzetben vagyunk, mikor nem a mi terveink valósulnak meg, mikor minden reménységünk elveszik afelől, hogy valami jó lenne ebből, mikor nem hallgatnak meg minket. Ez szokott a legnagyobb gondunk lenni, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik még nem ismerik az Istent. Ha igen, akkor tényleg az Isten emberei vagyunk. Ha nem, akkor el kell gondolkodnunk. Mert az az Isten apostola, az mondhatja el, hogy akié vagyok az Istennek, akié vagyok. Aki mindeközben ezt tudja végig gondolni, és ezért tud küzdeni. Ne haragudjatok, hogy ilyen magasra állítom a mércét. Nem én állítom magasra, és ez nem mérce. És ahogy az elején mondtam, Pál nem ilyennek született, ti is tudjátok. Rengeteg minden bent volt a természetében, körülményeiben, ami alapjába véve másfelé vitte. Én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy milyen utakon, módokon tudott Pál idáig eljutni. Rengeteget beszéltünk mostanában a Szentlélek munkájáról. Nyilván Pál ráhallgatott. Hallgatni, beszélni, megszólalni, bátorítani a megfelelő időben, nem megbántódni, ez mind a lélek munkája. Szeretném, hogy egy kicsit tovább beszélgetnénk, együtt gondolkodnánk. Hogy jut el egy ember idáig? A léleknek milyen munkáin keresztül? Mert nyilván nem egyszerre tudja az ember ezt az adományát a léleknek megkapni. Előtte annak az embernek egyénileg át kell mennie folyamatokon. Milyen folyamatokon? Soroljunk fel párat. Pál mind ment keresztül. Bűnbánat. Bűnbánatra jutni. Tehát a lélek munkája hol kezdődik? Hogy felismerteti azt, hogy nem jól teszek valamit. Igaz? Aztán sajnálja, hogy nem jól teszi, és még megbánja. Én még itt mindig szoktam vesztegelni. A leglényegesebb, ami még aztán... És ha nem tudja jóvá tenni? Elfogadja azt, hogy az Isten tudott jó előre erről, és noha nem tudja jóvá tenni, de elfogadja Jézus áldozatát az ő saját személyes bűneire lebontva. Tudjátok, sokszor úgy érzem, hogy az én életemben legalábbis ez az egyik legnehezebb. Mert ha még el is jutunk odáig a lélek munkájában, hogy meglátjuk, hogy bűn a bűn, még ha bánjuk is szívet tépően, és kell is, és ez egy nagyon fájdalmas folyamat. Még ha az emberektől is bocsánatot tudunk kérni, ez sem kis dolog. De megnyugodni abban, és nem tépelődni tovább abban, hogy mit tettem, noha ott forognak szüntelen előttem ezek a dolgok. De elfogadni azt, hogy ne essek kétségbe, ezért született a megváltás terve. Én esek kétségbe, nekem nehéz ez a helyzet, de fogadjam már el az Istentől azt, hogy tudtak ők erről előre. És ezért szükséges Krisztus áldozata. Aki még csak tépelődik, és önmagát sanyargatja azért, amit elkövetett, és nem tudja ezt a leglényegesebb dolgot elfogadni a lélektől, az Isten munkájából, az simán lélekben hajótörést tud szenvedni. Nem szabad tovább tépelődni, nem szabad. Ez sátáni dolog, hogy utána is marcangolni akar minket. Itt ebben a teremben és az egész világon is nincs olyan ember, aki nem követett volna el olyan dolgot, ami ne tudna tépelődni egy életen keresztül. Az Isten munkájába állás, a további vitele, az pont erről az örömről szól, hogy noha elkövettük, az Isten tudott róla, és erre jön a megváltás az életünkben. És ha én ilyenkor azt tudom mondani, hogy nekem van megváltóm, és az a rossz érzés, amit tépne, és tovább hajtana, és megbénítana, mert ez megbénítja az embert. Ha csak idáig jutunk, még nem tudunk tovább lépni. És egy megbénult ember nem tud jót adni a környezetének. És Pál apostol elfogadta,
1: az Isten kegyelmét, elfogadta Krisztus áldozatát. És aki elfogadja mindezeket a dolgokat, és aztán számtalan lebontott dolgot beszélhetnénk még a lélek munkájáról, hogy tud bátorítani, hogy tud vigasztalni. Én rájöttem, hogy az Isten vigasztaló munkáját tudom, a másik részt legkevésbé. Látom, hogy milyen helyzet van, és képes vagyok szomorkodni rajta. És múltkor eldöntöttem, hogy nem vagyok tovább hajlandó. Elég volt ebből. Az Isten a vigasztalót küldi számunkra. Vigasztalót. Minden helyzetbe küldi a vigasztalót. Hajlandóak vagyunk figyelni,

hiány az életünk? Vagy tudhatjuk mindezeket? Ti, akik itt ültök, most hallotok erről először? Szerintem nem. Akkor, ha nem most hallunk erről először, szerintetek mi áll akadályában annak, hogy mi, ha ma innen fölkelünk? Az Isten mindezeket be tudja teljesíteni rajtunk, hogy ilyen emberekké váljunk. Mert Pál apostolnak nem a nagy tudása tette őt ilyenni, higgyétek el. Az egy külön adomány volt, az életéből adó sajátosság, az addigi életviteléből való jó sajátosság. De mi van azokkal, akik nem tudnak ennyit? Mi van veletek, akik nem ilyen nagy posztot töltötök be? Szerintetek van-e valami akadálya annak, hogy mi ma innen úgy menjünk haza, hogy ilyen lelkületet nyerjünk el? Én elképzelhetetlennek tartom, hogy legyen. Csak bennünk lehet. De én azért állok itt ma előttetek, és ezt az üzenetet szeretném átadni nektek, hogy az Isten részéről semmi, de semmi akadálya nincs, hogy ez megtörténjen. Semmi akadálya. Sőt, sürgetőleg, bátorítólag, felemelő hangon üzenem a felétek, hogy ti is válhattok ilyen emberekké. Milyen emberekké? Akik nem azt nézik, hogy a tervük kudarcba ment, nem azt nézik, hogy ő rájuk nem hallgatnak, nem azt nézik, hogy az ő életük meneküljön, aztán lesz a többiekkel, ami lesz. Nem rettegnek a jövőtől, illetve félnek és aggódnak. Pál is oda ment az Isten elé, de az Isten elé ment. Nem megosztotta 60 társával, és tőlük várta a segítséget. Egyedül az Isten előtt állt. És ha valaki az Isten előtt áll, és leteszi, és megkérdezi az aggályait és a félelmeit, elfogadja a vigasztalót, elfogadja az Isten gondviselését. Olyan nincs, hogy ő az imájából úgy álljon fel, ahogy letérdelt, ha ő őszintén várja az Istentől. És a léleknek ez is a munkája. És semmi, de semmi akadálya nincs, ha ti szívből szeretnétek, hogy ilyen emberekké váljatok. Nincs akadálya. És elmondta a proféciát, elmondta, hogy egy sem fog elveszni. Emlékeztek, hány ember volt a hajón? Nézzük meg a 37. versben. 276 ember. Gondolkodjunk el azon, 276 ember, milyen emberek lehettek közöttük? Most ne a vallásukat, vagy a nézeteiket nézzük. Mind kedves, szeretetre való ember, akikért érdemes tenni valamit. Biztos úgy volt összeválogatva, provokállak bennetek. Úgy volt összeválogatva a hajó, hogy rögtön szeretni való emberek legyenek, akikért érdemes tenni. 276 ember, az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik, mindenki más. Gondoljatok bele, milyen, amikor egy pánik helyzet alakul ki. Mindenkiből mi jön ki? Hát ki jön az énje, ki jön az önzése? Nem a többiekért imádkoztak, a saját bőrüket mentették. És milyen az, amikor 276 ember együtt van, és kijön a rossz belőlük? Ha például az egyik csapat, ugye a hajósok meg akarnak szökni. Na most csak, ezt csak azért beszéljük meg, mert ez egy jó történet, aminek tudjuk a végét. De mi a mindennapokban nem vagyunk így. És mit mondott? Figyeljétek meg a 24. verset. Az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Kedves gyülekezet, szoktunk mi így gondolni a körülöttünk lévő emberekre? Az Isten ajándékba adta nektek mindazokat, akik ti veletek együtt hajóznak. Otthon, a munkahelyen, a lakókörnyezetben, bár a gyülekezetben. Az Isten ajándékba adta mindannyiótoknak. Felelősséggel tartozunk. És nem azt kell nézni, hogy milyenek ezek az emberek. Ha Pál ezt nézte volna, akkor ő sem így viszonyul hozzájuk. Az Isten ajándékba adta mindazokat, akik velünk vannak. És ha mi így küzdjük meg a dolgainkat, és így hallgatunk a lélekre, és ne felejtsétek el, ez a minden, ez a mindenünk. Ha ez válik a

mindenünké. Ha ez lesz a mozgatórugónk. Van egy mondat, ami így hangzik, hogy csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekszenek. Helyes fogalmak Isten jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekedni. Tudjátok, nagyon-nagyon fontos dolog ez. És ne azért olvassátok a Bibliát, hogy minél szebben és jobban meg tudjátok majdan válaszolni bárkinek, vagy akár közöttünk. Ez, ne haragudjatok, hogy kimondom, ez egy olyan 1500-ad rangú kérdés. Nem ezért kell olvasni a Bibliát. Azért kell olvasni, hogy nekünk helyes képünk legyen Isten jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangba tudjunk cselekedni. És most megint megkérdezlek bennetek. Nem kell megválaszolnotok. Ki ennyi, ki annyi éve olvassa a Szentírást? Helyes képet kaphattunk már eddig Isten jelleméről, kormányzatáról, szándékairól. Kaptunk helyes képet? Bőséggel. Most az kérdés, hogy mi mennyire hajlítottuk el ezt magunknak. Ugye? Hogy mi mit szeretnénk. Mert aztán torzulhat az Isten jelleme, kormányzata, meg szándéka a mi életünkbe, ha ezt nézzük. De ha mi ilyen nyitott szívvel, akkor testvérek, megkérdezem most azt is tőletek, mi akadálya, hogy ugyanolyan buzgalommal éljünk, mint Pál? Mi volt a célja? Menteni embereket. Szolgálni az Istennek. Ha valaki idáig eljut, hogy mindenek felett ez a célja, akkor eltörpül az, hogy ő hol van, eltörpül az, hogy milyen problémák veszik körül, egész más szemszögből tudja látni a próbáit, egész más, hogy tud reagálni arra, ami őt éri, sokkal hamarabb helyére tudja tenni a dolgokat, Isten elé tud menni, és meg tudja vele beszélni, felül tudja írni a saját gondolatait, érzésvilágát, és az, ami megkeserítené, vagy előtte megkeserítette, az örömmé válik neki. Mert arra gondol, hogy ez egy lehetőség. Én nem látom a végét, nem tudom a megoldását, de ez egy lehetőség. Isten látja a végét, tudja a megoldását, és most engem is beszeretne vonni abba, hogy meglássam az ő gondviselését, szándékát, kormányzatát, lelkének munkáját egy másik emberben, vagy egy nehéz körülményben. És mondjátok meg, ha ezt így át tudjuk gondolni, nem felemelő érzés ez? Tehát annak az embernek, akinek mindenek felett az a célja, hogy az Isten kormányzatán belül mennyei összhangban betöltse azt, amiért megismerhette őt. Mi állhat útjába? Mi állhat az utunkba? Semmi. Semmi. És én ezt az örömet szerettem volna veletek ma megosztani, hogy higgyétek el, ez nem évek kérdése, ez nem tudás kérdése, semminek a kérdése. Amit megismertem, apró pénzre váltom-e, hiszek-e az Istennek? Amikor vigasztalni akar, elfogadom-e tőle a vigaszt, leteszem-e? Én voltam az életemben olyan helyzetben, hogy ott ültem az intenzív osztály előtt, összetörve, bent feküdt az anyukám, nem engedtek be, mert élet-halál között volt, előtte halt meg a bátyám, ugyanott, és azt mondtam, hogy nem bírom ki. Alkudoztam az Istennel, és váltottam a gondolataimat, és mindig azt mondtam neki, hogy csak ezt ne, és megengedte. És azt mondtam, jó, elvisem, de ezt ne, és megengedte. És ott jött, és azt mondtam, hogy ezt most már nem. És ott vártam, és az jutott eszembe, és azt az igét, mintha odatolta volna elém, hogy miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő szabadításáért.
Testvérek, ha találkozunk az Isten szavával, itt higgyétek el, itt az a kérdés, hiszek az Istennek, vagy nem? És bennem is ott akkor két út volt, vagy tovább sajnálkozok, ami természetben, emberileg, tényleg sajnálatra méltó esemény volt, vagy azt mondom, Uram, ha Te ezt mondod, akkor bármit megtapasztalok, akkor is benned hiszek. És tudjátok, az Istennek hittem. És akkor, amikor az Istennek hisz az ember abban a pillanatban, ahogy Jézus mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, és le tudja tenni a terhét, és le tudtam törölni a könnyeimet, és föl tudtam állni, és minden helyzetből föl lehet állni, minden helyzetből. És meghalt az édesanyám. Nem happy end lett a vége. De az Istenre tudtam bízni, és higgyétek el, mindent az Istenre lehet bízni. Elfogadjuk-e a vigasztalását? Elfogadjuk-e az intését? Biztos vagytok ti is úgy. Teszitek a hétköznapokat, és jön egy gondolat, hogy talán nem olyan hangos, nem olyan erős, de talán mégis ezt kellene előbb. Á, tegnap is így volt, jó. Felfedezzük-e, hogy mit mond az Isten? Vagy félretoljuk, ahogy szoktuk? Intés. Amikor én úgy ülök a Biblia elé, és úgy olvasom, tudom-e magamra vonatkoztatni? Ezerszer kibeszéltük, hogy ne a mellettem ülőre, ne a családtagomra, de úgy igazából, őszintén, merek-e úgy az Isten elé állni, hogy ez most rólam szól, és nekem van szükségem változásra? És hogyha merek, abból a fájdalomból, ami akkor ér, mert ez egy fájdalom. Ez egy, szinte az egyik legelviselhetetlenebb dolog, hogy milyen vagyok. De megragadhatom azt, hogy milyenné válhatok. Értitek? Millió dologban meg tudjuk-e ragadni az Istent? Szaván tudjuk-e fogni? És ha igen, semmi, de semmi akadálya, és az az ember, aki ezen átmegy, aki ezt gyakorolja, és a mindennapokban gyakorolja, az az ember egy célért él. Embereket menteni ebből a világból. Mert az nem kérdéses, még lélekkel nem járó embereknek sem, hogy milyen világban élünk. Embereket menteni. Neked adta az Isten ajándékban mindazokat, akik te veled vannak. És aztán láthatjátok a későbbiekben. Két hét. Én most döbbentem meg, mert sokszor elmondtam már, de tudjátok, hogy milyen távot tettek meg így hánykodva? Több száz kilométert. 5-600 kilométert mentek el onnan, a Málta szigetéig, ahol végül is hát sodródhattak volna simán Afrika északi partjaira is. De ezt az Isten kezében volt, hogy éppen oda menjenek Máltára. Több száz kilométert így, nem volt csillag, nap, volt semmi, olyan sötét és kilátástalanul. És mégis tud az Isten közreműködni ilyen helyzetben. Igen, ha legalább egy olyan ember van, aki a szolgálatát akkor is szolgálatnak veszi, amikor baj van, akkor is szolgálatnak veszi, ha nem kellemes közegben van, akkor is, ha nem hallgatják meg, hanem szeretni tud úgy, ahogy az Isten, akkor is, ha bevállalja a veszteségeket. Bevállalni a veszteségeket, milyen nagy dolog. Mennyivel jobb lett volna az Istennek is, ha hallgatnak rá ott és az elején, nem? És ezt a sok szörnyűséget elkerüli az emberiség. És bevállalta. Mennyi minden van, amit nekünk is végig kell néznünk, be kell vállalnunk, alázattal és türelemmel, Istenben bízva, a kimenetelt várva, de hosszú időn keresztül meg kell figyelnünk. Mennyi minden van, amit be kell vállalnunk. És itt aztán vége felé olvashatjátok azt, hogy még az étkezésben is hogy figyelt rájuk, hogy bátorította őket, hogy tudta, hogy mire van szüksége az emberekre. És aztán az embereknek, és ne felejtsétek el, amikor a legkiszolgáltatottabbá válnak az emberek, amikor aztán már tényleg minden reményük elveszik, és amikor már minden önzésük kijött belőlük, és már nincs remény, hát akkor aztán talán figyelnek az Istenre. És tudtak figyelni. És mit gondoltok ezek az emberek, akik mind megmenekültek? Milyen ismerettel bírhattak utána az Istenről?
Milyen tapasztalaton mehettek keresztül, hogy egy olyan ember szólt hozzájuk és vezette őket, akin láthatták, hogy nem kétségbe esik, nem lenéz, nem megvet, nem megsértődik. Fogoly, ráadásul. Fogoly. Megy a halálba, Rómába. Onnan nem jön nagyon kiélve, Néró alatt senki. Fogoly. Egy fogoly. Egy nehéz helyzetben. Hogy tud más emberekért tenni? Kedves gyülekezet, szerintetek, ha Pál apostol ott az elején elmondja az egész evangéliumot, elérhette volna mindezt? Akkor most fordítsuk magunkra. Mikor beszédes az evangélium az életünkben? Sokszor beszéltünk már róla, mikor? Ilyenkor. Mikor veszve van minden, mikor nehéz a helyzet. Akkor semmi kilátás senkinek. És mi meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat, mérhetetlenül tudunk megérteni, szeretni, tudunk másokért küzdeni, tudjátok, amit mondani akarok, ilyenkor. De még egyszer elmondom a bátorítást, amin felbátorodtak ők is mindnyájan, mind a 276-an. A mai napon, a mai üzenetem, hogy innen felállva, ha mi tényleg akarjuk és kérjük, az Isten meg tudja velünk ezt is tenni. Velünk is meg tudja mindezt tenni. Akkor is, ha nem Pálnak hívnak minket. Ez egy örömüzenet. Én mindig arra gondolok, hogy a menny most is ott áll készen létben. Készen létben állnak az angyalok. Készen létben van az Isten lelke. Kész, állandó készen létben. Meg tudja adni, ki tudja tárni számunkra, vagy akadályai leszünk. Én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy ne legyünk akadályai. Fogadjuk el az Istentől minden dolgát, minden jó dolgát, és minden negatívumot is, ami annak tűnik, mert ő ki tud minden helyzetből ilyent hozni, ha mi engedjük és akarjuk. Legyen ez a győri gyülekezetben is, mindannyiunk számára is, otthonainkban is, családi körünkben is. És legközelebb, ha jövök, jó lenne átbeszélni azt, hogy milyen tapasztalatotok lett ezzel kapcsolatban, hogy tudtátok megragadni az Istent, és valóra tudta váltani az életetekbe mindazt, amit ma üzent nektek. Amen. Kegyelmes jó atyánk, mérhetetlenül hálásak vagyunk azért, amiért igazából szégyelni kell magunkat, hogy nem fogjuk komolyan a te dolgaidat, engedünk az emberi érzéseinknek, és te mégis hosszan tűrsz érettünk, hogy mindnyájan üdvösségre jussunk, és egy se vesszen el közülünk. Drága jó Istenünk, mi nem mehetünk tovább. Amikor rólad beszélünk, amikor rólad gondolkodunk, nem mehetünk tovább úgy, mintha nem tudnánk ezekről. Felelősségre hívsz ilyenkor minket, és türelemmel viselsz minket. És ezzel a türelemmel viselésre minket is arra indítasz, hogy másokkal kapcsolatban ugyanígy legyünk. Nagyon szépen kérünk, jó atyánk, sóvárog a lelkünk azért, hogy ilyen emberekké váljunk. Sóvárog, és hisz is, és elhiszi, hogy meg tudod adni. És szeretnénk egymásra is így tekinteni. Nagyon szépen kérünk, mutasd meg a te hatalmadat, ami gondolatvilágunkban egész más, hogy egész más elképzelésekben vágyakozik rá. Tehát nehogy itt bukjunk, nehogy itt gondoljunk más messiást, más eljövetelt a te dolgaiddal kapcsolatban. Mi szeretnénk hitre jutni, szeretnénk az életünket eléd rakni, búzgó, igazi apostolaid lenni, bárhol vagyunk, ajándéknak venni az embereket, akiket körénk adtál, így szeretni, így figyelni rád, add meg nekünk, jó atyánk, kérünk. És ott, hogy a mostani szombatnapunk, ami a továbbiakban telik, az is örömteli lehessen, felszabadult lehessen, benned való örömben lehessen, úgy, ahogy a mennyben van, így lenni a lábaid előtt, így örvendeni a te tiszta mi voltodnak. Add meg nekünk, kérünk szépen mindezt. Ígéreteidhez hűen, Jézus Krisztus áldozatáért, feltámadásáért és mostani munkájáért is. Amen.

Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia, mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok, meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményeinek. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy az a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2 × 2 = 4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki.
egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak, vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ez talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja.
mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már. Nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítő társi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítőtársi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat. Hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítőtársat hozzáillőt, és még nem volt bűneset.
és még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget, feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátaink, a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja, és nem kerülhet előtérbe a hivatás. Nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába, és ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés
azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mindent megbeszélni a férjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez, ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy test, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban. Akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ezt így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybefort. Két ember lelke egybefort, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az első, Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni.
csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós üzé vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. Hát a másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt, az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni, mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat, jönnek az életben a problémák, a nehézségek, jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek, azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28. 29. verse a második dolog, ugye mert mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső.
nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse. Elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5:28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne tessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most 2 hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban, tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a férjnek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, táplálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra, hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdontestüket. Mert a senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk. Ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog,
szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében. Az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Természetesen.

egyházat, vagy így is feltetnénk a kérdést, mert úgy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben. Lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok. És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok. Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

0: kedves hallgatóink, akinek kérdése van, akkor kerítsünk sor, tessék.
1: Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye itt Malákiás könyve során szó került arról, hogy az a pap, aki ugye a Istennek a törvényét visszaadja az embereknek, és hogy beszél róla. Én nekem ebben kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy amikor az Isten törvényéről beszél valaki, akkor vannak olyan emberek, akik nem is tudom, hogy miért, talán provokációból, de például nekem is feltették azt a kérdést, hogyha én annyira ismerem a Bibliát, akkor mondjam meg azt, hogy honnan van Isten? Vagy Jézus hogyan lett testé? Ugye ezekre a Biblia nem tér ki. És ilyenkor mit tanácsos kell, hogy mondani valamit, vagy inkább vagy elmenni onnan, vagy ezt hogyan
0: készülni? Hát ez két kérdés, hogy honnan van az Isten, meg Jézus hogyan lett testé. Hogy Jézus hogyan lett testé, azért arról beszél a Biblia. Tehát sok mindent elmond arról, noha nyilván vannak titkok is ebben. Az a kérdés, hogy honnan van Isten, ez nem is olyan egyszerűen megválaszolható dolog az emberek számára, de itt is azért egy bibliaolvasó embernek rendelkezni kell bizonyos támpontokkal, hogy az ilyen kérdezőt hogy közelítse meg. Mert ha emögött az van a kérdés mögött, hogy honnan van Isten, hogy emögött az, hogy ki is az Isten, vagy miért nem látjuk az Istent, vagy most személy az Isten, vagy személytelen, vagy, mert emögött sok minden lehet.
1: Hát inkább arra céloznak, hogy ki teremtette.
0: Jó, de ezért mondom, hogy ha most erre, hogy ki teremtette, akkor itt a Bibliában, János Evangélium 5. fejezetében van Jézusnak erről egy nagyon érdekes megjegyzése, hogy Istennek élete van önmagában.
1: Igen.
0: Én mindig ezt mondom az embereknek. Mert ugye az emberek csak abból tudnak kiindulni, hogy az emberi világban mindenkire csak azt látják, hogy lett, meg volt. Tehát van egy kezdet, meg van egy vég. Mi ugye határok közé szorított emberek vagyunk, születés és halál. Vannak ilyen szavaink, hogy örökké valóság, meg minden, a szavaink vannak, de ezt elképzelni mi úgy igazából nem tudjuk. De azért Jézus, amikor Istenről beszélt, azt mondja, hogy neki élete van önmagában. És ezt ráhagyom az emberekre. Élete van önmagában ebben az, hogy nem kapta az életet. Mi mindannyian kaptuk az életet. Állatok is kapják, növények is kapták, emberek is kapják. Van egy olyan lény a világmindenségben, aki nem kapta az élete van önmagában. Emberi nyelven többet erről nem tudunk kifejezni, de hogy a Biblia is gondolkozik a mi fejünkkel, meg a Biblia nem elmegy mellettünk, meg fölöttünk, meg mellettünk beszél, hanem ide küldi az üzeneteit. Jézus azt mondja, hogy élete van önmagában. Vagy János Evangélium a 4. fejezetében Jézus egyszer azt mondta, hogy az Isten lélek. És akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ő is ilyeneket keres az ő imádójul. Tehát az, hogy Isten lélek, ezt nem lehet úgy érteni, hogy ilyen megfoghatatlan, ilyen szellem alak, mert a Bibliában a lélek szónak ilyen jelentése nincsen. Aztán úgy lehetne lefordítani, hogy Isten személy. Szóval ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. Van teste van az Isten, hús-vér meghatározottságai vannak az Istennek. Jézus azt mondta, hogy én hangját hallottam, és ábrázatát is láttam. Ti nem láttátok, nem hallottátok. Én tőle jöttem, hangját hallottam, ábrázatát is láttam.
1: Igen.
0: Tehát le kell számolni azzal az elspiritualizált Isten képpel, hogy Isten valami ködgomolyag, valami energia, vagy valami ősz öreg apó, vagy hát ezek ilyen emberi elképzelések. Jézus azt mondja, hogy az Isten ugyanolyan személy, csak hogy. Nyilván mi személyek vagyunk, tehát az is mondja, hogy személy, hogy ő a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, csak mi behatárolt személyek vagyunk. Mi nekünk nem csak születésünk van, meg halálunk, de a lehetőségeink is eléggé korlátok közé vannak zárva. Hát a legderekabb ember, vagy a legnagyobb embernek is azért korlátai vannak. Hát senki ember nem mindenható, senki ember nem mindentudó, senki ember nem örökkévaló. Tehát olyan személyiségünk, hogy határolt személyiség. Már Goethe megjegyezte, pedig Goethe mondjuk nem volt egy mondjuk bibliai értelemben vallásos ember. Azt mondja, hogy Isten lényével kapcsolatban az a legnagyobb nehézség, hogy mi behatárolt személyiségek vagyunk, és nehezen tudunk elképzelni egy határtalan személyiséget. Aki például mindenütt ott van. Hát mi most csak itt vagyunk, nem? Esetleg ott vagyunk, hogy mások emlegetnek bennünket, de hát az egy másfajta ottlét. Mi most itt vagyunk ebben a teremben, itt és sehol máshol. Na de az Isten hogy tudjam elképzelni, hogy például a Szentlélek minden ember lelkét most fölkeresi, mind a 7 milliárd ember lelkén kopogtat. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindenkit meghal, aki hozzáfordul? Egy valaki hogy halhat meg 7 milliárd embert? A mennyei atya hogy tarthat fel ennyi embert? Hogy tud? De azt mondja a Biblia, hogy azért, mert mi valamit nem tudunk elképzelni, vagy éppen I. és Gyula mondta Miskolccal kapcsolatban, hogy azért, mert én Miskolcig jutottam csak el, azért dőresség lenne, ha tagadnám Kassa létezését.
1: Igen.
0: Hát szóval azért, mert én csak ennyit tudok most elképzelni, mint 2000 évvel az emberek csak azt tudták elképzelni, hogy minden a föld körül forog, és a Galileit meg akarták 400 éve égetni azért, mert azt mondja, hogy nem a föld körül forog. Hát 2000 éve így tudták elképzelni, minden a föld körül forog. De hát nem igaz, hogy minden a föld körül forog, de bizonyos értelemben igaz, hogy minden a föld körül forog, mert itt van az egyetlen egy bolygó a világmindenségben, ahol ennyire feje tetejére állt minden. Sehol másutt a világmindenségben nincs zűrzavar. Itt van. És egyre nagyobb. Tehát ezt el lehet mondani az embereknek, hogy Isten ugyanolyan személy. Hát Jézus is, amikor eljött a földre, ugyanolyan személy volt. Hát hallhatták, láthatták, megtapinthatták. János apostol így kezdi az első levelét, akit hallottunk, akit láttunk, akit megfogtunk az élet igéjéről, mert itt volt közöttünk, és mi láttuk, hallottuk szinte, hogy lelkendik. Hát mi húsvér valaki. Miért a hús meg a vér az olyan lenézendő dolog? Az olyan primitív dolog, hogy a vér hogy kering, meg hogy látja. Hát a Szabó Lőrincnek, hogy most csak miskolciakat említsek, hát Szabó Lőrincnek a Materializmus című verse, mégis a magyar irodalom egyik legnagyobb verse, ahol az a végsor, hogy a test dolgozik a lélekért, tehát a test és a lélek összefügg egymással, és Istennek is ugyanolyan személyisége van. Élete van önmagában és személyiség. Mondd ezt annak az ember. Aztán hagyd rá, majd aztán ő forgatja ezt magába, kérdez még, de mondd meg, hogy te a Bibliából vetted ezt, nem magad találtad ki. Jézus mondja, hogy élete van önmagában, János 5. fejezet. Jézus mondja, hogy személyiség, János 4. fejezet. De Istenben nem is az a legfontosabb, amit most az emberek úgy firtatni akarnak, hogy most mi az, hogy mindenható, örökkévaló, mert mondom ezt, ami szűk agyunk nem tudja igazán bevenni. Istenben az a legcsodálatosabb, amit a mi szűk agyunk is be tud venni. Hogy Isten teljes kegyelemmel és igazsággal egyszerre igaz és egyszerre szeretetteljes. Amikor igazságos, nem nélkülözi a szeretetét. Amikor szeret, nem nélkülözi az igazságosságát. Na, hát ezt mi is be tudjuk venni, mert mi ettől szenvedünk a világon, az életünkben, hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, úgymond szeretnek, de nem igazságosak velünk. Vannak emberek, akik igazságosak, de nem szeretnek. Isten egyszerre a kettő. Isten szeretve is igaz marad, és igazságosan cselekedve is szeretettel tesz mindent. Hát ezt kell elsajátítani Istentől, ezért jött Jézus. Jézus nem mondott el olyan titkokat, amiket úgyse tudnánk itt felfogni, hogy most mi az, hogy élete van önmagában, csak azért elmondta, hogy élete van önmagában. Mert azt mondta, hogy személy. Na de Jézus bemutatta a földi életében, hogy lehet szeretetben és igazságban élni. Ez a döntő dolog. Tessék?
2: Én azt szeretném megkérdezni szóval itt a gyerekekről, meg az iskoláról, hogy engem most speciál úgy érint ez engem, mint meg mamát, hogy engemet is akarsz, hogy zárjanak az iskolába ezek a dolgok, hogy tehát itt nem csak a mobiltelefonról van szó, mert a unokáim a három, az messze van, Kecskeméten túl, és Zsákon, és ott mondjuk egy elég jó színvonalú iskola, de hát ott is azok a régi tanárok, akik azok a régi szemlélettel voltak, hogy mint ahogy te mondtad, hogy a feleséged ott hagyta, mert olyan káosz volt, de itt tényleg voltak olyan személyiségek, olyan tanárok, akik olyan gyerekeket bocsátottak el, akik tehát tisztelettel, becsülettel dolgoztak, tanultak, igyekeztek úgy a tanulásos korban mindennel, szülőkkel, meg keresztényi nevelés, és akkor mégis, hogyha Most lehet, hogy neked ellenmondok, de hogyha most azt tapasztaltam korai össze, hogyha Dosszájba átkerült egy olyan gyerek, akit más iskolából nem passzoltak, mert nem tud beilleszkedni, vagy nem akar, és akkor az egy gyerek is fel tudja borzolni egy osztálynak az összeszokott, tehát a közösséget, az összeszokottságot, a megszokott rendet, meg a tanárhoz való viszonyát. Mert nem mindent csinálják, úgyhogy nyitva hagyják a lajtót, hogy az igazgató bácsi járkáljon. Ezt így mondom, mert ugye ezt kibeszéltük. Tehát én azt akarom mondani, hogy nem az, hogy bénezem az unokáimat, de ők keresztényi szellemben nevelkedtek, de hogyha ezt látja az iskolába, akkor lehet, hogy ő is egyszer megbarul, vagy mit tudom én, olyan trauma éri. Szóval ezt el, hogy mondjam, nem lehet el bagatellizálni, mert annyira nem csak Kizsákon, hanem itt Miskolcon is, itt van a cirkusz a földesen. Szóval ez országosan, mint hogy te is mondod, szóval ez óriási probléma, és nem tudom a végét, hogy lehet ezen gyakítani.
0: Hát éppen most Izsákra kaptam felkérést, meg Orgoványban tartunk sorozatot. Esetleg ott meg tudom ezeket válaszolni, ott frissiben. Nagy probléma ez tényleg itt egy gyereknek is a... Most nemrég egy óvónő mondta nekem, hogy egy olyan rossz 5 éves gyereket kapott, hogy az egész óvodai csoportját tönkretette. Kiabált, rúgkapált, káromkodott, szóval se éjjel, se nappala nem volt. És... odáig fajult a dolog, hogy ő, aki át keresztény szellemű óvónő, kitalálta azt, hogy olyat csinál, amit senki nem enged meg. Hátra kötötte a gyerek kezét, ártalmatlanná tette, és mondta neki, hogy ha azt nem mondja, hogy másképp viselkedik, akkor nem is fogja kikötni. Hát ott a másik óvónők mondtak, jaj, bejön a vezető óvónő, ebből baj lesz, szülő, bejön, mitől, miért, mindenki ilyenkor ilyeneket csinál, de aki benne van az iskola vagy az óvoda forgatagában, az nagyon jól tudja, hogy ezek micsodák. És nem jött be a vezető óvónő, és a gyerek megtört. Tudnék, mi még amikor tanári pályára készültünk, akkor 3 dolgot tanítottak velünk. Az első dolog, hogy általában a jó nevelő az kegyelemmel és irgalommal akarja nevelni a gyereket, a legrosszabb gyereket is. Kegyelemmel és irgalommal, tehát megbocsátok neki, megadom a lehetőséget, stb. De ott van egy másik nevelési elv, a fegyelmezés, és ott van egy harmadik, az elrettentés. Zolni a harmadikat használt. És erről nem szabad megfelejtkezni. Éppen azért, mert a rossz itt van a világban, és mivel sokszor a gyerekek is belátásra nem jutnak, ezért nem lehet azt mondani, hogy az elrettentést nem lehet alkalmazni. Tehát én szerintem az, hogy valakinek nem lehet adni egy fenekest, vagy mit tudom én mit, ez egy mondva csinált probléma. Mert vannak gyerekek, akiknek, és mi is ilyenek voltunk. Én is, amikor 6 évesen azt mondtam az osztálytársam, hogy hülye, akkor a pofont kaptam az osztályfőnöktől, hogy ma is emlékezem rá, de azóta nem is mondom ezt. Mindannyiunk természetében ott van a vadság, ott van az, hogy ki, ha én nem, és ott van az, hogy a másikat semmibe se vesszük. Nem lehet mindent kegyelemmel és irgalommal megoldani. Annak is helye van, de az a nevelő, aki a 3 közül mindig tudja, hogy melyiket kell használni. Azért nevelő. Nem? A mérnök az nem nevelő, vagy nem tudom én, az orvos se nevelő ilyen értelemben, vagy a kazánfűtő se nevelő. De aki nevelő, óvónő, tanítónő, tanárnő, az azért megy erre a pályára, neki ezt meg kell tanulni, hogy bizonyos esetekben milyen módszerhez kell folyamodni. És valamikor az elrettentéshez kell folyamodni, mert mással már nem tud célt elérni. Hát ma Magyarországon ez törvény tiltja, tehát ettől fogva most miről beszélünk. Hát ezért hagyják el a pályát. Ez ugyanolyan, mintha mondjuk az orvosokra nézve hoznának egy törvényt, hogy nem lehet megvizsgálni a beteget itt velem szemben orvosül, azt mondják neked, hogy nézzél rá a betegre, aztán mondd meg, és írd föl neki egy receptet, de te ne turkálj a szájába, meg ne nyújj itt ilyen intim testrészekhez, hogy te itt mondd meg, és akkor, na ezt hogy vennék ki az orvosok? Azt, hogy nem lehet megvizsgálni a szívdobbanását, vagy nem tudom mi. Hát körülbelül ugyanez a tanároknál, hogy azt mondják a tanároknak, hogy ha esik, ha fúj, a tanárnak szava hallgass, és a gyerek előbb ütheti meg a tanárt, mint ahogy a tanár fegyelmezheti a gyereket. Hát, hát akkor elmegy a pályáról. Szerintem csak ez a megoldás. Nem mindenki megy rögtön el a pályáról, természetesen sok küzdelem előzi meg, mert hát azért ment erre a pályára, mert szereti, vagy hát elhivatottságból akarja tenni. De hát az ilyen ostoba törvények, azok... Én a példabeszédek könyvéről szólva beszéltem erről, hogy a Biblia például milyen nevelési elveket mond. Van ez a kis könyvecskénk, ez a Hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez is leírja, hogy a olykor az elrettentés, fegyelmezés, de természetesen nem először nem ütni akarom én a gyereket. De már 20-szor elmondok valamit szépen, nyugodtan, stb. És lehet látni, hogy csak azért sem. Akkor tudomásul kell venni, hogy a felnőtt társadalomban is, aki már 20-szor lop, vagy nem tudom mit csinált, azt letartóztatják bíróság és börtön, nem? Vagy azzal is, hogy megsimogatják, hogy milyen szép humanizmus ez, hogy szeressük egymás gyerekek. Meg még a gyerekekkel kapcsolatban hoztam ezt a könyvet, ez egy elvált szülők gyereke naplót ír. Ezt egy tanárnő írta, nagyon jó könyv, terjesztjük, hogy a 11 éves gyereke szemével éli át a válás utáni helyzetet, őt is ott hagyta a férje, és ott maradt két lányjal, és lát, hogy a lányok mennyire összeroppantak a válás után, és ezt írja meg egy ilyen naplóban, tehát ezt úgy ajánlom olyan családoknak adni, ahol ilyen probléma van, mert ugye a gyerekeket nagyon megviseli azért egy válás. Szerintem a felnőtteket is, akkor is, ha nem mutatják. Egy válás az egy borzalom, akkor is, ha nincsenek összeházasodva. Tehát most mindegy, hogy próbaházasság, nyílt házasság. Ha két ember megosztotta az ágyát és asztalát, hogy szokták mondani, és utána elválik, az ugyanolyan borzalom, mint hogyha anyakönyvvezető előtt is összeesküdtek volna. De a gyerekek előtt meg, főleg bizonyos korokban, mint hogy 10-16 év között, borzalmas. Ilyenkor akarnak öngyilkosok lenni a gyerekek, mert hát mindenük volt az apa meg az anya. Istenként néztek föl apára, anyára, és most azt látják, hogy meghasonlott az istenség. Hát ilyen nincs. Hát ezt a könyvet nagyon ajánlom, Ketté vált világ az a címe. Tessé?
3: Én pedagógus végzettségűként azt tudnám ehhez mondani, hogy tulajdonképpen a mai gyerekeknek a magatartás problémája alapvetően három dologra vezethető vissza. Az egyik a táplálkozás, mert kimutatták, hogy az egészségtelen és túlcukrozott ételek, és sajnos az a baj, hogy még a mostani műzlik is, ahogyha az ember egészséges ételt akar adni a gyerekének, akkor is lehet, hogy pont egy nagyon egészségtelen tart. Tehát az elcukrozott ételek, a kólák olyan feszültségeket keltenek a gyerekekbe, hogy eleve nem tudnak higgadtan és nyugodtan viselkedni, hanem ugrálniuk kell és kiabálniuk, tehát hogy ez túl sok energia, ami ebben a cukortartalomban van, így jön ki. Egyrészt az étkezés, másrészt a tévé, rádió és azok a mesefilmek, amiket a gyerekek néznek, ami olyan módon is nagyon veszélyes, hogy úgy vannak megrajzolva, meg összevágva, hogy a gyerek figyelmét nem hogy javítaná, hanem pont hogy rontja. Tehát kimutatták, hogy például a Spongya Bob című rajzfilm, az kifejezetten rontja a gyerekek figyelemre való képességét azáltal, hogy túl gyorsan vannak a vágások, és egy akkora korú gyerek, mint akinek szól, nem tudja követni. Tehát ez a második. A harmadik ugye a közösség, és egyébként én most az egyetemen továbbképzésen vettem részt, az a trend most, hogy nem is lehet frontálisan már a gyerekeket tanítani, tehát ez a korszak vége van, így már kezelhetetlenek, és tényleg nincs mit tenni, és most jön a kooperatív tanulás korszaka, ami azt jelenti, hogy a gyerek azt csinál óra alatt, amit akar, a tanár ad egy ötletet, hogy jaj, kéne valamit, ezt hogy oldjuk meg, és akkor a gyereknek kell magának kinyomozni, megcsinálni, csoportokat alkotva, hogy most ő hogy és mit fog tenni, és ez még talán valahogy esetleg leköti őket. És ezt fogják szép lassan mindenütt bevezetni, és ezt várják el a mai modern pedagógustól, aki továbbképzéseken vesz részt, hogy akkor dobja a lovak közé a gyerkőt, és nekem háromszor dobták vissza egy vizsgamunkámat azért, mert én adatokat, tényeket és valamilyen tudást próbáltam velük közölni, és megmondták, hogy nem, ennek nem szabad benne lennie, a gyereknek magának kell rájönnie a tényadatokra, a minden egyébre, tehát ez így globál a történet.
0: Igen, persze, hát ez egy nevelési módszer azért. Bizonyos iskolákban ezt nem követik, például alapítványi iskolákban. Hát nem, mert például, amit mondasz, hogy frontálisan nem lehet oktatni, ez már a gyerekek nagy részét gerincferdülésesé tette, hogy például oldalról kellett nézniük. Vagy nem így vannak a padok, hanem mondjuk így vannak. És hogy amikor mi gyerekkorban, a 60-as években így kellett, hogy üljünk, ez nem azért volt, mert mi nekünk olyan bárgyú nyuszik, ez a lordózisszér volt. Az egészségi joga van. Hát az S-görbületnek itt meg kell lenni. Tehát ez a helyes ülés. Nem ez a helyes ülés. A tévé előtt így a... Nem ez a helyes ülés. Tehát a helyes ülés ez, mint a régi királyok, Bútor Múzeumban is látjuk, hogy a régi királyok ilyen trónszékeken ültek ezért. Mert tudták, hogy így fog a gerinc megmaradni éppen. Most, hogy milyen őrültségeket csinálnak, ugye ezt általában ugye a liberális nevelésnek a nyakába varják. Ebben sok igazság is van, mert a liberalizmus az bizonyos területeken nagyon elment határokon túli tartományokig is. Tehát én azt gondolom, hogy a liberalizmus és a konzervativizmus ellentéte az konstruált dolog, mert az embernek liberálisnak kell lenni a másikhoz, tehát mert nem tudom a másikat megváltoztatni, el kell fogadnom úgy, ahogy van. De az iskola az egy célállomás, oda nem azért mennek, hogy ökörködjenek, vagy nem azért mennek, hogy azt tegyék, amit akarnak, vagy azért mennek, hogy tanuljanak. Tehát, hogyha valaki azért megy az iskolába, hogy ne tanuljon, ott viszont lehet az elrettentés és fegyelmezés eszközeivel is élni. Szerintem most még a tanár élhet vele, főleg a férfi. Múltkor egyik férfi kollégám mondja a gyereknek, hogy ne igyon kólát az órán. És nem fejezte be, ő odament, fogta a csészét, vagy a poharat, kivitte a WC-be és így kiöntötte. Közel volt az osztályhoz a WC. Megfordult, már ott volt az egész osztály. Mondtam neki, hogy én nem öntöttem volna ki rögtön, mert majdnem meglincselték. Mondtam neki, hogy én talán más megoldást választottam volna, de alapvetően egyetértek vele. Tehát alapvetően egyetértek, és nem is akarok okos lenni, mert utána már mindenki okos. Engem például azért nem... A vizsgatanításomnál elkövettem azt az óriási hibát, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban volt a vizsgatanításom Budapesten, hogy miközben a táblánál valami feladatot megoldott egy kislány, közben feleltettem egy másikat, és ő gyorsabban megoldotta, és nem néztem hátra, és a stopperrel lemért ott egy liberális tanár, 70-es évek, hogy 2 percig állt ott az a szerencsétlen, hogy én halálra kínosztam azt a gyereket, mert 2 percig ott állt a tábla előtt, és én meg közben el voltam foglalva, aki szóban felelt, stb. És utána beírta, hogy én egy klerikális, maradi, dúvad lény vagyok, aki kínzom a gyereket. 70-es évek, 78-ban volt az egész pontosan, és ezért azt írta Gáda, hogy nem javasom a tanári pályára. Nem is kaptam tanári helyet, nem kaptam. Más dolog, hogy főleg ideológiai szempontból nem javasoltak, nem is annyira pedagógiai szempontból, de ideológiai szempontból még végképp nem javasoltak, hogy nem lévén marxista, leninista, hát így nem. Tehát én két Tiszavasváriban és Mohácson volt kiírva a magyar-francia szakos tanár, mind a kettőt megpályáztam, elutasították, és attól a pillanattól fogva, 78-tól fogva én nem taníthattam. Tehát már akkor ilyen szellők fújtak a rendszerváltás után, meg amikor tankönyveket kezdtem írni, meg mi egyéb, és hát a minisztériumban, meg más ilyen gittegyletekben szereztem mérható benyomásokat, hogy hogyan is megy Magyarországon például tankönyvírás, meg a gyerekeknek a nevelése. Hát, hogy mondjam, szóval rossz a helyzet, az biztos. Jónak nem mondható. Vannak nemesebb országok, például voltam Svájcban iskolában, ott például rendkívül rokonszenves a liberális iskolarendszer. Érdekes, hogy Európában a Bibliát is csak két helyen tanítják fakultatív módon, Svájcban és Svédországban, és nem felekezeti alapon, de kötelező tantárgy a Biblia ismeret, tehát van ilyen tantárgy, hogy Biblia ismeret, és ott ül a muzulmán gyerek, az arab gyerek, a japán gyerek, és nekik nem azonosulni kell, hanem el kell mondani, hogy mi van benne. Egy történetet el kell mondani. Lehetne mindent jól csinálni, csak a felnőttek világában ugye mindig a zavarosban akarnak alázgatni, ugye, és ezért a felnőttek teszik az iskolát visszataszító helyé. A gyerekekkel könnyen lehetne bánni, még a fegyelmezés is menne, mert egy tanár, aki Sőtér István volt akkor az igazgatóm a Magyar Tudományos Akadémián, mondta, hogy ő 30-as évek végén lett tanár. És az első órán megjelenik az osztályban, és az osztály üvölt, 30-as évek, üvölt egymás hajába, minden, kiabálnak, mi egyéb, és akkor látja maga előtt, hogy mi ez a tanári pálya, de akkor egy tanár ugye kalappal járt. Egy dobásra tette fel az életét, levette a kalapját, és megcélozta a fogast. Fönnakadt a kalap, mindenki jéggé dermedve leült, és ezután fegyelmezési probléma nem volt. Hát sokszor ez a megoldás. Azt mondja, hogy hát ő most kiabáljon, beszél, igazgatott, semmi. Hát már akkor is jár, mondom, a leggonoszabb ember a gyerek ebben, Molnár Ferencnek. Pál utcai fiúk nagyon nagy mű, azt sokat kellene olvasni. És hát ott is az a gittegylet kihallgatása, milyen nagyszerűen megít, meg minden ott. A Pál utcai fiúk az egy remek mű, az a magyar próza művészetnek a egyik legnagyobb, halán a legnagyobb darabja, de a Sőtér is azt mondja, föltettem azt, hogy én ezekkel nem fogok bírni, hát föltettem egy dobásra az életem. Most persze el lehet gondolkozni, mi van akkor, hogyha nem sikerül a dobás. Akkor nem lesz tanár, mondjuk, hát az se egy nagy baj, ha valaki nem lesz tanár, van még más becsületes pálya is.
3: Hát egyébként most, ahogy tanítottam a szakképzőiskolában, ugrandó voltam, ott hát 20 évesek, és ott is ment a beszólás, és én rögtön lereagáltam, tehát már tanultam a régi világból, és rögtön helyre tettem, de volt egy fiú, akivel nagyon nehéz volt, és addig kellett elmenni, hogy azt mondtam, hogy mondtam neki, hogy menj ki, és nem menj ki, mondtam, menj ki. Nem volt hajlandó, és megmondtam, hogy ha most azonnal nem hagyod el a termet, kidobatlak. Na és akkor erre távozott, és utána már lehetett őket kezelni, és nem is volt semmi magadat.
0: És kivel akartad kidobatni?
3: Az igazgatóval.
0: És gondolod, hogy az igazgató kidobta?
3: Azt mondta nekem, merész hogy feltétel. Ha pedig ott van, forduljak hozzá, nem
0: ja, jó.
3: Tudom, hogy mi történt volna, de ja. Mondta, hogy a
0: nézd, de jó, hát mert te egy beugró tanár voltál, de egy tanár egyéniség, aki igazi tanár egyéniség, az tudja kezelni ezeket a dolgokat. Igen. Például a feleségem utána mégiscsak visszatért, mert ő nagyon szeret tanítani, visszatért dolgozók esti gimnáziumában, ilyen 20 és 40 év közötti embereket tanított, és egyszer megbetegedett, és nekem kellett beugranom. Akkor láttam, hogy az egyik vésli teszik az órán, a másik a lekváros bukta, arbék a Coca-Cola, és mondom, hát mondj, büfé ez? Vagy mi, micsoda? Vagy egyáltalán ki akar itt jegyzetni? És néztem, mondom, mit csináljak én? Mondom, ha itt valamit csinálok, mégiscsak 30-40 éves emberek voltak, hát kikérik maguknak, vagy mit, hogy mondják, hogy hát most éhes az ember. A mai világ az mindig a mostra épül, nem? Az nem tud várni egy fél órát, hogy majd van a szünet, a nagy szünet, akkor a most. Hát a most, akkor mindent a mostra, most. És hát közben fohászkodtam, kértem a jó Istent, hogy segítsen. Én nem mertem szólni. Nem azért, mert hogy rám támadnak, de mondom, ha egyszer itt kudarcot vallok, egyrészt nekem is fiaskó, plusz még lejártam a feleségemet. Erre megyek haza, mondom, te Kati, mit csinálsz te ezekkel? Te látod, hogy mit csinál? Hát, hogy ne látnám, azt mondja, ez a lekváros szereti, az a bákos szereti, az a... Elbotott az egész osztályt, hogy tényleg szakasztott, ez volt, ez sós, ez édes, ez kóla, ez nem az. Azt mondja, nézd, ezt így kell elfogadni, de úgy igyekszem, hogy tényleg feleségem nyáron készült, 2 hónapot készült. És utána minden nap előtt még a 3-szor már tanított dolgokat is újra átnézte, és ez olyan hatást tett a gyerekekre, hogy megállt a kezükben a dolog. Vagy nem annyira csámcsogva ettek. Halkan emésztettek. És volt neki, tehát egy igazi tanár egyéniség ezt tudja kezelni, tehát kezelnie kell tudni. Ő aztán tanított arabokat, négereket, magyarra is tanított, és egy édes eset volt, hogy az orvosi egyetemről jön egy telefon, hogy hát kérjük, hogy tanítsa magyarra, de azt mondja, hogy van diplomája? Mondjuk nincs, mert neki magyarra a tanításról nincs diplomája. Na jöjjön be. Bement a feleségem, és maga tanította ezt? Ez tud magyarul. Hát azt mondja, akkor tanítsa meg ezt is. Hát mondom, jó, hogy már ide is elérünk Magyarországon, mert állítólag Angliában senkitől nem kérik a mesterlevelet, csak azt nézzük, hogy meg tudja csinálni a dolgot. Tehát mondom, az igazi tanáregyéniségekbe, ha vannak igazi tanáregyéniségek, akkor azok ezen túlmennek ám, mert azok meg tudják éreztetni a gyerekekkel, hogy nem az itt a feladat, hogy most poénkodj minden nap, hanem az a feladat, hogy tudjál is a üres fejedbe töltsél valamit, meg nem is az, hogy a vizsga, hanem hogy emberibb ember legyél. Tehát ez az igazi tanáregyéniség, aki ember tud faragni. Már olyan értemben az ember hálátlan meg, az ember nem rossz indulatú lény, tehát ezt 27 év után fogják elismerni, még ezt is tegyük hozzá, ezt nem fogják egy hét múlva sem az év végén elismerni. 25 év után ismerik el, hogy magának volt igaza.
3: De hát egyébként volt sikeri, mert én is mindig alaposan felkészültem az órákra, meg prezentációkat csináltam, és mondták többen is még órán, hogy jaj, de jó, hogy ezt mutattam meg.
0: Hát az kamatozik azért. Persze, tehát azért, ha valaki felkészül, és mivel még úgy tanították, hogyha egy tanár 100-szor többet nem tud, mint egy gyerek, akkor ne álljon ki eléje. Egy tanár nem blokkolhat le. Egy gyerek, kérdezzen bele, az a jó tanuló, aki gondolkodik, kérdezzen bele. És ha akkor meg tudja adni a választ, vagy akkor én fejből mondom azt a versort, mert mondom, hogy én irodalomtanár leszek, minimum 100 verset kell tudnom. Hát mondjuk 200-at tanultam meg, de nem azért, mert bridolozni akartam, nekem tetszettek ezek a versek, meg az egysorosok is benne vannak a 200 versre. Tehát ha egy tanár így fejből mond, például egész más a renoméja, mint hogyha egy kereső, ja, hogy van ez, hogy írta Petőfi, mit, hogy... Hát a tanárodnak tanárnak kell lenni, de ma semmi nem azonos önmagával. Mennünk kell, ugye? Mennünk kell.
2: Csak még egyet igen. Akarok mondani. Te felsoroltad a 3 közül a televízióról. Hát az én szememben a legnagyobb ördögi dolog, ami létezik, ha a szülők nem figyelnek oda, és nem értelmesen választják meg a gyereknek a programot, akkor az a televízió. Mit látunk ma? Ha nézzük Budapestet, ha nézzük Spanyolországot, ha nézzük Rómát, ha nézzük Párizst, minden embertömeget, szófogadatlanul, minden tekintély, tisztelet nélkül, jó, nehéz helyzetben vannak, de azt nem így kell kimutatni. Ilyen primitív, ocsmány, csúnya módon, káromkodva, szitkozódva, jó, a másik oldal sem angyal, mert mikor fönn pesgőznek, miközben ezek szerencsétlenek lent vonulnak, mert ez is volt, a gyerek ezt látja. És a gyerek ebből sokkal többet tanul, mint a tanárának a 3-4 órás előadásában.
0: Hát igen, szóval a tanároktól nem lehet csodát várni.
3: Nem.
0: A meleg családtól, egy igazi otthoni fészektől lehet csodát várni, ahol Isten tud időzni. Ahol tényleg megértés van és szeretet van, ott lehet.
3: És a mai napig is bizonyos tekintét tisztelet, mert ez sem maradhat el.
0: Így van. Tehát ott beszéltünk arról, hogy a Biblia különbséget tesz a tekintélytisztelet meg a tekintélyelvűség között. A tekintélytiszteletet törvényként hirdeti, a tekintélyelvűséget viszont hibáztatja.
3: Igen.
0: Tehát ugye én nem, akkor is tisztelnem kell a tanárt, az édesapámat, édesanyámat, ha nem értek vele egyet. De ne úgy tiszteljem, hogy egyet értsek vele. Ha nem értek vele egyet, nem értek vele egyet, de azt is meg kell tudni kulturáltan mondani, vagy kifejezni. Tehát ez külön kell, tehát nem arról az, hogy az idősebbeknek van igazuk, hogy a tanár is tévedhet, az is ember. De tisztelni az idősebbeket, vagy a szakmabelieket, vagy egyáltalán a hivatásban levőket, ha ez nincsen, akkor ne legyen iskola.
3: Lassan nem is lesz.
0: Igen. Hát de ne felejtsük el, a kötelező, Gwendolyn, a kötelező népoktatás Magyarországon 1867 óta van. Az még másfél évszázad is alig. És ez nem jött be. Régen az volt, hogy az emberek megtalálták, hogy kihez járassák a csemetéket. Van, aki otthon tanította, van, aki nevelőt fogadott, van, aki időnek idejével beíratta ide-oda-amoda, de ez nem jött be, mert ez ilyen konzum szemlélet, hogy beseperjük a gyerekeket az iskolába, ott inkább a baktériumok tenyészete folyik, mint a igazdó.
3: Itt még valamit szeretnék röviden mondani. Az én legkisebb unokám, az megkért minket, hogy hagy felvételizhessen minden egyes gimnáziumban.
0: Itt Miskolcon? Hogy ott akar tovább tanulni, hogy minden kipróbáljon?
3: Igen.
0: Hogy...
3: Igen, mindent ki akar próbálni, és ő maga akarta eldönteni, hogy hol akar tovább tanulni, ha felveszik. És hát sikeres volt, ő előre mondta, hogy ha sikerül, akkor ő az avasi gimnáziumba akar menni. Hát ennél boldogabb gyereket én régen nem láttam, mert ahányszor hazajön, mindig boldogan, vidáman, sikerekkel, az is siker, ha 4-es és nem 5-ös, annak is örül, de abba az iskolába járhat, ahova szeretett volna.
0: Uh-huh.
3: És ez rengeteget számít.
0: Hát igen. Igen. Hát köszönjük szépen, csak az szab határt, hogy a riasztó berendezést bekapcsolják. Viszontlátásra 4 hét, vagy 2 hét múlva a Gárdonyiban.
3: Igen.

kinevezte Jézust úrnak akkor, amikor két bűnöző között fölfeszítették. Szokás ilyenkor valakit úrnak nevezni? Amikor kivégeznek valakit, és őre azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Egy valaki nevezte Jézust úrnak. Van mindannyiunk számára reménység, ha távol is vagyunk Jézustól, de hogyha nem vonjuk ki magunkat a hatása alól, akkor olyan csodálatos változás mert végbe az életünkben, mint a jobblatornál, hogy úrnak nevezte Jézust. Egyedül a sok száz ember közül, aki ott foglalt helyet. Másik ilyen úrvacsora az volt, amikor csak úgy mellékes téma volt, hogy valaki megismerte már Jézust az életében, de nem mert mellette színt vallani. De akkor, amikor megölték, akkor szinte az ismeretlenségből kilépett, és szint mert mellette vallani. El is ment Pilátushoz, el is kérte a testét, nagy pénzt áldozott arra, hogy díszes sírhelyet vásároljon neki, hogy ott méltó módon eltemetessék, és arról szólt az a prédikáció, hogy Jézus Krisztusnak milyen ereje van, hogy 3,5 évig, amikor ott járt kelt az emberek között, tanított, nem mert szint vallani ez a főember, és akkor, amikor látta, hogy minden beteljesedik, amiről Jézus beszélt, és Jézus ott függ a keresztfán, akkor elmegy Pilátushoz, hogy méltó temetést rendezze. Ismeritek ezt a bácsit? Hát akkor most jegyezzétek meg, gyerekek, mert a Bibliának a mellékszereplőit is jó megjegyezni. Ő Arimateai József volt. József volt Arimateából. Két ember a főtanácsból, két ember Nikodémus, és ez a József rendezte meg Jézusnak a temetést, de ez a József addig félt. Ki érti ezt? Akkor fél, amikor jó világ van, és amikor a legrosszabb világ köszönt be, akkor meg bátor. De látjátok, Jézus erre is képes, hogy amikor kényelembe vagyunk, akkor nem vallunk szint mellett, amikor nehézségek jönnek, akkor pedig jön néhány ember, és azt mondja, hogy ő, igen, ő valóban az Isten fia, ő a megígért messiás. És én áldozok pénzt arra, hogy el tudjuk őt temetni. Ezekre az úrvacsorákra mindig szívesen emlékezem vissza, amelyek Jézus életéből valamit megvilágítottak, és Jézus erejéből valamit megvilágítottak a számomra. A második típusra akkor úgy emlékezem vissza, emlékezetes úrvacsorákra, amikor mondjuk az igehirdetésből nem értettem meg konkrétan valami újat, viszont azt éreztem, hogy valóban mennyire igaza volt Jézusnak, aki azt mondta, hogy nekünk, akik őt követjük, a kősziklára kell esnünk. Kősziklára kell esnünk, és szét kell zúzódnunk. Mert őrá csak az épülhet föl, aki hagyja önmaga rossz dolgait, a természete erőteljes, egész életét vezető dolgait szétzúzódni. Csak az épülhet Jézusra, aki szétzúzódik. Csak az épülhet a kősziklára, az forhat rá, aki hagyja, hogy Jézus által szétzúzódjon, és minden úrvacsora egy csodálatos alkalom arra, hogy olyan találatot kapjon a mi természetünk, az életünk, hogy valóban odaszálljuk Istennek és szétzúzódjunk. Általában azt szokták mondani az emberek, hogy a nagy események váratlanok az életben. Azokat nem lehet előre megrendelni. Akkor valamit megértünk, valami útirányt választunk, de milyen boldogító tudat ez, hogy Jézus olyan ajándékkal gondoskodott számunkra, hogy mi, hogyha az úrvacsorára eljövünk, és elgondolkozunk, és hagyjuk ránk hatni Jézus halálának bizonyos részeit, akkor ez a hatalmas ünnepi dolog, hogy szétzúzódunk a kősziklán, ez beteljesedhetik. Ezért én a mai úrvacsorának az alapigéit Máté Evangélium a 27. fejezetéből szeretném felidézni. Én is választottam, gyerekek, és a felnőtteknek is mondom, egy olyan részletet Jézus halálából, ami talán megmozgatja a gondolatainkat, és engedi, hogy a szívünket a kősziklához vigyük. Máté Evangélium a 27. fejezet 38. versétől szeretném felolvasni a keresztrefeszítésnek ezt a részletét.
Tehát Máté evangélium a 27. fejezet 38. versétől olvassuk a 44-ig. Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, egyiket a jobb kéz felől, és a másikat bal keze felől. Az aramenők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépített, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanezt hányták a szemére. Idáig olvassuk. Kedves gyülekezet, a keresztrefeszítés történetéből ezt a részletet egyetlen szóval lehetne összefoglalni. És erről a kifejezésről szeretnék beszélni ma az úrvacsoránkon Jézus halálával kapcsolatban. És az egyetlen szó pedig a félreismerés. Jézust félreismerték. Félreismerte a tömeg, ugye a tömegről mit olvasunk a 39. versben, hogy hát szidalmazták, fejüket hajtogatták, látható módon csóválták a fejüket, nagyon erős kifejezést adtak annak, hogy nekik most igazuk van, mert visszaidézték Jézusnak egy régi mondását, ezt olvassuk a 40. versben. Jézus a fellépése után közvetlenül egyszer azt mondta, hogy rontsátok le a templomot, és én 3 nap múlva fölépítem azt. Egy nagyon híres mondás volt, mert még Kajafás előtt a kihallgatásán is ezt hozták vádpontként a főpap elé, hogy Jézus miket mondott. Ezért is halálra méltó, hogy ő le akarta rombolni a templomot, és azt mondta, hogy az a templom, ami 41 néhány évig épült, ő 3 nap alatt föl fogja építeni. Hát miféle bűnöző beszéde ez, ezért is ki kell szabni rá a halálos ítéletet. Nem gondolták meg, hogy Jézus milyen értelemben mondja, ugye János evangélista hozzáteszi, hogy ő a testének templomáról szól. Nem gondolták meg, hogy miért is van a templom, hogy a templom nem azért van, hogy legyen egy nagy épület, ahova el lehet menni, hanem a templom a bűnelrendezés színhelye volt addig, míg eljön a messiás. De amikor eljön a megváltó, azután nincs szükség templomra, mert mindenkinek a megváltóval kell személyes kapcsolatba kerülni. És a templom ott létesül, ahol te találkozol Jézussal. Ezért mondja Pál a Korintusi első levél 3. fejezetében, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ha ti szívetek találkozik Jézussal, ott van a templom, és ne a kőből készült épületekre mutogassatok, hogy milyen csodálatos templomokat emel az emberiség, mert mit használnak a kövek és a falak, amikor az emberek szívükben nem találkoznak a megváltó Istennel. De az emberek ezt nem gondolták végig, csak úgy gondolták, hogy nekik igazuk van, mert hát aki ilyet beszél, hogy rontsátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem azt, nem gondolták meg, hogy Jézus az ő testének templomáról szól, hogy ő odaadja az életét mértünk, de 3. napra föl fogja támasztani az atya, pedig Jézus erről sokat szól, de ők erről nem gondolkoztak is. Azt gondolták, hogy nekik nagyon igazuk van, és Jézus egy köztörvényes bűnözőnél is veszélyesebb, mert miféle templomot akar ő lerombolni, meg mit akar ő hár, hát ez csaló, ez egy hazug, egy gazember. És gazemberek közé feszítették föl. 2 gazember között a legnagyobbat. Aztán idézett részünk elmondja a 41. verstől, hogy hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták. Na most jön a zaftosabb kijelentés. Most, hogyha valakinek kétsége van afelől, hogy lehet a gonoszságot fokozni, a gonoszságot mindig lehet lejjebb vinni és fokozni, és egyre sötétebb dolgokat mondani, azt mondták a főpapok és az Izrael vallási vezetői, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Hát ez sokkal kegyetlenebb mondás volt, mint amit a közemberek fejüket hajtogatva mondtak, mint egy azt mondták, hogy na most, nézzetek vissza, ez a valaki volt, aki olyan szépeket tanított. Ez tartott meg másokat, meggyógyított embereket. Hát ez a hazugság volt és szemfényvesztés.
mert ha valóban megtartott másokat, magát meg nem tudja megtartani, hát itt végzi, ez egy élet, hogy itt fejeződik be a keresztfán. Ők is nagyon úgy gondolták, hogy na most megmondták a nagy igazságot. Kifejeztek egy olyan igazságot, hogy visszamenőleg tulajdonképpen azt mondták, hogy Jézus élete semmis, és el van törölve minden szép beszédét, csoda és halott fel, mindezt be

mondtak Jézusról. A legnagyobb igazság is volt. Hogy a gonoszság, amikor fokozza a sötétséget, hogy a sötétség mélyén valami megvilágosodik. Mert ha valaki előtt nem világosodna meg, hogy Jézus miért jött el a világra, ebből a gonosz beszédből megvilágosodhat, mert Jézus azért jött el a világra, hogy magát megtartsa. Jézusból nem éppen ezt kellene megértenünk, de sokszor még hitre jutásunk után is nehezen értjük meg a hétköznapokban, hogy nem azért vagyunk mi itt a világ, hogy magunkat megtartsuk. Jézus nem azért jött a világra, hogy magát megtartsa, azért jött a világra, hogy másokat megtartson. És egy keresztény ember azért van a világon, hogy állandóan arról beszél, hogy neki mire van szüksége, neki még mennyi kell, meg ő magát, meg a családját, hogy tudja fenntartani. Egy keresztény ember így beszél, vagy egy keresztény ember úgy beszél, hogy én azért vagyok a világon, hogy általam az Isten másokat tartson meg. Magunknak kedvező életet kívánunk, magunkat akarjuk megtartani, anyagi javainkkal, meg véleményeinkkel együtt, vagy pedig adjuk az életünket másokért. Jézus ezt olyan szemléletesen mondta, azt mondja, a gabonamag beesik a földbe. Ha a gabonamag a földben nem hal meg, megmarad magának. De mit ér, hogy ott van a sötét földben egy gabonaszem? És ki látja? És kinek van ebből öröme? Vagy ki élvezheti ezt, hogy a gabonamag beleesett a földbe, de ha a gabonamag elhal, ha lemond önmagáról, aki elveszíti az életét, én érettem, mondta Jézus, az meg fogja találni. Ha elhal, ha elrothad, elindul a csírázás, elkezdődik egy új növény, és hogy mondta Jézus, hozd majd 30, 60 és 100-szoros termést. Jézus nem azért jött, hogy magát megtartsa. Jézus azért jött, hogy bennünket megtartson. Jézus nem azért jött, hogy nekünk jobb életelvet adjon ahhoz, hogy magunkat hogy tudjuk megtartani, hogy jólétben, kényelemben hogy tudjunk élni. Épp a mostani nyitott szemmelben olvastam egy cikket, egy idős nénit megkérdezték, hogy hát nénikém most már 80 éves, van átlátás, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, jobb lett az élet? Nénike azt mondta, hát jobb fiam az nem lett. Jobb az élet nem lett. Csak könnyebb lett. Kényelmesebb lett. Hát, hogyha egy idős néni ezt mondja, hogy jobb nem lett az élet, mert sem az emberek nem jobbak, mint 50-60 évvel ezelőtt, sem a viszonyok nem jobbak, mint évtizedekkel ezelőtt, csak hát ugye kényelmesebb, könnyedebb az élet, most már nem csinálunk olyan nagy problémákat, ugye régen azt mondták, hogy ez jó, ez meg rossz, most már nem mondják, hogy jó, meg rossz. Azt mondják, hát ilyen van, most megölt mondjuk 3-4 embert, megkérdezünk egy pszichológust, vagy szociológust, azt elmagyarázza nekünk, hogy miért ölte meg. Hát jobb nem lett az élet. Sőt, durvább lett az élet, kegyetlenebb lett az élet. Tehát elmossuk a jó és rossz közötti különbséget. Hát, hogy jó, hogy jobban megvagyunk. Jobban megvagyunk? Biztos, hogy jobban megvagyunk? Ha jobb nem lett az élet, akkor a rosszabb élet lett jobb. A rosszabb élet lett könnyebb. Rossznak lenni ma könnyebb, mint 50-60 évvel ezelőtt volt. Gondolkozzunk el ezeken a nagy mondásokon egy kicsit. Mert amiről beszélni szeretnék, ez a félreismerés. Jézust félreismerték. Ott a keresztván a tömeg is, a vallási vezetők is olyasmi dolgokat mondtak, amikben most, hogyha belenézünk, azt mondjuk, hogy micsoda sötét dolog ilyesmit mondani. Jó, van ennek egy napfényes oldala is, hogy még a legnagyobb ellenségei, amikor a legnagyobb rosszat akarták mondani, akkor is a legnagyobb dicséretet mondták. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ez egyik oldalról nagyon lesújtó mondás. Fordítsd meg az érmét, a legfölmagasztalóbb mondás, mert Jézus ezért jött, hogy bennünket megtartson. Nek ez volt az ára, hogy meghalljon értünk. Hadd tegyem fel a kérdés, kedves gyülekezet, a félreismerés, az tévedés vagy bűn? Gondolkozzunk, ez a félreismerés, az tévedés vagy bűn? Ezek az emberek, akik ott voltak a keresztfánál, ezek olyan jó szándékú tévedők voltak, a zsidó nép képviselői és a vallási vezetők jó szándékú tévedők voltak, vagy pedig olyan mélyre süllyedtek már a bűnbe, hogy már szinte kérdés volt, hogy egy Annásból, egy Kajafásból, egy főtanács tagjából lesz ezekből olyan ember, akiket Isten várhat az örök életben.

És hadd tegyem föl a kérdést, hogy elkerülhették volna a félreismerést? Mi az életünkben el tudnánk kerülni azt, hogy félreismerjünk helyzeteket, dolgokat és embereket? Arról, hogy Jézust félre fogják ismerni, két döntő nagy profécia is beszélt. Először nézzük, hogy a 22. Zsoltár, ami a legfélelmetesebb híradás volt 1000 évvel Jézus előtt, arról, hogy hogy fogják félreismerni, hogy kezdődik a 22. Zsoltár? A 22. Zsoltár, tehát a 22. Zsoltár első versétől fogom felidézni, amely Dávid Zsoltára, tehát ezért tudjuk, hogy 1000 évvel Jézus előtt szólt, és Dávid kétségkívül túlozva, mert hiszen őt Isten soha nem hagyta el, de ő úgy érezte, ezért kezdi így a Zsoltárát, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincsen nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú. Embereknek csúfja, és a nép utálata. Eddig a 7. versig olvasom a Zsoltárt, mert ez a 7. vers közölt 1000 évvel Jézus halál előtt jövendőlést arról, hogy az emberek minek fogják tartani Jézust. Itt van szó szerint embereknek csúfja, a nép utálata. Az emberek nem ezt várják. De az emberek várják az igazi jólétüket, ezzel várják az igazi jólétüket, hogy aki eljött értünk, és képes volt az életét odaáldozni értünk, hogy ezzel szabadítson meg, ezzel váltson meg bennünket, ez a mi csúfunk és utálatunk. Ugye Pál apostol erre hivatkozva mondja azt, hogy Jézus Krisztus a pogányoknak bolondság. Bolondság. Nagyon erős szó. A népeknek Jézus Krisztus bolondság. Amit tett, mondott, és hogy az életét adta az ember, és ezt bolondságra veszik. A hívő embereknek, a vallásos embereknek meg sokszor megbotránkozás. Ki az, aki hisz abban, hogy ez, és egyedül ez volt az egyedüli útja a megváltásunknak? Aki nem ismeri félre Jézust. Aki Jézus halálában, áldozatában a legnagyobb dolgot ismeri fel. Jézus tanításai is csodálatosak voltak, a csodái is, hogy az emberekhez közeledett, de az, hogy áldozatul adja az életét, ez volt a legcsodálatosabb, és minden, ami ezzel kapcsolatos, a Gecsemáné kertől egészen odáig, hogy atyám a te kezedbe helyezzem le az életemet, minden az utolsó napjával a legcsodálatosabb dolog volt. Vajon ezt mi félreismerjük, vagy igazán ismerjük? A gyakorlatban is, az életünkben is, hogy mit jelent az, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Jézus nem azzal foglalkozott, hogy magát megtartsa, maga kényelmét biztosítsa. Tudjuk jól, hogy se háza nem volt, se semmi, amire nézve mondta is, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük. Mi mennyit foglalkozunk azzal, hogy nekünk mink van, meg nekünk mi jár, meg mi kell? Mit foglalkozunk azzal, hogy másokat hogy kell megtartani? Mi ismerjük Jézust, vagy félreismerjük? Mi, ha ott lettünk volna 2000 évvel ezelőtt, mi is hajtogattuk volna a fejünket, meg mi is akartunk volna egy öblös mondást mondani, hogy másokat megtartott magát, na látjátok emberek, nekünk lett igazunk. Hát bűnöző és csaló becsapott benneteket, de most itt van az igazság, keresztfára vele, és itt van két köztörvényes bűnöző között. A másik ilyen profécia, ami ráutalt erre a félelmetes félreismerésre, az Ézsaiás könyve 53. fejezetében a híres, nem 1000, de közel 800 évvel Jézus előtt mondott kijelentése a prófétának,
aki így is kezdi ezt a részt, az 53. fejezet első versétől, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg, ki hisz ebben? Hogy az embereket csak úgy elkönyvelik, hiszen a világ nem erről szól, és mi mindig megyünk a világgal, mert hát együtt kell, hogy legyen az emberiség. Hát mi miért lógnánk ki a sorból, még akkor is, amikor az emberiség mondjuk menetel, hogy mondta Pascal, az emberiség szalad a szakadék felé, csak egy valamit csinál, hogy jól beköti a szemét. Tudja, hogy arra van a szakadék, azt is tudja, hogy szalad, de beköti a szemét, hogy ne kelljen látni, hogy a szakadékba zuhan. Mi is megyünk az emberekkel, és mellettünk ott van Krisztus, és nem tudjuk, hogy miért jött, és az ő áldozatában milyen erők rejlenek, és mit akar nekünk adni ezzel az áldozattal. Így folytatja a második vers, hogy felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Itt a félreismerés. Ez sokkal többet beszél, mint a 22. Zsoltár a félreismerésről. Nézzük csak, nézzük, de nem kívánatos. Őt követni nem kívánatos. Mert ki volt Jézus? Úgy nőtt fel, mint egy veszőszál, mint egy gyökér a száraz földből. Mit jelent ez, hogy felnőni, mint gyökér a száraz földből? Hát mi, hogyha egy palántát most kiültetünk, azt állandóan öntözzük. Hát, hogy erőt kapjon és szépen nőjön föl. Jézus Krisztusra miért mondja ezt Ézsajás próféta, hogy ő nem ilyen palántaként nőtt fel, mint a gyökér a száraz földből? Mit jelent ez a képies beszéd? Nem volt Jézusnak miből táplálkoznia itt a földből. Nem nyújtott neki a föld eleséget, mert a földön nincsen igazi élelem. Nem nyújtott neki felhajtó erőt, nem nyújtott neki táplálékot, neki mindent a mennyből kellett kölcsönözni, mert ez a föld terméketlen és puszta. De Jézus így is vállalta, hogy eljön közénk, hogy ő itt nem sokat kapott tőlünk, se a családjától, se a környezetétől, se az emberektől. Ő gyökér volt a száraz földből. Ha csak ennyit megjegyzünk, hogy Jézus gyökér a száraz földből, hihetetlen nyomorúság volt Jézusnak az élete. Nem számíthatott semmi jóra, semmi bíztatásra. Családja haza akarta vinni, amikor 30 évesen föllépett. Szégyelte a családja, gyerünk haza. Hát tanultad az ácsmesterséget, most meg járod az országot. A tanítványai hol megbotránkoztak benne, hol megtagadták, hol elárulták. A vallási vezetők demonstrálták, hogy nem ő az igazi messiás, arra még várni kell, csak nem gondoljátok, hogy Józsefnek, az ácsnak a fia a messiás. Jézus mit kapott itt mi tőlünk emberektől? Egy valakire mondja a Biblia, hogy egy valakitől kapott, aki a háláját fejezte ki, Mária Magdolna. Mint a jobblator, egy ugyanolyan mélyre lesüllyedt asszony, ő őtőle kapott valamit, amit Isten emberek által közvetített. Mi pedig az orcánkat elrejtettük, mert utált volt, és nem gondoltunk vele. Utálatos Jézus. És milyen érdekes, újra és újra visszatér, hogy nem gondoltunk vele. Nem gondolkozik az ember. Pedig a gondolat igazán szabad, mindenki maga tudja, hogy mi minden rajzik a fejében, és mi minden felé elmehet a gondolat. Teljes szabadságunk csak a gondolkodásban van. De az ember nem gondolkozik, nem gondolja végig, amit az Isten mond. Az ember meg van győződve arról, amit ő gondol, az a helyes. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Mi azt hittük, azt gondoltuk. Nem gondoltunk vele, de ha van valami gondolatunk, az csak az lehet, hogy hát az Isten jóvá hagyta ezt, hogy ami Jézussal történt, mert hát ide jut az, aki ezen a világon igazságot követ, és igazságot akar. Az itt végzi. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Békességünknek büntetése rajta. Nagyon békében megvagyunk a bűnnel, nagyon békében megvagyunk a világgal,
amikor Jézus megjelenik az életünkben, fenekestül felforgat mindent. És az ember úgy gondolja, hogy inkább biztonságos és kiszámítható az addigi rossz vagy felemás élet, amiben élt, de ne jelenjék meg az életében valaki, aki ebből ki akarja szabadítani és föl akarja emelni. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jú, mely megnémlő az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Kedves gyülekezet, Jézus életében az egyik legkülönösebb dolog, amikor néma maradt. Igaz, hogy az a mi életünkben is elég ünnepi és különös dolog, amikor nem szólunk, nem vágunk vissza, nem teszünk megjegyzéseket. Ugye ezt is el lehet gondolni, hogy Jézus némaságában milyen súly volt, el lehet gondolni, hogy például Pilátus előtt mikor lett néma Jézus, ott beszélt vele, küzdött érte, de mikor nem szólt Pilátusnak egy szót sem. El lehet gondolni, hogy Heródes Antipász előtt is néma maradt Jézus a kihallgatása elejétől a végéig. Sok mindent el lehet gondolni, hogy Jézus nem szólt, és valaki mondta nekem azt nemrég, hogy ő nagyon szereti a természetfilmeket, és nézi a madarak viselkedését, és amikor a madarak ilyen V-alakban haladnak, és óriási távolságokat legyőznek, ez, hogy csapatba mennek, és a madarak, hogy itt ilyen csapatban, ilyen V-alakú csapatba rendeződnek, aki elől megy, az nem szól. Aki elől megy, az nem szól. Akik hátul mennek, azok hallatnak hangokat, meg serkentgetik az előttük repdesőket, de aki elől megy, az nem szól. Miért? Mi a feladata? Nem az a feladat, hogy beszéljen. Az a feladat, hogy tartsa az iramot, húzzon, vigye a többieket. Úgy nem nagyon lehet vinni a többieket, hogy állandóan beszélünk. Úgy lehet vinni a többieket, hogyha cselekszünk. Sokszor némán, hangtalanul. Jézus is ezt tette. Jézus némán, hangtalanul kellett, amit mi elvégzünk az úrvacsora idején, hogy a lábmosással kezdődik az úrvacsora, micsoda beszédes némaság volt. Jézus letérdel mindegyik tanítvány el, és némán elkezdi mosni a tanítványok lábát. És nem szól egy szót sem. Ez félelmetes volt? Meggyőző volt? Mi volt ez? Hányszor szólt Jézus nekik arról, hogy ne erre a nagyságra törekedjenek? Még az úrvacsora előtt is elmondta, hogy a világ uralkodói hatalmaskodnak az alattvalóikon. Még azt is hozzáteszi Lukács 22. fejezet, hogy még Jézus azt a félmondatot is hozzáillesztette, és még jótevőknek is hivattatják magukat. Tehát az embereknek ez kell. Az embereken jó erősen hatalmaskodnak, akik fölöttük vannak, jó erősen kiszipolyozzák a társadalmakat, a társadalmak mindenkori vezetői, és az emberektől elvárják, hogy még jótevőknek is hivattassanak, akik ülnek másoknak a nyakán. És Jézus ezt nem mulasztott el elmondani, hogy ilyen a ti államotok, ilyen a ti társadalmatok, így épül fel az emberi világ, és ez nektek jó. Én viszont azt mondom, hogy ti köztetek ne ez legyen. Ti ne kapaszkodjatok fölfelé, ne igázzátok magatok alá az embereket, ne zsarnokoskodjatok, ne keménykedjetek az emberekkel, ne legyetek önzők és másokat kiszipolyozók, és ne hivattassátok magatoknak jóknak, amikor az egész világ ezeket tartja jóknak. Ti köztetek más rend legyen, ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Hányszor elmondta ezt Jézus, de amikor látta Jézus, hogy a szó már nem fog, akkor a néma cselekvés, a néma beszéd fegyveréhez nyúlt, vagyis ahhoz, hogy letérdelt a tanítványok előtt, és egyiktől a másikig megy, és mossa mindannyiuknak a lábát. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémül az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Kedves gyülekezet, ezt is csak idáig olvasom, és
lapozok egyet a Szentírásban, és majd idézek befejezésül egy verset, mert ahogy említettem a mai úrvacsorán, ezt szeretném mindenki elé állítani, hogy mi ismerjük, vagy félreismerjük Jézust. Ismerjük, vagy félreismerjük Jézust. Jézust félreismerték, és újra fölteszem a kérdést, a félreismerés az tévedés csupán, vagy bűn. Mi ezt hogy tekintjük? Mi, akik most visszanézünk néhány hónapra az életünkből, hogy mi amit mi csináltunk az elmúlt hónapokban, az tévedés volt, vagy bűn volt? Amit egyénileg csináltunk, amit közösségileg csináltunk, ez tévedés volt, egy jóhiszemű, jószándékú tévedés sorozat volt, vagy bűnök sorozata volt? Sokszor azt mondják, sokat hallom emberektől, azt mondják, hogy nem lehet itt a Földön úgy élni, hogy Jézus élt. Jó, én elfogadom, hogy Jézus igaz volt, tökéletes volt, de azért úgy élni, hogy Jézus élt? Ki tud úgy élni? Te talán tudsz úgy élni? Nem lehet úgy élni. És miért nem lehet úgy élni? Azért nem lehet úgy élni, mert ezzel tőrbe rohanunk, kardba rohanunk, hát önmagunkat végezzük ki, akit nagyon következetes akar lenni, nagyon igazságszerető, aki szeretni akar embereket, hát azzal úgy is rosszat fognak tenni, mert hát a világ nem az igazságra van felépítve, hanem a hazugságra, vagy annál rosszabb a féligazságokra. A világ nem arra van felépítve, hogy szeretet, az igazi szeretet. Hát nem tanultad meg már a gimnáziumban, amikor az Antigonét tanultátok, hogy ugye az Antigoné is azt mondja, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. És mit mond nekik rá? Hát szeress a más világon, ott lehet. Itt a Föld, ez nem a szeretet világa. A Földön nem az igazság és szeretet kövezi ki a mi utunkat. Tehát az ember öngyilkos lesz, hogyha ezt az utat választ. Én nem is választom. Kell egy kis igazság, kell egy kis szeretet, egy kis ünnepi díszként, de hát az élet nagy része az a felemás dolgokról szól, és egyszer egyik munkahelyemen mondta az egyik munkatársam, hogy Jézus miért ezt a bolygót választotta. Tehát a Marson több követőt vonzott volna maga után, mint itt a Földön. Ezért idézem Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. versét befejezésül. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. verse a következőt mondja. Igazság által leszel erős, és ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Nem közel, nem közelít hozzád. Igazság által leszel erős, és ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus minden úrvacsora alkalmával ezt üzeni nekünk. Ha vele meg akarjuk újítani a szövetséget, amit megtörtünk az elmúlt hónapok során, akkor ő erőssé tesz bennünket. Az igazság az mindig megerősíti az embert, belülről megerősíti az embert. És nem kell gondolnunk a nyomorral, mert nincs mit félnünk. Aki az igazságot követi, az Isten gondoskodni fog róla, még akkor is, hogyha nagyon veszélyes és nagyon határhelyzetekbe jut, és az az érzése másnak, vagy annak az embernek is, hogy hát most minden összedől, mert én valamit nagyon határozottan, nagyon következetesen képviselek, hát itt a világban ennek nincsen helye. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzá. Kedves gyülekezet, ez a mi hitünk, ez a keresztény hit, föltekinteni a keresztre. Megújítani Jézussal a szövetséget a keresztáldozat fényében, és elfogadni ezeket az ígéreteket, bár csak gyakorlattá válna mi életünkben, bár csak tapasztalatok lennének erről, hogy mi határozottan követünk valami igaz utat, és nem kell nekünk a nyomorral gondolni, se a rettegés nem lesz majd osztályrészünk. Az a Jézus Krisztus, aki nyíl egyenesen végigvitte az életét, egészen a keresztfáig. Ugyanez a Jézus Krisztus meg fog bennünket is erősíteni. Bárcsak ez az úrvacsora is, és ennek a gyülekezetnek is, ennek az alkalma lehetne. Amen.

Kurunk vagy vagyai, ez a címe az egész előadás sorozatunknak, és ezen belül a mai előadás címe közösség vagy közönség. Mire utal ez a cím? De mit értünk ezen a fogalmon, hogy közösség? Azt értjük ezen, amikor egy kisebb vagy nagyobb embercsoporton belül bizonyos belső kapcsolatok léteznek, valamiféle együttérzés és összetartás érvényesül. Közönségen pedig azt értjük, amikor egy sokkal lazább kapcsolatokkal felépülő embercsoporttal találkozunk, akik között alkalmi és laza felszínes kapcsolat létezik. Tehát akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy korunk emberiségének melyik nagy gondjáról van szó, amikor a mai előadás címét kimondjuk. Arról a gondról, hogy az emberi civilizációnak a fennállása és a minősége mindig azon múlik, hogy az emberek tudnak-e egymással közösséget alkotni. Azt hiszem, ez nagyon egyértelmű dolog. Kisebb vagy nagyobb közösséget, gyengébbet vagy erősebbet, de egyáltalán valamilyen közösséget tudnak-e alkotni egymással. Ugye ez minden civilizációnak a létfeltétele. Közhelynek számít, mindenki tudja, hogy az emberi közösségek a mi korunkban nagy válságban vannak. Ugye rengeteget hallunk erről, hogy a legkisebb sejtől, a családtól elkezdve a munkahelyi, a lakóhelyi közösségek mind igen lazák és felszínesek. A nemzeti összetartással is sok probléma van. Az egyházi közösségek sem igazán vonzóak vagy erősek nagy általánosságban. És az egész emberiség egységének, vagy az egész emberiség összetartozásának a tudata is nagyon sok emberből teljességgel hiányzik. Ugyanakkor viszont a mi korunkban olyan gazdasági problémák léteznek a világon, a fegyverkezési verseny megállítása továbbá, valamint az ökológiai rendszer megóvása az összeomlástól, ez mind azt kívánná, hogy az ember közösséget alkosson egymással, és csak közösségi formában és összetartozó közösségekben lehetne ezeket a problémákat megoldani. Ugye már unos untalan halljuk, ugye, hogy a globalizáció kényszerítő szükségszerűség, és azt is, hogy hát a globalizáció mögött valamiféle etikának, valamiféle közösségnek, valamiféle közösségi tudatnak kell lennie ahhoz, hogy működjék. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy a mi korunknak nagy ellentmondása az, hogy amikor úgy tűnik, hogy az emberek legnehezebben alkotnak egymással közösséget, vagy így is fogalmazhatunk, hogy úgy tűnik, hogy a legnagyobb válságban vannak az emberi közösségek, és szinte lehetetlen valódi közösségeket létrehozni az emberek között, akkor ez létszükségletté vált. A civilizáció fennmaradásának a létszükségletévé a legfontosabb dologá. Szeretnék néhány idézetet olvasni ezzel kapcsolatban, hogy különböző megfogalmazásokban hogyan szögezik le ezt a tényt hát a korunk elemzői. És itt tulajdonképpen ez a nagy kérdés, hogy ebből az ellentmondásból hogyan lehet kiutat találni, lehet egyáltalán kiutat találni, és erről a Biblia mit mond. De olvasnék néhány sort Aurelio Pecsei Kezünkben a jövő című könyvéből. Aurelio Pecsei a híres római klubnak, ennek a tudós társaságnak az elnöke volt, nemrégiben halt meg, és 1981-ben írta meg ezt a művét. Ja, az ő nevéhez fűződik a római klub tudós társaságnak az a híres első jelentés, aminek ugye ezt a címet viselte, hogy a növekedés határai. Tehát szeretnék néhány sort olvasni, ezt írja. Példátlanul nagy veszély fenyeget valamennyiünket. Különféle okok idézték föl ezt a veszedelmet, hozzáfoghatóval még soha nem akadt dolga az emberiségnek. Az okok mindegyike külön-külön szinte megoldhatatlan probléma elé állít minket, együttes hatásukban pedig nem csak azt valószínűsítik, hogy mérhetetlen szenvedések zúdulnak majd ránk a közeli jövőben, de fenyegetnek azzal is, hogy esetleg megszűnik, virtuálisan elpusztul az élet a Földön. Zárt rendszerben élünk.
Létünk és az eljövendő nemzedékek léte teljes mértékben egymás közötti kapcsolatainktól függ. Ezért, ami elválaszt bennünket, az eltörpül egymásra utaltságunk és a bennünket fenyegető veszélyhez viszonyítva, amelyek viszont egyesítenek minket. Azt hiszem, hogy nem szorul kommentára ez a néhány sor. Egy másik könyvből is idéznék, a világ helyzete 1995-ben. Washingtonban működik egy úgynevezett világfigyelő intézet. Elsősorban ökológiai problémákra összpontosítják a figyelmüket, és minden esztendőben megjelentetnek egy kötetet a világ helyzete címen. Tehát az 1995-ben megjelentetett kötetből idézem. Ezt írja. Szükséges a globális összefogás. Követelmény a polgárok aktív részvétele a falu, a város és az ország politikai életében, valamint az Egyesült Nemzetek szervezetében. Az újfajta összefogás mindenekelőtt példátlan mérvű nemzetközi együttműködést és koordinációt kíván. A világot behálózó ökológiai, gazdasági, kommunikációs és egyéb kapcsolatok bonyolult szövevénye azt jelenti, hogy egyedül egyetlen kormány sem építhet ki biztonságos jövőt a polgárainak. Miképpen azt az amerikai feltaláló és államférfiú Benjamin Franklin mondta, amikor a 13 amerikai gyarmat bejelentette a függetlenné válását a brit koronától, vagy egymás nyakán lógunk, vagy az akasztófán. Ugye ez egy ilyen híressé vált mondás, tehát vagy összetartunk, mégpedig szorosan összetartunk, vagy elpusztulunk. Szeretnék idézni László Ervin a harmadik évezred című könyvéből is, ez a Budapesti Klub első jelentése, amit a nevezett szerző fogalmazott meg. Ez egy egész, viszonylag egész friss könyv, 1997-ben jelent meg. A következőket írja. A változások itt vannak a levegőben. Bárhová nézünk, mindenütt veszélyt és gondot látunk. A jövedelemkülönbségek és az egyenlőtlen fejlődés mind gyakrabban gerjesztenek egyre súlyosabb vallási, etnikai és faji konfliktusokat. A szervezett bűnözés világméretű vállalkozássá nőtte ki magát, és a maffiák tevékenysége az információval való visszaéléstől a fegyver, kábítószer és szervcsempészetig igen széles skálán mozog. És ennek a mind sebezhetőbb és kaotikusabb világnak a népessége egyre csak növekszik, a számítások szerint 2030-ra elérheti a 10 milliárdot, jelenleg 6 milliárd körül van. És a továbbiakban így folytatja, soha nem látott helyet.

feszültség összeomláshoz, erőszakhoz vezethet. A kialakuló kritikus hiány nem csak azt eredményezi majd, hogy csökken a föld kevésbé szerencsés lakosainak az anyagi életszínvonala, a kölcsönös függésre épülő világrend egészében okozhat hirtelen repedéseket, súlyos éhínségek, tömeges elvándorlás és terjedő járványok formájában. Mindez valószínűleg társadalmi és politikai konfliktusokhoz, nyugtalansághoz és káoszhoz, bűnözéshez és háborúkhoz is vezethet majd. Nem valami vigasztaló kilátás. A könyv végén azzal fejezi be, hogy ezen a probléma tömegen csak az segít, ha az emberiség megtanul valódi közösségeket alkotni, és megtanulja komolyan venni az összetartozását. Egy kifejezést alkalmaz, a planetáris tudat. Ugye a globalizáció mellett egy újabb modern fogalom, a planetáris tudat. Ezt írja, a planetáris tudat azt jelenti, hogy felismerjük és áttérezzük az emberiség létfontosságú egymásra utaltságát és alapvető egységét, hogy önként elfogadjuk az ebből származó etikát és etoszt. Ennek kifejlesztése elkerülhetetlen az emberiség számára, ha fenn akar maradni a bolygón. Tehát azt hiszem, hogy ennyi idézet elégséges volt ahhoz, hogy lássuk, hogy tényleg korunk nagy problémája, hogy közösség, hogy emberek valamilyen közösséget tudjanak alkotni egymással a civilizáció fennmaradása, minőségi javulása érdekében, de ugyanakkor soha nem volt nehezebb embereket közösségé formálni, mint a mi napjainkban, és soha nem voltak nagyobb válságban az emberi közösségek, valamennyit tekintve, mint a mi napjainkban. Mit mondhatunk mindezekről, erről az egész problémáról a Biblia fényében? Ja, a Szentírás is határozottan leszögezi, hogy az ember közösségi lénynek teremtetett. Amikor a Biblia legelején olvassuk, hogy Isten ezt a kijelentést tette, nem jó az embernek egyedül lenni, akkor ez nem csak a házasságra vonatkozott, hanem abszolút értelemben igaz, az embert az Isten közösségi lénynek teremtette. Hiszen ez önmagában kitűnik a szeretett törvényből is, ugye a másokért élés nagy etikai alaptörvényéből, amit Isten az embernek szabott és adott. Emlékezzünk arra, hogy ez a bizonyos aranyszabály, amit Jézus a hegyi beszédében mondott el, amihez azt a summás megjegyzést is fűzte, hogy ez a törvény is a próféták, vagyis az összes prófétai írás, az egész isteni kinyilatkoztatás mondani valója lényege ez. Ugye ez a bizonyos aranyszabály úgy hangzik, Máté evangélium a 7. fejezetének a 12. verse szerint, amit szeret, hogy az emberek veletek tegyenek, ti tegyétek ő velük. Ugye tehát micsoda emlékeztetés, micsoda figyelmeztetés arra, hogy az ember közösségi lény, és ne önmagával legyen elfoglalva, ha boldog akar lenni, ha önmaga is boldog akar lenni, nem is egyszerűen másokat akar boldogítani, ha önmaga is boldog akar lenni, akkor az legyen a fő gondolata, hogy amit szeretne, hogy vele tegyenek, ő tegye meg másokkal. Az egyik legszebb kifejezése a Bibliában annak, hogy Isten közösségre teremtett bennünket, embereket, és nem pedig független egyéneknek, és nem arra, hogy hát a magunk sajátosságaival vagy különbségeivel önmagunkba zárkozzunk, és hát vége láthatatlan függetlenség és egyéniség kultuszt űzzünk. Ez legjobban és legszebben abban jut kifejezésre, ahogyan Jézus imádkozni tanított. Ugye, hogy is kezdődik a mi atyánk, mi atyánk ki vagy a mennyben. És ha elolvassuk a Bibliában, hogy Jézus milyen szavakkal vezette be ezt az imádságot, ugye akkor azt találjuk, hogy ezt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Tehát Jézus azt mondta, hogy amikor a belső szobádban teljesen egyedül imádkozol, és az Istenhez beszélsz, akkor is így szólítsd meg, hogy mi atyánk. Vagyis még akkor se felejtsd el, hogy nem te vagy egyedül a világon, és hogy az Isten nem csak neked atyád, hanem minden embernek, és beletartozol az emberiség szövetébe. Ugye sokszor találkozunk ilyen irányzatokkal, ez csak a témához nem szorosan hozzátartozó, csak mint egy kitérőként jegyzem meg. Tehát vannak ilyen kegyességi irányzatok, hogy mindig egyes szám első személyben imádkozni. Jó szándékú elgondolás van emögött, hogy köszönöm néked, ezt és ezt kérem tőled, még ha közösségben imádkozik is valaki. Mert emberek arra gondolnak, hogy így személyesebb az imádság. De azt kell mondanunk, hogy nem ezen múlik az imádságnak a személyessége és a bizalom teljes volta az Isten iránt, és ez mégis eltér, határozott.

eltér a Jézus által adott mintától és útmutatástól. Mert Jézus azt mondta, hogy még mikor az ember teljesen egyedül imádkozik is, és becsukja maga mögött az ajtót, és bemegy a belső szobába, hogy az Istenhez imádkozik, még akkor se feledkezzék el arról, hogy ő a teremtmények közösségén belül egyetlen ember. És minden ember a testvére, és az Istennek minden más ember olyan fontos, mint ő. És ezért így imádkozik, hogy mi atyánk. Emlékezzünk arra, hogy Jézus abban a bizonyos nevezetes főpapi imádságában tehát szeretném visszatérni a gondolatunkhoz, hogy Jézus főpapi imájában azért könyörgött, hogy a tanítványai egyek legyenek egymással, mint ahogy ő egy az atyával. Tehát itt is látszik, hogy Jézus milyen fontosnak tartotta, hogy emberek tudjanak közösséget alkotni egymással, tudjanak egységre jutni. Ugye ez a kiemelkedő és szinte egyetlen fő témája Jézus utolsó imádságának is, amit tanítványaiért mondott. Tehát mindnyájan ismerjük, hogy Jézus, amikor kettős nagy parancsolatban foglalta össze Isten törvényét, ugye a 10 parancsolat második kőtábláját ebben az egy mondatban összegezte, szeresd fele barátodat, mint magadat. Micsoda hallatlan kívánalom ez, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ugye, ami a Bibliában fő törvény és a döntő isteni akarat egyértelműen mutatja, hogy Isten az embert közösségi lénynek teremtette. Még ehhez hozzáfűzhetjük, hogy Jézus egy fontos magyarázatot is kapcsolt ehhez az összegezett törvényhez, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert egyszer egy törvénytudó, aki maga is így foglalta össze Isten törvényének a lényegét, utána visszakérdezett Jézusra, hogy na de kicsoda az én fele barátom. A Bibliából azt olvassuk, hogy igazolni akarva magát. Megkérdezte, hogy ki az én fele barátom. Vagyis ebből azt lehet megérteni, hogy úgy érezte, hogy hát ez mégiscsak rettenetes kívánalom, ez mégiscsak teljesíthetetlen kívánalom, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és hát rögtön átérezte, amikor Jézus azt mondta, hogy ez cselekedés élsz, hát hogy ő ugyan nem tud mindenkit úgy szeretni, mint önmagát, és igazolni akarva, mentegetni akarva magát, kérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom, szóval kit kell nekem úgy szeretni, mint önmagamat? Erre Jézus elmondta válaszul az irgalmas samaritánus példázatát. Gondolom, hogy a példázat leginkább ismerős. Tehát ebből a példázatból a következő válasz bontakozik ki, hogy Jézus azt mondta, hogy fele barátod mindenki, aki az utadba kerül, és akinek szüksége van rád. Thomas Jefferson pedig egy nagyon szellemes megjegyzést kapcsolt ehhez. Azt mondta, hogy Jézus az irgalmas samaritánus példázatában arra mutatott rá, hogy az idegen és az eretnek is a fele barátod. Ugyanis ugye zsidókról és samaritánusokról van szó a példázatban, ugye egy zsidó emberről és az irgalmas samaritánusról. Ők nemzeti vonatkozásban rettenetesen gyűlölték egymást, idegenek voltak egymásnak, vallásilag kölcsönösen eretneknek tartották egymást, és ezért nagyon találóan mondta Jefferson, hogy Jézus megmutatta, hogy ki a te fele barátod, mindenki az, aki az utadba kerül, akinek szüksége van rád, és ha úgy tetszik, az idegen is és a számodra eretnek is, ő is a fele barátod. Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 7. verséből is szeretnék egy nagyon figyelemre méltó igét olvasni. Itt egy egész különleges megfogalmazással találkozunk, hogy mennyire összetartozik egyik ember és a másik az Isten szemében és az Isten erkölcsi törvénye szerint. Így olvasom Ézsaiás könyve 58. fejezetéből a 7. verset. Ugye az előző versben az a kérdés hangzik, hogy mi az igazi bőjt, mi az igazi Isten előtti megalázkodás, amit az Isten elfogad. És ezt mondja a 7. versben. Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mezítelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Tehát, mintha azt mondaná, hogy ez egy másik kifejezés az Ószövetségben, hogy az a másik ember az a te tested. A fele barátod, vagy a te tested. Úgy kell tekintened, mint az, aki az emberiség testének egy része, aki ugyanolyan érző, szenvedő, boldogságra vágyó lény, mint te. Tehát tekints rá úgy, mint a te tested, mint aki ennyire hozzá tartozik, mint aki iránt ennyire elkötelezett vagy. Tehát el ne rejtsd magadat az ő szükséglete előtt, mondja az írás.
Akkor folytassuk azzal a témánk feltárását, hogy tulajdonképpen miért vannak akkora válságban ma az emberi közösségek. Azt mondhatjuk, hogy kétségtelen beteljesedését ismerhetjük fel bizonyos bibliai igéknek a mi korunkban. Éppen olyan igéknek, amelyeket a Biblia olyan összefüggésben említ, hogy ezek az emberiség végső válságának a tünetei, a jellegzetes, tipikus jelenségei. Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. versében találjuk Jézus kijelentését, aki abban a nagy profétikus beszédében, amelyben arra a kérdésre válaszolt, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, többek között ezt mondta, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Figyeljük meg ezt a rövid, de nagyon jelentőségteljes fogalmazást. A gonoszság megsokasodik. Ez a szó, hogy megsokasodik. Ez egy ilyen felpergett, felgyorsult folyamatra utal. Ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valami hát már négyzetes mértékben kezd gyorsulni vagy szaporodni. A másik érdekes dolog ebben az igében azt mondja, és a szeretet, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát mintha csak azt mondaná, hogy a szeretet hátrál a megsokasodó gonoszság előtt, és akikben volt szeretet, azokból is kikopik és eltűnik. Ugye ez az iszonyú térhódítására mutat, ugye, a gonoszságnak vagy az önzésnek, és mindnyájan érezzük azt hiszem az emberiségnek a zuhanásszerű erkölcsi romlását, és néha azt kérdezzük, hát van még megvesztegethetetlen és tisztességes ember, van még elfű ember. Hát most már lassan úgy kell nagyítóval keresnünk az ilyen embert. Sorba halljuk ugye embereknek a lebukását, vagy a botrányait, ezzel vagy azzal. A Biblia azt mondja, hogy ez egy jellegzetes tünetté válik, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Nem szorul magyarázatra, hogy ez az állapot az emberi közösségek létrejöttének, vagy stabilitásának egyáltalán nem kedvez. Idézhetnénk egy másik igét is, a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből az első 5 verset. Valószínű, hogy olvastuk ezt már az előadás sorozatunk folyamán valamikor. Most újra olvasom, mert egy nagyon jellegzetes és fontos igeszakasz. Így hangzik, Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében az első verstől. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ha csak ennyit mondana ez az ige, hogy mert lesznek az emberek magukat szeretők, ebből is kitalálhatnánk, hogy nem tudnak közösséget alkotni egymással. Ugye, mert míg az önzetlenség, a szeretet az olyan, mint a centripetális erő, mint az összetartó erő, viszont az önzés, ha az emberek magukat szeretők, az olyan, mint a centrifugális erő, ami szétdobja az embereket, ami lehetetlenné teszi a közösségalkotást. De ezen felül mennyi mindent sorol még itt fel, hogy amikor azt mondja, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, amíg az emberek a szeretet kapcsolatukban is féktelenül önzőekké válnak, ezáltal kegyetlenekké, ugye ez egy logikus következmény, és a végén azt mondja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát ezzel azt juttatja kifejezésre, hogy a vallásossága is felszínes ennek az emberiségnek nagy általánosságban. Tehát még a vallásnak sincs olyan ereje, hogy megváltoztassa az embereknek ezt az alapvető magatartását, hogy magukat szeretők. Megemlékezhetünk Jézus szavairól is, aki ugyancsak az említett nagy profétikus beszédében azt is mondta, hogy az ő eljövetele előtti idő hasonló lesz a Noé napjaihoz. Erről pedig azt olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetének a 11. versében, és betelt a föld erőszakkal. Ugye ez sem szorul magyarázatra, hogy ha betelik a föld erőszakkal nem lehet közösségeket létrehozni.
erőszakkal lehet megfélemlíteni, lehet összekényszeríteni embereket, de közösséget létrehozni nem. Sokszor csak sóhajtva kérdezzük, hogy meddig telik még a föld erőszakkal. Ugye most is gondolom mindnyájan megrendülve halljuk a híreket, például az írországi helyzetről, hatalmas békeerőfeszítések, újabb és újabb erőszakhullám, vagy a palesztínai és izraeli helyzetről, újabb és újabb tervek és újabb megtorló intézkedések tervezése, vagy ugye a szomszéd, a déli szomszédunkban szintén. Tehát az ember sokszor csak kérdezi, hogy betelik a föld erőszakkal, és meddig telik még, és hogyan lehetséges, hogy így ilyen körülmények között valódi emberi közösségek jöjjenek létre. És akkor van egy nagyon fájdalmas kérdés, ami ezek után természetszerűen felvetődik, hogy ugye 20. századot írunk, és amiket például most is példákat mondtam, ugye ezek Európa és Európa vonzás körzete, tehát itt pedig a kereszténység létezett 2000 éven át. Hát ha a kereszténység olyan csodálatosan tanít arról, ahogyan csak nagyon röviden vázoltuk, hogy az ember közösségi lény, és hogy az Isten nagy erkölcsi törvénye az ember számára másokért élés, és hogy amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek, azt tegyük másokkal, és hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, hát 2000 év alatt az ennyire semmit nem ért. Szóval, hogy az emberi társadalmon, ugye itt ebben a, ahogy szokták mondani, posztkeresztény korszakban, hát ennyire nem látszik meg semmi, semmi sem maradt a kereszténységnek a hatásából, és az emberi társadalom jobban eldurvult, mint valaha, és sokkal kevésbé képesek az emberek közösséget alkotni egymással, és minden betelik erőszakkal. Hát erre a fájdalmas kérdésre a válasz is szomorú valóságot kell, hogy feltárjon, mert azt kell mondanunk, hogy amikor a kereszténység az időszámításunk utáni 4. században birodalmi egyházzá lett, és valóban így van, hogy a szeretet hatalmáról elfeledkezve felcserélte ezt a hatalom szeretetére, attól a pillanattól fogva a kereszténység alkalmatlanná vált arra, hogy Krisztusnak a tanítását és Krisztusnak a példaadását képviselje a világban. Ja, nagyon jól tudjuk, hogy maga a középkori egyház is egy hatalmi szervezetté alakult át, és bőven alkalmazta a kényszer és a kényszerítés összes hatalmi eszközét, és végül mi lett ennek az eredménye? Az lett az eredménye, hogy olyan szellemi áramlatok jelentkeztek Európában, hogy a kereszténység sok évszázados világuralma, illetve legalábbis európai uralma után, amelyek tulajdonképpen visszanyúltak az ókori pogányságnak az eszményeihez és a mintájához, semmi se fejezhette volna jobban ki az eltorzult kereszténységből való kiábrándulást. Ugye tudjuk, hogy a humanizmus, a reneszánsz, ugye, amelyek kezdtek megjelenni a 14. századtól fogva, ugye ez az új irányzat tulajdonképpen ugye visszanyúlt a klasszikus görög-római civilizációhoz, annak az eszményeihez, annak az irodalmához, nagyon kifejezte már akkor a keresztény szellemiségtől való elfordulást, amely egyáltalán nem vonzó és igazi mivoltában mutatkozott be. A későbbiekben azután ugye megjelent a felvilágosodás irányzata. A felvilágosodás irányzata van már a kifejezetten a dekrisztianizációs hullám jelent meg, ugye a nagy francia forradalomnak azokat az esztendeit hívjuk így, hogy dekrisztianizációs hullám, amikor megszületett a modern ateizmus, a minden vallástól való elfordulásnak a jelszava, és az emberek őszintén, szóval semmiféle felháborodás vagy megítélés nem jogos ezekkel az irányzatokkal szemben, mert az emberek kiábrándultságban őszintén azt hitték, hogy vissza kell térni a természethez, és most már nem értették meg, mert a kereszténység sem képviselte helyesen, hogy akár a természet világában, az emberen kívüli természet világában, akár az ember természetében most már nem egyszerűen csak jó van, hanem a jó és a gonosz együtt, és ez sem megoldás, hogy vissza a természethez. És végül megszületett az a jelszó, hogy hagyni kell az ember természetes önzését érvényesülni, nem kell megkötözni vallás erkölcsi szabályokkal, és tulajdonképpen megszületett az egyénnek, az individumnak ugye a határtalan kultusza és a határtalan szabadság kultusz,
ami egy ellenhatás, egy reakció volt az egyházi torzulásokra, a kereszténységnek a nem hiteles képviseletére. Tehát tulajdonképpen a 18. században a Európa népei, így mondhatjuk, hogy elfordultak lényegében a keresztény szellemiségtől, ugye a meghatározó tömegek elfordultak ettől, és teljesen új irányt vettek. Ez a szomorú valóság. Ezért jegyzem csak meg, megint csak mint egy zárójelben, nem szorosan a témához kapcsolódva, hogy én mindig olyan nagyon szomorú vagyok, amikor ma ilyen keresztény háborgásokat hallok, hogy így az ateizmus, úgy az ateizmus, így a vallástalanság, úgy a szekularizáció, és mindenféle ilyesminek a kárhoztatása. Ehhez sokkal helyesebb lenne egy önkritikus alázat, hogy a kereszténység vajon úgy képviselte a kereszténységet, ahogyan kellett, hogy egyáltalán ezek az irányzatok létrejöttek, és ebben az emberek őszintén hitték, hogy ebben találják meg a megoldást. Tehát nem gondolom, hogy igazságosak vagy méltányosak ezek a háborgások. Tehát végül is kialakult az, hogy az önzésnek a szabad versenye, ugye ez egy teljesen helyén való dolog, és így bontakozhat ki az embernek az önmegvalósítása, ez az emberi fejlődésnek az útja. És ebben az új gondolkozásmódban tulajdonképpen az emberi közösségek érdekközösségekké váltak nagy részt. Ugye teljesen nyíltan és bevallottan a közösségek alapvetően ugye azzal a realitással számolnak, hogy egy ember az önző lény, az érdekeinél fogva lehet megfogni, tehát az érdekre kell, hogy épüljenek a közösségek és a közösségi normák. Tehát egy ilyen civilizáció jelent meg. Na most nagyon könnyű belátni, hogy amikor ez a civilizáció milyen válságba jut akkor, amikor a Földön ugye az energiakészletek kimerülőben a növekedés határai realitássá válnak, és ugyanakkor az emberiség ugrásszerűen szaporodik. Szóval egy ilyen önzésre épített társadalom, ahol így mondjam, teljesen nyílt, bevallott és elfogadott dolog az önzésnek a szabad versenye, vagy az érdekre épülő közösségek, vagy a profitra épülő gazdasági élet. Tehát itt szükségszerűen egy iszonyatos káoszt és érdekütközést és létért való harcot vált ki az emberiség történelmi helyzetének, gazdasági helyzetének a nehezedése, és csak az várható, hogy az emberi társadalom rettenetes állapotba kerül, amikor már arról van szó, hogy az anyagi javakért marakodni kell, ha valaki magának biztosítani akarja, sőt, akár a létfenntartásért is erőszakhoz kell folyamodni, ha valaki egyáltalán élni és létezni akar. Ugye ez a gondolkozásmód ezekhez a következményekhez jut. Azután tegyük fel azt a kérdést, hogyha a nagy emberi társadalom nagyjából ugye általánosságban ezt az irányt követte is, és így jutottak az emberi közösségek válságba a mi korunkban, akkor tegyük fel azt a kérdést, de vajon az egyházak, tehát a szorosan vett egyházi közösségek, vajon azok megőrizték-e az igazi keresztény közösségi szellemet, és legalább találunk-e ilyen kis szigeteket, vagy menedékeket az emberi társadalomban, hogy léteznek valódi keresztény közösségek, ahol valahol az ős kereszténységnek a szelleme érvényesül még. Hiszen a Bibliában csodálatos dolgokat olvashatunk arról, hogy milyen volt a kereszténység közösségi élete kezdetben. Ugye a táblára felírtunk igéket, ilyeneket olvasunk a jeruzsálemi ős gyülekezetről, az első keresztény gyülekezetekről, hogy szívük, lelkük egy volt, és mindnyájan egy akarattal voltak együtt. Még olyat is olvasunk, hogy mindenük köz volt, nem mintha ez egy közösségi szabály lett volna, egy teljesen spontán módon a szükség idején annyira összetartottak, hogy mindenük köz volt. És hogy az emberek csodálták, így olvassuk, hogy a nép magasztalta őket, és az egész nép előtt dicséretet találtak. Még akik később szembefordultak velük, és ellenségeik élettek is, először mindig csodálatot keltett az a közösség, az a szeretet, az az összetartás, ami a keresztények között megnyilatkozott. Vajon így van-e ma is? Hát nem igen mondhatjuk sajnos. Éppen a napokban olvastam egy újságcikkben egy ilyen kimutatást a magyarországi helyzetről is,
hogy bármennyire sok szó hangzik arról, hogy az egyházaknak kell hozni az erkölcsi megújulást, Magyarországon az utóbbi években is állandóan fogy azoknak a száma, akik kifejezetten valamilyen vallás felekezethez tartozóknak tartják magukat, azoknak a száma nő, akik azt vallják, hogy ő a maga módján vallásos, a maga elgondolása szerint, függetlenül minden egyházi közösségtől, de egyáltalán nem látszik a statisztikai adatok tükrében, és ha valóságban körülnézünk, saját tapasztalataink szerint sem igazán látszik ez, hogy a vallási közösségeknek a vonzereje nőne, és tényleg megoldást kínálna a valódi közösséget kereső embereknek. Mi lehet ennek az oka? Megint csak nagyon egyszerűen mondhatjuk meg az okot, hogy megint csak a birodalmi egyházzá válás, mint a kereszténységnek a nagy bűnesete, ide kell, hogy visszamenjünk. Ugye az a bizonyos konstantinuszi fordulat a 4. században, ugye amikor megszületett a törvény, hogy a 380-ban pontosan, hogy a konstantinuszi fordulat nyomán, hogy minden római állampolgár köteles feltenni a keresztény hitet. Ennek természetszerű, logikus következménye volt, hogy rövid idő múlva megjelent egy korábbiakhoz képest teljesen új jelenség a kereszténység körében, a gyermekkeresztség általános gyakorlata. Ugye ennek a fő oka, hogy átváltott a személyes választáson alapuló felnőtt keresztség a gyermekkeresztségre, egyértelműen az volt, hogy törvény szabta meg, a római állam törvény, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Most nagyon egyszerű végig gondolni azt, hogy amikor a keresztény egyház most már népegyházzá lett, ugye ez a fogalom azt jelenti, hogy népegyház, hogy leszármazás szerint a népességnek bizonyos része, ugye születés szerint ugye azonnal az egyház tagjaivá válnak. Tehát itt elveszett az, amit Jézus így mondott, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Tehát az az összetartó erő, hogy emberek egy bizonyos gondolkozásmódot, egy belső forradalom erejével elfogadtak, és egy azonos gondolkozásmódjuk van, azonos látásuk az életről, az élet dolgairól, ez teljesen eltűnt. Tehát megnövekedett az egyház szervezet szerepe mindenütt, az egyház szervezetnek kell döntően összetartani az embereket, mert ez a belső kohézió, hogy olyan emberek alkotják az egyházat, akik teljesen függetlenül és szabadon és személyes módon elfogadták Jézus tanításait, és ezeket a lelkük mélyéig magukévá tették, és az egységet teremt közöttük, ugye ez az összetartó erő hiányzott. Aztán tegyük hozzá, hogy ugye amíg a felnőtt keresztség volt gyakorlatban az első 300-ban, ugye léteztek az úgynevezett katekumenátusok, eleinte még 3 évig is, később 1 évre csökkentették, tehát addig tanulták előtte a keresztény hit alapvető elemeit, és gyakorolták a kereszténységet, mielőtt a keresztény egyház tagjaivá lettek volna. Amikor általánossá vált a gyermekkeresztség, megszűnt a keresztség előtti tanításnak a gyakorlat, ugye hát nyilván kisgyermeket, csecsemőket nem lehet tanítani, később próbálja ugye ezt pótolni bizonyos tanítás, ugye a konfirmációnál, vagy a bérmálkozással összefüggésben. De tény az, hogy így az is megszűnt, hogy azok, akik a keresztény egyház tagjaivá válnak, azoknak, ahogy Pál mondja az Efézus beliekhez írt levélbe, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, tehát az isteni kinyilatkoztatásnak, a tanításnak ugyanazokat az elveit megélték, elfogadják, tehát azonos a gondolkozásuk, azonosak az elveik, ez is eltűnt. De tehát nem tulajdonképpen a saját vallásának az alapelemeit és az alapeszméit vajmi kevés keresztény ismeri igazán. Tehát így nem csodálkozhatunk azon, hogy a keresztény egyházak is nem tudtak igazi közösségekké válni. Egy ismerősöm mondta közelmúltban, hogy népegyház nem tud igazi egyház lenni. Az illető egy régi egyházi ember, és saját maga mondta önkritikusan, népegyház nem tud egyház lenni. Ez csak egy vallásos társaság tud lenni, de nem tud igazán egyházzá formálódni. Ez egy szükségszerűség, egy tényszerű valóság. Azután tudjuk azt, hogy a mi korunkban a kereszténység körében, mint egy ennek az ellensúlyozására is, és egyáltalán a felekezetekre szakadozottság ellensúlyozására is megjelentek az ökumenikus törekvések.
Ugye a századunk egyik nagy mozgalma az ökumenikus mozgalom. Annyit jó tudnunk a keletkezéséről, hogy a két világháború, különösképpen a második világháború megrázó élvényei késztettek arra, hogy a keresztényeknek kellene valahol a nacionalizmus, az iszonyú háborúk ellen védekezni azzal, vagy védőgátat építeni, hogy mindenek előtt maguk próbálnak egységre jutni maguk között is. Hát nem fordulhat elő egy háború idején, hogy még egyházak is belesodródnak a szembenállásba. 1948-ban Amszterdamban jött létre az Egyházak Világtanácsa, az ökumenikus mozgalom csúcsszerve. Ugye a nevében is benne van, az oikumené görög szóból származik, és azt jelenti, hogy az egész lakott föld. Tehát tulajdonképpen igazából a föld egyesítésének az eszköze kíván lenni az ökumenikus mozgalom, azon túl, hogy a keresztény felekezetek közötti egységet kívánja munkálni. Nos, vajon ez a mozgalom tud-e igazi közösséget létrehozni? A keresztény egyházak között, és egyáltalán a keresztények között. Megint csak azt kell mondanunk, hogy itt is olyan nagyon, nagyon egyszerű és természetes törvényszerűségeket kell csak tisztán látnunk, hogy megértsük, hogy ez a mozgalom sem tudja megoldani ezt a problémát. Idézném, hogy hangzik az Egyházak Világtanácsának, illetve az ökumenikus mozgalomnak a hitvallása, melyet 1961-ben fogalmaztak meg az új-delhíi nagygyűlésen. Ez egyetlen mondat, ez a hitvallás, és így hangzik. Az Egyházak Világtanácsa egyházak társulása, vagy egyházak közössége, amelyek Jézus Krisztust Úrnak és Megváltónak vallják, és közösen kívánják betölteni küldetésüket az egy Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek dicsőségére. Nem tudom, megértjük, hogy ez a hitvallás mit mond. A legjellegzetesebb kifejezés benne ez, hogy az Egyházak Világtanácsa egyházak társulása, vagy egyházak közössége. Tehát nem hívő emberek közössége, hanem egyházak, egyház szervezetek közössége, társulása. És továbbá megmondja, hogy mi az összes megkívánt eszmei azonosság a különböző egyházak között, aztán Jézus Krisztust Úrnak és Megváltónak vallják, és a hivatásukat közösen hívják betölteni az egy Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek dicsőségére. Tehát Jézus Krisztust isteni személynek és Megváltónak tekinteni, és a Szent Háromságot vallani. Mindössze két hittételben való egység szükséges ahhoz, hogy valaki az ökumenikus mozgalomnak a tagja legyen. Vajon teremthet-e ez igazi egységet? Én egy öreg baptista bácsitól hallottam egyszer egy nagyon szellemes megfogalmazást, és mindig továbbadom, mert annyira szerintem fején találta a szöget. Arról beszélt nekem, hogy János evangélium a 10. fejezetének a 16. versét sokszor idézik az ökumenikus mozgalommal kapcsolatban, ugyanis ez úgy hangzik, hogy Istennek más akolban is vannak juhai, és majd ezeket is előszólítja, és lesz egy akol és egy pásztor. Rögtön szeretném hozzátenni, hogy a pontos szöveg az nem úgy hangzik, hogy egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. Ugye nagy a különbség, teljesen más szó az akol és a nyáj. Tehát az eredeti szövegben az van, hogy egy pásztor és egy nyáj. Ugye az sem kérdéses, hogy ki az az egy pásztor, mert előzőleg Jézus az egész példázatban arról beszél, hogy ő a jó pásztor, és őt ismerik az övé, és követik őt, és idegen pedig nem követnek. Még ráadásul a keleti pásztor képét is használja, ugye keleten a pásztor nem hajtja a juhokat, ahogy nálunk szokás, hanem a nyáj előtt megy, és a juhok pedig követik őt. Ezért mondta Jézus így, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Tehát az összetartó kapocs összesen annyi, hogy azt mondja, hogy ismerem az enyémet, és ők is ismernek engem, és ismerik az én szavamat, és követnek engem, és idegen pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegenek hangját. És ezekből van egy nyáj és egy pásztor. Most ez az idős baptista bácsi azt mondta, hogy Jézus azt mondta, hogy más juhaim is vannak nékem, nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hívnom. Tehát azt mondta, hogy ő összegyűjti az őszinte juhait a különböző aklókból, és azokból lesz egy nyáj és egy pásztor. Azt mondja, az ökumenikus mozgalom viszont nem a Krisztusnak az őszinte juhait akarja egyesíteni, akiket előszólít a különböző aklókból, és nem az Úr szavával akarja egyesíteni, hanem az aklókat akarja egyesíteni. Tehát ezt most már csak a saját szavaimmal teszem hozzá, hogy egyfajta akoltröztöt próbál létrehozni, ugye? Tehát ez egy nem könnyű vállalkozás,
Tehát így hangzik ugye a hitvallás is, hogy egyházaknak a közössége, egyházaknak a társulása, egyházi szervezeteké, nem pedig igazán hívő embereké. Az egység alapjaként pedig éppen az vettetik el, amiről Jézus beszélt, hogy az ő szavát hallják, és az ő szavát követik, és az ő szava egyesíti őket, ugyanis az ökumenikus mozgalom az egységnek ezt az egy útját abszolút kizárja, hogy beszélgetni a hitelvekről, vagy beszélgetni Krisztus tanításairól. Tehát a jelszó az, hogy nem a tantételekben, mert úgy mondják, akkor ez egy kilátástalan vállalkozás, akkor soha nem lesz egység, hanem az egyházi szolgálatokban, a liturgiában, ezen a két téren kell igyekezni az egységre, tehát hogy kölcsönösen elfogadják különböző felekezetek egymás szolgálatát, egyek legyenek a társadalomért végzett szolgálatban, és az istentiszteleti rendben, a liturgiában jussanak egységre. Ugye ismerjük ezeket a törekvéseket, hogy egyforma fordításban, pontosan egyforma szövegezésben hangozzék a mi atyánk, az apostoli hitvallás, ökumenikus énekeskönyvek, stb. Tehát ezek mind ezt célozzák, hogy liturgiában és a szolgálatokban legyen egység, de nem a tanításban. Mert így mondják, hogy a tanítás elválaszt, ugye, és a közös istentisztelet egyesít. De az embernek logikailag fel kell tenni a kérdést, hogy ha emberek tűz és víz különbözőségeket vallanak az élet legkülönbözőbb kérdéseiben, vagy a kereszténység alaptanításaiban, ténylegesen létezik-e a kereszténységnek az alapja? Éppen most olvastam egy cikket, most volt az Egyházak Világtanácsának a 8. nagygyűlése Harareban, Zimbabwe fővárosában, Afrikában. Ugye ezek a nagygyűlések mindig nagy események, és a cikkben arról lehetett olvasni, így összegezte a cikk szerzője, hogy úgy tűnt neki, ismétem az illető az ökumenikus mozgalom híve, tehát szóval nem kritikus szemmel írta ezt, hanem egyszerűen csak tényszerűen. Azt írja, hogy úgy tűnt neki, hogy ezen a nagygyűlésen, hogy az ökumenikus mozgalom a túlélésért küzd. És akkor leírja azt, hogy milyen viharos nagygyűlés volt, hogy elégedetlenek voltak a nők, mert ugye az úgynevezett nők évtizede nem hozta meg az igazi egyenlőséget az Egyházak Világtanácsán belül, nők és férfiak között. Elégedetlenek voltak az ortodoxok, egyesek kiléptek, mások kilépéssel fenyegetőztek, úgy érezték, hogy nem kellő súllyal vannak képviselve, és a szempontjaikat nem veszik eléggé figyelembe. Akkor ellentét volt a konzervatívabb és a szabadelvűbb keresztények között, és sorolhatnánk tovább. Megállapították, hogy a tagegyházak 48%-a semmiféle anyagi hozzájárulást nem ad az Egyházak Világtanácsa költségvetéséhez, és így tovább. Tehát tulajdonképpen egy hihetetlen vállalkozás, ugye megpróbálni összekovácsolni a legkülönbözőbb felekezeteket, egyházakat, egyházak közösségét létrehozni, és ezt egy működő, képes közösség. Lépjünk tovább. Mit mondhatunk a nemzetek közösségéről, amely úgy tűnik, hogy a mi korunkban szintén egy történelmi szükségszerűség, és amelynek a megvalósítására vonatkozóan szintén óriási erőfeszítések történnek. Vajon mond-e erről is a Biblia valamit? Szeretnék felolvasni Dániel könyve 2. fejezetéből 2 Biblia verset csak, a 43. és a 44. verset. Csak röviden említem, azt hiszem a nagyrészt ismerős, hogy Dániel könyve 2. fejezetében van az a nevezetes ábrázolás az egész emberi történelmről, a nagy ember szobor, és ugye az ember szobor de nagy nehéz fémekből épül, és utoljára végül a lábújai az részint vas, részint cserép, és olvasom Dániel könyve 2. fejezetéből a 43. és 44. verset, hogy mit mond erről. Ugye előzőleg a magyarázat, az ábrázoláshoz fűzött magyarázat elmondja, hogy a különböző fémek ugye az ember szoborban a fejtől lefelé, ezek a négy nagy világbirodalmat ábrázolják, amelyek az újbabiloni birodalmat is beleszámítva egymás után következnek és egymás utódai. Ezután viszont egy bizonyos szétszakadozottság következik, és így olvassuk a 2. fejezetben, a 43. 44. versben. Hogy pedig vasat elegyülve láttál az agyag cseréppel, kapcsolódik a magyarázat ugye a részint vas, részint agyag cserép lábújakhoz. Azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol,
és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mi van tehát emögött, hogy a római birodalom után nem jön létre újabb nagy, bizonyos ideig fennálló birodalom, hanem így mondja, hogy vas és cserép próbálják ugyan egyesíteni, de így mondja, ezek nem egyesülnek egymással, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. Ugye ez egy abszolút kizárt dolog, hogy valaki képes legyen agyagcserepet és vasat ötvözni. Ugye egy teljesen szemléletes hasonlat. És mi van emögött? Egyrészt nyilván az, hogy az emberek egyre kevésbé képesek közösséget alkotni egymással, mert az önzés egyre jobban elhatalmasodik az egyes emberekben és az emberi társadalomban. Másrészt pedig az is, hogy a római birodalom úgy bomlott föl, hogy Ázsia belsejéből ugye jöttek a népvándorló törzsek, és ezek annyira különböző tradíciójú népcsoportok voltak, amelyek azután ugye elegyedtek a római őslakossággal, átvettek sok mindent a római civilizációból, megmaradt a nagy Róma álma is, ugye a nagy római álom is, a római egység álma, a nagy birodalom alapítás álma, ez is megmaradt, mint hagyomány, de mégis ezek annyira különböznek egymástól, olyan ellentétek vannak közöttük, olyan mély történelmi gyökerekre visszamenő ellentétek, hogy képtelenek ténylegesen egyesülni egymással. Tehát ez a profétikus kijelentés arra utal, hogy az idők végéig próbálnak ugyan egyesülni egymással, de nem képtelenek rá. És amikor a 44. versben ezt mondja, hogy azoknak a királyoknak az idejében, ugye ez nyilván nem egyes királyi személyekre utal, ugye, hanem egy általánosító megfogalmazás, tehát amikor a vas és a cserép nem egyesül, tehát különböző nemzetállamokra utal a királyok kifejezés, és azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll. Tehát ez arra utal, hogy közvetve a sorok mögül ezt olvashatjuk ki, hogy olyan kudarcba fulladnak ezek az erőfeszítések, hogy végül is válságba sodorják az emberiséget, és ebből csak az Isten tud megmenteni a maga közbelépésével, amikor ő támaszt végre olyan egységet az emberek között, ugye miután Krisztus visszajövetele után bekövetkezik az újjáteremtés, és a megváltott emberiségnek adja Isten örökségül az újjáteremtett földet. Ez a változás szükséges ahhoz, hogy végre legyen a földön olyan birodalom, olyan egységes emberi közösség, amely más népre nem száll át. Ugye ezt így mondja Péter apostol a második levele, a harmadik fejezet 13. versében, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Tehát ez azért áll meg örökké ez a birodalom vagy emberi közösség, mert ebben végre igazság lakozik, és az igazság elveire épül. Jelenések könyve 17. fejezetére is utalnék, ahol egy rendkívül érdekes proféciát találunk, ahol ugyanerre a 10 lábújra visszautalva, 10 királyról, beszél a 10 királyról, félreérthetetlenül megint csak az emberi történelem végidejében, és azt mondja, hogy ezek egy óráig egy szándékon lesznek, összeadják erejüket és hatalmukat, de azután utal arra, hogy ez az egység felbomlik és egymásnak esnek, és félelmetesen robban szét ez az egység. De milyen érdekes ez a jövendőlés, ugye, hogy egyrészt az, hogy mindig próbálják egyesíteni, de a valóságban nem egyesül, mint a vas nem egyesül a cseréppel, a másik pedig az, hogy annyira sikeresnek tűnik egy rövid ideig a végidején, azt mondja, hogy egy óráig egy szándékon lesznek, erejüket és hatalmukat egyesíti, de azután felbomlik ez az egység is. Nos tehát akkor a mi korunkban hogyan próbál az ember egységet teremteni, hiszen tudjuk, hogy milyen jelszó ez, hogy egyesült Európa, hogy egy globális világ, planetáris tudat. Végül is a mi korunkban az lett egy nagyon jellemző jelszó, hogy az embereket vallási vonatkozásban kell egyesíteni egymással, pontosabban egy vallás erkölcsi alapon álló világ etoszt kell létrehozni. Szeretnék néhány sort olvasni, egyszer már idéztem ebből, a világvallások parlamentjének nyilatkozata, 1993-ban volt Chicagóban, és ebből idéznék néhány sort. De arra hivatkozik, hogy a vallásoknak, nem csak a keresztény felekezeteknek, hanem az összes világvallásoknak bizonyos egységre kell lépniük egymással. Ugye ez az összejövetel is nem a keresztény felekezetek találkozója volt, hanem a világvallások parlamentje.
Fölhívnám a figyelmet arra, hogy még a kifejezés is sokat mondó világvallások parlamentje, ami azt akarja kifejezni, hogy itt arra történik készülődés, hogy törvényt hozzanak, etikai törvényeket, egységes etikai renddel, pedig egy egységes jogrendszernek az alapját vessék meg. Ezt írják, a vallások természetesen csak akkor tudják hitelesen tenni, tudnélik, hogy lelki megújulhatáshoz vezessék az emberiséget, ha kiküszöbölik azokat a konfliktusokat, amelyeknek saját maguk a forrásai. Ha sikerül leépíteniük a kölcsönös bizalmatlanságot, gőgöt, előítéleteket, azt, hogy a másikban ellenséget lássanak, és ha majd tisztelettel viseltetnek a mindenkori másvallásúak hagyományai, szenthelyei, épületei, tárgyai, ünnepei és szertartásai iránt. Ugye itt is látjuk ezt a tendenciát, hogy ezekben különösképpen keresni az egységet. Végül pedig idézném dr. Robert Müllernek a beszédét, aki a 60-as években az ENSZ főtitkár helyettese volt. Ő a világvallások parlamentjének a nagygyűlésén 1993-ban Chicagóban a következőket mondta. Semmi reményt nem látok tartós békére. Mindent megpróbáltunk és szánalmas kudarcot vallottunk. Ha a világ nem születik újjá lelkileg, az emberi civilizáció kipusztulásra van ítélve. És aztán drámai felhívást intézett a jelenlévőkhöz a következőképpen. Vallások és szellemi hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Ti mindenkinél több tapasztalattal, bölcsességgel, belátással, megérzéssel rendelkeztek az élet, a föld és a világmindenség csodája iránt. Miután az emberi vállalkozások annyi területen kiszorítottak benneteket, ti legyetek újra a világítótornya, vezetője, prófétája és követe, az univerzum és az örökkévalóság egyetlen és végső titkának. Nektek kell ezen a planétán megadni az emberi magatartás isteni vagy kozmikus törvényeit. Fektessétek le az egyetértés játék szabályait. Tehát azt hiszem, ebből értjük, hogy mi a tendencia. Ma az emberiség a reményt abban látja, ebben a nagyon ellentmondásos helyzetben, hogy közösségek létrejöttenék, hogy nem lehet az emberi civilizációt megmenteni, hogy a világ a vallásoknak kell valamilyen egységes világet osztadni a világnak, nekik kell lefektetniük az egyetértés szabályait egymás között és a világ számára, és így remél az emberiség valamiképpen egységre jutni. Megemlítem, hogy Jelenések könyve 13. fejezete nagyon szemléletesen utal arra, hogy az egység törekvések az emberi történelem végidejében arra fognak irányulni, hogy az embereket vallásilag és valláserkölcsi alapon egyesítsék. És az is kitűnik, azt hiszem, az eddig elmondottakból logikusan, hogy ha ennyire nincs közösség az emberek között, de mégis közösséget kell teremteni, akkor sajnos ez a totális rendszereknek kedvez. Mégpedig nem csak a totális politikai rendszereknek kedvez, hanem sajnos vallási vonatkozásban is a lelkismereti szabadság eltiprásának, és a bizonyos vallás erkölcsi szabályok, vagy vallási irányzatok kényszerítésének, kötelező ideológiává tételének kedvez. Ezek a tendenciák bizony ebbe az irányba mutatnak, és ez is, ebben is bibliai proféciák, bibliai kijelentések teljesednek. A Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvassuk, hogy bizonyos hatalmak megmondják a föld lakosainak, a föld minden lakosának, hogy kit imádjanak. De tehát ezek elég félreérthetetlen szavak, és szankcionálják, aki nem imádja azt, amit mondanak a föld lakosainak, hogy kit vagy mit kell imádni. Tehát végül azzal fejezhetnénk be, azt hiszem, a témánkat, hogy ma igen nagy szükség van az igazi közösségre. Soha ilyen heroikus erőfeszítések nem történtek, hogy az emberek közösségeket hozzanak létre. De úgy tűnik, mert mindig ez a megfogalmazás jut eszembe, hogy ellehetetlenül a történelem. Minél inkább próbálják, minél inkább szükséges. A magukat szerető, a végletesen az önzés gondolkozásmódját követő emberek között ez rendkívül nehéznek és kivitelezhetetlennek látszik. Abba a zsákutcába torkollik végül ez egész szinte kényszerítő erőben, hogy erőszakos módon próbálni ember egységet létrehozni emberek között, sőt ideológiai egységet teremteni emberek között. Ilyen körülmények között még nagyobb szükség van arra, hogy valahol megszülessenek, valahol láthatóak legyenek, valahol létezzenek valódi emberi közösségek. Tehát nem ilyen kényszerből létrehozott, nem ilyen valahol a szabadságot megsértő emberi közösségek,
hanem valódi közösségek, önkéntesek, szabadok, ahol megvannak a belső kapcsolatok, ahol tényleg létezik a belső egyetértés és az összetartás. Különleges jelentősége van ma annak, amit Jézus mondott, amikor azt mondta a keresztényeknek, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ugye gondoljunk erre a hasonlatra, hogy a föld sója az egyrészt jó ízt jelent, ahogy Jézus is hivatkozott rá, tehát valami, ami vonzó, valami, ami kellemes az emberek számára, de másrészt konzerváló, összetartó erőt is jelent. Megnövekedett annak a jelentősége, amit Jézus valamikor ugye így mondott, illetve Pál apostol fogalmazza meg Jézus tanítása alapján, ugye ennek a tanításnak az alapján, hogy ti vagytok a világ világossága. Legyetek fedhetetlenek és tiszták, mondja az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. Tehát ma megnövekedett a jelentősége annak, hogy valódi keresztény családok létezzenek, akik között még lehet látni az igazi emberi közösség ős mintáját. Ugye, ahol tényleg a belső, a szívbe írt szeretett törvény az, ami tényleg összetart, ahol eszményi módon megvalósulnak a kereszténység tanítása és alapelvei. Nagyon nagy szükség van valódi keresztény közösségekre, kisebbekre és nagyobbakra, ahol nem mesterkélt az egység, nem kényszerített, nem erőszakolt az egység, nem külsőségekben áll az egység, nem egy laza közönség, ami összejött valamilyen érdekből vagy alkalmilag, hanem tényleg közösség létezik, ahol tényleg azonos az Isten kép, ahol egyek a kinyilatkoztatott bibliai tanítás elfogadásában, és különösképpen ennek a követésében és ennek a gyakorlásában. Tényleg az ember úgy vágyakozik, mint valami menedékhelyekre, ilyen valódi, tiszta, szabadságban érvényesülő, de belső, összetartó erőre épülő közösségekre. Hát ezzel fejezném be a mai előadásunkat, hogy az egész emberiségnek jó tétemény, és a közelebbről a közvetlen környezetünknek jó tétemény, ha akár a családban, vagy akár keresztény emberek között ilyen közösségek jöttnek létre, és ezek a körülöttük lévő társadalomra tényleg pozitív hatást gyakorolnak, és tényleg kisugárzik a jó példájuk és a hatásuk másokra. Befejeztük akkor az előadást, néhány perc szünet múlva következik a beszélgetés. Szeretettel várunk mindenkit mához két hétre a következő témára. Szólást, azt hiszem láttam az arcokon, hogy mindenki úgy hallgatta, mint ami másoknak is kérdés, és nagyon is hát őszinte és valós problémáról volt szó. A végén egy pár szót a múltkor mondott is, és ugye köszönöm, mondtam, hogy majd közösen vesse föl, mert ez tényleg olyan kérdés, ami mindenkit érint, és tényleg a mai előadás is még ebbe az irányba mutatott. Tehát erre azt tudom válaszolni, hogy én is azt hiszem, hogy annyi ember van, aki a maga módján vallásos, ez a kiábrándultság, a bizalmatlanság a vallási közösségek iránt, nagy részt erről van szó. És az is tény, hogy nem csak mondjuk egy olyan monstrum történelmi egyház, mint a Római Katolikus Egyház, hanem kisebb egyházak is lehetnek despotikusak magukon belül, meg lehetnek torzulások, meg... Szóval bőven van példa mindenre. Tehát most azt hiszem a kérdés végül is arra irányult, hogy mit csináljon egy őszinte igazságkereső ember. Ugye, hogy évtizedekig keressen, de egyáltalán mit keressen, és van-e remény, hogy talál valamit. Tehát úgy gondolom, ilyen gondolatok voltak a felszólalása mögött. Én szeretnék két bibliai igét idézni, mint egy ilyen iránytűként ebben a kérdésben. Az egyiket János evangélium a 17. fejezetéből idézném, a Jézus főpapi imájából, amiből azt tűnik ki, hogy akik viszont valóban egyformán gondolkoznak, és akik azok, és tényleg Jézus valódi tanítványai, szóval tényleg Jézus tanítványaira, Jézus tanításaira építenek, azokat Jézusnak az a vágya, hogy azok egyet legyenek egymással. Tehát éppen azért, mivel az ember közösségi lény, hogy így mondjam, a magán kereszténység, az végül is nem igazán az, amire ugye Jézus felszólított, hiszen ez is egy híres mondása volt, hogy erről fogja minden ember megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Ugye ez egy nevezetes mondása. János evangélium a 13. fejezetének a 34. versében van. Ez is arra utal, hogy Jézus vágya az, hogy az ő tanítványai közösséget alkossanak egymással. Tehát mondja, erről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. János 13:34.
a 17. fejezetben Jézus világosan utal arra, hogy kik között jöhet létre igazi egység, mert ezt mondja a 17. fejezet 8. és 9. versében. Már nem idő hiányában nem tértem rá ki az előadásban, de ez az előadás kiegészítésének is tekinthető, hogy amikor az ökumenikus mozgalomról beszéltünk, akkor mondtam, hogy sokat emlegetik az egy akol egy pásztort, de a másik klasszikus igehelyemet az ökumenikus mozgalomban unosuntalan idéznek, ez a János evangélium a 17. fejezet, hogy az övéi, az Jézus követői egyek legyenek egymással. De teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy miféle egységről van szó ezen a fejezeten belül. Most mindenki, amikor olvasom a következő két verset, a 8. és 9. verset, közben mindenki gondoljon arra, hogy értelmezhető-e ez úgy, hogy Jézus a vallás, felekezetek vagy egyházi szervezetek közötti egységet kívánta volna megvalósítani. Mert ezt mondja. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. Mit értettünk meg belőle? Ugye, tehát nem a legszélesebb keresztény tövegeknek az egységért imádkozik Jézus, hanem határozottan azt mondja, hogy ama beszédeket nékik adtam, tehát itt nagy jelentősége van az ő beszédének, és azt mondja, akiket befogadták, és igazán megismerték, és igazán elhitték, azt mondja, hogy ezekért könyörgök. És hozzátesz, hogy nem a világért könyörgök. Tehát szóval nem a széles felszínes tövegekért, nem azért, mintha azokat Jézus nem kívánná megmenteni, vagy egyetlen ember is közönyös lenne, de ilyenfajta egység közöttük lehetetlen. Tehát az az egység, amiért ő imádkozik, csak azok között valósul meg, akik igazán megismerték, az igazán elhitték, akik az ő beszédét befogadták. Ugyancsak az ő beszédéről szól a 17. versben, amikor azt mondja, ezt is kéri az ő tanítványai részére, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. 19. vers. Én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Ugye az ökumenikus mozgalomban egy abszolút tabu szó van, ez az igazság. Tehát, hogy nincs egy igazság. Ki is mondják, hogy az igazság pluralizmusa, az igazság többes számosságát vallja az ökumenikus mozgalom. De pont az az imádság, amire a legtöbbet hivatkoznak, ugye, hogy egyek legyenek a Jézus követői egymással, abban pont az igazság szó így kiemelkedik. Szenteld meg őket a te ígéddel, a te ígéd igazság. Tehát megmondja, hogy a Biblia, ha kinyilatkoztatott, ugye ez az igazság. És utána azt mondja, hogy én ő érettük, oda szentelem őket, hogy ők is megszentelteké legyenek az igazságban. Tehát olyan egységet akar, ami ennek az ő beszédének, az ő beszédei igazságának az alapján áll. Végül azt mondja a 21. versben, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, atyám, és én te benned, ők is egyek legyenek, mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És a 23. vers, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Tehát ugye ez, amikor azt mondja, hogy egyek, mint mi, és tökéletesen egyé legyenek, tehát itt látszik, hogy nem egy ilyen diplomatikus egységről, nem egy ilyen összefabrikált egységről van szó, hanem ami az igazságra épül, ami csak azok között lehet létre, akik igazán elhitték, igazán megismerték, és hogy azok ő benne legyenek egyek, és tökéletesen egyé legyenek. Tehát, hogy így mondjam, ez egy minőségileg teljesen másfajta egység, mint amiről ugye például az ökumenikus mozgalomban, a keresztény egység mozgalomban szó van. Na tehát ezt most kitértem egy kicsit, már nem közvetlen a kérdésre válaszoltam, hanem mint az előadás kiegészítéseként is mondtam el ezeket. Viszont a kérdésre ebből annyi vonatkozik, hogy Jézus tehát egyértelműen azt akarja, hogy ne magánkeresztények legyünk, hanem közösséget alkossanak egymással azok, akik az igazi tanítványai is egyek legyenek, és tökéletesen egyek legyenek. A másik ige, amit szeretnék olvasni, Lukács evangélium a 8. fejezetében található. Jézusnak az egyik legegyszerűbb és legfontosabb meghatározása arra vonatkozóan, hogy mi az egyház. Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 21. verset idézem. Ezt mondta Jézus. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Tehát Jézus azt mondta, az én családom, az én házam népe, az én egyházam, az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát ezért mondtam, hogy ezek olyan iránytű jellegű igék. Tehát egyrészt az ember maga is érzi, gondolom a kérdés is azért hangzott el, hogy míg az ember egyrészt szorong, vagy hát
fél attól, hogy egy közösséghez csapódjon, nem teljes lelkismereti meggyőződéssel, vagy kételyekkel. Ugyanakkor az ember azt is érzi, hogy jó lenne, meg szüksége lenne rá. És ezt megerősíti Jézus szava, vagy ez az ő vágya. Tehát akkor az embernek mit kell keresni a nagy kínálatban? Hogy így mondjam, azt kell keresni, hogy hol talál olyan közösséget, amely a leginkább megfelel ennek, hogy az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye a Bibliában azt is olvassuk, hogy az Isten

A bűnös emberek között, vagy gyógyuló bűnös emberek között nincs tökéletes emberi közösség ilyen értelemben. De minél inkább egyek Krisztussal, annál tökéletesebben egyek egymással. És csak azok között van esély arra, hogy fejlődjenek ezen az úton, hogy tökéletesen egyek legyenek egymással, úgy, mint ahogy az Atya egy Krisztussal, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik, mert ez a nagy egység alkotó tényező. Tehát ugye erre ezt tudom válaszolni, és még azt tenném hozzá, hogy a Bibliában, Jelenések könyvében, szóval Jelenések könyvét ajánlom komolyan tanulmányozni, akár itt van a Jézus Krisztus apokalipszise első kötet is, ugyanis Jelenések könyve mindezt, hogy így mondjam, konkrétan, történelmi vonatkozásban is elénk tárja, tehát végigvezet a keresztény egyház történetén, majdnem, hogy így mondhatom, szinte az ujjunkat húzhatjuk végig, hogy hogy alakult az egyház története, hogy jöttek létre a különböző felekezetek, hogy ítéli meg, szóval az Isten szemével látott egyház történelem, és tulajdonképpen Jelenések könyve tanulmányozása elvezeti az embert oda, hogy ebben a nagy tarkaságban el tudjon igazodni, és lássa azt, hogy az Isten hogy ítéli meg, és hogyan látja a különböző irányzatokat. Sajnos ez az első kötet, csak az első három fejezetet magyarázza. Ugye ott van a hét, úgynevezett hét gyülekezethez intézett levél, amelyek már alapvető eligazítást nyújtanak, hogy tulajdonképpen felvázolják az egyház történetét az idők végéig. De nagyon fontos még Jelenések könyve 12. fejezete. Tehát a második és harmadik fejezet Jelenések könyve, valamint a 12. fejezet az adja meg tulajdonképpen az egyház történelem vázlatát és bizonyos térképet és iránytűt, hogy az ember el tudjon igazodni. Különbözőképpen értelmezik. Tehát, tehát végül is ugye a kérdés úgy indult el, most már azt keresem, hogy hol az Isten beszédét hallgatják és megtartják, még mindig fennakadhatok abban, hogy különbözőképpen értelmezik. Én szeretném azt mondani, hogy a Bibliát, ha becsületesen tényleg az igazi tartalmát keressük, nem lehet sokféleképpen értelmezni. Például a mi főiskolánk, ugye a Sola Scriptura főiskola, ahol én is tanítok, azért mondom, hogy a mi főiskolánk, pont azt szeretnénk elérni, hogy a hallgatókat megtanítsuk egy olyan Biblia szemléletre, és megmutassuk nekik a Biblia önmagában rejlő értelmezését, a Bibliában rejlő saját belső magyarázatot, és azért mondjuk azt, hogy teljes lelkiismereti szabadságban tanítunk, és nem várunk el a tananyaggal való azonosulást, hogy a hallgatók végül is megtanulják azt, hogy hogyan tudja olvasni és érteni a Bibliát, és hogyan tud ellenőrizni minden hallott és olvasott vallásos tanítást. Tehát saját magában ki föl tudja ismerni, hogy melyek a Bibliának a végső alapelvei, melyek a Bibliának a belső magyarázati szabálya, és egyszerűen a fülével rögtön meghallja, hogy valami korrekt vagy helytelen, helyes vagy helytelen. Ez biztos, hogy egy bizonyos időt igényel, de nem túl sok időt. És hozzátenném még, hogy még csak nem is azt mondanám, hogy azok a keresztények nem tévednek el a különböző értelmezések között, akik mondjuk legalább 2-3 évet egy főiskolán tanultak. Nem így van. Hanem Jézus mondott egyszer egy ilyen érdekeset a Pilátussal való beszélgetésében, mondta, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát nagyon érdekes van, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. És hivatkozzék megint a jó pásztor példázatára. Azt mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és idegen pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegenek hangját. Tehát nem arról van szó, hogy tartalmilag az idegen mit mond, azt még talán idő kellene, meg azt nem is tudja, de már a hangján észreveszi, hogy a hangja nem az. Ugye ismerjük a mesét, ugye a farkas meg a kisgidák, ugye, hogy a hangról ismeri meg, hogy nem az anyukája hangja, ugye a kisgidák. Ugye a mondani ugyanazt mondja, amit a kecske mama, ugye, de a hangja nem ugyanaz. Na, Jézus példázatában ugyanez a hasonlat van benne, hogy még talán lehet, hogy az ismeretük nem teljes, szóval nem ismerik a bibliai tanítások egész rendszerét. Lehet, hogy még vannak hézagok az ismeretükben, de a fülük már kiélesedett, hangról megismerik, hogy az Isten hangja vagy nem. Most hogy lehet ezt például megismerni? Ezért mindenkinek én azt tanácsolom, hogy személyesen olvassa a Bibliát, és rendszeresen olvassa a Bibliát, tehát folyamatosan fejezeteket a Bibliából, nap mint nap, hogy egyszerűen a fülébe menjen a normál áhang, hogy így beszél az Isten, így szól az Isten. Szóval ennek még az sem fel meg, hogy időnként valaki előadásokat hallgat, meg a bibliai előadásokat, vagy elolvas egy-egy könyvet. Ha valaki hangról akarja ismerni a jó pásztort, szóval az Isten hangját,
annak naponta jó egy fejezet.

0: elolvasni a Bibliából, de nem is egyszer, vagy hanem vagy kétszer-háromszor ugyanazt a fejezetet, másnap ott folytatni, és így egymás után olvasni a bibliai könyveket. És az illető azt fogja tapasztalni, hogy olyan személyes ismeretségbe került az Isten beszédével, szóval neki közvetlen tapasztalata van arról, hogy mit szól az Isten, és hogy szól az Isten. Például a hangról meg lehet ismerni. Ugye a Bibliában az mindig tiszteletteljes a Biblia beszéde. A Bibliában nincs bőbeszédűség, a Bibliában nincs érzelgőség. A Biblia azt lehetetlenné teszi, hogy én középpontuság. Akkor a Bibliában mindig a kegyelem és az igazság egyensúlya van. Tehát ha valaki így olvassa a Bibliát, és mondjuk hall egy olyan igehirdetőt, aki mondjuk szenzációsan magával ragadja a közönséget, de látszik, hogy az érzelmekre játszik, vagy nagyon önmagát állítja a középpontba. Neki, lehet, hogy még a tanítás nem is tudja megítélni, hogy amit mondasz korrekte, de a hangra azt mondja, ez nem az Isten hangja. Hátat fordít, ugye? Mert ő a Bibliából nem ilyennek ismerte meg az Isten hangját. Vagy valamilyen reklámizű dologgal találkozik. Hát ilyennel se találkozik a Bibliában. Az mindig egyenes, tiszta, logikus, nem bőbeszédű, nem érzelgős, tiszta és becsületes. Vagy találkozik olyannal, mondjuk olyan vallásos beszéddel, ami csupa megnyugtatás, csupa bátorítás, de sehol nem beszél az igazság kívánalmairól. Azt mondja, az Isten teljes kegyelemmel és az igazság. Az Isten megfed és megvigasztal. Helyre igazít, de tanácsot is ad, hogy győzünk. Azt mondja, ez sem az Isten beszéd, mert ez csupa nyájaskodás, jóvá hagyja az embert úgy, ahogy van, nincs benne egészséges dorgálás. Másik az csupa ostorozás, csupa ítélkedés. Azt mondja, ez sem az Isten hangja, mert az Isten, ha megsebez, akkor be is kötöz. Ha megint, akkor utat is mutat, hogy az ember hogy győzön. Na, ilyen példákkal próbálom mutatni, az milyen, hogy az ember ismeri az Isten hangját. Tehát nem csak arról van szó, hogy elméletileg döntsem el a tanítás tisztaságát, hanem arról, hogy hangról is ismerjem, hogy ez ugyanaz a hangja, ugyanaz a léleke, amely a Bibliából árad. És aki a Bibliát mindig olvassa magának, rendszeresen, folyamatosan olvassa magának, annak a fülében van, mint a zenésznek a normál álhang, és az ő mindig tudja, hogy ezt követem, és az idegentől pedig egyenesen elfut, rögtön tudja, hogy ez nem az a lélek, nem az a beszéd. Tehát ez a leges, legjobb iránytű. Most ugye az a konkrét kérdés, ami elhozott, ez egy külön nagy téma, ugye, hogy például a keresztény advent közösségnél, vagy egyáltalán az adventista közösségben ugye az Ellen Gould White írásaihoz hogy viszonyulnak. Hát ez itt nagy téma lenne kimeríteni. Én röviden talán csak annyit mondhatnék, hogy ezt a kérdést is jól meg kell ismerni közelről. Igazából Ellen White-ot senki sem teszi, aki ezt teljesen érzi, és hát ez az érvényes tanítás, hogy most még a Biblia nem csak fölé nem, de még mellé sem. Ugye az ő szerepe az, hogy ebben a nagy zűrzavarban tényleg egy ihletett magyarázatot fűzött a Bibliához, ezt nyugodtan lehet mondani, hogy aki az írásait olvassa, rájön. Azt a kérdést nyugodtan fel lehet tenni, hogy tévedette, meg kell vizsgálni egyenként. Én nem találtam életemben tévedést az írásaiban, pedig alaposan megnéztem minden oldalról. Tehát amikor az embernek úgy tűnik, hogy tévedés, lehet, hogy mi nem értünk valamit pontosan, vagy nekünk van gondunk, nyugodtan rá lehet kérdezni másoknál is. De ennek mondom, a bibliai alapjait, vagy az eszmei alapjait közelebbről meg kell nézni. Ugye sokan nem értik azt a kérdést, hogy a próféta az nem azonos azzal, hogy bibliai szerző. Ugye a Bibliában ez egy sokkal tágabb fogalom. A Bibliában ez azt jelenti, hogy üzenet közvetítő Isten és az emberek között. A bibliai iratok szerzői, azaz összes valaha létezett ilyen szolgálatra elhívott embereknek csak egy csoportja, hogy így mondjam, a válogatott prófétai üzeneteket tartalmaz a Biblia, amelyet azonban nem emberek válogattak össze, hanem maga az Isten, mert olyan kinyilatkoztatásokat tartalmaz a Biblia, amelyek egyetemes érvényűek és mindenkor minden emberének szólnak. Viszont minden időben volt ezen kívül másfajta prófétai szolgálat is. Maga a Biblia is azt mondja, hogy Isten sok rendben és sokféleképpen szólott a próféták által. És volt például, mondok egy sereg nevet a Bibliából ismert nevek, Illés nagy próféta volt. Egyszer a Biblia írja, hogy még levelet is írt. Semmi írása nem került a Bibliába. Pál apostolnak egy sereg levele van a Bibliában, de például említés történik a laodiceai gyülekezethez írt leveléről, és nincs benne a Bibliában. Aztán van szó Nátán, Gád, Jásár, Hulda, sorolhatnám a különböző profétákat, és nincs egy szálírásuk se a Bibliában. A profétai szolgálat nem hitelesség szempontjából különbözik, mert Vagy hiteles üzenet közvetítő valaki Isten és ember között, vagy nem. Szóval Isten nem működik együtt, hogy így minden felesben mondjuk a gonoszszal, hogy keveredjenek a dolgok, hanem az a kérdés, hogy milyen jellegű egy prófétai üzenet. Ha valaki az Isten prófétája, tehát üzenet közvetítőnek hívja el Isten önmaga az emberek között, feltétlenül hitelesnek kell lennie. Nem tehet hozzá semmit a magáéból, és az üzenet, amit közvetít, annak korrektnek és hibátlannak kell lennie. De abban van különbség, hogy olyan jellegű üzenetet bízott rá Isten, amely az egész emberiségnek szól, és időtlenül minden embernek és mindenkorban, vagy pedig olyan üzenetet, amely csak egy adott korban, egy adott embercsoportnak, vagy egyes embereknek. Hitelesség szempontjából egyforma a kettő. Ugye? De a Bibliában azok a profétai kijelentések vannak, amelyek mindenkor, minden emberének egyetemesen szólnak az idők végéig. És ez a mércéje a többi profétai beszédnek is. Ugye a Biblia maga mondja, hogy bármilyen üzenetet vagy tanítást, ami Istentől jövőnek vallja magát, vagy annak tűnik, a Biblia mércéjével kell megvizsgálni. Tehát bármit el lehet vetni, ha egyetlen pontot is talál az ember, ahol ténylegesen ellenkezik a Bibliával. A Biblia a mindenek felett való mérce. Tehát ténylegesen az üzenet közvetítők, ugye, akik által Isten ikletett módon üzenetet közvetített az emberek számára, azoknak a köre tágabb, mint a bibliai írók. De a bibliai írók azok a prófétai személyiségek, akik olyan üzenetet közvetítettek, illetve azok az írásaik vannak a Bibliában, amelyek egyetemes érvényűek és az idők végéig minden embernek szólnak. Tehát kétségtelen ezek a legnagyobb jelentőségű prófétai üzenetek, és ez a mércéje minden másnak, de ez nem jelenti, hogy ezen kívül nem léteznek hiteles Istentől ihletett üzenet közvetítők, a tanítások. Tehát röviden ennyit tudok róla mondani. Tessék, kinek volna még kérdése? Egyszer, erről mindig az jut eszembe, hogy egyszer valaki olyan kedvesen hozzám jött egy előadás után, és azt mondta, hogy olyan szívesen hallgatlak, de mindig lelkismeret húzással hallgatlak, mert az én közösségemben az az elv, hogy nők nem taníthatnak, és akkor mindig a lelkismeret húzással hallgatlak. És ezért, hát ez tény, van egy sereg kisebb protestáns közösség, ahol azt vallják, hogy a nők hallgassanak a gyülekezést, ne tanítsanak, és ugye az eleve biblia ellenes jelenség. Nagyon egyszerűen lehet rá válaszolni, éppen jó, hogy a prófétaságról beszéltünk, hogy a Biblia felsorolja az úgynevezett kegyelmi ajándékokat, tehát a megbizatásokat és képességeket, amelyeket Isten ad az egyházban, és ezek között az első mindig a prófétai szolgálat. Ugye előfordul, hogy az újszövetségi felsorolásban, ugye a Korintusi első levél 12. fejezetében, Efézusi levél 4. fejezetében lehet ezt olvasni, hogy legelőször az apostolit mondja, ugye, hogy adott az Isten az Anya Szent Egyházban némelyeket apostolokul. Azért teszi ezt a legelső helyre, mert az apostoli szolgálat, ugye gondoljuk a 12 apostolra, az nagyon sokoldalú volt. Ők voltak proféták is, hiszen még bibliai könyvet is írtak, ugye. Voltak tanítók is, mert a tanító a Bibliában az mindig azt jelenti, hogy a már ikletett kinyilatkoztatás tovább magyarázza, tovább adja, de nem új kinyilatkoztatást ad tovább, tehát nem kinyilatkoztatás közvetítőnek hívta el Isten, hanem a már adott kinyilatkoztatások magyarázójának, tanítójának. Tehát mindig ez a sorrend, apostolok, proféták, tanítók. Na most tulajdonképpen, ha valaki prédikál, vagy előadást tart műlétére, akkor az a tanítás szolgálatának felel meg. Most tehát, ha Isten nőket hívott el még prófétának is, ami magasabb rendű szolgálat, ugye az Ószövetségben ott van Debóra próféta asszony, Hulda próféta asszony, az Újszövetségben Fülöp leányai, tehát semmiféle ilyen kizáró dolog nem volt, hogy nőket nem hívott volna el Isten prófétai szolgálatra, akkor a tanítás az ennél kevesebb. A tanítás szolgálatánál sincs semmi elvi akadály. Speciálisan Korintusban azért tiltakozott ez ellen Pál apostol, mert abban a korban ez a társadalmi konvenciókkal ellenkezett, szóval megütköztető volt, hogy nő nyilvánosan szerepeljen, nyilvánosan tanítson. Példa erre például volt Korintusban egy házas pár, Akvilla és Priscilla. És Pál apostol úgy említi Priscillát is, ugye Akvillának a feleségét, mind a kettőt együtt, hogy neki munkatársai a Krisztusban. És írja, hogy például Apollóst, Akvilla és Priscilla maguk mellé vették és tanították, de nem nyilvánosan. Tehát Pál apostolnak semmi kifogása nem volt egy női tanítószolgálat ellen, például Priscilla esetében, csak nem nyilvános tanítás. És Korintusban, ahol egy ilyen karizmatikus irányzat lépett föl, és igyekeztek forradalmian mindent a maguk lelkesedésében intézni, ezt is félretették, tehát nem törődtek azzal, hogy ez megütköztető az adott társadalmi szokások szerint. Szóval egy ilyen karizmatikus túlfűtöttségben, például ugye az apostol arról is, hogy fedetlen fővel, ugye, ott ez egyszerűen illetlen volt, abban a korban illetlen volt. Ezt is igyekeztek ugye téretenni, mondván, hogy ugye a lelki közösségben ez mind nem számít, de ugyanez megütköztette a külvilágot és a gyülekezetben is egyeseket, és csak akadályokat vezetett az evangélium hirdetés útjába. Tehát azt kell mondanom, hogy ma se lenne helyes például a női szolgálat mondjuk egy olyan keleti országban, ahol a nőknek még fátyolnék is se szabad az utcára menni, mert erőszakosan nem lehet megtörni a társadalmi tradíciókat, ahhoz igazodott az emberek gondolkozása. De mondjuk egy olyan országban, ahol ez réges-régen nem probléma, ahol ez semmiféle megütközés nem kell, nincsen semmi baj a nyilvános szolgálattal sem. Ugyanez a Pál mondja, hogy Krisztusban nincsen férfi sem, nő sem, szolga sem szabad, tehát nem elvi akadálya van annak, hogy nők tanítsanak az apostol részéről, ezért mondom, hogy proféták is voltak nők, Ó és Új Szövetségben is, ami sokkal nagyobb és magasabb feladat, hanem csak ilyen meggondolások, ilyen gyakorlati meggondolások, és ebben is létezik végül egy elv, hogy nem szabad a társadalmi előítéleteket megpróbálni erőszakosan áttörni. Azokat bizonyos fokig tiszteletben kell tartani. Pár sokszor azt mondja, hogy ne gördítsünk botránkozást az evangélium útjába, vagy felesleges akadályokat. Tehát ennyit tudok rá válaszolni, nem tudom, elégségeset. Nagy méretű bibliájában szerezzen egy kisebb méretűt, és ha nem is olvassa a buszon vagy a villamoson, mert ott nem is lehet, szóval az nagyobb figyelmet igénylő, de valahol olvassuk, szóval nélkülözhetetlen. A Bibliát semmivel nem lehet helyettesíteni, és ezért mondtam ezt, hogy ne is akárhogyan olvassuk, mert vannak, akik csak úgy olvassák a Bibliát, hogy felüti valahol, hogy mondjon valami vigasztalót. De így nem fogja igazán megismerni a Biblia szellemiségét és gondolatait. Ennek is van jogosultsága, persze, mikor lehet, hogy éppen felütöm, és most csak nagyon vágyom szomjasan, hogy valami vigasztalót olvassa, de nem helyettesítheti azt, hogy állandóan rendszeresen olvassam. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy az a jó, ha az embernek van egy ilyen érintetlen bibliája, ugye, amit tiszteletben tart, és mindig van munkabiblia. Én már nagyon sok munkabibliát elhasználtam, ami azt jelenti, hogy az ember aláhúzogat, mellé, és folyamatosan mindig olvassa valamelyik könyvet. Ebből rengeteget lehet tanulni, és az embernek tényleg a fülében lesz ez a hang.
1: Hát, utána a kivézmény.
0: Igen, azt hiszem, hogy körülbelül mennünk kell, ugye? Most telepítenek ki. Na, majd akkor másnap, el akartam még egy kis történetet mondani, de most már az idő. 2 percünk még van? Na, csak nagyon röviden mondom, hogy nagyon emlékezetes nekem egy eset, egy távolabbi rokonom, egy nagyon-nagyon helyes, szimpatikus lány, akik hát úgy távol voltak egyébként így Bibliától, reformátusok voltak, de össze nem ilyen nagyon gyakorló reformátusok, és hát édesanyám járt sokszor ott a szülőfalunkba, és hát ő kazettákat vitt ezeknek a távoli rokonoknak, és az anyuka különösen szívesen hallgatta. Nos, aztán mikor a lányuk Pestre került előkészítőre, akkor kértek engem, hogy szerezzek neki lakást. De hát ugye a nagy elfoglaltság, én szereztem is neki lakást, de eltelt egy év, nem találkoztunk. Utána felvették az egyetemre, fogadkoztam magammal, hogy most akár hogyan időhiány ide-oda valahogy össze kell találkozni, akkor már kollégiumban lakott. Hát egyszer még hozzánk is kijött, és én valami bizottságülésem voltam ugyanabban a házban, nem hívtak ki, pedig máskor ki szoktak hívni. Édesanyám beteg volt, pihent, nem ébresztette föl, szóval megint nem sikerült a találkozás. Ezek után már tavasszal, áprilisban, ugye majdnem eltelt egy iskola év, összetalálkozom azzal a valakivel, akinél lakott korábban, még előkészítős korában, és mondja nekem, hogy összetalálkozott vele, és tudom-e azt, hogy ilyen és ilyen közösséghez csatlakozott. Azt a közösséget én egy nagyon veszélyes közösségre tartottam, egy nagyon-nagyon szélsőséges, veszélyes valaminek. Hát azt tudom mondani, hogy én majd belehaltam ebbe. Tényleg így van, hogy úgy szinte, hogy panaszkodtam az imádságomon a Jóistennek, hogy hát Istenem, látod, hogy nem hanyagság, nem felületesség, de hát ez a gyötrelmes időhiány, és hát ez a szimpatikus, értelmes lány is. Hát ugye itt vagyunk mi rokonok, és hát ugye én is Bibliával foglalkozom, és pont ez keltette fel a bibliai érdeklődését, ugye, hogy kazettán kerültek hozzájuk, és most egy ilyen nagyon negatív irányzathoz került, és tehetetlen voltam, mert tényleg csak azt tudtam, hogy állandóan kértem a Jóistent, hogy hogy valahogy mentsek és segítsek ki ebből a dolgból. És hát felejthetetlen nekem, hogy körülbelül 2 hónap telt el, bejött már a nyári szünet, kapok tőle egy 4 oldalas levelet, és azt írja, hogy nem tudja, hogy én tudom-e, hát ugye nem sejtett, hogy én találkoztam azzal valakivel, de hát ő ilyenhez és ehhez a közösséghez csatlakozott, ő megkeresztelkedett, és hogy ő jól is érzi ott magát, de azt mondja, mikor most, hogy hazament a szünetben, otthon van már, elbizonytalanodott, hogy ő jó helyen van-e. Mégpedig azért bizonytalanodtam el, írta a levélben, mert régen egy református házaspártól hallottam, hogy ha valaki Istent megtalálta, annak az a jele, hogy nagy békessége van. És azt mondja, nekem meg nincs békességem. És akkor írta nekem, hogy azt mondja, édesanyámnál vannak kazetták, amiket ti hoztatok, azt mondja, abból néha hallgatom, és akkor olyan nyugodtabb vagyok. És akkor ebben ez fölmerült, hogy én tulajdonképpen jó helyen vagyok-e. És hogy nagyon kérlek, hogy szakíts valahogy időt, és hát szóval találkozunk, beszélgessünk. Hát én kimondhatatlan örültem a levélnek, aztán mindent elsöpörtem és elmentem. De most tulajdonképpen azért mondtam el, hogy mit csináltam, amikor elmentem. Szóval nem azt mondtam neki, te ez rossz, igen, ne menj, mert ez teljesen helytelen lett volna. Hát ne az én szavamra semmit ne csináljon. Hanem én azt mondtam neki, hogy ezt se én nem mondhatom meg neked, se más. Ez benned, ez a nyugtalanság fölmerült, ezt neked kell rájönni, hogy ez helyes vagy nem. És neki is ugyanazt mondtam, amit itt, hogy olvassa a Bibliát. És mivel ő azt mondta, hogy ő azért egy személyes istenhite van, és ő imádkozik, ugye neki hozzátehettem, hogy és emellett komolyan kérjed az Istent, hogy igazítson téged útba. Mert lehetetlen, hogy egy ember komolyan kérje az Istent, hogy nem akarok eltévedni, és tényleg a akaratot szerint akarok tenni, és akkor megcsalja is, és ne válaszoljon neki rá. De ezt mondtam neki, hogy egyszerre ne olvas 2-3 fejezetnél többet, inkább egyet, mint többet, de azt 3-szor is. És úgy, hogy nagyon átgondolod, és másnap ugyanott folytatni, hogy az összefüggést is lásd. És nézd át, hogy előző nap mit húztál alá, vagy a fő gondolatokat, még egyszer olvasd át az egészet, hogy tudjad, hogy mihez kapcsolódik a folytatás, és így olvasd, ilyen értelemmel olvasd, és próbáld úgy belelátni, hogy mit is mond. És mondtam, hogy ez biztos útbaigazítás lesz neked. Ha te ezt folyamatosan olvasod a nyári hónapokban, például ősszel visszakerülsz Pestre, és újra mész abba a közösségbe, és ez a füledbe lesz, amit te minden nap olvastál, és így, ilyen alaposan, hogy egy-egy szakaszt 3-szor is. Úgyhogy nagyon átgondolod, és másnap ugyanott folytatni, hogy az összefüggést is lásd. És nézd át, hogy előző nap mit húztál alá, vagy a fő gondolatokat, még egyszer olvasd át az egészet, hogy tudjad, hogy mihez kapcsolódik a folytatás, és így olvasd, ilyen értelemmel olvasd, és próbáld úgy belelátni, hogy mit is mond. És mondtam, hogy ez biztos útbaigazítás lesz neked. Ha te ezt folyamatosan olvasod a nyári hónapokban, például ősszel visszakerülsz Pestre, és újra mész abba a közösségbe, és ez a füledbe lesz, amit te minden nap olvastál is. És így, ilyen alaposan, hogy egy-egy szakaszt 3-szor is, figyelemmel, jó akarattal és gondolkodva, akkor te tudod, hogy mit tegyél. És semmi többet nem mondta neki. Nem voltam hajlandó véleményt mondani, mert csak az az igazi szabadság tiszteletben tartása. És szeptember vége felé kaptam tőle levelet, hogy már följött Pestre, újra a kollégiumban van, és írja, oda pedig soha többet nem megyek fel, kiáltója. És utána leírta, hogy megfogadta a tanácsot, olvasta a Bibliát, és leírja, hogy mi mindenre jött rá, és most csodálkozik azon, hogy ő nem látta

Köszöntök, két héttel ezelőtt kezdtük meg az ezévi, és hát sorrendben 20. sorozatunkat itt az ELTE jogi karán, mégpedig a Bibliának a látomásait vesszük sorra, és az időszámításunk előtti 15. századból való látomást, Bálám látomását tekintettük át két héttel ezelőtt. Most egy nagyot lépünk a történelemben, az időszámításunk előtti 8. századba, Ámos próféta korába. Ámos azért rendkívüli próféta egyéniség, mert ő az első író próféta. Már Mózestől eltekintve, mert Mózes ugye az időszámításunk előtti 15. században él, de Izrael későbbi történetében, hogy elindulnak a próféták, tehát Illés próféta, Elizeus időrendben, Ámos, Hósás, Ézsaiás, Jeremiás, Habakuk és a többi. Ezeknek a profétáknak a sorában az első proféta Ámos, aki ő önmaga írásba rögzítette is a tanításait, tehát ő az első, aki megszerkesztette a könyvét. Tehát aki nyilván a prédikációit elmondva egy bizonyos idő után az elmondott prédikációit, illetve az Istentől nyert látomásait könyvbe is foglalta. Mikor is élt Ámos? Az időszámításunk előtti 760-as, 750-es években lépett fel, közvetlenül azelőtt, hogy az északi országrész, Izrael 722-ben az asszírok által elesett, és kezdetét vette a történelem első nagy zsidó deportálása, tehát ennek az északi országrésznek a lakosait 722-ben Asszíria fogságba vetette. Ámos próféta Hósással ellentétben nem az északi országrész szülötte volt, hanem mutatnám is a térképünkön, a déli országrészből, Tékoából származott, tehát itt van Tékoa, néhány kilométerrel északra Betlehem és Jeruzsálem tőle, tehát itt Júdea déli hegyvidékeiben fekszik ez a város. Ámos rendkívül egyszerű ember volt, nem is mennék ebbe bele, majd fogom a második látomás után olvasni önmagáról a vallomását. Egyszerűen földműves ember volt és állattartással foglalkozó ember, de elszólította Isten őt erről a déli országrészből, és arra kérte Isten, hogy menjen el az északi országrészbe, és ott az Istentől egyre inkább eltávolodott Izrael számára prédikáljon. Végül is Ámos a küldetését teljesítette, az országból azonban kiutasították, ő a proféták közül is az első kifejezetten üldözött proféta, már olyan szempontból, hogy a papi vezető réteg üldözte, ezt is fel fogom olvasni. Tehát az északi országrész papi vezető rétege üldözte és utasította ki az országból, utána eltűnik a szemünk előtt, nyilván talán ezután írta meg a könyvét. Ennyit a személyéről, nézzük most magát a könyvet. A könyve, ha nem akarok részletekbe belemenni, akkor 3-4 fő részre oszlik bennünket, a harmadik rész fog érdekelni, de azért elmondanám, hogy a könyvnek egy nagyon szép arányos szerkezete van. Ámos könyve 9 fejezetből áll, tehát viszonylag nem hosszú profétikus könyv, el lehet olvasni együltő helyben, és aztán utána lehet olvasni az egész életünk során is. A felépítése a könyvének egy másik bibliai könyvre üt, egy híres újszövetségi könyvhöz hasonlít, és ez Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele. Ez egy kis meglepetés. Megmondom, hogy miben hasonlít a római levélre. Abban, hogy Ámos először nem a zsidó népet szólítja meg, hanem a zsidó nép körül élő népeket, amelyek így körbevették, tehát a föníciaiakat, a filiszteusokat, az edomitákat, a moabitákat, az ammonitákat, a szíriabelieket. Tehát azokat a népeket, amelyek körbevették a zsidó népet, és ebben az évszázadban iszonyatos kegyetlenkedéseket hajtottak végre. Olyan sorrendben szólítja meg egyébként a népeket, amennyire kegyetlenek. Azért lesz a népek közül az első megszólított az a nép, amelyik vas cséplőkkel verte agyon az embereket, egy kifejezetten brutális, kegyetlen dologra utalít Ámos, hogy élő embereket ilyen vas cséplő szerszámokkal támadtak meg és vertek agyon, és azért folytatódik majd olyan népekkel, amelyek emberkereskedelemmel foglalkoztak, tehát először a gyilkosság, emberkereskedés, lopások, csalások, fosztogatások sorozata, amivel Ámos azt akarja érzékeltetni,
hogy Isten a történelem minden időszakában minden embert megszólít, a pogányokat is megszólítja, vagy az őróla nem tudó embereket is megszólítja a lelkiismeretükön keresztül. De a proféták is megszólítják a népeket. Ugye az ószövetségi proféták mindegyike megszólít népeket, és őróluk sem felejtkezett el, az Isten számukra is van üzenete. De az biztos, hogy a könyvnek ez első része után a második része a legrészletesebb, amelyben kifejezetten az északi ország rész, tehát Izrael lakosait szólítja meg Ámos, és 3-4 prédikációjának a rövidített változatát közli. Ezekből ugye nem tudok elmélyedni, majd Gödöllőn erről részletesen fogok beszélni, mert bennünket a harmadik rész érdekel, tehát ami ezek után jön, Ámos könyvének a harmadik része tartalmazza az 5 látomását. De azért itt a mi sorozatunkban is néhány szót hadd vesztegessek erre a második részre. Ámos egyszerű ember volt, de általában az egyszerű emberek jól gondolkodó emberek. A kétkezi munkával foglalkozó embereknek helyén van az eszük, elvileg is, meg gyakorlatilag is, Ámos is ilyen volt, és a prédikációi döbbenetes világossággal vannak fölépítve, hogy csak egy prédikációjából emeljek ki részletet. Ámos rávilágít arra, hogy az északi országrész bukását és deportálását mi idézi elő. 3 dolgot említ. És azért mondom ezt a 3 dolgot, és csak egy prédikációjából emelek ki egy ilyen rövid összefüggést, mert amit Ámos próféta elmondott az akkori Izraelnek, az szóról szóra a mai világra is teljesen áll. Erre szoktuk azt mondani, hogy kettős proféciákkal van dolgunk. Ami kicsiben beteljesedett 2800 évvel ezelőtt, az most nagyban fog beteljesedni az egész világon. Amire Ámos rámutat az, hogy az élet elfajult, és az emberek törvényé emelik az erőszakoskodást. Innen kezdődnek a súlyos bajok, amikor az emberek kiegyeznek azzal, hogy a céljaik érdekében erőszakot alkalmazhatnak. Testi erőszakot, szellemi fortélyt, és minden olyan eszközt, amivel a másik embert megkárosíthatják, vagy csoportokat, rétegeket megkárosíthatnak, tehát hogy erőszakossá vált az élet. Maga ez a kifejezés is szerepel a könyvében, és ugyanezt a kifejezést Mózes első könyve 6. fejezete is alkalmazza, amikor az özönvíz előtti világról azt mondja, hogy a föld betelt erőszakoskodással. Jézus is azt mondja, hogy a Noé napjaihoz hasonló napok jönnek az emberiség történetében, hogy a föld be fog telni erőszakoskodással, amint a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfi eljövetelének napjaiban is, olvassuk Máté 24-ben, az emberek házasodnak, adnak, vesznek, végzik a maguk nagyon céltudatos és nyereséghajhászó életét, és közben nem veszik észre, hogy az egész élet kimegy alóluk. Tönkre megy az élet. Pedig miért is erőszakoskodnak az emberek? Na most jön a második dolog, amire Ámos ráutal. Azért erőszakoskodnak az emberek, hogy nagyobb kényelmet élvezhessenek. Egy kényelem szerető, alapvetően egy kényelemre épült kultúrával van dolgunk, mondja a 2800 évvel ezelőtti Izraelnek, ott meg is jegyzi, hogy micsoda ágyakat csináltattok, micsoda cédrusfából való palotákat, elefántcsontból való berakásokat, és a többi, és a többi. Tehát kialakul a meggazdagodottak, vagy hogy mondjam, új gazdagok, vagy a mindenáron meggazdagodni vágyóknak a köre, és az ember egy élet értéknek rendel alá mindent, hogy kényelmesen és nyugodtan bőségben éljen. De azért már itt fölfigyelhetünk, hogy micsoda skizofrénia ez. Hát valaki az egyik kezével erőszakoskodik, a másik kezével pedig a békét és a nyugalmat akarja élvezni. Hát ez hogy jön össze? De Ámos azt mondja egy harmadik jelenségként is, hogy még nem is ez a legfélelmetesebb ebben a világban, hogy megy az erőszak, és közben mindenki a maga pecsenyéjét akarja sütögetni, és a maga otthonának, vagy élvezeteinek a kényelméről akar gondoskodni, hanem megnevez még egy harmadik összetevőt is, hogy az ember mindenhez a vallást is segítségül akarja hívni, és meg akarja nyugtatni az ember a maga lelkiismeretét, hogy tulajdonképpen hát ez az élet kemény dolog, de hát azért vannak szentélyek, templomok, azért van vallás, hogy időről időre megszabaduljunk a lelki terheinktől. Jól ütjük-vágjuk a másik embert, le akarunk heveredni otthon, mert a kényelem a szent,
és egyébként bizonyos időben el akarunk menni Isten előtt megjelenni, mert hát azért valamivel könnyíteni is kell a lelki ismeretünkön. És a vallás papjai és vezetői falaznak ennek a kultúrának. Ez egy például egy döbbenetes megállapítás, ez csak mondom, ki veszek a harmadik, negyedik fejezetből egy ilyen hármas összefüggést, amire Ámos fölhívja a figyelmet, de ebben a részben a második fejezet 5. versétől a 6. fejezet 14. versét, tehát 4 fejezeten keresztül olvashatjuk Ámosnak a prédikációit. Ezekre szeretném majd a figyelmet fordítani a gödöllői előadáson, tehát most itt ezzel nem tudok foglalkozni, mert akkor a voltaképpeni tárgyunkkal nem tudnánk kimerítően foglalkozni. Miután elmondja ezeket a beszédeit, illetve lerögzíti ezeket a beszédeit Ámos, a 7. fejezet első verse így kezdődik: így dolgot láttatott velem az Úristen. Így dolgot láttatott velem az Úristen, és itt veszi kezdetét az az 5 látomás, amit Isten Ámos prófétának adott, miután elvégezte a szolgálatát, miután elmondta a prédikációit. Nem tudjuk pontosan, hogy hol működött, valószínűleg az ország több helyén, és körülbelül azért egy évtized, vagy alig több, mint egy évtized azért a szolgálat azért adta meg a 760-as, 750-es éveket. De az biztos, hogy Ámosnak haladéktalanul távozni kellett az országból, mert megölték volna. Nagy dolog, hogy egyáltalán ennyit is beszélhetett, de mondom, erről pontos adatunk nincsen, a helyszínekről sincs, nem tartotta ezt fontosnak Ámos lejegyezni, de ezután rátér az 5 látomására a 7. fejezet első versétől a 9. fejezet 10. verséig, ez a könyvének a 3. része, és erről fogunk ma este beszélni. És ehhez csatlakoztathatnám, mondjuk, hogyha azt mondanánk, hogy akkor 3 nagy része van a könyvnek, de hadd különböztessem meg, hogy ez még egy 4. rész, a végső 5 verse a könyvnek, amelyben Isten biztosította Ámost a nagy ígéretről és a nagy reménységről, hogy az élet elfajulása ellenére is azoknak, akik élni szeretnének, van reménységük, van megoldás. Tehát mindösszesen ez a könyv a nagyon súlyos, feddő prédikációk és a rendkívül megrázó 5 látomás után azért azzal fejeződik be, hogy Isten a történelem végén szabadulást kínál azoknak az embereknek, akik élni szeretnének. Tulajdonképpen itt már a Jelenések könyve sejlik fel. Jelenések könyvének a 7. fejezete a szelek visszatartásáról, az elpecsételésről. Jelenések könyve 14. fejezete a végső nagy evangélium hirdetésről. És Jelenések könyvének a 19. tartó fejezetei Jézus Krisztus második eljöveteléről. Tehát ennyit a könyvnek a szerkezetéről. Én szeretnék mindenkit buzdítani, hogy ezt a könyvet sokszor kell olvasni. Múltkor egy belvárosi újságban olvastam, valaki nyilatkozott, hogy szerinte a legaktuálisabb könyv Ámos könyve. Ne a Magyar Nemzetet vagy a Népszabadságot olvassuk, ott úgyis csak kurtítva tudjuk meg, hogy mi történik a világban, de Ámos próféta könyvéből maradéktalanul értesülünk, hogy milyen folyamatok zajlanak. Ezért is ajánlom ezt a kis tanulmányt a Biblia mellé, hogy szerezzük be. No, nézzük akkor ezt az 5 látomást. Felolvasnám sorrendben a látomásokat, először tehát az első látomást, és megpróbáljuk ezeket a rendkívül rövid látomásokat értelmezni, természetesen a Biblia más részei segítségével, semmi mással. A 7. fejezet első versében tehát a következőt olvashatjuk, és olvasom egészen a 3. versig. Tehát az első látomás a 7. fejezet első versétől a 3. versig a sáska látomás. Következőképp hangzik: így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondtam: Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. 3 vers, de mi minden van ebben? Hát először is nézzük meg, hogy mi volt a látomás. Ámos azt látta, hogy a királyi kaszálás után, a sarjú fakadás kezdetén sáskák lepték el a mezőt. Mind a 3 kijelentés rendkívül fontos. Tudnélik, a régi időkben, és hát éppen ebben az időben az emberektől úgy hajtották be a takarmányt, hogy az első kaszálás, amit az emberek ugye vetettek, és jött az első kaszálás, az állatoknak való takarmány első kaszálása,
az soha nem az egyszerű embereké volt, vagy a paraszt embereké volt. Tehát ahogy ma is, ugye, először az államnak kellett beszolgáltatni. Az első kaszálás volt a királyi kaszálás, akkor le kellett kaszálni a mezőt, és az be kellett szolgáltatni a királynak. Amikor lekaszálták először a növényzetet, utána így szokták mondani, hát a magyar mezőgazdaságban is így mondják, hogy jött a sarjú, tehát jött a második. Ahogy ugye valamit lekaszálnak, egy idő után újra nő a növény, és szerencsétlen gazda várja, hogy mikor növekszik meg annyira a növény, hogy most már magának kaszálhasson. Ugye értjük ezt a dolgot. És amikor az emberek maguknak kaszálhatnának, akkor jönnek a sáskák. Ez félelmetes, szomorú, siralmas. Siralmas. Egy kaszálást elvitt az állam, a második kaszálás, amiből megélnének az állataim, meg megélne a gazdaságom, meg a családom, azt meg elviszi a sáska. A sáska járása régi időkben rendkívül elterjedt volt, de ha valaki utána akar járni, hogy úgy mondjam, a sáska járások világtörténetének, legegyszerűbb, hogyha felüti a Révai lexikont, egyáltalán mindenre ezt ajánlom, hogyha valamit nem tudunk a diszkon kívül, mert az még a Révai lexikonban nem szócik, vagy a, nem tudom én, a laptopon kívül az se szócik, de hogyha általában ilyesmire, ilyen egyszerű dolgokra gondolunk, hogy sáska, akkor sáskajárás, üssük fel a Révai lexikon, és a Révai lexikon pontosan tájékoztat, hogy Magyarországon még a 18. sőt 19. században is olyan pusztító sáskajárások voltak, amelyek egy hadseregnek a vérontásával értek föl. A sáskák, amikor megszálltak egy területet, ott egyszerűen mindent letaroltak. Ott élelem, ott élet nem volt. Ez egy félelmetes dolog, ugye az egyiptomi csapások között is van sáskajárás, Mózes második könyvében olvashatunk róla, és Joel könyve tudósít például még ilyenről, Joel könyve első fejezetében, tehát a Bibliából is nagyon sok sáskajárásnak vagyunk tanúi, aztán a sáskajárás a hétköznapi nyelven is átvitt értelmű kifejezéssé vált, vagyis mivé? Mit jelent ez a látomás? Mit akart Isten itt bemutatni Ámosnak? Még egyszer olvasom. Így dolgot láthatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondtam, Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. Nyilván, hogy ez a sáska járás, ez egy nagy pusztítást jelent. És általában a sáska járások hirtelen szoktak bekövetkezni. Senki nem számít rá, egyszer csak elsötétül az ég, mondják a régi krónikák, megjelennek akkor a sáska rajok, hogy teljes sötétség lesz, és akkor elkezdik felenni, megemészteni a mezőfüvét. Ez egy nagyon hirtelen, gyors és kegyetlen pusztulásnak a képe. Isten azt akarta bemutatni Ámosnak, hogy ennek a világnak már régen vége lehetne, ha valaki nem fékezné vissza a történelem iszonyatos pusztító erőit, mert az emberi történelemben az önzés és a bűn valami olyan féktelen erővel dolgozik, mint a természetben a sáska. Ha nem lenne az, amit itt olvasunk a látomásban, hogy Ámos, ahogy látja ezt a sáskajárást, és látja, hogy ez az Isten tudtával történik, szinte azt mondja, hogy ő teremtett sáskát. Persze az Isten teremtette a sáskát, persze az Isten eredetileg nem arra teremtette az állatokat, hogy ilyeneket csináljanak, ez mind a bűn következménye. Tehát ennek beszámításával gondolkozzunk ezen a látomáson. Na, de amikor látja ezt, Ámos megdöbben, és azt mondja, hogy Uram Isten, légy kegyelmes. Hát úgy letarolják ezt a népet, egy falatka kis nép volt ez az Észak-Izrael, hát jönnek itt egy nagy birodalom ránk zúdul, úgy letarolnak, hogy mintha nem is lettünk volna a föld színén. Ahogy látja ezt, Ámos könyörög az Istennél, hogy fékezze meg az Isten ezt az ellenséges erőt. Isten persze mindig akkor szokott megengedni nagy nyomorúságokat az emberi történelemben, amikor abból jót tud kihozni, illetve amikor föl akarja ébreszteni az embereket, milyen embereket, akik erőszakoskodnak, közben a kényelem az Istenük, és közben még a vallást is bevonják ebbe az ördögi körbe. Mit tegyen itt az Isten? Hát meg kell engednie neki ilyen történelmi fenyítő próbatételeket, de Ámos azt mondja, hogy Isten, ne engedd meg, mert ez félelmetes előttem. Valóban Ámos a 760-as, 750-es években működik, és csak 30-40 év után jön a nagy deportálás. De jön.
Vagyis az első látomás azt szeretné érzékeltetni, hogy a világ pusztító erőinek a hatalmáról nekünk fogalmunk nincsen. Az ember sokszor eljátszadozik a gondolattal, hogy hát a világ azért forog, holnap is ugye a Föld kezd egy új napot, eddig is több évszázadot, évezredet átélt ez az emberiség, sokan azt mondják, ugyan kérem, hát annyi baj volt itt már, annyi szerencsétlenség, túléljük a holnapot és a holnap után, mindig lesz valami. Hogyan is mondja a szegedi közmondás, hogy olyan nem volt, amikor nem lett volna valami. Ez nem így van. Ez nem így van. Isten bemutatta egy látomásban, hogy az ország is régen megsemmisülhetett volna. Ezen keresztül bemutatja azt, hogy a világ is régen megsemmisülhetett volna. Egy felelőtlen emberi okoskodás az, hogy hát még azért lesz holnap, holnap utáni évszázadok, évezredek lehetnek még hátra. Nem így van. Majd meglátjuk a látomás sorozat ennek a erre épül föl, hogyha az Isten nem fékezné a romboló erők munkáját, a romboló erők egy pillanat alatt itt mindent letarolnának. Tehát itt holnap és holnap után szó szerint értelemben sem lenne. De milyen érdekes, hogy amikor könyörög a próféta, és hivatkozik arra, hogy kicsi ez a nép, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsi egy maroknyi nép, az zsidó nép, Istenem ne engedd, hogy ilyesmi jöjjön. Akkor azt mondja, hogy megengesztelődött az Úr e dologban, és azt mondja, nem lesz meg. Tehát egy olyan látomás, amivel Isten valamit bemutat, ami meg lehetne, bekövetkezhetett volna, de ugyanaz Isten azt mondja, nem lesz meg. Ha valaki elkezdi a Bibliát olvasni, rögtön a Biblia első könyvében ugyanilyen történettel találkozik, sőt egy nagyon megrendítő történettel, amikor valaki ott áll az Úr előtt, a két mennyei küldött már elment, a harmadik maradt ott, de a harmadikat így nevezi meg Mózes első könyve 18. fejezet, hogy az Úr, és azt mondja Ábrahám az Úrnak, hogy Uram Istenem, hát te elveszíted az igazat a hamissal egybe. Hát itt van ez a Sodoma Gomora. Iszonyú hely. Na de talán vannak ott is igaz emberek, és téged nem olyan istenként ismertelek meg, hogy te elveszíted a türelmedet, és akkor hagysz, hogy mindenkit letaroljanak. Te elveszíted az igazat a hamissal egybe. Uram Istenem, ha 50 igaz van Sodomában, ugye megtartod? Megtartom, mondja az Úr. De ne haragudjál, Uram, de hogyha 40 igaz van, ugye azt is megtartod? Megtartom. Lemegy Ábrahám 10 igazig. Ha 10 igaz van, nem akarok már szemtelenkedni, mert Sodoma, Gomora nyilván több tízezres, százezres városok voltak itt a Holtengernek a déli részén, amelyek végül is kénköves eső által elpusztítattak. De azt mondja az Isten, ha 10 igaz van, akkor is megtartom az egész várost. Később kiderül a történetünkből, hogy ugye Lót negyed magával futott ki a városból, de a 4 közül is egy sajnálkozva nézett vissza, mint a meggazdagodásuk színhelyére, Lót felesége meghalt. A 2 lánya a második rostán esik ki, összesen 1 igaz volt abban a városban. 1 igazért nem tartja meg az Isten. Azért nem tartja meg 1 igazért, mert az 1 igaznak az élete is veszélybe kerül a töménytelen, gonosz és bűnös gondolkodású és életvitelű ember miatt. Ezért elpusztult Sodoma és Gomora. De Isten soha nem veszíti el az igazat a hamissal egybe. Ettől a pillanattól fog, hogy Ábrahám itt küzd Sodomáért és Gomoráért. A Bibliában hány és hány történet beszél erről? Hogy az Isten mindig pontosan megnéz, hogy azok az emberek, akik élni szeretnének, akik összhangba kerülnek az élet törvényeivel, akik szeretik a másik embert, akik nem arra használják fel az életet, hogy most erőszakoskodással hogy tudnék meggazdagodni, vagy hogy tudnám a másikat legyőzni, és hogy tudnék magamnak paradicsomi állapotokat biztosítani, miközben a másikat a poklokig taszítanám lefelé. Tehát ezeknek az embereknek az Isten mindig biztosítja a védelmet, de egyért nem tarthatja meg az Isten az egészet. Akkor, hogyha mindenki választott, az egyet kimenekíti, és a többi pedig nézze meg a magatartása következményeit. Tehát Ámosnak ez a közbenjárása, amit csak úgy idézőjelben mondok, hogy közbenjárás, mert a Biblia szerint egy közbenjáró van Isten és ember között, Jézus Krisztus, de valahogy a Jézus Krisztus szeretetét mutatja egy Ábrahám közbenjárása, egy Ámos közbenjárása, és még oly sok Mózesé is például, és másoké, akik azt mondták, mint Mózes is, hogy Istenem, ne ez a nép vesszen el, inkább én veszek el, és a családom veszem el. Csak tartsd meg ezt a népet.
Tehát akik valóban szerették az embereket, az emberiséget, de hát ha nincs más tenni, mert az emberek nem akarják megváltoztatni a gondolkodásukat, akkor az Istennek hagynia kell, hogy majd jöjjön a sáska, de azt mondja most az Isten, hogy nem lesz meg. Jó, nem lesz meg. De rögtön jön a második látomás. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme tüzet hívott elő ítéletre az Úristen, és megemésztette az a nagy mélységet, és megemésztette az országot. De mondtam, Uram Isten, hagyd abba, kérlek, hogy állhatna meg Jákob, hiszen kicsiny. Megengesztelődött az Úr e dologban. Ez sem lesz meg, mondta az Úristen. Kedves hallgatók, teljesen kiderül, hogy az első két látomás párhuzamos. Ami a sáska a növény számára, egy kicsit általánosabban olyan a tűz az egész világ számára. Az egész világ már tűzben éghetett volna el. Ezt nem én mondom meg, nem a Biblia mondja, ezt már az ókorban Hérakleitosz is ezt mondta, ezt mondták a sztoikusok is, hogy ezen a világon annyi a nyomorúság és annyi a bűn, és az emberek annyira nem tanulnak, és egy emberől után ugyanazokat a bűnöket csinálnak, és soha nem tanul. Jöhet háború, jöhet vérontás. Elfelejtik a dolgokat. Az emberiség valami félelmetes állapotban van, egy óriási labirintusban. Az ókorban is nagyon sok gondolkodó, irányzat, filozófiai iskola a tűzhaláról beszélt. Nem a 19. században kezdtek először az entrópia, felmelegedés, tűzhalál jelenségéről beszélni. Már az ókorban is úgy megérezték az emberek, hogy meddig tart ez a világ. Meddig tart ez a világ, mert olyan félelmetes itt a gonoszság, hogy jobb lenne, hogyha az egész tűzben emésztődne meg, és valami újnak vetne alapot. A második látomás teljesen párhuzamos az elsővel. Isten újra meg akarja mutatni Ámosnak, hogy Ámos, hogyha én nem fékezném a világon a gonoszság folyamatait, a világ már régen belebukott volna a gödörbe, a világ már régen kimúlt volna, a világot már régen tűzemésztette volna meg, de én az Isten rajta tartom a szememet a világon, és ha csak egy igaz van is, azt az egy igazat kimenekítem, nálam nincs olyan, hogy válogatatlan ítélet és válogatatlan büntetés. Ha amikor jönnek a történelmi ítéletek, mert jönnek, meg lesz a végső ítélet, mert lesz, ugye Péter második levele, harmadik fejezete mondja, hogy a régi világ elpusztult víz által, az új világ el fog pusztulni tűz által, Biblia beszél vízözönről és beszél tűzözönről, a vízözön az lezajlódott időszámításunk előtt, ugye a 24. században, tűzözön pedig előttünk van egy karnyújtásnyira, amikor már a földön tarthatatlanná válik a helyzet, és már Isten nem fogja fékezni a dolgokat. A Bibliának egy nagy tanítása, amit Jézus Krisztus Lukács evangéliuma 4. fejezetében hirdetett meg, hogy az Istennek van kegyelmének esztendeje, és van igazság szolgáltatásának napja, de mind a kettő a történelem keretein belül. Tehát, hogyha így ábrázolom az emberi történelmet, hogy itt volt a kezdet, és itt a vég, akkor az Isten kegyelmének az ideje a történelmünk 99,9%-a, de az Isten igazság szolgáltatásának napja még itt a történelem befejezése előtt be fog következni. Ezt Jelenések könyvében a 15-től a 19. fejezetig olvashatjuk. Ugye itt már tartottam Jelenések könyvéről egy meglehetősen hosszú 25 részes sorozatot, erről több előadásban boncolgattuk ezt a kérdéskört, hogy Jézus, amikor fellépett Lukács evangélium a 4. fejezete szerint a názáreti zsinagógában, és kezébe adták Ézsaiás tekercsét, és felnyitotta, akkor a következő szavakat olvasta fel, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy hirdessem az evangéliumot a sántáknak, a betegeknek, vakoknak, stb., hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és itt Jézus becsukta a tekercset. Ézsaiásnál folytatódik tovább a szöveg, és igazság szolgáltatásának napját. De Jézus világossá tette, hogy az első eljövetelekor ő az Úr jókedvének esztendejét jött hirdetni, hogy az igazság szolgáltatás napján ne vesszen el az az ember, aki odafigyel az Istenre. Az Úr jókedvének esztendeje az egész világtörténelem, az Úr igazság szolgáltatásának napja, az pedig az utolsó hét csapás, amibe beletorkolik az emberi történelem, amibe már beletorkolhatott volna eddig is. Már mondom, több egyszer hangsúlyozom, ne tessenek haragudni, csak azért, hogy megmaradjon, hogy már sáska és tűz már elpusztíthatta volna a földünket már ezredévekkel, századévekkel ezelőtt, mert hiszen a felgyülemlett gonoszság miatt már a föld alig hordozza hátán az embert,
Gondoljanak Vörös Marti híres versére, az Emberek című verse, az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. Nem az embernek fáj a föld, az ember fáj a földnek. Vagy gondoljanak Kálnoki László, hogy mostani mai költőt említsek, az Idő szintjeit című versére. Hátas lovunk a föld, le fog vetni magáról bennünket, mert már nem hord a föld a hátán, nem akar hordani a föld a hátán bennünket. Tehát mindez már bekövetkezhetett volna, de az Isten fékezi a folyamatokat, fékezi a rombolásnak az erőit. De azzal, hogy az Isten fékezi a rombolásnak az erőit, azzal nem annyit jelent, hogy az Isten ne ítélné meg a rosszat. Most jön a mérőzsinór látomás. A mérőzsinór, vagy mérőón, vagy függőón, amit a kőművesek használnak ugye az építkezéseknél, hogy a függőleges irányt ugye az ón, függőónnal mérik be, és a falaknak az egyenességét ezzel ellenőrzik. Ez lesz a harmadik látomás. Olvasom a 7. fejezet 7. versétől. Így dolgot láthatott velem. Íme ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérőzsinór volt. És mondta az Úr nékem, mit látsz, Ámos? Én pedig mondtam, mérőzsinort. És mondta az Úr, íme mérőzsinórral mérek népemnek, az Izraelnek közepette, és nem bocsátok meg néki többé. Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izrael szent helyei, és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen. A harmadik látomás milyen logikai út szerint következik az első kettő után? Az ebben a logika, hogyha a világunk eddig nem ért is véget, bár nagyon gyorsan véget érhetett volna, az Isten az, aki kezébe tartja a mérőzsinort, az Isten az, aki ellenőrzi, hogy ez a világnak a falai merre épülnek, és az Isten az, aki elmondja, hogy ha gyorsan nem következett be a vég, de a vég be fog következni, csak lassan. De azért fog a vég bekövetkezni, mert az Isten mérő zsinórjából következően e világnak a falai egyáltalán nem egyenesen állnak. A világ egyáltalán nem az egyenes építkezéseket, egyenes utakat kedveli, mint hogy Izrael sem azt kedvelte második Jeroboám uralkodása idején. Az emberek mérhetetlenül elbizakodottak voltak. Óriási hadak ebben az időszakban.

összedől. 30-40 év, és össze fog dőlni. Általában persze, ha megfigyeljük a történelmet, a világ nagy rendszerei, birodalmai, de egyszerű kormánya is, mikor dőltek össze? Az összedőlést mindig megelőzte valami, egy mérhetetlen elbizakodottság. Ja, nagyon erősnek látták a pozícióikat. Nagyon bebetonozottnak látták a helyzetüket, de az Isten ott áll Ámos előtt egy látomásban, azt mondja, mit látsz Ámos? Mérőzsinort. Az Istennek a mércéje, az Istennek a törvénye akkor is igaz, hogyha nem gyorsan jön el annak a következménye, a törvény áthágásának nem gyorsan jön el a következménye. Akkor is a mérőzsinór megmutatja, hogy kérem szépen, most nem jó út felé megyünk. Ez akkor is igaz, hogyha mindenki azt mondja, hogy dehogy, ezzel nagyon jó út felé megyünk. Én azt gondolom, hogy a történelemben az embernek az egyik legszörnyűbb bűne az, hogy amikor az ember nem látja a rossz cselekedetei gyors következményeit, az ember elbízza magát. Erre szokták mondani, hogy nem dőlt ránk a mennyezet. Mekkorát hazudott valaki, mennyit lopott, mennyit csalt, és nem dőlt rá a mennyezet. Hát még áll a világ. És meddig fog állni még, amikor már csillagászati méretekre megy a csalások, lopások, visszaélések száma? Erre mondja a harmadik látomás, hogy lehet, hogy a világ áll, de nem sokáig. Lehet, hogy az Isten nem gyorsan engedi, mint a sáska meg a tűz pusztítanál a világot a gonoszság, de azt még ne higgyük és ne bizakodjunk el, hogyha az Isten valamit elszenved, vagy ha az Isten valakikért türelmesen fáradozik, hogy ha megtérnek ezek az emberek, és az embereknek eszük ágában nincs a jó út követése. Azért ne gondoljuk azt, hogy a világ örökké áll. Az Isten ezzel a mérőzsinór látomással világossá teszi Ámos előtt, hogy a világ nem fog örökké állni, a világ hirtelen és nem várt módon be fog következni, de csak azért hirtelen és nem várt módon, mert az emberek nem gondolkoznak. Egyébként már régen befejeződhetett volna, és amikor hirtelen és nem várt módon bekövetkezik, akkor ennek már mérhetetlen sok előzménye van, és azért siet a vége felé. Ez a három látomás, hogy egymás után lezajlik, úgy tartozik tehát egybe, hogy az első két látomás jelzi, hogy mivé lett volna már a világunk, ha Isten gondviselésével fékező erőt nem fejtene ki a Szentlélek és az angyalok munkájával. De ez a világ sajnos menthetetlen, itt a falak nem úgy állnak, itt az építmény nem olyan, amire az Isten azt mondhatta, hogy igen, ez helyes és jó. Le kell bontani a falakat, meg kell semmisíteni az építményt. Isten az egész történelemben különben ezt csinálja. Állandó falbontás, építés, de sajnos az emberiség nem tud jó építményt csinálni. Mindig a Bábel tornyánál köt ki az emberiség. Hogy a régen, most is ugye a nagy világegység, és az, hogy összesíteni az erőinket, és hogy az emberiség mindig ebbe az útba veszi be az irányt, tehát ennek el kell pusztulnia úgy, ahogy Isten a Bábelnél is összezavarta a nyelveket, és lerombolta a tornyot. Azért, mert valami késlekedik, az nem annyit jelent, hogy az Isten elfelejtkezett volna, vagy nincs a helyén, vagy hogy nem látná az okos és okozati összefüggéseket. Itt ugye a Péter második levele, a harmadik fejezete nagyon szépen mondja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mi érettünk, nehogy egy némelyek elvesszenek, hanem mindenki a megtérésre és az örök életre juthasson. Itt a három látomás után szünet következik. Nagyon beszédes ez a szünet. Nem jön a negyedik látomás, és nem jön az ötödik, hanem itt iktatja a könyvébe Ámos a saját legnagyobb tapasztalatát Észak-Izraelben. Meg fogjuk látni, hogy miért itt, de hadd olvassam fel ezt a tapasztalatát. Ez a 7. fejezet 10. versétől a 17. terjed. És elküldött Amáziás Bétel papja Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenve: pártot ütött ellened Ámos az Izrael házában, nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Most mondja el Ámos, hogy amikor ő fölment az északi ország részbe, és kezdte a prédikációit mondani, kezdte a népet figyelmeztetni, hogy erkölcstelen úton jártok, erőszakos, kényelem szerető, emberileg elvetemült emberi életet élő emberek vagytok, az ország főpapjának, egyébként nem ez a határ, ez a Jézus korabeli határ, ami az én térképemen van. A határ az itt terjedt, körülbelül itt Jeruzsálem.

Bételtől alig kicsit északra. Minden esetre Bétel itt van, tehát a Bétel főpapja, akire itt Amáziásként utalál most, tehát itt van Bétel és itt van Jeruzsálem, tehát itt volt a határ. Ahogy Ámos itt az országban prédikált, és utána Bételbe is eljutott, itt volt a vallási központ, ugye első Jeroboámtól fogva Bételben és Dánban, ez volt a két vallási központja az északi országrésznek. Azt mondta a főpap, hogy a királynak, hogy van itt egy próféta, ez az Ámos. Nálunk minden fejlődik, mindenki gazdagodik. Szépen megyünk előre az életben. Ő meg mindenféle ilyen ítéletről beszél, meg Isten nem tetszéséről beszél. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Körülbelül ez magyarra mostani lefordítva annyit jelent, hogy mit beszél ez a próféta itt? Ki kíváncsi rá? Hadd csináljuk mi az életünket úgy, ahogy akarjuk, a prófétát tüntessük el. Ne beszéljen, össze-vissza beszél ez a próféta. Az ország igenis fejlődik, megyünk előre, egység, haladás, fejlődés, gazdaság, társadalom, kultúra, minden megvan, minden meg. Mit beszél ez a próféta? Diszonáns hang. Mert így beszél Ámos. Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földéről. Papi hazugság, jó leírása. Ámos soha nem beszélt arról, hogy a királyt meg fogják ölni. Arról beszélt, hogy az országot el fogják vinni a fogságba. De ez a főpap, mondom, jellegzetes papi hazugság, fegyver által hal meg Jeroboám. Na ezt mondja a főpap a királynak, hogy király, hát azt jövendőli felőled, Ámos, hogy téged meg fognak ölni. Hát hagyod, hogy beszéljen ez a próféta, meg az országodat el fogják vinni a fogságba. Mondom, Ámos arról beszélt, hogy az országot elviszik fogságba, de arról nem beszélt, hogy a király életére törnének, vagy az életét ki akarják oltani. Egy igazság, egy hazugság egybe, jellegzetes egyházi dolog. Ez a történelemben nagyon szépen kiszokták fejleszteni. Ez már akkor is megvolt, mert így beszél Ámos, fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földjéről. Ámosnak pedig így szólt Amáziás, menj el, próféta, fuss el a Júda földjére, ott tegyed kenyered, és ott profétálj. Azt mondja, hogy szépen hagyd el az országunkat, menj vissza a déli két törzshöz, ugye ez a Júda déli országrész. Nagyon érdekes gyilok van abban a kifejezés, hogy ott egyed kenyeredet. Nem tudom, hogy ki tetszenek ebből valamit hallani? Mert ez a papi hazugságnak a másik nagy fokozata, hogy Amáziás, a főpap, megvádolja Ámost, hogy ő pénzt kap azért, hogy itt prófétál. Azt mondja, ne itt egyed a kenyeredet, egyed itt a kenyeredet. Hát azt hiszem, hogy itt aki ingyen kenyéren élt, az inkább Amáziás volt. Ámos nem kapott senkitől semmit. Sokak által megvetett ember volt, és nemhogy nem kapott pénzt, de ő a saját itthoni keresményéből tudott fölmenni az északi ország részbe, és ott egyáltalán működni. Micsoda hazugság és micsoda rágalmazás, amikor valaki, aki önzetlenül tesz valamit, az elkezdik megrágalmazni, hogy ki tudja, ki áll mögötted, miféle érdekcsoportok pénzelnek téged, hogy a mi királyunk meg az országunk ellen beszélj. És erre Ámos, és a könyv egyik legszebb jelenetének tartom, és számomra Ámos ezért a legkedvesebb prófétám, Ámos a következő választ adja. És felelt Ámos, és mondta Amáziásnak, nem vagyok próféta, sem prófétának fia, barompásztor vagyok, és vadfügét szedek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondta nékem az Úr, menj el, és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek. Teljes nyugalmát megőrizve azt mondja Ámos, hogy nézd, Amáziás, te egy fizetett egyházi ember vagy. De persze ezt nem mondja, ezt én mondom, csak hogy tessenek érteni a szituációt. Egy fizetett egyházi ember vagy. Fizet az állam is neked, fizetnek a megcsalatott tömegek is neked, azért, hogy még jobban belevidd őket a gödörbe. Ez is általában így van a történetben, mind a mai napig. Fizet az állam, fizetnek az egyszerű emberek, hogy mondjanak olyan vallási szólamokat, amik viszik az embereket be az álomba, az alvásba, a visszaérésekbe, a bűn pártolásába és igazolásába. Szóval azt mondja Ámos, én nem vagyok próféta sem prófétának, én nem a papi kasztból vagyok. Én barompásztor vagyok. Egyszer állatokkal foglalkozom itt, tudod, abból keresem, tudom, hogy mennyi a pénzértéke, mert megdolgozom érte, barompásztor vagyok.
Most pontosítanom kell a héber eredeti alapján a magyar fordítást, és erre Kereszti Zoltán hívta fel a figyelmet. Nem úgy hangzik eredetiből, hogy vadfügét szedek. Mert ha így hangoznék, hogy vadfügét szedek, akkor még csak egy nagyon jó munkája lett volna Ámosnak. De ő vadfügét szurkált. Tetszenek tudni, mi a füge szurkálás? Elmondja a könyv. Kétféle fügefa van Izraelben. Van az édes füge, az a szép húsos lila füge, ami egyében kétszer, de amikor háromszor beérik. Édes fügéket beporozza, vadfügéket telepítettek a füge ültetvényekbe. A vadfügefa az egy óriási, 15-től 25 méter magas szikomorfának szokták nevezni, és nagyon kis fügéket hozza a vadfüge, fürtökbe hozza, nem úgy, mint az édes füge, hogy jön a kocsány a tőről, hanem egy fürtökbe jön. De rendkívül értékes ez a vadfüge, mert be kell telepíteni az édesfüge ültetvénybe, és a szegények tápláléka volt a vadfüge. Amikor az édesfüge se volt egy, hogy mondjam, egy nagyon drága gyümölcs, de a vadfüge, ugye a fügének egyébként óriási összetevői vannak, azt nem akarok belemenni most, hogy kálcium pótlást ne tejjel végezzük, hanem fügével, meg stb. Mit lehet a fügével előállítani. A vadfügének azonban volt egy ellensége, egy fügedarás. És hogyha amikor a vadfüge kezdett kijönni, és nem fogadtak volna bérmunkásokat, akik megmásszák azt az iszonyatos nagy fát, és nem szurkálják be a vadfügét, úgyhogy a darazsat félrevezessék, hogy ott már valaki beszúrta, ha ezt nem szurkáltak be az összes fügét, akkor jött a fügedarás, ott ugye lepetézett, és tönkrement az egész termés. Csak úgy mondom, hogy ha volt rabszolga munka Izraelben, az a vadfüge szurkálás volt, ami a vadfüge és az édesfüge léte is függött. És Ámos ezt a rabszolga munkát csinálta. És ennek a pénzéből, amit ő bizonyos évszakokban állattartással foglalkozott, ez a vadfüge szurkálás, ez a mi július-augusztusunknak megfelelő hónapban egy ilyen idénymunka volt, egy 2-3 hónapos idénymunka, és Ámos egy kegyetlen, mit mondjak most önöknek, mintha valaki elmenne ma, mit mondjak, csatornát tisztítani, vagy mit mondjak olyasmit, amire azért nem nagyon vehetők rá az emberek, és amiért nem fizetnek sokat. És ebből élt Ámos, ebből élt itt Tékoában, ebből tartott el a családját, és közben azon gondolkodott, hogy mifelé halad ez a világ, hova jut el ez a történelem, hogyha ilyen erkölcsi állapotok vannak. Mint hogyha ma valaki eljönne Erdélyből, vagy Szabolcs-Szatmárból, és azt mondja, kérem szépen, hát én otthon művelem a földemet, igaz, hogy 8 forintért vették át most az almát tőlem, de engem nagyon izgat az, hogy mi folyik ebben az országban. Tessenek beszélni már arról, hogy mik azok a pedofil szalonok, vagy mi az a leszbikus, meg homoszexuális, meg politikai maffia, én ezekben szót nem értek, pedig itt lakom 300 kilométer, és valaki eljönne a kis falujából, és azt mondja, hogy emberek, gondoljátok, hogy ezzel még sokáig együtt lehet élni? Na azért karikírozom egy kicsit, hogy tessenek beleképzelni ebbe a helyzetbe magukat, hogy azt mondja Ámos, hogy engem fizetnek meg. Kemény munkával, nem 8 órai munkával, megkerestem itt a pénzt, és abból tudtam ide feljönni, de nem azért, hogy hivalkodjam, hanem hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy sok idő nem lesz már. Nem tudjátok a sejem ágyon élvezni az erőszakkal megszerzett kincseteket, el fog veszni az országotok. Amáziás azonban durván kiutasította Jeroboám a király segítségével Ámost az országból. Miért jön ide ez a közbeékelés? Tehát Ámosnak ez a saját tapasztalatára való hivatkozása, tehát ez a személyes vallomás, ez a beidézése, miért a harmadik látomás után? Hát most már talán érthető. Mert általában azért utálták a prófétákat, mondanom se kell érdemtelenül, mert pontosan megmondták, hogy már az bekövetkezhetett volna, de mivel az Isten kegyelmes, csak lassú lesz a vég, de azért ne csapjátok be magatokat, emberek, hogy ha lassú is lesz a vég, a rossznak csak egy vége van, a megsemmisülés és a kárhozat. És hogyha engem kiutasítotok az országból, vagy hogy én diszonáns hang vagyok, vagy ti nagyon jól érzitek magatokat, nem egyenes az épületetek fala. Az a magatartása, a jellem, a közösség állapota kétségbeejtő. Azt hiszitek, mert még fönnáll, hogy ez örökké fenn fog állni? De nem fog fennállni. Engem elnémíthattok, kiutasíthattok,
De hát ez megy a szakadék felé. És hogy ez mennyire így van, jön a negyedik látomás, az érett gyümölcsről szóló látomás. Az érett gyümölcs, ha így kimondom, nyilvánvalóan mire fog utalni, a gyümölcs is lassan érlelődik meg. A férges gyümölcs vagy a rothadt gyümölcs is lassan lesz rothadt, de ha rothadt lesz, nem lehet már vele mit kezdeni. Nem akkor kellene valamit tenni, mielőtt nem rohad meg? De hogyha már rálépett arra az útra, akkor már nem lehet vele mit kezdeni. Tehát ugyanezt építi tovább a negyedik látomás, a 8. fejezet első versétől olvasom. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme egy kosár érett gyümölcs. És mondta, mit látsz, Ámos? És mondtam, egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta az Úr nékem, eljött a vége az én népemnek, az Izraelnek. Nem bocsátok meg néki többé. Azon a napon jajjá változnak a templom énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla, szó nélkül hányják mindenüvé. Halljátok meg ezt, kik a szegényre törtök, és a föld szegényeinek kipusztítására, mondván, mikor múlik el az új holt, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbíthessük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát. Megesküdött az Úr a Jákob büszkeségére, soha el nem felejtem semmi cselekedetüket. Kedves hallgatók, úgy, hogy mennyire nincs új a nap alatt? Alig várták, hogy elmúljon a szent nap, a 7. napi nyugalomnak, már gyerünk seftelni. Alig várták, hogy a romlott dolgokat eladhassák. Mit mondjak, luxemburgi csirkék? Nem, hát ugyanarról van szó. Hát 40 forintért megvenni egy kiló csirkét, hát ki gondolta ezt komolyan? Azt mondják, hogy Kínából jött. Németországon keresztül. Pecséteket ütöttek rá az Európai Unióban. Bejött ide Magyarországra, 40 forintért adták. Most jelentették be pár héttel ezelőtt, hogy kis szemidegbetegség, agysorvadás. Ezért, mert ilyen volt. Hát az egész világ pénzforgalmának most már több, mint a fele újra eladásból származik, és ott akarják besapni az emberek a másikat, ahol tudják. És amit az emberekkel megetetnek. Múltkor mutattak nekem valamit, amire azt mondják, hogy a sajt alapanyaga. Azt hittem, hogy hogy nevezik azt a... Hungarot, nem a... Igen, az a, ami úgy szigeteli a dolgot. Hungarocell, mindegy. Azt hittem, hogy hungarocell, csak az fehér, ez meg olyan sárgás volt. És azt mondják, hogy ez Kazasztánban elhullott tevéknek, és lovaknak, és marháknak megfőzött örleménye, amit elvisznek Hollandiába, ott mindenféle színezékkel, stb. Manipulatíve, jön az eredeti holland sajt mi hozzánk. 5-10 ezer forintért. Nem akarok rémeket mondani önöknek, csak annyit szeretnék mondani, hogy mit gondolnak azok az emberek, akik talán megetetik a halált a másik emberre, hogy meddig fog ez folytatódni. Hát előbb-utóbb zárul a kör, nem? Szóval mondom, nincs új a nap alatt, tehát ugyanazokat, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, nem tudom, önök is olvasnak, hogy gyerekeket mennyire vesznek meg másokat. Emberkereskedelem, most bejelentették, hogy az ókorhoz hasonló emberkereskedelem virágzik az egész földön, a 3-5 éves gyerekeket már prostitúcióra adnak, és a többi, és a többi. Megvegyük a szegényeket pénzen, a szűkölködőt egy öltő saruért, ennyi az ember ára, pár ezer forint az ember ára, és eladhassuk a gabona hulladékát. Na, csak be kell helyettesíteni, ugyanarról van szó ma is. És emellé ott vannak a falazó eszközök, ugye a médiának megfelelő csatornái, vallások is mondják, hogy igen, szeretni fogjuk egymást, gyerekek, szép lesz a világ, össze fogunk fogni. Ezt máig is előttem van a kép, hogy Pirinszky Jánossal egyszer beszélgettem a 70-es években, hogy a berlini falra került a szó. Hát ugye ott Berlin ketté osztotta a szöges drót és a berlini fal. Pirinszky megállt és azt mondja, hát ki az, aki ezt komolyan veszi? Hát mit gondolnak, hogy meddig lehet az emberekkel játszani? De valami kegyetlen az emberi történelem. Ha az ember nem akar megváltozni, nem akar megjobbulni, akkor megy szakadatlanul lefelé. Ér egy gyümölcs, beérik, a gonoszság beérik. Nincs, ami visszafékezi.
Azért, mert nem olyan gyorsan, mint a sáska, meg a tűz pusztít? Hát igen, a rohadt gyümölcs mondjuk nem olyan gyorsan pusztít, ez igaz. De azért a rohadt gyümölcse valami szépséges és esztétikus látvány. Ezt mutatta meg Isten Ámosnak, hogy értésére adja, hogy tulajdonképpen ennek a világnak a sorsa megpecsételtetett. Ez a világ, ahogy a te országod megérett arra, hogy itt vége legyen mindennek, a világ is megérik arra, hogy jobb, hogyha vége van, mint hogyha valaki még beleinjekciózna különböző tápszereket, hogy még a rohadt gyümölcs mondjuk még egy-két hónapig fönnmaradjon. Nincs értelme. Nem találok olyan gazdát, aki ilyesmit csinál. Jobb, hogyha lehull, el lehet taposni, vagy el lehet ásni. Tehát ez a negyedik látomás. És az ötödik látomás világossá teszi, hogy ez az öt látomás, ez nem csak Izraelnek szólt, hanem különösképpen a mai világnak szól. 9. fejezet első versétől. Láttam az Urat állani az oltáron, és mondta, üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg, nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő. Ha a Seolba, vagyis sírba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket, és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket. És folytatódik tovább. Most már ezeket a látomásokat végig nem tudom felolvasni, ezek a negyedik és ötödik látomás hosszú, és még több bővítménye van. De nézzük meg, hogy mi is az ötödik látomás. Látomás formájában látja Istent az oltáron állani. És az Isten megszólítja Ámost, hogy te is vegyél részt abban, amit neked akarok mondani és mutatni, üsd meg az oszlop fejét. Tehát mint egy kalapácsot, vagy valami ütőszerszámot adat Isten a kezébe, és azt mondja, hogy üssél oda az oszlop tetejéhez. Oda kell ütni, és az egész összedől. Hadd tegyem föl önöknek a kérdéséhez, mikor következik be? Akkor, hogyha már az épület már régen megérett, már hogy mondjam, korhadt és rothadt és szétmál az egész épület, csak ennyi kell, és összedől az egész. Körülbelül Izrael léte is ennyi pókfonálon függött, és a mai világ is ekkora pókfonálon függ. Ugye sokszor idéztem Szent Györgyi Albert híres mondását, hogy csak egy új meg egy gomb találkozás ez a világ. Mert hát 10-szer annyi atombomba van beásva a Földbe, amiből már a Föld ugye régen elpusztulhatott volna. Az egész földi civilizációnk egy pókfonálon függ. Bármelyik pillanatban összeomolhat például a világ egész pénzgazdasága. Bármelyik pillanatban összeomolhatnak, én nem is tudom, hogy a főkönyvelők, vagy bankárok, vagy nem tudom, hogyan tudnak bűvészkedni úgy a dolgokkal, hogy ez még eddig nem omlott össze. Például a tőzsde, azt mindig úgy figyelem a tőzsde, hogy az mit csinál. Hát ez egy döbbenetes játék, nem tudom, hogy sokszor az az érzésem, hogy gyerekkorunkban, amikor olyan a társaink között voltak olyan nagyon vásolt gyerekek, akik mindent megengedtek, minden szabályt áthágtak, és a végén diadalmasra azt mondták, hogy ők győznek. Valahogy az emberiség is valamilyen vásolt gyerek állapotban van, hogy azt hiszik, mert egyik rubrikából átírnak valamit. Vagy megoldanak különböző manőverekkel dolgokat, tehát azt hiszik, hogy ettől megoldódott a dolog. Hát csak annyiből állna az egész, hogy valaki egy kis ütés, és az egész összehuppan. És azt mondja itt Isten Ámosnak, hogy az emberek mehetnének le a sírba, onnan is kiragadom őket, felhágnának az égbe, onnan is levonszom őket, nem fog elfutni a futó, nem menekül meg a menekülő. Nagyon érdekesek ezek a héber irodalmi formák ugyanazzal a szóval, tehát hogy nem fog elfutni a futó, nem fog menekülni a menekülő, mint egy súlyozza, egy kikerülhetetlen dolog, ezt nem lehet félreérteni. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Hát, kedves hallgatók, ha mondjuk ez a jogi kar, vagy ez a terem, egyik pillanatról a másikra összeomlan. Most itt a nagy kérdésemnél az ötödik látomásnál, melyikünk maradna itt meg? Mert a kép azt sugallja, hogy egyikünk se, nem? Hát, egy nagy épület, aminek a tartó pillérét, mint a Sámson, amikor a Gázán oda feszült a két oszlop közé, az átriumban, és kiemelte, és ott 3000 ember volt, de hát ott nem maradt meg senki. Hát minden összedőlt. Hát most is néhány nappal ezelőtt, ugye, ott a bizonyos szigeten, vagy másik, hát nem marad meg senki. Félelmetes az ötödik látomás, mert azt mondjuk, hogy hát Uram Istenem,
Hát mindannyian kegyetlen emberek vagyunk, mindannyian bűnös emberek vagyunk. Hát persze vannak fokozatok a bűnben, de ki tudná azt mondani magáról, hogy ő mondjuk méltó lenne, hogy egyedüliként vagy néhányad magával túlélje ezt a dolgot, hogy összedől egy ház. Az embernek az az érzése, hogy ez az ötödik látomás azt mondja, hogy kérem szépen ebből az emberiségből ki fog megmaradni? Ki méltó arra, hogy éljen? És hogy befejeződik ez a látomás, azt mondja a 9. vers, és ez a Bibliának a innentől számítva az első verse, az Ámos 9.9, amitől egy nagy bibliai hasonlat és jelkép útjára indul, innen Ámostól. Maga Jézus Krisztus Lukács evangélium a 22. fejezetében elevenítette fel a képet, a rosta képét. A rosta képét. Megy a rosta. És most ki az, aki megmaradhat? Vagy mindenki kiesik a rostán? Senki se lesz méltó arra, hogy megmaradjon? Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak. De nem esik a földre egy szemecske sem. Nota bene, kétféle rosta van, én az előbbi rostát mondtam, aminél leesnek, de van egy másik rosta, aminél az a pozitívum, hogy ami fönnmarad. Hogy a rossz hújjon ki. Ugye? Tehát kétféle rosta van. Itt a második rostáról beszél Ámos. Azt mondja, hogy én az Isten a történelemben mozgatom a rostát. Én azért külön választok embereket, mert vannak ember, olyan értemben nincs különbség emberek között, hogy minden ember elkövet bűnöket, de olyan értemben van különbség, hogy vannak, akik nem nyugszanak bele a bűneikbe, és elkezdenek küzdeni a bűneikkel szemben, és ez az Isten segítségét kérik. És vannak emberek, akik mint a vízfolyás mennek bele, és egyre súlyosabb bűnökbe. Itt nagyon nagy különbség van ember és ember között. És én az Isten megpróbálom az embereket az életükben, a történelmükben. És én az Isten mondom, hogy nem esik a földre egy szemecske sem, tudnék olyan, aki az én ítéletem szerint méltó fennmaradni a rostán. Lesznek tehát megmenekülő emberek. Lesznek olyan emberek, akik meg fognak maradni az örök életre. De hogy érzékelteti ez az ötödik látomás, hogy kevesen. Kevesen. Nagyon jól érzik magukat az emberek a házban, aminek már minden eresztéke recseg ropog. Nagyon jól érzik magukat az emberek ott, ahol már minden elkorhat. Nagyon jól érzik magukat, mert még a szemétdombon is a meggazdagodáson jár az eszük. Mindenki nagyon jól érzi magát. Világomlás van, megy szét az egész világ. Soha ennyi mulatozás, és ennyi vigasság, és ennyi humor, és ennyi kabarét. Én nem tudom, hát már régen is volt ugye sok ünnepély, meg farsang, meg mulatság, meg kabaré, de a mai világ hát az egész évben egy kabaré, nem? Hát vagy azt mondják az emberek, hogy már máshogy nem tudjuk elviselni ezt a világot, már jót kell nevetni rajta, és állandóan csak nevetgélünk. Na, tehát ezzel komolytalanná válik az egész. Én úgy látom, hogy ez a világ valami félelmetes képet nyújt, mert mindenki nyög és sóhajtozik, hogy milyen rossz élni, meg mennyi sok probléma van, meg mennyi sok betegség, meg mennyi sok nyomorúság, és közben mindenki a sírva vigadásnak egy egész különleges fokára tornázta fel magát. Félelmetes. De mennyire reménykeltő ez a befejező látomás utáni kép, hogy az Isten azt mondja, nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik azt mondják, nem ér el minket és nem jön ránk veszedelem. Itt is nagyon szépen mondja, kik azok, akik nem fognak meghalni, akik küzdenek egy nemesebb életért, és kik azok, akik meghalnak és elvesznek és a kárhozatra jutnak, akik a büszkeségtől, önteltségtől nem ér minket és nem jön ránk veszedelem. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, amint volt hajdanán. Íme napok jönnek, olvasom a 13. verset, íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Ámos könyvében kétszer fordul elő ez a félelmetes kép, egyszer egy előző fejezetben, a 8. fejezetben, a 9. vers, amikor azt mondja az Isten, hogy lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal, és itt a 9. fejezet 13. vers, amikor azt mondja, hogy ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Mit fejez ki ez a két kép? Azt fejezi ki,
ennél az ötödik látomásnál, hogy a történelem leges legvégső eseményei hihetetlen felgyorsult események lesznek. Ott éri a szántó az aratót, még szántanak, de már aratnak. A szőlő taposó a magvetőt, még vetik a magot, már leszületelik a termést. Lesötétítem a napot fényes nappal, besötétítem a földet fényes nappal, tehát az emberiség talán még úgy gondolja, hogy itt évtizedek, évszázadok vannak, az Isten látja, hogy itt már évek sincsenek, alig vannak kevés év, ami előttünk állhat, mert hihetetlen felgyorsuláson megy át a történelem. Tulajdonképpen ez a hét csapás, ez egy iszonyatos felgyorsulás. Mert különben nem is lehetne hosszabb, mert ha hosszabb lenne a hét csapás, itt ember nem maradna meg a földön. Tehát Istennek védelem alá kell helyezni azokat, akik keresik őt, és ugyanakkor viszont a szeleket el kell engedni az Istennek, de az Isten biztosítékot ad itt az Ámos 5. látomásával is arra, hogy az Istennél nincs olyan, hogy az igazak elvesztenek a hamisakkal együtt. Isten külön választ embereket, és a végső hirtelen bekövetkező események előtt ez a különválasztás, az elpecsételés, az igazak védelem alá helyezése, ez be fog következni. Kedves hallgatók, egy zeneszámot illesztettem az előadás végére. Amikor egy próféta szembesül azzal, hogy nem kívánatos ember, menjen a csodába, ne beszéljen. És amikor egy próféta is meggyengül, mert látja azt, hiszen ő is ember, és az emberek, hogy viselkednek, őt is érzékenyen érinti. Segíteni akar az embereken, de hát hogyha az emberek nem engedik, hogy segítsenek rajtuk, mit lehet tenni? Ez a másik próféta nem Ámos, mert Ámosról sajnos nem írtak zeneműveket. De egy Ámoshoz hasonló nagy erejű próféta ekkor elcsüggett, és ez az elcsüggedés a 19. század nagy zeneszerzőjének egyik legnagyobb áriáját kölcsönözte Mendelssohn Éliás oratóriumának második részében. Mi ezt nem adtuk elő most a nyár végi hangversenyünkön, ez már nem fért bele. Illés elkesergi a panaszát. Uram Isten, miért is élek? Es ist genug. Elég volt, Uram. Nem vagyok én sem jobb az én atyáimnál, mondja Illés. Én is sok vétket követtem el, megijedtem Jézabeltől, a királyné asszonytól. Én is ugyanolyan vagyok, egy hián 20, mint a többi. És ez a mély búsongás és kesergés úgy gondolom Ámost is jellemezte, de Ámos nem tört úgy össze, mint Illés. Ámos talpon maradt. Kiutasították az országból, hát hazament, és megírta ezt a könyvét. Én azt szoktam mondani, hogy azok az írók, meg azok a művészek, akik valami fontos dolgot mondtak ki, és az életükben szinte a kapszarony szintjén kezelték, azt az elégtételt azért megkapták, amiről persze ők már nem tudhattak, hogy szinte az egész történelem aztán belőlük élt. Ámossal is ez a helyzet. Utálták, megvetették, rágalmazták, meghazudtolták és kiutasították, és ez az egyszerű ember, aki azt mondja, nem vagyok próféta sem profétának, fia, barompásztoló, vadfügéket szurkálok, a maga egyszerű 9 fejezetből álló könyvében valami olyan kincset adott a kezünkbe, ami különösen a mai embereknek nyújthat sokat, mert itt van a végső idők menetrendje Ámos könyvében és az 5 látomásában. Ezért kell, ezért szükségszerű és ezért életfontosságú Ámos próféta könyvét olvast. Én legalábbis így érzem, a Biblia 66 könyve közül én a legtöbbször Ámos könyvét olvastam el, és fogom is olvasni. Ez nekem olyan, mint a holnap utáni újságcikk, ha jó lenne. Hallgassák meg Mendelssohn Es ist genug tételét az Éliás című oratórium második részéből, ahol a próféta kesergését, ugye ez a nagybőgő szólam húzza alá.

Szépen a figyelmet, hogy tenni szoktuk egy 10 perc szünet után föl lehet tenni kérdéseket az előadás témájával kapcsolatban. 2 hét múlva Ézsaiás látomásáról lesz szó. Viszontlátásra!

Azzal hadd kezdjem, hogy amiről itt szó lesz, az egy táblázat, amit láttok is már. Ugye ez a táblázat az utolsó napok eseményének az időrendjéről szól. Ezt nem én készítettem, vagy 16 éve lefordítottam, ha jól emlékszem. Egy amerikai lelkész testvérünk készítette, nem ismerem személyesen, az internetről származott akkor valahogy. Átbeszéltük már prédikátor értekezleten is, jó tapasztalat volt, és akik ide hívtak közétek, azt hiszem Kriszti volt személy szerint, ő is kérte, hogy erről is legyen szó. Mondom, legalább 15-20 gyülekezetben ez már téma volt, és azt hiszem szükségünk van arra, hogy amit tudunk, azt rendszerezetten lássuk magunk előtt. Ez a táblázat erre alkalmas. Én javasolnám is, ha ti is úgy gondoljátok, hogy ezt érdemes úgy eltenni Bibliába, vagy valami napi olvasmányba, hogyha találkoztok majd olyan az olvasmányaitok során olyan felismeréssel, ami ide vág, akkor érdemes belevezetni, hogy mit, miért és honnan veszünk. Én ma délelőtt erről fogok nagyrészt szólni. Az az előnyötök meg lesz a korábbi alkalmakhoz képest, hogy kicsit, hát most modern szóval, hogy mondjam, hogy felturbóztam ezt a dolgot, mert a többi gyülekezet ezt az ábrát látta és lusz. Én most rá fogom vetíteni az idézeteket is, amiket máskor csak felolvastam. Ti pedig érdemes, hogy leírjátok azokat, hogy mit honnan tudunk a Bibliából, illetve White irodalomból. Tudnék, az ábra arra jó, hogy megmutassa az összefüggéseket időben, az egymás utániságot. Most jelzem, hogy az arányok nem számítanak, tehát nem méretarányos az ábra, sok mindent nem is tudunk, hogy mikor lesz, csak a sorrendjét tudjuk dolgoknak. De arra nagyon alkalmas, hogy magunk előtt lássunk eseményeket, felismerjünk összefüggéseket, elgondolkozzunk rajtuk. Tehát a Biblia tanulmányozás nem pótolja, de nagyon hasznosan kiegészíti, és majd ebben a jegyben szeretnék beszélni is az ábráról, oly módon, hogy nem balról jobbra fogok haladni, hanem kívülről befelé, tehát időszakokban gondolkodunk, rájöttem a sok előadás során, ez a célszerűbb, és befelé haladok a kisebb egységek felé. Mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék egy alapigét felolvasni, nem a rendkedvéért, hanem mert szükséges, és ide is vág. Láthatjátok, ez a Tesszalonikai levélből származik, így hangzik, az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjjel.

vagytok sötétségben, titeket nem szabad, hogy ez meglepjen. Ti a világosság fiai vagytok, a nappal fiai, ellentétben a többiekkel, akik az éjszaka fiai és a sötétségé. És azt mondja, hogy ne is aludjunk azért, ha ez így van, ha mindezt tudjuk, akkor ne éljünk úgy, mintha nem tudnánk. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Hát én szeretném, hogyha ez a mai délelőtt, meg a délután, meg ez az egész kérdéskör, amivel foglalkozunk, ezt a serkentést szolgálná a ti életetekben is lelki értelemben. Azzal hadd kezdjem az ábrának a tanulmányozását, hogy egy nagy időszakot láttok ugye legfelül, egy átfogót, ennek az a címe, hogy a végidő. Hát ez egy ismerős fogalom a számunkra. A kérdésem az, hogy szerintetek ez egy adventista fogalom, vagy egy bibliai fogalom? Tehát csak mi használjuk? Bibliai, azt mondjátok? Én is egyetértek vele. A végidő fogalmával a Dániel könyvében találkozunk, például a 12.9-ben, 12. fejezet 9. versében. Azt mondja a hírnök Dánielnek, akivel beszél, hogy menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Tehát ha valaki azt mondja nektek, hogy milyen adventisták vagyunk, aztán mindig ezzel foglalkozunk, még ilyen nincs is, ilyen van. Ilyen van. Ez nem csak azért van, mert a kifejezés is ott van a Bibliában, de még a kifejezés is ott van a Bibliában. A következő kérdés az, hogy mettől meddig terjed a vég ideje, honnan tudjuk, hogy hol a kezdete, és honnan tudjuk, hogy hol a vége. Ugye az ábra sajátosság, hogy van, ahol évszámok szerepelnek, mert tudható már, ismert a számunkra, és van, ahol nincsenek évszámok, csak események, mert eseményszerűen jelöli ki a profécia, hogy mi fog történni, de még nem tudjuk, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Most nézzük meg, hogy miért jogos úgy kijelölni a végidő határait, ahogyan ez az ábrán van. Miért mutatnám, hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ha rajtunk múlik, ha nincs az ábra a kezetekben, meg nem vetítem, ti meddig húztátok volna a vonalát a végidőnek? Én szerintem a legtöbben eddig, nem? Tehát, hogy a Krisztus eljön, hát az azért mégiscsak az a határpont, akkor vége van. Úgy tűnik, hogy nem ez a megoldás, hanem az ábra szerint valami még követi Jézus második adventjét. Itt alul látjátok ez az ezer éves ítélet. Tudjuk, hogy az igazak feltámadnak az ő eljövetelekor, jog szerint, tehát megigazítatván és az üdvösségre. A gonoszok ítélete következik ezer éven keresztül, az igazak a mennyben, és utána leszáll a Szent Város, megtörténik a gonoszok ítélete, mármint megítéltetése, tehát az ítélet bemutatása, kiszolgáltatása, és ezt követően mondhatjuk azt, hogy kezdetét veheti az örökké valóság. Tudni, hogy itt véget ér a történelem, nem működik tovább, de amíg erkölcsileg nem értékeljük ki, ami történt, nem mondhatjuk azt, hogy le van zárva. Nagyon szép példa szerintem ez arra, nekem sokat segített, hogy az emberi praktikum így gondolkozik, hogy eddig tart a történelem. Az isteni jogosság, igazság, méltányosság pedig azt mondja, hogy addig nem mondhatjuk, hogy vége van, amíg ki nem értékeltük, és mindenki meg nem kapta azt, amit megérdemel. Akkor van vége. Szerintem ez már egy tanulság, nem? Tehát ez nekem egy nagyon fontos momentum, amit az ábra megragad. Lehet, hogy amúgy is nyilvánvaló volt a számotokra, de nagyon örülök, hogy ez itt szerepel. Nézzük az elejét, hogy mikor kezdődik a vég ideje. Itt pont egy évszám van, ha megnézitek, méghozzá egy ismerős évszám, csak máshonnan ismerős. Ez olyan érdekes, amikor találkozunk valamivel, hogy 1798 honnan ismerős nekünk, akkor ér véget az 1260 éves középkori nagy hatalmi időszaka az államegyháznak. Ugye a Bibliában ez 7 esetben jön elő, ez az idő meghatározás. Tehát egy időszak végeként ismerjük mi ezt az évet és ezt az évszámot. Igen ám, csak az egyik hivatkozás a 7 közül, itt olvassátok, az egy bizonyos összefüggésben szól. Ez csak egy részlet Dániel 12. fejezete 7. verséből. Az előbb azt hiszem a 9. volt, ugye, most a 7., tehát ugyanott vagyunk. Azt mondja, hogy megesküdött az örökkön örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, ez az 1260 évnek az egyik megfogalmazása, tehát, hogy 1260 évig, és mikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, vagyis az az időszak, ami azzal terik, hogy üldözik az igaz keresztényeket a középkorban, és mindazok megölettetnek, akiknek hát ez lett a sorsa, tehát amikor ez az 1260 év a maga történéseivel lezárul, elvégeztetik, akkor mindezek elvégeztetnek. És kérdés, hogy mi az a mindezek? Itt tartunk, Dániel 12, hogy kezdődik a fejezet?
Azokban a napokban felkér Mihály a nagy fejedelem, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta népkezetlen, és elkezdi mondani a végét a történelemnek. Azt, amiről itt szó

van az ábrán. Tulajdonképpen Dánielnek azt mondja ez az üzenet, hogy majd az 1260 év lejárta után veheti kezdetét mindaz, amit le van neked írva, és ki van jelentve a végidejéről, hogy minek kell megtörténnie, és akkor mindezek, amik Dániel 12-ben szerepelnek, elvégeztetnek. Talán emlékeztek rá, nemrég tanultuk a Tesszalonikai levelet egy pár negyedév, két-három negyed évvel ezelőtt, hogy szó volt arról, hogy azt mondta Pál apostol, hogy addig meg nem kezdődhet el az 1260 év, amíg félre nem tolat az útból az előző nagy hatalom a történelemben, ugye a birodalmi Róma, és azt mondta, hogy előbb félre kell annak az útból tolatnia, és akkor megjelenhet a bűnember, a veszedelem fia, ahol ötvöződik a vallás, a hamis kereszténység és a hatalom. Tehát azt mondja, hogy egy hatalom útjában van a következőnek. Ha félre tolat, ha megszűnik, akkor színre lép az, amit az Isten már kijelentett. És nagyon érdekes, hogy a következő váltásra ugyanez igaz, hogy majd ha az 1260 év lejár, megtörténik, aminek meg kell történnie. Amikor mindez sorra kerül, utána van mód arra, hogy már nem lesz akadálya, hogy minden kibontakozzon és a végkifejlet megtörténjen a történelemben. Azt hiszem, így érthető a ti számotokra is, hogy egyértelmű a kötés, hogy az 1260 év vége, azaz 1798, emiatt, amit leírva szerepel, egyúttal egy másik időszaknak a kezdete is. Ha játszani akarnék a szavakkal, azt mondom, hogy a végkezdete. Mert annak a kezdete, tehát az a végidő kezdete az 1798. Ezért is mondhatjuk azt, és ez nem túlzás, hogy mi a végidején élünk. Már jó ideje. Eddig ugye követhető a dolog, meg nem is gyors talán, ugye ilyen tempóban azért nem lankad a figyelmetek. Haladjunk tovább akkor. Ha megnézzük, akkor ugye ez a végidő, tehát tisztáztuk a fogalmat, tisztáztuk a határait Biblia alapon, hogy miért ezek. Az első tanúság, ugye erről beszéltem, hogy én nem a balról jobbra haladnék, mert úgy nem olyan érdekes szerintem, hanem kívülről befelé, hogy a végidőben van egy nagyon fontos mérföldkő, egy határpont, egy osztópont. Megint azt mondom, hogy ez kínálkozik, és én nem akarom kisebbíteni az üdvtörténeti jelentőségét Jézus visszajövetelének. Az a legnagyobb esemény, ami történni fog. De van valami, ami, hogyha megfigyelitek, mégis inkább a középpontjában áll az ábrának és az eseményeknek. Majd erre vissza is térek, hogy hol sűrűsödnek igazán az események, ha megnézitek az ábrátokat. Valahol ezen a tájon, ugye? Itt van egy fontos vonal, ide az van írva, hogy a kegyelem idő lezárul. A kegyelem idő lejár. A történelem működése, folyama, forgása, menete Jézus eljövetelekor ér véget a fizikai mi voltában. De a Biblia egyértelműen mondja, hogy ezt megelőzi egy olyan esemény, ami egy bizonyos értelemben már lezárja a dolgokat. Ez a kegyelem idő vége, tudnék, az emberi sorsok eddig le kell, hogy záruljanak. Minden embernek állást kell foglalnia, nekünk is, mindnyájunknak. Mi nem érünk rá Jézus második adventjéig azzal, hogy most a jó mellett teszünk hitet teljesen és végérvényesen és maradéktalanul, addig pedig olyan kétfelé sántikálunk, mert a kegyelem idő lejárta azt jelenti, hogy ezután már nincs változtatás a sorsokon. Magyarul üdvtörténeti szempontból nekünk, mindenkinek úgy értem, minden földön élő embernek, a kegyelem idő lejárta számít egy kemény határvonalnak. Itt véget ér gyakorlatilag a mi számunkra az üdvösség lehetősége. Az egy más kérdés, hogy a történelem még megy tovább. Tehát a történelmen belül van ez a határpont. Itt is hadd idézzek egy... bocsánat, még egy közbülső megjegyzés, elnézést kérlek, egy kitérőt hagytják, mert így teljes az ábra miatt. Itt akkor függesszük fel egy picit a gondolatunkat. Még a végidővel kapcsolatban, hogyha ez egy ilyen fontos időszak, mik a jelei az elérkezésének? Ugye itt van egy idézet Jelenések könyvéből, nagy földindulás, a nap feketévé lő, mint a szörzsák, az ég csillagai a földre hullanak. Itt vannak ezek a nagy események, hiányzik 1755 a lisszaboni földrengés, aztán a sötét nap, aztán a csillaghullás. Tehát az Isten ezt a nagy korszakot, ezt a világ számára jelezte rendkívüli természeti jelekkel, hogy valami nagy fordulóponthoz ért a történelem, egy nagy korszak kezdődik itt el. Tehát ez a végidőnek a beköszöntése. Még mindig itt maradva, illetve bocsánat, akkor itt érünk át ugye a fontos határpontra, és most amit szerettem volna mutatni az előbb, bocsánat ezért a kis malőrért. Tehát a kegyelem idő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőjében. Próbáltam ezt a címkét ide pászítani a két vonal közé, hát ennyire tudtam. Tehát, hogy azelőtt, hogy Jézus visszajön az ég felhőjében, történelmi értelemben röviddel azelőtt lezárul a kegyelem idő. Magyarul az üdvösség határa és a történelem lejárta a közhiedelemmel ellentétben nem esik egybe egymással, ez két külön időpont, nem nagyon különbözik, de különbözik.
És miért olyan érdekes ez? Hát azért, mert pont egy olyan időszak veszi a kezdetét a kegyelmi idő lejártával, amit az Úr napjának jelöl az ábra. Erre is kitérek mindjárt, hogy ez mit jelent. És ezen belül itt van a nagy megpróbáltatás ideje. Magyarul, pont akkor szűnik meg az életek, a bűnök rendezésének a lehetősége a történelemben, amikor erre a legnagyobb szükség lenne a körülményeket tekintve. Amikor a legnehezebb korszakába lép az emberi történelem a nagy megpróbáltatás, a nagy nyomorúság idejébe, akkor már nincs mód a változtatásra, abba készen kell belépni, és ebben a kész állapotunkban nem lehet meginogni, nem lehet hibázni, mert nincs rendezésre lehetőség, nincs rendezésre mód. Ugye a kegyelmi idő lejártához kapcsolódó igei meghatározások, Jelenések 15:8, megtelt a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetett. Figyeljétek meg, itt van a nagy megpróbáltatás ideje. Itt nektek ott van egy 7 csapás, ugye? Csak most eltakarja ez a címke. Ott van? Nekem is van egy olyan. Az utolsó 7 csapás a számok alatt, ugye? Megvan, látjátok? Tehát azt mondja az ige szó szerint, hogy előbb megüresedik a templom, megszűnik a közbenjáró szolgálat, nincs mód kegyelmet találni többet, és utána már csak a 7 csapás van hátra, és ebben a sorrendben, ettől olyan drámai a helyzet, ezt próbáltam érzékeltetni. Ugye ekkor hangzik az el, hogy aki szent legyen, szent ezután is. Tehát az nem ekkor hangzik majd el, Jézus eljövetelekor, itt hangzik el. Aki szent legyen, szent ezután is, mert nincs változás. Az könnyen belátható, hogy gonoszból igazán nem lehet változni kegyelem híján, majd arra visszatérek, talán az már csak délután kerül sorra, hogy fordítva miért nem működik a dolog. Tehát hogy lehet az, hogy akik ekkor igazak, azok hogy nem fognak eltántorodni a megpróbáltatások idején sem. Azért ugye érdekes téma ez, tehát azért ez nagyon fontos. Van egy olyan idézete, egy olyan tanács ellen váltnak, hogy sok a szentbeszéd és kevés a tanítás, én most tanítani próbálok inkább, tehát ezek azért szerintem létfontosságú dolgok, amikről most szó esik, és emellett remélem, hogy a lelkileg is hát ösztönöz bennünket. Itt az Úr napja, ahogy ígértem. Mit jelent ez a fogalom, mitől más ez az időszak, és miért ez a neve? Hát akkor ma még nem az Úr napja van? Hát ebben az értelemben nem. Tehát az Isten működteti, tartja fenn a világunkat a teremtés óta, de a teremtés óta egy olyan korszakban élünk, tehát itt visszamehetnénk 6000 évet, amikor fennállt a kegyelemnek a lehetősége, a kegyelem korszakában élünk, egy olyan korszakban, ahol a dolgok nem tisztán történnek, mert a gonoszok türelmet kaptak, sőt a gonoszoknak jól megy a dolga, az igazak pedig sokszor szenvednek, és mi nem ezt várnánk. Sok ember mondja, hogy ha van Isten, akkor miért van az, hogy az igazak szenvednek, méltatlanul és igazságtalanul, a gonoszok megvirulnak. A kérdés csak annyit jelent, hogy ez nem az Úr napja. Itt nem az Isten szándéka és akarata érvényesül látványosan, hanem valaki másé. Az Úr napja azt jelenti, hogy a történelem még tart, még egyszer hadd mondjam, tehát van egy rövid korszaka a történelemnek, amikor az Isten beavatkozik, és innentől kezdve máshogy működik a történelem. Ez van ide felírva ebbe az igehelybe. Azt mondja, azon a napon azt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek. Figyeljétek meg, hogy akkor ez az Úrnak a napja, nem? Tehát az a nap, amit én szerzek. Tehát közvetve ugyanaz a fogalom. Tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát azt mondja, hogy erre vártatok évezredek óta, hogy legyen látható a különbség. Meg lesz. És ez az én napom azt mondja, amiben benne foglaltatik egyébként maga az ítélet is, az 1000 éves ítélet. Nekem nagyon nagy felismerésnek számított, megint csak azt mondom, hogy így egyben látva máshogy hat nekem, mint hogy külön-külön tudjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy véget ér gyakorlatilag a történelem az üdvösség szempontjából a kegyelem idő lejártával, semmi akadály nem lenne, hogy az Isten kihirdesse az ítéletet. Ugyanott tartanánk praktikusan. De ő azt mondja, hogy én szeretném, hogyha még ennek a történetnek a keretei között egy rövid időszakban, egy utolsó csatában meglátszana, hogy ki kicsoda, és ki mit érdemel. És azt mondja, hogy ebben az időszakban büntetem a rosszat, az utolsó 7 csapás az erre vonatkozik, megmutatom a haragomat.
Emlékeztek, hogy az Isten haragjának poharából az Isten haragjának a bora kitöltetik kegyelem nélkül. Azt mondja, hogy ebben a történelemben megmutatom még, hogy mi a véleményem, és ugyanakkor megmutatom azt, hogy különbség van az Isten szolgája és a többiek között, mert itt már védelmet élveznek az igazak, ez nem jelenti azt, hogy könnyű lesz, erre majd visszatérünk, szintén valószínűleg délután, de azt mondja az Isten, hogy kell, hogy legyen egy időszak a történelem végén, ahol nyilvánvalóan és frontálisan ütközik egymással a jó és a rossz, és meg kell látniuk az embereknek, hogy van Isten, és hogy mi a jók sorsa, és hogy mi a gonoszok sorsa. Ez egy utolsó összecsapás, amire mi ritkán gondolunk, többnyire csak a szenvedés szüremlik le belőle, hogy rossz lesz, meg nyomorúság lesz, meg üldözés lesz, meg talán még mártíromság is lesz, erre visszatérek, még délelőtt reményeim szerint. De a lényeg mégis az, hogy ez az Isten nagy csatája lesz a gonoszsággal a történelem végén, és az a fontos, hogy eddigre, tehát mire ez elkezdődik, felsorakozzon a két fél a társadalmon belül a két zászló alá. Kik vannak az Úrral, és kik vannak ellene. És erről szól ez a nagy gócpontja itt a történéseknek, erről szól minden esemény, hogy ez a kép kitisztuljon, a sorok tisztább, egyértelművé váljanak, hogy ki melyik oldalon áll, és így menjünk bele ebbe az utolsó küzdelembe. Így helyes ezt szemlélnünk, így helyes ezt látnunk. Hogyha ezek ilyen fontos korszakok, akkor igaznak kell lenni annak, amit Ámos ír, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak, és hát általuk a népnek, mert arra valók a proféták. Tehát ha ez igaz, akkor azzal kell számolnunk, arra számítunk, hogy az Isten erre nézve kijelentést ad. És ad is, méghozzá két vonatkozásban is, a világot figyelmezteti arra, hogy mi van készülőben. Erre szolgál a hármas angyali üzenet. Itt látjátok, hogy melyik mikor hangzott fel. Ott vannak az idézetek, hogy hol hivatkozik rá ugye az irodalom, hogy mikortól hangzottak ezek az üzenetek. Az ábrán látjátok, hogy ott van az első angyal üzenete, utána hozzácsatlakozik a másodiké, az éjféli kiáltása, a harmadiké, és itt van egy apróbetűs rész a harmadik után az ábrátokon. Olvasható nektek ott a kézbe? Az van odaírva, hogy magában foglalja az elsőt és a másodikat. A harmadik. Tehát magyarul ne úgy képzeljük el a hármas angyali üzenetet, hogy az elsőnek van egy időszaka. Aztán az megszűnik hozzá, következik a második, meg következik a harmadik külön. Nem értek az énekhez, de most remélem jót fogok mondani, ha nem javítsatok ki. Ez olyan, mint a kánon, hogy elindul az első szólam, ugye ez az első angyali üzenete, és az megy tovább, de becsatlakozik a második. Becsatlakozott a második, megy tovább, és becsatlakozik a harmadik, és a három onnan, akkor már együtt hangzik. Tehát nem váltják egymást az üzenetek, hanem egymásra épülnek, egymásra halmozódnak, tartalmilag is egymásra épülnek különben. Ez a hármas angyal üzenettel kapcsolatos összegzés, és van egy másik figyelmeztetés is, a világot tehát, mert nyilván nem csak a világot, hanem benne minket is, a hármas angyal üzenettel figyelmeztet az Isten, de van egy másik figyelmeztetés, itt van egy laudíciai állapot az ábrán, azért ide lentre tettem ezt a címkét, hogy Isten népét pedig a laudíciai üzenet hivatott figyelmeztetni. A világot arra kell figyelmeztetni, hogy lesz ilyen, van ilyen, amire nem is gondolnak az emberek, bennünket pedig arra kell figyelmeztetni, hogy noha mi tudjuk, hogy lesz ilyen, de nem vagyunk készen rá. Azt hiszük, hogy igen, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, ezt az ábrát talán le is tudnánk skiccelni, most bocsánat, hogy így mondom, de az még nem jelenti azt, hogy készen vagyunk. Éppen beszélgettünk most a szombatiskolában is, hogy ki állhat meg az Úr napján. Ugye ez az Úr napja, tehát nem egyszerűen az ítélet, hanem ez az egész eseménysor, és ne becsüljük alá ennek a kihívás voltát. Arra fel kell készülni. Laudíciának az a hibája, hogy azt hiszi, készen van, és hogyha a valóságban derül ki az, hogy mennyire nem, akkor már későn van. Annak a valakinek kell elhinni, hogy nem vagyunk kész, aki most állítja, időben figyelmeztet, hogy te így nem mehetsz bele abba a küzdelembe. Ismerek egy apostolt, ti is ismeritek, aki úgy érezte, hogy készen van. Péternek hívták. Azt mondta, hogy ha ezek mind, én akkor sem. Én más vagyok. Én jobb vagyok. Én tudom, hogy ki vagyok. Jézus azt mondta, hogy nem tudod, hogy ki vagy. Bár bocsánat, kicsit a saját szavaimmal mondom, de hát ez a lényege. Azt mondta, hogy meglátod, hogy miért a kakas háromszor szólt, te kétszer megtagadsz. És annyi igazsága volt Péternek, legyünk azért őszinték, meg igazak, hogy a többiek helyzetbe se kerültek, hogy elárul, vagy megtagadják Jézust, mert nem mertek vele menni. Ő vele ment. Bement a főpap házába is. Az más kérdés, hogy amikor a helyzet kialakult,
akkor alul maradt úgy, ahogy Jézus mondta. Ez félő, hogy ez lesz a mi sorsunk is, hogyha nem vesszük komolyan ezt az üzenetet. Erre is visszatérek majd a folytatásban, hogy milyennek az üzenetnek a jelentősége, a szerepe az életünkben. Egy érdekes megjegyzés, amin én korábban nem gondolkoztam, de logikus és fontos, hogy ez a visszatérve a hármas angyal üzenetére, tehát arra vonatkozik ez a kérdés, hogy meddig hirdettetik a három angyal üzenete. Hogyha megnézitek az ábra, itt egy ilyen lezáró pontot alkot a vonalba, tehát ez már egy másik vonal, noha egy vonalba esnek, mint hogyha azt mondaná, hogy van egy vége a hármas angyal üzenet hirdetésének. És meg kell mondjuk, hogy logikus, van. Hát, hogyha lejár a kegyelem idő után milyen üzenet hirdetésének van létjogosultsága? Semmilyen. Én közgazdász voltam, talán tudjátok, vagy hát voltam, tényleg csak voltam, de annak is képeztek. És ott emlékszem rá, hogy régen volt egy ilyen törvény Magyarországon, hogy hiánycikket tilos reklámozni. Hát logikus, mert ugye a rendszer ellenességre adott volna okot, hogy felszítja az emberekbe a hiányérzetet, és akkor a rendszer ellen fordulnak, tehát tilos volt hiányciket reklámozni. Most csak asszociáltam, bocsánat, egy távoli hasonlat, hogy hát a kegyelmi idő után nincs értelme semmilyen üzenetet hirdetni. Hát mindenki elfoglalta az álláspontját. Az egyéni életek, egyéni sorsok lezárva, tehát ezért is más innentől a történet, mert itt már nem onnan szól, nem arról szól, hogy bánd meg, térj meg, gyere, ki mit csinál, hanem innentől kezdve egy más korszakába lép a történelem, nincs értelme a harmadik angyal üzenet hirdetésének sem. Az, hogy ez hogyan viszonyul egymáshoz, ez a két esemény, a kegyelem idő lejárta, meg a harmadik angyal üzenetének a hirdetése, itt olvashatjátok. Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Ez egy világos mondat, ugye? Nem tudom, hogy figyelitek-e, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, nekem gyerekkorom óta gondom volt ez, a gyülekezetben nővén fel, sok mindent azért értvén meg tudván mindenből, hogy mindig úgy képzeltem el, hogy az Istennek valahol hát le kell zárnia a kegyelem lehetőséget. Tehát tudtam, hogy lesz egy pont, ez logikus. De hogy az hol lesz, azt nem tudtam, és én bennem mindig azért, hogy ha nem itt tenné időben, hanem egy kicsit később, akkor még ki tudja, hogy hány ember élne vele, de hát nyilván nem teheti meg, hogy vég nélkül vár. Tehát valahol meg kell húzni ezt a vonalat, aki szent legyen szent ezután is, és hát gyakorlatilag sokaknak a lehetősége ott lezárul. És engem megdöbbentett, mikor rájöttem, hogy ez nem így van. És nagy alázatra késztetett, és megilletődésre, és még nagyobb tiszteletre jó Isten iránt, mert ez a mondat, ez itt mást mond, ha megnézitek. Azt mondja, amikor a harmadik angyal üzenetének a hirdetése lezárul, ez mit akar jelenteni? Amikor a föld minden lakójához eljutott. Mert ugye ez van jelenés a könyvében, hogy minden ágazatnak, nemzetségnek, nyelvnek és népnek. Tehát amikor mindenki hallott róla. Ugyanúgy, ahogy a kényszer is mindenhova el fog hatni, hogy majd mi megmondjuk, hogy imádjátok az Istent, jelenések 13. Amikor mindenkihez eljutott az ismeret, a tudat, mindenki megkapta a lehetőséget, hogy érdemben döntsön, akkor nincs mit hirdetni tovább. És mindenki választ, és akkor Isten azt mondja, hogy Isten ekkor visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Magyarul nem az Isten vonalhúzása vett véget a harmadik angyal üzenetének, meg a kegyelemnek, hanem azt mondja, hogy miután mindenki döntött, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor ezek után nincs szükség tovább a kegyelemre. Ugye értitek a fordított logikáját ennek, és ez szerintem nagyon fontos. Egy képen hadd illusztráljam, nekem sokat mond, lehet, hogy nektek is. Nekem mindig az jut az eszembe, amikor régen voltak ezek a fűszerboltok, ilyen hullámos fémrolójuk volt, emlékeztek, és akkor záráskor kijön mondjuk a boltos, szétnéz az utcán, már senki se akar betérni, senki se akar kegyelmet, senki se akar venni, és akkor lehúzza a rolót. Szemben azzal, ahogy mi gondoljuk összesen, hogy kint sorok tolonganak, még lehet, hogy bejönnének, és most lehúzzák a rolót, és most emberek kimaradnak a kegyelemből, nem ez lesz. Nem ez lesz. És majd ugyanezt olvassuk az elpecsételés kapcsán is, már most hadd jelezzem, hogy amikor bevégzi a harmadik, amikor egy angyal érkezik a mennybe, és jelenti, hogy bevégezték az elpecsételés munkáját, akkor Jézus elhagyja a szentek szentjét, és akkor. Tehát gyakorlatilag ez egybeesik. Itt találjátok az elpecsételést egyébként az ábrátokon, ide esik. Ez is arra utal, hogy a harmadik angyal üzenetés, az elpecsételés vége jelzi azt, hogy lejárt az igény, nincs igény. Én úgy mondanám, hogy igény hiányában szűnik meg a kegyelem. És nem elvétetik emberektől ez a lehetőség. Még annyit hagyd tegyek hozzá, szintén itt maradva, délután nem tudom mennyire kerül már sorra, nem is részleteztem, legfeljebb beszélgetünk a hét csapásról. Ha elolvassátok jelenéseknek 16. fejezetét,
Azt hiszem három vagy négy ízben mondja a csapásoknál, hogy az emberek káromolták az Istent a kín miatt, amit szenvedtek. Sehol sem említi azt, hogy a csapások hatására azért meggondolták volna magukat, vagy valami igény merült volna fel a kegyelemre. Ilyet nem olvasunk sehol. Ugye, amit már korábban is jeleztem, hogy hol torlódnak az események, hát mivel ez a döntőpont, ezért itt torlódnak az események. Sátán is eddig akarja dűlőre vinni a dolgokat. Ez az ő ideje. Erről szól Máté 24 is, hogy a keselyük módjára köröznek, mint a dög fölött a gonosz lelkek. A küzdelemnek egy bizonyos értelemben ez a csúcspontja, utána már csak egy kibontakozása jön, ami nem alábecsülendő. A végső összecsapás előtt mindenkinek döntenie kell, és kialakulnak, rendeződnek a sorok. Amit korábban mondtam is, ez csak az én megjegyzésem, tehát ez nem egy idézet, ez csak egy ilyen megjegyzés. Itt jön egy nagyon fontos pont, ami talán nem mindenki előtt világos, hogy van a nagy megpróbáltatás ideje, mint látjátok, és ide van írva a kisebb megpróbáltatás ideje, vagy a rövidebb ideje a megpróbáltatásnak. Ugye angolul úgy hangzik, hogy a little time of trouble, tehát a kis ideje a megpróbáltatásnak, ugye, ami inkább az időre vonatkozik, hogy rövid, nem annyira a tartalmára. Bocsánat, lehet, hogy nem egészen pontosan, hogy az ábrán szerepel. Tehát a kis megpróbáltatás ideje, meg a nagy megpróbáltatás ideje. A kettő közötti kapcsolatot azt a korai írásoknak a 77. oldalán találjátok meg, ez az újabb kiadás, azt hiszem, ilyen kékes színe van. A 77. oldalon egy nagyon érdekes részt találtok, szerzői megjegyzéseket. Tehát ez nem része, amit ott olvastok az eredeti könyv szövegének, hanem a korabeli megjelenése után a könyvnek, mintán az megjelent, a kortárs olvasók egyike visszakérdezett a szerzőre, írt Ellen White-nak, hogy hogy értsen egy szakaszt. És arra ő még ugye életében tudott reagálni, és ezt a újabb kiadásokba beletették, és így hangzik ez az idézet, ez nagyon fontos, hogy a nyomorúság idejének kezdete, az idézőjelben van azonban, és tehát azt mondja, hogy erről írt a könyvben, az illető erre kérdezett rá, és ő most ezt magyarázza. A nyomorúság idejének kezdete, amiről itt szó van, amit írtam, mondja Ellen White, nem arra az időre vonatkozik, amikor a csapások kijöntetnek. Magyarul nem erre, tehát nem erre vonatkozik a kifejezés, hogy a nyomorúság idejének a kezdete, hanem arra a rövid időre, ami a kitöltetésüket megelőzi. Tehát azt mondja, hogy ha itt kezdődik, akkor valahol itt előtte keresendő, és azt teszi hozzá, hogy mi alatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik. Vagyis nagyon egyértelmű, hogy az ábra is mutatja, hogy a nagy nyomorúság előtt van egy kisebb időszaka a nyomorúságnak, és a kettőnek a határvonalát a kegyelem idő lejárta képezi, amikor Krisztus elhagyja a mennyei szentek szentjét. Magyarul előtte még él a kegyelem, mint lehetőség, utána meg nem. Ugye egyértelmű mindnyájatoknak ez. Ez nagyon fontos, mert ezen sok minden múlik, hogyha ezt megértjük. Tudnék, van egy ilyen komoly, erre utaltam korábban, van egy ilyen kérdés, hogy ha nyomorúság, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy szenvedés, mártíromság, és egy nagyon nagy kérdés az, hogy lesz-e még mártíromság. Szoktam szavaztatni ilyenkor, de most már, ugye, már élek ugye a ráadás idejével, nem akarom húzni az időt. Általában testvérek megoszlanak ebben. Van, aki elfogadja, hogy lesz, van, aki azt mondja, hogy nem lesz. Nyilván a szívünk vágya is közrejátszhat ebben. Az igazság az, hogy mind a kettő igaz. Mindjárt megmutatom, hogy miért, és ezt jó tisztán látni. Egy idézet a Nagy Küzdelem című könyvből, ami egyértelműen a nagy nyomorúság idejéről szól, és ebből ki fog derülni az egésznek a logikája. Figyeljétek meg! Emberileg az lesz várható, hogy Isten népe ekkor a vérével fogja bizonságtevését megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ezt annak az összefüggésében írja, hogy kiadják a rendeletet, hogy Isten követői megölessenek, és jön a Jákob éjszakája, és hát minden úgy néz ki, hogy úgy fog történni, ahogy szokott a történelemben. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez, éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez. És most jön egy fontos gondolat, ha Krisztus hű tanúinak a vére ekkor hullana, tehát a nagy nyomorúság idején, a hét csapás idején, az nem volna Isten aratására gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Hű bizonyságtevésük senkit sem győzne meg az igazságról, mert elhagytuk azt a pontot időben. Értitek? Hát ez teljesen világos. Ha túl vagyunk a kegyelem idő lejártán, Isten nem enged több mártíromságot, tudnélik,
értelmét veszti, és ő a szükségtelen szenvedésben nem leli kedvét. Ebben egyébként van egy óriási tanúság visszafelé is, igazolás, hogy valahányszor az Isten megengedte a mártíromságot a korábbi korokban, nem örömében és nem jó szándékában tette, hanem mert célja volt. Mi egy esetet tudunk nagyon konkrétan, amikor Isten vértanút megkövezik, és egy Pál nevű, Saulus nevű valaki jelen van, és idővel hát nagyon nagy hatású szolgája lesz annak az ügynek, aminek ott a szavazatával ellene szavazott. Ezt az Isten tudja, hogy hogy működik. Amit le van írva, az egy tiszta logika, mármint szintiszta és isteni bölcsességes logika, hogy ha nem szükséges, innentől értelmetlen, Isten nem fogja megengedni a mártíromságot. Ebben van még valami, ha figyeltek. Hogyha előtte van egy kisebb ideje a nyomorúságnak, egy vasárnap törvény kapcsán, arra nem igaz ez a tézis, mert ott még van. Ott még lehet magvetés. Ugye összeáll a kép nektek is. És ezért jó ez az ábra. Azért jó ez az ábra, nem? Mert így egybe látjuk a dolgokat, meg az összefüggéseket. Jó, haladok gyorsan tovább. Mi hogyan tekintünk előre? Hát azt hiszem, hogy legtöbben azért félelemmel. Két dologtól szoktunk félni. Vagy attól, hogy áldozatul esünk az üldözéseknek, mártírok leszünk, vagy attól, hogy át kell élni a nagy nyomorúság idejét. Hadd jelezzem nektek, hogy akik érvem eljutnak idáig, ebből a kettőből lehet választani. Ezért van az, hogy néha hallom azt aranyosak testvére gyerekkorom óta, hogy hangot adnak abban a reményüknek, hogy hát az Úr majd talán kegyelmes lesz és elaltat, miatt ez az egész elkezdődik. Azért hadd bátorítsalak titeket, hogy ez nem a mi hatáskörünk. Szerintem kár gondolkozni ezen a verzión, kár esetleg imádságban tanácsokat adni a Jóistennek, bocsánat, nem tudom ki, hogy van veled, de azért ezt bízzuk rá. Én tudok egy profétát, Illésnek hívták, nagy proféta volt, nagyon nagy, a legnagyobbak közül. Ő egyszer felajánlotta azt, hogy jobb lenne már most már ezt nem folytatni tovább. Emlékeztek rá, azt mondta az Úrnak, hogy vegye magához a lelkét, mert hát ne. Az Úr meg úgy döntött, hogy saját hatáskörben cselekszik, tehát nem vette figyelembe Illés kérését, és milyen érdekes, hogy Illés az egyik a kettőből, aki egyáltalán nem. Tehát nem, hogy a Jézabel kezétől nem beszett el, egyáltalán nem. Isten magához vette. Azért milyen jó, hogy nem hallgatta meg Illés, nem? Mi sem tudjuk azt, hogy nekünk mi lenne a jó. Bízzuk rá magunkat, és bízunk még egy dologban, amit én szintén nemrég fedeztem fel az egyik igehirdetésemre készülve. Tatabányán megyünk sorra a Jelenések könyvén, most értünk ide, Jelenések 14 utolsó szakaszához. Azt mondja ott a 13. vers, onnan, ott ugye a 3. angyal üzenete után következik, ez kicsit kapcsolódik is hozzá, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Ez azért olyan érdekes gondolat, nem? Hogy boldogság, halál együtt azért olyan furcsa. Azt mondja, hogy mostantól fogva. Mi az a mostantól? Hát a 3. angyal üzenetéhez kapcsolódik. Jelenések 13-14 időben meghatározza. Magyarul itt járunk az utolsó nagy küzdelemben, az összecsapásban, a vasárnap törvény kapcsán. És azt mondja a Szentírás, ugye így kezdődik ez a vers, hogy azt mondja, ugye így jegyzi fel János apostol jelenéseként, hogy mondta nekem, tehát aki a kijelentést adta, hogy írd meg. Erre figyeljetek, ez fontos. Tehát azt mondta Jánosnak, hogy ez el ne maradjon. Elmondja az előző versekben, hogy az is iszik az Isten haragjának a borából, poharából, amiből elegyítetlenül tölteti ki az ő haragjának a bora, aki enged az emberek kényszerítésének, és magára veszi a fenevad bélyegét, homlokára vagy kezére. Viszont ha nem veszi, akkor meg, Jelenések 13, akkor meg fogják ölni. Tehát ez a nyomasztó jövőkép, amiben mi is élünk, ha komolyan vesszük. Ez van előtte, és utána azt mondja az Isten, hogy írd meg, ez le ne maradjon a többitől. Hogy boldogok mostantól, akik az Úrban halnak meg, mert a hitüket vállalták, ragaszkodtak a megváltójukhoz, nem riadtak vissza, nem ijedtek meg, boldogok. És hát miért boldogok? Hát azért boldogok, mert egyrészt nem futottak hiába, nem vallottak kudarcot, és még egy fontos momentum van, azt olvassuk a Nagy Küzdelem 567. oldalán, hogy azok, akik a 3. angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek majd elő a sírjukból Jézus eljövetelekor, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is ekkor majd feltámadnak, akik őt által szegezték, Jelenések 1:7. Miért érdekes ez? Ugye itt van ez a bizonyos esemény, erre már többször utaltam, Jézus 2. adventje, és van egy, a Bibliának egy olyan tanítása, nem tudom, ez mennyire világos előttünk, az egyik hely az Jelenések 1:7, ami ellentmond egy alap
elvnek, amit a Bibliában olvasunk, tudnék, hogy Jézus első adventjekor feltámadnak az igazak, az üdvösségre, bocsánat, második adventjekor, tehát amikor eljön a második adventjekor, és 1000 évvel később a gonoszok támadnak fel a kárhozatra. Ez a szabály. Első és második feltámadás, Jelenések könyve végén olvassátok, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. Csodálatos rendszer ez a Bibliának, de van valami, ami ebből kilógni látszik. Ez is egy ilyen vers. Azt mondja, azok is, akik őt által szegezték, ott arról ír bővebben, hogyha megnézitek, hogy Jézus eljövetelekor fognak feltámadni az átszegezők. Hát de nekik itt van a jussuk 1000 évvel később, miért támadnak fel akkor? Jézus azt mondta Kajafásnak, amikor Kajafás ott a hatalmát fitoktatta és őt kárhoztatta, azt mondta Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, az ő dicsőségében. Hát akik ekkor támadnak fel, azok nem fogják meglátni. Ahhoz ekkor kell feltámadni, egy kicsit előtte pontosabban. Tehát, hogy lássák az érkezést, a monumentalitást. És azt olvassuk Dániel könyve 12. fejezet 4. versében is, azt nem írtam ki, de írjátok fel. Az a harmadik ilyen hely a Bibliában. Tehát az evangéliumokban a kajafás ígéret, az többször is előjön. Jelenések 1:7 és Dániel 12:4 azt mondja, hogy némelyek felserkennek majd az ő megjelenésekor az örök életre, némelyek pedig az örökké való utálatosságra. A némelyek az arra utal, hogy tehát egyik csoportból sem minden érintett támad fel, viszont meglepően mind a két csoportból támadnak fel egy időben. Ez az úgynevezett részleges feltámadás, ami Jézus második eljövetele előtt fog bekövetkezni, és valószínűleg arra szolgál, hogy jutalmazza azokat, akik a legnagyobb szerepet vállalták, a legtöbb áldozatot az ő ügyében a történelem során. Én csak ember vagyok, de hogy tippelek, hogy egy Pál apostolt el tudok képzelni, hogy az Isten részesíti ebben a megtiszteltetésben, vagy egy Lutert, meg még ki tudja kiket, akiket mi nem ismerünk, de ő tudja, hogy kit részesít ebben. Illetve hát akik őt által szegezték, ezt leírja a Biblia. És ugye nem csak a szegezők, hát ez egy római osztag volt, azok tudták a legkevesebbet, a legkisebb az ő felelősségük volt, a papok, az eszvei, az értelmi szerzői ennek a gonoszságnak. És azt mondja, meg akarja mutatni azoknak, akik akkor ujjongtak a gonoszságban, hogy lássák meg őt a dicsőségében is. Itt a folytatás a pontok után pont erről szól, érdemes majd megkeresnetek. Igazolja a mártírokat a gonosztevők szemében, legfőként pedig Krisztust az ő gonosztevői szemében. Miért érdekes ez? Mert kapcsolódik ahhoz, amit le van írva, meg amit előtte szerepel. Tulajdonképpen azt mondja ez a szakasz, és nekem ez a nagy felismerés, és ezt szeretném a lelketekre kötni, hogy az Isten népén belül az igazaknak a sorsa, akik itt ebben az utolsó összecsapásban az ő oldalán állnak, annyiból el fog válni, hogy lesznek, akik mártíromságot szenvednek, nem tudjuk, hogy kit mire méltat az Isten. Csak annyi, hogy kár logikázni, ezen semmi értelme. Luther Márton, aki az egyes számú közellenség volt a középkori egyház szemében, ágyban párnák közt halt meg. Nem tudtak, akartak, hogy de mennyire akartak, de nem tudtak tenni ellene semmit. Sok névtelen követője viszont mártíromságot szenvedett. Tehát nem lehet kiszámolni emberi észszel, hogy kinek mi lesz a sorsa logikának, nincs értelme. Ezt az Isten tudja, hogy mit miért enged meg, kinek az életem mit enged meg. Lesznek mártírok, akik viszont nem lesznek mártírok, azok meg át kell, hogy éljék élve a megpróbáltatásnak ezt a komoly időszakát. Az egyik így próbálja meg az ember hitét, a másik úgy próbálja meg az ember hitét, de akik itt meghalnak mártírként, egyrészt egy rövid időszakról maradnak le, nem egy nagy veszteség, hogy így mondjam, sem időben, sem tartalmilag. Másrészt itt van ez a hatalmas ígéret, hogy nem vesztik el azt a kiváltságot, azért, mert meghalnak, hogy a végén ne lássák meg Jézus eljövetelét. Visszakapják. Értitek, ugye? Tehát ez a kijelentés ez arról szól, hogy Krisztus azokat, akik ekkor az életükkel tesznek hitet a meggyőződésükről, nem engedi, hogy elveszítsék ezt az ajándékot, hogy élve lássák meg az ő eljövetelét. Visszakapják az életet. Itt újra visszatalálkoznak egymással, akiknek itt elvált egymástól az élet, tudjuk az Isten hívő népén belül. Szerintem ez egy nagyon érdekes, nagyon szép, nagyon tanulságos és nagyon Istenre való megoldás. Úgy gondolom. Én mindig csodálom az Isten megoldását, tudjátok, ez a mózesi eset is, amikor haragra gerjed, hogy mit lehet csinálni. És hogy a nép ne higgye azt, hogy a vezetőknek lehet, ezért nem mehetett be Mózes Kánaánba. Tehát mindenki érzi, hogy valahol ez olyan méltatlan dolog lett volna, hogy ennyi szenvedés meg próba után. Az Isten úgy oldotta meg, ugye az ő gordiuszi megoldása, hogy akkor nem megy be Kánaánba, akkor menjen egyenesen a mennybe. Ezek az ő megoldásai. Csodálatosak a megoldásai. Egy utolsó dolog talán, és ezzel zárnám a délelőtöt, és köszönöm a türelmeteket, hogy a félelem ellenében, amire mi gondolni szoktunk,
mire tekintsünk, vagy ha már mindenképp félünk, akkor mi miatt féljünk, mivel vigyázzunk. Megint a nagy küzdelemből egy idézet. Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. Még mindig itt járunk tehát, ez a Jákob éjszakája. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a megváltónak ez az ígérete. Megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Most jön egy különös mondat. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én azért azt érzékelem magamon, másokon, hogy mi nekünk az időben közelebb eső, a bőrünkre menő szenvedés erősebben jelentkezik a tudatunkban. Tehát mi inkább attól félünk, hogy hogyan éljük meg az üldöztetések időszakát, vagy hát utána ezt a másikat, a nyomorúság időszakát, ami nagyon nehéz lesz, erre majd délután visszatérünk. De azt mondja ez a szakasz, hogy hibát követünk el, hogyha mi attól félünk, ami itt fog történni a Földön. Egy igazán hívő ember nem ettől fél. Egy igazán hívő ember ezen túl kell, hogy tekintsen, mi az Isten ítélőszék elé készülünk, és az nem baj, ha itt bajunk esik. El kell oda jutni, hogy ez így legyen. Nekünk az egyedüli félelmünk az kell, hogy legyen, hogy mi lesz, hogyha az Isten ítélőszék előtt hiával találtatunk. Akkor minden más hiába van. És ha már Luthert idéztem, itt is hadd idézzem őt, két jelentését. Az egyik, amikor azt mondták neki, hogy nem menjen le Wormsba, mert sok az ellensége úgy fog járni, mint Husz. Elfogják, nem ér semmit a menlevele, mert nem veszik figyelembe, hazudnak. És azt mondta Luther, hogy nem teheti, hogy nem megy le. Hát ha nem megy le, akkor ki fogja az evangélium ügyét védelmezni. Azt mondja, ha annyi ördög lenne, mint zsindely a tetőn, ez a fa, ilyen tetőfedő akármi a városban, mi ennyi lehetett. Azt mondja, ha annyi ördög lenne, mint zsindely a tetőn Wormsba, akkor is elmennék. Meghal Luther Márton, meghal Luther Márton. Döbbenetes, hogy ő így állt hozzá. De ő tudta, hogy mi a fontos. És ezért mondta azt, hogy van egy félelmetes kijelentése, azt mondta egyszer a gyerekeivel kapcsolatban, hogy inkább látnám a gyerekemet holtan, mint neveletlenül. Erős, egyébként szokott erős dolgokat mondani Luther, de igazat mondott, ha belegondolunk, mert azt mondta, hogy az, hogy meghal a gyerekem e földi értelemben, fájdalmas, de nem az az igazi veszteség. Az igazi veszteség az, hogyha él, de neveletlen, és elveszti azt, ami azután következik. Kedves gyülekezet, ajánlom figyelmetekbe ezt a szempontot, hogyha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, akkor a többi nem számít. És ez magyarázza azt, hogy a mártírok miért nem félelemmel szenvedtek, miért nem szorongással, miért nem visítva, miért nem... Azt olvassuk, hogy mindig méltósággal, mert ők túltekintettek ezen. Így kövezték meg Istvánt, egyébként Pált is megkövezték, ez a dolog érdekessége, csak ő nem halt bele. És utána felállt, és azt mondta, ti is tudjátok, hogy nem kell megijedni azért, amit történt, mondja a többieknek, nekünk sok szenvedés által kell Isten országába bemenni, de mi oda megyünk. Tudom, kinek hittem, és ő az én üdvösségemet el fogja tenni arra az időre. Kedves gyülekezet, nagyon köszönöm a türelmeteket. Én itt érzek egy szakaszhatárt a témánkban, tehát én most ezt nem folytatnám, vagy délután. Azért szerettem volna eddig eljutni délelőtt, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos, egységes rész, alapvető dolgok hangzottak el. Nem tudom, hogy délután ki tud jönni, ki nem. Nem szerettem volna, hogyha ezek kimaradnak, ha valaki nem tud jönni. Én azt ajánlom még egyszer nektek, hogy ezt a papírt érdemes eltenni szerintem. Bármikor le tudjátok tölteni, a honlapomon ott van, és újra kinyomtatni a stramski.hu-n. És ez csak a kezdete volt valaminek, ez akkor lesz jó ez a táblázat, hogyha az egyéni biblia tanulmányozásotok során kiki magának mindig kiegészíti és előrébb halad benne. Fontos, hogy magunk erőt lássuk mindezt, és fontos, hogy másokkal is meg tudjuk osztani mindezt. Ezt kívánom nektek és mindnyájunknak. Amen.

Lasset im Höchsten ein Danklied erschallen.

Mindenkit. És ez a címe a mai témánknak, hogy van-e élet a halál után. Hát azt hiszem, hogy igazán hűek vagyunk a sorozat címéhez ezzel a mai témával, tudni, hogy időszerű bibliai kérdések, mert ez a kérdés, ami ebben a címben megfogalmazódik, ez mindig időszerű, mindig érdekelte az embereket, és rögtön hozzáteszem, hogy méltán. És sokan ugyancsak kíváncsiságból érdeklődnek olyan az érzékeket csiklandó kérdéshez és gondolat, hogy vajon mi a valóság a halál utáni élettel kapcsolatban, azonban hagyd tegyem hozzá rögtön, hogy egy felelősen gondolkodó embernek tényleg fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi van a halál után, mire számíthatunk. Azt gondolom, hogy míg egyfelől valóban az érdeklődés megnyilvánul ez iránt a kérdés iránt, az a tapasztalatom, hogy nem hatja át kellőképpen az életünket és a gondolkodásmódunkat. Nem tudom, hogy mit tetszenek érezni, tapasztalni. Én úgy látom, hogy általában az életnek a dolgai, vesződtségei vagy örömei lekötnek bennünket, és az átlagember legtöbbször akkor gondolkozik ezen a kérdésen, amikor a sors úgy hozza, hogy valamilyen alkalomból egy temetőbe el kell mennie, akár valamilyen látogatás, csak akár sajnos egy szomorú esemény, egy temetési rendezvény, és akkor alkalmas ez az idő arra, hogy szembesüljünk a sorsunkkal. Hiszen mindnyájunknak ez a sors előbb-utóbb, ugye Dávid király ezt így fogalmazta meg az ő halála elközelettével a saját fiának, Salamonnak, hogy eljött az idő, hogy elmenjek immár minden élőnek az útján. Ez a kijelentés önmagában is egy ellentmondást fogalmaz meg, hogy minden élőnek az a sorsa, hogy előbb-utóbb elmúljon az élete, hogy meghaljon. Ez egy rendellenes jelenség. Tény, még egyszer, hogy mondjam, hogy ritkán gondolunk erre, de azért a legtöbb ember, ha más nem a halála közeletével, vagy olyan esetekben, olyan helyzetekben, amikor úgy érzi valaki, akkor szembe kell, hogy nézzen ezzel a kérdéssel, és talán ez is az oka annak, hogy minden kultúrának megvan a maga elképzelése ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tessenek megnézni, nincs olyan kultúra, tudtommal nem nagyon létezik legalábbis jelentős kultúra a világtörténelemben, amely ne próbált volna választ adni erre a kérdésre, hogy mi történik a halál után, mi van a halál után. Néhány példát, ha megtetszenek engedni, ugye az egyik legközismertebb terület az egyiptomi kultúra, ahol a fáraók olyan erősen hittek a halál utáni folytatásban, ugye ez egy igenlő válasz volt a részük, hogy igen, van élet a halál után, hogy berendezkedtek jó előre a halálukra, ugye kezdve a piramisokkal, meg a sírkamráiknak az ellátásával komoly értékeket halmoztak ott fel, sőt napi szükségleti cikkeket is, mert ők komolyan hittek a folytatásban. Ugyanezt mondhatnánk sok-sok természeti népre is, az amerikai indiánoknál is ez volt a helyzet. Én csak arra hagy utaljak itt a rendkedvéért, hogy az iszlám világában is van túlvilághit, vagy a hinduizmusban, amelyek a legjelentősebb irányzatok, megnyilvánul egyfajta reménység, egy igenlő válasz erre a kérdésre, amit ez a cím megfogalmaz, hogy van-e élet a halál után. Azt gondolom, hogy az sem véletlen, hogy ezek a válaszok, ha egymástól eltérőek is a lényegüket tekintve, mindenképpen igenlő válaszok. Tessék megnézni, hogy nem nagyon van olyan elképzelés, hát magát tulajdonképpen az ateizmust kivéve, ahol ne lenne valamilyen remény arra, hogy van folytatás az élet után. Vajon miből táplálkozik ez a reménység, hiszen annyira különbözőképpen fogalmazódik meg. Én azt hiszem, egyetlen közös gyökere van ennek, tudnék az élni vágyás, hogy mi szeretünk élni. És ez így is van rendjén, hogy tegyem hozzá. Tehát ezzel nincs semmi baj. De vannak olyan nagy vallási irányzatok, amelyek látják azt, hogy az emberben ott van a létszom, de azt mondják, hogy az a megoldás, hogy meg kell szabadulni tőle. Tehát ez egy hibás gondolkodás, hibás szemlélet. Hát erre a Biblia is azt mondja, hogy ez meg egy hibás szemlélet, amelyik ezt mondja, hogy az élni vágyás a létszom, az hiba lenne. Az egy más kérdés, hogy valóban egy tragédia, hogy a mi földi életünk néhány évtizedre korlátozódik. Hadd idézem itt a Biblia egyik legszebb versét. Mózes írta ezt a Zsoltárt, a 90. Zsoltárt, ott a 12. versben olvassuk, hogy a mi életünk napjainak a száma 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő. Ugye ez az, amiről itt eddig szóltam, ugye, hogy véges az emberi élet, tetszik, nem tetszik. El tudunk róla feledkezni átmenetileg, de előbb-utóbb minden élőnek az útja elvezet oda bennünket is. És ezt teszi még hozzá ez a bizonyos 12. vers a 90. Zsoltárban, hogy nem elég, hogy 70 vagy 80 esztendő ez az élet, hanem ennek is a nagyobb része nyomorúság és szenvedés.
Siette hozzáteszem, hogy sem a Biblia, sem Mózes személye nem egy nihilista szemléletű mű, vagy egy nihilista szemléletű szerző. Egyszerűen ez a valóság, ezzel szembe kell néznünk. Hálásak lehetünk az életnek a naposabb időszakaiért, de összességében tárgyilagosan azt mondani az emberi életre, mint olyanra, tehát nem az egyes életekre, hanem általában az emberi életre, hogy ez önmagában is milyen nagyszerű, milyen tökéletes, noha véges, ez sem lenne egy helyes állítás. Talán ez is az oka annak, ez a súlyos tény, hogy, és itt bezárul a kör, amiről eddig szóltam, ez a gondolatkör, hogy talán éppen a menekülés, a szembesülés elől okozza azt, hogy a legtöbb ember beleveti magát egyszerűen ebbe a néhány évtizedbe, igyekszik kihasználni, kiaknázni, boldoggá tenni, örömtelivé tenni, ami megint, hagyd tegyem hozzá, önmagában nem baj a Biblia szerint sem, csak ne legyen felelőtlen ez a vállalkozás. Az ember sose tévessze szem elől azt, hogy nem végtelen ez az élet, véges az élet, és előbb-utóbb eljön a lezárulása, és egy értelmes lénynek, egy embernek fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi van azután. Van-e azután valami, és ha igen, az mire kell, hogy vezessen ebben az időszakban, amit itt ebben az életben töltünk. Hát ezután a rövid bevezetés után szeretnék rátérni arra a vázlatra, amit én úgy gondolom, ma végig kell követnünk, hogyha ezt a témát fel szeretnénk tárni a Biblia segítségével. Előre szeretném bocsájtani a szempontjainkat. Ugye először is van-e élet a halál után, ez a címünk, erre szeretnék választ keresni a Biblia segítségével, vagy a Biblia erről mit mond. És hát férjem pedig meg kell, hogy előlegezzem, hogyha ezt a vázlatot most meg akarom osztani előjáróban, hogyha van, hogyha a Biblia ezt mondja, mert ezt fogja mondani, majd látjuk. Ha van, akkor az az élet milyen, mikor várható, tehát hogy hogyan tudjuk azt elhelyezni az elképzeléseinkben, ugye egyik sem közömbös kérdés, hogy milyen az az élet, ha van olyan élet, mikor várható, és hát talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy kik érhetik el, kik számolhatnak azzal, kiknek a számításaiban szerepelhet okkal is megalapozottan. Ezek azok a kérdések, amikre itt szeretném, hogy a közösen választ keresnénk és választ találnánk. Az első tehát az volt, hogy van-e élet a halál után a Biblia szerint. Ugye azt már láttuk, hogy majdnem mindenki szerint van. Menném állítani, hogy kisebbségben vannak azok, akik szerint nincs. Hogyha végre egyszerűen gondolni azt, amit itt az elején elmondtam, hogy mennyi kultúra van, és a zömük az mind-mind hisz a túlvilágban, akkor valamilyen értelemben, hogyha ezek közös nevezőre hozhatók, mert nagyjából az elképzelés mégiscsak rokon, akkor azt kell mondjuk, hogy ez a többségi vélemény. Mit mond erről a Biblia? Hát azzal hagyd kezdjem, a kezdetekhez vissza volt Istennek az eredet

hiszünk. Biblia nem is azt mondja, hogy tökéletes volt, bár ezzel egyenértékű a kijelentés, hanem azt mondja, hogy igen jó volt. Fokozott mértékben jó volt, és nem a mi emberi ízlésünkhöz mérten, hanem az Isten, a Teremtő mondta azt, hogy ez igen jó. Ugye az abszolút tekintély, az abszolút értékítélet mondta azt, hogy igen jó volt ez a teremtés. Isten tehát egy olyan világba helyezte az embert, amely alkalmas volt arra, hogy ott egy boldog életet élhessen mindenki, aki ebbe a világba belép. De a tökéletességhez hozzátartozik az is nyilván, hogy ott nem volt sem halál, sem fájdalom, sem az elmúlás árnyéka, sem annak a fizikai fájdalma, sem annak a lelki fájdalma, ez a szembenézés a halál, amiről eddig szóltam. Ez a világ valóban merőben más volt, mint a mi világunk. Ez egy más kérdés, hogy a Biblia szerint egy alapvető változás állt be, ugye ez a harmadik fejezettől érzékelhető, és tart a Biblia legvégéig, az utolsó két fejezetet kivéve. Ugye, ezt szeretem hangsúlyozni, hogy tessenek látni a Biblia szerkezetét, nagyon egyszerű, az elején van két fejezet, ahol egy tökéletes világról van szó, a végén van két fejezet, ahol megint egy tökéletes világról van szó, és közte sok-sok lap, sok-sok oldal, sok-sok fejezet, amelyik arról szól, amiben mi élünk, tudnék a kettő közötti időszakról. És azt mondja a Biblia, hogy kezdetben nem voltak a mi életünk terhei, nem volt eltorzult a világrendje, nem volt eltorzult a természetrendje sem. A Biblia azt mondja, az is eltorzult a bűn és az önzés következtében, jelenléte következtében. És ez azt mutatja, hogy az Isten eredeti terve nem az volt velünk, hogy az életbe szólítson bennünket, aztán pedig elbocsásson, hagyjon elmúlni, visszatérjünk a porba, mert porból lettünk és azzá leszünk. Ugye ez nem az eredeti terv része volt. Ez már a változásokkal, a torzulásokkal, ahogy szoktuk mondani, hogy idegen szóval degenerációval függ össze, az eltorzulással. Még egyszer mondjam, nem volt velejárója az életnek a halál. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a mi számunkra tényleg olyan természetes, hát nincs kivétel. Ugye a Biblia is csak két emberről tud, akik nem haltak meg a történelemben. Összes többi emberi létező meghalt mindeddig, de a Biblia ugyanakkor hozzáteszi, hogy ennek nem kellett volna így lenni. De miért fontos ez? Mert nagyon sok eszmerendszer úgy alakította ki a szemléletét, hogy elfogadta a világ tapintható valóságát. Van jó, mert valamilyen szinten van jó, és van rossz is, a kettőnek tehát együtt kell mozognia, és kialakultak ezek a hát csillogó elméletek, hogy ha fény van, akkor árnyéknak is lenni kell. Ugye vannak keleten bizonyos vizuális jelképek, ugye a Yin és a Yang, amely két egymásba illeszkedő, egymást teljesség kiegészítő fekete és fehér mező, tehát együtt kell létezni a rossznak és a jónak. Erre komoly elméletek és filozófiák születtek. A Biblia erre drasztikusan nemet mond. Azt mondta, hogy ne próbáljuk, ugye azt állítja, hogy ne próbáljuk igazolni a rossz jelenlétét, fogadjuk el azt az örömteli üzenetet, hogy nem volt mindig így, és ami még örömtelibb, hogy nem lesz mindig így. Mert az, hogy nem volt, az egy szép emlék lehet, de az ígéret abban áll, hogy nem lesz mindig így. Nem lesz mindig jelen ez a rossz. A Biblia azt mondja, az Isten szándéka az, hogy az eredeti tervét megvalósítsa majd egy új teremtésben. Erre mutat előre az egész bibliai leírás, a proféciák, az ígéretek egytől egyig, és ennek az új és újra tökéletes világnak az ígérete az, ami egyedül értelmet ad ennek a rövid emberi életnek. Ezért tessen belegondolni, hogy szép dolog és nemes törekvés és helyén való a jót akarni, a jóra törekedni ebben az életben, tényleg ne éljünk hiába, még hogyha nem is fogadjuk el ezeket az elveket, de mennyivel másabb úgy élni ezen a földön, hogy mindig csak a véget láthatjuk magunk előtt, ha éppen nem hesegetjük el, vagy pedig úgy, hogy egy átmenetnek tekintjük, és van egy magasabb rendű várakozás utána. Miközben ezeket mondtam, jutott eszembe egy nagyon szép hasonlat, ugye Pascaltól származik, ő azt mondta, hogy a mi földi világunk olyan, mint egy siralomház, mint ahol rengeteg rabba van összegyűjtve, akik halálos ítéletre várnak, és minden nap egy párat kivégeznek közülük, és a többiek pedig valahol szívszorongva várják, hogy ki lesz a következő, vagy pedig próbálják elfelejteni átmeneti időre ezt a tényt, de előbb-utóbb úgyis bekövetkezik. Hát nagyon egyszerű, de találó hasonlat, ugye, hogy nem tudjuk ki a következő, nem kiszámítható az, hogy ki mennyit él, kinek milyen halálban lesz része, de egy tény, hogy ez minden élőnek az útja, és ugyanakkor az is tény a Biblia szerint, hogy nem kell, hogy itt lezáruljon a mi várakozásunk és reménységünk. Azért nagyszerű ez az ígéret, nem tudom, hogy ezen tetszettek-e már gondolkozni, mert nincs, én úgy gondolom, nyomorúságosabb dolog egy értelmes lény számára, egy ember számára, mint belépni az életbe, megismerkedni a létezésnek az örömével, mert tény, hogy van öröme még ebben a formában is. Ugye kezdünk beletanulni,

ami az életben, nem tudom, hogy tetszenek ezzel lenni, én sokat gondolkoztam, hogy mire az ember úgy belejönne. Tudnék, hogy megtalálja a helyét, nem? Meg hogy ére, megtanulja, hogy mik a boldogságnak a törvényszerűsége, a feltételei, addigra nagyjából a felénél jár ennek a 70-80 évnek sokszor, ugye nagyon örülhet, aki fiatalabban érik. És mire rájövünk, hogy mire kellett volna használni az életünket, hát addigra nagyjából le is zárul, legalábbis az aktív időszakunk, ugye, ami igazán tetterős és teremtőkész, de legalábbis közel jutunk az elmúláshoz. Ezt így mondhatnánk, hogy ha ez így lenne, és ez lenne az emberi élet, akkor ezt talán mondhatom így, hogy ez a sorsfintora lenne. Ugye ez egy csúnya grimasz, hogy na ember, most mire tudnád, hogy hogy kell élni, mert most van vége az életednek. Ez egy borzasztó, kegyetlen kilátás lenne, és ehhez mérten, ehhez képest kell megbecsülnünk azt, amit a Biblia mond, hogy ennél sokkal komolyabb célja van az Istennek velünk, még ezután, a kisiklás után is, amiben belekerült a mi emberi történelmünk. És ezután szeretnék rátérni arra bizonyos megígért második kérdésre, hogy igen, a Biblia ezt állítja, és azt hiszem ezzel újat talán nem mondtam, inkább csak szerettem volna megerősíteni, hogy a Biblia ezt állítja, hogy van reménység a halál után is, de milyen az a reménység? Milyen reménységet táplálhatunk az iránt, az eljövendő élet iránt, amiről a Biblia beszél? Hogy miért fontos ez a kérdés, tessenek megengedni nekem egy rövid példát, ami megtörtént az egyik barátommal még egyetemi éveim alatt. Lehetséges, hogy vannak, akik már hallották, de én ezt örök tanúságnak tartom. Tudnék, az történt az egyik barátommal, hogy egy igen nehéz nap után, amikor dolgozatokat írtunk, nem jó sikerű dolgozatokat hozzáteszem, hazafelé mentő vidékről járt be, és az egyik pályaudvaron éppen magába roskadva tartott a szerelvény felé, és hát odaálltak elé emberek, akik hát biztos feltűnt nekik is, hogy hát éppen úgy lesújtott állapotban van, és hát feltették neki a nagy kérdést, hogy fiatalember akar-e örökké élni. De hát ilyenkor lehet embereket megközelíteni, hogy hát ha eltereljék a gondolatait a bajairól. Hát az én barátom egy következetes ember volt, és így megkérdezték, hogy gondolkozott, de végül is aztán azt mondta, hogy nem. Ugye pont azért, mert ilyen stádiumban volt, és úgy volt vele, hogy mégis végig gondolja az életet, amilyen ez az élet. Hát ha ilyen az az élet, amire itt rákérdeztek, akkor ezt ő nem kívánja örökké folytatni. És ne tessek hallgatni, hogy ezt mondom, nem azért, mert a barátom volt, de neki van igaza. Tehát, hogyha az az élet, amit mi örök életnek elfogadunk, mint ígéretet, az ugyanúgy fest, mint a mi mostani földi életünk, akkor tényleg meggondolandó, hogy érdemes-e úgy örökké élni. Érdemes-e örökké tenni a küzdelmeket, a fájdalmat, a szenvedést? Jó, nincs halál örökké. De hogyha minden más marad a helyében, így csak napi gondok sújtották le az illetőt, akiről beszéltem, hogy a néhány rossz hangulatot előidéző tapasztalat aznap, már is ott van az emberben az, hogy nem biztos, hogy érdemes. Nem biztos, hogy érdemes megragadni ezt a reménységet. Hát ezért olyan nagy kérdés az, hogy tényleg milyen lesz az az élet. Talán azzal hagyj kezdjem, hogy ugye a Biblia röviden így foglalhatnánk össze, ezt a két jellemzőt mondja erről az eljövendő életről, az üdvösségről, hogy egyrészt örökké tart, végtelen időben, hogy így mondjam. A másik pedig az, hogy az eredeti rend áll helyre, tudni, tökéletes lesz. Tehát ezek az aggodalmak, amikről én az emlőről a példában szóltam, ezek alaptalanok. Ugye nagyon nehéz megragadni ezeket a fogalmakat, ha bele tetszenek gondolni, mert sem a végtelennel, sem a tökéletessel nincsenek tapasztalataink. Nem tudom, tetszettek-e már ezen gondolkozni. Én emlékszem, hogy egész fiatal gyerekkoromban elkezdtem ezen töprengni, amikor már hallottam ilyesmi, hogy örök élet, hogy úgy próbáltam elképzelni. És aztán máig visszamészem, hogy gondolkoztam, hogy jó sokáig élünk, aztán, hát ugye aztán vége lenne, de akkor megint sokáig élünk, és hát az ember próbálta, hogy képiesen megragadni azt, hogy milyen az örök élet, és aztán beláttam egészen fiatalon ezt rendhagyó módon, hogy ezt nem lehet elképzelni. Egész egyszerűen azért, mert semmi sincs, ami örök, amit mi öröknek láthatnánk. Pont azért, mert az életünk nem az, tehát nem tudjuk megélni az örök valóságot, nem tudjuk vonatkoztatni sem, viszonyítani sem, tehát mi ezt nem tudjuk elképzelni. És ugyanez igaz, ha beletetszen gondolni a tökéletességre is, nem? Hát tessen nekem valamit mondani ebben a világban, ami tökéletes. Ami még hogyha, már az is nagy csoda, hogyha valami absztrakt dolog, vagy valami mérnöki munka tökéletes, de itt most az élet közvetlen dolgaira nézve, mi az, ami tökéletes? Gyakorlatilag semmit sem nevezhetünk annak. Nehéz ezeket a fogalmakat nekünk kezelni. Nyilván ez az oka annak, hogy a Biblia ehhez a mi adottságunkhoz szabja a gondolatmenetét és a kifejezéseit, és úgy fogalmazza meg ennek az életnek, az eljövendő életnek a jellemzését, a törvényszerűségeit, a jegyeit, hogy így mondjam, hogy tagadó formában fejti ki, tehát minduntalan azt ér vissza, hogy mi az, ami ott nem lesz.
Ugye nekünk azzal van tapasztalatunk, ami itt van. Hát ehhez képest a Biblia arról beszél, hogy na, amit itt mi ismerünk, és rossz, és az életünket hát keseríti ilyen vagy olyan módon, na ezeket sorolja fel, hogy ez az, ami ott nem lesz. Nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz sóhaj, nem lesz bánat magyarul, nem lesz halál, és még sorolhatnám tovább. Tehát egy ilyen negatív definíciót használ, egy fordított meghatározást a Biblia, hogy az, amit ebben az életben nem szeretünk, ami szemmel láthatóan, kézzel foghatóan az életünk terhét jelenti ebben a földi létben, erre mondja azt a Biblia, ez az, ami ott nem lesz, ezzel próbál fogalmat alkottatni velünk, hogy milyen is lesz az. Ja, van más meghatározás is, de hát nem sokkal visz bennünket közelebb a realitásokhoz. De Pál apostol írja egy helyen, hogy az Isten országa olyan lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott. Hát ez, amiről eddig is beszéltem, hogy nincs még hasonlóról se fogalmunk. Hát nem tud más mondani, hogy az meghaladja mi eddig emberi tapasztalatainkat és érzékeinket. És itt rögtön valamit hozzá kell tennem, hogy éppen emiatt, mert azért sokan ezt úgy sejtik, hogy hát ez valami magasabb rendű dolog, nagyon sok emberben nincs is igazi érdeklődés és vágy az iránt, hogy egy ilyen ország részese legyen. Nem tudom, tetszenek ezt a természet adta tulajdonságunkat tapasztalni ilyen vagy olyan módon, hogy ami újszerű és ami idegen ilyen értelemben a számunkra, attól idegenkedünk is. Vagy mondjuk egy egyszerű példát, ami nagyon hát elterjedt, ugye, hogy például amikor a számítástechnika betört az élet minden területére, a számítógépek, rengeteg ember idegenkedett tőlük, mert a számítógépektől, mert hát egy ismeretlen világ volt, ugye nagyon sokan nem tudtak átállni. Ez csak egy apró gyakorlati példa, hogy hát ez a természetünkben van, hogy nehezen barátkozunk meg dolgokkal. Most nekünk valaki azt mondja, hogy egy olyan életre készüljünk, ami az életünk minden vonatkozásában másnak ígérkezik. Egyesek azt mondhatják, hogy már úgy megszoktuk ezt az életet minden bajával, minden rossz voltával együtt, nehéz elfogadni azt, hogy legyen az akármilyen jó, de olyan idegennek hat és ridegnek. Egyszer egy ismerősöm fogalmazta ezt meg így, hogy egyesek úgy gondolják talán, hogy az üdvösség olyan lesz, hogy nagy rideg templomcsarnokokban kell állni fehér ruhában és egész nap énekelni. Bocsánat, hogy ezt idézem, de ennél találóbb megragadását ennek az idegenkedésnek még nem hallottam. Hát persze, hogy oda nem vágyik az ember, hát ezért nincs mit csodálkozni. Akkor maradjanak inkább a bajok. És úgy képzelem el magamnak, nagyon is tárgyasultam mindezt. Ugye ezt kell látnunk, ezt kell megértenünk, hogy nincs okunk idegenkedni, azért a Biblia azt mondja, arra utal, hogy azért az életünknek vannak olyan alapvető törvényszerűségei, amelyek nem változnak és nem változhatnak meg abban az életben. Azért ne tessenek elfelejteni, a mi világunk jelenlegi rendjében sok minden az a kezdettől megvan, tehát ez nem mind torzulás, nem mind rossz, és ami egyszer igen jó volt, azt miért kellene az Istennek felborítani és felrúgni? Tessenek megengedni erre egy példát, egy igazán gyakorlati példát. Ugye az evangéliumokban azt olvassuk, hogy miután Jézus Krisztus a sírban töltött nyugalma után feltámad, utána érintkezik a tanítványokkal. Tehát tetszenek ismerni azért legalább nagy vonalakban ezt a történetet. És nem tudom, hogy feltetszettek arra figyelni, egy alkalommal megjelenik a tanítványok között, és azt mondja, hogy ő éhes, és nincsen valami ennivalójuk. És mondják, hogy hát csak hal meg kenyér van, ugyanolyan egyszerű étrenden voltak ott a tanítványok, és mondta, hogy az jó lesz. De tessék valamit nagyon megfigyelni, Jézus Krisztus a feltámadása után az nem ugyanaz az életminőség volt, mint előtte. Ugye ezt így mondják, hogy ez egy hát teológiai szakifejezés, hogy megdicsőült testben támad fel. Tehát abban a testben, amiben majd a megváltott emberiség is fel fog támadni a Biblia szerint. Tehát Jézus Krisztus, aki már annak a világnak az előfutára volt a halála és a feltámadása után, azt olvassuk, hogy az élet legegyszerűbb törvényei érvényesek voltak rá, éhes volt, enni kért, evett és ivott. Egy másik példát, hogy mondjak, ugyanezt alátámasztandó, még ezelőtt az utolsó vacsora alkalmán, amikor ugye elhangzik annak a bizonyos úrvacsorának a beiktatása, hogy ezt szokták mondani, azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a gyümölcséből addig, amíg újonnan nem iszom, azt veretek az Isten országában. Úgyhogy mit mutat ez, hogy az evés és ivás, mint a lét fenntartásának a módja, az Istentől szabott törvénye és rendje, ami mondjuk ez nem a bűneset után kezdődött, hanem előtte, ez nem borul fel, nem változik meg. És ha van dolog, én azt gondolom azért is szép ez a Bibliában ez a két vers, mert ha van dolog, amit mi alacsony rendűnek tartunk, és úgy gondoljuk, egy magasabb rendű életben, ha valami nem lesz, akkor ez. Ezt még a tudományos fantasztikum szintjén is így képzelik el a szerzők, ugye, hogy ez egy olyan föltezlag a dolog, hogy mi eszünk, meg iszunk,
hogy egy magasabb rendű világban ettől meg lehet szabadulni, sőt meg kell szabadulni. A Biblia azt mondja, ez az élet törvényszerűsége, az Isten ezt egyszer elgondolta, nem azzal van a baj, hogy mi eszünk és iszunk, hogy mondjak ennyit, nem ez a témánk, hanem azzal van a baj, ahogyan eszünk és iszunk. Tehát, hogy amit, meg ahogyan, meg amilyen mértékben, azzal van baj, ez igaz, ezt a Biblia is mondja. De maga a törvényszerűség az nem megvetendő, nem alacsony rendű, és fenn is fog maradni, ez egészen egyértelmű a Biblia szerint. Ez csak egy példa volt nyilván, ezt folytathatnánk ezt a sort, esetleg majd a beszélgetésben valakit érdekel, erre visszatérhetünk. Bár tény, hozzáteszem, hogy a Biblia eléggé szűkszavúan nyilatkozik erről az életről. Azt hiszem, ennek is megvan az oka. Az én számomra a választ, ez a megfontolás adta meg, hogy szintén ismerve magunkat, embereket, mi szeretünk a jövőbe tekinteni, főleg ha ez egy kívánatos jövő, és hajlamosak lennénk elhanyagolni a kevésbé kívánatos jelent. Ugye? Hogy a figyelmünk arra irányulna. A Biblia meg azt mondja, hogy nekünk pillanatjai nem az a dolgunk, hogy azok a gondolatok kössenek, hogy mi lesz ezután. Ugye erről beszél a Biblia szerkezet, amire utaltam. Rövid két fejezet az elején, rövid kettő a végén. Közte meg arról szól, amire most van szükségünk, a mostani életünkről szól. És talán ez az oka annak, én azt gondolom, nyilván ez az oka annak, hogy a Biblia nem túl bőven nyilatkozik konkrétumok tekintetében erről az eljövendő világról, egyet azonban állít visszatérő módon, és ezzel összegezném ezt a második pontot, hogy egész biztos, hogy kívánatos lesz az a világ. Hát azért biztos átéltünk már mi is ilyet emberi kapcsolatokban is, hogy valaki ajándékot ígért, és nem tudtuk, hogy mi az az ajándék, de azért örültünk már előre, mert tudtuk, hogy annak a valakinek van arra gondja, hogy nekünk örömöt szerezzen, és tudja, hogy mi szerez nekünk örömöt. Tehát nem kell attól félnünk, hogy csalódni fogunk. Tehát ezt azért hagyd mondjam mindenkinek, erre nincs ugyan személyes behatalmazásom, de a Biblia alapján, hogy mikor Pál apostol azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott olyan dolgokat, ez azt jelenti, hogy meghaladja az emberi elképzelést. És mi nem tudunk olyan nagyszerűt, vonzót, szépet és tökéletest elképzelni, amit az Isten el tud képzelni és meg tud valósítani. Tehát egy biztos, hogy félre kell tennünk az agályainkat és az idegenkedésünket. És ezután szeretnék a harmadik vázlatpontunkra térni. Ugye az elején azt ígértem, hogy a következő kérdés az lesz, hogy mikor várható ennek a megvalósulása. Mikor várható ennek a megvalósulása? Én azt hiszem, hogy van egy igen közismert fogalom, ami segít betájolnunk, ezt időben behatárolnunk. Ugye a feltámadásra gondolok, ez egy közismert tanítása a Bibliának. Ha más nem, a temetők leirataiból ismerhetjük minden, hogy feltámadunk, ez az ígéret, tudnék, hogy lesz folytatás. Ami már kevésbé közismert, az az, hogy a Biblia szerint a feltámadásig mi történik. A Biblia azt mondja, hogy a feltámadásig pedig nyugalom van, egyébként ez logikus is, már a kifejezésből is következik, ha lehet egyszerűen gondolni, hogy hát azok támadnak fel, akik eddig nem voltak fenn, hanem nyugszanak. Ezt szó szerint így olvassuk a Bibliában, Dániel 12-13-ban, az utolsó verse Dániel könyvének. Ugye egy hosszú élet után azt mondja a prófétának, a mennyei küldött az utolsó kinyilatkoztatás végén egy személyes megjegyzését, hogy te pedig, Dániel, nyugszol, elmész a te sorsodra, nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napok végén. Bocsánat, rosszul éreztem, elmész a vég felé, tudnék a személyes halála felé, ugye ez az, neki is eljön az az életében. Nagyon érdekes, hogy ő is az Isten próféta, ez egyik legkiemelkedő próféta, nincs kivétel, ő is meghal, de mi a különbség, hogy nem reménytelenül hal meg, mert így hangzik ez az ígéret, de elmész a vég felé, nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napok végén. Tehát azt mondja, hogy a halál az egy átmeneti nyugalom, ugye János Evangélium a 11. fejezetében Lázár meghal, Jézus Krisztusnak a barátja, és amikor mondják neki a tanítványai, hogy hát menni kéne Lázárhoz, mert azt jelentették, hogy beteg, akkor azt mondja, hogy Lázár alszik, nem kell aggódnatok. Ezzel azt akartam mondani, hogy most nincs miért sietnünk, tudjuk, meghalt. És a Bibliában ez egy visszatérő kifejezés, hogy a halál az alvás, tudjuk, egy nyugalmi állapot és egy öntudatlan állapot. És akkor a tanítványok ugyan, hát nagy hívan, hogy így mondják, hogy akkor jó, hogy halszik, mert ugye a beteg emberek akkor szoktak gyógyulni, amikor egy olyan nyugvási periódus érkezik el a betegségben. Jézus látta egy félreértést, és gondolta, hogy hát, hogyha így jobban értik, akkor meghalt. Hát ő arra gondol, hogy meghalt, csak ő most elmegy, hogy felkeltse. Ugye neki ez ennyibe telt, elment, felkeltette. Így csak megjegyzem, hogy valakit meg ne zavarjon, hogy ez a feltámasztás, ez nem az a feltámasztás volt. Nyilván Lázár újra meghalt, tehát ő ebbe az életbe tért csak vissza egy átmeneti időre, de maga a halála az valóságos halál volt. Nyugvás volt, alvás volt, azt mondja a Biblia.
Hogy mit jelent ez? Látom, hogy sokan tetszenek jegyzetelni, csak utalnék Prédikátor könyve 9. fejezet, 7. és 8. versére. Tehát Prédikátor 9:7-8, az egyik legfontosabb szakasz a Bibliában ebben az összefüggésben, hogy mi van a halál után. A halál után közvetlenül, tehát ezt szeretném hasonlítani, hogy közvetlenül, tehát van a Bibliának ígérete az életre nézve, de nem közvetlenül, nem folytatólagosan, nem azonnal van folytatás. Azt olvassuk itt, hogy a halottaknak elfelettetett minden gondolatuk, minden érzelmük, nincsenek tudatos vagy tudatalatti tevékenységeik, megszűnt a halottaknak az élete, nyugszanak. Ezért mondhatja ezt a Biblia teljes nyugalommal, és ezért merem én is mondani teljes nyugalommal. Miért van ez így? Egy logikus szempontot is hagy vessek fel, ne csak ilyen dogmatikusan Biblia versekre hivatkozok. Tessenek belegondolni, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten országa, az üdvösség elérkezése, az nem történhet meg hamarabb, mint ahogy ez a földi történelem egyetemesen lezárul. Tehát nincs ilyen, hogy valaki ebből a világból kilép és belép az Isten országába. Miért nem lehetséges ez? Mert meg kell értenünk, amit a Biblia mond, hogy az Isten országa az ugyanitt fog helyileg megvalósulni, ezen a földön felváltja a mostani világot. Tehát időben nem lehetséges párhuzam. Ugye Péter apostol levelét, ha megtetszenek nézni, a második levél 3. fejezetének a 10. és 13. versét tessenek megnézni, tehát 2 Péter 3.10 és 13, ahol azt olvassuk, azt mondja Péter apostol, hogy az egek és a föld ropogva tűz által elmúlnak a történelem végén. Tehát ez a mi világunk, ez nyomtalanul fog megszűnni. Akinek ez esetleg fájna, annyit vagy mondjak, hogy elég sok borzalom van ebben a világban, leginkább az fér rá, hogy tényleg nem sok minden maradjon meg, inkább legyen egy új alap és egy új kezdet, ez az Isten elképzelése is. Tudnék a 13. vers, amire utaltam, azt mondja, hogy mi pedig új eget és új földet várunk, amelyekben mi a különbség? Ugye most hogy mondjam ilyen egyszerűen, hogy nem az ózonjuk, meg nem ilyesivel lesz különbség, hanem azt mondja, amelyekben igazság lakozik. És azután jön sok minden, ugye, mint következmény. Ott nem lesz környezetszennyezés, ez igaz. De a Biblia azt mondja, hogy nem attól lesz más az a világ, hogy a fizikai összetevői, vagy az atomi összetevői mások, hanem azt mondja, attól, hogy ott az igazság elve fog meghatározni mindent. Átjárni, áthatni azt az egész világot, egész országot. Tehát azt mondja, ez az egy hely is, de hát ez csak egy példa volt a Bibliából, hogy az, ami van, annak el kell múlni, ehelyett egy új alapot kell vetni, az Isten ezt ígérte, meg az tökéletes lesz, és amíg az létrejön, addig azoknak, akik oda bebocsátást nyerhetnek, várniuk kell. Ilyen egyszerű a Biblia logikája, és ez a várakozás, ez hogy történik? Nyugalomban. Egy öntudatlan nyugalomban, senkit nem fog zavarni az, hogy van, aki 1000 éveket töltött, hogy így mondjam, a sírban, mások meg talán kevesebb időt, lényegesen kevesebb időt, nincs különbség, nincs érzékelése, pont ez hiányzik, ugye? Az alvásnál melyikünk tudja megmondani, hogy mennyit aludt? Azt tudjuk, hogy fáradtak vagyunk, vagy nem, amikor felébredtünk, de hogy mennyi időt töltöttünk alvással, azt nem tudjuk. Biztos egyszerűen már illeni, vagy meg is lepődünk, nem, hogy milyen sokat, vagy milyen keveset, mert nem gondoltuk volna. Ennyire öntudatlan a halál állapota is. Ez az, amit tehát itt meg kell értenünk, hogy nem azonnali az átmenet az életből, a föld életből az örök életbe. Ez már csak azért sem lehet, ugye azért mondom ezt, mert tényleg sokféle nézet él a legkülönbözőbb hitvilágokban. Akiket én itt példaként felhoztam, ugye egyiptomiak és sorolhatnám talán, sőt, a kereszténységben is van erre példa, hogy ezek mind-mind úgy képzelték, hogy egyenes az átmenet. Ugye az indiánok mondták, hogy az örök vadászmezőkre, ugye minden szerszámmal, meg felszerelésen eltemették. Szinte egyedül áll a Biblia ezzel a kristálytiszta logikával, hogyha egy jobb világot akarunk, és az itt lesz, akkor arra várni kell. Ez az egyik ok. Ez csak az egyik ok, amiért ennek ez a rendje. De hogy mennyire logikus, tessék megnézni, hogy a feltámadást semmilyen túlvilághittel nem lehet összeegyeztetni. Hát, hogyha valaki tovább élne más minőségben azonnal, akkor most mit jelent az, hogy feltámad, nem? Hát most visszacitálják valahonnan? Újra beidézik, hogy így mondjam, és akkor egy új jogcímen mehet újra a boldogság felé. Tehát a feltámadás hit és az azonnali túlvilág hit, ez egymás két kizáró dolog. Ezt látnunk kell, ezt komolyan kell vennünk. És hogy ez miért fontos, egy rövid megjegyzést tessenek megengedni, mert hogyha mi így gondolkodunk a halottak felől, ahogy a Biblia gondolkodik, amit a Biblia elénk tár, ez kincset jelent, főleg a mi napjainkban, amikor tényleg minden természet fölötti iránti érdeklődés felfokozódott. Ugye nem akarok pelengére állítani semmilyen irányzatot, de talán annyit mondod, hogy például a spiritizmus, amely a túlvilági, a halott lelkekkel való érintkezésnek a talaján mozog és áll,
Az egész spiritizmus eszméjével szemben egy Bibliát komolyan vevő ember abszolút védett. Mert egy dolgot tud, és ezt gyorsan hagytam hozzá, hogy lehetséges, hogy ott valamilyen esemény történik egy ilyen alkalmon. Tehát én azt nem mondom, hogy ott nincs jelenség, de egy biztos, hogy abban a jelenségben a halottaknak semmi részük nincsen, mert nyugszanak a Biblia szerint a föld korában. Ha ott valami történik, ott más erők vannak jelen, de a halottaink azok ártatlanok, hogy így mondjam ebben a dologban, és mi is ártatlanok maradhatunk, ha mi ezt komolyan veszük és tartózkodunk az ilyen helyektől és jelenségektől. Hogy mennyire ez a rendje a dolgoknak és a feltámadásnak szó szerint rendje van, tessék megengedni két Biblia verset, hogy idézzek. Az elsőt János evangéliuma 5. fejezetének a 28.-29. verséből. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 28. és 29. versét idézem. Jézus Krisztus mondja itt a következőket. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Hát ha tetszettek figyelni, itt volt még egy megerősítés az előző gondolathoz. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják a szavát. Miért fontos ez a Biblia vers? Mert mit mondott Jézus, hogy hol lesznek azok, akik az ő visszajövetelekor majd az ő szavát meghallják, tehát akiket megszólít, tudnék az emberiség, az üdvözülendők. Azt mondta, hogy a koporsókban lesznek helyileg. Tehát nem máshol, más minőségben, ott, ahova kerültek eredetileg. Akik a koporsókban vannak, azok meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a rosszat, azok a kárhozat feltámadására. Tehát itt már érezzük, hogy itt valamilyen csoportosítással találkozunk, hogy kétféle feltámadás van. Az egyik csoportban azok támadnak fel, akiknek az élete pozitív megítélés alá eshet, ők az üdvözülendők, ők az élet feltámadására, hogy olvastuk, tehát az örök élet feltámadására, a másik csoport értelemszerűen a kárhozat feltámadására. A Jelenések könyve 20. fejezetét, ha megtetszenek nézni, 5. és 6. versek, tehát Jelenések 20, 5 és 6, ott pedig azt tetszenek találni, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Én azért szeretem ezt a verset, mert mindent helyre tesz. Ugye először is elkezdünk gondolkozni, mi az, hogy első feltámadás, mi az, hogy második halál. Ez minimum azt feltételez, akkor van egy második feltámadás is, meg van egy első halál is. Ugye? Mit akar ezzel mondani a Biblia? Ilyen egyszerű a Bibliának a valóságképe, hogy amit mi halálként megtapasztalunk, a minden élő útja vége, amiről eddig beszéltünk, az az első halál. Erre mondta azt Jézus, hogy attól nem kell félni. Tudni, így is úgy is bekövetkezik. És vigyázzunk, hogy nehogy megzsaroljanak bennünket a lelkünkben, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, esetleg meghal az ember, sok embert zsaroltak már ezzel a történetben, ha nem azt teszi, amit mondanak neki. Jézus azt mondta, hogy attól ne féljetek, hogyha megölnek titeket. Nem azért, mert könnyen vette az életet, vagy könnyen vette a halált, hanem azért, mert tényleg így megy, ez úgyis egy mulandó élet. Azt mondta Jézus, hogy attól kell félni, aki nem csak a testünket öli, meg tudnék az első halálban részesít, hanem aki a lelkünket is megöli. Mit jelent, hogy a lelkünket megöli? Azt a reménységet veszi el tőlünk, hogy ha már egyszer meghalunk, mert úgyis meghalunk, akkor utána viszont az élet feltámadásában reménykedhessünk. Tudnék, ne engedjük azt, hogy az Istennel való szembefordulásra vegyenek rá bennünket ilyen zsarolással, mert hogyha ez történik, akkor nem lehet részünk az első feltámadásban, ahol az üdvözülendők támadnak fel, hanem jön a második feltámadás, a kárhozandóké, akik szintén feltámadnak, de nem az életre, hanem azért, hogy meghallgassák, hogy miért kell végérvényesen meghalniuk. Ugye tetszenek érteni, azt mondja a Biblia, hogy mindenki feltámad, időben ez két különböző alkalom, ez egyértelmű a Bibliában, az első és a második feltámadás, mindenki feltámad, van, aki azért, hogy tovább éljen, van, aki azért, hogy visszatérjen a nyugvásba, de nem ugyanaz a kettő. Ezért tessenek meggondolni, ezen sokat töprengtem, hogy tegyük fel, hogy van egy olyan ember, aki, hogy így mondjam, meggyőződésében ateista, most ez a lényeg, ugye, hogy eleve úgy gondolkozik a halál felől, mint ami végérvényes. És azt mondhatjuk, hogy hát neki talán nem olyan trauma, ugye? Hát úgyis ezt gondolta, hát most kiderül, hogy tényleg ez történik, ezért ez nem így van. Mert egész más, hogy én a jelen, hogy mondjam most ilyen furcsa szó, hogy a jelen vonatkoztatási rendszerben, tehát amit eddig ismertem, ahhoz képest tekintek a halálra, mint végérvényesre, vagy feltámadok egyszer abból a halálból, és kiderül, hogy egész más volt az igazság,
egész más volt az emberi élet értelme, célja, egész mások voltak a lehetőségek, élhettem volna örökké, élhettem volna egy igaz és boldog életet, már úgy értem az örökké valóságban is, persze ennek vannak feltételei, és tulajdonképpen én nem ezt a föld életet zártam le, mint bárki más, hogy eddig gondoltam, hanem elveszítettem a legfőbb jót az életben, az üdvösséget. Nem tudom, tetszenek-e érteni, de azért egész más ez a halálszemlélet, amiben akkor lesz részem majd embereknek. Ez a második halál, ezt mondja a Bibliából, viszont nincs visszatérés. Ez tényleg az elmúlás. Ez egy olyan elmúlás, amikor minden embert, aki nem tudta az életét kézben venni és kézben tartani, kitaszítanak a világegyetem létezői közül, nem ítéletként csak, hanem azért, mert önmagát zárta ki az az ember, csak elismeri az Isten ezt a választását, és megkapja azt, amit megérdemel. Ez az, amit ez a bizonyos jelenése könyvebeli vers is mond, tehát az a boldog, akinek az első, az üdvösség feltámadásában van része, és ők többé nem találkoznak halállal, nincs második halál, ellenben van azok számára, akik majd a második feltámadással támadnak fel. És ugye az imént arra utaltam, hogy az egyik összefüggés csak ez a bizonyos ellentmondás itt, meg hogy szükségszerű, hogy meg kelljen várni azt a bizonyos országot, tehát addig nem lehet tovább folytatni az életet. De van még egy szükségszerűség, és ezért fogalmaztam akkor úgy, hogy csak egy érv a sok közül. Tudnék, arra is bele kell gondolnunk, hogy a Biblia szerint igenis ítéletre van szüksége ennek a világnak. Az ítéletet rögtön hagyd tisztázzam, mert sokan keverjük az ítélet fogalmát. Ez egy nagyon csalók a magyar kifejezés, mert mi sok mindent ítéletnek nevezünk. Ugye mi ítéletnek nevezzük azt az eredményt, ami megszületik, ugye, hogy most ez az ítélet, amit erre az emberre mérnek, és sokszor mi az ítélkezés folyamatát is ugyanezzel a kifejezéssel illetjük, ugyanígy fogalmazzuk meg. A Biblia azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy végső ítélet megszülessen az egyes emberre nézve, azt előtte egy ítélkezésnek kell megerőznie. Hát csak így működik a dolog. Az Isten nem egy kényúr, hogy kimondja, hogy hát ez meg ez a helyzet. Na most ahhoz, hogy a mi emberi világunkat érdemben ki lehessen értékelni, hogy tényleg egy végső pontot lehessen tenni a történelmünk végére, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemelt, és ráadásul lefelől senkinek ne legyen aggodalma, vagy kétsége, vagy agály, mindenki azt kapja, ehhez szükség van egy egyetemes kiértékelésre. Tudnék, egyetemes a részvétel, de egyénekre szóló az ítélet. A Biblia azt mondja, hogy ilyen nincs, hogy halál után ítélet, és akkor az ember rögtön megy, amerre dőlt a sorsa, erről szó sincs, halál után nyugalom van. A történelem végén van az ítélet, azt mondja a Biblia, erről majd esetleg részleteket a beszélgetésben, ha valakit érdekel. És amikor kiforta magát az ítélkezés, és megszületett az a bizonyos ítélet, akkor dőlhet el, hogy ki az, aki az első feltámadásban részesül, és ki az, aki a másodikban. De az ítélkezés folyamat a Biblia szerint nyilvános. Az Isten beleavatja a világegyetem lényeit, hogy senkinek ne legyen kétsége az igazságát illetően, sőt a Biblia arra utal, hogy az első feltámadásban részesülendő üdvözülendők, azok majd a második feltámadás előtti szakaszában az ítélkezésnek abba is bepillantást kapnak, hogy azok, akik végül elkárhoznak, azért roppant váltó ez, ha beletetszik, hogy vagy örök élet, vagy végérvényes elmúlás, ez borzalmas különbség, akik a rosszabbik részt kapják, hogy azok tényleg megérdemelten kapják-e. Az Isten egy olyan világot akar, egy olyan országot, amely tényleg örökké fennáll, és ahhoz, hogy örökké fennálljon valami, az elleni kívánalom, az igazságosság, hogy mindenki nyugodt lehessen, hogy senkiben ne legyen kételj, vagy a méltánytalanság érzése. Hogyan lehet egy országot tartósan, hát erősen megtartani? A Biblia erről beszél, ilyen alapvető elveket is megfogalmaz, és azt mondja a Biblia, hogy igazság által áll meg a királyi szék. Tehát általában egy uralkodónak az uralkodását nem a hadserege teszi erőssé, ez tévedés a Biblia szerint. Ez, persze ideig, óráig igen, de ezen van a hangsúly, hogy ideig, meg óráig. Az erőre erő szokott lenni a válasz. A tartós fennállás, a tartós uralom, és annak az áldásai, mert azzal ugye az is jár, annak az alapja mindenkor az igazság. És ez nem csak a földi világunkban lenne igaz, sajnos nem mondhatom, hogy igaz, mert nem egy elterjedt dolog, hanem az Isten maga jár elő ezzel a példával, az ő uralma a világegyetemben is az igazságosság elvén nyugszik. Ez az a szempont, ez az az elv, ez az a törvényszerűség, ami miatt szintén várni kell azoknak, akik nyugszanak a föld porában és a koporsóban.
És így érkezünk el az utolsóként megígért kérdésünkhöz és vázlatpontunkhoz, ami azt hiszem tényleg valahol egy bizonyos értelemben a gondolatmenetnek, hát hogy így mondjam, csúcsa, mert egy végső kérdést tesz fel, hogy ezek után, miután ezt körüljártuk ezt a kérdést, hát már csak az van hátra, hogy kik részesülhetnek ebben az ígéretben, kiknek adatik ez meg, kiknek az életében valósulhat meg mindez, kik lesznek azok a boldogok, akik bemehetnek abba az országba. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy azoké, akik felkészültek, akik alkalmassá váltak, akik nem csak, hogy elfogadtak valamilyen ígéretet, meg nem csak örültek neki, hanem akik tettek annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megvalósuljon és bemehessenek abba az országba. Miért fontos az a gondolat, hogy alkalmasság? Miért fontos az, hogy a mi életünkben bármi változás legyen? Miért nem elég az, amit nagyon sokszor hallhatunk, hogy hát az a fontos, hogy mi elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, bízunk abban, hogy ő megbocsátja a bűneinket, ő rá tekintettel megbocsátatnak a bűneink, és tovább nem szabad töprengünk olyan dolgokat, hogy mi bármit is tegyünk. Hát tessék egy picit logikusan gondolkozni, a mi világunk mitől olyan, amilyen, hadd kérdezzem meg. Ki tehet róla, hogy fogalmazzak így? Nem egyes személyeket kérek válaszul. Köszönöm szépen, ugye? Nem tetszene haragudni, ez nem ilyen tömeges vád akar lenni, de köszönöm a választ. Hát mit tesszük ilyenné, nem? Tehát kár máshol keresni a hibást. Mi emberek, ki a maga részével járul hozzá ahhoz, hogy a mi világunk, a mi társadalmunk, a mi környezetszennyezésünk is sorolhatnám, olyan, amilyen. Na most kérdezem én, hogyha mi csak a múltbeli bűneinkre nézve keresnénk megoldást, és utána próbálnánk bejutni egy másik országba. Hogy fogalmazok most egy képesen, kapnánk valahol egy lakatlan szigetet, egy jó nagyot, egy kontinenset mondjuk, és oda be lehetne mennünk így, ahogy vagyunk. Én azt gondolom, csak időkérdése betetszene, hogy azt is olyanná tennénk, amilyen ez. Mert hát ilyenek vagyunk, ezt hiszük magunkkal. Hogy mondjak erre egy konkrét példát, most eszembe jutott, hogy ezt mondtam. Nemrég jártam egy barátomnál, és ő azt mondta, hát ő Amerikában él, és éppen beszélgettünk, mondta, hogy rengeteg mexikói vándorol át, ugye az Egyesült Államokban jobb megélhetés reményében óriási különbség van életszínvonalban. Mondja, hogy be is jön a számításuk, tehát sokszor még jobban megy dolguk, mint az amerikaiaknak, és egyszer csak kezdenek elégedetlenek lenni. Miért? Azért, mert rájönnek, hogy ami otthon zavart őket, az idejött velük, tudjék, a korrupció. Szóval az a mentalitás, amit egy országot megszenvedett, egy gazdaság már érzi, az elkíséri őket akárhova mennek, mert viszik magukkal. Ugye nem tudják letenni, nem tudják kivetni magukból. Nem őket akartam bántani, és azért mondhattam bántani, mert jó messze vannak, és tényleg nem bántásnak szántam. De a példát tessenek megragadni, hogy itt az a lényeg, hogy mi a lelkünkben, a lényünkben hordozzuk a magvát, a csíráját annak, amitől olyan ez a világ, amilyen. És mit mond a Biblia? Hát azt hiszem elég logikus, hogy valaminek itt meg kell változni azok életében, akik oda bemehetnek. Így is mondhatnám, hogy a rossznak a vírusával vagyunk megfertőzve. A születésünktől kezdve már kiütközik ilyen-olyan módon az önzés. Ha nincs változás az életünkben, ha így mennénk be abba az országba, akármilyen új kezdetet is adna az Isten egy új teremtésben, ugyanígy, tehát mondjam most csak ilyen perspektíven, hogy ugyanígy lelaknánk azt a világot is, ahogyan ezt tönkretettük, csak az idő kérdése lenne. Egy természetes igénye az Istennek, hogy azok, akik oda vágynak, azok fogadják el azokat az elveket és szabályokat, és próbálnak beilleszkedni abba a világba. Ott állunk erre nagyon szép példát, hogy az egyik ilyen szakasz a Bibliában az a Máté evangélium 5., 6. és 7. fejezete. Máté 5, 6 és 7. Nem tudom, tetszenek-e így ismerni, a hegyi beszédnek nevezik ezt a szakaszt, tehát egy összefüggő beszéd, csak hát felosztották, tagolták, hogy könnyebben kezelhető legyen a szerkesztő. És ez a hegyi beszéd, ez végig arról szól, hogy milyen az Isten országa. Hogy ilyen, meg olyan, minden megvilágításból megmutatja Jézus Krisztus, hogy milyen az az ország. Hát tényleg ez is nagyon távoli hasonló, de valahol igaz, hogy ez úgy fest, mint amikor mondjuk itt a mi világunkban egyes pártok meghirdetik, hogy ha ők kerülnének hatalomra, akkor milyen lenne az az ország, ugye? Most Jézus azt mondja, hogy aki meg az ő országában vágyik, ami szintén egy ígéret és egy nagy ígéret, csak ez egy igazi ígéret, de azt mondja, hogy az meg ilyenbe gondolkozzon. Tehát az egy ilyen ország. Ami azt jelenti, hogy ha én ott boldogan szeretnék élni az önzés minden mellékhatásától mentesen, hát egy elleni logikai kívánalom, meg erkölcsi kívánalom, hogy igyekezzek beilleszkedni egy ilyen társadalomba, és akkor én se hágjam át azokat a szabályokat, én se tegyem azt, amit nem szeretném, hogy mások tegyenek velem. Sőt, ugye Máté 7.12 ezt így fogalmazza meg sokkal pozitívabb, kezdeményezőbb formában, Máté 7.12, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is mindent azokkal aképpen cselekedjetek.
Ezek súlyos szavak. Istenképpen az egész Biblia benne van, ha bele tetszene gondolni. Ugye, de nagyon igaz. Ugye, szeretem idézni, gyerekkoromban engem megragadott már egy gondolat. Ugye van egy görög bőstől származik, ez szégyen, nem tudom most a nevét, de nem is ez a fontos, hogy amit nem akarunk, hogy az emberek velünk legyen, mi se tegyük másokkal, elemi kívánalom, azt hiszem. Kár, hogy nem működik életelvként tömegesen. Ugye vannak egyes embertársaim, de tömegesen sajnos ez nem igaz. De tessék megnézni, hogy minden szépsége mellett is a logikai tükörkép volt a mellett, tudnék a Máté 12-nek tükörképe, de mégsem ugyanaz. Mert az egy szint, hogy én nem teszek rosszat másokkal, mert én sem szeretném elszenvedni. Tehát mennyivel több az, hogy amit viszont én szeretnék, hogy velem tegyenek. És hagyj kérdezem így, hogy ugye azért mi tudjuk általában, hogy mit szeretnénk, hogy velünk tegyenek, azért nekünk egész konkrét elképzeléseink szoktak lenni, hogy mi lenne a jó, és ez nem baj. De hát akkor adjuk meg ezt másoknak, azt mondja a Biblia, hogy ti is mindent azokkal a képen cselekedjetek. Szóval nem úgy vagy, hogy néha egy-két ilyen szépség tapasszerű jó cselekedet, hanem legyen életelvé az, hogy mindent úgy tegyünk másokkal, ahogy mi elképzelnénk magunknak a kedves, kellemes, tökéletes életet, amiben jól éreznénk magunkat. Azt hiszem, tetszenek érezni, hogy ha őszintén, ez nem egy igazságtalan kívánalom, ez az egyedül igazságos elv, életelv. Hát ez az, amit Jézus Krisztus megfogalmaz többféleképpen konkrétumok formájában is ebben a szakaszban, illetve még egyetlen verset szeretnék felolvasni, ezt megerősíteni, tudni, hogy itt komoly kívánalom is van azért az odavágyókkal szemben, illetve azok iránt. Ezt pedig az Efézusi levélben találjuk, a levél legelején, az első fejezet legelső verseiben. Tehát Efézusi levél, első fejezet, ugye a köszöntést kihagyom, és csak a harmadik, negyedik verset olvasom. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Hát azt szeretném, hogyha valahol ez a főleg az utóbbi vers, ami mély nyomot hagyna bennünk, ez a summája a kérdésre, az utolsó kérdésre adott válasznak, vagy adandó válasznak. Tudjuk, itt azt olvasok, itt nagyon fontos dolgokat olvastam. Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten kiválasztott magának minket ő benne, tudjuk Jézus Krisztusban. Egy nagyon fontos fogalommal találkozunk itt. Héten jártam egy városban egy hasonló előadáson, ahol a hallgatóság ezt a témát kérte, hogy kik a kiválasztottak. Ugye itt van ebben a versben. Ugye, az is ismert, ugye, mint a feltámadás, hogy feltámadás, annak kiválasztottak, ez egy olyan privilegizált, előjogokkal bíró csoport, így ér a tudatunkban. Tényleg kik a kiválasztottak a Biblia szerint? Itt van, kik a kiválasztottak. Azt mondja, az Isten kiválasztott azért, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Kik a kiválasztottak? Meg tetszene találni egy példázatot Máté Evangélium a 22. fejezete elején, 1-től a 14. versig terjed, Máté 22, 1-től 14-ig. Arról szól, hogy van egy nagy ünnepség, egy király szervez egy mennyegzőt, ugye a fiának, egy ilyen ünnepi alkalmat, és vannak emberek, akik oda hivatalosak, tehát hivatalból elvárhatók, hogy ott legyenek, és szívesen meghív őket a király, de az illető emberek abszolút közömbösséget mutatnak, egészen, hát hétköznapi dolgokra hivatkozva, ami méltatlan, ugye sértő önmagában a hivatkozás, és akkor inkább ne hivatkoznának, nemet mondanak, és ezután a király begyűjtett minden arra nem való, nem hivatalos embert is, csak azért, hogy megtöltse azt a mennyegzőt. És azzal zárul ez a példázat, ugye van egy sok-sok tanulsága, még erre most nem tudok kitérni, azzal zárul a 14. versben, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen vannak a választottak. Ez tehát a veleje a mondani való ennek a példázatnak, erre fut ki, erről szól ez a tanítás, hogy sokan vannak a hivatalosak. Mit jelent ez? Röviden azt jelenti, hogy a Biblia szerint az Isten minden embert elvár az ő országába. Tehát az üdvösségben mindenki hivatalos. Nincs olyan ember, akit az Isten ne szeretne látni, ne hívna. Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik verse azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen és üdvösségre jusson. Minden ember hivatalos. Mindenki úgy gondolkodhat maga felül, mint akit az Isten nem vett meg, nem rekeszt ki az ő országából. Minket minnyájunkat hív. Nagyon szomorú tény az, de már látjuk ebből a példázatból is, hogy erről beszél a Biblia, hogy nem az Isten az oka annak a ténynek, hogy noha sokan vannak a hivatalosok, de kevesen vannak a választottak. Tudnék, kevesen vannak, akik a hívást elfogadják. Nem az Isten választja ki azokat az embereket. A Biblia azt mondja,
Igen, itt így olvastam az Efézusi levélben, hogy Isten kiválasztotta azokat. Mit jelent a kiválasztás? Mert ez is egy nagy kérdés, szintén a beszélgetés területére utalnám, csak röviden annyit, hogy például Kávin János egyéb igazán méltánylandó munkássága, mert itt azért elment egy tény mellett a Bibliában. Ő ugyanis azt vezette el a Római Levél 28. versétől kezdődő szakaszban, a 8. fejezet 28. versétől, hogy az Isten ugye eleve elrendelt, hogy kinek milyen legyen a sorsa. Tehát mint tényleg az Isten itt választott volna, önkényesen kiválogattam, hogy ki az, aki bemehet az üdvösségre, ki az, aki nem. És nem vette figyelembe azt, hogy ott úgy kezdődik ez a gondolatmenet, hogy az Isten eleve ismert bennünket. Tudta, hogy ki mit fog választani, és ehhez mérten támogatott bennünket. Mert aki a jót választja, azt könnyű támogatni is. Az Isten azokkal is bajlódik, akik nem választják a jót. Tessen megnézni egy Júdás történetét például. Az Isten mennyit bajlódott Júdással, pedig előre tudta, hogy mi lesz a vége. Az utolsó pontig, sőt azon túl Jézus még próbálta Júdást megtérésre késztetni, nem ment. Tehát az Isten kiválasztása az nem azt jelenti, hogy Isten önkényeskedett, amikor választott közöttünk, hanem az Isten eleve ismert bennünket, és ehhez képest beszél az Efézusi levél arról, hogy igen, és akit látott, hogy jól választ, azt megtámogatta a maga erejével és hatalmával. De azokat is, akiket így látott és ismert, azok iránt is milyen igényt támaszt a Biblia szerint az Isten, milyen igényt támaszt az élet törvény, amiről az imént beszéltünk, milyen változást kell átélnünk ebben a földi életben. Így olvastam, legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Szóval a Biblia szerint az Isten kegyelme az nem arra való, hogy betakarjon mindent. Persze, hogyha mi hittel, ha bánjuk és igények, akkor be tud takarni múltbeli dolgokat. De az Istennek azért nem az a szándéka, hogy örök tékozó fiúk maradjunk. Mi a visszatérés nagy tudományát ismerjük, hogy így mondjam. Tehát mi mindig tudjuk azt, hogy hogyan bánjuk meg a bűnt. Ugye ez egy nagy dolog, nem akarom ezt lebecsülni. De azért erre egy életet nem lehet berendezni, főleg egy örök életet. Hát akkor tényleg olyan lenne az örök élet, mint amilyen a mostani, csak egy jobb szándékú emberek rontanák el egymás életét. Ugye, mert ez kb. Így festene akkor. Azt mondja a Biblia, hogy nem, áttörésre van szükség, döntő áttörésre a mi életünkben, és ennek itt kell megszületnie, ezen a földön. Ez jogosít fel bennünket. Tettesen haragudni ezért a profán példáért, ha már az előbb ezt hoztuk, ugye, hogyha mi egy más országba utazni akarunk, még ma is működik egy bizonyos relációban bizonyos országok iránt, hogy oda beutazási engedélyt kell kapnunk, ugye vízumot kérvényeznünk kell, megnézik, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy bemenjünk, és ha igen, akkor beengednek. Ugye hát mit védenek ezek az országok? A jólétüket most egy más kérdés, hogy földi szempontjaik vannak, de mondjuk így, hogy a belbiztonságukat. Hát szeretnék, hogyha nem romlana le az ország most ilyen vagy olyanokból, most ne firtassuk magát az indítékot, a tényt nézzük. Hát egy elemi igény, hogy az Isten azokat kívánja védeni, akik hajlandók megtagadni magukat, hogy oda ne jöjjön be valaki ezzel a, mint vírushordozó, hogy így mondjam, az önzésével, és kezdje előről az egész emberiség a maga kisiklott életét. Ez ilyen egyszerű, ilyen természetes, és hogy igazán a helyén legyen a fejünkben, hogy az Isten ezt hogy látja, és mit vállalt ezért, hogy ez tényleg nem egy önkényeskedés, és nem igazságtalan. Itt, ha már ezt a verset idéztem, ezt a negyedik verset, egy dolgot tessenek alaposan végig gondolni és megfigyelni. Ugye így olvastam szó szerint, hogy az Isten magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt. A világ teremtetése előtt. Nem tudom, hogy nem üti ez meg a fülünket. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten ismer bennünket előre. Azt mondja a 139. Zsoltár, hogy az Isten nem csak akkor ismer, amikor már vagyunk, akkor is nagyon kiismeri bennünket, sokszor talán még magunk sem ismerjük előképpen magunkat, egymást is nehéz megismerni. Az Isten már akkor ismer bennünket, azt hogy a Zsoltár, amikor mi még a nem is voltunk, ami napjaink sem voltak meg. Azt mondja, hogy már az anyánk méhében, mint egy takargatott bennünket az Isten. Tehát ugye egy abszolút költői kép, tehát semmi értelme nincs önmagában, de azt fejezi ki, hogy az Isten gondviselése kísért bennünket akkor, amikor még fizikai mi voltunkban nem tűntünk fel, és nem jelentünk meg. És annyival többet mond ez az Efézusbeliekhez írt levél itt az első fejezet 4. versében, hogy nemhogy az életünk előtt ismer bennünket az Isten, hanem az egész világ létele előtt az egész világ lefolyását ismerte. Tudta, hogy ki mit fog dönteni. Tudta, hogy ki az, aki a jó mellett fog dönteni. És milyen következtetésre vezet ez bennünket, hogy annyit tessek megengedni, hogy megjegyezem, hogy hát ha komolyan veszük, hogy az Isten minden tudó és mindent lát előre, hát nem kezdem meglepődnünk, csak nehéz sokszor ezt úgy tárgyasítani, hogy ez mi mindent foglal magában. Hát ha tudja a proféciákban, hogy mi lesz, hát ezt is tudta. Kezdettől fogva megjelenti a véget, így mondja a Izsaiás könyve. De ennek van egy súlyos erkölcsi vonzata, és pedig az, hogyha az Isten előre tudta azt, hogy kik lesznek a kiválasztottak, akkor nyilván tudnia kellett azt is, hogy szükség lesz erre az egész
kérdés, hogy kiválasztott, meg elhívott. Ugye eklézsia, például a gyülekezet kifejezés, amit kihívottak a társadalom egészéből az a réteg, akik követik ezeket az elveket. És hogyha ezt tudta, ez annyit jelenti, hogy akkor tudta a bűnbe következtét is. Nem tudom, ezen tetszettek-e már gondolkozni, hogy a bűn kezelésének a kérdése, ez az Isten számára nem új feladatként merült fel. Ez nem úgy volt, hogy beütött a bűneset, és született egy megváltási terv megoldásként. Én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ember ezt ösztönösen így képzeli el. Megmondom őszintén, én is így képzeltem el sokáig. Volt egy, van egy barátom, hát nagyon rég nem láttam, ugye egy ellátogattam hozzá, egy nem látó ember, és egyszer összegezte nekem ezt a kérdést, én ezen gondolkoztam, és én is elhűltem, hogy nem gondolkoztam ezzel. Hogy az Isten mindent tud, akkor őt nem lephette meg azt, hogy van bűneset. Viszont ha nem lepte meg a bűneset, ezt előre tudta, hagyd menjek tovább egy lépcsőfokot, akkor ő úgy teremtette meg a világot, hogy ő tudta, hogy itt lesz bűn, tudta, hogy kell majd megváltás, tudta, hogy milyen ára lesz annak a megváltásnak, tudta, hogy mindent ő neki kell ezért vállalni. Hát igen, ez a szép dolog, nem? Hát ettől vagyunk emberek. Igen, na de ő ismert, hogy mire fogjuk használni. Tehát ezt kell megértenünk, hogy ő nem predesztinált bennünket, de ismert, hogy mire használjuk a szabad akaratunkat. És a végső pont, ahova én el szeretnék jutni, hogy az Isten helyében, most bocsánat, hogy ilyet mondok, de hagyd mondjam így, azt hiszem egyikünk sem vállalta volna a teremtést, hogyha ezt előre tudja. Nem hiszem, hogy lett volna bárki, aki erre vállalkozik. Az Isten ezt mégis megtette. Ő tudta, hogy mire lesz, és tudta, hogy mit fog ezt tőle követelni, mégis megtette. Mi adott értelmet ennek? Nem érjük fel igazán, én azt hiszem értelemmel, de valami megcsillan, mi adott értelmet? Az, hogy mégis lesznek végül azok a kiválasztottak, akikért érdemes ezt az egészet végig küzdeni. Mert annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az a csúcspont a megváltás művén, amit a Biblia elénk tár, amiatt a Golgotán történt. De hát azért az Isten bajlódása velünk az nem ott történt, csak nem arra korlátozódik, arra a napra, vagy arra az életre, amit Jézus a Földön töltött. Ő 33 évet élt itt nem akármilyen körülmények között, ami világunk történelme pedig még a Biblia szűk értéke szerint, mert a Biblia azért egy más értéket mond, mint a tudomány, ami emberi történelmünk pedig 6000 éve áll fenn nagyjából. Szóval egy ilyen hozzávetőleges szám, de ez a lépték. 6000-ből 30 év. Hát azért nem csak az a 30 volt nehéz, amit Jézus a Földön töltött, az egy más életminőség volt nyilván, de az Isten mennyit küzdött, mennyit bajlódott, mennyit szenvedett. Együtt szenved a szenvedőkkel máig is. Az Isten mindezt miért vállalta? Azért, hogy végül legyen valami eredmény. Azért, hogy azokat, akik mégis az élet mellett döntenek, azokat megajándékozhassa az igazi élettel. Nem azzal, amit most élünk, amihez még így is ragaszkodunk, és megint mondom, hogy nem baj. Ez nem baj. De mennyivel inkább ragaszkodnánk, ha tudnánk azt, hogy mihez ragaszkodjunk abban az eljövendő életben. Ez az, amire a Biblia bennünket tanít és figyelmeztet, és ez az, ami kérdésünk szempontjából fontos, hogy kik mehetnek be oda, nem akárki, és nem mindenki. Ezt kell megértenünk. De hogy ki mégis, azt nem az Isten fogja eldönteni, azt mi döntjük el, az a mi hatáskörünkben van, hogy hogyan döntünk. Egyetlen verset, hogy idézek csak szóban, zárásként, Péter apostol második levele első fejezet 10. versében azt mondja, hogy mi pedig igyekezzünk és törekedjünk a mi kiválasztásunkat erőssé tenni. Hát azt mondja, hogy az Isten kezdi bennünk a jót munkálni, az akarást munkálni, ilyeneket olvasunk a Bibliában. Az Isten a kezdeményező, az Isten nélkül mi nem jutnánk sem eddig, még az állapot felmérésig sem, a diagnózisig sem, még az orvostudományban is milyen nagy dolga jó diagnózis, hát még a lelki orvoslásban. Azt se tudnánk, hogy mi a baj velünk. Az Isten a kezdeményező, de hogyha a mi részünkről nincs válasz, ha nem a jót ragadjuk meg, ha nem próbáljuk erőssé tenni a mi elhívásunkat, hogyha jó útra is tértünk, de nem elég kitartó a mi törekvésünk, akkor nem érjük el azt a kívánt célt. Ami rajtunk áll az, hogy igyekezzünk erőssé tenni a mi kiválasztottságunkat, és akkor mindaz, amiről itt ma szóltunk, nem csak egy szép és reményem szerint azért összefüggő elmélet, mert hát ez mindenképp azt hiszem logikus és összefügg, amit a Biblia elénk tár, hanem akkor majd megláthatjuk és megtapasztalhatjuk a valóságból. Tehát is. És én ezzel a kívánsággal szeretném ezt a mai estét zárni. Megköszönöm a tisztelt figyelmüket. Hát köszönöm a kitartást és a figyelmet egyaránt, és akiket viszont érdekel a téma megbeszélése, szeretném bátorítani, maradjunk itt és cseréljük ki a gondolatainkat, mert éppen nemrég egy vidéki városban tört meg az a jég, hogy mindig elmentek a hallgatók, és egyszer elkezdtek maradozni, hogy ott maradnak és beszélgetnek, és végül mondták, hogy milyen kár, hogy eddig elmentek, mert egy bizonyos értelemben sokkal másabb és érdekesebb rész az, amikor már megszólalnak a vélemények, kicseréljük a gondolatokat, és hát nem egy valaki beszél itt elől és mond egy gondolatmenetet. Úgyhogy ebben a jegyben invitálok, és ugyanakkor búcsúzom is, akiknek menniük kell, viszontlátásra.

Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ma a mai ige hirdetésünk alapigéjéül nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliuma 8. fejezeténél, és ott a 15. verset szeretném olvasni, egy példázatának a legutolsó mondata. Ha jól emlékszem, talán a legutolsó mondata ez Jézusnak. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 15. verse. Jézus a magvetőrel mondott példázatának a végén így foglalja össze annak a talajnak a jellemzőit, amelyet jó talajnak nevez Jézus, vagy jó földnek, vagyis azt az emberi szívet, amely értően befogadja az Isten igéjét, az evangéliumot, ahogy a következő szavakkal. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Akiknél az ige jó földbe hull, mondja Jézus, akik úgy hallgatják az igét, hogy az javukat tudja szolgálni, azokra jellemző az, hogy tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ja, mindegyik jelző nagyon értékes, ami fülünk számára is. Ugye tiszta és jó szív, amit Jézus mond, amely ahhoz kell, hogy az ige magva igazán kihajtson és szárba szökkenjen, és gyümölcsöt teremjen, de hozzáteszi Jézus béketűréssel. Vagyis, hogy egy folyamat eredménye az, hogy az ige gyümölcsöt terem, és egyre több és több gyümölcsöt tud teremni. Ja, mi is sokszor gondolkodunk az életünkön, a mai szombatiskola különösen alkalmas volt elsősorban azoknak, akik már túl vannak a keresztségen, hogy elgondolkodjanak azon, hogy az ige a tanítása, ami a bűnfeletti győzelmes életről szól, az mennyire tudott erőre kapni az életükben, mennyire tudott átformálni életeket, mennyire tudta a mi szívünket is megragadni, és a mi szívünkben is hatalommá lenni ugyanaz az isteni lélek, amely Krisztus győzelemre segítette. Gondolom, ti is, mikor otthon átolvastátok, gondolkodtatok azon, hogy igen, mi az, amit az én életemben Isten győzelemre tudott vinni, hogy tapasztaltam meg azt, hogy az életem megváltozását eredményezte az Isten ismeret, nem csak az ismereteim megváltozását eredményezte, hanem az életemét is. És akik körülöttem élnek, azok is azt láthatják, hogy nem csak korral jár a változás, hanem a hittel jár elsősorban az életem megváltozása. Nem csak ahogy én is idősödöm, és hát most már akarom, nem akarom, belátóbb kell legyek, ezért jobban vigyázok a tetteimre, a szavaimra, hanem hogy a hitből fakad az, hogy meg tud változtatni az Isten engem bizonyos dolgokban. Azt mondja Jézus, hogy amely jó földbe hull, és ott tiszta és jó szív, az jó föld, az tiszta és jó szív, ugye erről Ellen White a Krisztus példázataiban nagyon szépen és érthetően ír, hogy milyen ez a szív, ott gyümölcsöt fog teremni, és mégpedig béketűréssel. Vagyis ahhoz, hogy Isten igéje eredményt hozhasson az életünkben, ahhoz tiszta és jó szívre van szükség, megfelelően értő szívre van szükség, de kitartásra is van szükség. Az, hogy gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, a mi életünk átformálását illetően, ahhoz egy állandóan fenntartott őszintességre, szomjúságra, vágyakozásra, szombat is kell mondta valaki, hogy Istenben való gyönyörködésre, Istenben való örömre van szükségünk, és ez így igaz. Hogy formálhasson bennünket, és gyümölcs termővé tegyen úgy, hogy az életünkben kibontakozik a Krisztus természete. Ez egy nagyon kívánatos dolog, és nagyon kedves dolog mindannyiunk számára, úgy gondolom. És nagyon kedves különösen azoknak, akik ennek a gyümölcseit tapasztalják körülöttünk. De én arra gyümölcsre szeretném most tenni a hangsúlyt, amiről lehet, hogy tudunk, meg fontosnak tartjuk, de mégis valahogy még kevésbé, vagy szintén kevésbé látjuk az eredményét, vagy kevésbé törekszünk eredményekre, amiről éppen a testvérgyűlés lesz meg, amiért elmegy az énekkaratok ma
Sopronba, a szolgálat gyümölcse, az evangelizáció gyümölcse, az ige hirdetésének a gyümölcse, hogy továbbadjuk, hogy közvetítői vagyunk, csatornái vagyunk az Isten kegyelmének, az Isten szeretetének az emberek felé. Gondolom, ti is ugyanúgy, mint én, bármelyikünk hasonlóan érzi a szívében ennek a fontosságát, és az életünkben mindegyikünknek olyan központi szerepe van annak, hogy továbbadni az evangéliumot az embereknek, megismertetni őket. Csak hát sokszor a figyelmünket elragadja sok tennivaló, ami életünkkel való bőséges foglalkozás, elragadják a kudarcok, a csalódás, az eredménytelenség, a lassú gyarapodás, lassú előrejutás. És Jézus talán ezért is teszi hozzá azt, hogy az igazán jó földre jellemző, az igazán tiszta és őszinte szívre jellemző a béketűrés is. Jellemző a befogadás készsége, de jellemző az is, hogy türelemmel munkálkodik együtt az Istennel. Mind a szíve megváltoztatása, mind mások szolgálatán. Ugye? Türelemmel várva, hogy az Isten eredményt munkáljon, eredményt hozhasson. Mi talán egy kicsit jobban fókuszálunk arra, hogy igyekezzünk már jobb emberek lenni, egy kicsit jobban törődünk azzal, hogy tudnánk magunkat rendbe hozni, aztán több-kevesebb eredménnyel, ugye, eredményről számolhatunk be, és kevésbé motivál bennünket, vagy mozdít meg bennünket hogy szolgálni az evangéliummal továbbadni. Lehet, hogy éppen a saját kudarcaink és az önmagunkkal vívott harcunk, vagy kudarcai, vagy a magunkkal való elégedetlenség is egy kicsit bénítólag hat ránk, hogy hát hogyan. Vagy éppen alkatunkból következik, hogy nem vagyunk olyan kezdeményező típusok, olyan közvetlenek. Végig tudunk utazni Budapesttől Sanghajig a vonaton úgy, hogy senkit meg nem szólítunk. Persze, hogyha magyarok is ülnek benne, hogy olyan alkat valaki, hogy egy kicsit zárkózottabb, elbújósabb. Sok minden akad el lehet, de Jézus olyan szépen fogalmaz, azt mondja, hogy gyümölcsöt teremni ebben a világban béketűréssel, hogy kitartással, hogy, és emlékezzetek, Ellen White-tól biztos olvastátok ti is több könyvét, amik az evangelizációról szólnak, ahogy Ellen White arról ír, hogy egy keresztény ember elkötelezett arra, hogy formálja ilyen értelemben is az életét, hogy nevelje magát, hogy a tehetsége több legyen arra, hogy az emberek felé közvetíteni tudja az evangéliumot. Hogy ne bénítsa le a saját tehetetlensége, ne bénítsa le a félénksége, a szókincs hiánya, a bátortalanság, vagy ugyanazt mondtam, bocsánat. Szóval, hogy sok-sok dolog, ne bénítson le bennünket, ne akadályozom meg, hanem igenis legyen törekvő, tetrekész ember, egy Isten evangéliumát ismerő ember, az igét ismerő ember, a Krisztust ismerő ember. Türelmes, odaadó, kitartó szolgálatra hív bennünket Jézus, és indít bennünket, mondhatnám, fel is szólít bennünket, mikor azt mondja, hogy menjetek el széles a világra. És hirdessétek az evangéliumot, menjetek el az emberekhez, és hirdessétek az evangéliumot. Adjátok tovább, legyetek közvetítői. Ugye Jézus nem arra hívott, hogy találjunk egy közösséget, vagy nem azt szeretné elérni az életünkben, hogy végre valahogy elbotorkálunk az ő segítségével egy gyülekezeti közösséghez, egy gyülekezeti házhoz, és aztán azt magunkra csukjuk, és ott mindig igyekszünk szentek lenni, egyébként meg aztán éljük a magunk életét ebben a világban, ahol néhány alapvető jelszó, ugye, ami meghatározza az emberek gondolkodását és magatartását. Jézus szava, ahogy mondja, hogy legyen, hogy béketűréssel munkálkodjon az Istenfélő ember, a keresztény ember, hogy eszünkbe is juthatja az egyik jelszót. Ez az egyetlen bogár pont engem talált meg. Ez így szokott lenni. Moly lepke. Mit juttat eszünkbe a mai világ jelszavai közül ez, hogy Jézus azt mondja, béketűréssel, kitartással. A világ ma hogy gondolkodik? Azonnal kell minden, nem? Most és azonnal. Most és nekem. Hogy mindent meg tudjak egyből venni, ilyen izgatott a világ, mindent meg akar szerezni, mindent meg akarnak szereztetni az emberekkel, és ha már megvan valami, még a következő is kell, és még több kell. Emlékszem, Gyökösi Endrének olvastam egy könyvébe,
az irigységről. Ilyen érdekes megállapítást tett. Azt mondja, az irigység az nem arról szól, hogy nekem nincs, a másiknak van, ezért megkívánom, hanem ha nekem van, akkor is irigylem a másiktól. Hogy neki van. Az irigység egy ilyen nagyon mély rákfenéje az emberi természetnek. Hogy még több és még több. De ráadásul azonnal. Ugye úgy pörget bennünket a világ, hogy most és azonnal. És Jézus azt mondja, egy keresztény istenféle ember tudja, mik a céljai, és arra kitartóan törekszik, hogy azokat el is érje, megvalósítsa. Odaadóan, oda szánva magát munkálkodik, fáradozik azért, hogy célba jusson. Az ilyen tanítvány számíthat gyümölcsre. Szóval az egyik, ez a másik jelszó, az, hogy élj magadnak. Ugye? És ez a jelszó különösen ütközik, vagy ellentétben áll Jézus szavával, hogy menj és szolgálj a másiknak. A másik javát keresd, a másikra nézve gondolkodj, töprjenk, törekedj, fáradozz, élj a javára. Ez a világ azt mondja, élj magadnak. Fogadj el mindent, szerezd meg mindent, ragadj meg mindent, minden lehetőséget, és most és azonnal élvezeteket, javakat. A kereszténység pont az ellenkező irányba indít el bennünket. Pont az ellenkező dolgokra szólít fel, vagy magatartásra szólít fel bennünket. Hogy menjünk és tegyünk az embertársainkért. Ne feledkezzünk meg róluk, ne felejtsük el őket, fáradozzunk értük. Szerintem én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon fontos megjegyeznünk, mert ránk is, minket is veszélyeztet az, hogy ránk telepszik ez a gondolat. A dolgok sürgetése, sokassága közepette, a kudarcaink közepette, az alkati adottságaink közepette, hogy hát nincs nekem arra időm, tehetségem, erőm, stb. És ráhagyjuk bizonyos evangélizátorokra, bizonyos más emberekre, vagy a gyülekezeti tagokra. Nem igaz. Jézus azt mondta, menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Vagyis a keresztényeknek feladatuk van ebben a világban. Az Istent ismerő, Isten szeretetét befogadó, becsülő embernek feladata van ebben a világban. Feladata van a másik emberrel. És ugye, hajlamosak vagyunk esetleg arra is gondolni, hogy elmenni szélesebb világra, az azt jelenti, hogy hát akiknek adatik erre tehetség, meg lehetőség, azok elmennek más városokba, elmennek más országokba, más kontinensekre, és prédikálják az evangéliumot. És elfelejtjük, hogy a világ ott is az a világ, ahol én élek. Nem? Hogy a menjetek el szélesebb világra, az lehet, hogy nem jelent többet, mint átmenni a szomszéd házába, vagy átmenni a másik utcába, vagy elmenni a város másik kerületébe. Lehet, hogy nem jelent többet. Úgy gondoljuk, mikor Jézusnak ezt a szavát halljuk, hogy ez bizonyára valami nagy volumenű akciókat jelent, és nagy beruházásokat, és nagy tevékenységeket, és nagy megmozdulásokat jelent, elmenni széles a világra. Közben nekünk meg kell találnunk a feladatainkat a közvetlen környezetünkben. Ugye, néha elnézek gyülekezeteket, ugye most már jó párban jártam én is, és elnézem a testvéreket, ahol lassan elfogynak, ugye 25 éve nézem már majdnem a gyülekezeteket, és van, ahol fogynak el, és ugye elgondolkodom, hogy hol vannak a testvéreknek a gyermekei, az unokái, a szomszédai, a barátai, a munkatársai, hogy egyiknek sincs közülük itt senki. Hogy lehet ez? Mi hogyan visszük el az evangéliumot? Hova akarjuk elvinni? És ezt én megértem, mert én nekem is megvannak ezen a területen a tapasztalataim, hogy nem fogott lenni minden szomszédunk velünk együtt a gyülekezetben, nem fogott lenni minden rokonunk, nem fogott lenni minden gyermekünk, nem fogott lenni minden munkatársunk. De hogy vannak gyülekezetek, ahol ez azt jelenti, hogy nulla eredmény, hogy sem gyermek, sem rokon, sem barát, sem munkatárs, semmi más, hogy elfogynak, hogy vajon mennyire volt ott tehetsége a testvéreknek arra, hogy az evangéliumot továbbadják. Vajon mennyire tanulták meg az evangélium hirdetésnek a tudományát. Vajon mennyire szorgalmazták, mennyire jól tették, mit adtak át.
A héten voltam egy értekezleten, és ott egy szlovák igehirdető tartott előadásokat, és úgy emlékszem, egy, hát ez egy ilyen sztori jellegű dolog, nem tudom, és nem is szeretném az egészet elmesélni, csak úgy, hogy bemutatta azt, hogy ugye angolul beszél, de szlovák, aki magyar gyülekezetekben is szolgált, és tud magyarul, és azt mondja, emlékszik azokra az időkre, amikor a falvakban, városokban annyit tudtak az adventistákról, hogy kell mondani azt, hogy nem, hogy don't malac, valami ilyesmi, hogy malacot nem lehet enni. Szóval ezt akarta magyarázni nekünk, hogy ez sem lehet, az sem lehet, hogy ilyen negatív tudást szereztek csupán rólunk, amik számukra ijesztő volt. És elmenni széles a világra, ezt talán kevésbé érti az ember a közvetlen környezetére, vagy kevésbé tudja gyakorolni. És persze nem egyszer, nem is könnyű megszólaltatni az evangéliumot, nem könnyű álhatatosan kitartan fáradozni a családtagjainkért, a munkahelyi helyen a munkatársokért. Sokszor a gúnyolódás, a viccelődés tárgya a hitünk, akár a személyünk is. De én úgy gondolom, hogy Jézus szava és Jézus példája nem egyszer, ahogyan az általa meggyógyított, például a vakok, a gadarénusok meggyógyításán, és ahogy visszaküldi őket, hogy csak maradjatok ott, és mondjátok el azt, amit az Isten tett veletek. Ezek olyan bátorítók arra, hogy nem szabad feladni a közvetlen evangélium hirdetés szolgálatát. Nem szabad feladni, nem szabad intézményesnek tekinteni, nem szabad egy nagy személyekhez kötni, vagy prédikátorokhoz kötni. Ez mindannyiunknak szóló szava Jézusnak, hogy menjetek el széles a világra, vagyis menjetek. És ahol környezetetekben az a világ, ahol ti éltek, ott, ahogy lehetőség adatik, szolgáljatok az evangéliummal. Ne hallgassátok el, ne bizonytalanodjatok el, ne adjátok fel. És amikor tervezünk, akkor jó dolog, hogy közöset tervezünk. Jó dolog, hogy összefogással megpróbálunk erőfeszítéseket tenni. Jó dolog egymást támogatva szolgálni, és sokszor észre se vesszük egymáson, hogy milyen bátortalanok vagyunk, és milyen bizonytalanok, hogy egymás buzgalmából hogy nyerünk mi is erőt és bátorítást. De amikor hazamegyünk, gondolkodjunk azon is, hogy a személyes, egy személyes evangelizáció mi. És hogyan végzem, mit teszek, kiket, hogy veszem sorba az embereket, kikért imádkozom, kiket hordozok nap mint nap az imáimban, kiknek viszek könyvet, ezt-azt, hogyan próbálok segíteni. Jó, ezt is mérjük fel, ezen is gondolkodjunk. Nem szabad kihagyni, nem szabad kihagyni. A közösbe egy darabig részt veszünk, aztán abból is kikopunk, és akkor mi marad? Hogy követjük Jézusnak ezt a szavát, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. Szóval kicsit gondolkodjunk azon, hogy eleget teszünk-e a környezetünkben élőkért. Hogy eleget tudunk-e tenni értük. Eleget tettünk-e értük. Meséltem már nektek, amikor a Debrecenben a misszióvezető, már pár éve ott voltam, és beszélgettünk, egy missziós tanácskozásunk volt, és folytak ott evangelizációk, Rezinger János jött nekünk, úri sorunk volt, ugye ő eljött, megtartotta, mi mint egy jó szervezőiroda leszerveztük az egészet, kivittük a könyveket, eladtuk, amit megvettek, aztán hazapakoltunk szépen. Nagy fáradtság volt, mert egyre inkább unták a testvérek is az évek során, de olyan jól működtünk, mint rendezvényiroda. És aztán úgy beszélgettünk egy alkalmon, és kérdeztem, elmondtam egy-két gondolatomat a misszióval kapcsolatban, azt is, hogy én ezt a hozzáállásunk, vagy a részvételünket így bizonyos szempontból kevésnek találom, és hogy szeretném kérdezni, hogy kik vagytok, akiknek már vannak barátai, vagy ismerettséggel, meg kik vagytok, akik, hogy meg úgy adtam ötleteket, és emlékszem, hogy ezt mondtam, hogy gondolom, ti is van néhány ember, akiért rendszeresen imádkoztok, tavasztól őszig, nem, ősztől tavaszig, rendszeresen imádkoztok, és hordozzátok őket, és megpróbáltok, és így rám néz a misszióvezető, és azt mondja,
Hát én erre eddig még nem is gondoltam. Azt mondja, én elmegyek, beülök, tényleg ő volt az egyik, egyébként a 10 testvérből, aki jelen volt, 8-an végigbeszélgették az előadást az előtérbe, kint. Ketten bennültek, az egyik azért, mert muszáj volt a hangosítást követnie, a másik meg ő volt, mert nagyon érdekelt az előadás, és tanulni akart. Ez jó, jó hozzáállás, de ott rájött, hogy nem elég. És hogy rám kérdez, hogy rám csodálkozik, hogy hát ő erre még nem is gondolt. Hát utána olyan szépen fordult a hozzáállása, és tényleg az egyik legbuzgóbb munkásunká vált. De úgy gondolkodjunk ezen. Pál apostolnak emlékeztek, a római levél elején így kezdő, hogy én minden embernek köteles vagyok. Minden ember felé elkötelezett vagyok az evangéliumban. Ha valakivel kapcsolatba kerülhetek, csak egyszerűen az életem bonyolítása vagy fenntartása úgy során, vagy még inkább úgy, vagyis úgy is, hogy én a kötelezettségemet úgy élem meg, hogy elmegyek, kimozdulok, erőfeszítéseket teszek, áldozatot vállalok, gondolkodom rajta, imádkozom, és anyagilag áldozok rá, hogy megkeressek embereket, hogy elvigyem hozzák az evangéliumot, mert ők nem fognak ide bekopogni. Nem fognak rátalálni a neten, mint főcsónakra feltétlen, az összes több százezer ember, aki a környéken él, és akikből néhány százat el tudtok érni. Hanem nekünk kell elmenni, megkeresni. Minden egyház halála az, hogy magukra csukják a templomajtót, és aztán ott miséznek, vagy istentiszteleteket tartanak, és aztán azt mondják, hogy de hát mindenki előtt nyitva az ajtó, aki akar, bejöhet. Hát miért nem jönnek az emberek? Hát mert a bűnös világban élnek, mert a bűn szeretik. Hát mi mit szerettünk valamikor, ugye? Nem Jézus szerettük, mit szerettünk? Elmenvén széles a világra, mondja Jézus. És Pál olyan megragadó, ahogy ezt megfogalmazza, én minden embernek köteles vagyok. Róma 1.14. Hogy én nekem úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy mindenkinek valami módon bizonyságát adjam az Isten iránta való szeretetének, az Isten igazságának, az Isten ígéreteinek, az evangéliumnak és a hatalmas ígéretnek, hogy egy örökké való élet minden ember számára el van készítve, hogy Isten ajándéka az örök élet az ember számára. Hogyha belegondolunk, ha megpróbáljuk úgy elképzelni ezt, hogy ha nálunk van a kincs, az, amivel az éhezőket táplálni lehet, akkor nem természetes az, hogy nekünk azt vinni kell és felszolgálni? Hogyha ránk bízta Isten a kincseit, akkor mi megtehetjük azt, hogy beraktározzuk, és jól lelakatoljuk, és akik éheznek, azok végül éhen halnak. Emlékeztek arra a képre, amit Ellen White a hajóútról ír, hogy egy kontinensen, valahogy így emlékszem rá, egy kontinensen hallanak hírt, az ott élő emberek hírt hallanak arról, hogy messze egy másik kontinensen éhínség van, és teleraknak egy hajót élelmiszerrel, segélycsomagokkal, és elindulnak az óceánon át. Ezt írja az adventizmusról Ellen White. És elindulnak az óceánon át, és megállnak egy szigetnél egy kicsit kikötni, és aztán ott maradnak, és felélik, amit vittek. És szépen a maguk javára felélik, és nem jutnak soha el az éhezőkhöz. Ugye olyan megragadó kép, és olyan fájdalmas, hogy Ellen White leírja, hogy talán beleragad ebbe az mi népünk, vagy beleragadunk mi magunk is egy ilyen folyamatban, hogy értjük mi a felszólítását Jézusnak, értjük, de valahogy nem készítjük fel a szívünket. Az a tiszta és jó szív, az valahogy abból valami mégis hiányzik. Valahogy a jó föld nincs eléggé megművelve, megmunkálva. Ilyen gyümölcsöt nem tud érlelni, nem tud teremni. Ugye figyelmeztet erre az ige is, és ez a történet. Pál apostol azt írja az efézusi levélben, vagy nem, azt mondja az efézusiaknak, írja az Apcsel 20, 20. fejezetében, hogy amikor éveket eltöltve Efézusból elutazik és búcsúzik el, akkor így köszön el a vénektől, hogy én minden ember vérétől tiszta vagyok. És ez nem azt jelenti, ugye ezt tudjuk, mit jelent.
Inkább csak azzal foglalkozunk, ami direktbe érdemes gondolkodni. Hogy azt jelenti, hogy ő akivel tehette, beszélt az evangéliumról. Akiért csak tehetett, azért annak utána ment. Valamit annak utána ment. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy vetekedett a zsidókkal, hogy házanként és nyilvánosan prédikálta az evangéliumot, hogy törődött az emberek sorsával. Hogy nem tudományként vitte csupán, és nem csak előadó termekbe szolgált az evangéliumban, hanem lélektől lélekig, szívtől szívig, élettől életig vitte. És erre mindannyiunknak van lehetősége. Mindannyiunknak adott hozzá képességet az Isten. Már csak azért is, mert Jézus ezt is mindenkire érvényesen mondja, hogy elmenvén széles a világra, tanítsátok az embereket, hirdessétek az evangéliumot, tanítsátok meg ezekre az ismeretekre őket. Mert hát Jézus azt mondja, hogy a hívő egyház és a hívő ember jelképe a világosság, ugye a gyertya. Hogy világítson az ember, világítson nyilván a jellemével, de világítson a cselekedeteivel, világítson azzal, hogy világosságot visz, hogy elmegy és prédikál, tanít az embereknek. Továbbadja, elmondja, megosztja velük az evangéliumot. Mindig találunk rászorulót, mindig találunk olyat, akinek egy-két vigasztaló szó, vagy egy jó könyv, vagy egy hasznos cselekedet, egy fontos dolog elvégzése javára lesz. Mindig találunk ilyeneket, és keressük, legyen nyitott rá a szívünk. Kitartásunk ehhez is legyen. Tiszta és jó szívvel törekszünk arra, hogy embereket az evangéliummal vigasztaljunk. Embereket az Isten létezésével vigasztaljunk, szeretetével vigasztaljunk. Olvassuk el most a kicsit tovább lapozva a Lukács evangéliumából a 16. fejezetből azt a példázatot, amit én egyszer nagyon régen hallottam egy ige hirdetésben, és se előtte, se utána. Ez a nagyon régen, ez Győrhöz kötődik, és Reményi Attilához a hamis sáfár példázata. Emlékszel rá, Attila, amikor ezt tartottad? Ez volt vagy 15-17 éve. A hamis sáfár példázata, nem szeretném az egészet felolvasni, és az minden tanulságát levonni, inkább majd csak a vége felé. Ugye arról szól, hogy van egy úr, akinek van egy sáfára, akire rábízza minden vagyonát, és ő gazdálkodik azzal, de kiderül a turpissága, hogy a maga zsebére dolgozik. És el akarja számoltatni az úr. És mikor megtudja ezt, akkor gyorsan, mert tudja, hogy úgyis ki fog derülni, lebukik, és el fogják küldeni, hogy ne földön futóvá váljon, kitalál egy nagyon egyszerű dolgot. Elmegy az úrnak a üzlettársaihoz, és megegyezik velük, hogy csökkenthetnek a tartozásuk összegén, amivel az úrnak tartoznak, ő még rá tudja vezetni a főkönyvre, vagy nem tudom mire, és ők is jól járnak, és ha majd ő földön futó lesz, akkor nyilván abból a kimentett részből, abból majd ő is valamennyikét kap. Ugye ez a hamis sáfár példázata. Erről szól, hogy egy ember rájön arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét. Hát egy önző embernek előbb-utóbb rá kell jönnie arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét, ugye? Ha már ehhez sincs elég eszünk, akkor elég nagy bajban vagyunk ebben az életben. Ő rájön és megoldja a problémáját. És Jézus, mikor ezt elmondja, akkor azt olvassuk a 8. versben végül, és dicsérje az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világosságnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál, a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Ugye a saját eszek járása szerint, a saját érdekükben eszesebbek. De kikkel hasonlítja a világ fiait össze Jézus? A világosság fiaival, vagyis a Krisztus tanítványaival, az Isten gyermekeivel. Azt mondja, maguk nemében eszesebbek jobban tudják, mi szolgálja a saját javukat. Jobban tudják, hogy mi az, ami a saját érdekükre való. És aztán Jézus így folytatja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból,
hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mert aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná reátok az igazi kincset. És aki, ha a másin hívek nem voltatok, kiadja oda nektek, ami a tiétek. Nem olvasom tovább. Ez így folytatja Jézus, hogy egy felhívással, hogy azért mondom nektek, ti is szerezzetek barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mit akar mondani Jézus? Ugye nyilván ő nem fog arra bátorítani senkit, hogy a világot szeresse. Ugye nem arra bátorít bennünket, hogy a világgal kössünk barátságot. Hogy elegyedjünk mi is a világban élők szórakozásába, élvezeteibe. Nem azt mondja Jézus, hogy szeressük meg a világot, hanem szerezzünk barátokat a hamis mammonban élők közül. Szerezzünk barátokat. Azt sosem mondta, hogy barátságtalanok legyünk azokkal, akik még nem ismerik őt. Ugye? Nem mondja, hogy barátságtalan. Azt mondja, sőt, inkább törekedjünk barátságra velük. Törekedjünk, hogy barátaikká legyünk, hogy valami módon, ahogy ő is tette, beült Máté házába a tivornyázók közé, elment a kánai mennyegzőre, megcsúfolták azzal, hogy a paráznáknak, meg a bűnösöknek a barátja, hogy olyan módon tudott barátkozni Jézus közöttük, barátkozni velük, hogy egész közel került hozzájuk, és közben nem ő alacsonyodott le hozzájuk, hanem őket emelte fel a tanításaink keresztül. De milyen nagy tehetség ez, milyen áldott tehetség ez, nem? Hogy nem bepiszkolódni a koszos helyen, hanem inkább a koszos helyet is megtisztítani. Ugye? Felébreszteni ott a környezetében élőkben a vágyat a jobb után. Ráébreszteni a sötétségben ülőket arra, hogy van világosság. Ráébreszteni őket arra, hogy lehetnének jobb emberek. Van lehetőségük nekik is. Milyen jól kell ehhez az evangéliumot képviselni. Milyen szeretettel kell ragaszkodni azokhoz, akik piszkosak, akik sötétben ülnek, akik a szórakozásoknak élnek. Milyen szeretettel kell rájuk gondolni, akik az alkohol rabjai, akik a ösztöneik rabjai, és ki tudja minek. Ugye, akik körülöttünk élnek. Hazudnak, lopnak, csalnak, rendetlenek, elutasítóak, gorombák, káromkodnak. És mi nem valami szent aurát kerítünk magunk köré, és aztán lepattannak rólunk, hanem inkább őket is próbáljuk bevonni abba a szentségbe, amit rajtunk keresztül az Isten ki tud árasztani. Azt mondja Jézus, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Azt mondja Jézus, rendben van, hogy törekszünk arra, hogy azt mondja az ige, hogy nekünk fontos feladatunk, hogy törekedjünk az életünk megtisztítására. Arra, hogy az életünk szent és tökéletes legyen. Ma erről tanultunk, nem kis hangsúllyal. Hogy az életünket megtisztítsuk a bűneinktől. Ez az egyik gyümölcs, de a másik az, hogy barátokat szerezve sokakkal együtt megyünk az Isten országába. Sokak jutnak el az Isten országa ismeretére általunk, és talán közülük az Isten országába is többen. Ez is gyümölcs a keresztény Istenfél embernek. Aki nem tanul meg szolgálni, aki nem vezet másokat Krisztushoz, aki nem tud így az Isten dicsőségére élni, annak jóval kevesebb az esélye az Isten országába jutáshoz, miközben igyekezett is, mert megszentelődés sincs igazán evangéliumi szolgálat nélkül. Persze a szolgálat sincs eredményes szent élet nélkül, ahogy Jézusra is jellemző volt. Lássuk ezt így együtt. Jézus azt mondja, hogy szerezzetek barátokat magatoknak a hamis mammonból. Nem azt mondja, legyünk megalkuvók, de ne is legyünk barátságtalanok. Ne kirekesztő, meg magunkat berekesztő módon gondolkodjunk, hanem érintkezzünk a világban élő embertársainkkal. Mert aki a kevesen hű, az lesz a sokon is hű. Azt mondja Jézus, aki megtanulta, hogyan kell fáradozni ezen a világon,
emberekért, az fog tudni fáradozni a mennyben is a többi teremtményért. Az fog tudni az Istennel együtt működni, együtt munkálkodni majd a világegyetemben, az örökké valóságban mindenki javára. Ezt az elvet itt kell megtanulnunk, ezt itt kell magunkévá tennünk. Az Isten szeretetéből következő szolgálatkészséget itt kell természetünké tenni, vagy jellemünké tenni. Itt kell a megmentés, az odaadás, a fáradozás szolgálatát magunkévá tenni. Aki kevesen hű, az sokon is hű. Egy nagyon nagy alapelve ez a Bibliának. Ugye sok ilyen rövid, egymondatos alapelvet fogalmaz meg Jézus is, és a Szentírás több helyen. Ez az egyik, és csodálatos, hogy aki kevesen hű, az sokon is hű. És bizony, aki a kevesen hamis marad, az a sokon is hamis marad. Aki nem tanulja meg, hogy hogy szolgálni embertársaink, az nem fog tudni másut is szolgálni. Már jobb körülmények között sem, úgymond, szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy aki itt nem sajátította el, nem értette meg, hogy a saját javát is ezzel szolgálja, ahogy az a hamis sáfár, hogy másokkal törődik, az hiába kerülne jobb körülmények közé, ott már nem fogja tudni megtanulni. Ott már nem fogja. Szeretnék olvasni a példázat magyarázatával kapcsolatban. A Krisztus példázati könyvben egy rövid leírás van, javaslom, ha hazamentek, olvassátok el. Van egy nagyon szép bemutatása, hogy hogyan is értsük ezt a hűséget. Azt írja, a példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók, Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket, hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és a nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyről, árváról, segítenünk a lesújtottakon, elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényüzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja, adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkákat és sántákat, vakokat. Megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megold, és szabadon bocsásd az elnyomottakat. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók, széles tömegei? Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra, telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetre, vágyaik kielégítésére? Mértéktelen drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel, halállal viaskodnak. Az emberek meglopják Istent, mert javuk önző felhasználásával. Megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna rá. Milyen megrendítő és szép szavak, és megszólító szavak. Értsük meg Jézus felhívását, és ne a terhét, hanem a lehetőséget fogadjuk el ennek, hogy lehetséges barátkozni a mammonban élőkkel. Kell, szükséges a javukra és a mi javunkra barátkozzunk a mammonban élőkkel, hogy az Isten velünk lesz, velünk akar lenni, ott lesz, és segít, és tanácsol, és ad akár mértéken felül, azon felül, amennyi nekem van. Ha ott több a szükség, mint amennyit én tudok adni, akkor majd ő kipótolja és megadja. Higgyük el, nézzétek meg az evangéliumban az apostolokat.
Hát miük volt? Mit mondott Péter? Vagy János? János. Hogy aranyunk, ezüstünk nincs. De az Úr nevében mondjuk, kelj fel és jár. És járt. Higgyük el, hogy az Isten együtt fog velünk munkálkodni, és megtörténnek azok a csodák, amik megtörténtek az apostoli korban. Megelégítetnek azok az éhezők, akik a akiknek senki nem adna, ha nem hívő emberek keresnék meg őket. És többet fogunk a kezünkből kiadni, és a szánkon többet fogunk megszólaltatni, mint amennyivel gondoljuk, hogy bírunk. Mert az Isten majd felettébb megelégít. Nem erről szól az 5000 meg a 4000 megvendégelése? Olvassuk el a Jézus életében, már nem akartam felolvasni, az adjatok nekik ti enni példázatot, történetet. Ugye Jézus miért szólította fel a tanítványokat? És nem tudták elhinni, hogy rajtuk keresztül ennyi éhezőt, vagy ennyi éhes embert meg lehet elégíteni. Milyen nehéz nekünk is elhinni. Mindig hívnánk gyorsan egy jó prédikátort, aki jól, meg úgy tudjuk, jól tud beszélni, mindig hívnánk egy gazdag embert, aki telefonon, hogy figyelj, itt a szükség kellene. Vállaljuk fel a körülményeket, a környezetünkben élőket, és vállaljuk fel a körülményeket, és buzgón hívjuk segítségül az Istent, és az Isten az ő dicsőségét meg fogja mutatni a szolgálatunkban. Amen. Szerető Istenünk, jó Atyánk, köszönjük, hogy megszólíthatunk most is az ige szavai után, és az ének gyönyörű szavai után. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk mi is, Urunk, kérünk, tekints le ránk az égből, és tölts ki a te drága áldott lelkedet, áldó lelkedet, amely, aki által, Urunk, bennünket, a te gyermekeiddé tudsz újjászülni. Kérünk, töltsd ki lelkedet, Atyánk, ránk, hogy mint Krisztus járjunk széllyel ezen a világon, és tudjunk bemutatni téged, annyi a mi botlásunk, annyi a mi tartozásunk feléd, az emberek felé. Urunk, hozzád könyörgünk, hogy szenteld meg népedet, és segíts nekünk, Istenünk, a közvetlen környezetünkben és a távolabb lévőkbe között is, Urunk, igaz életet élni, bocsásd meg a mi bűneinket, amikkel megbotránkoztattunk embereket, miközben a te nevedre hivatkoztunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy megszentelt néped lehessünk tényleg, akik nem hiába éneklik, hogy várnak téged, és kebledre szeretnének borulni. Könyörgünk, hogy újítsd meg életünket te benned, és újítsd meg szolgálatunkat is a lélek által, és tégy bennünket alkalmassá az evangélium hirdetésére. Urunk, várjuk a késői esőt, amikor, mint az apostolok, mi is olyan bizonysággal hirdetjük, olyan erővel Krisztust, ahogy ezt ők tették, és láthatjuk az emberek szabadulását, gyógyulását, boldogságát és üdvösségét. Urunk, kérünk téged, hogy készíts fel bennünket a késői esőre, és segíts majd azt is betöltenünk. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán illésről szeretnék szólni. Megvan ennek az aktualitása a korunkra nézve, napjainkra nézve, de mielőtt az illéssel kapcsolatos gondolatsoron végigmennénk az ige és a bizonyságtételek alapján, először a gyerekekhez szeretnék szólni illés történetével kapcsolatosan. Kérlek benneteket, gyerekek, hogy figyeljetek, mert a délelőtt folyamán lesz illésről szó, és az életének a különböző állomásairól, és az élete különböző történéseiről csak néhány szóval fogunk szólni, mert nem maguk a történések és a történetek lesznek részletesen elmondva, mert azt mindannyian ismerjük, de viszont lehet, hogy a gyerekek közül nem mindenki ismeri illésnek a történetét. És ezért Illés életéből szeretném elmondani az egyik legmeghatározóbb történetet, és ez pedig az volt, hogy Izrael népe nagyon mély gonoszságba merült. És Isten prófétája Illés azt kérte az Istentől, hogy Izraelben ne legyen 3 évig és 6 hónapig eső. Ne legyen. Mert ők bálványimádók lettek, és azt mondták, hogy a Baál istenek adnak harmatot, meg esőt. És Illés azt kérte, hogy ne legyen eső, hogy megtudja a nép, hogy nem a Baál, nem a bálványisten ad esőt, hanem az élő Isten tud egyedül esőt adni. És el tudjátok képzelni, hogy milyen volt Izrael 3,5 évi eső nélkül? Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy most az elmúlt hónap nagyon száraz volt. Hát persze lehet, hogy erre nem figyeltetek, meg mindannyian örültünk a jó időnek, de hát azért már nagyon kiszáradt minden. Képzeljétek el, hogy tűző nap, rekkenő hőség, és 3,5 évig nem esik eső, és nincs harmat. Mindenki égett, perzselt. Olyan nyomorúság volt, olyan halálozások voltak, és olyan nyomorúság volt, amit nem tudunk elképzelni. És nem volt eső. És egyszer csak az úr azt mondja Illésnek 3,5 év után, hogy menjél most el újra a király elé, aki előtt bejelentetted, hogy nem lesz eső, a bűneitek miatt nem lesz eső. Megjelenik Illés, és azt mondja a királynak, aki közben halálra kerestette, mert meg akarta ölni Illést, mert azt hitte, hogy most Illés a hibás, és nem vette észre, hogy ők a hibásak, hogy bűnt követtek el, és elfordultak az úrtól. És azt mondta Illés, hogy tegyünk egy próbát. Állítsunk föl 2 oltárt. Az egyik a ti bálványistenetek oltára legyen, a másik pedig az élő Isten oltára. Tegyünk rá mindent az oltára, ami kell, de tüzet senki nem használhat. Ugye az áldozatot mindig meggyújtották tűzzel, és akkor ugye így elhamvadt az áldozat. Ugye Izraelben volt más törvény is, de alapvetően ugye ez így volt. És egyszer csak azt mondja Illés, hogy tegyük ezt a próbát, hogy megépítjük az oltárt, de tüzet nem lehet alá tenni. Imádkozzon mindenki a saját istenéhez, és amelyik oltárt az Isten meggyullasztja, tehát nem az ember, hanem az Isten meggyullasztja, az az Isten, az élő és igaz Isten. Nem tudom, mit szóltok ehhez a próbához, de a Baál papok is ugye azt mondták, hogy jó, jó lesz ez a próba. Megépítették az oltárukat, és elkezdték a pogány, bálvány Istent segítségül hívni. Egész nap jártak az oltár körül, sikongattak, rikoltoztak, hívták a Baál nevét segítségül, semmi válasz nem volt. Már a végén vagdosták magukat, pengékkel vagdosták magukat, vért hasítottak magukból, és így próbálták mindenképpen kierőszakolni a nem létező bálvány Istentől, akiben pedig hittek, hogy gyullassza meg az oltárt. Semmi válasz nem történt. És amikor látták egész napos fáradozások után, hogy ez reménytelen, akkor Illés odaáll, és alázatosan, mély tisztelettel könyörög az Istenhez, hogy gyújtsa meg az oltárt. De előtte, mielőtt még ezt kérte, tudjátok mit tett? Lelocsoltatta vízzel az egész oltárt, meg árkot ásatott ott az oltár körül, és azt is teleöntötte vízzel. Szerintetek miért csinálta ezt Illés? Mit könnyebb meggyújtani, egy száraz fát, vagy egy vizes fát? A száraz fát. Illés azt kérte, hogy öntsék le vízzel, hogy lehetetlenség legyen egy embernek is, hogy valamilyen trükkel mégiscsak meggyújtja, és hogy az Isten hatalma annál nyilvánvalóbb legyen. És imádkozik Illés,
és az Úr tüzet küld az égből, és meggyullad az oltár, elég a fa is rajta, és képzeljétek el, hogy nem csak a fa, hanem a kövek is elégnek, ahol az oltár volt. Az Isten így mutatta meg az ő mérhetetlen hatalmát. De eső még mindig nincs. 3,5 éve nincs eső. Már egyértelművé válik, hogy az Isten az élő Isten, és nem a Baál az Isten, de még mindig nincs eső. És akkor Illés elvonul, és elkezd könyörögni az Istenhez, hogy ő bezárta az eget, most nem volt 3,5 évig eső, de most küldjön esőt. Küldje az életadó esőt. És van egy szolgája Illésnek, akit mindig elküld, minden imádság után elküld, hogy nézze meg, hogy a tenger felől jön-e valami felhő. És Illés imádkozik először, elküldi a szolgát, a szolga visszajön, azt mondja, nincs az esőnek nyoma sem. Imádkozik másodszor, könyörög, a szolga visszajön, hogy most sincs semmi. És így van ez 6-szorra is, semmi jele nincs az esőnek. És 7-szer is könyörög Illés, és nagyon komolyan könyörög, hogy jöjjön meg az eső. És elmegy a szolga, és visszajön, és azt mondja, hogy egy felhő, egy ember tenyérnyi nagyságú jön fel a tenger felől. És ez a felhő egyre nagyobb lett, és egyre nagyobb lett, és egyre nagyobb lett, és végül hatalmas eső és zápor keletkezett, és a kiégett szomjú földet megáztatta. Az Isten így mutatta meg, hogy neki mindenre van hatalma. Van hatalma bezárni az eget, hogy ne essen eső, van hatalma megnyitni az eget, hogy legyen eső, van hatalma az oltárt meggyújtani, a vizes oltárt meggyújtani, a köveket is elégetni. Mert előtte nincs lehetetlen. Így mutatta meg Illésen keresztül az egész népnek, hogy ő az élő, igaz Isten. Erről a történetről szeretném, hogyha beszélnénk, és egyáltalán az illési reformációról szeretném, hogyha beszélnénk a délelőtti istentisztelet keretében, és ennek alapigéjeként Malakiás próféta könyvéhez lapozzunk, és a 4. fejezet 5. versét olvassuk el. Malakiás próféta könyve 4. fejezet 5. verse a következőt mondja. Íme én elküldöm néktek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Azt mondja, elküldöm nektek a prófétát, ugye elküldöm nektek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Mire vonatkozó profécia ez? Ez a malakiási profécia a végidejére vonatkozó profécia, Jézus visszajövetelét megelőző időre vonatkozó profécia. És azt mondja, hogy mielőtt eljönne az Úr napja, mielőtt Jézus másodszorra is megjönne, eljönne, azt mondja, elküldöm nektek Íjést a prófétát. Mit jelent ez? Még egy kérdést előre föltennék, az Úr hányszor küldte el Illést? Egyszer igaziból, ugye, tehát amikor Illés ugye jelen volt, másodszor mikor? Keresztelő János idejében. Ugye azt mondja, hogy ő az, ha tudjátok, ha be akarjátok venni, Illés az, ugye, mondta Keresztelő Jánosról Jézus Krisztus. És 3. eset, ami előttünk álló idő, az Jézus visszajövetel előtt közvetlenül elküldi az Úr Íjést. Ugye nyilván nem Íjés fog feltámadni és reinkarnálódni valamilyen formában, amikor ezt azért mondom, mert van, aki ezt vallja, valaki magát Illésnek is vallja, és azt mondja, hogy ő a reinkarnációja Illésnek. Tehát beszéltem is az illetővel, tehát ezt most komolyan hangsúlyoztam ki, hogy tehát nem ilyen formában, hanem ugye az Illésnek a lelkülete, az a szolgálat, amit Illés végzett, ez fog ismét megéledni, megelevenedni Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszakban. Nagyon érdekes, hogy 3 időszakról olvasunk. Olvasunk ugye egyszer az Illés idejéről, amikor szükséges volt az illési reformáció, akkor beszéltünk ugye arról, hogy Keresztelő János idejében is szükség volt az illési reformációra, és a végidején is az illési reformációt ígéri meg az Úr. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már, hogy mi köti össze a 3 időszakot, hogy mind a 3 időszakra vonatkozóan az Úr azt ígérte, hogy meg fog jelenni Illés. Legalábbis az a lelkület, az a szolgálat, ami Illést jellemezte. Mi köti össze a 3 időszakot? Mi jellemezte a nép, az Isten népének az állapotát? Mert az, hogy Isten nélküliség volt, tehát az emberek nem ismerték az élő Istent, ugye a pogány népek, ugye ez egyértelmű volt. De azért itt álljunk meg egy pillanatra, a végidején az emberek tömegei ismerik az élő Istent?
Fogják ismerni az élő Istent Jézus visszajövetele előtti időben? Azt mondja erről az időszakról Ézsaiás próféta, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Tehát sötétség, a világ olyan sötétségben lesz, amit éjszakához hasonlít a Szentírás. De Isten népe állapotát mi jellemezte Illéskorában is, Keresztelő János idejében is, és a végidejében is? Mi jellemezte? Hűségesek voltak az Istenhez? Eleget tettek a megbizatásuknak? Nem. Hatalmas bűnökben éltek, törvényszegések égbe kiáltóak voltak, de ugyanakkor jellemezte mind a három korszakot egy hihetetlenül komoly vallási gőg, egy elbizakodottság. Mi az Isten népe vagyunk. Ugye a templom, Ábrahám magva, mi Isten népe vagyunk. Laodíciát nem ugyanez jellemzi? Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, a mezítelen szegény, de közben mit mondasz magadról? Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Ez volt Illéskorában is a nép állapota, ez volt Jézus idejében is, ugye Keresztelő János idejében. Azt mondja Jézus, hogy megkövéredett ennek a népnek a szíve. És azt mondja, hogy ne hivatkozzatok arra, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert az Úr ítéletet fog tartani, aki csak a szájával vallja őt, és hamis elbizakodottságban van. És ugyanez az Úrnak az üzenete a végidején is, mert ebben az állapotban van az ő népe. És azt mondja, hogy ebből az állapotból csak is egy Illés lelkületével és erejével végzett szolgálat tudja majd a menthetőket megmenteni. Mert nem mindenkit, távolról nem mindenkit, és távolról nem egy népet, még magát az Isten népét sem, de a menthetőket csak is ezzel a lelkülettel, ezzel a szolgálattal lehet majd menteni. És nézzük is meg mindjárt, és erre szeretném a legnagyobb hangsúlyt helyezni, hogy milyen is volt ez az Illési reformáció, az Illés személye, mitől példaképe ezeknek a reformációknak, milyen volt Illésnek a lelkülete, a jelleme, a szolgálata, amiért az Úr fel tudta őt használni ebben a műben, és éppen ezért le fogjuk vonni a tanulságot, hogy milyeneknek kell nekünk is lenni, hogyha Illéshez hasonlóan végezni akarjuk a munkát. Most erre fölvethetnétek azt a kérdést, hogy de hát Illés Keresztelő János volt, tehát ugye azzal azonosította Jézust, tehát egy személlyel, Keresztelő Jánossal, hogy ugye a népnek a prófétájaként, ugye az Úr elhívott prófétájaként Illés lelkületével és erejével végezte a szolgálatot. Hát most nyilván ugye a gyülekezetek egyes vezetőit kell ezzel érteni. De így van ez? Nem. Mert ami Keresztelő János volt, ugye Jézus első eljövetelének az útkészítője, addig Jézus második eljövetelének az útkészítője kicsoda? Az Isten népének a prédikátorai? Nem. Az egész nép. Az egész nép. Tehát mindenki, aki megismerte Isten igazságát, megismerte a tiszta evangéliumot, útkészítő. És mindenkinek, aki Isten népéhez tartozónak és tartozónak vallja magát, az Illés lelkületével és erejével kell rendelkeznie, és végezni a feladatát, a megbizatását ott, ahol él, ahova az Úr állította. És éppen ezért nézzük meg, hogy Illésnek milyen volt a jelleme, hogy tudta végezni a szolgálatát. Először 5 pontban szeretném összefoglalni, ami Illést azzá tette, ami miatt az Úr így fel tudta őt használni. És az elsőt a Királyok első könyvéből szeretném olvasni, egy nagyon elgondolkodtató ige. Királyok első könyve, és nem akarok a történetre részleteiben kitérni, csak szeretném megemlíteni a történetnek ugye ezt a részletét, hogy amikor bejelenti Illés a szárasságot, hogy nem lesz eső egész Izraelben, akkor ugye Akháb az életére tör, Illésnek menekülnie kell, és nincs Izraelben megmaradt, nincs hely, ahol megmaradhatna. És Illés ugye egy özvegyasszonynál talál menedéket a pogány területen, és Illés itt él több mint 3,5 éven keresztül. És Királyok első könyve 17. fejezet 24-ben a következő

szakadon igazság. Mitől tudta meg ez az özvegy asszony, hogy Illés valóban az Isten embere? Itt egy hatalmas dolog történt. Ugye először az Úr Illésen keresztül csodát cselekedett, és erről az éhhalál szélén álló özvegy asszonyról az Illés által megvalósult csodatétel kapcsán gondoskodott. De utána ennek az özvegy asszonynak meghal a fia. És az Úr Illésen keresztül visszaadja ennek az özvegy asszonynak a fiát. Tehát mi történt Illés életében? Nem csak beszédben állt az ő ige hirdetése, hanem erőben. Ahogy a pálapostoli levelekből olvassuk, léleknek és erőnek megmutatásában. Az Isten csodát is tudott cselekedni Illésen keresztül, mert olyan volt a lelkülete. Igazolta az ő szolgájának a küldetését. Miért fontos ez az ige? Nem valószínű, hogy most az Úr ilyen csoda megtételére használ föl valamelyikünket. De egy hívő ember életére az kell, hogy jellemző legyen, hogy az Istenének, az ő Urának átadott életet él, neki szolgál teljes szívvel, hogy az Isten csodákat tudjon cselekedni rajta és általa. Nem biztos mondom, hogy halott támasztást, de hogy a környezetében élő emberek meg tudják állapítani, hogy ennek az embernek az imájára ez történt, vagy egy élethelyzet megváltozott. Igen, ima tapasztalatok, hogy az Isten kíséri annak az adott embernek az életét, látható kell, hogy legyen a környezetében is. Láthatóvá kell válnia az emberek előtt, hogy ez az ember nem csak a levegőbe beszél, hanem ez az ember éli is, amit mond. Van neki egy Ura Istene, akihez imában fordul, mert Illés is ezt tette ebben a nagyon szorult helyzetben, és Isten így válaszolt az ő imádságára. És amikor ez az asszony látta, akkor kimondta azt, hogy most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Beszoktuk mi vállalni, elnézést, hogy ezt mondom, ezt a furcsa kifejezést, de beszoktuk mi vállalni azt, hogy reménytelen helyzetbe, ismerősöknek, vagy munkahelyen, vagy bármilyen körülmények között elmondjuk, hogy imádkozunk értük, és viseljük szívünkön az ő sorsukat, merjük ezt tenni. Vagy pedig félünk attól, hogy esetleg mégsem fog megtörténni, és kudarc lesz, és micsoda szégyen ér bennünket. Ismernek-e bennünket a környezetünkben úgy az emberek, hogy mi imádkozó emberek vagyunk, és hogy nekünk olyan Istenünk van, aki tud segíteni? Mert hadd mondjam, hogy addig, amíg csak a beszédet hallják tőlünk az emberek, és nem látják azt, hogy ezeknek az embereknek élő Istenük van, aki tud segíteni rajtuk a nyomorúságban, addig kevés hitelünk van az embereknél. Hadd mondjam, az Úr erre akar bennünket felszólítani. Olyan életet éljünk, hogy ő rajtunk keresztül tudjon cselekedni, és az emberek meggyőződésre jussanak, hogy ennek az embernek az ajkán az Úr beszéde igazság. Nem csak beszél, hanem éli is az ő hitét. De menjünk tovább, nézzük meg a második jellemzőjét Illésnek, és a másik jellemzője a Királyok első könyve 18. fejezet 17. és 18. verséből egy idézet, amit nagyon szeretném, hogyha végig gondolnánk az emögött rejlő gondolatokat. Egy történés, egy párbeszéd, de hogy mi van emögött a párbeszéd mögött, Illés milyen lelkületét, milyen jellemét mutatja a párbeszéd, amit most föl fogunk olvasni. 3,5 évi szárasság után, amikor Illést már mindenhol a környező népeknél is halálra keresteti Akháb, ugye a gonosz király, ugye a felesége felbújtására, Jézabel felbújtására, és amikor Illés visszamegy 3,5 év után, és találkozik a királlyal, akkor ez a párbeszéd zajlik le a 17. és 18. versben. Tehát Királyok első könyve, 18. fejezet, 17. és 18. versében ezt olvasom. És amikor meglátta Akháb Illést, mondta Akháb néki, te vagy-e az Izrael megháborítója? Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg az

Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Mi van szerintetek ebben a párbeszédben? Illés milyen jellemét, milyen lelkületét mutatja ez a párbeszéd részlet? Miről tesz bizonyságot? Milyen volt Illés? Mi kellett ehhez, hogy Akhábnak ezt mondja? Bátorság. Rendíthetetlen bátorság. Azt mondja neki, Akháb, te vagy az Izrael ama megháborítója? És Illés nem rémül meg, amikor pedig halálra kerestette őt már a király, nem rémül meg, hanem azt mondja, hogy nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te háborítottad meg, és a te atyádnak háza, mert ezt tettétek, elhagytátok az Istent. Nem félt az üzenet hirdetés következményétől. Nem ugyanez jellemezte Keresztelő Jánost is? Nem ugyanez jellemezte? Elmondta ugye Heródesnek, hogy bűn, amit csinál. Kellett neki szólni? Hát nem maradhatott volna csöndben, az életét menthette volna meg. Nem félt a nyílt beszéd következményétől. Határozottan képviselte az Istentől rábízott üzenetet. Nem szépítette, nem tompította, nem próbálta kozmetikázni, hogy elfogadhatóbb legyen, hanem az Úr azt mondta neki, hogy ezt mondd, hogy te háborítottad meg az Izraelt, ezt mond a királynak, akkor ezt mondjad. És ezt mondta. És az Úr megvédelmezte az ő szolgáját. De ehhez egy erkölcsi bátorságra volt szükség. A mai alkalommal néhány idézetet szeretnék olvasni a Proféták és Királyok című könyvből, az Illésről szóló fejezet, illetve fejezetekből, és itt a 90-től 92. oldalig csak rövid részleteket szeretnék felolvasni, 90-től 92-ig terjedő oldalakról, de egyébként szeretném, hogyha, hát még talán, hogyha a mai napba beleférne, hogy el tudnánk olvasni ezt az egész fejezetet, mert hatalmas tanulságokkal szolgál az ember, minden hívő ember számára. Így olvasom. Ma is szükség van a szigorú dorgálásra, mert súlyos bűnök választják el az embereket Istentől. Ma is szükség van szigorú dorgálásra. Inkább olvasom a többi idézetet, és utána összefoglalóan szeretnék majd néhány gondolatot mondani. Emberek, akiknek őrizniük kellene Isten törvényét, addig érvelnek, amíg az igaz lelkűség helyét elfoglalja a rugalmasság, és a bűn feddés nélkül marad. Mikor lesz újra hallható az egyházban az elfű dorgálás hangja? Keresztelő János dorgált? Mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg benneteket. Tehát az Úr által rábízott nagyon kemény dorgáló üzenetet is tompítás nélkül képviselte. Illés ugyanezt tette. Meddig sántukáltok kétfelé? Nézzük tovább. Nem fele barátjuk iránti szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt elnézőek, és szeretik a kényelmet. Az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni, és lelket akar menteni. Akikben él ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. A nyílt beszéd sokszor kellemetlen következményekkel jár, de akiben él az Isten iránti és az ember társai iránti szeretet, az nem kerüli meg a nyílt beszéd kellemetlen következményeit. Amikor lelkek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagával, hanem mondja azt az igét, amelyet Isten mondat vele, nem hajlandó a bűnt mentegetni vagy szépíteni. Figyeljük, Isten szolgája nem azt mondja az ilyen bűnök kapcsán, amit az első indulatában eszébe jut, hanem amit az Úr mondat vele. És ha az Úr kemény üzenetet mondat vele, akkor azt kimondja szeretettel, de határozottan, teljes határozottsággal, nem félve a következményektől. Még egyetlen egy mondatot szeretnék olvasni. Isten Illéshez, nem egy mondat, egy bekezdés, Isten Illéshez, Nátánhoz, miért említi itt a bizonyságtétel Nátánt? Nátán ki elé állt oda a határozott kemény üzenettel? Dávidhoz, te vagy az az ember. Kemény és nyílt üzenet volt? Az volt. De mit mond, Isten Illéshez, Nátánhoz és Keresztelő Jánoshoz hasonló emberekre vár, olyan emberekre, akik pontosan tolmácsolják üzenetét tekintet nélkül a következményekre, akik bátran megmondják az igazságot, még ha az mindenük feláldozásába kerül is.
Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején, amikor erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van, félnek határozottan állást foglalni az igazság mellett. Olyan emberekre vár, akik becsületesen harcolnak a hibák ellen, küzdenek a láthatatlan hatalmasságokkal szemben, a sötétség erői és a gonoszság lelkei ellen. Ilyeneknek mondja majd ezeket a szavakat: jól vagyok, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Szerettem volna felolvasni ezeket az idézeteket, és ezek után szerettem volna hozzáfűzni néhány gondolatot. Az első, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy nem hallottunk már ilyen, ilyen óvatoskodó megjegyzéseket a gyülekezetben, hogy nem lehet neki szólni, mert megsértődik, meg ez lesz, vagy az lesz. Komolyan veszük azt, hogy az Úr mindannyiunkat egymás testvéreiként és őrizőiként rendelt. Azt mondja, hogy intsétek a rendetleneket, ezt nem csak a gyülekezet vezetőinek és prédikátorainak mondja, hanem mindenkinek, minden testvérnek: intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, és gyengétek legyetek mindenki iránt, de intsétek a rendetleneket. Igen, mindenkinek más és más helyzetben, de a gyülekezetben fel kell tudni vállalni az erkölcsi kiállást a különböző bűnökhez való viszony tekintetében. De hadd menjek tovább. Akinek erre nincs erkölcsi bátorsága, hogy egy adott helyedben, adott helyzetben néven nevezze a bűnt, és elítélje erkölcsileg a bűnt, hadd mondjam ki, hogy nem lesz erkölcsi bátorsága ahhoz sem, hogy az Istentől rábízott üzenetet, a hármas angyali üzenetet torzulásmentesen hirdesse majd abban az időben, aminek közvetlen közelébe érkeztünk. Nem fogja tudni felvállalni hirdetni a hármas angyali üzenetet. Nem fogja tudni felvállalni ennek a következményeit. Mert ez egy komoly üzenet, ez egy elválasztó üzenet. Ez a hamisat elválasztja az igaztól. A névlegeset az Isten által hitelesítettől. Az Isten parancsolatait az emberek hagyományaitól. És néven nevezi, hogy ami nem az Isten akaratával megegyező, az kinek a vezetése alatt áll. Sátáni vezetés alatt. Ami nem az Isten akaratával megegyező, ami ellene megy annak. Szeretném megkérdezni, hogy felkészültünk mi arra, hogy erkölcsi bátorsággal képviseljük? Mit mond? Azt mondja, hogy az Úr olyan emberekre vár, akik az üzenetet torzulásmentesen képviselik még akkor is, ha ez mindenük feláldozásába kerül. Illést ezért tudta az Úr felhasználni. Hadd mondjam ki, hogyha mi nem készülünk erre, hogyha nincs ez a lelkület bennünk, akkor megalkuvók leszünk. Akkor megalkuvók, és Isten nem tud bennünket felhasználni. Hányszor van úgy ebben az életben, hogy esetleg félünk valamit meglépni, tudjuk, hogy meg kéne lépni, de látjuk már a lelki szemeink előtt, hogy mi lesz ennek a következménye, és nem merjük meglépni. De volt olyan, hogy amikor az Isten adott erkölcsi azaz kértünk erkölcsi bátorságot, és megtettünk dolgokat, a következmények lehet, hogy nem is voltak olyan súlyosak. Lehet, hogy lesznek súlyosak, de volt úgy, hogy nem is volt olyan súlyos következmény. Nem tudjuk az Úr mit enged meg, de az Isten csak azokat tudja felhasználni a végidő reformációs munkájában, akik az elfű dorgálást, az Istentől jövő üzenetet megmerik szólaltatni, és azt mondják a következményekre való tekintet nélkül, amit az Úr mondott velük. A harmadik terület, amit szeretnék megemlíteni, az Illésnek az ima élete volt. Illésnek olyan ima élete volt, ami alkalmassá tette őt arra, hogy az Úr ebben a munkában, ebben az időszakban eszközként tudja felhasználni az ő kezében. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megemlíteni, és szeretném először azt megkérdezni, hogy hány imádságáról tudunk Illésnek a Bibliában? Honnan látjuk, hogy Illés az ima embere volt? Milyen imádságait látjuk Illésnek feljegyezni a Szentírásban? Úgy első pillanatra úgy gondolkodnunk kell, hogy egyáltalán Illés mitől is volt az imádságnak az embere.
Mindenek előtt, ha belegondolunk abba, hogy az Úr azért mondta Illésnek, hogy menjen el és mondja el Akhábnak, hogy 3,5 évig nem lesz eső, mert előtte Illés ezt kérte Istentől. Ezt kérte Istentől. Illés kérése volt ez Istentől, hogy zárja be az eget. Nem csak arról volt szó, hogy az Úr egyszerűen azt mondta neki, hogy menj el és mondd meg, mert ez az én végzésem. Igen, az Úr végzése volt, de Illés kérte ezt az Istentől. És ezért mondja azt a Biblia Jakab apostol levele 5. fejezet 17. versében, hogy így és ember volt hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Tehát Illés ezt imádságban kérte. Miért kérte ezt Illés imádságban Istentől, hogy ne legyen eső? Miért kérte ezt Istentől imádságban? Azért, hogy rádöbbenjen a nép arra, hogy az Isten alakítsa úgy a körülményeket. Álljunk meg egy pillanatra. Mi szoktunk imádkozni emberekért? Szoktunk imádkozni bűnben élő emberekért? Szoktunk imádkozni az ő megtérésükért? És hogy szoktunk ezért imádkozni? Mit tudunk ezért tenni? Minden embernek megvan a szabad lelkiismereti választása. Minden embernek megvan, minden. Mit imádkozhatok én akkor egy emberrel kapcsolatban? Uram, térítsd meg őt erőszakkal. Uralkodj a lelkiismereten és fordulj. Ezt nem kérhetem. Mit kérhetek? Hogy az Isten alakítsa annak az embernek a körülményeit úgy, hogy az az ember maga döbbenjen rá az ő hibájára és vétkére, hogy az Isten avatkozzon közbe az eseményekbe, és így fordítsa annak az embernek a szívét ő felé. És Illés ezt tette. Azt kérte, hogy az Isten alakítsa a körülményeket, engedjen meg olyan nyomorúságot, olyan mérhetetlen és feneketlen nyomort Izrael életében, hogy rádöbbenjenek arra, hogy amit ők idáig csináltak, az abszolút helytelen volt. És Isten meghallgatta ezt a kérést, és nem volt 3,5 évig eső. Szerintetek, mit csinált Illés 3,5 év alatt, amikor menekülnie kellett, mit csinált szerintetek 3,5 évig Illés? Mit csinálhatott? A Pátriák, Proféták és Királyok című könyvből ezt olvasom. Az aszály és éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy Izrael népe megtérjen a bálványimádásból, és ragaszkodjék Istenhez. A proféta türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett, a csapás sújtotta országra. Szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt csak nő a szenvedés és a nyomor. Azt kívánta, hogy bárcsak gyorsan reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett más, csak imádkozhatott tovább hittel, és várhatott, amíg eljön a határozott cselekvés ideje. Mit mond ez az idézet? Imádkozott és imádkozott. A helyzet egyre rosszabb lett, ugye a körülmények egyre rosszabbak voltak, mert már eltelt 1 év, 2 év, 3 év, tehát egyre súlyosabb volt a csapás, és ő pedig folyamatosan imádkozott. A népben még mindig nincs semmi változás, a változásnak semmi jele, de ő kitartóan 3,5 évig imádkozott azért, hogy a népnek a szíve megtörjön, és elismerje a nép, hogy nem a Baál az Isten, hanem az Isten az élő Isten. Nézzük meg a következő imáját, a Kármel-hegyi imádságát. Amikor visszatér 3,5 év után, és fölállítják a 2 oltárt. Olvassuk el ezt az imádságot is, Királyok első könyve, 18. fejezet, 36-37. Verséből. Királyok első könyve, 18. fejezet, 36 és 37. verse a következőt mondja. Ugye a baálpapok egész napot vagdalják magukat, kiáltoznak, őrjöngenek szinte az oltár mellett, semmi válasz nem érkezik. És akkor nézzük meg a 36-37. Vers Királyok első könyve 18. fejezetéből. És amikor eljött az estéli áldozás ideje, odalépett Illés próféta és mondta, ó Uram! Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene. Hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket.
Megint kérdezni szeretnék, ez az imádság milyen lelkületről tanúskodik? Milyen volt Illésnek a lelkülete? Ebből a néhány versből mit látunk? Ez az imádság mit tükröz? Milyen volt az ő lelkülete? Mi volt benne? Tessék? Mérhetetlen szánalom a nép iránt. Tehát nem egy harag, egy megvetés, hanem mérhetetlen szánalom. Mi volt a legfőbb vágya? Mi volt a legfőbb vágya? Ebből az imádságból azt fogalmazzuk meg, hogy mi volt az ő legfőbb, leghőbben óhajtott vágya. Megtérjen, megtérjen a nép, és mit ismerjen el? Így van, így van. Tehát a népért imádkozik, hogy a nép ismerje el az ő bűnét, és megtérhessen, és visszaforduljon a népnek a szíve, hogy elismerjék, hogy te vagy az Úr, az élő Isten, te fordítod vissza az ő szívüket. Önmagáért imádkozik? Nem. Csak az, hogy ismerjék el, hogy ő az ő szolgája, az Isten szolgája. Ebben az imádságban mérhetetlen szeretet, mérhetetlen türelem, az Isten dicsőségének a féltése, és a nép iránti oldhatatlan türelem és szeretet tükröződik. Menjünk tovább. Szeretnék itt még egy Biblia verset felolvasni, talán kettőt is. Nagyon rohan az időnk, és még van imádsága Illésnek, de hadd olvasunk föl még két verset. Emlékszünk rá a bibliai leírás alapján, hogy erre az imára hogy érkezik a válasz? Amikor Illés ezt imádkozza, akkor mi történik? Közvetlenül ezután az imádság után. Ekkor lobban föl a tűz, és olvassuk el a 38-39. Verset, ugyanebben a fejezetben. Akkor alászállott az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. És most figyeljük. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és ezt mondta. Az Úr az Isten. Az Úr az Isten. Azért tartom csodálatosnak ezt a két biblia verset, mert mit kért Illés? Hogy a körülmények hatására, a nyomorúság közben meglássa a nép, hogy az élő Isten az Isten. És mikor látták ezt meg? Amikor az Isten igazi szabadítást tudott hozni. Közbeavatkozott az eseményekbe. El kellett menni a nyomorúság legmélyére a népnek, hogy megismerje, hogy az ő isteneik nem tudnak segíteni. És amikor az Isten közbeavatkozik, akkor a nép azt kiáltja, ami Illésnek a leghőbb vágya volt, hogy elismerjék, hogy az Isten, az élő Isten, ő hozta ezt a szabadítást, ő menekítette meg a népet. És ő mutatta meg, hogy valóban ő képes egyedül mindent megcselekedni. A 98. oldalról a Proféták és Királyok című könyvből a következő szeretném olvasni egy rövid idézetet. Megdöbbentően tiszta volt a kiáltás, amint végig... Igen, tehát amikor, tehát csak ezt a részt olvasom, hogy amikor a nép kiáltotta, hogy az Úr az Isten, megdöbbentően tiszta volt a kiáltás, amint végig zengett a hegyen, és visszhangzott lenn a síkságon. Izrael végre kijózanodott és felébredt, bűnbánatot tartott. A nép végre belátta, hogy milyen szégyent hozott Istenre. A Baal imádat jellege éles ellentétben, az igaz Isten által kívánt értelmes szolgálattal teljesen ellentétben volt, és mindez teljesen lelepleződött. És most figyeljük a következő mondatot, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni. A nép meglátta Isten igazságos és irgalmas voltát abban, hogy visszatartotta a harmatot és az esőt addig, amíg nevét meg nem vallják. Figyeljük, amikor Isten közbeavatkozik és megoldást hoz, ennek mindig az az eredmény, ez tökéletes megoldás. Nem csak egyszerűen azt látták meg, hogy igen, az Isten ezt is meg tudja cselekedni, és Isten az élő Isten, hanem mit ismert el a nép? Hogy az Isten igaz és igazságos, irgalmas és könyörületes volt, amikor ezt a súlyos csapást megengedte az ő életükben. És ezért imádkozott Illés. Igen, ezt a munkást csak így lehet végezni, ezt az Illés lelkületével és erejével végzett munkát, hogy szeretni azokat, akikért az ember fáradozik, teljesen egybeforva az Isten szándékaival és terveivel, és
kitartóan, akkor is, amikor a jelek még nem mutatnak arra, hogy mindez végbe fog menni. És Illés ezt tette. És a népben az a változás következett be, hogy nem csak azt ismerte el, hogy az Úr az Isten, hanem azt is elismerte, hogy az Isten korábbi büntetőítélete teljesen jogos és igazságos volt. Még egy imádságát hadd olvassunk fel Illésnek. Ez az a bizonyos imádság, amikor az esőért könyörög. Elnézést, az órára nézek, és nincs idő felolvasni a 41-től 44-ig terjedő versekben. Tulajdonképpen itt maga csak a körülmény van leírva, hogy Illés az arcát a térde közé temeti, tehát teljesen megalázza magát Isten előtt, arcra borul. Olvassuk el otthon a 41-től 44-ig terjedő verseket, és a tanulságot szeretném ebből kihangsúlyozni. A hetedik alkalommal, amikor visszajön a szolga, akkor mondja azt a hírt, hogy egy tenyérnyi esőfelhő van. Ugye itt látjuk végig leírva. De hadd kérdezzem meg, hogy az Isten miért ezt cselekedte? Az előbb, amikor Illés az oltár mellett imádkozott, egy rövid, őszinte, alázatos imájára azonnal föllobban a tűz. Most pedig Illés hétszer imádkozik. És első, és nem, második, nem. Hétszer imádkozik Illés, és a hetedik alkalomra jön meg az eső. Szerintetek miért? Miért nem mindjárt ugyanúgy, ahogy az első alkalommal? Vagy amikor kérte, hogy ne legyen eső, az Úr azonnal meghallgatta, és kijelentette, az üzenetet továbbította, nem lesz eső. Az oltárnál első imádságára. Most hétszer kell Illésnek imádkozni. Szeretnék nagyon fontos idézeteket olvasni, hadd olvassam fel a Te ígéd igazság című könyvből az 53. oldalról a következőket. Így olvasom. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Azt akarja, ne haragudjatok, elnézést kérek, én a legjobban az idővel hadakozok, mert 13:30-kor testvérgyűlésünk van, de nem tudom megtenni, mégis egy hosszabb idézetet fogok felolvasni. Elnézést kérek, de muszáj felolvasni, mert amit kijelöltem, mert nem tudok menet közben lerövidíteni. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismerte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a hatodik alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Tehát álljunk meg itt egy pillanatra. Ha Illést azonnal meghallgatja az Úr, és később majd még jön itt egy ilyen idézet is, és ezt is azért majd fel fogom olvasni, mert annyira fontos, hogy az Isten, talán olvasom is, Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk és az ő segítségére van szükségünk. Hitpróba volt, elsősorban hitpróba volt az ő részére, hogy a látszólagos nem meghallgatott imák után hiszik-e és bízik-e abban, hogy az Isten meg fogja hallgatni az imát, és azon kívül pedig mit csinált itt mind a hat alkalommal, amikor még nem volt ima meghallgatás? Alázatosan megvizsgálta az életét. Hogy, és figyeljük meg, mit vizsgált meg magában. Azt mondja, Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotban nem került, amikor nem tulajdonította többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgathatta meg imáját, és hallgathatja meg a mi imánkat. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda imatapasztalat. Imádkozom, és egy nép életében 3,5 évig nincs eső. Utána imádkozom, és jön a tűz. Sátán mivel kísérti ilyenkor az embert? Elbizakodottsággal. Imádkozom, meg lesz. Imádkozom, az is meg lesz.
És ettől a lelkülettől akarta megóvni Illést az Úr, hogy nem hallgatta meg először az imádságát. És hadd mondjam, csak így tudunk mi is alázatosak maradni. Az Isten megengedi, hogy látszólag vannak időszakok, amikor nincs ima meghallgatás. Ami nem azt jelenti, hogy az Úr elvetett bennünket, hanem azt jelenti, hogy hit próbát tart a mi életünkben, és azt akarja, hogy vizsgáljam át az életemet, hogy tulajdonítok-e valami dicsőséget magamnak, van-e valami bűn bennem, ami elválaszt Istentől, és ha ezek nincsenek bennem, akkor kockázat nélkül meg tudj hallgatni, mert akkor biztos, hogy nem magamnak fogom tulajdonítani a dicsőséget, hanem neki fogom tulajdonítani minden élethelyzetben. Felolvasom az utolsó idézetet is. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. Figyeljük meg, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. És most figyeljük ezt a mondatot, annyira gyönyörű. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. És mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, imé kicsinyike felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Mikor eljutott addig a pontig, hogy én semmi vagyok, és nem csak a szájával kimondva, hanem a lelkületében eljutott, hogy semmi nem vagyok, és az Isten a minden, akkor érkezett meg a felelet. Hadd mondjam, hogy Isten olyan csodálatosan akarja megóvni az ő szolgáit az elbizakodottságtól. Mindenkiben, akit az Isten megáldott az életében, bármilyen területen, jelentkezik a kísértés az elbizakodottságra. Most olvastam Luther életéből, és nem tudom, hogy felfigyeltetek-e erre a Nagy Küzdelem című könyvben, most olvastam. Ugye ismerjük azt a szakaszt, csak röviden utalok rá, amikor ugye Wartburg várába menekítették el, és egy évig ott volt, több mint egy évig teljes inkognitóban, tehát senki nem tudta szinte, hogy hol van, és titokban volt ott. És akkor ugye ott olvassuk az idézetet, a körülményeket, és akkor... Azt olvassuk, hogy miért is volt ez az egyéves teljes némaság és elzártság az emberektől. Ugye itt fordította a Bibliát, leveleket írt, hatalmas munkát tudott végezni. Azt írta, hogy Luthernek volt erre a legnagyobb szüksége, mert korábban már nagyon nagy volt a dicsőítés, ami őt körülvette. És vissza kellett, hogy az Úr vonultassa őt, hogy nehogy elnézést hétköznapi szóval a fejébe szálljon a dicsőség, és elbizakodott legyen. Az Úr ezért engedte meg ezt az egyéves időszakot többek között. Ez volt az Úrnak a legfőbb célja vele. Illés idejében is ennek az időszaknak ez volt a jelentősége. És hadd mondjam, mindenki veszélyben van e tekintetben, hogyha az Isten meghallgatja az imáját, áldott tapasztalatokban részesül, hogy egy idő után magabízóvá válik, és akkor az Úr tovább nem tudja használni, meg kell ettől szabadulni. És ez volt Illés életének is egy óriási tanulsága. Menjünk tovább, ez volt még csak a harmadik pont, de a negyedik és ötödik ponttal már csak egész röviden fogok beszélni. Ugye tehát az első volt ugye, hogy az élete az Istennel való kapcsolata olyan volt, hogy az Úr bármit meg tudott rajta keresztül cselekedni, ezért volt hiteles az ő szava. A második, tehát felismerték, hogy az Úr beszéde az ő ajkán igazság. A második volt, hogy nem félt az igazság hirdetésének, az Úr által rábízott üzenet hirdetésének a következményeitől. A harmadik az ima élete volt olyan, ami egyértelművén azzá tette, ugye, ami volt. És a negyedik, a hite, amit szeretnék megemlíteni. Rendületlen hite volt a csüggesztő körülmények ellenére is. Olyan hite volt, hogy amikor semmi nem mutatott a megvalósulása és az Úr szavának teljesítésére, ő akkor is bízott benne, hogy ez meg fog valósulni azért, mert az Úr megígérte. És ne haragudjatok, de itt is muszáj felolvasnom egy egész rövid néhány idézetet.
Azt mondja, nem az eső előjelei nyomán tudta Illés olyan biztosan mondani Akhábnak, hogy készüljön fel az esőre. A próféta nem látott semmilyen felhőt az égen, mert ugye már korábban mondta Akhábnak, hogy menj el, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Ezt akkor mondta Akhábnak, amikor még semmi felhő nem volt az égen. És utána azt mondja, a próféta nem látott semmiféle felhőt, nem hallott mennydörgést. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr lelke késztette. Nem azért, mert látta körvonalazódni az Úr szavának teljesítését, hanem mert élő hite volt az Úr szavában. Ezt talán kihagyom, talán a következőt olvasom. Isten azért használhatta fel Illést Izrael történetének ezekben a válságban terhes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, figyeljük, hitével megragadta a menny ígéretét, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg az Isten nem válaszol a könyörgésére. Itána így olvasom. Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művébe kapott. Ezt mindannyian meg tudjuk tenni. Ilyen hitre van szükség, és figyeljük, ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten igéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Figyeljük, nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan összekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy szembeszálljunk a sötétség hatalmaival. És az utolsó mondatot szeretném felolvasni, utolsó két mondatot, és szeretném, ha megtanulnánk, egyszer ezt megtanulnánk az életben. Azt mondja, Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen bátorságával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. És most figyeljük az utolsó mondatot. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem döbbenetes mondat? Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ezért Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondjuk el a kéréseinket, mert az Isten trónja méltósága múlik az ő szava teljesedésén. Annyira bizonyos, hogy meghallgatja a rendületlen hittel és kitartással mondott imát. Nem olvastuk fel ugye itt az előbb az igét, de ugye azt az ige szakaszt, amit kivetítettünk, ugye az Illésnek az esőért mondott imádságának az ige szakaszát, ott a 41. versben volt található, hogy akkor mondta Illés Akhábnak, hogy eredj fel és egyél, mert nagy esőnek zúgása hallatszik, és utána jön csak az, hogy elkezd könyörögni az esőért. Ekkora hite volt Illésnek. És az utolsó pontot is szeretném megemlíteni, és ezt már csak egészen röviden szeretném megjegyezni, hogy mitől volt Illés, és miért szükséges ez a jellemvonás, amit most meg fogunk említeni, mindenki számára elengedhetetlenül fontos, hogy az Úr fel tudja használni ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Részint már utaltunk rá, de egyetlen egy momentumra szeretnék hangsúlyt helyezni. A 18. fejezet 46. versét olvassuk el. Nem, a 45-46-ot, jó? 45-46-ot. És történt azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől, tehát ugye a 7. imádság hatására, és történt, hogy azon közben besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült, és elment Jezreelbe. És most figyeljük ezek után. És lőn az Úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Nem tudom, ismerjük ezt a történet részletet, hogy ez mit jelent. Ugye a még, az dörbetűvel van szedve a Bibliába, tehát az nincs az eredeti szövegben, ugye ez egy fordítói betoldás. Tehát azt olvassuk, hogy lőn az Úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Hadd olvassak a Proféták és Királyok című könyvből egy idézetet. Így olvasom. Az az előzékeny magatartás, tudnék mit jelent, hogy Jezreel felé, tehát Akháb előtt futott el, futott a gonosz, Isten tagadó király szekere előtt, és mutatta neki az utat. Mert a sötétben és az esőben, hogy visszataláljon, ezért a legszolgaibb munkát végezte, és futott Akháb előtt, és mutatta az utat.
Az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király után iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik miközben Isten szolgáinak vallják magukat, nagyok a saját értékelésük szerint. Utána így olvasom. Ezeknek az embereknek sokat kell tanulniuk Illés példájából. Szavára az ég 3 évig visszatartotta kincseit a földtől. Isten különlegesen megtisztelte, amikor a Kármelen imájára tűz lobbant az égből, és elhamvasztotta az áldozatot. Keze végrehajtotta Isten ítéletét, amikor megölte a bálványozó papokat. Amikor esőért könyörgött, imája meghallgatásra talált. És most figyeljük. Mégis a szemmel látható diadal után, amellyel Isten Illés nyilvános szolgálatát megtisztelte, kész volt ellátni a szolgamunkáját. Az az ember, akiben nincs meg ez a szolgai lelkület, aki nem tud szolga maradni akkor, mikor az Isten felmagasztalja, azt az ember nem tudja felhasználni az ő művében. És éppen ezért ez a figyelmeztetés mindannyiunk számára nagyon aktuális, hogy kérjük ezt az alázatos lelkületet az Úrtól, amellyel Illés rendelkezett. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindaz a jellemvonás, ami lehetővé tette, hogy az Úr fel tudja Illést használni az ő szolgálatában, mindez bennünket is jellemezzen, és hogy mi is a végidején a reformációs munka úttörői lehessünk, azok között lehessünk, akik készítik Jézus eljövetele az utat, Jézus eljövetele előtt az utat, és az Úr nekünk is azt mondhassa majd az ő visszajövetelekor, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy neked volt prófétád abban a korban is, amikor a te néped olyan mély és sötét állapotban volt. Köszönjük, hogy elküldted Illést, és köszönjük, hogy a te ígéden keresztül megmutattad azokat a jellemvonásait, amelyek alkalmassá tették őt arra, hogy a te kezedben ilyen hatalmas eszköz lehessen. De Urunk, köszönjük neked, hogy megígérted, hogy a végidején el fogod küldeni ismét a te szolgádat, azt a lelkületet életre fogod kelteni a te néped között, amely Illést jellemezte. Urunk, adjad, hogy mindannyian Illések lehessünk. Urunk, adjad, hogy mindannyian meg tudjunk változni a mi tunyaságunkból, a mi kényelem szeretetünkből, a mi megalkuvásunkból, a mi hitetlenségünkből, a mi lelkirességünkből. És Urunk, adjad, hogy teljes odaadással, alázattal tudjunk téged keresni. És köszönjük, hogy neked mindannyiunk életére nézve személyes programod van, hogy tudsz bennünket a mi bűneinkből kiszabadítani. Köszönjük, hogy ebben a próbák, a nehézségek is helyet kapnak. És köszönjük, hogy te tudod, hogy egy embert milyen életkörülmények közé kell helyezni ahhoz, hogy ha csak menthető, akkor megmentve legyen. Urunk, köszönjük azt a csodálatos munkát, amit mindannyiunkért és az egész népedért végzel. Urunk, kérünk, cselekedjél miértünk is egyénileg, de a te népedért is. És Urunk, könyörgünk az egész magyarországi művedért, és mindannyiunkért, Urunk, csak azt engedd meg, ami a mi javunkat szolgálja, a mi megtérésünket, a hozzád való igaz megtérésünket. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy adjad, hogy soha ne szűnjünk meg imádkozni, hittel imádkozni, növeld a mi hitünket. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy az emberek, a mi környezetünk is úgy ismerjen bennünket, mint akik a hit és ima emberei vagyunk, akik veled élő kapcsolatban vagyunk, akik nem csak elméleti igazságokat, teológiai ismereteket közvetítenek, hanem akik valóban a te szolgáid, akikhez oda lehet fordulni bizalommal. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy mi így tudjuk embereket a szívünkön hordozni, azokat is, akik még nem ismernek, és így tudjuk egymást is hordozni a mi szívünkön, hogy valóban elmondhassad rólunk, hogy mi a te szolgáid vagyunk. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adj igaz alázatot a mi szívünkbe, és ne engedd, hogy amikor ima meghallgatási tapasztalataink vannak, vagy valamilyen győzelmeket elérünk, ne engedd, Urunk, akkor, hogy mi elbizakodottá váljunk, hanem adjál nekünk olyan alázatot, mint ami Illésben is volt. Istenünk, köszönjük, hogy mindezt kérhettük tőled, és arra szeretnénk téged kérni, hogy mindannyiunk életében cselekedjél sokkal többet, mint kérni tudnánk, és még egyszer kérünk, használjál fel bennünket eszközül a te szent kezedben. Amen.

Kedves gyülekezet, a laodiciai üzenet tanulmányozása közben eljutottunk most a 3. fejezet 20. verséig. A mai alkalommal erről a Biblia versről fogunk szólni, az üzenetnek erről a részéről, amit joggal mondhatnánk, hogy a laodiciai üzenetnek bizonyos értelemben a csúcspontja. Jelenések könyve 3. fejezete 20. versében az üzenet vége felé ezt olvassuk: Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Az üzenet korábbi szakaszait áttekintve olvastunk feddést, olvastunk tanácsot Jézus részéről, de ebben a bibliaversben, ebben az egy bibliaversben nyugodtan elmondhatjuk, hogy sok minden együtt van. Itt van a feddés, itt van benne a kérlelés, de ugyanakkor hatalmas ígéretet is tartalmaz ez a bibliavers. A mai alkalommal tehát erről a bibliaversről fogunk szólni, amit még egyszer így olvasok: Imé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Azt mondtuk, hogy ebben a Biblia versben benne van a feddés, benne van a kérlelés, benne van az ígéret. Nézzük meg, hogy hol van ebben igazából a feddés, ebben az üzenetben, ebben a Biblia versben. Azt hiszem, hogy mindannyian egyértelműen látjuk, hogy a Biblia vers első néhány sora, pontosabban néhány szava tartalmaz egy nagyon komoly feddést, de ami egyben rávilágít a mi laodíciai állapotunknak az okára. Mert a bibliavers így kezdődik, hogy imé az ajtó előtt állok. Tehát Laodíciának, a mi gyülekezetünknek, a mi közösségünknek, ebben a korszakban élő Isten népének ez a legnagyobb baja, hogy Jézussal nincs élő közössége. Jézus csak az ajtón kívül áll. Mennyire különös és elgondolkodtató Jézusnak ez a kijelentése. Nem egy egész különleges helyzet, hogy pontosan ebben a korszakban nyert Isten népe hatalmas világosságot. Az ige ismeret ebben a korszakban a legnagyobb. Elméletben hatalmas gazdagság birtokosa Isten népe. És mégis Jézus azt mondja, hogy ő az ajtón kívül kénytelen állni. Egész különleges helyzet. És tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, hogy mindez a Jézus nélküliség, mindez párosul egy önhittséggel, az ismeret miatt, egy hamis biztonságérzettel, akkor valóban azt lehet mondani, hogy ez a Biblia vers világít rá igazából, hogy mi a legnagyobb probléma a mi életünkben. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ezen nem lehet csodálkozni, hogy ez így van. Mert a Korintusi első levél 8. fejezetének az első verse pontosan erről beszél. A Biblia versnek a második részét szeretném megemlíteni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Szeretnék annyit szólni erről az igéről mindjárt előjáróban, hogy sokan ezt az igét arra szokták felhasználni, hogy azt mondják, hogy nem lényeges az ige ismeret, csak szeressük egymást, és akkor tulajdonképpen minden rendben van. Nem erről beszél itt a Szentírás. Pál apostol azt mondja, hogy az ismeret önmagában, ha nekem csak ismeretem van, még olyan előre haladott ismeretem, ami esetleg másnak nincs is a birtokába, de ha csak ez van bennem, szeretet nélkül, akkor ez nem mást jelent, mint felfuvalkodottságot. De hogyha az Isten, Jézus Krisztus személyesen jelen van az életemben, az Istenről hogy szól a meghatározás? Szeretet.

hogy érezzük-e igazából a Jézus nélküliség állapotát, érezzük-e mindennek a meghatározásnak az igazságát, vagy pedig még most is ott van a lelkünkben az, hogy hát mi annyi mindent teszünk Jézusért, mi tulajdonképpen sok mindent teszünk másokért is, a gyülekezetben is, a misszióban is tevékenykedünk. Azért vajon tényleg igaz ez az állapot, ez a leírás, amit itt olvasunk? Mielőtt tovább mennénk, azért szeretnék annyit elmondani, hogy ne feledjük el, hogy ki mondja mindezt. Az a valaki mondja, aki így mutatkozik be a laodíciai üzenet elején, talán olvassuk is el a 3. fejezet 14. versét, azt mondja az a valaki, aki ezt is mondja rólunk, hogy Jézus az ajtón kívül áll. A 14. versben ezt olvassuk. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete vagy fejedelme. Tehát igen, a hű és igaz tanúbizonyság mondja ezt, hogy a mi életünkben sajnos Jézus kénytelen még az ajtón kívül állni. Igen, de felismerjük-e valóban ezt az állapotunkat? Szeretnék egy idézetet olvasni, és a mai alkalommal több idézetet fogok ebből a könyvből olvasni. Ennek az a címe, hogy Közösség Istennel, ez egy idézet gyűjtemény az imádsággal kapcsolatban. És ebből szeretnék olvasni egy idézetet, először így hangzik. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértéseknek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nekik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak és oly kis hitűek. Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni, legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek, ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is. Igen, én azt hiszem, hogy Jézus nekünk is elmondhatná, amit a korabeli embereknek mondott az ő életében. János evangéliuma 5. fejezetének a 39. és 40. versében Jézus az ő népének, a saját népének, a választott népnek a következőt mondja, János evangéliuma 5. fejezetének a 39. és 40. versében. Azt olvassuk, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Szeretnék először megállni ennél a Biblia versnél, mert ezt nagyon-nagyon sokan nem értik ezt a Biblia verset, én is 20-valahány évig nem értettem ezt a 39. verset, mert első olvasásra kívülről is jól tudtam az igét, de úgy tűnik ez az ige, hogy felszólító módban van, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ugyan ti azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek, tehát minthogyha nem is egészen bizonyos lenne az, hogy ebben van az örök élet, csak a zsidók gondolták így, hogy ebben van az örök élet. De nézzük meg, hogy mit mond ez a Biblia vers valójában. Ez a Biblia vers, amikor azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, ez nem felszólító módban van, hanem ez kijelentő módban van. Jézus azt mondta a zsidóknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, ti olvassátok a tekercseket, ti foglalkoztok mindezekkel, mert azt elhiszitek, azt tudjátok, arról megvagytok győződve, hogy ebben van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. De ezután mondja az ellentétes helyzetet és az egész különös valóságot, hogy és ennek ellenére nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát Jézus elmondja azt, hogy ti kutatjátok az írásokat. Nektek van igeismeretetek, valamilyen igeismeretetek. Azt hiszitek, tudjátok, hogy ebben van az életetek. De ugyanakkor milyen különös, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kérdezem, nem ugyanez a baj a Laodíciának, nem ugyanezt mondja Jézus. Van igeismeret, van hatalmas gazdagság, de Jézus még sincs a szívben. Nem akarunk hozzájönni valóságban, hogy életünk legyen. De nézzük meg, hogy mit mond tovább a 3. fejezet 20. verse. A 3. fejezet 20. versében, miután ezt mondja Jézus, ezt a szomorú megállapítást teszi, hogy ő az ajtó előtt áll, utána mond valamit, egyetlen egy szó, amelyben azt hiszem, hogy hatalmas bíztatás és bátorítás van. Mert Jézus azt mondja, hogy ő nem mond le rólunk amiatt, hogy ő kénytelen kint állni a szívünk ajtajánál. Jézus nem mond le rólunk azért, mert megelégszünk sokszor az elméleti ismerettel, és önhittek vagyunk, és lelki gőg, ami jellemez bennünket, hanem Jézus azt mondja, hogy ott áll és zörget.
Tehát Jézus, kimondhatjuk azt, hogy nem akar beletörődni ebbe az állapotba.

0: Jézus nem akarja ezt elfogadni, ezt az állapotunkat, és akármennyire sérti, és akármennyire bántja ez a visszautasítás, amit kap állandóan a mi részünkről, Jézus ott áll és zörget. Milyen megszégyenítő ez a helyzet, hogy Jézusnak az élet fejedelmének kell ott állni kívülről és zörgetni és várni arra, hogy bebocsátást nyerjen. De ha belegondolunk, micsoda alázat ez Jézus részéről. A Biblia azt mondja Istenről, hogy ő magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Tehát az Istenre az alázat nem csak akkor volt jellemző, amikor Jézus megüresítette magát, emberi szolgaformát vett föl, engedelmes lévén halálig, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Tehát az alázat Jézusra nem csak akkor volt jellemző, amikor itt emberként élt, hanem az Isten egész lényére mindenkor jellemző az alázat. És milyen alázat ez Jézus részéről, hogy ott áll, kitartóan kérlel bennünket és zörget, azért, hogy vele igazi, élő összeköttetésbe kerüljünk. Szeretnék valamit kérdezni tőletek. Volt-e már olyanban részetek, hogy valaki a szereteteteket visszautasította, valaki nem igényelte a társaságotokat? Volt-e már ilyenben részünk? És ha volt, akkor az ember mit tesz? Az ember sértődötten elvonul. Hát ha neked nem kell, hát én nem fogom magam rád erőltetni. És Jézus ezzel szemben mit tesz? Gondoljuk végig, hogy egyénenként, mindannyiunk életében Jézus hány év óta zörget, hány év óta kérlel bennünket, és mindennél jobban vágyakozik arra, hogy mi megnyissuk ezt az ajtót. De hogy zörget Jézus? Mit jelent ez a valóságban, hogy Jézus zörget mindannyiunk szíve ajtaja előtt? Mit jelent ez? Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy Jézus minden életkörülmény által szólni akar hozzánk, zörget minden élethelyzet által. Először a szívünkön belül próbál megszólítani bennünket, a lelkiismeretünkön keresztül ad késztetéseket, ébrezgeti a mi szívünket, hogy ne legyünk nyugton ebben az állapotban, amiben vagyunk, érezzük a hiányát annak, aminek oly fájó a hiánya a mi életünkben. De utána az életkörülményeinkben, a próbáinkban, a nehézségeinkben, minden egyes esemény, amit megenged az életünkben, legyen az öröm, legyen az két kézzel való áldása, legyen az ennek a megvonása, minden zörgetés Jézus részéről, minden egyetlen egy a célja, hogy bennünket megszólítson, és megnyissuk végre az ajtót, és beengedjük, és vele élő közösséget ápoljunk. De Jézus zörget még másféleképpen is. Jézus zörget a mi szívünk ajtaján az események által, amik nem velünk történnek, de a világban történnek, és látjuk ezeket az eseményeket. Jézus megszólít bennünket a teljesedő proféciák kapcsán is. Megszólít bennünket mindazzal az eseménnyel, amit látunk, tapasztalunk magunk körül. De ugyanakkor megszólít bennünket a szűkebb körünkben történt események kapcsán is. Ne haragudjatok, úgy érzem, muszáj megemlíteni, és szeretnék 2-3 szóval csak hivatkozni erre a nagyon tragikus eseményre, ami történt gyülekezetünkben pár héttel ezelőtt, Ceglédi Attila testvérünk halálára. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy volt-e valaki közülünk, akit valahol ne rázott volna meg, valahol ne egy zörgetés lett volna Jézus részéről a mi életünkben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ennek az esetnek is mindannyiunk életében volt mondani valója. Jézus ezt is arra fordítja mindannyiunk életében, hogy zörgessen, hogy bebocsátást nyerjen, hogy érezzük, hogy nem jó ez az állapot, amiben vagyunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus kitartóan zörget mindannyiunk szíve ajtaján egyénileg is, de közösségileg is. De nézzük csak meg, hogy Jézus ezt a zörgetést vajon egyforma módon teszi-e, vagy pedig fokozza a zörgetésnek az ütemét. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a zörgetés, ez a kopogtatás egyre sűrűbb. Ez egyre intenzívebb Jézus részéről. Miért? Mert pontosan tudja, hogy mennyire rövid időnk van már hátra. Pontosan tudja, hogy milyen kevés időnk van arra, hogy megnyissuk igazából az ajtót, és beengedjük őt az életünkbe, és igazi közösséget ápoljunk vele. És ezért nyugodtan lehet mondani, hogy szinte meghatványozza az erőfeszítéseit azzal arányban, ahogy csökken a mi időnk. és megpróbál mindent megtenni azért, hogy mi valóban élő közösségre jussunk vele. De sokszor úgy elgondolkodtam azon, hogy Jézusnak ez milyen fájdalom lehet, látva azt, hogy mennyire rövid időnk van, és mi mennyire közömbösen csak a saját magunk problémáival vagyunk elfoglalva, nincs meg az az élő közösség, ami a győzelemnek az egyedüli feltétele. És Jézus nem tehet más, csak zörget, egyre sűrűbben, zörget minden módon, de várnia kell. Arra kell várnia, hogy én magam nyissam meg az ajtót, és vágyakozzam a vele való élő közösség után. Utána hogy folytatódik ez a Biblia vers? A 20. vers így folytatódik utána, ugye, hogy imi az ajtó előtt állok és zörgetek, és utána Jézus azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Igen, ezután jön ez a lépés, kimondhatjuk, hogy az egyedüli lépés, amit nekünk kell megtenni. Mert Jézus ott áll, Jézus zörget, és majd a Biblia vers végén látjuk, hogy Jézus az, aki belép az ember életébe, és velünk vacsorál, ápolja a közösséget. De a Biblia versnek ez a része kimondja, hogy van valami, amit nekünk kell megtenni. Nekünk kell meghallani ezt a halk és szelíd hangot, ezt a kérlelést, ezt a zörgetést, nekünk kell meghallani, és nekünk kell megnyitni a mi szívünk ajtaját. Ezt ő helyettünk elvégezni nem tudja. Mit jelent ez, hogy meghallani és megnyitni az ajtót? Mit jelent ez a valóságban? Igen, meghallani, amit ő akar mondani nekünk. Meghallani ezt a késztetést, és erre válaszolni, igennel válaszolni, és dönteni Jézus mellett. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezt jelenti megnyitni az ajtót. Megnyitni az ajtót nem azt jelenti, hogy akkor én ettől kezdve a saját erőmből én valami hatalmas dolgokat fogok véghez vinni, én egészen más életet fogok élni. Nem ezt jelenti megnyitni az ajtót. Nem ezt jelenti. Azt jelenti megnyitni az ajtót, hogy vállalom a Jézussal való közösséget, meghozom a döntést az életemben, és ezt Isten előtt imádságban kifejezem, hogy én igen, ezt az utat akarom választani, a vele való közösségnek az útját. És innentől kezdve, amikor megtettem azt, amit én tehetek, semmi többet nem tehetek, és ettől kezdve imádkozom ennek a kapcsolatnak a megvalósulásáért, innentől kezdve Jézus az, aki munkálja bennem az akarást, munkálja bennem a véghezvitelt is jókedvéből. De a döntés, a választás az enyém. Igen, ő utána munkálni fog mindent. A vele való közösség valóban gyógyulás mindenre. Mindent ő fog ezek után munkálni. Ugye elgondolkodtam azon, hogy milyen különös, hogy Jézus az akarást is munkálja az emberben. Akkor nem bénítja meg így teljesen az embert? De nem. Miért? Mert ha én eldöntöttem szabad akaratból, ez az én részem, hogy választok, ha őt választom, akkor igenis kérhetem arra, hogy munkálja bennem az akarást kitartóan. Miért? Milyen az emberi akarat? Hányszor buzdulunk fel az életben valamire? Akarunk valamit? Szeretnénk valamit? És utána mi van a saját akaratunkkal, amit pedig mi akartunk valamit? Egész rövid idő után újra alábbhagy a lendület, az akarat megtörik. Igen, ha én választottam, ha én döntöttem, akkor kérhetem őt, hogy munkálja bennem az akarást, és munkálja bennem a véghezvitelt is az ő jókedvéből. De gondolkodjunk el azon, hogy miért olyan nehéz mégis ezt a lépést megtenni. Gondoljuk végig azt, hogy ezen múlik minden, hogy én meghallom-e, és megnyitom-e az ajtót. Miért olyan nehéz mindez az ember számára? Hiszen valóban azt lehet mondani, hogy ez a kulcsa a győzelemnek, de miért olyan nehéz? Mert az ember érzi a lelkében, és tudja, hogy ez egy teljes átadást követel. Ezt nem lehet fél szívvel megtenni. Ez szembefordulást jelent mindazzal, amit az Isten megítél. Ez a bűnökkel való végleges szembefordulást jelenti az ember életében. És az ember mennyire különös, mennyire tragikus, hogy ilyen állapotban vagyunk, de ragaszkodunk inkább a mi bűneinkhez, ragaszkodunk a mi bálványainkhoz, ragaszkodunk a mi szokásainkhoz. Ahelyett, hogy ezt a lépést megtennénk, megnyitnánk az ajtót. Igen, a mi lemondás mindarról, amit ő megítél, de szeretném kérdezni, hogy amit az Isten megítél, az igazi örömet és tartós boldogságot jelenthet-e az ember életében? Semmiképpen nem. Jézus semmiről való lemondást nem követel, ami nekünk igazából jó lenne. Csak azokról való lemondást, ami úgyis gátját képezik a mi örök életünknek és a mi igaz boldogságunknak, és mi mégis milyen nehezen vagyunk hajlandók ezt a lépést megtenni, mennyire ragaszkodunk sok mindenhez, pedig Jézus valami olyat akar nekünk adni, ami mindennél nagyobb és mindennél értékesebb, a vele való vacsorálásnak a lehetőségét, a vele való személyes, élő és állandó közösségnek a lehetőségét. Pedig kimondhatjuk, hogy enélkül, hogy mi meghalljuk ezt a szót és beengedjük Jézust, enélkül nem tarthatunk fönt vele élő kapcsolatot. Ő nem fogja elvégezni azt mi helyettünk, amit nekünk kell elvégezni. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy mi halljuk az ő hangját, és sokszor megelégedünk ezzel, hogy igen, hallottam, hogy megszólított, igen, hallom az ő hangját, sokszor megelégszünk ezzel, de utána a megnyitást, a teljes átadást azt valahogy elodázzuk. Megnyugtatjuk magunkat abban, hogy mi sok mindent cselekszünk az Istenért, mi sok minden munkát végzünk érte. És valahogy elodázzuk, várunk még valamire, valami kedvezőbb alkalmakra, jobb lehetőségre, és nem veszük észre, hogy igazi közösség nem jöhet addig létre, amíg meg nem tettük ezt a döntő lépést, meg nem nyitottuk valóban a mi szívünket az Isten előtt. De hogyha ez bekövetkezik, ha mi megnyitjuk igazából a szívünket az Isten előtt, akkor válik valóra, amit a versnek, a Biblia versnek az utolsó része említ, hogy akkor bemegyek ahhoz az emberhez, vele vacsorálok, és ő én velem. Ekkor valósulhat meg az új szövetségnek az ígérete. Mi az új szövetségnek az ígérete Jeremiás könyvében? Jeremiás könyve 31. fejezetében nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Jeremiás könyve 31. fejezetének a 31., 33. és 34. verse a következőt mondja erről a szövetségről, erről a Jézussal való kapcsolatról. Imé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ő pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Igen, elmondja a Szentírás, hogy mit jelent az új szövetség, mit jelent a Jézussal való szövetség. Azt mondja, hogy a törvényemet az ő szívükbe, az ő bensejükbe helyezem. Törvényemet, önmagában a törvényt? Nem. A törvényt a törvényadóval együtt. Igen, ez ettől kezdve nem csak egy külső, kötelező, megtartandó paragrafus lesz, hanem az én törvényemet az ő belsejükbe, az ő szívükbe helyezem. Igen, egy Jézussal való belső kapcsolat. Nem egy külső kapcsolat, hogy bizonyos formákat megcselekedni, bizonyos törvényeket megtartani kívülről, hanem egy belső lelki kapcsolatot mutat ez. Utána azt mondja, hogy Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Tehát egy személyes kapcsolatot feltételez ez Isten és minden egyes ember között. Ami mit jelent? Hogy megvalósul a testben Jézus Krisztusnak a fő volta. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a testnek a feje Jézus Krisztus. És a testnek minden egyes tagja a fejjel kell, hogy kapcsolatban legyen. Így tud működni a test. Igen, Jézus azt mondja, hogy ez az új szövetségnek az ígérete. És utána azt mondja, hogy nem tanítja többé senki az ő atyafiát, hogy ismerjék meg az Urat. Mit jelent ez? Hogy az Isten minden embert személyesen vezet el az ő megismerésére. Minden embernek személyes tapasztalatokat ad az ő lényéről, kiknek, a kicsinyeknek és a nagyoknak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy valaki életkorban picit áll gyermek, vagy pedig életkorra nézve felnőtt, hanem a hitben kezdők, akik éppen most indultak el ezen az úton, de a hitben érettek is, közvetlenül Istentől várhatják Jézus jelenlétén keresztül a tanítást. De nézzük meg, hogy ez hogy valósul meg, ez a kapcsolat, az Istennel való közösség, hogy Jézus az ember szívében lehessen, ahogy Jelenések könyve fogalmaz. Egész röviden erről csak néhány gondolatot szeretnék mondani, mert ezeket az igéket annyira jól ismerjük. Jézus azt mondja, hogy még a földi életében, hogy én imádkozom azért, hogy eljöjjön hozzátok a Szentlélek. Én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek. Igenis leírja, hogy a Szentlélek lesz az, aki őt helyettesíti az emberi életben. A Szentlélek vezeti el az embert minden igazságra, megérteti Jézusnak a szavait, Jézusnak a kijelentéseit az ember életében. Igen, a Szentlélek által valósul meg a Jézussal való állandó kapcsolat, ez a bensőséges, baráti viszony. Hogyha ez nincs meg, akkor az ember ámíthatja magát, hogy ő az Isten gyermeke, de azt mondja Pál apostol, hogy akit nem a Krisztus lelke vezet, az nem lehet az övé, és akiket az Isten lelke vezérel, csak is azok az Istennek fiai. De befejezésül az Isten tiszteletünk hátralevő részében szeretnék néhány gyakorlati dologról szólni, mert én úgy érzem, hogy mindannyian sokszor úgy vagyunk, hogy bizonyos gyakorlati dolgok hiányoznak a mi életünkben ennek megvalósulása terén. És ezért szeretnék a gyakorlatról néhány szót szólni, hogy mit jelent ez valóban, hogy én megnyissam az ajtót, és Jézussal egy élő közösséget ápoljak. Szeretném, hogyha kimondanánk röviden azt, hogy minden az imádságon fordul meg. Szeretném, hogyha valóban ezt annyira a lelkünkre helyeznénk, amennyire csak lehet, hogy ennek nincs más eszköze, a Jézussal való ilyen kapcsolatra eljutásnak nincs más eszköze, mint az imádság. A római levél 10. fejezetének a 11-től 13-ig terjedő verseiben hadd olvassak el 3 biblia verset, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között. Mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mit mond ez a Biblia vers? Azt mondja ez a Biblia vers, hogy mindenkinek egy Ura van, az Isten mindannyiunknak az Istene, és azt mondja, hogy ez az Isten nem személyválogató Isten, mert ő kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Tehát Jézus arra vár, hogy hívjuk segítségül, hogy ő gazdagon tudja nekünk adni az ő kegyelmét, a vele való közösség áldásait. És utána itt jön a hatalmas ígéret, a másik ígéret, hogy mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, aki imában hozzáfordul, tőle várja a vezetést és a segítséget, itt jön az ígéret, hogy az megtartatik. Mi az egyedüli eszköze a mi megtartatásunknak, a mi győzelmünknek? Segítségül hívni az ő nevét. Mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. Miért? Mert azt a valakit hívhatjuk segítségül, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az imán múlik minden. Szeretnék ebből a könyvből, mint ahogy az előbb említettem, most néhány részletet felolvasni. Először csak egy mondat, ez a mondat a Nagy Küzdelem című könyvből vett idézet, azaz a korszakok nyomából vett idézet. Így hangzik, egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádkozás nélkül. Én azt hiszem, hogy ezt a mondatot odáig értjük, hogy egy napig sem vagyunk biztonságban imádkozás nélkül, de hogy egy óráig sem legyünk biztonságban imádkozás nélkül. Mit mond ez az idézet? Ez az idézet elmondja, hogy igen, az igazi, komoly, kitartó imádság nélkül nem lehetünk biztonságban, de nem elég az, hogy reggel és este kitartóan, komolyan imádkozunk, nekünk napközben is kapcsolatban kell lenni az erő és a hatalom forrásával. Nekünk egy állandó imádkozó életet kell érni ahhoz, hogy a Jézussal való közösségünk megmaradjon. Szeretném valamit kérdezni, reggel imádkozunk az Istenhez, utána elindulunk, kilépünk a hétköznapokba, azaz kilépünk az aznapi feladatok végzésének a területére. Gondoljuk végig, hogy hányszor jut eszünk be az Istennel való kapcsolat, hányszor jut eszünk be. Rengeteg minden nagyon, amit tenni kell egymás után a teendők, és hol van a Jézussal való kapcsolat? Hol van az a bensőséges, meghitt kapcsolat? Szeretnék egy Biblia verset olvasni Jézus életéből, ami rávilágít erre, hogy ez hogy valósulhat meg. Lukács evangélium a 9. fejezetének a 18. versében egy egész különleges igét olvasunk, én nem olyan túl régen figyeltem föl erre az igére. Jézusról ugye nagyon sok élethelyzetben látjuk, hogy imádkozik. Sokszor egész éjszakákat imádkozik. Azt olvassuk, hogy hajnalban, szürkületkor elment magában és imádkozott. Igen, Jézusnak az ima életét látjuk így bemutatva a Szentírásba. De mit mond a 9. fejezet 18. verse? Jézus megy a tanítványaival valahova, egyik helyről a másikra, és ezt olvassuk, és lőn, mikor ő magában imádkozott, vele voltak a tanítványok. Nem is olvasom tovább. Jézus magában imádkozott, és vele voltak a tanítványok. Tehát Jézusnak az atyával való kapcsolattartása nem szorítkozott a reggeli imádságra, meg sokszor az éjszakai imádságra, hanem Jézus, amikor ment az úton, amikor ment a tanítványaival, minden pillanatot megragadott ahhoz, hogy az ő gondolatait fölküldje az atyához, és hogy az atyával keresse a kapcsolatot, gondolatban magában is imádkozott. Sokszor azt mondjuk, hogy hát nekünk annyi dolgunk van, hogy erre végképp nem érünk rá napközben, a rengeteg munka közben, hogy mi a gondolatainkat felfelé küldjük időnként, és az Istenhez fohászkodjunk, tartsuk vele a kapcsolatot. De azért annyira szeretném, hogyha egy napot tartanánk úgy az életünkben, mindannyian egyetlen egy napot, hogy tudatosan próbáljuk megkontrollálni magunkban azt, hogy mikor, mire gondolunk. Csak egy napot próbáljunk meg, minden nap, a napnak minden pillanatában, reggeltől estig próbáljuk meg magunkat figyelni, hogy mi minden van a mi gondolatunkba. És meg fogjuk látni, hogy mennyi a hiába valóság. Meg fogjuk látni azt, hogy mennyi az olyan dolog, amin tulajdonképpen nem is kell töprengeni, mert olyan csak olyan üres járatban van az agyunk, hogy így mondjam. Igen, sok-sok időnk lenne nekünk naponta is, hogy fölfelé tekintsünk, az Istenbe kapaszkodjunk. Ha nincs is idő meg lehetőség arra, hogy valahova félrevonuljunk és leborulva imádkozzunk, de hogy a Jézussal való kapcsolatot keressük, igen, erre biztos, hogy van mindannyiunknak napközben időnként ideje. És ezért mondja ez az idézet, hogy egy napig, de egy óráig sem lehetünk biztonságban anélkül, hogy ne imádkoznánk. A másik idézet így hangzik. Jézus, a menny fenséges ura társul szegődik mindazok mellé, akik hozzájönnek terheikkel, gyengeségeikkel és gondjaikkal. Az a kiváltságunk, hogy naponta nyugodt, közvetlen és boldog közösségben lehetünk Jézussal. Igen, ez a legnagyobb kiváltság, ami létezik. Minden terhünket, gondunkat rávethetjük, és naponta a nap folyamán is élő közösséget ápolhatunk az imán keresztül Jézussal. De mi mindent kell nekünk kérni Jézustól ahhoz, hogy a vele való kapcsolat igazi lehessen, töretlen lehessen, és hogy megvalósulhasson, amit ő így mond, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mindenek előtt a Jézussal való közösség szükségessé teszi a mi számunkra, hogy kérjük tőle az igazi bűnbocsánatot, az életünk áttekintése, az életünk segítségével történő átvizsgálása és a bűneink lerendezése. Mit mond a Szentírásban Isten? Hogy ő a bűnnel közösséget nem ápolhat. Jézus felajánlja a velünk való közösségét. Nem vetel bennünket a mi bűneink miatt, de nem a mi bűneinkkel együtt akarja velünk a kapcsolatot tartani. Igen, a bűnrendezés, az életünk átvizsgálása és az őszinte bűnbevallás Isten előtt mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez a kapcsolat élő és igazi meghitt baráti kapcsolat lehessen Isten és Jézus között, ember és Jézus között. De a másik gondolat, amit szeretnék megjegyezni, nem elég a múltat átvizsgálni, nem elég a mi életünk bűneire bocsánatot nyerni, hanem azt mondja János első levele 2. fejezetének 6. verse, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ha mi ezt a kapcsolatot akarjuk Jézussal, ezt az élő, bensőséges kapcsolatot, akkor hogy valósulhat ez meg? Ha mi ugyanúgy járunk, ahogy Jézus járt. Ha követjük Jézust az ő földi életében. Jézusra mi volt jellemző, mint az előbb is már megemlítettük? Az atyával való állandó kapcsolat. Az Isten akaratának a keresése, és annak a megvalósítása az ő életében, és ezért az erőért való folyamodás az atyához. Igen, Jézus így járt az atyával, így élt ebben a földi életében, és azt mondja a Szentírás, hogy ha mi benne maradunk, akkor ez csak úgy valósulhat meg, ha mi is úgy járunk, ahogy Jézus járt ebben az életben. És mit jelent ez a mi számunkra a gyakorlatban, hogy úgy járni, ahogy Jézus járt? Egy rövid idézet így hangzik a Tapasztalatok és Látomások című könyvből. Ha kísértések és próbák jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Tehát, ha jön a kísértés, hogy ne úgy járjunk, ahogy Jézus járt ebben a földi életben, ne úgy győzzünk, ahogy győzött ő, akkor mit tegyünk? Járuljunk Istenhez, és küzdjünk ő vele imában. És itt jön az ígéret, Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzedelmeskedhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Mikor szoktunk mi imádkozni a kísértésekkel kapcsolatban? Mikor szoktunk imádkozni? Én azt hiszem, hogy nekünk ez a fajta imádkozás is leszűkül reggelre vagy estére. Kérjük az erőt az aznapi küzdelmekhez. De gondoljuk végig a mi életünket, amikor jön a kísértés. Mire való kísértés? Például arra, hogy most ingerülten szóljak, most valamilyen durva dolgot cselekedjek, vagy valamit indulatból csináljak. Nem hatalmas nagy dolgok, de mégis olyanok, amik az Isten által megítél dolgok. Mit szoktunk mi olyankor tenni? Mikor jön a kísértés, és érezzük ezt, hogy szinte úgy tolul föl bennünk valami, akkor mit teszünk? Elcsendesedünk, és fohászkodunk az Istenhez, hogy Uram, most adjál nekem erőt, mert érzem, hogy minden szinte ágaskodik bennem. Vagy pedig oda se figyelünk, vagy föl se ismerjük ráadásul a kísértést, hanem egyszerűen valami ért bennünket, kimondjuk, amit gondolunk, és utána esetleg gondolkodunk, hogy hú, azért ez kár volt megtennünk. A múltkori alkalommal beszéltünk a szemgyógyító írról, a Szentlélek szemgyógyító írjáról, és arról egy idézet, Ellen White idézet azt mondja, hogy mi az a szemgyógyító ír. Azt mondja, hogy egy idézetben a Bizonyságtételek 4. kötetében, hogy az a kegyelem és bölcsesség, hogy felismerjük a bűnt, bármilyen formában közeledik hozzánk, bármilyen álcázással közeledik hozzánk. Ez a szemgyógyító ír. De mi sokszor a kísértés sem veszük észre. De ha észrevesszük, akkor is teszünk valamit, amit a pillanatnyi ösztöneink diktálnak, és utána érezzük, hogy kár volt, helytelen volt. De hol van az állandó kapcsolat Jézussal, hogy amikor jön a kísértés, akkor azonnal hozzá fohászkodjunk. Mit mond a zsidókhoz írott levél? Járuljunk hozzá alkalmas időben való segítségül. És ott van az alkalmas idő, amikor jön a kísértés. És hogy szólt az idézet? Jézus nem enged bennünket üresen távozni. És szeretném az egyik legbátorítóbb idézetet felolvasni a vele való szövetség kapcsán, a vele való együttjárásról. Ezt olvassuk a 35. oldalon. Ha bárki, aki naponta közösségben van Istennel, eltéveszti az utat, ha egyetlen pillanatra leveszi tekintetét Jézusról, az nem azért van, mert szándékosan vétkezni akar. És most figyeljük, ha belátja hibáit, Jézushoz jön, és szemeit újra reáemeli, az a tény, hogy vétkezett, egyáltalán nem teszi őt kevésbé drágává Isten szívének. Igen, Jézus nem elvetni akar bennünket a mi bűneink miatt, hanem ki akar belőle emelni. És ha mi beleesünk a bűnbe, de rátekintünk, és hozzá fordulunk vissza, ő nem fog elvetni, ő nem töri fel a szövetségét, a velünk kötött szövetségét emiatt, hanem meg akarja újítani, rá akar ébreszteni arra, hogy még nagyobb szükségünk van a vele való közösségre. Ő ugyanúgy szeret akkor is, de még közelebb akar bennünket magához vonni. Igen, imádkoznunk kell ezen kívül mindenképpen a Szentlélek jelenlétéért. A Szentlélek minél hatalmasabb mértékű ajándékáért a mi életünkben. A Szentléleket nem adagokban, egységes adagokban kapjuk. Nem így működik ez. Hanem amilyen mértékig befogadjuk, olyan mértékig nyerhetjük el a Szent Lelket. Imádkozni kell ezért, nem mérték szerint adja a lelket, mérték nélkül adja Isten a lelket. Nekünk imádkozni kell egyre többért a Szentlélek erejéből és hatalmából, hogy megnyilvánulhasson a mi életünkben. Jézus maga mondja ezt, hogy kérjünk ezért, állandóan könyörögjünk. Azt mondja Jézus, hogy ha mi a gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni, a mi gyermekeinknek, akkor mennyivel ne inkább adna Szent Lelket azoknak Jézus, akik tőle kérik. Igen, ezért is naponta imádkoznunk kell. De tegyük fel azért azt a kérdést is, hogy mi naponta szoktunk-e imádkozni a Szentlélek minél nagyobb arányú jelenlétért a mi életünkben. Küzdünk-e ezért? Kérjük-e azt, hogy pillanatról pillanatra ő vezessen bennünket? Vagy pedig úgy időnként eszünkbe jut, de igazából nem is küzdünk a Szentlélek jelenlétért minden nap a mi életünkben? És ezek után még egy gondolatot hagyj jegyezzek meg, hogy miért kell imádkozni. És ez az egy szó, mindenért. A Péteri első levél 5. fejezet 7. verse azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Ez a három gondolat volt a legfőbb, amit szerettem volna elmondani, a bűnrendezés, az Istennel való járás, tehát hogy úgy tudjunk járni, ahogy Jézus járt, a jellemfejlődés, és ezen kívül a Szentlélek ajándékáért, de ezen túlmenően mindenért imádkoznunk kell. Azt hiszem, mindannyian ismerjük azt, amikor az ember az életében valakivel jó barátságban van. Mit szoktunk elmondani annak, akivel jó barátságban vagyunk? Egy-egy dolgot, csak úgy nagyjából egy-két szóval ecseteljük a történéseket a mi életünkben, vagy pedig alig várjuk már, hogy beszélgethessünk, és mindent elmondunk. Igen, Jézus ezt akarja, hogy minden gondunkat őre elvessük, hogy ez az igazi kapcsolat kialakulhasson, megvalósulhasson, hogy ő velünk vacsorál, és mi pedig ő vele. És befejezésül két idézetet szeretnék olvasni, az egyiket a 74. oldalról a következőképpen. Isten minden lesz nekünk, aminek hagyjuk, hogy legyen. Milyen elgondolkodtató mondat. Ő minden lesz nekünk, ha hagyjuk, hogy legyen. Langyos, félszívű imáink nem hoznak nekünk áldást a mennyből. Nyomatékosan kell feltárnunk kéréseinket. És utána az utolsó idézetet így szeretném olvasni, ez egy kicsit hosszabb idézet. De ez az idézet arról beszél, hogy amikor a legtöbb munkánk van, amikor a legtöbbet fáradozunk, még akár az Isten ügyéért is, akkor sem szabad elhanyagolnunk ezt a vele való kapcsolattartást. Az ő érte való munkálkodás, az ő művében való tevékenykedés nem pótolja a vele való élő személyes összeköttetést és kapcsolatot. És ez az idézet így hangzik. Ha megengedjük, hogy a munkában tanúsított igyekezet elvonjon bennünket annak a célnak a teljesítésétől, hogy naponta keressük az Urat, a legsúlyosabb hibákat fogjuk elkövetni, és a legsúlyosabb veszteségeket fogjuk elszenvedni. Tehát, hogyha a sürgető munkánk megakadályoz abban, hogy őt keressük naponta buzgó szívvel, akkor azt olvassuk, hogy hatalmas hibákat követhetünk el. Az Úr nem lesz velünk, mert bezártuk előtte az ajtót, és így nem jut el a lelkünkhöz. De ha imádkozunk akkor is, amikor kezünk munkával van tele, az Úr füle nyitva lesz, és meghallja könyörgésünket. Ha elhatározzuk, hogy nem szakadunk el erőnk forrásától, az Úr is elhatározza, hogy jobb kezünk mellett marad, és segítségünkre siet, hogy ne kelljen megszégyenülnünk ellenségeink előtt. És most figyeljük, Krisztus kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy hát nem hagyhatjuk abba, hát tevékenykedni kell, hát dolgozni kell, hát annyi a munkám. Hogy szól az ígéret? Ha én elhatározom, hogy őt keresem állandóan és kitartóan, akkor ő is elhatározza, hogy olvastuk, hogy jobb kezünk felől lesz, és az ő kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Azokat, akik szeretik és félik az Urat, gondok sokasága veheti körül, anélkül, hogy bizonytalanná és botladozóvá tenné lépteiket. Isten gondoskodik rólad azon a helyen, ahova kötelességeid állítanak. De most figyeljük, de gondod legyen arra, hogy amilyen gyakran csak teheted, keresd fel azt a helyet, ahol el szoktad mondani imáidat. Tehát mi az ember részéről az egyedüli feltétel? Az ima. Keresni Istent imában. Gondod legyen arra, hogy amilyen gyakran csak lehet, keressed fel azt a helyet, ahol el szoktad mondani imáidat. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a fajta ima kapcsolat megvalósulhasson köztünk és Isten között Jézus által. Hogy létrejöhessen ez a közösség, amire Jézus olyan régóta vágyódik, hogy megnyissuk az ajtót, meghalljuk az ő szavát, megnyissuk az ajtót, vele vacsorálhassunk, és ő mi velünk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ebben az áldott közösségben mindannyiunknak részünk lehessen. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked a te végtelen és változhatatlan szeretetedért, és köszönjük neked azt, hogy te nem adod fel a miértünk való fáradozást. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te ott állsz mindannyiunk szíve ajtajánál hány és hány év óta, és te zörgetsz, kopogtatsz kitartóan azért, hogy mi megnyissuk az ajtót, és beengedjük téged, hogy te veled egy élő közösséget tudjunk ápolni és fenntartani. Urunk, tudjuk, hogy ez neked misoda fájdalom, hogy te nem tudod azt elérni a mi életünkben, amit te szeretnél. mikor pedig te pontosan látod, hogy milyen hatalmas erőt adsz nekünk, és tudnál nekünk adni, és hogy micsoda ajándékot tudnál nekünk adni azáltal, hogyha igényelnénk a veled való közösséget. Kérünk téged, bocsássad meg, hogy annyira nem értékeljük ezt a mi életünkben sokszor. És kérünk téged, bocsássad meg azt is, hogy mi sokszor belefeledkezünk a munkába, még esetleg a te érted való munkába is, ahelyett, hogy igazából ezt tennénk, hogy megnyitjuk a mi szívünk ajtaját a te kérlelésed elől. Urunk, segítsél magunkat átadni neked teljes mértékig. Ne engedd Istenünk, hogy nekünk csak egy hitünk legyen, egy vallásunk legyen, valami formák, amiket követünk. Urunk, ne engedd, hogy ez legyen a mi életünkben, hanem adjad, hogy veled élő közösségben tudjunk járni nap, mint nap. És kérünk, tanítsál meg bennünket imádkozni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt van ez a hatalmas ajándék a mi életünkben, az imának a lehetősége, hogy ezáltal téged megszólíthatunk, kapcsolatot tarthatunk fenn. Istenünk, köszönjük mindazt az áldást, amit ebből akarsz nekünk adni. De bocsássad meg, hogy ezt az eszközt is nem úgy vesszük sokszor igénybe, ahogy kellene. Kérünk téged, taníts minket imádkozni. És adjad, hogy elnyerjük azt az áldást, amit te megígértél nekünk. Urunk, köszönjük az ígéretet, hogy te nem engedsz bennünket üresen távozni. Köszönjük neked azt, hogy ha mi valóban odafordulunk te hozzád, és valóban odafigyelünk arra, hogy nap mint nap ápoljuk veled a kapcsolatot, akkor te olyanokat végzel el a mi életünkben, amit magunk minden erőnk megfeszítésével se tudnánk elvégezni. És köszönjük, hogy neked a veled való kapcsolat által igazi győzelmeket adsz nekünk. Urunk, köszönjük, hogy minden ettől függ, hogy mi megnyitjuk-e az ajtót, és köszönjük, hogyha megnyitjuk, akkor minden áldást tesz magával, hogy Jézusunk a te jelenléted. Kérünk téged, segíts, hogy ez valóra váljon mindannyiunk életében, és hogy ezáltal győzőkké lehessünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Tehát szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az ezévi utolsó és a sorozatunk hetedik előadásán, amelynek ez a címe a 10 parancsolat. Két héttel ezelőtt Mózes élettörténetét vettük át, és akkor jeleztem, hogy a 10 parancsolatot egy külön előadás keretében szeretném ismertetni, és most ez alkalommal erre térnénk rá. A 10 parancsolatot Isten a kivonulás után 3 hónappal adta Mózesnek, ő volt a képviselője a zsidó népnek, és általa adta Isten nem csak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. És itt van rögtön az első kérdés, amit felszoktak vetni emberek, hogy miért éppen ebben a történelmi időben hangzott el a parancsolat.

olvashatjuk kétszer is Mózes első könyvében, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, rendeléseket, végzéseket. Az emberiség kezdeti történelmében hatalmas életkorokat éltek emberek, és a generációk egymás mellett élhettek, és így szájhagyomány útján terjedtek ezek az isteni törvények, parancsolatok. Mózesnek azért adta át Isten írásban ezeket a rendeleteket, mert az ő korára került veszélybe már a szájhagyományozódás. Tehát valamit ugye azért kell leírni, mert a szóbeli hagyomány már nem biztos, már nem tökéletes, emberek hozzáadnak, elvesznek belőle, eltorzítják. Isten az időszámításunk előtti 15. században határozta el ezt a Biblia szerint, hogy az élet örök törvényei 10 egyszerű rendelkezésben írásba foglalja, és átadja Izrael népének és az egész emberiségnek. Tehát ne úgy gondolkodjunk a 10 parancsolatról, hogy ez csak a zsidó néppel kezdődik, vagy a sínai hegyi szövetségkötéssel. Mind a 10 törvényről látni fogjuk majd, hogy ezek örök rendelkezések. Most a második kérdés, amit még bevezetésképp fel kell, hogy vessek, hogy vajon miért ilyen a 10 parancsolat szerkezete, vagy felosztása. Ugye felrajzoltam a táblára, ott bal oldalt látjuk, hogy 2 törvénytáblára írta fel ezt Isten, és adta át Mózesnek, és az első törvénytáblán van 4 parancsolat, a másodikon van 6 parancsolat, így adódik össze a 10 parancsolat. Vajon miért nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy ne ölj, vagy ne lopj, vagy ne légy házasságtörő? Miért azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, és ez folytatódik tovább? Vagyis a szerkezetről, a felosztásról mit tudunk megállapítani? Egy nagyon fontos dolgot. Az első 4 parancsolatban van szó az Isten iránti szeretet kötelezettségekről. És a második 6 parancsolatban van szó az egymás iránti, az emberek iránti szeretet kötelezettségekről. És vajon miért nem cserélhető fel ez a sorrend? Mert ebből is nyilvánvaló, amit a Biblia tanít, hogyha az ember nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, soha de soha nem fogja megszeretni a másik embert, akitől egyáltalán nem csak jót kapunk. Mindig nem kapunk jót a másik embertől. Tehát a 10 parancsolatnak ez a szerkezete már önmagában véve egy nagyon nagy tanítást képvisel, hogy az embernek először az Istenhez való viszonyát kell tisztává tennie. És hogyha az Istennel való kapcsolata elmélyül és beérik, akkor lesz igazi az emberekhez való kapcsolata is, és ezt nem lehet felcserélni. Hogyha nem tudjuk megszeretni és engedelmeskedni nem tudunk annak az Istennek, aki a teremtő, a gondviselő, a fenntartó, és akitől, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó és tökéletes adomány származik, szóval, hogyha nem tudjuk megszeretni ezt az Istent és neki engedelmeskedni, az ő törvényei szerint élni, akkor soha de soha az emberi világban igazi szeretet kapcsolataink nem lesznek, legfeljebb felszínesek, legfeljebb csak a szemnek, a külső dolgoknak valók, de igazi szeretetre emberek iránt nem tudunk ébredni. És ezek után szeretnék a 3. pontban rátérni a 10 parancsolat egyes rendelkezéseire. Hallatlanul mély, noha tömör törvények ezek, és ezért azt választottam a mai előadáson, minden előadáson szinte másképp kell, hogy az ember ezt bemutassa. Van olyan sorozat, amelyben 2 alkalom is nyílik a 10 parancsolatról beszélni, és van olyan, amelyben csak egy fél alkalom nyílik. Hát itt egy előadást tudunk erre szánni, és most azt a módszert szeretném választani, hogy felolvasnám az egyes parancsolatokat, és utána mindig 2 szempont szerint vizsgálni őket. Tudnék, minden parancsolatban van egy tiltás, és van egy felszólítás. A tiltás az arra utal, hogy mi nekünk embereknek az életünkben le kell győzni az önzésünket. Szóval meg kell tagadni a természetet, legyőzni. Szóval van, aminek az embernek ellene kell állni, és valamit le kell gyűrni önmagában. De ugyanakkor a 10 parancsolat egy rendelkezése sem reked meg a tiltásnál. Hanem mindegyik törvényben

van egy felszólítás, tehát van egy negatív oldala mindegyiknek, hogy mit ne, de kibondva vagy kimondatlanul mindegyikben ott van, hogy mit igen, mit ne tegyen az ember, de mit tegyen az ember. És most mindegyik parancsolatnál én először szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia és a 10 parancsolat mit mond arról, hogy mit ne tegyen az ember, de azt is, hogy mit tegyen az ember. Mert Jézus Krisztus, aki visszautalt a 10 parancsolatra, itt írtam a táblára Máté evangéliuma 5. fejezetében, méghozzá a hegyi beszédben, Jézus Krisztus azt mutatta meg a követőinek, hogy a 10 parancsolatból nem csak azt illik észrevenni, hogy mit ne, hanem azt is, hogy mit igen. Mert az még csak a dolgoknak a fele része, hogy valamit nem teszek, a rosszat nem teszem, de hogyha a jót se teszem, akkor ezzel nem betöltöm a törvényt, ez csak egy külsődleges engedelmesség. A 10 parancsolatról azt fogjuk látni, hogy minden egyes rendelkezésnek a betöltésében igazi. A pusztán még az, hogy valamit nem teszek, az még csak a dolognak az 50%-a. Mindegyik parancsolatnál fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy mit tegyünk, mi a betöltése, mi a tökéletes engedelmesség a törvények iránt. Mózes 2. könyvében található a 10 parancsolat legteljesebb szövegében, a 20. fejezet első 17 versében, de Mózes a búcsú beszédeiben megismételte, ezért írtam alá, Mózes 5. könyve 5. fejezete is tartalmazza, tehát nagyon egyszerű megjegyezni, Mózes 2. könyve 20. és 5. könyve 5. fejezetében két alkalommal van benne a Bibliában a 10 parancsolat. Az első törvény, az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Minden törvénynél, minden parancsolatrendszernél nagyon fontos, hogy hogy kezdődik. Itt is egy alapvető dolog, hogy hogy kezdődik a 10 parancsolat. Sajnos a 10 parancsolatot az évszázadok során nagyon sokszor megváltoztatták, módosították, kihagytak belőle, hozzátettek, ketté választottak parancsolatokat. Azért olvasom fel a Bibliából, hogy most legalább mindenki hallja, hogy mi is van ebben a 10 parancsolatban. Vessük fel a kérdést, hogy az első parancsolatban mi található? Mit tilt az első parancsolat? Isten azt mondja az embernek, hogy egy lény iránt lehetsz mindig hálára kötelezve. Egy lény iránt lehetsz mindig köszönetre kötelezve, és ez a lény én vagyok az Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Milyen idegen istene lehet az embernek? Székesfehérváron lehet idézni Vörös Martinak a szép versét, aki azt mondja, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És válaszol Vörös Marti, hogy az emberek hol keresik az isteneket, hol keresik az életnek az értelmét. Azt mondja, kincs, hír, gyönyör. Ez tökéletes. Kincs, hír, gyönyör. Az emberek vagy a gazdagságban, vagy a hírük terjedésében, vagy az élvezeteknek a kiaknázásában látják a földi életnek a legfőbb értékét. Ilyen isteneik vannak az embereknek. És Vörös Marti nagyon szépen megadja a választ. Legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Isten is ezt mondja az első parancsolatban, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne imádd a gazdagságot, a vagyont, a pénzt, a hírnevet, az élvezeteket, a hatalmat, mert ezek tökéletesen boldoggá nem tudnak tenni. Legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. De ennél az első parancsolatnál talán úgy első hallásra is érezzük, hogy a felszólítás van túlsúlyban. Mi a felszólítás ebben az első parancsolatban? Én az Úr vagyok a te Istened. Isten az első parancsolatban felszólítja az embert, felszólít minden embert, hogy én te viszonyba lépjen az Istennel. Az Isten megismerhető. Az Istennel olyan közeli kapcsolatba kerülhet az ember, hogy valóban én-te viszony létesülhet Isten és ember között. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát hinnék az Istenben, csak nem látom. Ha az Isten mutatna valamit önmagából, vagy valami csodát, hinnék benne.
Ez igaz, a Biblia azt mondja, hogy Isten senki földi halandó a bűneset után nem látja, sem nem láthatja. De az embernek van egy nagyon nagy kiváltsága, hogy bár nem láthatja az Istent, de hallhatja a szavát. És az Istent a szavából tökéletesen meg lehet ismerni, tökéletesebben, mint hogyha láthatnánk. És ezért mondja az Isten, felszólítja az embert, hogy az életünkben tisztázzuk az Isten kérdést, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Ki ez az Isten? Adott-e önmagáról híradást? Az első parancsolatban rögtön ez van felszólításként. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én adtam önmagamról kinyilatkoztatást, én adtam beszédet, itt a Biblia. A Biblia beszél arról, hogy én ki vagyok. Ember, ismerjél meg engemet. És utána van egy másik felszólítás is, mert azt mondja Isten önmagáról, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Isten itt rögtön elmondja önmagáról, hogy ő a szabadság istene és a szabadítás istene. Istent másféleképp elképzelni, mint a szabadság és szabadítás istenének elképzelni. Ha valaki másképp képzeli el, torz Istent képzel el. Isten minden teremtményének a szabadságát biztosítja. Isten erővel, kényszerrel senkit nem formál és nem alakít. És Isten ki tudja, képes kiszabadítani az embert a rosszból, de azt is a szabadsága tiszteletben tartásával. A zsidó népet is képes volt Isten kimenekíteni egy hatalmas világbirodalomból, Egyiptomból, és minden embert képes kimenekíteni a legnagyobb rosszból, külső vagy belső rosszból, hiszen ez a kifejezés, hogy Egyiptomnak földje a Bibliában jelképes kifejezés is, jelenti a sötétség birodalmát, a rossz földjét, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy adjatok hálát az Istennek, aki kiszabadított titeket a sötétség birodalmából, és átvezetett az ő szeretett fiának országába. Tehát Isten az első parancsolatban tiltja azt, hogy az embernek maga választotta istenei legyenek, mert ezek nem boldogíthatják az embert. Nem azért tiltja Isten, mert ő féltékeny ezekre az istenekre, ugye a hatalomra, a pénzre, az élvezetekre, hanem azért, mert ezek nem boldogíthatják tökéletesen az embert. És ugyanakkor felszólítja az embert, hogy ember, ismerj meg engem, olyan közel kerülhetek hozzád, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és én a szabadságnak, a szeretetnek és a megszabadításnak az Istene vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És figyeljük meg, hogy most a második parancsolat hogy folytatódik. Minden egyes parancsolat egymásra épül. Azt fogjuk meglátni, amiután már a tizedik parancsolatot is áttanulmányoztuk, hogy valóban felbonthatatlan a sorrend is, nem csak a két kőtábla megcserélhetetlen, de a sorrend is felbonthatatlan. Mert a második parancsolat ezzel folytatódik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit tilt a második parancsolat? A második parancsolat, mondom, az elsőre alapoz, hogy ne legyenek néked idegen istenid én előttem, de most tovább megy, és azt mondja az embernek, hogy ember, ne te formálj képet rólam. Ne te alkoss képet rólam. Ember, ne te találj ki engem. Teljesen igazuk volt azoknak a bölcselkedőknek, filozófusoknak, történészeknek, akik azt mondták, hogy az emberiség történelmében tulajdonképp az ember kitalálta az Istent, kivetített Isten képet magából. Ez teljesen igaz, bárki mondta is, Marx vagy nem Marx, ebben teljesen igazuk volt, hogy az ember hajlamos arra, hogy a maga elképzelése szerint találja ki és alakítsa ki az Isten képét. És erre Isten azt mondja, ember, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mit tilt itt az Isten? Hogy az ember a saját esze, a saját felfogása
mondhatnám így is, a saját megromlott erkölcsi lénye alapján vetítsen ki Isten képet, és azelőtt boruljon le, az ember ezt meg is mintázza, ki is faragja, vagy el is gondolja, hogy az ókorban voltak faragott képek, a modernkorban nincsenek. Kívül, de vannak belül. Most valóban nincs olyan, hogy az emberek csinálnának maguknak képeket, bizonyos kultuszokban tovább áramlanak képek, szobrok, imádat, tisztelet tárgyául, de a mai ember valóban nem ezt teszi, hogy külsőleg csináljon szobrot vagy képet, de annál inkább csinál belsőleg az elméjében. Nekem ez az elméletem. Én így látom. Nekem ez a világnézetem. Nekem ez a világképem. Hát az Isten ezt tiltja, hogy az ember ragaszkodjék a kinyilatkoztatáshoz, és Istennek önmagáról adott üzenetéhez, és nem maga találja ki az Istent. Mert ha az ember maga találja ki az Istent, az ugyanolyan önző lesz, mint az ember. Ezt a mitológiák bemutatják, hogy Zeus és társai ott fenn az égi világban ugyanúgy flörtölnek, hazudnak, haragszanak. Szóval az ember, amit ki tud találni, az olyan, mint ő maga. Jobbat nem tudunk önmagunknál kitalálni. No de mire szólít fel ez a második parancsolat? Ebben a második parancsolatban van egy bámulatra méltó bibliai kifejezés, amikor Isten megnevezi önmagát, és ezt mondja önmagáról, én féltőn szerető Isten vagyok. Hát ez a döntő. Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazságosság. Isten nem úgy szereti az embert, hogy elnézne az embernek mindent, Isten szereti az embert. De Isten igazságos és a rosszból szeretné ki is segíteni az embert. Ez az, amit az ember nem tud kitalálni az Istenről. Tessenek megnézni a vallás történetet, hogy amikor az ember elképzelés szőtt az Istenről, akkor vagy egy olyan engedékeny Istennek gondolták az Istent, aki csak szeret, de félreteszi az igazságosságát. Máskor meg egy olyan zord, kemény, ítélő birának gondolták az Istent, aki ítél, aki igazságos, de nincs benne szeretet. Isten azt mondja önmagáról, hogy az én lényemben ez a bámulatra méltó. Nem az, hogy én mindenható vagyok. Nem az, hogy örökkévaló vagyok. Hanem az, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok. Én szerető, de igazságban szerető Isten vagyok. Én féltőn szerető Isten vagyok. És Isten elmondja azt, hogy ha valaki nem így ismeri meg őt, hogyha valaki úgy ismeri meg őt, hogy vagy engedékeny Istennek, vagy pedig egy ilyen ítélő, zord, bíró Istennek, az az ember helytelen útra kerül, és az összes emberi erkölcsi vétség ebből származik. Ez öröklődik át apáról fiúra, de ott van a parancsolat végén, hogy Isten, aki a rossz következményét nem tartóztatja fel, mert ő igazságos is. Csak azok életében nem tartóztatja fel a rossz következményt, akik éppen úgy gyűlölik az igazságot, mint az apáik. Nem szabad félreérteni a parancsolat befejező részét, mert Isten ezt mondja, hogy én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. A legtöbb ember idáig idézi ezt csak, és azt mondja, hogy miféle Istene van a Bibliának, aki az apák vétkér a fiakat, a gyerekeket bünteti. Csak hogy itt nincs vége a kijelentésnek. Én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, vessző, akik engem gyűlölnek. Csak azok életében nem tartóztatom fel a rosszat és a rossz következményét, büntetését, akik ugyanolyan erkölcsi magatartást tanúsítanak, mint az apáik. Ugye? Tehát egyszerű hasonlattal élve, hogyha valaki egy nagyon rossz családban nevelkedik fel, és ott csak rosszat lát, önzés, durvaságot lát, az nyilván az a gyerek, az a fiatal, az átveszi a szülőknek a lelkületét és mentalitását, de Isten fel tudja függeszteni a rossz következményeit az életében, ha az a fiatal szembefordul az apák által képviselt erkölcsi úttal. Csak azok életében gyűrűzik tovább a rossz, akik gyűlölik az igazságot. De a jónak ugyanez a törvényszerűsége, hogyha valaki egy jó családba születik. Az még nem lesz automatikusan jobb ember, hanem csak akkor lesz jobb ember, ha ő maga is tudatosan választ és dönt a jó mellett, amit látott a szüleitől, de ami nem ragadhat úgy rá, csak úgy alakulhat ki benne, hogyha ő is dönt, választ mellette. És ezek után jön a harmadik parancsolat, ami így hangzik. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd,
mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kedves hallgatók, mit is jelent ez a harmadik parancsolat? Isten azt mondja, hogy ember hiába nevet fel az én neve, ne használd az én nevemet. Miért? Mert a Bibliából láthatjuk, hogy Isten személy. Isten személyes valóság. Isten nem egy kikutathatatlan lélek vagy szellem. Isten személyes valóság. Márpedig, hogyha valaki szemét mi megszólítunk, az odafigyel, ugye? Én valakinek szólok, a nevén nevezem, akkor ő fölkapja a fejét, és odafigyel, hogy mit akarok tőle. Isten itt azt tiltja az embernek, hogy ne éljen vissza az Isten nevével. Ne mondja azt az ember, hogy jaj Istenem, meg Jézusom, meg jaj most segíts. Akkor, amikor az ember nem hisz benne, és amikor nem keresi őt tiszta szívből, hanem csak úgy szólítgatja, de utána elfelejtkezik róla, hiszen ez az ember önmaga akarja megoldani az élete kérdéseit. Tehát ez a harmadik parancsolat nem csak a káromkodást tiltja, vagy a trágárbeszédet, vagy a szitkozódást, hanem azt is tiltja, hogy az ember ne úgy kezelje az Isten, mintha nem is lenne. Hát milyen magatartás az, hogyha itt vagyunk mi, és akkor én ismerek valakit itt a sorok közül névszint, és szólok neki, és utána folytatom a beszédet. Megint szólok neki, megint folytatom a beszédet. Hát ez bolond vagyok, hogy én most szólítgatom, hogy most akkor miért szólítgatom? Tehát Isten személy, a személynek kijáró tisztelet, ami egymás iránt kijár, úgy, hogyha én megszólítok valakit, akkor ő rám figyel, mert tudja, hogy akarok tőle valamit. És akkor én nem akarok tőle mégse semmit, csak úgy mondom a nevét. De kedves hallgatók, itt a tiltásban még valami benne van. Nem tudok a minden parancsolat mélyére tekinteni, mert az időkeretünk ahhoz kevés lenne, de ez a harmadik parancsolat még azt is tiltja, hogy vigyázzon az ember, hogy az Isten nevében mire hivatkozik és mit követ el. Mert az emberi történelemben a legtöbb gazemberséget az Isten nevében cselekedték emberek. Isten nevében vittek embereket kínpadra, égettek el mágián, Isten nevében ítéltek el embereket megsértve a lelkiismereti és vallásszabadságot, mindig Istenre hivatkoztak. Hát kérem, a Bibliában az egyik legfőben járó bűn az, amikor az ember az Isten neve alatt, az Isten nevével burkolózva kényszerít embereket, ítél meg embereket, vagy erővel és hatalommal semmisít meg embereket. Isten előtt ez a legförtelmesebb bűn, hogy az ő nevét felhasználva mondják azt, hogy ez az ember eretnek, vagy ez, vagy az, vagy amaz, bármilyen kifejezést használtak is a történelem folyamán. És vajon ennek a harmadik parancsolatnak mi a felszólítása? Ugye itt látszólag csak tiltás van. Ugye az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Hát hol van itt a felszólítás? Hát itt szeretném elmondani azt, hogy a 10 parancsolat sem értelmezhető önmagában. A 10 parancsolat, ha meg kellene mondani, hogy mi a 10 parancsolat, akkor azt mondanám, hogy közép az egy és a sok között. Mert a Biblia egy mondatban is elmondja, hogy mi a legfőbb törvény. A törvény betöltése a szeretet. De a Biblia elmondja 100 és 1000 kijelentésből, hogy a szeretet az mit is jelent. Mert ha Isten csak azt mondta volna nekünk, hogy ember szeressél, akkor üres kézzel hagyott volna bennünket. Mert éppen ezt az alapvető elvet játsszuk ki mi a hétköznapi életünkben. Hogy tudjuk hogy szeretni kellene, de mégis tele van az életünk szeretettelenséggel, gyűlölködéssel, haraggal, mi egymással. Tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az egy parancsolat, hogy szeretet. És a részletes 66 könyvben álló Biblia, mert az egész Biblia törvény és parancsolat, hogy az egy és a sok között, az egy és a végtelen között legyen egy közép, és ez a 10 parancsolat. Na de ezt a középet, amely 10 egyszerű parancsolatba fejti ki az egyet, de ami végtelen, az is visszavezethető erre a 10-re mind. Ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, hogyha az egész Bibliát tekintetbe vesszük. És kedves hallgatók, erre a harmadik parancsolatra van egy döntő visszahivatkozás, és ez Jézus Krisztus hegyi beszédéből a mi atyánk. Mert mivel kezdte Jézus a mintaimát? Mivel kezdődik a mi atyánk? Milyen kéréssel? Ott sem azzal kezdődik, hogy a mi mindennapi kenyerünket,
mint sok ember azt gondolja, hogy ez a legnagyobb kérés, hanem azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez a kifejezés, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogy az ember életében meglátszódjék az, hogy ő hívő vagy vallásos. Hogy egy hívő és vallásos ember élete az megdicsőítse az Istent. Hogy emberek fölkapják a fejüket és lássák, hogy egy hívő ember élete más, mint egy nem hívőé. És az, hogy Isten nevét hiába felnevedd, a tiltás mellett ott van a felszólítás, hogy a te életed az legyen bizonságtétel az Isten szeretete és igazsága mellett, hogy az Isten formál téged ilyenni, amilyenné lettél. Ezért itt a harmadik parancsolatnál szeretnék is megállni, és idézem az első zenei feldolgozásunkat Rossini Mózes című operájából, Mózesnek az imáját. Ugye hát ez egy romantikus kori opera, az 1820-as évek táján született, és azt a Mózes imát idézem, amely azóta az olasz népnek szinte a nemzeti himnuszává vált. A híres ima, amikor Mózes leborul az Isten előtt, és úgy jeleníti meg ezt az imát Rossini, hogy utána más szólóénekesek is bekapcsolódnak, és végén egy hatalmas kórussá bővül, szenteltessék meg a te neved. Bárcsak az én életem és bárcsak az én népem élete olyan lenne, hogy az emberek leolvashatnák rólunk, hogy mit jelent Isten félőnek lenni. Vagy ez a zene a maga eszközeivel ezt a mély áhítatot és Isten nevének a mély tiszteletét, vagyis mit jelent Isten neve? Magának Isten lényének a tisztelete. Magának az isteni személynek, az isteni jóságnak és szeretetre méltóságnak a tisztelete, ezt fejezi ki. Kérném tehát most az első bejátszást.

És ezek után térjünk az Isten iránti szeretett kötelezettségek utolsó parancsolatára, amivel lezáródik az első kőtábla, tehát a negyedik parancsolat szövegét olvasnám. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Hát ismét járjunk el az eddigiekhez hasonlóan, mit tilt ez a parancsolat? Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen használja fel az idejét. Hogyan vagyunk mi hajlamosak emberek önkényesen felhasználni az időnket? Mindent bele akarunk zsúfolni az időbe. Állandóan robotolni, tenni, venni akarunk, és ez a parancsolat meg kellett, hogy fogalmazza ezt, ami addig is törvény volt, hogy említettem, de itt megfogalmazást kellett, hogy nyerjen, hogy az ember az életének az egy heted részét pihenésre fordítsa, és Istennek szentelje. Kedves hallgatók, ennél a tiltásnál azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit, mert hogyha most felvetném önöknek a kérdést, hogy mi emberek biztosítanánk-e magunknak a pihenést, ha nekünk kellene az élet alaptörvényeit megfogalmazni. Vajon mit válaszolnánk? Ugye a hétköznapi élet azt mutatja, hogy az ember nem biztosítaná maga számára a pihenőnapot. És a történelemben is ezt látjuk. Sem az egyiptomiak, sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek ilyesmit. Egyedül a zsidó nép, az Isten választott népe képviselte ezt, hogy az életünk, az időnk az a legdrágább kincs. Ezt ne csak mondjuk, ezt szoktuk mondani, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő pénz, de az ember nem úgy viselkedik az idővel kapcsolatosan, és ki akarja szipolyozni az időt, robotol, állandóan tenni-venni akar az ember. Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen és a maga elgondolása szerint használja fel az időt. Tehát ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember állandóan dolgozzék. Hat nap után egy nap, de teljes egy nap munkaszünetet tartson az ember, amelyet testileg, lelkileg pihenésre fordít. Na most nézzük meg, hogy ebben a parancsolatban mi a felszólítás. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat két dolgot is magába foglal, nem csak a pihenést, hanem a munkálkodást is. Mert benne van az, és ez az első felszólítás, hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Tehát a parancsolatban az első felszólítás a becsületes munkára vonatkozik. Ha az ember hozzálát valaminek, hozzáfog valamihez, azt vigye végig, azt fejezze be, azt csinálja meg, a munka, a dolog az legyen elkészítve. Benne van ebben a felszólításban minden, hogy az ember hogy készüljön arra, hogy milyen hivatást, mesterséget válasszon, ettől fogva addig, hogy az ember milyen bérért dolgozzon, milyen tisztességes, becsületes jövedelemért éljen. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, főleg egy olyan világban és egy olyan országban, ahol a munkaerkölcsnek híre hamva nincsen, de hát nem fér bele egy alkalomra. Mindenki elgondolkozhat ezen, ha a bibliai példákat szemléli, és legfőképpen a Bibliának legközéppontibb személyiségét, Jézus Krisztust, aki fizikai munkát végzett 30 éves koráig, aki nem vetette meg ezt a fajta munkát sem, és amikor lelki természetű munkát végzett, arra is azt mondta Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, ő senkit nem került el, és senki nem került el az ő figyelmét sem, amit tett, az tökéletes volt, és ez az ember számára is a mérték, hogy az emberi életünkben a munka az valóban legyen alkotás és legyen szolgálat. Második felszólítás. A második felszólítás ebben a parancsolatban az, hogy az ember a hét egy napján, a szombatnapon teljes megnyugvásra jusson. Ezt a Biblia nagyon sokoldalúan részletezi, hogy mit jelent ennek a napnak, a szombatnak a tartalma.
Maga Jézus Krisztus pecsételte meg ezt a parancsolatot, amikor azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Márk evangélium a második fejezetében olvashatjuk. Tehát Jézus nem úgy fogalmazott, hogy a szombat a zsidó népért lett, hanem azt mondta, hogy az emberért, az egész emberiségért lett. És azért lett, hogy az embert felemelje és felüdítse. Maga Jézus Krisztus mondta azt a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy az ő követői, a keresztények imádkozzanak azért, hogy a futásuk ne télen legyen és ne szombatnapon. Na de ha Jézus ennyire hangsúlyosan emelte ki a szombatnap jelentőségét, ha azt olvassuk, hogy ő szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, ha azt olvassuk, hogy az asszonyok is nyugodtak a parancsolat szerint szombatnapon, és csak azért mentek ki vasárnap hajnalban Jézus sírjához, mert az egész szombatot megnyugvással töltötték el, még mirhát és kenetet se vittek ki Jézushoz szombati napon, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi ennek a napnak a tartalma. Szerintem voltam egy ifjúsági körben, és ott ezt a kérdést szegezték nekem, hogy hát most mondjam el világosan, feketén és fehéren, hogy maga a Biblia mit tanít a hetedik nap megszenteléséről. És akkor elmondtam, és mindenütt ezt mondom el pontokba szedve, hogy ezek valóban csodálatos mértékek és tanítások. Mert az első dolog. A Biblia azt mondja, hogy a nyugalom nap estétől kezdődik, és a másik nap estélig tart. Ezt nem azért használja ugye a Biblia, mert az ókori népek természeti népek voltak, a ciklikus természeti körforgás volt az életükben az irányadó, hanem a Biblia ezt azért mondja, hogy az ember a nyugalom napot magát is megnyugvással kezdje. Ne 0 órától kezdődjön, vagy ne reggel 6 órától kezdődjön, hanem akkor kezdődjék, amikor lement a nap, és ahogy a régiek is szokták mondani, még a mi apáink vagy nagyapáink is, hogy lement a nap, vége a napnak. Hát akkor az új napot, az ember, az estét, az éjszakát, ugye a megnyugvásra, a kipihenésre használja fel, hogy a másik nap, a nyugalom nap friss legyen. A második dolog, hogy a Bibliában Isten rendelkezést adott arra vonatkozóan, hogy azok is élvezhessék a nyugalom napot, akiket a leginkább kiszoktak zárni ebből. Kiket szoktak kizárni? Hát a nőket és az asszonyokat. Ők ugye állandóan robotolniuk kell az emberi világban, de Isten erre rendelkezést adott, hogy ahogy az asszonyok, a családanyák, vagy a családnak a nőtagjai pénteken végezzenek el minden munkát. Akkor mossanak, vasaljanak, akkor készítsék el az ételt, és a szombati nap számukra is nyugalomnap legyen. Miért? Hát csak a férfiak emberek. Isten végtelen szeretettel és jósággal gondoskodott arról, hogy minden ember számára legyen megnyugvás. És azon a napon az asszonyok is teljesen nyugodhattak, és elmehettek Isten tiszteletekre. A harmadik dolog, amit a Biblia kiemel, hogy ez szent gyülekezés napja, Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, melyben nem is annyira a gyülekezésen van a hangsúly, mint a szent gyülekezésen. Az ember akkor keresse olyan emberek társaságát, közösségét, akiknek a közösségében valóban igaz és szent dolgokra lehet figyelmes. A negyedik dolog. Isten azt mondta Ézsaiás prófétának a könyve 58. fejezete szerint, hogy én azért adtam néktek szombatjaimat, hogy a föld magaslatain járassalak titeket. Mire utal ez a gyönyörű jelképes kifejezés? Hogy nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a számvetésre. És szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre. Vagyis mire van szükségünk? Hogy az órunkat nem mindig a mába, meg a napi gondokba üssük bele, hanem kicsit fölemeljük a fejünket. Kicsit számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 6 nap során. És egy kicsit tervezzünk előre, hogy mit fogok tenni az előttem levő 6 nap során. Te szerint a próféta könyvében, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem, és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Isten tehát azért adta ezt a nyugalomnapot, nem csak azért, hogy az ember testileg felfrissüljön, tehát ne robotoljon, hanem hogy lelkileg is fölemelkedjék, és a nyugalom állapotában mennél többet ismerjen meg az Istenből, és az ember megváltozzék. Az ember megjobbuljon. Isten az ember megváltoztatója, megszentelője.
Hétről hétre fejlődés, megjobbulás, tisztulás, ez az ember nagy feladata ebben a világban. És kedves hallgatók, innen érthetjük meg ennek a parancsolatnak a harmadik felszólítását. Mert a parancsolat így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Miért mondta ezt Isten? Mert Isten itt azt mondja, hogy az ember emlékezzék a teremtés munkájára, emlékezzék arra mindig, de főképp ezen a napon, hogy Istennek teremtő ereje van. És Isten nem csak világokat tudott megteremteni, a földet tudta kiformálni, most jön a lényeg. Az embert az Isten újjá tudja teremteni. Az Isten olyan tökéletes változást tud véghez vinni az emberben, hogy újjá tudja teremteni itt a földi életben, hogyha figyelő rá, hogyha hallgat a szavára. Mert Istennek nem csak fizikailag van óriási ereje, hanem Isten a szabadságot tisztelő Isten, a megszabadítást munkáló Isten valóban teremteni tud új szívet és új lelket az emberben. És teremteni tud majd embert a feltámadás során, amikor újjá teremti az embert. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a negyedik parancsolat, ez azért nagyon fontos, mert lezárja, megpecsételi az első négy parancsolatot. Figyeljük meg, hogy az első parancsolatban Isten azt mondja, hogy én te viszonyba lép velem, meg lehet engem ismerni, ember. A második parancsolatban azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, én az igazságnak és a szeretetnek Istene vagyok egyúttal. A harmadik parancsolatban azt mondja az Isten, hogy a te életed az megszentelődjék általam, és egy megszentelt életet mutass be a világnak. És a negyedik parancsolat pedig arra szólítja fel az embert, hogy ember, higgyél abban, hogy téged tökéletesen meg tudlak változtatni. Ugye ez az, amiben mi emberek olyan gyöngén hiszünk, hogy mi lehetünk más emberek. Hogy mi bennünk tényleg más szív, más lélek formálódhat ki. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én ilyennek születtem, ilyen vagyok, ilyen is maradok. Én nekem ez a természetem, nekem vannak ilyen berögzött szokásaim és hajlamaim, én ezekről nem tudok lemondani. Nagyon sok ember beletörődik abba, hogy ő olyan, amilyen. Hát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, azért használd úgy az idődet, ahogy én mondom, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Uradnak, Istenednek szombatja, hogy azon a napon te tudatosítsd magadban azt, hogy én teremtő Isten vagyok. Téged is át tudlak formálni, és újjá tudlak teremteni. Itt nevezi meg Isten önmagát, itt mutatkozik be Isten a legteljesebben. Ezért használja a Biblia ezt a jelképet erre a parancsolatra, hogy jel, jegy és pecsét. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül, tehát, ugye, mint a jegygyűrű is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy mi egymáshoz tartozunk. Tehát aki ezeknek a parancsolatoknak szívből engedelmeskedik, és valóban gyakorolja ezt a hétköznapi életében. Isten arról ismeri el, hogy közöttünk van jegyesség, hogy igen, ők hozzám tartoznak, mert ők én te kapcsolatba léptek velem, mert ők engem, mint féltőn szerető Istent követnek, mert ők az ő életüket meg akarják szenteltetni általam, mert ők hisznek abban, hogy én teremtő erővel meg tudom változtatni az életemet, életüket. Tehát ezért ez a negyedik parancsolat jegy, pecsét Isten és ember között. És ezután tér rá a 10 parancsolat az emberek iránti szeretett kötelezettségekre. És itt is nézzük majd azt, hogy milyen bámulatos lesz a harmónia. Mert hadd kérdezzem meg önöktől, vajon mivel kezdenénk mi az emberek iránti szeretett kötelezettségeket? Mert itt is elmondhatnám, nem azzal kezdődik, hogy ne ölj, meg ne lopj, hanem itt is egy bámulatos logika érvényesül. Mert az 5. parancsolatnak a szövege a következő: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ad te néked. Miért kezdi Isten így a 2. törvény táblát? Miért szólít fel a szülők iránti tiszteletre? Mert ha mi emberek a szüleink iránt nem tudunk szeretetet érezni, azok iránt, akik a legközelebb vannak hozzánk, akik a legtöbbet fáradozták értünk, akik a legtöbbször gondoskodtak rólunk. Ha tehát ezek iránt, a szülők iránt mi nem tudunk szeretetet érezni, kérem, gondolják meg akkor, ki iránt tud az ilyen ember szeretetet érezni?
Ez szükségképpen ez kell, hogy legyen az első parancsolat az emberi világban. Otthon kell megtanulni, a családban kell megtanulni azt, hogy mi az, hogy tisztelet. Ugye a Bibliában a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretetet jelent. Az a szeretetnek egy különleges minősége. Minden embert szeretni kell a Biblia szerint. De vannak emberek, akiket különleges szeretet kell, hogy illessen, és ezek a szüleink. Ha az ember nem tanulja meg a szülei iránt az udvariasságot, a figyelmességet, a tapintatot, az előzékenységet, ez az, amit évekig, évtizedekig otthon meg lehet tanulni. Hát ha nem tanulja meg, akkor a társadalomban hogyan legyenek majd udvariasak az emberek, figyelmesek, előzékenyek? Most, hogy a világnak a képe ezt mutatja, ez mit mutat? Nincsenek családok, nincs ilyen erkölcsi norma, hogy szülők iránti tisztelet, és az emberek kiszabadulnak az utcákba, a munkahelyekre, és élnek úgy, mint valóban, mint akiket senki nem nevelt, nincs család, aki nevelte őket volna valamivé. Pál apostol azt mondja a II. Timóteusi levél 3. fejezetében, hogy a föld történelmében eljönnek olyan időszakok, amikor egy döbbenetes látványnak leszünk tanúi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, a gyönyörnek és nem az igazságnak az élvezői, és szüleik iránt engedetlenek. Tömeges méretekben kialakul ez a világon, és ez a világtörténelmnek az utolsó szakaszára lesz érvényes, hogy tömeges méretekben megjelenik a tekintély tisztelet alásása, a szülők iránti tisztelet alásása, és így az ember a másikat se fogja becsülni. Nem fogja becsülni a másik embert, nem fogja becsülni a házastársát se, nem fogja becsülni a vagyont se, a hírnevet se. Ezek a parancsolatok következnek ezután. Mert itt is, mint említettem, bámulatos a logikai kapocs. Ezután a következő, a 6. parancsolat, ne ölj. Isten a szülők után védi általában az emberi életet. Az ölés a Bibliában az élet pusztításával egyenlő. Nem csak a tetleges ölést jelenti, nagyon vigyázzunk. János apostol azt mondja az első levelében, hogy mindaz az ember, aki gyűlöli a másik embert, embergyilkos. Tehát a Biblia szóhasználatában ez, hogy ölés, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki kést ragad, vagy baltát, vagy pisztolyt, és kioltja a másik ember életét. Hát a magyar nyelvben is ott van az, hogy lehet szóval is ölni, lehet tekintettel is ölni. Szóval, aki csak gyűlöletet érez a másik ember iránt, már a szívében bent, embergyilkos az. Jézus Krisztus, amikor visszahivatkozott erre a parancsolatra, ajánlom mindenkinek a hegyi beszéd elolvasását. Máté evangéliuma 5. fejezetében, akkor Jézus azt mondta, ha valaki csak haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a másik emberre, hogy bolond, méltó a gehenna tüzére. Mert az élet minden nemű megkárosítása az ölés, az élet pusztítása kategóriájába tartozik. És ezután jön a 7. parancsolat, amely szó szerint és pontosan fordítva így hangzik, ne törj házasságot. Ne paráználkodjál, így szokták fordítani. Szó szerint ez így hangzik, ne törj házasságot. Kedves hallgatók, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, ez a 10 parancsolatnak az egyik legmegszégyenítőbb rendelkezése. Miért? Védeni kell Istennek az ember ellen a szülei életét. Ez is egy szégyenteljes dolog. Idáig süllyedt az ember az önzésben. Szüleinket is védeni kell egy parancsolattal ellenünk? Mert képesek vagyunk rosszat tenni a szüleinkkel is. Sajnos igen, nem csak gyerekkorunkban, hanem felnőtt fejjel is. Védeni kell az embernek a másik ember életét velünk szemben? Mert tudunk mi ölni sokféle módon? Ez is szégyenletes. De kedves hallgatók, hogy védeni kell annak az életét is, akit én magam választottam. Akiről azt mondtam, hogy téged szeretlek, és az egész életemet hozzád igazítom, és egybe kötjük az életünket. És a házasságok elromolhatnak úgy, ahogy elromlanak. Felbomolhatnak úgy, ahogy felbomlanak. Micsoda civakodással, veszekedéssel. Jó, hogy nem megölik egymást az emberek, mint a Bergman filmjében a Jelentek egy házas életből című filmben, hogy már azt se tudják, mit vágjanak egymáshoz. Hát hogy lehet ez? Az emberi természetben, az ember életében ilyen gyökerei vannak az önzésnek, hogy Istennek külön parancsolatot kellett erre áldoznia, hogy védeni kell annak az embernek az életét is, akit én ismertem meg, én szerettem meg, én kötöttem vele egy az életemet, és eltelik egy bizonyos idő, és szinte megutálom.
Hát igen, az emberi életben az önzés ilyen mély gyökerekre néz. És Istennek ezt a parancsolatot is be kellett venni a 10 parancsolatba. De szerencsére a Bibliában egy külön gyönyörű költemény van arról, hogy ennek a parancsolatnak mi a betöltése. Mert ugye a szülők iránti tiszteletnek is mi a betöltése, hogy említettem, előzékenység, udvariasság, tapintat, szolgálatkészség. Az embertársak iránt is nem, hogy nem elveszem az életüket, hanem nagyobb öröm adni, mint venni, ahogy olvassuk a Bibliában. És a házastárs iránt csak annyi lenne a parancsolatnak való megfelelés, hogy nem csalom meg a feleségemet, vagy nem csalom meg a férjemet. Ez csak a ne dolgot zárja ki. De mi a betöltése? Énekek éneke ez a gyönyörű költemény a Bibliában, amelyet sajnos kevesen olvasnak. Kevesen olvasnak fiatalok is, házastársak is, pedig az énekek énekében ott van ez a gyönyörű kijelentés, hogy olyan legyen a másik a te számodra, mint lilium a tövisek között, almafa az erdőfáinak között, hogy 10 000 közül is kitetszék. Gyönyörű hasonlatok. A másik ember, a férj vagy a feleség, a magam számára a szeretetnek egy megkülönböztetett tárgya. Lehet sok szép lány és asszony a világon, de az én feleségemhez képest, a liliomhoz képest ők tövisek. Nagyon sok szép és derék férfiú lehet a világon, de egy asszony számára ők sok fa az erdőben. De egy almafa van, egy termő, egy almafa van. 10 000 közül is kitetszik. Hát tessék most ennek a mérlegére helyezni a mindenkinek az életét, aki házasságban él, hogy vajon a másik ember 10 év meg 20 év után is ő jelent számára olyasmit, hogy 10 000 közül is kitetszik. Mert ha nem, akkor ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot, és Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja az ilyen emberre, hogy ez az ember, aki megutálta az ifjúsága feleségét, ez is milyen szép kijelentés, ifjúságot fel, ugye az ifjúságodban szép volt, és akkor ragaszkodtál hozzá. Eltelt 1-2 évtized, és akkor már eldobnád őt? Aki megutálja az ifjúsága feleségét, annak nem is volt lelke, annak nincs is lelke. Kedves hallgatók, tán itt érdemes idéznem a 2. zeneművet, Johannes Brahms 4 komoly énekét bibliai szövegekre írta, és a 4. komoly énekben a szeretet himnuszát dolgozta fel. A szeretet himnuszában is az a döbbenetes, azt jövő évben fogjuk elemezni a maga teljességében, hogy milyen csodálatos ez a szeretet himnusza, az a döbbenetes, ahogy kezdődik. Mert a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy szólhatok én angyaloknak, vagy embereknek nyelvén, hogyha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tűzre adhatom testemet, és szétoszthatom vagyonomat a szegényeknek, de ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. Nagyon sok dolog van a földön, ami úgy látszik, hogy szeretet lenne, de nincs benne szeretet. Vannak emberek, akik cselekedetek által akarnak üdvözülni és szeretetet mutatni. Tűzre adják testüket, szétosztják vagyonukat a szegényeknek, és közben lehet, hogy ez fanatizmusból teszik, lehet, hogy számításból, félelemből teszik. Nincs bennük szeretet. A 10 parancsolat minden egyes rendelkezése arra tanít meg, hogy ember, keresd a szeretet tiszta forrását, ami őszinte, érdek nélküli, és ami valóban az Isten világossága szerinti szeretet, úgy, ahogy ezt Johannes Brahms megpróbálja kifejezni az élete végén írott, mondhatnám végrendeletnek is tekinthető 4 komoly ének 4. darabjában. Ezt hallgatjuk meg, egy egyszerű zongora kíséret és egy szólóének németül hangzik fel a szeretet himnuszának néhány verse az 1. Korintusi levél 13. fejezete szerint.

És befejezésül csak nagyon gyorsan szeretném említeni, a 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Védeni kell az emberi élet után az embert.

Értelmezni, ez nem csak a bíróság előtti hamis esküt tiltja, mert akkor nagyon kevés embere vonatkoznék ez. Szerencsére az emberek nagy része nem kerül bíróság elé. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy a hétköznapi életben ne mondjunk valótlant a másik emberről. Ne feketítsük be a másik embert. Ne magyarázzuk félre az indítékait. Ez is az élet megkárosítása. A 9. parancsolatnál azt látjuk, hogy védi a másik ember jó hírét. Védeni kell magát az életet, védeni kell a vagyont, de védeni kell a másik ember jó hírét is. Mert hány és hány baj következik ebből az életben, hogy ez ezt mondta, erről meg azt mondta, meg amazt mondta, és olyan könnyen hurkolódik körül egy ember, körül ugye a megvetésnek és a gyűlölködésnek a kötele, hogy az szinte megdöbbentő. És a 10. parancsolat minden bajnak a gyökerére tapint, és attól óv, hogy azt ne tegye az ember. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Vagyis Isten azt mondja, és ez az utolsó parancsolat, hogy még a szívünkben, a gondolkodásunkban se tűrjük meg a helytelen, a rossz kívánságokat. Felszokták vetni ennél a parancsolatnál, hogy hogyan győzzük le a rossz kívánságunkat. Hogyan győzzük le a belül levő rossz késztetéseinket. Nagyon sok ember kérdezi ezt, hogy mondjunk valami receptet, hogyan kell felvenni a küzdelmet a rosszal szemben. Kedves hallgatók, itt egy alapvető törvényszerűségre hadd hívjam fel a figyelmüket ennél az utolsó parancsolatnál. A rossz ellen felvenni a küzdelmet sohasem lehet magával a rossz ellen. Ha az ember mindig csak azt nézi, hogy most mi a helytelen bennem, mi a rossz bennem, és én azt majd legyőzöm, ezt majd kiírtom magamból, majd kiiktatom magamból, akkor egészen bele fog ebbe havarodni, és mindig csak a rosszat látja maga előtt, és ahelyett, hogy legyőzni a rosszat, éppen a rossznak a hatása alá kerül, mert mindig azzal foglalkozik. Hogyan lehet legyőzni a rosszat, ami bennünk van, a szívünkben van, a helytelen kívánságainkban van? Nem úgy, hogy mindig azzal foglalkozom. Tolsztoj írta le ezt nagyon szépen az Ördög című novellájában, hogy egy ember, aki belül megkívánja egy másik ember feleségét, és le akarja győzni magában ezt a kívánságot, és annál inkább belesüpped ebbe a rosszba, és a végén el is követi a bűnt. Miért? Mert nem szabályszerűen küzd a rosszal szemben. Ez is egy bibliai kifejezés, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Mi a szabályszerű küzdelem a rosszal szemben? A Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak nemesek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszal szembe küzdeni azzal lehet, hogy az ember növekszik a jóban. A rosszal közvetlenül ne vegyük fel soha a küzdelmet. Ne gondolkozzunk így, hogy én most nem tudom, én hiú vagyok, most majd legyőzöm a hiúságomat, annál inkább hiú leszek. Ne gondolkozzam így, hogy én most megbízhatatlan vagyok, hazudós, hát most akkor én kínosan ügyelek arra, hogy mindig igazat mondjak. Annál fifikásabb és annál kiismerhetetlenebb dolgokba keveredem bele. Szinte észre se veszem. A rosszal felvenni a küzdelmet úgy lehet, hogy az ember megerősödik a jóban, és a világosság majd kiűzi a sötétséget. Egy egyszerű ember így mondta ezt, és ezt egész életemre megjegyzem, hogy azt mondta, hogy egy szobából nem úgy lehet kiűzni a sötétséget, ha belépek, hogy elkezdek vagdalkozni a sötétséggel szemben. Hanem úgy, hogyha felkattintom a villanyt, és a világosság a szobából kiűzi a sötétséget. Milyen egyszerű. A rosszal soha ne úgy vegyük fel a küzdelmet, hogy állandóan foglalkozzunk a rosszal. A Biblia óv bennünket attól, hogy magunkat ítéljük meg, vagy emberek megítélésétől tegyük függővé azt, hogy minek tartjuk magunkat. Ezt mondja Pál apostol, nem magamtól ítéltetem meg, sem nem emberi ítéletnaptól, egyetlen egy ítélő bírám van, és ez az Isten. Az isteni világosságra, az isteni tisztaságra, az Isten parancsolatainak tökéletességére vágyakozzék az ember. Ezekről gondolkodjék, és akkor majd a rossz szépen kiszorul belőle. A vetítés előtt még egy utolsó gondolatot hadd pendítsek meg, hiszen végigkövettük ezt a 10 parancsolatot, meg vagyok győződve, hogy és elnézést is kérek ezért ért, hogy ez valóban egy fárasztó végigtekintés első hallásra, és igazán nem szerettem volna az évi legutolsó alkalomra ilyen emlékkel búcsúzni önöktől,
de mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy valóban otthon gondolkodjon.

0: gondolját ezeket a kérdéseket, de az utolsó kérdésünk ez, vajon be lehet tölteni a 10 parancsolatot? Hiszen ha valamennyire is őszinték vagyunk, és ezt komolyan végig gondoljuk, azt mondjuk a végén, hogy hát olyan nehéz ez. Fölrém lett előttünk, hogy mennyire nem élünk e szerint. Hát olyan nehéz ez. Hogy lehet ezt betölteni? Kedves hallgatók, itt azt szoktam mondani, hogy ne mondjuk mi azt, hogy nehéz betölteni. Mondjuk csak meg őszintén, lehetetlen. Megpróbálkozhat az ember azzal, hogy e szerint éljen, de a maga erejéből se az elsőnek, se a többi 9-nek nem tud megfelelni. Isten azonban nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy ez egy elérhetetlen léc legyen, amit soha senki nem tud átugorni. Hanem Isten a 10 parancsolat után adta rögtön az áldozati rendszert, a Krisztus Jézusra mutató rendelkezéseket és jelképeket, és rögtön Mózes második könyvében, ahonnan vettük a 10 parancsolatot, nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolatot emberileg betölteni lehetetlen. Emberi erővel betölteni lehetetlen. De az embernek rendelkezésre áll egy olyan erő, amivel betölteni könnyű, és ez a hit ereje. A hit által kapcsolódik össze az Isten és az emberi világ. A hit által nyerhet erőt az ember ahhoz, hogy amit ő emberileg nem tud betölteni, mert nemhogy nehéz neki, hanem lehetetlen. Így mondja Pál apostol, nem is teheti az ember. Nem is teheti. Önző emberek vagyunk, a természetünk önző. Magunkat nem tudjuk rávenni arra, hogy önzetlenek legyünk, és az önzetlenség törvényei szerint éljünk. De hogyha az önző természetünket legyőzzük hitáltal könnyű betölteni a 10 parancsolat rendelkezéseit. És Isten ezért adta az áldozati rendtartást, hogy rögtön rávezesse a zsidó népet arra, hogy ne a maguk erejéből akarják betölteni ezeket a törvényeket. Hogy Pál apostol később mondja a Galata levél 2:16, senki ember nem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, azáltal, hogy akarja tenni a törvényt, mert önző és csak külsődlegesen tudja tenni, nem a szívéből, nem a lénye legmélyéből. De van megigazulása Jézus Krisztusban való hit által. Itt is megmutatkozik a Bibliának legfontosabb tanítása, amit Pascal így fejezett ki, Jézus Krisztus nélkül az ember semmi, Jézus Krisztus által pedig minden lehet. Jézus Krisztus hite által az ember semmi, mert látjuk ugyan, hogy ezt így kellene élnünk. Akarunk is így élni, de a jót akarva a rosszat tesszük. Róma 7. fejezet. De Jézus megismerése és szívbefogadása hite által viszont az ember mindenné lehet. Ez a 10 parancsolat, adásának a kétféle oka. Isten azért adta a 10 parancsolatot, és ezzel tudom befejezni az előadást. Az első ok ez volt, hogy a 10 parancsolat az, amely leleplezi a mi magunk önzését, hogy mit jelent ez, hogy bűnös emberek vagyunk. Ha nem nézünk a 10 parancsolatra, nagyon jó embernek tarthatjuk magunkat. De a 10 parancsolatra tekintünk, ha belenézünk ebbe a tükörbe, ha ezt végig gondoljuk, akkor szépen kiütköznek a romlottságunknak a jelei, mennyire önző vagyok. E szerint is mennyire önző vagyok, a szerint is mennyire önző vagyok. Isten azért adta tehát a 10 parancsolatot, hogy leleplezze a bűnt. Ha Isten nem adott volna törvényt írásban, nem adott volna Bibliát, a bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Ha megismerem a törvényt, akkor látom, mi a bűn. És a második oka a 10 parancsolat adásának az volt, hogy Isten arra akarta nevelni az embert, hogy ha te ember nem tudod betölteni a 10 parancsolatot, ha nem tudsz önzetlen életet élni, pedig te is látod, hogy abban van a boldogságod, és akarnál is, akkor keressed a megoldást, hogy kinek az ereje, kinek a hite által tudsz önzetlen életet élni. A törvényt Isten azért adta, hogy a megváltóhoz vezesse az embert. És a megváltó, Jézus Krisztus visszavezet a törvényhez, és erőt ad hitáltal, hogy az ember tudja cselekedni az Isten törvényét, a szeretet törvényeit. Hát ennyi szöveges rész után egy rövid áttekintés a 10 parancsolat történelmi adásának a körülményeiről, hogy mindenki láthassa, hogy ez valóban a történelemben zajlódott le, az útvonalát is bemutatom a Sínai hegyig a zsidó népnek, és néhány alkotást a 10 parancsolatról is megnéznénk. a legkiválóbbak. Ez volt tehát a zsidó nép kivonulásának útja, balra fent látjuk Gósen földjét, Egyiptomból jöttek ki, és itt délre látjuk a Mózes hegyet, itt van pontosan, nevezik Sínai hegynek, vagy Hóreb hegyének is, a mai neve Mózes hegy, itt adta át a Biblia szerint Isten a 10 parancsolatot Mózesnek, e több mint 2000 méter magas hegyre kellett fölmennie a prófétának, hogy 40 napig tartózkodjék ott. Mehetünk tovább. Itt a kivonulás útvonal, először a Nádas tengert látjuk, aztán a következő képeken a Sínai félsziget sivatagát a Vörös tengerrel, és hogy megyünk előre ezeken a képeken, láthatjuk, hogy micsoda úttalan utakon kellett menni a népnek, és mennyire tapasztalhatta Isten vezetését. Mehetünk tovább, ahol alig élt meg növényzet, és Isten mannával táplálta őket, vizet fakasztott a sziklából. Szóval az első parancsolat nem véletlen, mert hiszen a zsidó népnek is alkalma lett volna a hálára, mehetünk tovább, mint hogy minden emberi életben a szeretet a hálával kezdődik. A 10 parancsolatnak is ezért az első parancsolata. Néhány kép után nézzük, hogy hova jutott a nép. Az első oázis, a Mara forrás, a keserű forrás, ahol valamelyest felüdülhettek, ez ma is abban az állapotában látható, néhány pálmafa van körülötte, mint a következő képen is látjuk, ahol csak egy kis víz van a pálma már, a tűzbe hajtja a fejét, ahogy az ottani közmondás vallja, és aztán folytatódott tovább délfelé ez a vonulás. Nagyon nehéz útszakasz volt ez, de Isten azért engedte erre a népet, azért vezette erre a népet, hogy a nép napról napra láthassa az isteni segítséget, hogy tapasztalhassa a nagy tömeg is, mint hogy egy lelkileg érzékeny ember minden nap tapasztalhatja az Isten vezetését, de egy nagy tömeg is láthassa maga előtt ezt. És a következő képeken látjuk azt, hogy mennyire tényleg nehéz itt az élet, alig élnek meg a kis növények a sziklák között, és elérkezünk ezután az Elim oázishoz, a 70 pálmafa vidékéhez, ahogy egy hosszabb időt töltött a nép. Aztán nézzük ezt az Elim oázist még más beállításból. Ezt ma is turisták bejárják, ezt az útvonalat, amelyet a Biblia pontosan leírt, tehát milyen helyeken vezette át Mózes a zsidó népet. És Mózes, ne felejtsük el, hogy amikor 40 évig Midian földjén bujdosott, mehetünk tovább, akkor nagyon jól megismerte ezt a vidéket, mehetünk tovább. Tehát tudta, hogy mi merre van, ez mind még az Elim oázis, és aztán, hogy megyünk tovább, a déli rész bontakozik ki előttünk, egyre magasabb hegycsúcsok következnek, és láthatjuk most a következőkben a Massa és Meriba környékét, ahol lázadás ütött ki Isten és Mózes ellen, aztán a Refidimnél bekanyarodik az útvonal abba a völgybe, amely már a Mózes hegye felé vezetett. Jobb oldalt látunk egy kis épület együttest, az a Sínai Katalin kolostor, és az van a Mózes hegy lábánál, tehát jobbra fel magasodik a Mózes hegy, jobbra fönn pedig a távolban a tengert látjuk, tehát itt szűkül össze a Sínai félsziget, a legdélibb részén vagyunk. Most menjünk még közelebb ehhez a területhez, itt bal oldalt fenn az a magas hegycsúcs, a Mózes hegye, itt amit mutatok, ez pedig az ortodox kézen lévő Katalin kolostor, ahol a múlt században Konstantin Tischendorf megtalálta a Codex Sinaiticust. Nos, menjünk tovább, és a román korban egy kaput emeltek a Mózes hegyhez, ezen mehetnek be a turisták, és a következő képen azt látjuk, hogy 3000 lépcsőt vájtak erre a hegyre, hogy mindenki gyalogszerrel és könnyedén megjárhassa Mózes útját, körülbelül 3 órai gyaloglással lehet felérni erre a 2200 méter magas hegycsúcsra. Útközben ilyen látkép tárul elénk, lent a Katalin kolostor, még további képeken látunk gyönyörű természeti tüneményeket, sziklaformákat, még további pedig a kilátást egy közbülső helyről a Jebel el Katerinára, a Katalin hegyre, amely közel hasonló magasságú, mint a Jebel el Musa, a Mózes hegy, és két kultuszhely áll ezen a Mózes hegyen, egy keresztény és egy iszlám. Nézzük meg ezeket közelebbről is. Itt van az oromzat, tehát a legfelsőbb része a hegynek, és a következő képen látjuk azt a keresztény kápolnát, ami a hegycsúcson áll, és a következőn pedig az iszlám építményre lehetünk figyelmesek. Menjünk tovább, és itt a másik szögből valóban egy monumentális, hatalmas hegy ez a hegycsúcs, ahova Isten felhívja Mózest, közben a nép itt letáborozik, hatalmas nagy ez a völgy, ez a síkság is, innen érthető, hogy miért beszél a Biblia 600 ezernél is több fegyverforgató férfiúról, mert hogyha ezt beszorozzuk az asszonyok és gyerekek számával, akkor kapunk egy 2,5-3 milliós létszámot, ilyen nagy néppé növekedett Egyiptomban, Gósen földjén Izrael népe, és nagy renddel letáboroznak itt. Emlékezzünk arra is vissza, hogy Mózes megtanítatott minden bölcsességre és tudományra, az államszervezés, igazgatás tudományára is, tehát ezért tudta kézben tartani a történéseket, ezért tudott vezetni egy óriási népet. Most nézzük a Mózes ábrázolásokat, Lorenzetti a középkorból az első, a következő a Champoli Mózes kut, Franciaország Dijon városából. Itt jelenik meg, jobbra van Dávid, balra Mózes, azaz ábrázolási mód, hogy általában Mózes a két kőtáblával szokták megformálni, itt is a jobb kezében tartja. A szarv hogyan kerülhet a fejére, erről majd még szólok Michelangelo kapcsán, de most nézzük a következő mestert. Michelangelo példaképe volt Donatello, aki nagy mértékben hatott Michelangelóra is. Itt is a jobb kéz, a jobb kar alatt van a két kőtábla Donatello szobrán, és most jön II. Gyula pápa síremlékén Michelangelo ábrázolása. Lépjünk hozzá közelebb az ő Mózeséhez. Itt is a két kőtábla a jobb kéz alatt. A jobb kéz egyébként azért mélyedett kicsit bele a szakálba, mert itt tűrtőzteti magát még Mózes, de amikor látja, hogy ő lehozva az élet tökéletes törvényeit, a nép bálványimádásba süllyed, most fog szent haragra gyulladni, ugye ez nem egy indulatos harag volt, hanem valóban egy szent harag volt, most fogja összetörni a kőtáblákat. Hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni, azt bizonyos szempontból Freudnak a Michelangelo Mózese című tanulmányában nagyon jól nyomon követhetjük. II. Gyula is indulatos ember volt, Michelangelo nem különben. Mindkettejüknek, a halott pápának emléket, önmagának pedig figyelmeztetést akart állítani ezzel Michelangelo, hogy ahogy Mózes tűrtőztette, legyőzte magát, győzött az emberi természeten, úgy kell minden embernek hitáltal győznie, de menjünk még közelebb ehhez a valóban nagy erőt sugalló szoborhoz, és itt szeretném megjegyezni, hogy nem csekély módon rontja le a szobor értékét ez a bizonyos két szarv, ami egy nagyon tanulságos baleset folytán, idézőjelben mondom, került oda Mózes homlokára. Miért? Az Ószövetségben, az eredeti héber szövegben az áll, hogy Mózes, amikor lejött a Sínai hegyről, akkor fénylő arccal jött le, és az emberek nem tudtak a szemébe tekinteni, és ezért el kellett fátyolozni az arcát, hiszen az Istennel való színről színre való találkozás után szinte átlelkesedett az arca és a tekintete. Nos hát, ezt a kifejezést, hogy fénylő arccal, az időszámításunk előtti 3. században készült görög fordítás, a Septuaginta, egy félreértés folytán, ugye két rokon hangzású szó összetévesztésével nem úgy fordított, hogy fénylő arccal, hanem hogy szarval. Ez öröklődött a Vulgatára is, tehát Jeromosnak a latin biblia fordítására is, és milyen megdöbbent, hogy senkinek nem jutott eszébe visszanyúlni az eredetihez, hogy szerencsétlen Mózesnek hogy került szarva a homlokára. Michelangelónak se jutott ez sajnos eszébe, ahogy előbb láttuk a dijoni kúton, ott is szarvakkal ábrázolták, Michelangelo is követte ezt a hagyományt, és csak a reformáció után tisztázódott ki a dolog, amikor kiadták Reuchlin 1485-ben a Biblia eredeti héber szövegét, és Luther és a reformátorok bizonyították, hogy ez egy közönséges fordítási hiba. Még kérem Michelangelo művét egy másik beállásból, tehát szemből, és a következő olajfestményen látjuk, hogy a reformáció után már teljesen helyreáll a dolog, hiszen Rembrandt, a reformáció kora utáni nagy holland festő, már enélkül ábrázolja, éppen ahogy Mózes emeli fel a törvénytáblákat, megmutatva a népnek, de összetörve is, másodszor is fel kellett azért mennie, de Isten soha nem rótta meg, ezért nem hitetlenségnek vette, hanem egy jogos felindulásnak, és másodszor is Isten véste a kőtáblákba a rendelkezéseket, és azután tették frigyládába, és őrződött meg egészen a babiloni fogságig a 10 parancsolat. Menjünk tovább, mármint kőtáblán, szövegében pedig hát örök időkre. Ernst Barlachnak a fából készült szobrát látjuk 1919-ből. Nagyon kifejező ez az alkotás, mert amiről legutoljára beszéltem, azt fejezi ki a nagy német művész, az ember lehetetlen, hogy megfeleljen ennek a 10 parancsolatnak. De az ember, ha a szívébe fogadja, a hit által megérti a Krisztusban való hit, visszavezet a 10 parancsolathoz, azért mondom el ezt Barlach szobránál, mert ahogy tetszenek látni, szinte egy tömbből faragta ki Mózest és a két kőtáblát. Mózes a szíve elé emeli ezt a két kőtáblát, szinte egyé válik vele, azonosul vele, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten az elméjükbe és szívükbe írja az ő parancsolatait hitáltal. Most nézzünk egy izlandi ábrázolást, csak annak illusztrálására, hogy hányféleképpen ábrázolták ezt, egy izlandi nemzeti hősnek, Sigurdssonnak a tiszteletére emelt emlékműről való ez, ahol őt, mint Mózest és mint törvényadót mutatja be, aki hozza ezeket a hatalmas táblákat, természetesen már egy kicsit megváltoztatott bemutatás ez, és a következőkben egy itáliai mester, Becca Fümit látjuk, aki Mózesnek a haragját és a 10 parancsolat összetörését, első megsemmisítését ábrázolja, tehát magát ezt a jelenetet, középütt pedig látjuk ezt a bizonyos aranyborjút, amelyet öntött a zsidó nép. Döbbenetes, hogy 3 hónappal a kivonulás után ennyire elfelejtkeztek Istenről.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, Ildikót és Danit, a kerességet. Elvállalók is a kerességre jelentkezőket és a megkeresztelkedett testvéreinket illetően, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeket és hozzátartozókat egyaránt. Ez a mai alkalom különösen ünnepélyes és különösen nagyszerű, hogy itt összegyűltünk, de talán nem gondoljuk sokan, hogy mire is gyűltünk össze. Egyik kerességi istentiszteletet, amikor hallottam valahol távolabbról, egy távolabbi vidéken, akkor így kezdte az előadó a kerességi istentiszteletét, hogy ma temetésre jöttünk össze. Nem szeretnék itt hangzatosan ilyen szónoki fogalmakkal játszani. Valóban olyan fajta temetésre veszünk részt, ahol a Dani, Ildikó és Dani ünnepélyesen szeretnének meghalni a régi életüknek. A régi életüknek, amivel ők úgy leszámoltak a mai nappal, és ünnepélyesen szeretnék átadni az életüket egy új életnek, a Krisztussal való együtt élésnek ezután. Nagy nap, mint egy esküvőn is, amikor két ember összekel, egy férfi és egy nő, egy különleges élet szakaszt indít el. A régi életükben már ezután nem fognak külön utakon járni, ahogy a régi életet élték, nem lesznek külön barátnők, barátok, külön programok, hanem ezután együtt kívánnak élni, és együtt kívánnak mindent végezni. Így egy keresség is egy szövetségkötést jelent, egy olyan szövetségkötést, amit most nem két ember köt egymással földi szövetségre, hanem ők most az Istennel kötnek szövetséget, aki láthatatlanul jelen van ebben a teremben, és a mennyben is most figyelik ezt az eseményt, és a mennyei angyalok is örvendeznek ennek az eseménynek, olyan szövetséget kötnek, hogy ezután már nem magukban szeretnének élni, hanem az Istennel együtt. Az Istenben, az Istennel együtt, hogy az életüket ezután ő tudja irányítani, ő tudja vezetni, és ő tudja megáldani számukra. Ez kézzel fogható áldást is fog jelenteni az ő számukra, ettől a naptól kezdve. De hogy honnan is indultak ők el, és hogyan is lehet eljutni egy ilyen különleges állapotra, egy ilyen különleges mennyei mennyegzőre, hogy az Istennel szövetséget kötnek, és odaadják az életüket neki, és az Isten ezt szeretettel fogadja tőlük el. Ezt az Efézusi levél második fejezetében szeretném felolvasni, hogy honnan is indul egy ember el, és hogyan érkezik ide meg, hogy erre a döntésre eljut, és ezt a döntést ő szeretettel, örömmel vállalja fel. Ebben nincs semmi kényszer, nincs semmi olyan keserű lemondás, hanem ez számukra örömteljes, boldog nap, ahogy majd ezt énekelni is fogjuk az ünnepségünk végén. Egy gyönyörű énekben. Így szól tehát ez a bibliai szakasz, amit szeretnék felolvasni második fejezetéből, Efézusi levélből, Pál apostol Efézusiakhoz írt levél második fejezet első versétől, olvasom a 10. versig. Ezt most különösen nektek olvasom, mert olyan személyesen szólít meg bennünket az apostol. Titeket is, aki megelevenített, titeket is megelevenített Krisztus, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kedves jelenlévők, kedves vendégek, kedves testvérek, azt mondja Pál apostol, hogy minden ember, míg itt él a földön, és míg nem találkozik Krisztussal, azt mondja rájuk, hogy halottak. Döbbenetes. Hiszen így kezdődik az ige, titeket is, aki megelevenített, akik holtak voltatok a vétkeitek miatt. Holtak voltatok a vétkeitek miatt. Azt mondta Jézus egy alkalommal, amikor azt mondta egy tanítvány, aki jelentkezni akart nála, hogy szeretnék követőd lenni, de előbb elmegyek és eltemetem az én édesapámat, édesanyámat, és majd ha eltemettem őket, akkor követlek. Jézus azt válaszolta erre ennek a jelentkezőnek, hogy temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig kövess engem. Halottak temetnek halottakat. Igen, talán különleges ez a kijelentés, de ennyire radikális állapotot ír le, vagyis ennyire más az az élet, amit az ember él, mint amit gondol, hogy él. Talán magyarázzuk meg egy kicsit, mit jelent az, hogy halottak voltatok a ti vétkeitek miatt. Ez csak akkor tudja meg az ember, hogy ez tényleg egy olyan élet volt, ami nem nevezhető életnek, amikor megismeri az igazi életet. Amikor megismeri azt az igazi életet, amit Krisztus mutat számára. Igen, addig, amíg az ember fogoly, így mondta Jézus, hogy amíg a bűn cselekszi, valaki szolgálja a bűnnek, addig ő igazán nem szabad és nem boldog. Addig, amíg azt tesszük, amit nem akarunk, például nem akarunk haragudni, nem akarunk indulatoskodni, nem akarunk rosszat a másiknak, és mégis tesszük. Ez egy borzalmas állapot. De sokszor, amikor akarjuk és úgy tesszük, az még borzalmasabb. De amikor már nem akarjuk és mégis tesszük, nagyon sok ember él így, az tényleg halott állapot. És ezzel pusztítjuk az életet, pusztítjuk a rosszal, a bűnnel az életünket. Azt mondja itt Pál apostol úgy, hogy hogy is jártunk akkor, amikor még nem ismertük meg az Istent, vagy az Isten nem emelt ki bennünket ebből. Jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ugye sokáig él úgy az ember, hogy nem is tudja, hogy ki irányítja az életét. A világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság szerint. Tudjuk, ki lehet ez a levegőbeli hatalmasság, aki irányítja az embert a rosszban. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyáján a mi testünk kívánságaiban, és olyan jól leírja azt az emberi életet, amikor csak magunknak és a saját énünknek élünk. Azt mondja a harmadik versben, hogy három dolog jellemző az óemberre, a régi emberre, amit most itt eltemetünk, amit ti most jöttetek, hogy ezt lezárjátok, ezt az életszakaszt az életetekben. Először is azt mondja, testünk kívánságaiban éltünk, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, haragnak fiai voltunk. Mennyire igaz ez az óemberre, az emberi természetre, hogy mindig kívánkozik valami után, valami mindig kell, valamit szeretne elérni az életben, vagy testi, vagy különféle vágyakat, javakat, amik nem önmagukban nem lennének rosszak, csak ezek kicsit önző vágyak, test, azt mondja, a test kívánságai. És mi kell ehhez? Azt mondja, cselekedvén a gondolatoknak és a természetnek akaratját, ez kis akaratosság kell. A régi ember mindig kicsit akaratos. Van egy kívánság, és azt tűzön vizen ki akarom elégíteni, és meg akarom oldani, és be akarom teljesíteni, meg akarom valósítani ezt a kívánságomat, hogy a gondolatok és a testnek az akarata is benne van abban, hogy a kívánságom kielégüljön, és ha nem sikerül, akkor a természet szerint haragnak fiai vagyunk. Olyan tudjuk, hogy amikor valamit nagyon akarunk, és útunkba áll valami, vagy akadályoznak, akkor milyen mérgesek tudunk lenni, és mennyire ki tudunk borulni, hogy hát most ez miért nem jött össze, miért nem sikerült. Kívánság, akarat, a kívánságra úgy ráfekszik az akarat, hogy na, én ezt most el akarom érni, és amikor ez úgy nehezen sikerül, vagy időnként akadályokba ütközik, akkor haragnak fiai vagyunk, mondta, vagy fiai voltunk, mint általában az emberi természet, emberi nem. Hogyan lehet ebből kiszabadulni? Ezután fel kell tegyük egy kérdést, egy halott mit tud tenni ez ellen? Azt mondja, vétkeitekben halottak voltatok. Szinte semmit, ugye? Mit tud tenni egy ember, akire azt mondja a Biblia, hogy azt mondja Pál apostol, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Semmit nem tudunk mi tenni. Ha most megkérdeznénk Daniékat, Ildikót, hogy mit tettetek ti azért, hogy eljutottatok erre a döntésre, már magát a döntést azt ők hozták meg, de hogy idáig eljutottak, pusztán annyi volt, hogy sok kis döntés, sok kis késztetést kék észrevettek az életükben, amit onnan felülről az Isten munkált az ő szívükben. De ezen kívül szinte semmit nem tettetek ezért, ugye? Hogy ide jutottatok, csak hallgattatok arra, hogy az Isten mit akar veletek kezdeni, mit szeretne nektek adni és mondani. Halottak voltatok a ti vétkeitek miatt, és utána azt mondja a negyedik versben, egy halott, mivel nem tud semmit tenni, és ezért mondja így a Biblia, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Egy kicsit pontosítani kell a fordítást, mit jelent az, hogy megelevenített együtt a Krisztussal. Így mondhatnánk, hogy ebből a halott állapotból életre keltett minket a Krisztussal. Az élet egyik legnagyobb csodája az újjászületés, egy új születés. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki boldog szeretne lenni, kevés az, hogy egyszer megszületik ebben az életben. Úgy még nem lehet boldog, hogy megszületünk. Az igazi boldogsághoz kétszer kell születni. Először testileg, utána pedig lelkileg. De ehhez a születéshez, amúgy az elsőhöz se tettünk mi semmit, tettünk valamit azért, hogy megszülessünk. Mi semmit nem tettünk, hagytuk, hogy megszülessünk. A másodikhoz is körülbelül ennyit tehetünk, mert ezt mondja Jézus, ezt mondja Pál apostol, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, Krisztus életre keltett bennünket. Isten életre keltett bennünket együtt a Krisztussal. Életre keltett bennünket a Krisztussal. Ez a csodálatos egy ember életében, amikor ez megtörténik, hogy addig csak járta a maga útját, a maga életét élte, addig csak mindig a maga elképzelései szerint élt, és ha nem sikerült, akkor nagyon be tudott gorombulni, és az emberi természet jött elő rajta, vett erőt rajta, de amikor Krisztus megelevenít valakit, akkor utána már nem önmagában éli az életét. Megmarad az emberi természete is, de ez az életre keltés azt jelenti, hogy egyszerűen csak rádöbben arra, hogy lehet másképp is. Lehet ezt másképp is élni az életet. Lehet valami olyan életet élni, amit nem a magunk erőlködéséből kell élni. A magunk kívánságaiból, a magunk akaratjából, hanem megelevenített bennünket a Krisztussal együtt. Ezt úgy írja le egyik könyvünk, amit most nem szeretnék felolvasni az idő rövidsége miatt, hogy a több időnk maradjon a szertartásra és az imádságra. Azt írja Jézus élete című könyve, hogy ez a munka Krisztus részéről kis, pici mindig késztetés, mindig egy kis megszólítás, mindig lépésről lépésre keresett bennünket és zörgetett az ajtónkon, a szívünk ajtaján. Mindig halkan ott állt az ajtó előtt és zörgetett, hogy bebocsátásra várjon. És amikor ez a zörgetés egyre hangosabb és egyre késztetőbb és egyre közelebbről hallatszik a szívünkben, akkor ez ember egyszer csak megnyitja ezt az ajtót, És ezért írja, hogy Krisztussal együtt megelevenít bennünket az Isten. Aztán különös, amit ezután mond, hogy és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Talán különös az, amit most itt Pál apostol mond, ezt már mint egy befejezett, vagy folyamatos múltidőben, egy folyamatos múltidőben van ez az ige, hogy ez már megtörtént. Együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyben. Mert hogyha Krisztussal együtt van az ember, akkor tulajdonképpen ott van, ahol ő van. Krisztussal együtt már feltámasztott titeket a halálból, és különös módon azt mondja, hogy ez meg fog történni majd a halálatok, ha történetesen meg kellene halni, akkor ez a feltámadás már be van ígérve számotokra, de bízunk benne, hogy Jézus előbb el fog jönni, hogy meg kelljen halnunk, és másodszor, amikor eljön, akkor már élve fogunk elváltozni, és a Biblia szerint a mennybe fogunk vele együtt menni. De ez egy különleges gondolat, itt Pál apostol azt mondja, nem csak felelevenít életre kelt bennünket, hanem már egy olyan helyzetbe, állapotba hozott bennünket, ami már, mintha azt gondoljuk, hogy a jövőben lesz, pedig nem. Most ott vagyunk, ahol Krisztus van, feltámadtunk vele együtt, és a mennyekben vele együtt lehetünk. Úgyhogy úgy éljétek ezután az életeteket, hogy fél lábbal már a mennyben vagytok, de fél lábbal még itt a földön. Mert Jézus azt mondja, megelevenített, feltámasztott, és együtt ültetett a mennybe. Ennyire előre szalad már időben Pál apostol, hogyha valakinél ez az életre keltés megtörtént. Természetesen ezt az életküzdelmet nem lehet megspórolni, még oda eljutunk, de be van ígérve, de már Isten úgy tekint rátok, mint aki már valóban ott a helyetek, ott van az igazi helyetek az életre keltés által. Ez a keresztségi alkalom is tulajdonképpen egy meghalás és feltámadás. Meghaltatok a régi életeteknek, eltemetjük itt a hullámsírba, így mondja az apostol a római levélben. Ott hagyjuk az óembert, a régi életeteket ebben a néhány liter vízben, jelképes értelemben, és ahogy kijöttök a vízből, Krisztus azt mondja, hogy ez már egy új élet, és már egy új polgártárs, egy új országnak vagytok a polgártársai, az Isten országának, és Krisztus gyermekeiként fogadott el benneteket. Végül azt mondja itt Pál apostol, hogy ez az élet utána hogy folytatódik tovább. Ha valóban igaz ez, hogy ezt a hatalmas csodát átéltétek, és ezt a hatalmas csodát ő megcselekedte veletek, hogy életre keltett a halálból, akik megvoltatok halva a vétkeitek miatt, azt mondja utána a 7. verstől, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Biztosíthatlak benneteket, hogyha ezt az Isten bennetek véghez tudta vinni, ezt a csodát, azt mondja a következő időkben is, az a célja veletek, hogy az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban megmutassa. Nem kell ezután a magatok erejéből élni, ezután sem. Nem kell emberi erőfeszítéseket tenni, hogy egy más életet éljetek. Bár meg kell tenni azt az átadást, ami sokszor erőfeszítésbe kerül, hogy az Isten kegyelme munkálkodhasson bennetek, és ezt naponta el kell kérni, és naponta hittel igényelni kell, hogy az Isten munkáját bennetek végezhesse. De biztosít bennünket az igevers, hogy ezután meg akarja mutatni a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzátok való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Olyan kifejezéseket olvashatunk itt, hogy az ő kegyelmének felséges gazdagságát meg akarja mutatni nektek. Olyan kicsit furcsa és olyan megfoghatatlan sokunk számára, hogy ez mit jelenthet, a kegyelem gazdagsága. A gazdagságot azt körülbelül tudjuk, hogy mi lehet, nem? Láttunk gazdag embereket, talán közelről is, távolról is, ha mi nem is vagyunk annyira azok, de úgy talán meg szoktuk irigyelni őket, hogy ez igen, neki milyen jól megy. De milyen mulandó is az a gazdagság. Ugye jött egy világgazdasági válság, és a gazdagság egyszer csak megfoghatatlan értékű lett, ha mondjuk vagy devizába, vagy valamilyen papírpénzbe tartotta valaki a gazdagságát. Ugye látjuk, hogy a földi gazdagság az egyik napról a másikra egyszer csak már nem gazdagság. Az Isten gazdagsága az valami olyan dolog, ami biztos, hogy kimeríthetetlen. És mit jelenthet ez a gazdagság, amit az Isten akar adni? Kegyelem gazdagságát. Nem szeretnék itt sok biblia verset felidézni. Az Isten önmagát szeretné odaajándékozni az ember számára. Az Isten azt a felmérhetetlen szeretetet, azt a hatalmas bölcsességét, igazságát szeretné odaadni, sőt felruházni ezzel az embert, hogy önmaga fölött tudjon uralkodni, hogy önmagát le tudja győzni. Mert itt fogalmazza meg az apostol, hogy a kereszténység ezután nem cselekedetekről szólt pusztán, nem arról szól, hogy az üdvösséget cselekedetek által ezután ki kell harcolnotok, hanem azt fejezi ki itt, hogy kegyelemből fogtok üdvözülni ezután is, hitáltal, nem tőletek van Isten ajándéka. Ez még a hit is Isten ajándéka. Azt fejezi ki, amit egy könyvünk címe így mond, hogy könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Talán így fogalmaznám meg ezt még egyszerűbben. Egy megtéretlen embernek nagyon nehéz jót cselekedni. Iszonyatos erőfeszítést kell tenni. Egy Isten nélkül élő embernek nagyon sokszor, hogy ne mondja ki azokat az indulatos szavakat, ne legyen olyan állapotban, hogy az érzelmei vezetik, hogy egy rossz idegrendszert ad ki magából, hogy könnyen, nem csak hogy kijön a sodrából, de bántóan viselkedik, bántóan beszél másokkal. Ez meg tudja tagadni időnként, le tudja győzni, de sokszor keserves erőfeszítésbe kerül, mire az ember úgy le tudja magát higgasztani. Egy hívő embernél ez nem fordulhat elő. Mert azt mondja ez a könyvünk, könnyű a jót cselekedni, és nehéz a rosszat. A kegyelem arra tesz képessé benneteket, az Isten kegyelmének gazdagsága, hogy nehéz legyen a rosszat tenni, és könnyű a jót. Ez az Isten kegyelme. Könnyű a jót tenni, mert kegyelemből teszitek a jót, és nehéz a rosszat tenni. Mert annyira át vagytok formálva az Isten képére, annyira az Isten lelke munkálkodik bennetek. Én ezt kívánom nektek, hogy a keresztény élet ne erőlködés legyen, ne erőfeszítés és aztán bukások sorozata. Azok akkor az kegyelem nélküli, vagy csak a kegyelemnek bizonyos eső cseppjeiből élő kereszténység, hanem gazdagon, az Isten kegyelmének felséges gazdagságából éljetek ezután a következendő időkben, ahogy mondja Pál apostol, és mindig tapasztaljátok meg azt, hogy könnyű jót tenni. Ez a kegyelem erre tesz képessé benneteket. Könnyű lesz jót tenni, és nehéz rosszat. Szeretnénk így élni? Van ilyen csoda, van ilyen Istennek erre képessége. Higgyük el, a hitnek ez a csodája fog bennetek munkálkodni. Nem lesz nehéz a jót tenni, nehéz lesz majd a rosszat tenni, a jót pedig az Isten lelke, az Isten szeretete fogja bennetek kimunkálni. Kívánom, hogy ez a gazdagság, a kegyelemnek ez a gazdagsága bővölködjön bennetek. És utolsó gondolatként ezt mondja az apostol, mert az ő alkotása vagyunk, így mondhatnánk, mert az ő műve vagyunk, mert az ő munkája vagytok. teremtetvén általa az Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Milyen érdekes, hogy itt is Isten előre elkészített jó cselekedeteket számotokra. Még ez is megvan tervezve egy hívő ember életében, hogy mit kell jót tennie, nem neki kell kitalálnia. Mi jót tehet az életben, ahogy persze kilépünk az otthonunkból, és emberek közé kerülünk, nem nehéz kitalálni, hogy hol kell jót tenni, ugye? Nem nehéz olyan emberekkel találkozni, akiknek annyi nyomorúságuk van, annyi fájdalmuk van, annyi nehézségük van, annyi problémájuk van. Nem nehéz kitalálni, hogy kiken kell segíteni. Nem kell keresni ugye lámpással, meg nagyítóval azokat az embereket, akiknek segíthetünk. De az Isten mindezt akkor is előre elkészítette számotokra, mert mindenkit nem lehet segíteni. De az Isten most elkészített számotokra egy olyan életutat már előre, hogy ezek a jó cselekedetek előre el vannak készítve a Krisztus Jézusban. És itt sem magatoknak kell valami különleges teljesítményt tenni, hanem Krisztus segít nektek ebben. Ahogy Dani is olyan megindítóan elmondtad, hogy milyen jó megfeledkezni magunkról, másoknak tenni valamit. Ez olyan, mintha nem is én tettem volna, hanem Krisztus tette volna. És ebben is látjuk a krisztusi munkát az életünkben. Igen, az az ember is mennyire boldog lehet, aki így meg tud önzetlenül feledkezni magáról, és szeret jót tenni másoknak. Biztos mindannyian ismerjük, hogy milyen érzés ez. Önzetlenül, érdekmentesen jót tenni. Ez a Krisztus Jézusban való jó cselekedet, hogy azokban járjatok. Kívánom nektek, hogy ezeket a gondolatokat gondoljátok végig, hogy elkezdtük ott, onnan, hogy vétkeitekben és bűneitekben holtak voltatok, és eljutottunk oda, hogy megismervén a Krisztus kegyelmét, aki együtt fel életre keltett benneteket a Krisztussal, jó cselekedeteket készített elő, hogy azokban járjatok. És minden mondatban ez a cseng, ez cseng vissza, ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni, együtt a Krisztussal. Együtt a Krisztussal nem nehéz. Ezt kellett volna hangsúlyoznom azoknál a cselekedeteknél is, amikor mondtam, hogy könnyű jót tenni, és nehéz rosszat. Együtt a Krisztussal. Együtt a Krisztussal élni. Ez a szép, ahogy egy férj és feleség, amikor együtt él, immár nem kettő, hanem egy test az. Így kívánom, hogy egy testé váljatok Krisztussal, és egymást erősítve, egymást bátorítva a Krisztusban, tudjátok követni az élet örömeit, az élet boldog részét, amit Krisztus előre elkészített számotokra, a jó cselekedeteket, hogy azokban járjatok. És szeretném kérni a gyülekezetet, a keresztény testvéreinket, gyülekezeti tagokat, hogy fogadjátok szeretettel őket, és vegyétek körül őket azzal a szeretettel, ahogy ők is felétek fordulnak, és azt hiszem erről nem is kell beszélni, vagy ezt nem is kell kérni, mert hogy itt látom egy-két órán, itt töltve köztetek, ezzel nincs gond, ezzel nem lesz probléma, de mindannyiunknak szükségünk van a Krisztusban való segítségre és bátorításra, és kívánom, hogy ti magatok is otthon egymással minél többet tudjatok beszélgetni, imádkozni, és együtt tudjatok ezen az úton haladni, együtt tudjátok Krisztus kegyelmét megtapasztalni, és elnyerni az örök életet, amelyre elhivattatok szép vallástétellel. Amen.
1: Új élet Krisztusban. Bolyongtunk a vétkek útvesztőjén, szálltunk a gőg színes felhőjén, tapostuk a bűn rúdsarát, keresve az öröm városát. Két kézzel szórtuk javainkat, hittük, hogy a bűn örömet

S míg didergő lelkünk remegett, szél kavart fel sötét felleget, s egy cikázó villám dörrült végig, s fénnyel szórta tele a hegyeket. Mély csend borult a néma tájra, bennünk meghalt a bűn varázsa. Szomjazó lelkünk vágyva vonzott, hogy keressük a kopár dombot. Golgotán könnyebb lett a lelkünk, mert Krisztusnál kegyelmet nyertünk. S míg szívünk a békét kereste, ráhultunk a véres keresztre. Lábunk a bűn útján elfáradt, földre tiport a mély bűnbánat, s könnyeink a szép harmad gyöngyök áztatták a véres göröngyöt. És ekkor történt a nagy csoda, széttört rajtunk a bűn iga. Krisztus vére tisztára mosott, és szívünkbe új életet hozott. A régi ember meghalt bennünk, és felderült a kék ég felettünk. Megváltunk, szívünkbe feltámadt, s a gők helyett győzött az alázat. Krisztus elvette a rótruhát, és helyébe hófehér ruhát adott ránk. Sugárzó arccal mosolyogva léptünk a bővízű folyamba, hol a vízhullám eltemetett, szennyett, bűnt, hajótörött életet. Most a lelkünkben tavasz van, szívünkben a hold ezer fényen ragyog, és a nap. Ma új életnek áldott napja van Krisztusban.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezet és a kedves föltámadt testvéreinket, akit Attila temetett. Hát, és föl is támasztott, ugye? Hát a gyülekezet nevében szeretném köszönteni a kedves testvéreinket, és csak egy pár gondolatot mondanom, amely nem lesz hosszú, ígérem. Szeretném felolvasni János evangéliumából a 15. fejezetből a 14.

verstől a 17. versig részt, amely úgy gondolom, hogy nagyon megszólító, nem csak a keresztelendőknek, hanem mindannyiunk számára. Ez így szól. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cseleszik az ő ura. Titeket pedig barátainak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtolattam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Így Krisztus arról szól, hogy azt mondja nekik, hogy a 14. verstől, hogy ti az én barátaim vagytok. Azért gondoljunk bele, hogy micsoda hatalmas dolog, hogy az Isten azt mondja az embernek, hogy ti az én barátaim vagytok. Ez nem akármilyen dolog. Nem tudom, tudjuk-e, mi a barátságnak a lényege. Azt mondja, nem mondalak titeket többet szolgáknak, mert a szolga az milyen? Hát a szolga az teszi a dolgát, azt mondta az ura, azt kell cselekedni, igazából nem azonosul az urának az elképzelésével, csak megteszi, mert szolga. Mikor Krisztus azt mondja, hogy most már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátainak, ez azt akarja kifejezni nekünk, hogy azonosulok veletek, és ti is azonosultok az én vágyaimmal, az én céljaimmal, az én terveimmel, az én érzelmeimmel, az én célkitűzéseimmel. Én azt szeretném, hogy mi ketten, mint két jó barát, együtt munkálkodjunk az emberekért. Most már barátaim vagytok. És azt mondja Krisztus, hogy azért, mert mindazt, amit az én atyától hallottam, tudtulattam néktek. Az Isten beavat az ő terveibe. Nem tudom, mennyire tudjuk ezt fölfogni értelemben, hogy az az Isten, aki a világ mindenségben kormányozza a csillagokat, aki ma is felhozta ránk a napot, aki ma is fenntartja a földet, fenntartja a napot az égen, aki megadta nekünk azt, hogy ma is élhetünk, és lélegezhetünk, és örülhetünk, és egymást szerethessük, az az Isten azt mondja, hogy én megjelentem mindent néktek, ti az én barátaim vagytok. Így szólít meg minket. Nem szolgáknak mond. Isten nem azt szeretné, hogy vakon szolgáljuk őket, azt se tudjuk, hogy merre és hogyan. Ő szeretné, hogy mi is lássunk. Mi is örömmel tegyük azt, mire minket elhívott. És szeretné, ha ti is, Anikó, vagy Ildikó és Dániel, örömmel keressétek az Istent, és barátként tekintsétek, hogy bármit megoszthatok. Ugye a barátok megosztják egymással az ő gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat, problémáikat, kívánságokat. És ugye Krisztus egy olyan barát, akiben soha nem lehet csalódni. Ugye emberek közt is van barátság, de sokszor a barátság felborul és tönkre mehet, de aki az Istene barátja lesz, az soha nem csalódhat az Istenben. Úgy folytatja Jézus Krisztus, hogy nem ti választottatok engem. Ez egy kicsit olyan határozott, kemény kijelentés, nem? Mi az, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket? Hát amíg gondolkoztam ezen az igén, az jutott eszembe, hogy hát igen, mi sokszor az ember úgy gondolkozik, hogy hát ha akarom, választom az Istent. Ha akarom, nem választom. Ha akarom, akkor elmegyek templomba. Ha akarok, nem megyek el. Hát végül is én eldöntöm, mit akarok. Biztos, hogy ez így van. Hát a választás nem az Isten kínálja fel nekünk? Hát nem az Isten hozott minket olyan helyzetbe, hogy azt mondja, látod, Dániel Rikó, választhatsz. De az Isten nem keres meg minket, mint hogy Attila is szólt róla. Mit választanánk? Nem választhatnánk. Akkor ott lennetnénk a sötétbe, és élhetnénk, ahogy Attila mondta, halottak, temethetnék a halottakat. De az Isten azt mondja, hogy de én megkerestelek benneteket. Én felkínáltam nektek azt a lehetőséget, hogy választhatok engem. Én választottalak először titeket, mert én kerestelek benneteket. Ti nem kerestek engem. Mi emberek, kedves gyülekezet, olyanok vagyunk, hogy mi önmagunktól soha nem keresnénk az Istent. Eszünkbe nem jutna. De az Isten látja ezt, és ő keres minket, és ő felkínálja nekünk azt, hogy választhatjuk. És ezért mondja, hogy én választottalak titeket, én kerestelek benneteket. Mi csak annyit mondtunk az Istennek, hogy igen, én elfogadom azt, hogy te kerestél, és én is igen mondok erre a keresésre. És aztán úgy folytatja az igében, hogy és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek. Az Isten elhívott benneteket, és azt mondja Krisztus, hogy én megkerestek benneteket, ti választottatok, én is kiválasztottak benneteket, és elmenjetek, de hová? De az Isten kihív minket a világból, hogy ne azonosuljunk a világnak a dolgaival, de aztán hová küld el? Hát visszaküld a világba. De már úgy küld vissza minket, mint egy helyütt mondja Jézus Krisztus, hogy úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé.
Azért küldelek benneteket, hogy azt az igaz ismeretet, azt a tiszta igazságot, azt az örömhírt, amit megismertetek tőlem, azt vigyétek vissza az embereknek, mert ők ezt nem ismerik. Menjetek el, én rendeltelek titeket, hisz ezért választottalak barátaimnak is. Végülis azt a munkát végezzétek velem, amit én is végeztem. Aztán úgy folytatja, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Hogyan tud az ember valóban növekedni a jellemében, a Bibliában a gyümölcsök a jellem tulajdonságok. Az ember valóban szedid legyen, valóban értelmes legyen, valóban hűséges legyen, valóban mértékletessé váljon, valóban azokat az erényeket tudja az Isten az ember lelkében formálni, amelyek az embert emberré teszik. És hogyan tudja az Isten az embert legjobban formálni? Ha ti is elmentek és cselekszitek azt, amire elhívtak benneteket. Hát nem munka közben csiszolódik az ember? Nem úgy tudunk mi is meglátni magunkban a hiányosságokat, hogy az emberek között forgalódik. Az Isten nem úgy tud minket is rámutatni hibáinkról, hogy látod, Dániel láttuk, hogy ez még hiányosság volt. De amit megláttál másban, te is hiányosságot, az benned is az van, és az Isten szeretné azt kivenni, és szeretne új jelentulásokat adni, hogy az ember valóban az Isten mellett erős legyen, és az Isten mellett megtanuljon valóban szelidnek lenni, értelmesnek lenni, valóban hűségesnek lenni, valóban azt cselekedni, hogy az embernek a jelleme a munka közben csiszolódjon és épüljön. Azt hiszem, hogy könyvből lehet, hogy lehet jellemet tanulni, vagy változni, de csak egy bizonyos fokig. Ha azt nem visszük át a gyakorlatba, akkor hiába olvassuk a Szentírást éjjel-nappal. A gyümölcsök nem hiszem, hogy megteremnek. Azok a jelen tulajdonságok nem fognak épülni bennünk. De a Krisztus minket elhívott, elküld az emberek közé, hogy épüljön a mi jellemünk és növekedjünk. És azt mondja, hogy ha ez a jellem meg is marad, úgy mondja, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, ha valóban mi ebben állhatatosak vagyunk és szilárdak, és nem fordulunk vissza, azt mondja, akkor kérhettek akármit az atyától, én megadom néktek. És az ember, hogyha ilyen a jellem, akkor mit is kér az atyától? Magának kér valami nagy gazdagságot, vagy valamilyen biztonságot, vagy nem tudom milyen jólétet, vagy ami számára vajon kedves. Azt hiszem, hogy aki megismerte az Istent, és azt mondja, hogy az Isten Krisztus az én barátom, az tudja, hogy mit is kell kérni az Istentől, ami tartósá teszi benne ezt a jellem tulajdonságot, és még közelebb tudja vinni az Istentől. Akkor valóban az Isten lelke tudja az ember lelkét készíteni, hogy azt kér az Istentől, ami az ő számára is épülésére van, és a mások áldására is válik. Akkor nem önző célokra kér az ember az Istennek az áldását. Hisz ti is tudjátok, ismétek már régebben a Szentírás, hogy hisz azért küzdünk, hogy az ember tényleg úgy tudjon élni, hogy a másoknak a javára. Hogy a mások áldás is mindazt, amit az Isten ad nekünk képességet, talentumot, időt, egészséget, ezt az Isten azért adja, hogy mások javára és mások áldására tudjuk fordítani. Aztán úgy folytatja a 17. versben, ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Mint hogy Krisztus így aláhúzna, amit így eddig mondott, nem? Hogy ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. De kicsit úgy, mintha nem lenne közel az előbb elmondottakhoz. Hát mi is a jellemépülésnek a fő célja? Mi is az a cél, hogy mi tényleg elmenjünk és munkálkodjunk? Egyszerűen azt mondja, hogy növekedjünk a szeretetben. Lehet lelketlen is jó cselekedni. De valamilyen számításból, hogy Pál apostol mondja, hogy hát a testemet tűzre adhatom, a vagyonomat is mind adhatom, feléthetetem, de azt mondja, de ha szeretet nincsen bennem, akkor semmi hasznom abból. Isten azt szeretne, hogy tényleg az ember érdek nélkül, teljes szívéből, teljes lelkéből cselekedje a jót, mert tudja, hogy ezáltal növekszik benne a szeretet, és csak így lehet embereket szeretni. Embereket nem lobbi szeretni, hogy most én úgy érzem, hogy most nekem te szimpatikus vagy, hát most segítek, de ha nem vagy, akkor nem segítek. Isten szilárd elveket akar az emberbe belevésni, szilárd jellem tulajdonságokat, hogy azok mindig helyén legyenek. És azt mondja, ennek a vég az, hogy egymást szeressétek. Én azt kívánom Dániel nektek és magunknak is, hogy egymást is szeressétek. De szeressétek a gyülekezetet, szeressétek a testvéreteket, és szeressetek minden embert, akivel csak találkoztatok, ami azt akar, hogy minden embernek tudjunk bizonyságot tenni a Krisztusról. Hogy az ember ne számításból, ne valamilyen félelemből, ne valami érdekből, hanem tényleg egyenesen, őszintén, tisztán, ahogy az Isten is minket elhívott, úgy tudjuk szeretni egymást, úgy tudjuk szeretni fele barátainkat, és végül is Isten azt szeretné, hogy ez a szeretet örökre megmaradjon
bennünk is, és mindazokban, akik elfogadták az ő szavát. Kívánom, hogy a jó Isten munkája az bennetek, és mindnyájukban munkája, hogy Krisztusnak valóban a barátja legyünk, és élni tudjuk azt az életet, amely Krisztus elhívott minket ebbe az életbe. Úgy legyen.

Kedves gyülekezet, most a negyedév során Lukács evangéliumát tanulmányozzuk a szombatiskolában, és én emiatt ezt is olvasom úgy a Biblia olvasásaim során is, ezt az evangéliumot. És ennek a során bukkantam egy olyan szakaszra, amit most szeretném, ha közösen elolvasnánk és végig gondolnánk, mert úgy éreztem, hogy sokat mond, sokat jelent a számunkra, ami napjainkban, a mi életkörülményeinkben, ahol élünk. A 13. fejezetnek az első 9 versét olvasom Lukács evangéliumából. Legyetek kedvesek megkeresni, mert ez fogja kitölteni lényegében az óránkat, ami előttünk áll. Úgy látom, úgy hallom, hogy nagyrészt megtaláltátok, tehát olvasom Lukács evangélium a 13. fejezet első versétől egészen a 9-ig Isten igéjét, amely így hangzik ezen a helyen. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki, mármint Jézusnak, hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, ímé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Az pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, mi körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a 3 éves fügefás szakasz, ez biztos ismerős volt mindnyájatoknak, ez általában ott él bennünk. Nem tudom, hogy az is ismerős volt? Így emlékeztetek, hogy mi a szöveg összefüggése? Mert nekem ez nem tűnt fel korábban, tehát önmagában láttam. Szerintem gyakran azt fenyeget bennünket, hogy egy-egy verset, vagy egy-egy rövidebb gondolatmenetet önmagában jegyzünk meg, vagy értékelünk a Bibliában, és nem tűnik fel, hogy nyilván volt egy eredeti beszédhelyzet, egy szövegösszefüggés, ami azért sokat elárul a mondandó tartalmáról, tehát gazdagabbak leszünk, hogyha erre is figyelünk. Itt is erről van szó. Biztos éreztétek most, ahogy olvastam, hogy ez összefügg ez a 9 vers, tehát a fügefa történetét valaminek a kapcsán mondja el Jézus. Ugye minek a kapcsán mondott el? Azt olvastuk, hogy miközben valahol volt, tanított, valakik érkeztek és egy híradással szolgáltak, egy nagyon megrendítő hír, nem tudom, hogy ti rátok ez hogy, hát értitek-e egyáltalán, hogy miről van itt szó. Ugye, hogy vittek Galileából hívő emberek, zsidó emberek áldozatot Jeruzsálembe, hogy az áldozat az azt jelenti, hogy véres áldozat, tehát megölik, kiontják a vérét. És hát olyan furcsa ezt olvasni, hogy volt egy csoport, nem tudom hányan voltak, ezt itt nem mondja, akiknek a vérét, tehát az áldozat vivőnek a vérét, az áldozat vérével elegyített, megölette. Tehát valamilyen, nem tudom milyen helyzet volt, Pilátus, mint helytartó, levágatott embereket, ott valahol a templom táján lehetett ez, és nem csak az áldozatok vére folyt, hanem azok is, akik vitték az áldozat. Valami szörnyű dolog lehetett ez. Csak megjegyzem, hogy ez volt Pilátus. Ugye, mert tudjuk róla, hogy elég véreskezű volt, viszont ehhez képest meg érdekes, amikor azt olvassuk, hogy mindenáron meg akarta menteni Jézust Kajafáséktól, nem? Tehát ezen a háttéren értékeljétek azt a jelentet, ez csak egy olyan megjegyzés volt. Tehát ez egy ilyen szörnyű tragédia, egy híradás, amit itt olvasunk. És Jézus idézett egy másikat is, ha figyeltétek, azt mondta, hogy emlékeztek arra a másik hírre, amikor ott meg egy baleset történt, tehát ez egy véreskezű tett, az meg egy baleset volt, hogy összedőlt egy torony, és sokan meghaltak. Itt mondja is, hogy 18, igen, jól emlékszem, itt a számot is tudunk, igen, köszönöm, hogy 18-an, ez sokan estek áldozatul ennek. Nem tudom, hogy nem érzitek-e úgy, hogy nagyon hasonlít ez a helyzet, amiről itt szó van, ami mindennapjaink. Nem tudom, szoktatok-e híreket nézni,
hallgatni, olvasni. Én leginkább olvasok, tehát én az interneten oldom, mert magamnak osztom be, hogy mit és mikor, azért szeretem. És engem ez nagyon szíven üt, azért is figyeltem fel erre, hogy nekem ez egy napi kérdés, amit itt Jézus felvetett, hogy ti hogy élitek meg azt, amikor szörnyű, hát tragédiákról olvasom most. Nagyon érdekes ez a helyzet, ezen gondolkoztam, mert egy hete először Sárváron szóltam, hirdettem igét erről a szakaszról, hogy tulajdonképpen közben jöttem rá, hogy ebben két fő típusa van benne a tragédiáknak. Az egyik az emberi gonoszság, a másik a szörnyű, hát katasztrófa vagy baleset, ugye? Tehát egy toronyosszomlása, meg egy véreskező helytartónak a tettei. Ha ti is nyilván követitek a híradásokat, a világ ezzel van tele. Tehát Nepálban földrengés, ugye azt most itt az egyik legutóbbi nagy katasztrófa, de volt másik is már azóta. Háborúk, nem is messze innen, Ukrajna túlsó felén, Afrikában, tehát mindenhol, és csak hallott, hogy felborul a komp, most valamelyik nap csak éppen félfelé hallottam, meghalt a Kínában sokan, hogy emberek tömegei vesznek el, ugye, hogy le is van írva, hogy a végén ezzel lesz tele minden ilyen szörnyűségekkel, meg híradásokkal, és itt a nagy kérdés, hogy ezt hogy éljük meg. Mert valamit erre belül a lélek reagál, nem? Hát nem lehetünk olyan fásultak, hogy nem érdekel minket. És Jézus felveti a kérdést, nagyon érdekes, hogy felveti azt, hogy ti hogy élitek ezt meg? Ezt gondoljátok-e? Majd mindjárt idézem még egyszer, amit mondott. Mert azt mondja, hogy ha ezt gondoljátok, akkor nem jó gondoljátok. Rossz a következtetés, amire eljuttok. Emlékeztek, hogy mit kérdezett Jézus? Azt mondta, hogy gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek, akik ezt szenvedték Pilátustól, azért szenvedték, mert bűnösebbek voltak a többieknél, és ezért érthető, ami történt. Nem mondom, hogy megérdemelték, de valami racionális választ kapunk az igényre, hogy miért történt, hogy történt meg egy ilyen egy emberrel, hogy ilyen szörnyűséget kell, hogy nem is átélje, mert nem érte, átérte, de meghalt bele, elszenvedte. Nem tudom, hogy nektek nincs ott az a kérdés, hogy valahol tudat alatt azért egy választ várnánk, egy magyarázatot, miért érhette őket az, és miért várjuk ezt a magyarázatot, hogy valami biztosítékot nyerjünk arra, hogy velünk ez nem történhet meg. Hát így működik az emberi lélek. Egyébként ez nem baj, amit mondunk, ez nem bűn, tehát félre ne értsétek, csak ezt valaminek le kell játszódni bennünk. Egy példát hadd mondjak egyébként, a János Evangélium a 9. fejezetében van a vakon született esete, emlékeztek rá. Tanítványok mit kérdeztek? Kivétkezett, hogy ez vakon született. Mi az oka? Mi mindig az okot keressük. Azt mondja, ez, vagy ennek a szülei vétkeztek, hogy vakon született. Hát mivel vakon született, ő már ugye nem vétkezhetett, ezt ki is zárhatjuk. Aztán meg tudjuk, hogy hogy folytatódik a fejezet. Azért idéztem csak, hogy az ember mindig az okot keresi és az összefüggést. De figyeljétek meg, hogy általában akkor keresünk, amikor elborzadunk a gondolattól, hogy ez velünk is megtörténhet. És akkor keressük az okot, amit reméljük, hogy olyat találunk, hogy mi akkor biztonságban vagyunk. Egyébként megjegyzem, hogy olyan érdekes, hogy amikor éppen a kísértést szenvedjük, akkor nem szoktuk az okot keresni. Mármint, hogy az okozatot. Tehát, hogy ebből viszont számítsunk rá, hogy az lesz. Tehát az ok-okozati összefüggés ilyenkor nem ér olyan elevenen bennünk, de amikor a félelem szorongat, hogy mi lenne, ha velünk is ez történne, keressük. Ugyanezt megkérdezte Jézus, hogy vagy gondoljátok-e, hogy a 18, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, azok bűnösebbek voltak a többi jeruzsálemberinél? Tehát, hogy ezért történt velük? És ez az ok, hogy a többiekkel nem történt és nem is történhet meg? Ez az, ami az emberben ott lappang, ugye nem részletezem tovább. Mi volt Jézus válasza erre a megidézett kérdésre, ami mindnyájunkban ott lappang? Elég határozott volt, azt mondta, hogy nem, mondom nektek. Ezt mondta az első esetre is, az aktuális hírre, és ugyanezt mondta a korábbi hírre hivatkozva is. Nem, mondom néktek, nem jó helyen keresitek a választ, rossz a következtetés. Ne azt fürkészszétek, hogy őket miért érte, és a többieket miért nem, mert nem ez az ok, tehát nem itt húzódik a határ. Azt mondta, hogy mi lenne az egészséges gondolat. Azt mondta, hogy... Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ezt mondta mind a két esetben szó szerint. Tehát azt mondta, hogy ne azt fürkészétek, hogy tudnátok egy hamis biztonsági érzetre szert tenni azáltal, hogy egy okot találtok, hogy ők miért igen, és akkor ti nem, akkor ti biztonságban vagytok, ez félrevisz. Azt mondta, nem ez a helyes reakció, ne így dolgozzátok fel. Azt mondta, az egyedül helyes válasz az ilyen borzalmas hírekre, amikkel szembesülünk mi is nap mint nap az, hogy csak idő kérdése,
hogy kit mikor ér utól a saját sorsa. Hogy az milyen fatális lesz, vagy milyen szenvedést és azt nem tudjuk. Azt mondta, hogy az a helyes reakció, hogy becsüljük meg azt, hogy mi még élünk, hogy még van lehetőségünk, és igyekezzünk megtérni és kiaknázni, kihasználni ezt a lehetőséget. Csak az idő jelenti a különbséget, és ezt támasztja alá voltak éppen a fügefáról szóló példázat, hogyha megnézitek. Nem? Ugye ez a, eddig a beszélget, ez a mondandónak a lényeg, ezt próbáltam ugye összefoglalni, és ez a szövegösszefüggés, amiben azt mondja, hogy ezt meg is akarja erősíteni, az idő a fontos, az időt becsüljük meg, és erre mondta el a fügefának a példázatát. Tehát ez egy egyszerű példázat, ti is ismertétek, hogy 3 éve jár a gazda gyümölcsöt keresni a fán, és csalódott, mert nem talál. Nekem is van egy fiatal barackfám, múlt évben már ettünk róla, most én is járok a kertbe, de mindig csak 2 látok rajta. De, és eléggé csalódott vagyok én is, most ezt csak azért mondom, hogy meg tudom érteni. Nem azért ültet valaki bármilyen gyümölcstermő növényt, hogy aztán ne legyen rajta gyümölcs. A példázat azt mondja, hogy vég nélkül nem vár a gazda, ha nincsen gyümölcs. Jogos a gyümölcstermés igénye a részéről? Ugye van egy ószövetségi történet, ugye Ézsaiás könyvében a szőlőültetvényről, hogy ültetett egy szőlőt, ugye Izraelről szólt, egy ilyen példabeszéd volt. Azt mondja, hogy ültettem a szőlőt, bekerítettem, volt azt hiszem présház, és hát ami ahhoz kell, hogy egy szőlőültetvény működjön. Azt mondja, hogy én mindent megtettem, így mondja, egy nemes szőlőveszőt plantáltam, ugye Ábrahámból nevelt hívő népet, a legjobb adottságú hívő emberből, és azt mondja, és mégis vadat termett. Most akkor mit csináljak? Termet, csak vadat. Ugye ott volt valami gyümölcs is, ha azt vesszük. Joggal várná el az Isten a gyümölcstermést, és ezért annyit hadd mondjak nektek, ha már szóbaztam a saját tapasztalataimat, én is csak kérdezett, tudjátok, hogy olyan kacakertész vagyok. Kimegyek, látom, hogy azért, én azt látom, hogy lehet, hogy nincs rá időm, hogy műveljem, lehet, hogy nem jó a talaj már, lehet, hogy nem jók az adottságok, de minden növényen látom, hogy küszködik azért, hogy valamit kihozzon magából. A boltban nagyeprek vannak, nálunk is van néhány nagyeper, de vannak ilyen, annyit tud, de próbál, mert ugye mit, út mellett van, szárazabb, nem gondozom úgy meg, hát olyan kicsit elburjánzott. Én ezt figyeltem meg, talán máskor is mondta nektek, hogy akármilyen csenevész, akármilyen hitvány a növény, tehát maga a felépítménye, de valami gyümölcsöt ki akar küszködni, mert ez a természetrendje. Azt írja egy Ellen White, hogy csak egyedül egy valami van ezen a földön, ami önmagának él, és ez a bűnös emberi szív nem akar gyümölcsöt teremni, nem érzi szükségét. Csak vadat terem legfeljebb, ugye, ahogy a példabeszédben is. Azt is most értettem meg különben, ha már kertnél járunk, hogy van a szőlőtő példázata, tudjátok, és ott azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, addig van életetek, amíg összeköttetésben vagytok a tőkével. Tehát annál gyámoltalanabb növényt nem nagyon ismerek én kocakertészként, mint egy szőlővesző, amit levágnak, ugye, mert az annyira gyenge, még egy faág, vagy valami is van valami térfogata, vagy egy darabig még tartja magában nedvességet, vagy zölddel. Szőlővesszőt nézzétek meg, hogy gyakorlatilag teljesen, ez egy periférikus darabja a növénynek, tehát a tőkében van az élet. Tehát a szőlővesző az éppen csak továbbítani tudja, egy vékony, ha levetszed, nagyon hamar elhervad, és elszárad, és elpusztul. Most a példázat azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, és amelyik vesző nem terem gyümölcsöt, azt lemetszi. Lehet, hogy most olyat mondok, ami nektek megvolt, én most jöttem rá. Nekem ez régóta egy kicsit tudat alatt zavart, hogy hát mikor van szőlőbetakarítás ide ősszel. Hát akkor meg már olyan mindegy nagyjából, nem, mert hát rajta hagyják, de tavasszal mindet lemetszik, akkor mire utal? És bocsánat, én most világosodtam meg egy-két hete, hogy... Hát az enyém is hajt, most a több tőkém is van, és akkor néztem, és hát rájöttem, hogy az a kis fürtkezdemény, ha láttad, már nagyon aranyosak különben, olyan, mint nagyba, csak egész picibe, hát az van, amelyik veszőn ott van, van, amelyiken nincs ott. Most az, hogy amelyiken ott van, az milyen gyümölcsöt terem, meg hogy bírja majd addig az időt, azt nem tudjuk. De hát amelyiken nincs ott a kezdemény se, hát arról tudható, hogy abból nem lesz. Hát ott nem lesz ő. Az egy meddő. És akkor meddővesző. Mit csináljunk vele? Hát kivéve a garázs előtt, ahol az árnyékot is becsülöm, tehát ezért meghagyom, de szóval ami a termést illeti, én a meddővesszőket leveszem, hát minek szívja el az erejét a tőkének, nem? És én most értettem meg azt, hogy, hát ugye nyilván jobban értettek, akiknek elmondta a példázatot, hogy azt már most látod,
hogy ősszel hol lesz termés, meg hol nem. Legalábbis, hogy hol nem, az biztosan látod. És azt mondja, hol nem lesz, azt levágja. Amelyiken megvan, ott meg elkezdem kacsolni és tisztogatni. Pontosan úgy, ahogy a példázat mondja. Miről szól akkor tulajdonképpen ez, amit itt Jézus mond, ez a példabeszéd, akár a fügefáról, akár a szőlőtőnek a szőlővesszőjéről? Arról szól, hogy az Isten látni szeretné itt ebben az életben, hogy te mit kezdenél az örök élettel, hogyha megkapnád ezt a lehetőséget, mert ez egy nagyon nagy lehetőség örökké élni. Az Isten arra kíváncsi, hogy mutasd meg most, hogy mire használnád az örök életet, hogy akarsz-e gyümölcsöt teremni, akarsz-e hasznos lenni, valami tartalmas életet akarsz-e élni. Most engedjetek meg egy pici kitérőt, már nem úgy értem, hogy továbbvinni a gondolatot, tehát most nem erkölcsi gyümölcsökről beszélek, hanem most maradjunk annál, hogy vannak emberek, akik valamilyen célt követnek az életbe. Jó értelemben véve, tehát hogy valamilyen tudományos kutatást, tudjátok, amikor így belemélyednek a munkájukba, tehát leköti őket, mert őket ez mozgatja. Lehet, hogy ez önmagában még nem teszi őket erkölcsileg az örök életre alkalmassá, de legalább valamit csinál. És embertömegek vannak, akik semmit. Tehát nem, hogy erkölcsileg nem értékelhető, amit csinálnak, hanem hogy egyáltalán, tehát hogy tengődnek egy napra a másikra, semmi értelme az életüknek. És akkor azt mondja az Isten, hogy ez alapján úgy látom, hogy te ezt csinálnád az örök életben is. Nincs sok értelme, hogy megkapjad. Kicsit olyan az életünk, mint egy motivációs levél, nem tudom, ismertek ezt a fogalmat, mostanában ez van, hogyha valaki állást keres, akkor kérnek önéletrajzot, azt mindenképp kérnek, és sok helyen kérnek úgynevezett motivációs levelet. A motiváció az az indíték, mi vezérli, tehát írja le, hogy mit akarna csinálni, miért érzi úgy, hogy ennél a cégnél van a helye, mit tudna hozzátenni, miben állna az ő tevékenysége. Tehát szeretnék látni, hogy mennyire elkötelezett meg, hogy méri fel önmagát meg a dolgokat. És szerintem ezért nem rossz hasonlat az, hogy a mostani életünk az olyan, mint egy motivációs levél az örökké valóságra nézve, hogy megmutatjuk az Istennek, hogy mi körülbelül ezt tudnánk, ezt szeretnénk tenni az örökké valóságban. És hogy azt mondja, hogy édes fiam, édes lányom, ez nagyon kevés. Tehát az örökké valóság az másról szól, vagy pedig azt mondja, hogy igen, ennek az embernek érdemes ezt adni. Nagyon érdekes az is, hogyha már erről szólunk, hogy az életünk mire való, hogy nem tudom, figyeltétek-e, hogy a fügefa mennyi ideig volt türelmes a fügefa iránt a példázatban a gazdája. Mennyi ideig járt először úgy, hogy nem volt gyümölcs? 3 évig, igen. Én tudok egyébként egy 3 éves időszakot a Bibliában, a tanítványoknak volt 3 évük, ugye egy bő 3 évük, ha emlékeztek rá. Ezek szerint az Isten akár 3 évnyi Istennel járás, az Istennel volt találkozás utáni 3 év elteltével már azt várná, hogy mutatkozzanak változások az ember életében. Ez szerintetek sok vagy kevés, igazságos vagy igazságtalan? Na jó, nem leszek ennyire provokatív, mindenki válaszolja magán. Szerintem nem túlzás. A tanítványoktól is elvárható volt. A tanítványoknál volt különben változás 3,5 év után? Ugye mostanában ezt szoktam mondani, nem egyszer, mert sajnos ez az igazság erre is, hogy valami volt, de nem az igazi. Azért tudjuk, hogy az utolsó vacsorán még ott tartottak, hogy hát igen, hogy ki a nagyobb és kikinek most lábat. Ez az elején is megvolt, tehát nem jártak be nagy utat ilyen értelemben. Az egy más dolog, hogy azért nem ment hiába az a 3,5 év utána kiderült, 50 nappal később már egészen máshogy festettek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy itt, akik itt vagyunk, illetve nagyjából tudom, mert ismerek titeket, hogy kinek hány éve van már. Mondjuk így, hogy a hitben. Nem szeretem ezt a szót, de most értitek, mire gondolok, hogy amióta már tud róla, amióta akarja, amióta részese, amióta megkeresztelkedett. Hát ha ezt a fát 3 év után ki akarták vágni, ha a tanítványoktól 3 év után elvárható volt, hogy már látszódjon a változás, akkor nekünk is érdemes elgondolkozni, hogy annyi év, ami szerintem sokszor többszörösen már a 3-nak a legtöbbünk esetében, mit hozott? Mi gyümölcsöt hozott? Nem lehet-e, hogy a mi esetünkben már ott járunk, amit a példázat mond, hogy már kezd elégedetlen lenni, és nem akar tovább várni az Isten? Azon gondolkoztam, hogy a végén visszatérek még erre, csak azért most is hadd mondjam el, most meghalt egy
újságíró a héten, hirtelen akartam mondani a nevét, valamilyen Péter F betűvel kezdődik, ilyen interjúkat csinált. 50 valahány éves volt az a lényeg, aztán 55 vagy 56 éves volt, és úgy meglepett. Tudom, hogy nem csoda, meg nekem mindig fáj az, hogy ti is tudjátok, hogy Hensz Csabi nemrég ment el közülünk. Én azt hiszem most vagyok annyi idős, mint ő volt akkor, amikor temettük, megtemettem, ugye én szóltam ott a temetésen, hogy nagyon hamar elmennek közülünk emberek. És ezt azért mondom, hogy mi általában abban gondolkodunk, hogy hát azt a 70-80 évet azért csak kiéljük, vagy többet is, de nincs rá semmi garancia. És ezért mondom azt, hogy amikor olvassuk ezt a példabeszédet, ezt a példázatot, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az én életemben mikor jár erre a gazda úgy, hogy már nem akar tovább várni. Mikor ér oda a mi életünk? Alakul-e valami változás, vagy inkább csak formai a vallásosságunk? Ugye ide írtam magamnak különben még a vázlatot kiegészítve is, hogy azért vagyunk nagy veszélyben, mert a mi gyülekezetünk, már nem a helyi, hanem a mi korszakunk gyülekezete, nem állít egy olyan határozott mércét a gyakorlati kereszténységben, mint az őskeresztények. Tehát ma el lehet lenni egy látszólagos kereszténységgel is, mert nincs egy olyan válaszút elé állítva az ember. Ez felelősség. Akik Jézussal voltak, azok válaszút előtt álltak, mert az ő egész egyénisége kisugárzása egy döntésre késztette őket, hogy most vagy vele, vagy nem. Vagy mondok egy példát nektek, amikor ő már a mennybe ment, utána Jeruzsálemben ugye ott voltak, ott maradtak a tanítványok, azt olvassuk, hogy a többiek közül senki nem mert közéjük elegyedni. Nem azért, mert bántották őket, vagy támadták, hanem mert érezték, hogy ott jelen van egy lelkiség, egy lelkület, amitől idegenkedtek azok, akik nem tértek meg. Akik meg fogékonyak voltak erre, azokat meg vonzotta. Egy kicsit olyan, mint egy hatalmas elektromágnes, hogy van, akit vonz, van, akit taszít. A mi esetünkben pedig elég gyengén dolgozik ez a mágnes. Tehát nem nagyon vonz és nem nagyon taszít. Mert nem olyan az életünk. Visszatérve a 3 évre, fogytán az idő, mert fogy a történelem is, fogy az egyéni életidőnk is. És a példázatból kiderül, hogy ez a fa kapott azért még 1 év türelmet. Egy esélyt, egy termési ciklust, hogy így mondjam. Ezt úgy mondják sportnyelven, hogy hosszabbítás. Tehát, hogy lejárt az az idő, amit várt volna az Isten, de kegyelmes volt. És megtörténhet könnyen, nem tudom, hogy kivel, hogy van, hogy az Isten már a mi életünkben, a maga részéről a hosszabbításban jár. Most nem 1 évre gondolok, hanem hogy már azért túl vagyunk azon a határon. Már nagyon elvárható lett volna, hogy valami változzon. Ezen érdemes elgondolkoznunk, és ezzel összefüggésben még egy dolgon, egy bekezdést szeretnék nektek idézni, felolvasni a Korszakok nyomában vagy Nagy küzdelem című könyvnek a 37. fejezetéből. Ő szorosan összefügg ezzel, amiről eddig szó volt. Így hangzik ez a szakasz. Azt mondja, a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Így kezdődik. Nem tudom, feltűnik-e nektek, hogy nem azt mondja, hogy az egyik legünnepélyesebb, mert volt sok, hanem mit mond? Ez a legünnepélyesebb. Hát pedig azért azt mondanám, hogy amikor Jézus a Földön járt, az is az volt, nem? Az volt. De most érik be annak is a gyümölcse. Most van az ítélet, most ér a végére a történelem. Azt mondja, nem véletlenül mondja így, hogy a világtörténelemnek a legünnepélyesebb időszakában élünk. Ez az az időszak. Egészségre. A Földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Ettől ünnepélyes. Ettől ünnepélyes. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Tehát mi a tét? Azt mondja, saját jövőnk és mások üdvössége. Mások üdvössége is attól függ, hogy mi most, nem azt mondja, hogy mit mondunk, hanem hogy hogyan élünk. Az nem ugyanaz. Nem szóban kell missziózni, csak, hanem azt mondja, hogy az életed meghatározza azt, hogy te rád mi következik, milyen jövőd lesz, és mások üdvösséget nyernek-e vagy sem. Ezek után ugye nem csoda, hogy így folytatja, hogy szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten ígéjén, különösen az ítélet jelenetein.
Hát ezért a mondatért is olvastam fel. Figyeljétek meg. Azt mondja, hogy mi a következtetés, ha belegondolsz, ha átérzed azt, hogy mi a jelentőség ennek a kornak, a tetteidnek, az életednek, minden napnak, hogy mivel töltöd, vagy mit mulasztasz. Azt mondja, hogy ha ezt végig gondolod, akkor meg kell alázni magadat bőtben és imában, hogy vezetést kapj hozzá, hogy közösséged legyen az Istennel, és még egy dolgot mond, sokat kell elmélkednünk. Tehát nem elég bőtön és imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, az Istent keresni. Mind kell elmélkedni? Hát az Isten igéjén. Hát logikus is. De pontosítja a témát, figyeltétek? Isten igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Azzal agykezdem, hogy mi tudjuk, hogy mi, szóval magunk elé tudjuk képzelni az ítélet jeleneteit? Van erről szó valahol a Bibliában? Dániel 7. Ítélő székek tétetének le, ítélők üljének le, könyvek nyittatának meg, szó szerint idézem. Tudom, ez nem sok, meg van azért máshol is erről szó, de azt mondja, hogy nekünk, akik készülünk az ítéletre, akiknek az a neve, hogy Laodicea, az azt jelenti, hogy ítélet népe, nekünk valahol belül ennek tudatában kéne lenni, és ennek látszania kell kívül az életünk, hogy mi már arra készünk, ebben a tudatban élünk. Nem tudod, hogy szoktatok elmélkedni az ítélet jelenetein? Hát félek, hogy azért kevesebbet, mint amire itt gondol az, aki ezt a tanácsot adta. Miért nem szoktunk ezen gondolkodni szerintetek? Szerintem is az a, hogy azon szoktunk gondolkodni, ami szívesen gondolkodunk. Ezen nem szívesen gondolkodunk. Miért nem gondolkodunk ezen szívesen? Hát mert félek, hogy úgy áll, tehát félek, hogy azt gondoljuk, hogy úgy áll a dolgunk a szénánk, hogy nekünk még azért korai lenne, ugye? Tehát hogyha ma ítélnének meg, nem biztos, hogy jó lenne nekünk az az ítélet. Az vár ítéletre, aki már tudja, hogy elkészült, és a felmentést várja attól az ítélettől, ugye a feloldás ítéletét várja. Pedig szükségünk van rá, még befejezem a bekezdést, és aztán folytatom a gondolatokat, így folytatja, mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok. Az ellenség résen áll, hogyha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok és zsákmányul ejtsen benneteket. Na ezt azért könnyű magunk elé képzelni, amit most leírt. Azt mondja, ez a tét. Tehát egy ellenséges területen egy katona nem ágyazhat meg magának, nem fekhet le, hogy majd biztos minden jó sikerül. Tudnia kell, hogy nincs biztonságban. És ez szerint kell ébernek lennie. Kedves gyülekezet, a fő gondolat mégis az, aminél megálltam az előbb, hogy sokat kell elmélkednünk az ítélet jelenetén. Félek, hogy mi nem eleget elmélkedünk. Tehát ez nem valósul meg. És ennek következményei vannak. Ha mi ennek a tudatában élnénk, ha ennek a szem előtartásával élnénk, talán komolyabban vennénk az életünkben nap mint nap a kísértéseket is. Ahogy Pál apostol mondja, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. Nem kivételek a nagyok se, társadalomnak a magasrangú vezetői se, de nem kivételek a kicsik se, tehát akik kevésbé jelentős emberek. Nincs olyan ember, akire nem igaz az, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt, azért, hogy számot adjunk arról, amit ebben a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Nekünk minden nap így kéne elindulnunk otthonról, hogy ma vigyáznom kell, hogy mit teszek, ma is, mert nem sikkad el semmi, tehát számadásra vonnak mindenért. Azért is, amit teszek, meg azért is, amit mulasztok, noha megtehetném. Ez az egyik hatása annak, hogyha az ítéletről gondolkodunk, de most egy másikat is szeretnék nektek megmutatni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Pátriárkák és Proféták című könyvünk azt írja az elején, hogy sokan azért kételkednek a Bibliának a teremtésről szóló leírásában, mert annyira képtelennek hat. Hogy az Isten a puszta szavával teremtett, és a semmiből. Tehát ilyen nincs. Ez nehezen bevehető sok embernek. És Ellen White megfordítja a tételt, a könyvszerző, azt mondja, hogy nem lehetséges, hogy éppen az bizonyítja az isteni eredetét ennek a beszámolónak, hogy olyan dolgokat mond, amit ember el se tud képzelni. Hogy van olyan valaki, aki a puszta szavával és a semmiből teremt. Értitek, ugye a logikáját? Ez egy ilyen, bocsánat, egy huszárvágással megfordítja. Tehát ami a kételj alapja,
abból bizonyítékot csinál. És igaza van szerintem, nekem ez nagyon meggyőző. És én azt gondolom, azért mondtam ezt a párhuzamként, hogy ugyanez igaz az ítéletre is. Ha megnézzük, hogy mit mond a Biblia az Isten ítélkezéséről, hogy hogyan, milyen módon, milyen alapon zajlik, milyen elvek mentén, akkor eljutunk oda, hogy ember ilyet kitalálni nem tud. Picit engedjétek meg, hogy ezt illusztráljam, hogy, mert azért nem gyakran gondolunk erre, és ez is egy példájának, hogy sokat kéne ezen gondolkoznunk. És hatna ránk. Tehát magyarul a hitünket erősíteni, az Isten iránti tiszteletünket. Csak az, hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan fogja megítélni végül a világot. Hadd mutassak erre példát, azzal hadd kezdjem, hogy az emberekben milyen elképzelés él az ítéletet illetően. Ugye egy pár szempont, aztán majd ezeket megmutatom másik oldalra, hogy hogy van a valóságban. Ugye az egyik az az, ami az emberek tudatában él, már akik vallásosak és gondolkoznak ilyesmiben, hogy egyenként átpendlizünk a túloldalra. Bocsánat, hogy így mondtam, de szándékosan mondtam így, tehát értitek, hogy úgy meghalunk, és akkor ott vagyunk, és akkor ítélnek, aztán majd vagy ide, vagy oda, tehát egy ilyen világképe van sok vallásos embernek. Mindenképpen benne van ugye a legtöbb vallásban az, hogy egyenes folytatás van. Tehát itt végeztünk, átmegyünk a túlvilágba, ugye a görögöknél Hádész van, a keresztény nagy felekezeteknél pedig ilyen túlvilági élet. Van, ahol van egy kis kitérő a purgatóriumba, tehát az, hogy először még azért... Egyébként nekem mindig benne van az, hogy a purgatórium azért tetszik, nem azért, mert igaz, mert nem igaz, de benne van, az emberek is érzik, hogy azért van, ahol még polírozni kell egy kicsit, szóval még nincs kész, tehát valamit még tisztogatni kell. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mi gondolkodunk erről, mármint a újabb ismérvet mondok, az az, hogy ez arányosság elve. Mire gondolok? A 11 órás munkásoknál ez nagyon kijön, hogy amikor osztják a napszámot, ugye, ami az élet után adatik ott a példázat szerint, akkor fel vannak háborodva azok, akik többet dolgoztak, hogy ők csak annyira méltattatnak, amennyit ígértek nekik, de őket az zavarja, hogy azok is annyit kaptak, akik szerintük kevesebbet érdemeltek volna. Tehát ebben benne van az, amikor az ember elégedetlen azzal, hogy az Isten úgymond túlzásba esik a kegyelemmel. Emlékeztek a Jónás történet, hogy nem kéne azért annyira bőkezően osztogatni a kegyelmet. Ez is már mutat valamit, hogy az ember hogy gondolkodik. Aztán, hát ez egy sajátosság, hogy legtöbben úgy vannak vele, hogy remélik, hogy nekik inkább az érdemeiket tartják számon az ítéletben. A szomszédnak vagy másoknak meg inkább azokat a hibáit, amit őt egész életében zavarta. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát ez az ember, ez a klasszikus. És van még egy fontos szempont, ezt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy mi hajlunk arra, hogy mi úgymond életmű díjakat adnánk át az ítéletben. Ugye mire gondolok ezzel, hogy egész életében jól csinálta, csak szegény a végén annyira elbitangolt, de hát azért nem lehet elfelejteni, hogy mennyi jót tett. Vagy a másik esetben azt mondanánk a latonok, hogy hát barátom, ez azért szép, hogy itt a kereszten megfogalmazod a hitedet, de azért az az igazság, hogy egy olyan élet van mögötted, amihez képest ez kevés. Ugye nem haragusztok, hogy ezt mondom, tehát nem akarok ilyen káromló lenni, nem tudom, csak az emberi logika egy ilyen helyzetben így működne. Ebbe az egyetértünk, nem? Tehát, hogy azért vannak bizonyos ellentételezhetetlen arányok. Vannak elévülhetetlen érdemek, meg vannak elévülhetetlen felelősségek nálunk. Ehhez képest hogyan jár el az Isten? Engedjetek meg egy pár ellenpontot az eddigiekhez képest. Azzal hadd kezdjem, hogy újabb és újabb nemzedékeknek ad időt és lehetőséget itt a történelemben, hogy megszületnek, élnek, alkotnak, vagy nem alkotnak, és aztán letűnnek. És mi is így kerültünk ide, valakik után, és vannak, akik már utánunk jönnek. És itt akartam elmondani eredetileg, hogy és vannak, akik már el is mennek. Tehát volt olyan nemrég olvasni, hogy 40-valahány éves újságíró nő. Tehát így néha megemlékeznek valamilyen ismertebb szeméről, ahogy olvasom a híreket. És olyan szörnyű belegondolni, hogy 10 évvel fiatalabb volt, mint én, és ő neki már elfogyott az ideje. Én ehhez képest ennyivel többet kaptam. Vagy ott van Pascal, aki ismeritek ugye a francia tudós meg bibliakutatót. Azt hiszem, hogy 30-valahány évet élt, azt tudom. És milyen nagyokat alkotott az alatt, matematikailag is, de biblia magyarázatban is. És olyan szörnyű, mikor azt mondom, hogy, vagy mondok egy másikat, hogy tényleg ne legyek elfogult, hogy vallásos, hogy Petőfi, nem? Tehát én annyira meglepődtem, mikor megtudtam, hogy milyen fiatalon halt meg, hogy lehetett annyi verset írni, annyi idő alatt, annyi jó verset. És akkor mindig az van az emberben, hogy erre mondom, és elvonatkoztatva a Bibliától, vallástól, erkölcsiségtől, egy tevékeny élet volt. Tehát a maga módján gyümölcsöt termő élet volt, és ehhez képest hány olyan élet van, hogy
Most nem arra gondolok, hogy nagyon hasznos, csak nem olyan látványos, hanem tényleg a meddő életekre gondolok, hogy hány ember meddőn morzsolja a napjait ezekhez képest, milyen felelősség ez. Aztán, ugye itt, amit a végén mondtam az életmű díjakkal kapcsolatban, ez, ami nehezen fér a fejünkbe, hogy Isten az állapotot ítéri meg, amire az ember eljutott, és nem egy átfogó képet értékel ki, hogy mi volt az egész élete. Miért? Hadd kérdezzem meg. Hát azért, mert Luther is ezt mondja, ezt értette meg a Bibliában, hogy ahol letettük a gondolatmenetünk fonalát, a halálunk pillanatában, ott fogjuk folytatni, amikor feltámadunk. Új testet kapunk, akik az örök életre támadnak fel, de új szívet azt már most kell kapnunk. Azt nem akkor fogunk. A gondolataink, az értékrendünk, a lényünk, ha úgy tetszik, a jellemünk, a személyiségünk, az lesz a folytatásban, ami itt a végén lett. És ezért igaz az, hogy hiába él valaki egy hosszú, jó értelme vett kegyes életet, istenférő életet, ha aztán a végén egy durva fordulattal elindul egy másik irányba, és ezért igaz ennek az ellenkezője is. És Jézus ezért mondta a Latornak, hogy velem leszel a paradicsomban. Egy szót nem mondott arról, hogy de azért te egy másodosztályú állampolgár leszel azért, mert azért mégiscsak egy Lator voltál, azért lássuk be, hogy te nem lehetsz ugyanabba a kasztba vagy kerületbe majd a mennyei Jeruzsálembe, mint mondjuk Pál apostol vagy Luther, akiről persze megint mondhatnánk, hogy ő is öldökölte a keresztényeket. Azt mondja az Isten, hogy emlékezés nem lesz a megbocsájtott bűnökről, egyedül egy dolog számít, hogy hogyan végezte. Nyilván ti is érzitek, ez nem azt jelenti, hogy elengedhetjük a gyeplőt, csak a végén szedjük össze magunkat, ez egy nagyon rossz következtetés lenne. De azt mutatja, hogy mennyire más az isteni értékítélet, és mennyire más az emberi. Ugyanezt támasztja alá, különben a 11 órás munkásokról szóló példázat is, emlékeztek rá. Hagy kérdezzek meg titeket, hogy az emberi logika mit mond, hogy mi lenne egy optimum, a megtéretlen ember optimuma az ítélet tekintetében. Élni ezen a földön, ahogy ember élhet, tehát emberi módon élni az életet, aztán az utolsó etapban gyorsan megtérni, tehát kiélvezni ezt az életet, és a végén egy fordulattal az örök életre alkalmassá válni. Szégyellem mondani is, de azért ez az emberi természetnek a felfogása. Miért hangsúlyozom, mennyire ne értsetek félre? Azért, mert a 11 órás, mert ugye aki így gondolkozik, lehet vallásos ember is, aki azt mondja, hogy én annyi mindenről lemondtam, és akkor számon tartja a veszteség listáját, hogy évtizedek során mennyi áldozatot hozott az, hogy ezt meg ezt nem tette. Ez kicsit az a jó babiloni köntös, emlékeztek rá, hogy azért lemondtam róla, de azért az olyan jó lett volna az a jó dolog, ami nem jó. Ez az egyik szemlélet, vagy a másik az, amit a 11 órásoknál látunk. Emlékeztek rá, hogy megkérdezi a gazda őket, hogy mit álltok itt hivalkodván a piacon ilyenkor. Mi volt a válasz? Az volt a válasz, hogy nem fogad meg minket senki. El tudjátok kézni, hogy ez egy ilyen elméleti beszélgetés volt, hogy hát nem fogad meg senki. És akkor így lefolytatták. Én csak egy dolgot tudok elképzelni, ha olvasom a szöveget, hogy ez egy keserű és panaszos válasz volt. Ha rajtunk múlna, nem lennénk itt, de nem fogad meg minket senki. Igen, hiába való módon, ugye mit álltok itt, hogy is mondja most a kifejezést, az előbb mondtam is pedig, hogy hivalkodván, köszönöm szépen. Ebben benne van az, hogy értelmetlen, nincs semmi értelme. Kinek fáj legjobban az, hogy nincs értelme az életének, aki már rájött, aki érzi? Nyereség az ilyen élet? Értitek, hogy miért mondom? Hogy addig van ez az optimum, amiről beszéltem, amíg az ember megtéretlen. Azok a reggeliek, azok azért voltak irigyek, mert azt mondták, hogy hát, ha így is lehet, akkor mi is 11-kor jöttünk volna. Ugye, mert erről szól az attitűdjük a példázatban. Ugye erre igaz az, hogy gyerekek, akkor kár volt eljönni, hogyha így gondoljátok. Ide olyanokat várunk, akik azt mondják, hogy kár, hogy nem előbb jöttünk. Kár, hogy nem előbb kapott értelmet az életünk. Kár, hogy nem előbb kaptunk az Istentől megvilágosítást, feladatot, elhívást, megbízatást. Mennyire máshogy fest a dolog, ha megtéretlen ember, és mennyire máshogy fest, hogyha megtért ember értékeli ezt. Egy igazán megtért ember mindig sajnálni fogja azt az időt az életéből, amit nem a hitben és a szolgálat jegyében töltött. Nem nyereségként értelmezi, hogy ő csak később lépett az önmegtagadás útjára, hanem veszteségként. Az is érdekes, visszatérve az ismérvek ütköztetésére, hogy a Biblia teljesen egyértelműen mondja, hogy nem egyenként megy az ítélet, tehát ahogy meghalunk, nem
automatikusan jön az ítélet, hanem azt mondja, hogy az Isten összevárja az embereket az ítélettel. Tehát, hogy egy nagy ítéletben rendezi a dolgot, és nem egy ilyen folyamatos üzemben, hogy ahogy elmennek közülünk az emberek. Ezzel együtt ugye, hogy összevárja őket, két nagy részben teszi ezt az ítéletet. Előbb az igazaké lesz az üdvös Biblia, és a

tehát a végén. Szóval van egy első szakasza. Azoknak a, most emberileg mondom, azoknak az aktáit vesszük elő, akikről én már tudom, hogy üdvözülni fognak. De nem azért, mert én eldöntöttem, hanem hogy ezeket vesszük elő. És milyen ítélet zajlik a mennyben? Azt olvassuk, hogy vizsgálati ítélet. Könyvek nyitatának, le van írva a Bibliában. Azért megvizsgálják az életeket. És akik a menny lakói, akik az Isten el nem bukott világának a lakói, azok mind láthatják, hogy az üdvözülendők milyen utat jártak be. És hogy milyen alapon mondja azt az Isten, hogy ezek alkalmasak arra, hogy visszafogadjuk őket magunk közé. Szerintetek szüksége van arra az el nem bukott világnak, hogy megnyugodjon minden egyesemet? Hát én teljesen úgy vagyok vele, hogy tehát nem lehet rájuk erőltetni magunkat, hogy de hát figyeljetek, hát miért nem? Azért, mert gondoljátok meg, hogy a bűnborzalmait látták, ők nem akarnak ilyet. És az Isten minden egyes megtérő üdvözülendő ember esetében bizonyítékot ad az el nem bukott világnak, hogy őt vissza lehet fogadni. Nem csodálatos ez? Mert nekem az. Tehát ez egy nagyon komoly ítélet. És miután ezen végig mennek, utána eljön az idő, Isten tudja, hogy mikorra fog ez kifutni, ez az ítélet, és azt mondja, akkor nincs akadálya annak, hogy eljöjjön értük. Lezárul a történelem, magához veszi az üdvözülendőket, de itt maradnak azok, akik majd a kárhozatra várnak. Itt maradnak, ők nem támadnak fel Jézus eljövetelekor. És folytatódik az ítélet. Ez a második szakasza, a második fázisa. Mennyit változott az előzőhöz képest? Hát egyrészt mások kerülnek sorra, akik maradtak, akik kimaradnak, és a vizsgálódók köre kibővül. Kikkel? Hát az üdvözülendőkkel. Miért van erre szükség? Mert megváltozott a vizsgálat lényege, most meg azt nézik, hogy ki az, aki kimarad az örökké valóságból. És akik itt ezen a földön éltek, társak voltak, családtagok voltak, gyülekezeti testvérek voltak, és az egyik üdvözülés, a másik nem, az üdvözülendőt megilleti az a bizonyosság, hogy lássa, hogy az Isten jogosan járt el úgy, ahogy eljárt, hogy tett különbséget. Azért gondoljatok bele. Azt mondta az Isten, hogy szeretné, hogyha annak mi is részesei lennénk. Ezért kétfelé bontotta az ítéletet. Így már jobban értjük, hogy miért kellett összevárni a végére, nem? Mert az Isten mindenkit bele akart vonni. Nem úgy volt, hogy tekintélye alapon fogadjuk el tőle, hogy ez jöhet, az nem jöhet, ez jöhet, az nem jöhet. Azt mondta, hogy nem, ez csak úgy megy, hogy egyben látja mindenki. Először azt, hogy ki jöhet és miért, és utána már azok is, akik jöhetnek, legyenek részesei annak, hogy ki nem jöhet és miért. Ugye azért nem vagyok bonyolult, vagy szóval követhető így, ahogy fogalmazok. Mert szerintem ez annyira lenyűgöző, tehát erre mondom, hogy szerintem ember ilyet nem tudott volna kitalálni. A profik se, a bírók se, meg a többiek se. Ilyet csak az Isten tudott kitalálni. Minden majdan örök életet élőnek látnia kell, hogy akik nem örökölhetik az örökké valóságot, azok miért nem örökölhetik. Hogy nyugalmuk legyen. Isten nyugalmat akar, lelki békét mindenkinek. A mi befogadásunkra nézve is, ha megadatik nekünk az üdvösség, és azok elvettetésére nézve is, nekünk is, akik majd elvettetnek, hogy megnyugodjunk. Csak egy Isten képes ilyen bölcsen lezárni ezt a történelmet. És akkor még nem beszéltem két olyan tényezőről, amit mi fel se fogunk szerintem igazán, és ami nehézé teszi az ítéletet. Engedjétek meg, hogy ezt elmondjam még nektek, még annyi időnk van. Az egyik az, hogy hogyan lehet menet közben lezárni egy történelmet. Mert ugye, hogyha nekem idehozzák készen, hogy figyelj, ezt meg kell ítélni, akkor azt mondja, hát ez egy hatalmas dolog, egy ember életét is kiértékelni. De legalább már vége van, tehát már tudjuk, hogy mit csinált. De hogy még csinálja. És az előbb mondtam el, ha emlékeztek, hogy a vége számít, hogy mire jut. Tehát mi van, hogyha még egy fordulat? Hogyan tudja Isten a még folyamatban lévő történelem ellenére is lezárni az ítéletet minden ember esetében? Úgy, hogy a történelem vége annyira polarizálódik, annyira elválik egymástól, tudjátok, Jelenések 13, hogy akik vagy az Isten, tehát vagy a földi hatalmat imádják, vagy az Istent imádják, annyira egyértelmű helyzet áll elő a történelemben, hogy itt mindenki állást foglal, tehát teljesen egyértelmű lesz. Ebben nagy segítséget nyújtanak egyébként éppen az Isten ellenes erők, mert ők kényszerítik válaszút elé az embertömegeket. Ez a módja, ez az oka annak, hogy Isten menet közben is le tudja zárni a történelmet, mert mindenki állást foglal. A kényszer mindenkin ott lesz, Isten pedig azt a megbízatást adta a népének, hogy ebben a kényszerben az ő népe szolgáljon kellő támogatással a választásban azoknak, akik választanak.

0: Minden népnek meg kell tudnia, hogy mi az Isten akarat, hogy hogyan kell őt imádni, ez a hármas angyali üzenet, és ehhez képest adjon választ arra a kényszerre, ami ránehezedik majd a földi hatalmak részéről. Ez az egyik tehát, ami szerintem nehezen felfogható emberileg az Isten ítélkezésének a kihívásait tekintve. A másik pedig, engedjétek meg, ez csak egy érdekesség, de azért nem kis dolog. Kezdem onnan, hogy ugye abban egyetértünk, hogy Dávid üdvözölni fog. Ezt is így gondoljátok, ez egyértelmű szerintem. Betsabéról mit gondoltok? Szerintem ő is, mert hát kiderült, hogy tehát minden jel arra van. Most jön a kérdésem, hogy Úriásról mit gondoltok? Hát amit tudunk róla, minden okunk megvan. Hát ugye micsoda nemes ember volt. Most képzeljétek ezt a három embert. Az örökkévalóságban. Úriás ott fogja megtudni, hogy hogy halt meg. Ugye, mert tudjuk, hogy ő hogy halt meg, ez elég sajátos volt, és meg fogja tudni, hogy a saját királya, akit ilyen feltétlen hűséggel szolgált, ölette meg, és hogy miért, az meg még egy ráadás. Azt nem tudom, tudjátok, hogy Ábrahámnak volt ugye egy felesége, őt Sárának hívták, volt egy Hágár nevű szolgálója, akit mellékfeleségként maga mellé vett a Sára tanácsára, de azt tudjátok, hogy volt egy felesége még? Mikor meghalt Sára, egy Keturach nevű hölgyet vette el, aki minden jelszint szinte egy hívő asszony volt, teljes joggal, tehát mert ugye megözvegyült, tehát ez így korrekt volt. Minden okunk meg van feltételezni, hogy hát legalábbis Ábrahám, Sára meg Keturák ott lesz. Lehet, hogy még Hágár is. Azért nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, azért jó, hogy ezt nem nekünk kell megoldani, ezt a problémát. Bocsánat, hogy így mondom, de értitek, nem? És tudjátok, hogy hány ilyen emberi élet lesz még ott? Egy félelmetes, ha belegondoltok, hogy az Istenre mi vár, ez tényleg egy isteni bölcsesség, hogy egy örökké valóságon át együtt fognak élni emberek, akik elég kusza viszonyokat vittek innen magukkal. Csak hálát adhatunk azért, hogy maga az Isten vállalta magára ennek az ítéletét és az igazgatását, és ugye így írtam ide magamnak a vázlatom, hogy maradandóan megkavartuk a történelmet. A személyes életünkkel, a viszonyainkkal, és lehet, hogy egy kicsit szorongunk is, hogy hát ebből már csak olyan másodosztályú örökké valóság lesz. Bocsánat, hogy így mondom, értitek, mire gondolok, hogy hát mit lehet ezzel kezdeni, vagy mi lesz. Én abban bízok, hogy az Isten ezt is tudja kezelni. Nem tudom, hogy, de tudja kezelni. Egy dolog biztos, és most egy történetet hagyd mondjak el, csak egy rövid példa. Egyszer jöttem haza, Egerbe voltam otthon, és én nem vettem észre, csak egyik nap, amikor mentem le a kocsihoz a garázsba, teljesen len volt a jobb hátsóm a felnin, tehát leeresztett a gumi. Hát belepumpáltam egy kicsit, lementem, egy 200 méterre van egy gumis tőlünk ott a faluban, levették a sanyék, és mondja, hogy hát azt mondja, ez volt patkószeg, aztán kérdezik, hogy nem is patkó rendes szeg, csak már elkopotta, hogy benne volt a gumiba a feje. Egy hatalmas szög volt a gumimba, kihúzta, én meg ott sajnáltam nagyon a gumimat, mert jó volt. De mondta, hogy ne aggódj, azt megcsináljuk. És akkor ugye levette a felnéről, volt egy ilyen eszköz, ilyen elektromos, ilyen, ami kimaradt a belülről, gyakorlatilag kiöblösítette a luk körül a gumit belülről, és akkor feltöltötte valami ragasztóval, rátett valami vászna. Látta, hogy már egy technológia, meg egy készlet, és akkor ragasztotta. Ezt én még olyan aggodalmaskodó vagyok, és akkor azt mondtam neki a Sanynak, hogy te figyelj, mondom, hogy most visszatesszük ezt a gumit, de mondom, lehet ezzel menni, mondom, mennyivel lehet ezzel menni? Hát úgy, mint egyébként. És mondom, hogy de figyelj, hát mégis mondom, hát ez már itt láttam, hogy csinálgattad, de ez már csak nem olyan, mint volt. Azt mondja, figyelj, ez lehet, hogy ki fog lukadni valahol, de hogy nem itt, az biztos. Tehát bárhol hamarabb lukad ki, mint ahol. Azt mondja, most itt erősebb lett. Értsd meg, hogy amit csináltam, ennek a révén most erősebb, mint előtte volt. Pont azért, mert az a technológiának a lényege. Azt mondja, bárhol hamarabb ki fog lukadni, mint itt. Most miért mondtam ezt nektek?
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Elnézést a késésért, néhányan jelezték, hogy szeretnének jönni, részt venni, de késni fognak, rájuk vártam. Én magamnak is elég késős vagyok, úgyhogy jól esik, hogyha én kapom a kegyelmet, ilyenkor vissza tudjuk másnak is adni. Azért, hogy praktikusabb legyen a dolog, én itt fogok helyet foglalni, hogy mindenki lássa, így tetszenek látni tőlem? Jó. Néhány mondatot csak előjáróban, hogy miről is szól ez a mai előadás. Amint tetszenek látni, a címe az a gyógyítás különböző szintjei. Volt itt ez az egész sorozat, egy 8 alapelv sorozattal kezdődött tavaly télen. Ez most, hát zanzásítva majd bemutatásra kerül, azért azt tessenek észben tartani, hogy itt két előadás volt majdnem másfél óra, tehát nagyon sokat lehetett ezekről a témákról mondani, ezek most szükségszerűen nagyon-nagyon röviden fognak bemutatásra kerülni csak. Tehát a gyógyítás különböző szintjei a téma, és mindezt természetesen a betegségek szempontjából fogjuk megközelíteni, hiszen gyógyításra, gyógyulásra a betegségektől van szükségünk. A betegségek okai, hogyha valaki egészségügyben, gyógyászatban, természetgyógyászatban dolgozik, akkor előbb-utóbb mindenki valamilyen véleményt és egy tapasztalatot össze fog magának foglalni, megfogalmazandó azt, hogy honnan is származnak a betegségek, mik eredeztetik őket. Most az én tapasztalataim szerint és másokkal való egyeztetés után ez a következő négy, amit én megfogalmaztam volna. A belső szennyeződés és a mérgeződés az első számú kiváltók a betegségeinknek. Hiányos táplálkozás a második, genetika a harmadik, és a negyedik pedig az elmeállapotunk. Ezekről is szólnék néhány szót. A belső szennyeződés alatt mit is értünk, vagy a mérgeződés alatt? Hát Miskolcon van ez az egész sorozat, az előadás, és az emberek többsége most már városokban él, nem csak itt Magyarországon, hanem Európában és Amerikában is. Városokra pedig nem éppen a legtisztább levegő, nem éppen a legtisztább víz és táplálék ellátása jellemző. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a levegő, ez a víz, az a táplálék, amit mi fogyasztunk, ez teljesen tiszta. Ennek éppenséggel az ellenkezőjéről lehetünk meggyőződve, hiszen minden tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy mindegyik közeg, amelyet a testünkbe eresztünk, hiszen ezek mind a testünkbe érkeznek majd, ezek egyre szennyezettebbek, és sajnos a sejtjeink ezekből fognak felépülni. Nem várhatjuk el, hogy teljesen tiszta sejteket és testet kapjunk, amikor maga az alapanyag, az építőanyag az szennyezett. Tetszik látni itt a különbséget a két kép között. Manapság sajnos az emberek legtöbbje nem a saját kertjéből táplálkozik, hanem kész árut vesz, ezek az áruk pedig a legnagyobb többségben mesterségesek, vagy pedig már a végletekig finomítottak, azaz a bennük levő tápanyag nagyon-nagyon hiányos. Az ember már jó részt szinte ebetűkből álló sejtekből áll össze. A jobb oldalon az egy ideális dolog lenne, amit szeretnénk, hogy mindenki el tudjon érni, és mindenki belássa ennek a szükségességét. Sajnos nem tartunk itt, és valószínűleg nem is fogunk soha, hogy ez mindenki életében megvalósulhasson. A hiányos táplálkozás nem feltétlenül azt jelenti, amire rögtön asszociálunk, hiszen itt a legfejlettebb világban, Európában, Amerikában minden táplálék bőségesen a rendelkezésünkre áll. Csak ugyan a világnak legnagyobb része, tehát kétharmada a fejlődő világ országai, azok a szó szerinti hiányos étkezést szenvedik el. Mi viszont egy olyan jellegét ennek, ahol táplálkozás élettanulag hiányos a táplálékunk. Tehát tudjuk azt, hogy a földjeink egyre inkább kimerülőben vannak tápanyagot tekintve, nem vigyázunk úgy sem a földjeinkre, sem az ételünk termesztésére, mint ahogy kellene, ezért életfontosságú anyagok hiányzanak, vagy csökkent mennyiségben vannak benne a táplálékainkban. Megint csak jön a kérdés, hogy akkor, ha hiányosak a táplálékaink, ha csökkent táplálkozás élettanulag a jellegük, akkor hogyan várhatjuk el, hogy egészségesek legyenek a belőlük keletkező, épülő aminosavak, fehérjék, sejtjeink és maga az egész szervezetünk? Így aztán elképzelhető ez a faramúci helyzet, amit itt kérdésképpen tettem fel, hogy túl sokat eszünk, és közben mégis hiányos a táplálkozásunk, mégis alultápláltak vagyunk. Ez azt jelenti, hogyha konkrétabban ki kell mondani, hogy mindannyiunkban van valamilyen fajta hiány. Ez jelentkezhet betegségekben, fertőzés, járványra való
érzékenységünkben, krónikus fáradtságban és bizonyos szerveinknek az alulműködésében. Következő okként a genetikát írnám fel. Van, aki szinte mindent ennek a rovására ír, ezt nem tartom helyesnek, hiszen a genetika, ahogy majd azt hiszem, hogy 2 hét múlva lesz majd a következő előadásunk pontosan erről, majd meglátjuk, hogy egészen másfajta szerepet játszik, mint amit eddig nekünk tanítottak. Nyilvánvalóan szerepe van, és leírni nem lehet. Van egy ilyen mondás, hogy minden lánc olyan erős, mint amilyen a leggyengébb lánceme, ugye? Elképzelhető az, hogy az emberek születésekor minden szervünk egyforma erős, vagy vannak esetleg gyengébb, sérültebb genetikailag, vagy születés alatt sérültebb szerveink? A legtöbb embernél ez a helyzet áll fenn, és ilyenkor 2 kérdés merül föl. Az egyik, hogy vajon melyik szerveinkbe fognak a kívülről beérkezett mérgek távozni, amelyeket a szervezetünk nem tud kilökni. Nyilvánvalóan a leggyengébb szerveinkbe, és hova mennek a tápanyagok, azok pedig az erősebbekbe, hiszen azok jobban fogják igényelni, és jobban fogják tudni elvenni azt, amire nekik szükségük van. Ez azt jelenti, hogy ez a dikotómia, ez a helyzet, ez tovább fog fokozódni, és így áll elő majd az a helyzet, hogy a leggyengébb szerveink fogják végül is a halálunkat okozni. Ezzel sokan tisztában is vannak, hiszen tudják, hogy családi örökségként hoznak egy, úgymond egy szívbetegséget, tüdőbetegséget, cukorbetegséget, stb. És ezért tudják, van olyan ismerősöm, akinek a nagyapja 42 éves korában halt meg, az apja 41 éves korában, és amikor 40 éves korában egy lépcsőn kellett felszaladnia, és a mellkasszorító érzés jött, akkor azt hitte, hogy ő is vége van, mert itt van az ideje. Csak erre ő kapott egy ilyen kegyelmi figyelmeztetést az élettől, neki ez egy figyelmeztetés volt, ami után megváltoztatott bizonyos dolgot, és el tudta kerülni, és most már 85 éves, és nem sújtott ez a családi átok. Tehát a leggyengébb szervünk, hogyha okozza a halálunkat, akkor nyilvánvalóan, ha tudatosan éljük az életünket, ezeket a szerveket lehet erősíteni ezáltal az életünk minőségét, és az életünk hosszát meg lehet javítani. Tehát erősíteni kell a szívünket, májunkat, a tüdőnket, az emésztőrendszert, az immunrendszert és bármit, amiről tudomásunk van. Negyedik okként az elmeállapotunkat írnám oda, hiszen én mikor egészségügyet tanulmányoztam, akkor nekünk úgy tanították, hogy az ember az egy pszichoszomatikus rendszer. Ez azt jelenti, hogy az elme hatással van a testre, a fizikai anyagra, és fordítva. Ezt valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már az életünkben, és van rengeteg példa, amikor én kórházban is dolgoztam sok éven keresztül, és óriási különbségeket lehetett észrevenni hasonló betegségben szenvedő betegek között, abban a tekintetben, hogy ki tekintett optimistán a kifejlet elé, és ki tekintett pesszimistán mindenről lemondva. Rákos betegek, illetve, tehát ők a legjellemzőbbek, de krónikus, terminális betegségekben szenvedőknél lehet legjobban észrevenni azt, hogy a le nem kezelt negatív érzelmeik, ami lehet hosszú éveken, évtizedeken tartó vádaskodás, haragtartás, gyűlölet, viszály, a meg nem bocsátani tudás, ez leginkább őket károsítja. Az ő szervezetükben él, úgymond ez az érzelem, a másik lehet, hogy semmit nem tud róla, és a saját magunk életét, érzelmeit tudjuk megrövidíteni, megkárosítani. Tehát, hogyha a betegségeknek vannak ilyen törvényei, akkor elképzelhetője az, hogy az egészségnek, az egészségességnek is vannak törvényei. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet, és most ezekbe tekintenék be egy picikét. Az egészségnek a törvényei, azok ezek az alapelvekben összegződnek, amikről majd beszélni fogunk, tehát ezt lehetne egészségvédő és helyreállító életmód alapelveknek nevezni. És ezek azért legjobbak, legegyszerűbbek, mert bárhol, bárki számára elérhetőek, és használhatóak. Tehát meg lehet fogalmazni azt, hogy az egészség, vagyis nem egyszerűen a betegségnek a hiánya, hanem egy ennél sokkal optimálisabb helyzetről beszélünk, egy igazi optimális életről, tehát az egészség és a gyógyulás a jó életszokások szilárd fundamentumára kell, hogy épüljön. Tehát ez az alap, amire az egészségünknek a házát tudjuk építeni. És ennek az alapnak minden pillére elengedhetetlen, tehát mind a 8, amiről beszélünk, biztos, hogy valaki fogja találni úgy, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, vagy nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Mégis mindegyik elengedhetetlenül fontos. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor ez egy nagyon
kulcsfontosságú kijelentés, lehetne vele vitatkozni, de úgy gondolom, hogy alá tudom támasztani, az élet megáll, vagy pedig már nem éri meg élni, olyan életminőség csökkenést fogunk tapasztalni. Így aztán ezek az egészség fenntartására és megőrzésére szolgáló megelőző eszközök, tehát preventív eszközök, de ugyanúgy a gyógyhatások is jelentkezik, hogyha betegség van. Ezekről beszéltünk, aki részt vett, látok egy-két ismerős arcot, a részt vett vagy a Perecesi, vagy a Gárdonyi sorozatban, azok már ismerősek lesznek ebben a témában, de vannak ismeretlen arcok is, tehát el kell, hogy mondjam őket. Ezeket nagyon érdekes sorrendben, egy ilyen akronimában vannak rakva. Az angol kezdő szavak adnak ki majd egy új szót, illetve két szót, egy kifejezést. Tehát nézzük végig őket. Nutrition, azaz táplálkozás az egyik alap. Exercise, mozgás, testmozgás a következő. Water, víz, vízivás, illetve a víznek az alkalmazása. Sunshine, azaz napfény. Temperance, mértékletesség, önmegtartóztatás. Air, főleg, hogyha tiszta, azaz tiszta levegő. Rest, pihenés, nyugalom, és trust, hit vagy bizalom lehet így fordítani. És hogyha megtetszenek nézni, akkor az első betűiket összeolvasva felülről lefelé, new start, ez az angol kifejezés, ami kijön, tehát ez azt jelenti, hogy új kezdet. Ez nagyon érzékletesnek és fontosnak találom azért, mert hogyha valaki ezeket az alapelveket tudatosan és folyamatosan, következetesen elkezdi alkalmazni az életében, akkor az életében egy új fejezet, egy új kezdet jöhet létre. Az előző betegségeket, az előző optimálisnál kevésbé ideális állapotot el lehet felejteni, hiszen életminőséget, éveket és életet nyerhetünk általuk. Ezekre az alapelvekre több kórház, szanatórium épül, és ezért most egy picikét ezekbe bele is nézünk. Még egy-két mondat. A betegség általában a szokásainknak az eredménye, hogyha ez így igaz. Hiszen látható, hogy ezek közül bizony nagyon sokat tudunk befolyásolni azzal, hogy hogyan alkalmazunk őket az életünkbe, tehát lehet szokásról beszélni. És ha ez így igaz, akkor ki lehet jelenteni, hogy a betegség a szokásaink eredménye döntő többségben, méghozzá ahhoz képest, hogy mennyire vagyunk engedelmesek, vagy éppen engedetlenek az egészség törvényeivel szemben. És amikor helyreállítjuk ezeket a helyes szokásokat, vagy éppen megteremtjük az életünkben, ha eddig nem voltak, akkor nem csak a tüneteket kezeljük, hiszen erre nagyon sok minden képes, hanem a betegségnek a kiváltó okait, és ez pedig a legfontosabb különbség. Még egy nagyon fontos dolog, amikor ezekről beszélünk, teljesen egyértelmű, hogy ezeket az elveket mindenki használja több-kevesebb, valamilyen mértékben. Amiről mi beszélünk az az, hogy ezeket hogyan tudjuk idealizálni, optimalizálni az életünkben, tehát hogyan tudjuk megkeresni és megtalálni azokat a szokásokat, amelyekkel ezeknek a pilléreknek mindegyike ideális szinte fog érkezni az életünkben. Vajon melyikkel kezdhetjük, melyik alapelvel? Tehát ezt felülről látjuk Los Angeles-t, amelyik a világnak a smog fővárosa. Láthatjuk, hogy a völgyben hogy megtelepszik a sötét-barnás köd, füst. Ezt felülről, hogyha a repülővel érkezik valaki, akkor ezt nagyon érdekes jelenség. Ez gyakran úgy is ott lehet, hogy a benne levő emberek már nem is vesznek róla tudomást. Ez nem jelenti azt, hogy a testük, a sejtjék nem fogják észrevenni, és nem károsulnak majd általa. Tehát most igazából nagyon részletezni nem fogom ezt az alapelvet. Amit szeretnék az, hogy a legfontosabb alapelv, amit ezzel kapcsolatban tudunk, itt is megint 30-40 percet lehetne erről beszélni, az emberek legnagyobb része nem lélegzik helyesen. Hogy miért, annak több oka is lehet. Ha egy újszülöttet megnézünk, akkor akár hason fekszik, akár háton, láthatjuk, hogy ő nem törődik a küllemével, nem törődik azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek, ő bizony a hasán keresztül lélegzik. Nem baj, hogy egy kicsit kidudorodik, hogy nem a koszkohas látszik, hanem az a lényeg, hogy ez az optimális. Ők hasi légzést használnak, aminek az a lényege, hogy a hasüreget és a mellkast elválasztó vastkos izom, a rekeszizom dolgozik.
Tehát nem a mellkasunkkal és a borda közti izmainkkal emeljük meg a mellkasunkat, ahogy most már férfiak és nők gyakran teszik ezt, hiszen szűkek a ruháink, a legjobb formánkat kell mutatni az embertársaink felé, és hogyha a hasunk kidudorodik, az akár van rajta hájréteg, akár nem a legszebb dolog. Nekünk erre oda kell figyelni tudatosan, és hát ezzel egy nagyon rossz szokást veszünk föl. Sajnos ez már gyerekkorunkban iskola rendszer alatt elkezdődik, hiszen az iskolapad sem ebből a szempontból lett tervezve, hogy a légzésnek és a testtartásnak a legjobban segítsen. Ilyenkor, hogyha engedjük, hogy a hasfal mozogjon, sokkal több energiát is meg tudunk takarítani, és plusz levegőhöz fogunk tudni jutni. Ezt legérdekesebben akkor tudtam megfigyelni, amikor nyaki bénult emberekkel beszéltem, tehát egy C4-es bénulás, amikor már nem mozog nekik a T8-10-től lefelé, akkor ő nekik muszáj a borda közti izmok segítségével lélegezni. És elmondják nekem, amikor például hosszabban kell beszélniük, hogy nagyon hamar kifáradnak ahhoz képest, ahogy előtte volt, pusztán a beszéddel. Mert az alhasi légzés, a rekeszizom segítségével történő légzés sokkal hatékonyabban kreál, teremt egy ilyen vákumot, amely be fogja vinni a levegőt a tüdőnkbe, mint hogyha nekünk erre tudatosan oda kéne figyelnünk. Arról nem is beszélve, hogy... Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember felületesen, épp ezért szinte kapkodva, és nagyon gyakran, túl gyakran lélegzik. Az egyik legérdekesebb példa ennek szemléltetésére, ugye amikor volt az előadás, akkor azt hiszem, hogy 5 fajta légzést is bemutattam, amit lehet az életünkben alkalmazni, testi vagy lelki frissítésre, tehát kávé helyett detoxikáló és különböző légzésformák vannak. Az egyik legérdekesebb, amit egy Yuchi Pines nevű intézetből tanultunk, amit vérnyomáscsökkentésre lehet nagyon-nagyon hatékonyan használni, az egy 4-7-9-es számon alapuló belélegzési rendszer. Ez azt jelenti, hogy 4 másodperc alatt lélegzünk be méghozzá jó mélyet. Ezután 7 másodpercig visszatartjuk a lélegzetet, és utána 9 másodperc alatt, tehát nagyon lassan kilélegezzük ezt. Ha összeadjuk ezeket a számokat, 4, 7 és 9, mennyit kapunk? 20-at, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 perc alatt hányat lélegzünk? 3-at, így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon lassú légzés, lehet hívni lassú vagy mély légzési technikának is. Az emberek nem mindegyikénél, de döntő többségénél, ez például, ha 2-3 percig csináljuk, 5-10 értéket a vérnyomásból le tud vinni, de volt olyan, akinek mondjuk az 5. percnél kezdett hatni, viszont a 10. perc már 20-25 értéket levitt a vérnyomásából. Nem is ez lenne a legfontosabb, ez egy nagyon fontos fegyver a vérnyomás elleni küzdelemben, magas vérnyomás elleni küzdelemben, hanem az, hogyha... Tehát ezt fegyverként tudjuk ilyen esetekben használni. A legfontosabb az lenne, hogyha megtanulnánk természetesebben lélegezni, és ezt tennénk szokásunká. Tehát, hogyha akadályozva van az oxigén a testbe érkezéskor, akkor ennek különböző következményei lehetnek, majd nézzük ezt is. Mi az, ami akadályozza? Tehát beszéltünk a tartásról, a felületes légzésről. Étkezési szokásaink is befolyásolhatják. Hiszen a magas zsírbevitel, illetve a magas trigliceridek a vérben, ezek mind az oxigén felvételi képességet is befolyásolják. Nyilván a magas koleszterin szint, a dohányzás is fogja ezt befolyásolni. És van a légszennyezés, az élet vagy a munka a füstös környezetben, amit sajnos nem tudunk annyira befolyásolni, de az első részében levő felsorolt dolgokat igen. Hogyha ez a helyzet, akkor mi az, amit tudunk tenni ezek ellen? A legegyszerűbb dolgok, illetve hát a legtöbb ember számára a legegyszerűbbek azok, hogyha levegőszűrést alkalmazunk a munkahelyen vagy az otthonunkban, illetve a tartást tudjuk javítani. Persze szokásként ezt is nehezebb már, mintha időnként csak felkapjuk rá a fejünket. A többit azért írtam egy kicsikét külön, mert azokat az emberek már nehezebbnek tartják, hiszen ott már hosszabb ideig kell tevőlegesen tenni valamit, tehát szokássá kell tenni azt, hogy több időt töltsünk kint a környezetben. Nem dohányozni, nagyon sok ember tartja nehéznek vagy lehetetlennek ezt. Koleszterint csökkenteni és a mozgást jobban alkalmazni az életünkben. Következő alapelv a napsütés, amint lehet látni, napfény. Tulajdonképpen ezzel kellett volna kezdeni még a levegő helyett, hiszen az életünk
Már néhány perc után megszűnik, hogyha nincsen levegő, de a napsütés a napfény nélkül ki sem alakult volna. Nem véletlenül imádták istenként a napot az ősi civilizációnkban. Itt van az egyik legősibb példája, nem ő a legősibb, ahonnan tudjuk, hogy napimádó civilizáció volt, de ez az egyik legősibb fennmaradt dokumentum a maga konkrétan naphimnuszról, ahol Eknaton fáraó már leírja, hogy anyaöltől kezdve miket tesz értünk a napfény. Érdekes, hogy Hippokratész, ugye az időszámításunk előtt 4. században élt görög orvos, már kötelezővé tette az őnála orvosi tanulmányokat folytatóknak azt, hogy ismerjék meg az évszakokat és az évszakok alatti fizikai, testi történéseket és a külvilágban való történéseket, mert hogy már szerinte ezek a fizikai és mentális egészségre is hatással voltak. A melankóliát az hogyan mondanánk ma modern nyelven? Depresszió, így van, így van. Szerinte a szabadban végzett testmozgás az a depressziónak a gyógyszere. Ezt nagyon sok embernél most is lehetne alkalmazni, mert ahelyett, hogy bent szunnyogunk a sötétben, és hallgatjuk ugyanazt a zenét, vagy számot, vagy kikapcsoljuk a telefont és a lámpát, ez bizony nehéz nagyon duzzogónak és depressziósnak lenni kint a napfényben, a friss levegőn. A helioterápia szintén már említésre kerül ennél a fáraónál, akit említettünk az előbb. Hérodotosz megemlíti az ő történelmi könyvében a Peluziumi csatát, ahol a perzsák és az egyiptomiak ütköztek meg, és ő néhány évtizeddel ezután meglátogatta a csatának a színhelyét, és leírja, hogy az egyiptomiaknak a koponyája, ugye a két hadseregnek a halottai el voltak különítve, az egyiptomi koponyákat szinte nagyobb kődarabbal sem lehetett betörni, míg a perzsákét egy kisebb kavicsal alig érintése is már be tudta szakítani. Ő és sokan mások ezt annak tulajdonították, hogy az egyiptomiaknak kopasza volt borotvával a fejük, és állandó napsütésen voltak, míg a perzsák, ők védekeztek a hőség ellen, ilyen kis filc sapkákat, kalapkákat hordtak, és ezáltal náluk a kopasság is gyakoribb volt, illetve lehetett látni, hogy a csontjaikra is már hatással volt. A középkori feljegyzések szerint is például ugye szűk kis sikátorok voltak, még nem figyeltek oda ennyire, arról nem is beszél, hogy a higiénia is hagyott némi kívánivalót maga után, de feljegyezték már akkor is, hogy ugyanabból az utcából a napos oldal házaiból jóval ritkábban vittek el pestis alatt is hullákat, halottakat, mint az árnyékos oldalból. Modern kísérletek is megmutathatják, ezt látjuk a peti csészét, ahol a napos részen nem látjuk a baktériumtelepeket, míg az árnyékos részen igen. Illetve legújabb kutatások még a diftériát is hozzápróbálják a napfolt tevékenység aktivitásához csatolni. Tulajdonképpen az 1800-as évek vége felé volt már az, ahol elkezdték konkrétabban tudományos alapon kutatni a napfénynek a hatásait. Itt látható is, hogy Dr. Sun, azaz napfény doktor úr van a bőröngyére írva. Igazából, tehát ez is egy hosszabb előadás lenne, Oscar Bernhard volt az első, akit meg kellene említenünk. Ő egy háborúban egyetlen egy beteget sem veszített, pedig ugye voltak csonkolásos sebek, és kint a sárban mindenféle szennyeződés bejutott még a nyílt sebekbe, és nem veszített el egyetlen beteget sem üszkösödés vagy tetanusz miatt, és ugye odaírtam zárójelben, nem volt még akkor antibiotikum, sem szulfonamid. Nagyon-nagyon fontos. Őt fel is terjesztették orvosi Nobel-díjra, nem kapta meg. A következő orvos viszont, igen, ő egy norvég orvos, Niels Finsennek hívják, ő 1903-ban már megkapta a bőrtuberkulózis kezeléséért, és őt nevezték el a fotobiológia atyának is. Ő egyébként nagyon-nagyon beteges ember volt, pontosan ezért is adta orvosságra a fejét, mert saját magát szerette volna meggyógyítani. Ő találta ki ezt a kis szerkezetet, amivel lupuszt, tehát bőrfarkast tudott gyógyítani. Láthatjuk azt, hogy itt ezen a szerkezeten több nővér, több betegen tud egyszerre dolgozni. Itt láthatunk egy előtte-utána fényképet, tehát ezek hatalmas nagy dolgok voltak, hiszen ez egy rendkívül deformáló és örök életre nyomot hagyó betegség volt. Itt pedig azt látjuk, hogy a korának egyik leghíresebb amerikai orvosa, Kellogg, mikor meglátogatta őt, elsajátította ezt a technikát, és itt pedig ő a Battle Creek-i szanatóriában alkalmazza ugyanígy a napozást az ő saját betegein, illetve ő kitalálta a saját elektromos fényszekrény berendezését a hűvösebb és sötétebb napokra.
De August Rollier volt az, egy svájci orvos, aki a leghíresebb helioterapeuta, és a legnagyobb eredményeket is érte el. Őneki láthatjuk itt a Lefrény kastélyát, ahol egy szanatóriumot rendezett be. Ez a legelső klinikája, Le Chalet, itt láthatjuk, ahol a kisgyerekeket gyógyítja. Itt már mindannyian egészségesnek tűnnek, de láthatjuk azt, hogy nagyon beteg formában érkeztek hozzá. Tehát láthatjuk itt egy előrehaladott gerinctuberkulózisban szenvedő kislányt, aki 18 hónapi napfénykezelés után már így néz ki. A kisfiúnak is rendkívül sokat javult az állapota. Ezt a hölgyet még 20 évvel később megtaláltam egy francia orvosi könyvben, ahol szintén kicsattanó egészségnek örvendett. Nem így nézett az életnek elébe, amikor elment arra a kezelésre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az épületek tervezésénél is bizonyos alapelvek már megmutatkoztak, hogy hogyan a legpraktikusabb építeni, hogy könnyen szellőztethető és egész nap fénydús legyen a helység. Ezeket sajnos már most mind elfeledtük, és szinte spanyolviaszként kell újra feltalálnunk. Sajnálatos dolog nagyon. Hiszen az egész életünket, itt ahogy írtam, hangulatunkat, magasságunkat, egészségünket, életerőnket befolyásolja az. Különösen fontos az abból a szempontból, hogy most kezdődik, ugye nem sokára itt lesz a kronológiai tavasz, és nagyon-nagyon fontos, hogy most ki tudunk jutni a sötét szobákból, és magunkba szívhatjuk ezt az éltető erőt. Itt még egy kis megjegyzés az, hogy bent a szobában 150-800 luxot tudunk mérni, még az északi országokban, sötétben is 1000 luxot folyamatosan tudunk mérni, egy nyári verőfényes napon pedig 100.000 luxot, tehát óriási a különbség a fényerő tekintetében. Napfénynek a hatásait nem fogom mindegyiket felsorolni, tudjuk nagyon-nagyon, hogy a D-vitamin és a koleszterin szint, a szívbetegségek és a magas vérnyomás javításában, csökkentésében óriási szerepet játszik. Nagyon fontos az, hogy a szemeinket se takarjuk el, nyilván nem azt jelenti, hogy közvetlenül a fénybe nézzünk, de szemeinken keresztül is kapjunk, mert rendkívüli hormon háztartásbeli stimulációt kapunk ezáltal. És a testmozgáshoz hasonló hatásai is vannak a napfénynek. Hát itt ugye a víz lesz a következő alapelv, ezek olyan képek, amelyeket szerintem mindannyian szeretnénk közelebbről nézegetni, de a víznek, ennek a csodálatos szernek, amely két levegő molekulából áll, ugye oxigénből és hidrogénből, és kapjuk ezt a csodálatos oldószert és hordozószert, és amivel a testünknek a legnagyobb része is felépül, tehát szoktuk mondani, hogy 60-70%-a a testünknek, ezt nyilván pontosan nem lehet tudni, másrészt pedig az életkor előhaladtával ez folyamatosan csökken sajnos, de az izmainak a 75%-a, az agyunk 70-85%-a vízből áll, sőt, még a csontjainknak, ennek a kemény szerkezetnek is 20-25%-a vízből áll, a vérnek pedig a legnagyobb része 93%-a. Ez azt jelenti, hogy ha nem kapjuk meg a szükséges vízmennyiséget a testünkbe, akkor különböző károsodásokat fogunk szenvedni, hiszen minden egyes belső folyamathoz vízre van szükség. Ha az oxigénre szükségünk van, de az oxigén is a vér által jut el a sejtekhez. Hogyha nem kering a vérünk rendesen, akkor hiába lélegzünk normálisan, sem az oxigén, hiába táplálkozunk, sem az étel, sem a gyógyszer, de a gyógynövény sem fog eljutni a sejteinkhez, ahova ugye szeretnénk, hogy eljusson. Tehát nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a keringésünk és az egész vízünk hidratálva legyen. Tehát írtam, hogy általános szállító és oldószer síkosítja az ízületeket, és minden egyes szervünk, sejtünk át kell, hogy itatódjon ezzel az anyaggal. Ha nem iszunk eleget, akkor ugye mondtam, hogy különböző hatásokat fogunk tapasztalni, ezt sem fogom az egészet felsorolni, de nyilvánvalóan besűrűsödik a vérünk, bár ez igazából az utolsó között van, hiszen a szervezetünk tisztában van azzal, hogy a vérellátás a legfontosabb, ezért minden egyes más folyamatból inkább elvonja a vizet, hogy a vérkeringés fel tudja tartani minél tovább. De előbb-utóbb ez is károsodni fog. Az agyunkban levő víz, a bőrünkben, a belső szervünkben levő víz, a vizeletünknek a kiválasztása mind változni fog, és maga a testfunkciónk is károsodni fognak, tehát kimerültség és különböző más tünetek lesznek. Ide felírtam a vízveszteség veszélyét, tehát 1-2%-os csökkenés már lehet látni, hogy különböző enyhébb és súlyosabb tüneteket fog okozni.
5%-a nyilván még súlyosabb, tehát lehet látni, hogy milyen tünetek vannak, és amikor a 10% elvesztéséről beszélünk, akkor ott már olyan rendkívüli tünetek fognak megjelenni, amelyek már az életfunkcióinkat és magát az életet is veszélyeztetik, ahogy tetszenek látni. Mikor és mit ígyunk? Nyilvánvalóan, hogy nagyon sok folyadék áll a rendelkezésünkre, a leginkább javolt az csak a tiszta, friss víz, miért nem igényel emésztést, nem izgatja a gyomrot, nincs benne kalória, tehát nincsen semmi olyasmi, ami akár ezt az első két dolgot kiváltaná, nem zavarja meg egyáltalán a testnek a működését. Ha túl sokat viszünk be, a testünk rendkívül egyszerűen meg tudja oldani, tehát semmiféle problémát nem jelent. És nyilvánvaló, hogy korán reggel már a legjobb, hogyha elkezdjük. Én például ébredés után akár egy fél litert, litert is meg tudok inni, mielőtt a reggeli sorra kerül, hiszen ilyenkor az emésztőrendszer tisztítása, az újra szervezetnek való bekenése és a felkészítése az előtte álló napra, ez már megtörténhet. És vannak ilyen angol száz országban, ahol unciákban számolják és fontokban a testsúlyt, nálunk ugye liter van és kilogram, tehát különböző számítási módok vannak. A legegyszerűbben úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy annyit igyunk, hogy a vízeletünk mindig szaktalan és szintelen legyen. Amikor nem az, akkor tudjuk, hogy kicsit le vagyunk maradva a vízivással. Tehát ezért lehetne ezt a kalóriamentes csodának használni. Nem csak belülről lehet a vizet alkalmazni, hanem külsőleg is. Az egyik nagy példaképem, akitől nagyon sokat tanultam, Richard Schultz, egy amerikai természetgyógyász, és Dr. Agatha Thrash, ők nagy alkalmazói ennek az elvnek. Tehát látjuk azt, hogy a forró és a hideg víznek különböző fiziológiai, élettani hatásai vannak. Ezeket tudjuk kihasználni a testünk bizonyos területeinek a stimulálására, a vérkeringés befolyásolására, és ezáltal a gyógyulás és a betegség befolyásolására. Nagyon érdekes, amit a Richard Schulze írt, ezt felolvasnám, mert ez volt az a végső mozdulat, ami meggyőzte őt arról, hogy bármilyen tinktúrákat, cseppeket, gyógynövény kivonatokat tud rendkívül ügyesen ő előállítani, mégis a vízterápia az, amit a legnagyobb előszeretettel és eredményességgel tud használni. Ő ezt írja visszaemlékezésében. Elmentem Hot Springsbe, és egy kicsit meglepődtem, mikor idős embereket láttam a csarnokban, mind púposak voltak, és hát ott folyt a nyáluk a padlóra. Azt gondoltam magamban, hogy egy szanatóriumban vagyok, de mivel az volt kiírva, hogy eredeti fürdőkezelés, ezért bementem. Az első dolog, amit csináltak, az az volt, hogy beraktak egy forró fürdőbe, egy óriási kádba, ami tele volt ezzel a forró termálvízzel. Amíg bent voltam, megitattak velem 8 csészinyivel ebből a forró vízből. Belülről is és kívülről is majd megfőttem. 15 perc múlva felállítottak és beraktak ennek a víznek a gőzébe, és ott gőzöltek. Azután beállítottak egy szobába, ahol körülbelül 20 zuhanyrózsa volt, és elfordították a csapot, és jeges vizet irányítottak rám minden irányból. Azt hittem, hogy kiugrom a bőrömből. Azt hittem, belehalok. Azt hittem, hogy szívinfarktus fogok kapni, de nem történt semmi. Kivettek a jeges vízből, visszaraktak a forró fürdőbe, aztán hideg vízbe mártottak, aztán bevittek egy szobába, ahol a falon körben mindenhol radiátorok voltak, majd beáztattak a forró vízbe, és jeges pakolásokat raktak a testem különböző pontjaira, hogy serkentsék a keringést. 30 percnyi ilyen kezelés után betettek egy tolókocsiba, kivittek egy csarnokba, ahol csak ültem púposan, nyöszörögve, és folyt a nyálam a padlóra. Láttam az automat az utca túloldalán. 2 órán át nem tudtam kiszállni abból a tolókocsiból és elmenni az autómig. Ekkor fedeztem fel a hidroterápia, a hideg és a forró víz erejét. Ez az, amit a régiek tudtak. Ezt tudták Németországban, a régi természetgyógyászati klinikákon. Tudták, hogy olyan változást hozhatnak a szervezetben, amit nem lehet máshogy elérni, csak a hideg és a forró víz által. Úgy éreztem magam, mintha valaki kivette volna az izmokat a testemből, és új izmokat és ízületeket tett volna be a helyükre. Úgy éreztem, mintha újjászülettem volna. Úgy éreztem, mintha 15 éves lennék. Hihetetlen volt. Nem mindegyikünknek adatik meg, hogy elmenjünk egy ilyen fürdőhelyre, és egy ilyen kezelésen részt vehessünk, de ezt az elvet otthon is tudjuk használni. Ez a könyv, amit az előbb említett Dr. Agatha Thrash írt a férjével, aminek Otthoni gyógymódok a címe, és úgy tudom, hogy lehet kapni itt is. Ugye, Katika, van belőle? Van még, jó. Tehát megvan ennek már a magyar fordítása,
Ebben nagyon sok ilyen dolgot olvashatunk, tehát itt néhány dolgot mutatnék be, nyilván a forró és a hideg víz, ez, hogyha külön edényekben tárjuk, akkor otthon saját magunk is tudjuk alkalmazni, lábfürdőt tudunk venni, illetve vannak olyan dolgok, amikhez egyedül már nem vagyunk képesek, tehát hogyha lábfürdőt veszünk és bebugyoláljuk magunkat, magát a lavort is, hogy a gőz, a forróság ne a levegőbe menjen, hanem minket tápláljon, akkor ez jobban fel tudja erősíteni a hatását, de ide már segítségre is szükségünk van. Illetve vannak pakolások, mellkasra, hasra, hátra, fájós végtagokra helyezett pakolások, ahol szintén váltjuk hideggel, a hideget a meleggel. Itt szintén egy segítségre van szükségünk, egy második emberre. Nyilván meg lehet oldani szaunában és az úgynevezett orosz gőzfürdőben, ahol a fejünk lóg ki, tehát az hűtve van így, úgymond, és az egész testünk pedig benne van. De ennek megint csak van egy olyan vonzat, hogy nem mindenki tud egy ilyen helyre elmenni. Ezt szintén meg lehet csinálni ilyen helyi, otthoni kezeléssel, tehát egy székre ülünk, ahol forró vízben van a lábunk, és alatta pedig egy ilyen kis edényben forr a víz, aminek a párája, a gőze szintén táplálja, és valamilyen fürdőszobai függönnyel, vagy ilyen gumilepedővel be vagyunk takarva, tehát csak a fejünk van kint, és ilyenkor megint csak kell egy segítő, aki időnként megitat minket, és hideg vízzel megtörli a homlokunkat, ez nagyon sokat tud segíteni ennek az elviselésében. Rendkívül sok betegséget, influenzát, felső légúti megbetegedéseket, fejfájást, migrént, női betegségeket lehet így kezelni, és bizony ennek a legdrasztikusabb változatát, a lázkeltő fürdőt, vagy egy olyat, amit a Richard Schulze-től olvastunk, azt is komolyabb halálos rákos betegségeknél lehet alkalmazni méghozzá hatékonyan. Nagyon megy az időnk, úgyhogy egy picit felgyorsítom a mozgás. Igen, sokat kell majd szűrnöm. Tehát a lényeg az az, hogy van egy ilyen nagyon csodálatos szervünk, a mozgás szervrendszere, ami egy aktív és egy passzív részből áll, az izmokból és a csontokból. A csontok azok, ez egy hihetetlenül csodálatos szerkezet. Ha belegondolunk, valakinek volt már közül, önök közül, vagy ismerőseik közül műtét, ahol be kellett ültetni egy csövet. Az egyik ausztrál ismerősöm mesélte, hogy ő egy autóbalesetben vett részt, ahol darabokra tört neki a combcsontja, és egy különleges ötvözetet ültettek be neki, egy ilyen űrtechnikai ötvözetet, és 6 hónap után az orvosa szerint a röntgenen már ennek a kopása megmutatkozott. És milyen érdekes az, hogy úgy van megalkotva a szerveink, a testünk, hogy a mi saját súlyunkat nem 6 hónapig, 10-12 hónapig, 2-3-5 évig, hanem egész életünkben tudja cipelni, ha odafigyelünk rá, akkor gond és betegség nélkül. Itt egy térdízületet láthatunk, ahol azt látjuk, hogy csont a csontot ér. Ha nem lenne az a kis porc rész, ami úgymond kipárnázza, és a közöttük levő az ízületi, a szinoviális folyadék, akkor csont a csontot érne, recsegne, ropogna, és rendkívül módon fájna. Nagyon sok embernél ez meg is történik a valóságban, amikor elkop a porc, ez a párna réteg a csontok között, de hogyha odafigyelünk magunkra, ezek egész életünkben szolgálnak minket. Nagyon fontos mondat, az összes orvosság nem képes annyit javítani, mint a helyesen megtervezett és a helyesen végrehajtott testmozgás. A legfőbb funkcióit lehet itt olvasni, némelyike magától értetődő, némelyike egy kicsikét elvontabb gondolkodást igényel. Tehát láthatjuk azt, hogy az egyértelmű és logikus dolgokon kívül a közérzetünket javítja, hiszen endorfin olyan hormont termel, ami jó érzést, boldogságot ad nekünk, tehát a lelki feszültséget oldja, a depresszión segíthet, emésztésjavító, okosít, lehetne idézőjelben mondani, és testszobrászi funkciója is van. Napsütéshez hasonló hatásait lehet tapasztalni. Tehát azt láthatjuk, hogy ezeknek az alapelveknek némelyike bizony egymásba fonulik, és kiegészítik egymást, ezért is nagyon fontos az, hogy egyiket sem szabad kihagynunk. És hogyha ez ennyire jó, ennyire fontos, akkor miért nem sportolunk többet, miért nem mozgunk többet? Ugye a két kifogás szokott elhangzani leggyakrabban, nincs rá időm, vagy én már öreg vagyok ehhez. Igazából szerintem a harmadik az, amelyik a dolog hátrében megbúvik. Ezt most még nem mutatom meg, majd picikét később. Itt
több embert a főelőadáson, 6 vagy 7 embernek az életéből idézek, ahol akár 50-60-70 éves korukban elkezdték a mozgást, és megjavították az életüket. Itt most erre már nem lesz időm, egyetlen egy embert emelnék ki ezek közül. Neki a naplójából idézünk, korán fekszem, korán kelek, 5.30-kor már kint kocogok, egy mérföldet futok, aztán gyors sétával ugyanezt visszafelé. 12 percbe telik lefutnom, 15 percbe visszasétálnom. Ezután következik egy kis törzsgyakorlat, kis kerti munka, aztán a piacra megyek, és utána dolgozom. Tehát lehetne mondani, hogy hát ez biztos egy szuperember, hogyha ilyenekre képes, és ki tudja, hogy mennyi edzés és mennyi gyakorlás után képes erre. Nos, ő 80 éves volt akkor, amikor ezt a naplójába leírta, és 65 éves koráig eléggé törékeny és beteges ember volt ő. Mikor a férje meghalt, és igazából nem tudott magával mit kezdeni, akkor elkezdett sétálni, és dombokat megmászni a közelében. A dombokat majd hegyek követték, és ez egészen odáig fajult, hogy ő ugye Kalifornia államban élve a kontinentális Amerika legmagasabb hegyét, a Mount Whitney-t, ami 4000 méter magas, minden évben egyszer megmászta. Ezt egészen 93 vagy 97 éves koráig megtette, és nem tudom hány, tehát itt a New York Times-ban az archívumon is lehet olvasni róla. Tehát 100 éves korában halt meg, előtte néhány évvel hagyta csak abba a hegymászást. Pedig elég törékenyen kezdte az életét, elhízott volt, nagyon beteges. 91 éves korában ő lett a legidősebb nő, aki a japán Fuji hegyet is megmászta valaha, és Jerry Lewis, akiről olvasunk, ez egy republikánus kaliforniai kongresszusi képviselő volt, akit az újságírók előtt ez a hölgy kihívott, hogy nem csak nyilatkozni kell, hogy ez milyen jó dolog, hanem tessék velem együtt megmászni. És ez a képviselő ezt komolyan vette, elment 4 hónapig ment tornaterembe, ahol edzett, abba hagyta a pizza és a hamburgerevést, és még így is sokszor meg kellett állni az öreg hölgy mellett, mert kifáradt, nem bírta az utat. Őtőle származik ez az idézet, egy hegy sem volt elég magas ennek az apró óriásnak. Csillogó szemeivel és céltudatos lépteivel Whitney Nagyi megmutatta a világnak, hogy a mentális, fizikai és lelki egészség bármely életkorban elérhető. Ő könyvet is írt róla, illetve tehát mármint Hulda Krux saját maga, az Élet hegyeinek leküzdése vagy megmászása címmel, és itt a háttérben lehet látni azt a 3-as hegycsúcsot, ami ennek a hegynek, ugye ez a csúcs a legmagasabb, és miután már 10-valahányszor megmászta ezt a mellette levő csúcsot, őróla nevezték el a kongresszus javaslatára, az ő tiszteletére. Itt néhány kép következik erről az útról, ez egy októberi napon készült, hogy azért nem egy olyan sétagalop ez. Az elején még egy picikét lehet mondani, hogy ilyen kis könnyed erdei út, de a teteje azért már nem annyira az. Ugye 4000 méter magas, tehát itt a hóhatáron felül van, elég kemény néha az időjárás, és bizony nem mindig vannak nagyon szépen kiépítve ezek a turista ösvények sem. Úgyhogy ezt mászta ő meg minden évben legalább egyszer. Ez a halál előtt néhány nappal készült ez a kép, tehát 101 éves korban így meghalni szerintem optimálisabb az, mint annál, hogy valaki 70 éves korban már mások ellátására szorul, vagy nem tudja az unokáival élvezni az életét, tehát szerintem ez nagyon fontos dolog. Ez a hölgy, nem fogok róla sokat beszélni, 89 éves korában még maratoni futó volt, itt látható éppen egy verseny után. Ez a férfi úgy ért el a nyugdíjhatárt, hogy szinte béna volt és egész nap a foteljébe volt kényszerítve, majd miután a szükséges változásokat megtette az életében, 60 nap alatt 2 évvel később körbe tudta Kanadát biciklizni. 103 éves cowboy, aktív cowboyt látunk Ed Rowling személyében. Elsworth Wareham 97 éves korában még kint barkácsol, és ekkor még, amikor az interjú készült vele, havonta 20 nyílt mellkasú szívműtétet végzett. Most már abba hagyta, nem azért, mert a keze bizonytalan, hanem azért, mert az állást, a hosszú állást nem bírja már a térdeivel. Itt pedig Marge Detant látjuk, aki 104 éves korában még mindig ilyen aktív módon kezdi az életét. És Jack LaLanne, aki egy nagy példakép lehetne mindannyiunknak, ő neki a legtanulságosabb talán az élete, de most nem fogok erről beszélni. Ő még 92 éves korában is napi fél óra úszással
és másfél óra kondicionáló tornázással kezdte a napját. Itt 96 éves korában, 92 éves korában láthatjuk, nem azért, mert elesett, hanem azért, mert itt kapta meg a Hollywoodban a csillagját, a saját csillagját, és ennek tiszteletére még az ő híres, ilyen kiterjesztett karú fekvőtámaszait végzi a riportereknek. Ugye Arnold Schwarzeneggerrel voltak barátok, erről most sajnos nem tudok többet beszélni, de a választás az egyértelmű, hogy ez vagyok én, vagy ezt szeretném, hogy én legyek, vagy pedig így szeretnék kinézni, mint Jack LaLanne, akár 80 éves koromban is. Ő egyébként tavaly január 23-án halt meg, 96 éves korában. Tehát a kifogásokhoz én inkább ezt írnám, hogy túl lusta vagyok. Sajnos ez az az ok, ami megakadályoz minket a legtöbbször ennek a végzésében. Mire kell odafigyelni? Nyilvánvalóan a fokozatosság, a bemelegítés és a levezetés megtörténjen. Nem mindegy, hogy melyik mozgást kezdjük el. Ha olyan mozgást választunk, amit szeretünk, akkor jobban meg fog maradni, mint hogyha olyat választunk, amiről tudjuk, hogy nagyon hatékony, de éppenséggel egyik porcikánk sem kívánja. Nagyon hamar frusztrálni fog minket, és hamarabba fogjuk hagyni. Nyilvánvalóan megfelelő ruházat fontossága. Ha többen vagyunk, akkor élvezetesebb, mindent jobb szinte többesben csinálni. És a vízpótlásra is oda kell figyelnünk. Pihenés és az alvás. Ezekről már most nagyon keveset fogok tudni beszélni. Ez sajnos egy olyan pont, ahol a legtöbb emberhez hasonlóan én magam is vétek az alapelvek ellen, mert hogyha határidős munka van, vagy sok a munka, akkor ehhez nyúlunk legszívesebben, és ebből vesszük el az időt. Holott, most erről nem is beszélek igazából, holott elengedhetetlen, mert azt hiszük, hogy úgy vagyunk hatékonyak, hogyha most ebből elveszünk egy picit, holott éppen, ha kipihennénk, és hatékonyabban tudnánk dolgozni, akkor lehetnénk eredményesebbek. Ugye felmerül a kérdés, hogy ez mi nagyon jól hangzik, ez a jelszó, de ki engedheti meg magának? A kérdés inkább az, hogy ki nem engedheti meg magának, mert az alvásunk minősége közvetlen hatással van az ébren töltött óráink, elmeállapotunk, eszünk gyorsasága, produktivitásunk, érzelmegyesújunk, kreativitásunk, vitalitásunk minőségére, és még a testsúlyunkra is. Tehát ezek mind igen-igen egymásba fonódó elvek és hatások. És ki lehet jelenteni, hogy nincs egyetlen más olyan aktivitás sem, nyilván idézővel vetettem az aktivitást, amely olyan sok jót adhatna ilyen kis erőfeszítéssel, mint a pihenés. Egy idézetet szeretnék felolvasni, aki a Bibliát olvasó, Istenben hívő ember, annak nagyon érdemes megfontolnia ezt. Én magamnak is sokszor eszembe idézem, hogy nem mindig az én igyekezetem a legfontosabb, és a pihenés is oda kell figyelni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha ő nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret tennetek. A konklúzió a legfontosabb, szerelmesének álmában áld eleget. És ha azt tapasztaljuk, hogy odafigyelünk erre, akkor nem kell majd választanunk az egészség és a termelékenység között, mert egyszerre megkaphatjuk mind a kettőt. A pihenési ciklusoknál érdemes megemlíteni, hogy a napi pihenőre szükségünk van, a heti pihenő, ez egy nagyon tanulságos történet lenne, hogyha most bele tudnánk menni, illetve az éves vagy féléves pihenő, a szabadságok kérdése, és szintén még egy bibliai alapelv, a hét vagy az 50 éves pihenő, tehát ahol még a földnek és a földnek, és az állatoknak, a teherviselő állatoknak is pihenőt rendelt az Isten. Ilyenre mostanában nincsen példa, hiszen mi magunkat is agyon gyötörjük a munkával és a sok munkával. Mértékletesség, hát ez elég csúnya szó a mai világban. Mértékletességnek a fogalma is eltorzult egy kicsit, úgy érzem, hiszen azt mondják, hogy ha keveset veszünk és okosan csináljuk, akkor mindenből lehet egy kicsikét, ugye, egy kicsit ésszel mindenből. De mi az a mérték? Hiszen mindannyiunknak más lenne a mértéke. Én azt mondom, hogy nekem jóval több ételre, vagy jóval több édességre van szükségem, mert az az én mértékem. Az igazi mértékletesség azonban nem ezt jelenti, mert nem csak a betegségnek, hanem a test optimális működésének is vannak szabályai, és a mértéket ezekhez kell alkotnunk. Ez pedig azt jelenti, hogy minden jóból kell a mértékkel vennünk, tehát a jóból a mértékkel, és abból, ami rossz vagy káros, semmit, azt teljesen el kell hagynunk.
Ez egy kicsikét szigorúban hangzik, mint az előző megfogalmazás, de a magyar közmondás is ott van zárójelben, alátámasztja ezt, jóból is megállt a sok. Tehát a népi bölcsesség is eljutott erre a következtetésre, hogy a rosszat el kell kerülnünk, és a jóból is csak ésszel szabad alkalmazzunk. Ennek során a tapintat nagyon fontos, hiszen vannak olyan területek, ahol én jóval előrébb járok, mint bárki más, és bizony más még száguldozik ott, ahol én csak vánszorgok. Tehát az, hogy hogyan közüljük, és hogyan leszünk a másiknak a lelkiismerete, hogy neked mit lenne szabad, és mit nem, ez rendkívüli megértés, bölcsesség és tapintat szükséges. Mindannyian nagyon jól látjuk a másikban a hibát, észreveszünk azt, amit a saját életünkben nem. Erre egy kiváló kis történet Dwight Moody-nek, tehát ez a

Tehát mindegyikünknek más az a terület, ahol vétünk, és más az, ahol erősek vagyunk. Nagyon-nagyon gyorsan fel lehetne sorolni, hogy miért kell bizonyos dolgokban mértékletesnek lenni, és más dolgokat elkerülni. Nyilvánvalóan, hogyha a húsfogyasztásról beszélünk, akkor rengeteg hátránya lehet, csak az igényesség, vagy a teljesség igénye nélkül felsorolva néhány dolgot, illetve még más dolgoknál, a kávénál mi az, ami káros, a cigaretta, az alkohol, a teja, illetve a csokoládé, kábítószerek, serkentőszerek, ezek mind olyan dolgok, amikről tudván tudjuk, hogy károsak az egészségünkre, és nagyon sokan küszködünk ennek ellenére ezekkel, pedig ezekről külön mindről hosszú perceken lehetne beszélni. Tehát itt látjuk a betegségek okait, amit felsoroltunk, és ebből azt látjuk az első kettőt, hogyha megnézzük, akkor bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy egyetlen alapelvet ki tudnánk nagy részt emelni ebből, méghozzá a táplálkozást, igaz? Az első kettő ehhez kapcsolódik, és itt is visszatudnánk menni a kezdet kezdetére. Ha valaki a materialista evolúcióban hisz, akkor tudja, hogy a főemlősök és az őseink milyen táplálkozást folytattak, hogyha mi a fán levő főemlősökből származunk, illetve velük van közös ősünk, akkor tudjuk, hogy a fán levő gyümölcsöket és ezeknek a termékeit, ezeket fogyasztottuk. Ha pedig az Isten teremtett minket, akkor a Biblia konkrétan megmondja, hogy mi az, amit nekünk eledelül adott. Ez teljesen vegán volt mind a két esetben. Nagyon fontos az, hogy hogyan időzítjük az étkezéseinket. Tehát a logika az diktálná, hogy várjuk meg azt, amíg az előző étkezésünknek az eredménye elhagyja a gyomrot. És a gyomornak is hagyjunk egy kis pihenőt. Tehát ez azt jelenteni, hogy 5-6 órát vagyunk az étkezések között, ami nagymértékben lecsökkenti az étkezéseknek a számát, tehát 5-6 étkezés helyett maximum 3-ra, de a legújabb tudományos tanulmányok eredményeképpen, főleg 40 év fölött már aki igazából oda akar figyelni az étkezésére és az egészségére, az napi 2 étkezésnél többet nem enged meg majd magának. Étkezések között semmilyen nas nem engedhető meg. Tehát a nasolás közé tenném az emésztést igénylő, mert kalória vagy rosttartalmú gyümölcsleveket, gyümölcsitalokat is. Tehát édesítés és ízesítés nélküli gyógynövényteja vagy víz az, amit fogyaszthatunk étkezések között. És ahogy említettem, aki igazán oda akar figyelni, főleg aki fogyni szeretne, annak a harmadik sort kell nagyon figyelembe venni, vagy nagyon-nagyon könnyű, vagy egyáltalán semmi vacsora az, ami megengedett. Megint csak megnézhetnénk aprólékosabban, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk. Tehát só, cukor, zsír, ezek mind olyan anyagok, amikből rendkívül sokat a megengedettnek, vagy a szükségesnek többszörösét fogyasztjuk. Ezek rendkívül koncentrált ételek. Ha megnézzük, hogy mennyi cukornádból, vagy cukorrépából keletkezne mondjuk 1 kiló cukor, vagy egy evőkanálnyi olajhoz hány kukoricafehérre, vagy éppen bármilyen magra van szükségünk, amiből készül, a sóból mennyit tudnánk önmagában megenni. Láthatjuk, hogy ezek rendkívül koncentrált dolgok, és a mértékletességet például rögtön ide is be tudnánk hívni segítségül. A dohány, alkohol, narkotikum szempontjából a mértékletesség azt mondaná, hogy teljesen kerüljük el. Az étel nagyon fontos, hogy sok ember nem kapcsolja össze a mértékletesség és az étel szabályát, pedig legtöbben itt vétünk. Akik az előadáson részt vettek, az előadás sorozaton, azok emlékezhetnek rá, hogy vettük a hosszú élet kék zónáit is. 5 területet kiemeltünk, megvizsgálva azokat, hogy az ott levő lakosságnak az igen magas életkort, igen kevés betegséggel megélő része, azok milyen elveket alkalmaznak az ő életükben, hogy tőlük tudjunk tanulni. Volt egy csoport közöttük, ahol láthatjuk, hogy a rákos megbetegedések ilyen százalékban fordulnak elő kevesebbszer az ő körükben, mint mondjuk a világ átlag lakosságánál. Tehát van, ahol csak 5-13%-a, tehát 20 része, van, ahol csak 3/4, de szerintem minden egyes százalék nagyon-nagyon sokat számít, főleg, hogyha saját életünkről van szó, hogy mennyivel több esélyünk van arra, hogy elkerüljük bármelyik fajta rákot is. Itt látható az életkornál is, hogy azok a csoportok, akik teljesen mind a 8 alapelvet következetesen betartják, minden egyes életkori csoportban, ugye itt 87 és 89,

kaliforniai csoportjukat megvizsgálva, tehát alaposan rávernek mindegyikre, itt a férfiaknál látjuk, itt pedig a nőknél, egyedül a japán nők azok, akik egy évvel tovább élnek náluk, de minden más csoportban ők a világelsők az életkor és az életminőség tekintetében. És elérkeztünk az utolsó ponthoz, a nyolcadikhoz. Ez több szempontból más, mint az előző hét. Egyrészt talán azért, mert ez átitatja mind a hetet, hogyha ez alapján éljük az életünket. Másrészt pedig ezek mind természetes dolgok voltak, amiket alkalmaztunk. Ezzel viszont átlépjük a természet felettinek a határát, hiszen a bizalom, az a New Starton, az új kezeten belül, itt a teremtőbe, az Istenbe vetett bizalom az, és tudván tudjuk azt, akik hiszünk benne, hogy ő képes minden betegség gyógyítására, és ezeket az eszközöket ő adta a mi kezünkbe, hogy alkalmazzuk. Azt mi nagyon-nagyon fontos, hogy a lelki gyógyulás sokszor fontosabb a testinél. Ezt lehet, hogy amikor éppen fáj a testünk, nem így gondoljuk, de hogyha valaki hisz abban, hogy egy örök élet várhat ránk, akkor bizony a lelki gyógyulás, a lelki egészség az sokkal fontosabbnak tartandó, pusztán a testnél. Nem jelenti az, hogy a testit nem kaphatjuk meg, a testi gyógyulást, és az nem lehet a mi életünknek a része. Ugye itt főleg a korunk két lelki pestise, a stressz és a depresszió az, ahol leginkább ennek a hatását le tudjuk mérni. Itt megint csak nem fogok most bőlire eresztett előadást tartani erről a kettőről. Igazából láthatjuk azt, hogy a kifáradt mellékvese, ami a stresszhez kapcsolódik, milyen tüneteket tud produkálni, melyikünk az, amelyik egyet vagy akár többet is ezek közül nem tapasztalt meg életünknek a legnagyobb részében. Nem fogom most mindegyiket felsorolni, és nyilván ezeknek az erőssége is változhat esetenként. A depresszió pedig, amit már említettünk, ez rendkívül sok embert érint, leginkább sajnos a civilizált országokban. Itt egy fontos idézetet olvasnék, a depresszió valódi lényünket rabolja el, attól foszt meg, amik igazán vagyunk. Megrabolja az agyunkat tevékenységétől, kreativitásától, teljesítő képességétől, és megfoszt bennünket az örömtől és a boldogság érzésétől. Tehát, hogyha ezektől mentes az életünk, akkor érdemes azt igazából élni? Nem hiszem. Múlt és jövő nélkül a puszta kín és a kiüresedett pillanat tengelye körül forog a lelki fájdalmában tengődő ember, írja Pilinszky János, nagyon jól megfogva a lelki fájdalomban és a depresszióban szenvedő embernek a létkörülményeit. Tehát ki lehet jelenteni, hogy a stressz és a depresszió, ha engedjük, hogy az életünkben szerepeljen, akkor fogságban vagyunk, szolgák, rabszolgák vagyunk. És akkor ezzel mit lehet kezdeni, hiszen el nem kerülhetjük, legalább életünk egy bizonyos részében biztos, hogy ezek szerepet fognak játszani. A stressz az naponta több százszor is, hiszen ennek van pozitív hatása is, meg lehet negatív is. A lényeg az, hogy minden a fejben dől el, és itt jön be a bizalom megint, hogyha én tudom azt, hogy a könyvnek, a regénynek, a kriminek mi lesz a vége, akkor tudom, hogy itt sok megpróbáltatás, sok baj érhet engem, de tudom, hogy egyszer majd minden rendbe lesz téve. Akkor ez a bizalom, ez az egész életemet befolyásolhatja majd. Ahogy Luther Márton fogalmazta, nem akadályozhatom meg azt, hogy a keselyű elrepüljön a fejem fölött, de azt meg tudom akadályozni, hogy fészket építsen a fejemre. Ezt ő ugye a bűnnel kapcsolatban írta, de ugyanígy érvényes a depresszióval kapcsolatban is, hiszen ott van egy akaratlagos gátunk, amivel megállt szabhatunk neki, hogy az életünkbe bejön, vagy ne. Itt sokak által már ismert ez a folytonosság, ahol felírom. Tehát a gondolataink, megint csak ugye visszajövő a fejben dől el kérdéséhez, a gondolataink befolyásolják a cselekedeteinket, a cselekedeteinkből adódnak a szokásaink formálják a jellemünket, és a jellemünk pedig az, ami meghatározza majd végső soron az egész sorsunkat. Tehát akkor nem kis dolog az, hogy gondolatainkban miket engedünk meg saját magunknak, és hogy ezek pozitívak vagy negatívak-e. Az Isten bevetett bizalom, az imádkozás, ez akár világi, akár keresztény tanulmányok során is bizonyul, hogy igenis egy placebo hatása is van, és egy gyógyító hatása is van. A nagyon sokat emlegetett
Ornis tanulmány, ami a legelső sorban adta hírül a világnak, hogy a szívérrendszeri betegséget lehet gyógyítani, az ő programjának is része volt az imádkozás vagy a meditáció, és ettől kezdve nagyon sokan kísérleteztek ezzel. Tehát ezt ki lehet mutatni. Ez szintén elég érdekes lenne végigvenni szépen, most csak megmutatom azt, hogy az emberi érzelmek energiaszintje, az hogyan is néz ki nagyjából. Láthatjuk, hogy ponthatárokat sorolnak az érzelmekhez, és 0 és 200 között rombolónak tekintjük ezt az érzelmet, illetve ennek a hatását. 200 környékén van az, ahol semleges, és 200, igazából 250 felett van az, ahol már erősítő, javító, nemesítő hatása van. És hogyha ebből a szempontból nézzük át, hogy életünkben milyen érzelmek vannak, és melyeket engedünk meg, hogy továbbra is ott lakozzanak, akkor ezáltal egy következtetést le tudunk vonni. Sajnos a szeretet, az öröm és a békesség, és ezáltal a másokért élés, vagy a megvilágosultság szintjén nagyon-nagyon kevesen vannak közülünk, bár mindannyiunknak ez lenne a célja. Tehát ez ugye évezetekkel ezelőtt is már kérdés volt. Én emlékszem rá, hogy Jézus nagyon sokszor mondja, hogy ne aggódj, ne félj, ne aggodalmaskodjatok, mint hogyha ha tudná, hogy tudta volna előre, hogy ebben a korunknak a világában hányszor, de hányszor szükségünk van egy ilyen biztatásra és megerősítésre. Ha a világban saját magammal nem tudok bízni, akkor végül is csak ez a felsőbb hatalom, ahogy említettem, a természet feletti, vagy a transzcendens az, amiben a bizalmat vethetem. Nagyon sokan csalódtunk már bizonyára barátainkban, ismerőseinkben, szüleinkben, akár társunkban, de a legnagyobb csalódás az valószínűleg az, amikor saját magunkban kell csalódni. Amikor rádöbbenünk, hogy az az én kép, amit éveken, évtizedeken keresztül formáltam saját magamról, nem állja meg a helyét, és hogy egy röpke tett, egy szólás, vagy egy valamilyen esemény ki tudja zökkenteni, össze tudja törni ezt a képet, egy őszinte ember számára ez komoly megrázkódtatás. Viszont az Istenben azt mondja, hogy ő, hogy nem lehet csalódni. Azt ígéri, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Azt ígéri, hogy ha őt hívjuk segítségül a nyomorúság idején, akkor ő megszabadít minket. És azt ígéri, hogy nem hagy minket erősebb kísértésbe esni, mint amennyit el tudunk bírni, mint amivel meg tudunk birkózni. Tehát a bizalommal zárul így a 8 alapelv, még egy William Blake idézet lenne a mások bánatáról, s ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott, és ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Tehát azt kellene kijelenteni, hogy ezzel zárult az az elsődleges kör, ami a gyógyítással kapcsolatban nekünk lenne a legfontosabb, a legolcsóbb, a legveszélytelenebb és a legelérhetőbb. Tehát ezek a szanatóriumok, kórházak is ezeket az elveket alkalmazzák, és ezt nevezhetnénk, illetve ezt kell, hogy nevezzük a gyógyítás vagy a gyógyulás első szintjének. És ezek után, amik jönnek, azok mind már kevésbé, nem azt mondom, hogy kevésbé hatásosak, hanem azt mondom, hogy kevésbé kívánatosak. Kevésbé természetesek, majd ahogy látjuk a sorozatot, és igazából nem is szabadna használni őket semmiképpen sem úgy, hogy az első hiányzik. Tehát ha valaki a gyógyuláshoz szeretne hozzányúlni, akkor mindig a legelső szintéhez, a 8 alapelvhez kéne érkeznie legelőször, és ha szükség van rá, akkor menni a további szintekig. Ugye fölfelé megyünk a szinteken, de ez nem azt jelenti, hogy annál fontosabbak, vagy annál nagyobb jelentőségek, hanem azt jelenti, hogy annál kevésbé kívánatosak, hiszen az alap az, ami a leggyakrabban kell, hogy az életünkben részt vegyen. Tehát a második szintben tulajdonképpen az első szintnek a kiterjesztését láthatjuk, tehát ugyanazoknak az elveknek kicsit másként való alkalmazását. Ha megnézzük, a vízterápia, tehát itt konkrétan olyan dolgokról és gyógyításról van szó, amit az előbb is említettünk, a masszázs, tehát kézkezelés. Ez ugye benne van a mozgás, megmozgatás, tehát a mozgásnak a része lehet, a gyógynövények. Gyógynövények pedig a táplálkozásunknak a részei, mondhatjuk, a fitoterápia, hiszen feltetjük a kérdést, hogy fokhagyma,
gyömbér, bazsalikom, lenmag, torma, paprika, ezek micsodák, ezek gyógynövények vagy táplálékok? Ugye összemosódnak a határok, nem feltétlenül lehet élesen elkülöníteni őket. Tehát a második szint az első szinttel összefüggésben van, és annak a kiterjesztése vagy másfajta módon való alkalmazása. A harmadik szint az, amikor még mindig kapcsolatban vagyunk a természettel, és egy ételben vagy egy növényben található természetes anyag koncentrátumáról, kivonatáról beszélünk. Ilyen például, csak néhány példát fogok itt írni, az L-arginin, sokak szerint csodaszer, egy aminosavról van szó, a lenmagolaj, a benne levő omega-3 és omega-6 zsírsavaknak köszönhetően szintén csodaszerként tudjuk ezt használni és alkalmazni, illetve a legtöbb vitamin készítmény. Tehát, hogyha bemegyünk például egy gyógynövényboltba, vagy egy vitaminboltba, itthon is van most már belőle sok és nagyobbak is, Amerikában rengeteg olyan van, ahol nem tudom, tucatnyi sor van, és egy-egy sor akár 20-30 méter hosszú is lehet, tehát tonna számra és ezer számra vannak ezek a készítmények bennük. Nagyon érdekes az, hogy megfigyeltem azt, akárhányat megnéztem, hogy mindegyiknél szinte ott láttam írva, hogy ha ezt valaki használja, akkor kiegészítésképpen a folyadékbevitelt meg kell növelnie, és a táplálkozásából bizonyos dolgokat ki kell hagynia. Tehát szinte egy ilyen vegetáriánus vagy vegán étkezést ír elő, legalábbis ennek a kiegészítménynek, ennek a kiegészítő szernek a használata idejére. És akkor elmegy az ember, megveszi, két-három héten, két-három hónapon keresztül használja, és azt veszi észre, hogy javult az ízületi fájdalmam, lement a koleszterin szintem, javult a ilyen-olyan betegségem, fogytam, stb., jobban érzem magam, és akkor következtetés, igen, ez a kiegészítőszer nagyon hatékony volt, és ez hatott, és ugye nem gondolunk arra, hogy a saját tanácsát is alkalmazandó, maga az étrend is szerepet játszik, és a folyadékbevitel, stb., amit még ők ehhez feltételként szabnak. Arról nem is beszélve, főleg, hogyha a vitaminokról van szó, hadd kérdezzem meg, önök szerint melyik egészségesebb, a fehér kenyér, vagy a barna kenyér, a teljes kiölésű? Biztos? Miért? A rost miatt? Csak a rost miatt? Tehát van benne rost? De van benne még sok minden más is, ugye? Tehát amikor elveszíti a korpáját a kenyér, illetve a mag, a búza, a rozs, vagy bármelyik magról beszélünk, elveszíti a csíráját és a korpáját, ugye ezt nevezzük a tisztításnak, és ebből lesz a fehér liszt, akkor a vitaminoknak a 30-60%-át, a rostnak a 90-valahány százalékát, az ásványanyagoknak szintén 30-60%-át elveszítjük. Tehát nyilvánvaló, egyértelmű, hogy a barna kenyér egészségesebb. Na most, hogyha egy vitaminról beszélek, egy C-vitaminról, vagy bármilyen másról, akkor elképzelhető, hogy az eredeti terméknek, vagy az eredeti növénynek nem a 30-40%-át veszítem, hanem a 99,9%-át. Hiszen egy tized, vagy egy század, vagy egy ezred százaléknyi vitamint, ami mikrogramban tudunk mérni, fognak belőle kivonni. És az összes többit eldobjuk, mármint ebből a tekintetből, hiszen nem alkalmazzuk. Hát akkor még a fehér kenyér ehhez képest a világ legjobb találmánya, mert ott csak a 30-60%-át dobjuk ki az ablakon. Itt egy ilyen készítménynél pedig ugye több, mint a 99%-át. Tehát miért ne használhatnánk magát a káposztát, a paprikát, az ananázt, vagy a narancsot, a citromot, vagy saját magát azt a dolgot. Nagyon sokszor véljük úgy, hogy ilyenkor tanálunk valami csodaszert. Csodaszer volt a D-vitamin, a D3 vitamin, a C-vitamin, a zabkorpa, a sárgarépalé. Tehát így, ha visszamennénk az utóbbi néhány évtizedre, 20-30 dolgot így fel tudnánk sorolni, hogy mi volt éppen egy adott pillanatban csodaszer, amit kizárólagosan kellene használnunk, és akkor helyrehozzuk az egész életünket. Csak éppenséggel, amikor a bétakarotinról beszéltek így, végeztek vele kísérleteket, és azt találták, hogy ahelyett, hogy az a csodaszer hatását betöltötte volna, amire számítottak, a tüdőbetegeknek a döntő többsége abszolút nem reagált a bétakarotinra, és van, akinek még rosszabb is lett. Végeztek további kísérleteket, és rájöttek, hogy a sárgarépában nem csak a bétakarotin van, hanem van mintegy 500 fajta vegyület, a karotinoidok,
Tehát ehhez egymáshoz nagyon-nagyon hasonló, de mégis különböző vegyületek, és lehet, hogy ezek szinergisták, tehát egymásnak a hatását erősítik. És a sárga lépában nem csak a bétakarotin van, van benne nagyon sok minden más is. Tehát nem biztos, hogy ha egy dolgot kiemelünk és elkülönítjük, akkor a legjobbot tesszük saját magunknak. Tehát ez a harmadik szint, és a legtöbb kiegészítő ezen a szinten van, ezek a táplálkozás kiegészítők, amiket egy bioboltban kaphatunk. Tehát itt még kapcsolatban vagyunk valamennyivel a természetes világgal és a természetességgel. Tehát róla, el lehet róla mondani, hogy egy természetes életmódhoz vagy gyógymódhoz kapcsolódik, de már jóval kevésbé kínálatos, mint az első szint, és amit ott tapasztaltunk. Igen, hogy a koncentrátumról beszéltünk, tehát a pufferanyagok rost nélkül, és minden más hiányzik belőle, tehát igazából nem ezt kellene alkalmaznunk. A negyedik szinten olyan anyagokat találunk, amihez még talán mindig természetes, de amihez igazából az embernek nem volt kezdetben hozzáférése, és talán még most sem lenne szabad. Ezek a testünkből származó anyagok, például az inzulin és hormonok. Tehát valakinek szüksége lehet rá, hogyha például a hasnyálmirigye már nem termel több inzulint, mert teljesen elpusztult, vagy a pajzsmirigye, akkor ezeket kívülről kell bevinni. De a legtöbb embernél szó sincs ilyesmiről. A cukorbetegek döntő többsége, tehát 90%-a a kettes típushoz tartozik, ahol például van még cukor, inzulin termelés, és több inzulin van a szervezetben, mint amennyire szükség van. Arról van szó, hogy a sejtjeink érzéketlenek az ott levő inzulinra, és ezért próbáljuk egy ilyen fejbeverős, döntő nagy adagot bevinni, hogy még jobban hassunk rá, de igazából a cukorbetegek döntő többségét inzulin nélkül nagyon jól lehetne kezelni. Tehát ezekre szükség lehet, de nem biztos, hogy mindig jó hatása van annak, hogy mi ezekkel manipulálgatunk. Probiotikumok ide tartoznak, és még a nem mérgező természetes antibiotikumok, tehát penicillin vagy a nisztatin szintén ide tartozik, és minden más ilyen endogén alkalmazások, például az injekció. Ez már a negyedik szint, tehát még kevésbé kívánatos, mint az első vagy az első kettő. Elérkezünk az ötödik szintre, ahol műtétről beszélünk, hogy más ilyen nagyobb invazív, tehát behatoló testbe, behatoló eljárásokról, beavatkozásokról beszélünk. Ezeknek teljesen egyértelmű, hogy vannak nagyon-nagyon jó hatásai, hiszen hogyha valaki balesetben vesz részt, és ott összetörik a csontja, nagyon jól egybe tudjuk rakni az embert. Tehát a csodálatos dolgai vannak a modern orvostudománynak. Soha ne legyen szükségünk rá, de nagyon sok mindent meg tudnak csinálni. Levágott végtagokat vissza tudnak tenni. Viszont a legtöbb műtét, ami történik, az nem ilyen, hanem valamilyen krónikus betegség miatt kerül rá sor, és ezeket életmód változtatással, ezeknek az alapelveknek az alkalmazásával el lehetne kerülni. Aki részt vett már műtétben, ugye rajta operáltak, vagy kórházi helyszínen be tudott kerülni egy ilyen helyszínre, akkor tudja azt, hogy nagyon magasan képzett professzionális szakmabeliek vannak ott, tehát az anesteziológus, a főnövér, a különböző segédek, az orvos, főorvos, a sebész. Tehát itt rendkívül sok mindenre oda kell figyelni ahhoz, hogy ez a dolog hibátlanul megvalósulhasson, és a kockázatok azok pedig elég nagyok. És a hatodik szintről beszélve pedig elérkezünk az abszolút nem biológiai anyagokhoz, tehát ilyen a gyógyszereknek a többsége, hiszen úgy kezdték a gyógyszerek a karrierjeiket, hogy növényi alapanyagokból vonták ki a drogokat, a hatóanyagot. Most már a gyógyszerek döntő többsége szintetikus, azaz laboratóriumban, gyárban állítják elő, és ezeknek rendkívül sok mellékhatása van, amelyek közül sokat ismerünk, sokakkal pedig még nem vagyunk tisztában. Vannak szerek, amiket 20-30 évig alkalmazzák, mielőtt rájönnek, hogy milyen hatásaik vannak. Vannak, ahol csak a következő generáció veszi észre már, hogy az ő szülei valamit használtak, és ezért őnála például születési rendellenességek, vagy bizonyos szerfiányok léphetnek fel. És vannak úgynevezett mellékhatásoktól különböző, tehát ilyen gyógyszer, vagy gyógyterápiás eseménynek nevezik őket, ahol egyszerűen mondhatjuk azt, hogy még a nem ismert és nem várt mellékhatásokkal találkoznak. Tehát a sajnálatos ebben a dologban pedig az, hogy ez a hatodik szint, ami a legkevésbé lenne kívánatos, ez az, amivel a legtöbben találkoznak az emberek, hiszen
egy bizonyos életkort elérve én gyakran találkozom olyan emberekkel 60-70 év fölött, akik 10-nél több gyógyszert szednek már. Méghozzá nem ideiglenesen, hanem ők úgy tudják, hogy ezt életük hátralevő részében szednék el. Tehát ez lenne a hatodik szint, és hogy egy picit más szempontból is átnézzük, most már csak egy 5 percemből végzünk, lesz egy más illusztráció. Tehát itt látható az, hogy a kínálat, amiből választani tudunk, az a bevett, a hagyományos, az akadémiális medicina, a gyógyászat, illetve az alternatív gyógymódok, és azért, mert valami természetgyógyászatnak nevezi magát, és bizony nagyon sok minden a természethez kötődik, még az sem biztos, hogy ott minden ajánlott, hiszen láthatjuk a választékot, hogy ezek közül nagyon sokat gyanúperrel, vagy akár komoly ellenállással tudunk szemlélni és fogadni. Tehát csak azért, mert valami természetes, vagy természetesnek mondott, még mindig nem biztos, hogy az kívánatos. És ilyenkor fel kell bizonyos kérdéseket tenni, mielőtt belemegyünk ilyenekbe, hogy csak ugyanazt nyújtják, amit ígérnek, érdemes-e ezért pénzt kiadnom? Csak ugyan ez jótékony lesz, nem veszélyeztetem ezzel magamat, családtagjaimat? Összhangban áll-e a test anatómiai felépítésével és a fiziológiai folyamatokkal? Tehát az első alapelv, ugye, mint a régi, az őskorban már megfogalmaztuk, hogy ne ártsunk, ha használni nem tudunk, legalább ne ártsunk. És van-e világos, átlátható hatásmechanizmusa, vagy valami nagyon sötét, homályos dolgot magyaráznak, ami részben már szinte túlvilági és abszolút érthetetlen. Okokat kezeli-e, vagy csak a tüneteket? Az egyik legfontosabb kérdés. A tünetek kezelésével csak az időnket vesztegetjük, hiszen ha fájdalomról van szó, akkor nyilvánvalóan nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy az csökkenjen, de a kiváltó okokat akkor is kezelnünk kell, és a legtöbb betegségnél, tehát végül is a szívinfarktus, illetve a szívérendszeri betegségekben hal meg minden második ember. És ennek nagy részében az infarktust úgy kapják, hogy nincs egy előzetes jel, nincs egy angina, nincs egy mellkastályi fájdalom, hanem sokkal úgy szembesülnek a betegségükkel, hogy az első tünet maga már a szívinfarktus. Ezek közül sokan pedig bele is halnak az első szívinfarktusba. Tehát ők úgy halnak meg, hogy soha egyetlen esélyük nem volt tudatosan változtatni az életmódjukon, és ezáltal segíteni saját magukon. Ha az okokat kezeljük, akkor ezeket elkerülhetjük. És akkor ugyanezeket a lépcsőfokokat vagy szinteket nézzük meg így, tehát láthatjuk azt, hogy a 8 orvos vagy a 8 alapelv legyen az alap. Ez az az épület vagy a fundamentum, az alap, amire minden épül. Erre jön a második szint, ahol az első szintnek a kiegészítő alkalmazásai jönnek, tehát a masszázs, hidroterápia, gyógynövények. Harmadikként jönnek a még mindig sok helyütt a természeteshez kötődő táplálék kiegészítők, kivonatok, vitaminok, stb. Negyedikként jönnek a még biológiai anyagok, de itt már veszélyesebb területre lépünk az inzulinnal, a hormonkészítményekkel, a műtétek és a különböző invazív beavatkozások, az ötödik szint, és a tetején, de ezáltal nem a csúcsot, hanem a legnem kívánatosabb dolgot képviselve vannak a gyógyszerek, a nem biológiai anyagok. És az én tapasztalatom az ebben a munkában résztvevő, hogy aki ezeket tudatosan konzekvensen alkalmazza ezeket az alapelveket, azok megkapják az eredményt. Tehát nem mindig van teljes gyógyulás, de az eredmények azok mindig megmutatkoznak. Itt még összehasonlítjuk őket, ugye lehet látni természetesség formájában, hogy ahogy haladunk fölfelé, egyre kevésbé csökken. Hogyha az igénybevételt veszük szempontban, akkor ugyanezt fogjuk tapasztalni. Tehát legkevésbé veszi igénybe a testünket, a szerveinket az alsó rész, a fundamentum, és egyre inkább megmutatkoznak a hatásai a csúcshoz közelítve. Alkalmazás sorában láthatjuk, hogy nem csak gyógyító, hanem megelőző is az első három szint, mondjuk túlnyomó részben az első szint. Ez a többire, ahol a gyógyítást nézzük, tehát igaz lehet mindegyikre, de a megelőzés csak az első háromra jellemző. Tehát egy műtétre már nem mondhatjuk, vagy egy gyógyszer, hogy megelőzésképpen szedem, azt már gyógyításként szokták adagolni és felírni. Itt van még egy nagyon érdekes bibliai idézet, amit én magam igen-igen tanulságosnak tartok. Ezt a zsidóknak adta a kivonulás, tehát az Egyiptomból való kivonulás idejére
Egyiptomban, hogyha lenne több idő, akkor lehetne sokat beszélni arról, hogy amikor a múmiákat és az egyiptomi halottakat nézzük, szinte ugyanazok a betegségek már megfigyelhetők. Nyilván nem a köznép között, hanem a papság és a katonai politikai vezetőség sorában, akiknek az anyagi jólétte lehetővé tette az, hogy mindenhez, ami az életben jó és kívánatos, mértéktelenül hozzáférjenek. Ugyanúgy látjuk a csontritkulást, szívérendszeri betegségeknek a nyomait, a csont különböző torzulásait, betegségeit, a rákot, stb. És itt azt mondja az Isten, hogy ha te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te gyógyítód. És milyen érdekes, hogy akik most is megtartják ezeket a dolgokat, hiszen a 8 alapjelv mindegyike bibliai alappal rendelkezik, akkor ezeknek az embereknek a többsége csak ugyan elkerülheti a civilizációs betegségek döntő többségét. A költség tekintetében megint csak összevethetjük ezt, és láthatjuk, hogy szintén a fundamentum az, ahol a nyerőbb dolgot látjuk, hiszen az a legolcsóbb, és ahogy megyünk egyre feljebb, egyre drágább lesz. Azért nem kellemes dolog azzal szembenézni, hogy havi 10-20 ezer forintot kell kiadni orvosságra rendszerességgel, és előre láthatólag az egész életemben. Egy műtétnek a költsége, ha nem is érezzük meg mi magunk, de az ország megérzi, és az egészségügy, és ezeket végeredményképpen mi magunk fizetjük, akkor is, ha nem közvetlenül. Tehát egyre haladunk a csúcs közelébe, a drága felé. És ezt a tudást, amit a Bibliából és az Istentől nyertünk, ezeket ingyen vettük, és ingyen is kell továbbadnunk. A biztonság szempontjából szintén ugyanezt a következtetést kell levonnunk. Minél közelebb vagyunk az aljához, annál biztonságosabb, és ahogy haladunk a csúcs felé, egyre több a várt vagy nem várt mellékhatás és a kockázat. És itt van az Istennek az életmód programja, tetszeni tudni olvasni, példabeszédekből idéz, egészséges ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak. És elénk teszi azt, hogy válasszunk. A választási lehetőséget még az Isten is tiszteletben tartja. Ha mi másképp akarunk élni, másképp akarunk választani, akkor az is lehetséges a számunkra, de a kockázatát annak viselnünk kell. És hogyha ezeket alkalmazzuk, akkor végeredményképpen, hogy egy picikét optimistább csattanója legyen a dolognak, akkor nem csak több évet tudunk rakni az életünkbe, hanem több életet is tudunk az éveinkbe. Tehát itt nem csak az élet hossz növeléséről van szó, hanem az élet minőség javításáról, mert ez ugyanolyan fontos. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Ismételten sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai témánk a kovásztalan kenyerek ünnepe lesz. Engedjék meg, hogy felolvassam a Bibliából az ide vonatkozó ige szakaszt, amelyik bemutatja a kovásztalan kenyerek ünnepét. Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 4-től a 8. terjedő verseket így olvasom. Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek. Az első hónapban, a hónapnak 14-én estennem az Úrnak páskája. E hónapnak 15. napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret. Az első napon szent gyülekezéstek legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon át pedig tűzáldozatot áldozatok az Úrnak, és a 7. napon szent gyülekezéstek is legyen. Semmi robota munkát ne végezzetek. Engedjék meg, hogy bemutassam az ünnepkörön, hogy hol is helyezkedik el tehát a kovásztalan kenyerek ünnepe.
1: A szabad ünnepkörei között található, így is írja a Biblia, hogy az első ünnep legyen ez. A hónapok elseje, bár a 3. hónapban található, de fontossága miatt nevezik, hogy az első ünnep volt. 14-én volt a páska ünnepe, amiről az elmúlt alkalommal hallhattunk előadást, és 15-ével kezdődött egy hosszabb zarándok ünnep, amire minden izraelita elment északról, délről, és megkeresték Jeruzsálemet, a templomot, ahol részt vettek az ünnepi szertartásokon. Egy kötelező ünnep volt, amire mindenki elment. Még 2 zarándok ünnep található a bibliai ünnepek sorozatában, a pünkösd ünnepe, illetve a nagy engesztelési nap után következő sátoros ünnep. Most tehát egy 7 napig tartó ünnep sorozattal foglalkozunk, és ez lesz a kovásztalan kenyerek ünnepe. Minek a jelképe a kovásztalan kenyerek ünnepe? Figyeljük meg abban az ige szakaszban, amit az imént felolvastam. Arról olvastam, hogy szabott idejű ünnepnek kellett legyen a páska is, és a kovásztalan kenyerek ünnepe is. Azt jelenti, hogy szabott idejű, hogy pontosan meghatározott időpontban kellett elkezdődjön a hónapnak, ennek a hónapnak, Abib hónapnak. A 14-én volt a páska, és 15-én kezdődött el a kovásztalan kenyerek ünnepe. Bármilyen napra eshetett az ünnep, mindenképpen ekkor kellett elkezdődnie. Hogyan kapcsolódik a kovásztalan kenyerek ünnepe a páskához? Ahogyan láttuk az ünnepkörön, hogy rögtön a második ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a páska után szorosan következő ünnep. Vajon mi ennek a jelentősége? A páska ünnepe magának a szabadulásnak az ünnepe, a bűnből szabadulásnak az ünnepe, amit mi már így is nevezhetünk a megtérésnek az ünnepe. Mi következik a hívő keresztény életnek egy második lépcsőfokaként? A megtérést mi követi? A megtérést követi az a hosszabb folyamat, amit úgy is nevezünk, hogy növekedés. A Szentírás ilyen hasonlatot is használ, növekedés Krisztusban. Vagy Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatának is nevezi ezt. Más helyen azt mondja, a törvény betöltése, vagy hit általi megigazulás. De nevezhetjük így is, és azt hiszem ez a legelterjedtebb, legismeretesebb, hogy ez a megszentelődés folyamata. Ugyanakkor az ünnepkör szerint pedig ez a kovásztalanságra eljutás folyamata. Nézzük is meg, hogy minek a jelképe a kovász a Bibliában. Korintusbeliekhez írt első levél 5. fejezetében a 6-tól a 8-ig terjedő versekben beazonosítja a Biblia Minek a jelképe a kovász? A 6. verstől, tehát a korintusbeliekhez írt első levél, 5. fejezetében a 6. verstől olvasom föl az azonosítást. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát meghoshatja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Mit is jelképez tehát ez? A 8. verset ismét felolvasom, kiemelném, hogy be tudjuk azonosítani, minek a jelképe a kovász. Így hangzik ez az ige vers, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával. A Biblia azonosítása szerint tehát a kovász, a rosszaság és a gonoszság jelképe, a bűn jelképe, ami a régi kovász az, ami életünkben. És mi az, amivel kell ünnepelnünk, ami helyes az ünneplésben? A tisztaság és igazság kovásztalansága. Vagyis abban már nem találtatik a kovász, a bűn, ami a tisztaság és az igazság. Hogyan lehet megtisztulni a kovásztól? Ez lehet a következő kérdésünk. Egyáltalán lehetséges-e megtisztulni, megszabadulni a bűntől, amit a Biblia így nevez, hogy a bűn a törvény áthágása, az Isten szeretett törvényének az áthágása. A János első levele 3. fejezetének 4. verse alapján. Lehetséges-e szabadulni ettől a kovásztól? Bizonyára tapasztaltunk már ilyet, hallottunk róla, hogy vannak, akik le tudnak szokni a dohányzásról. Vagy olyan esetről is hallhattunk, amikor valaki leszokott az alkoholról, megszabadult az alkoholbetegségtől, és ahogy Cseri Kálmán mondja, hogy egy konyakos medgyet sem eszünk meg a bombomban, tehát egy teljes szabadulás, létezik ilyen. De vajon le lehet-e szoknunk a hazudozásról? Vagy el lehet-e hagyni az irítséget? Vagy ki tudjuk-e tisztítani a magunk életéből, önmagunk erejéből a féltékenységet? Meg tudunk-e szabadulni ezektől? A Biblia azt mondja, semmi kovász ne találtassék a te házadban. Tehát a Biblia arra tanít, hogy szükséges a teljes szabadulás ezektől, a bűnkovászától. De hogyan, mi módon lehetséges ez? Erre ad választ a Bibliának egy csodálatos része, amit így is neveznek a Tituszhoz írt 2. fejezetében, hogy kis evangélium, jó hír, ami a szabadulásnak egy csodálatos örömüzenete. Ezt a részt is keressük meg a Bibliában, tehát a Tituszhoz írt levél 2. fejezetének a 11-től a 14-ig terjedő verseit. Így olvasom tehát ezt az ige szakaszt. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Egy csodálatos ige szakasz, amivel azt hiszem, hogy érdemes bővebben is foglalkoznunk, és szeretném is, hogyha egy picit több időt szánnánk erre az ige szakaszra. Azt olvassuk, hogy bemutatja, mi az Isten része a szabadításban, a bűntől szabadításban. Így olvassuk a 11. és a 14. versben, hogy az Isten része az volt, hogy megjelent az ő üdvözítő kegyelme. Mit is jelent ez, hogy megjelent az ő üdvözítő kegyelme? Ki az, aki megjelent és üdvözíteni kívánta az embert? Jézus Krisztus volt az, aki az ember üdvösségéért megjelent, és váltságot adott értünk, helyettes áldozatunká lett. Erről szól a 14. vers eleje is, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. De nem fejeződik be itt ez az ige vers, hanem egy másik fontos dologra is felhívja a figyelmet. Az Isten nem fejezte be a megváltás munkáját ott, hogy megjelent, és nem fejezte be ott a megváltás munkáját, a bűntől szabadítás munkáját, hogy önmagát adta mi érettünk, hanem még ennél többet is tett. Figyeljük meg ennek a 14. versnek a második részét. Így olvasom az egész verset, és közben kiemelem a második részt. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Az Isten nem fejezte tehát be ott az ő üdvözítő munkáját, hogy megváltotta az embert a páskában, hanem további munkát is végez az emberért, egy folyamatot, ami pedig a tisztítás, a tisztogatás folyamata, amikor a belsőnkből kitisztítja fokról fokra a bűnt, a bűnkovászát. Most, hogy az Isten részéről egy pár szót váltottunk, nézzük meg, hogy mi az ember része. Mert nem elégséges az, hogy az Isten munkálkodjék, ő igényli, igenis igényli a mi segítségünket, igényli a mi együttműködésünket. Nézzük meg, hogy mi az ember része a 12. versben. Tehát megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Milyen jó, hogy itt van az igevers végén, hogy a jelen való világon, mert könnyen hihetnénk, hogy hát ilyen nem lehetséges. De a Biblia arra tanít, igen, lehetséges a jelen való világon. Szükséges, hogy így éljünk. És mire tanít, mire nevel minket az Isten? Hogy képesek vagyunk az ő segítségével megtagadni magunkban a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, és megtagadni a világi kívánságokat is. Természetesen nem a magunk erejéből, hanem éppen azért is említettem az elején azt a részt, ahol az Isten munkájáról van szó, csak is az ő segítségével lehetséges ez. Ezután tenném föl azt a mindannyiunkban bizonyára megfogalmazódó kérdést, hogyha ez valóban lehetséges, akkor miért tapasztaljuk mégis azt, hogy mi megpróbálunk győzni, mi megpróbáljuk a világi kívánságokat legyőzni magunkban, mi megpróbálunk az Istennel járni, és mégis elbukunk. És mégis azt tapasztaljuk, hogy előfordulnak az életünkben olyan bűnök, amiket már elhagytunk, ismételesünk. Miért lehetséges ez, és van-e egyáltalán ebből kiút? A Biblia jól ismeri ezt a küzdelmet, ezt a harcot, amit mindannyian folytatunk. Nemes harcnak, vagy küzdelemnek is nevezi, nemes küzdelemnek. Erről szól a Rómabeliekhez írt levél 7. és 8. fejezete, erről szól Mikeás könyve 7. fejezete, és a 37. Zsoltár, de nagyon sok helyen találunk erre a Bibliában tanítást. Ha megengedik, egy személyes példát is elmondanék. Amikor megismertem a Jóistent, akkor nagyon küzdöttem egy olyan bűnnel, amit azt hittem, hogy soha nem fogok tudni tőle megszabadulni. És a Jóisten segítségével úgy tapasztaltam, hogy sikerült és győztem felette. És egy nagyon rövid idő telt csak el, amikor ugyanabba a bűnbe belezuhantam. És éppen abban az időben Mikeás könyvét olvastam, és nekem rengeteget jelentett ez az igehely. A Mikeás könyve 7. fejezetében, ahol ezt mondja az írás, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert még ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, és kivezet engem az ő világosságára. Nagyon sokat jelentett ez a szabadítás örömüzenete, hogy igen, ha el is estem, az Isten ki tud vezetni, ki tud emelni abból. És azt hiszem, hogy ezzel a tapasztalattal, ha még nem is találkoztak, de találkozni fognak mindannyian. Tehát nem befejezett a megváltás műve a megtéréssel, hanem még bizony előfordulnak visszaesések, ismét ugyanabba a gödörbe belezuhanunk, de innen is van szabadulás. Egy másik példával szeretném megvilágítani itt a megtérés és újjászületés folyamatát, és utána pedig a bűntől való teljes szabadulás folyamatát, a megszentelődést. Ez is egy nagyon egyszerű példa lesz. Ha egy ember óvatlan, és beleesik egy mély gödörbe, olyan mélybe, amiből maga nem tud kimászni, akkor szüksége van arra, hogy legyen valaki, aki jön, és egy kötelet nyújtson le, vagy egy rudat, aminek a segítségével kiemelheti onnét őt. Hát ezzel szemléltetném azt az esetet, amikor az Isten jön és szabadít, és ki akar emelni a gödör mélyéről bennünket, ez a megtérés, hogyha mi megragadjuk ezt a kötelet, és kiemelhet ezáltal bennünket a bűnből. A másik folyamat pedig, hogyha egy összezúzott, egy sok sebtől vérzett ember az, akit kihúztak így a gödör mélyéről, akinek minden része csupa seb, és kimentették ugyan a gödörből, de ha itt magára hagyják, akkor elvérzik, vagy bármi súlyosabb probléma is előjöhet az életében. Az Isten itt is ott van, és mint gyógyító áll az ember mellett, és fokról fokra gyógyítgatja. Először a nagyobb sebeket, amik gyorsabban ellátásra szorulnak, később pedig az egyre apróbbakat is, a kisebb ficamokat is helyre teszi, és gyógyítja, kijavítja. Ez egy folyamat. Ez egy hosszabb folyamat. Viszont az Isten részéről szóltam, de az ember része is itt van. Hogyha lenyújtják ebbe a bizonyos gödörbe azt a mentőkötelet, mi is az ember feladata? Az ember része az, hogy megragadja azt a kötelet, hogy ki tudják húzni onnan. Tehát az ember része is ott van a megtérésnél. És mi a része a megszentelődésben? Ahhoz, hogy az orvos meg tudja gyógyítani, orvosok is látom vannak közöttünk, és mindannyian tudjuk is, hogy így van, hogy a betegnek együtt kell működnie az orvossal, különben nem tudja meggyógyítani. Ha a beteg nem kész arra, hogy együttműködjön az orvossal, maga is beteg marad, de ha elfogadja a segítséget igényli, akkor meg tudja gyógyítani őt. Tehát ez a megszentelődés folyamata, és ez az, amit az Isten végez a fokozatos gyógyításban. A Bibliából egy olyan példát szeretnék említeni, ami szintén arról tesz tanúságot, hogy bizony van elesés a megtérés után. Egy nagyon igaz ember példáját szeretném említeni, aki egy önmagával őszintén küzdő ember volt. A Biblia erről számos helyen tesz tanúságot, így is nevezi őt a Szentírás, hogy Isten szíve szerint való király. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy kiről lehet szó, Dávid példáját említeném. Hogyan jött be ennek az Isten szíve szerint való királynak az életébe a bűn? Hogyan hatolt be az ő életébe? Egy nagyon-nagyon pici dolgon csúszott el az élete. Sok csatában részt vett, sok küzdelmet folytatott, főleg önmagával. De az egyik napon úgy gondolta, hogy most már egy kicsit pihennie kell, és visszavonul. Fölkelt délben, és meglátta Betsabét, és vétkezett, Ezután pedig egy hihetetlenül gyors folyamat játszódott le az életében, ami roham léptekben a mélypontig vetette őt vissza. Először elcsábította Betsabét, majd Orhul meggyilkoltatta a férjét, Uriást, hogy az övé lehessen Betsabé, és beleélhessen. Mit mondhatunk erre? Mélységbe került? Nagy mélységbe. Van ebből a hihetetlenül nagy mélységből kiút? Hogyan talált kiutat innen az Isten, és hogyan talált kiutat innen Dávid? Dávid a bűne után együtt élt már Betsabéval, eltelt egy hét, és nem történt semmi, egy hónap, és még mindig nem történt feddés. Egy év után megjelent nála Nátán próféta, és elmondott egy történetet egy kis bárányról, akit nagyon szeretett az ő szegény gazdája, a keblén aludt, és szeretettel vette körül, olyan volt, mint a saját lánya számára. De a gazdag ember, akinek sok báránya, sok juha volt, megirigyelte tőle, és amikor látta, hogy egy vendég érkezik hozzá, akkor azt vette el, azt ölte meg, főzte meg, és azzal kínálta meg a vendégét, ami a szegény egyetlen báránykája volt. Dávid ekkor, mikor ezt a történetet hallotta, felcsattant, hogy négy annyit adjon helyébe, aki ilyet cselekedett. És ekkor így olvassuk a Pátriárkák és Próféták című könyvben, hogy Nátán próféta az égre mutatott, és azt mondta, te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki elvetted annak az egyetlen egyét, és te neked kell majd négy annyit adnod helyébe. Itt látunk, hogy mikor felismerte Dávid az ő bűnösségét, megrendült az ő bűnösségén, akkor mit cselekedett? Az 51. zsoltárban olvassuk el Dávidnak a bűnbánati zsoltárát. Mit cselekedett ez az ember, amikor azt tapasztalta, hogy ő az, aki az Isten ellen egy súlyos bűnt követett el? Először olvassuk el az 51. zsoltárnak az első 6 versét, és figyeljük meg, hogy mit cselekedett Dávid a bűne tudatára ébredve. Az éneklő mesternek Dávid zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engemet az énből,

olvassuk, hogy volt, aki a társára mutatott, hogy ő az, aki miatt én is ettem arról a fáról. Nem mentegette, nem hárította a bűnt, hanem a maga teljes mélységében látta azt, és teljes szívéből bánta a bűnét. Így olvassuk az 5. versben, ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Teljes mélységében látta a bűnt, és szembefordult vele. Figyeljük meg azt is, hogy mégis, mikor fölismerte a bűnt, nem maradt egy önmarcangolásban. Milyen hajlamos arra az ember, hogyha megtapasztalja a maga életében, hogy valami bűnt követett el, akkor önmagát bántja, gyötri, marcangolja és tépi. Ehelyett Dávid mit cselekedett? Kereste a kiutat. A Zsoltárnak egy másik részéből, a 9. versből a 15. verséig így olvasom föl azt az ige szakaszt, ahol már a kiútkeresésről olvashatunk. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ebből a kicsit hosszabb ige szakaszból szeretnék kiemelni 3 fontos dolgot, ami a kiútra mutat, hogyha bűnbe is esünk, hogyha el is bukunk, akkor milyen kiút vezet ebből. Legelőször a 9. verset figyeljük meg. Így hangzik itt a Zsoltár. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Talán itt meg is állnék. Mi is az az izsóp, amivel megtisztíthat az Isten? Az elmúlt alkalommal Víg Ágnes említette azt, hogy izsópot mártottak vérbe, és azzal kenték meg az ajtó félfát, amikor az öldöklő angyal jött, és elpusztította azokat, ahol nem volt megkenve az ajtófélfa, vagyis ahol ezt a hitbeli cselekedetet nem követték el, hogy megölték a páskabárányt, és megkenték fel az ajtófélfát, és bíztak az Isten segítségében, hogy majd ő megtartja őket. Ugyanakkor az izsóp volt az, amit abba a vérbe is bele kellett mártani a templom szertartásuk szerint, ami a megölt bárány vére volt, és a kárpit felé kellett hinteni vele, ami jelképezte azt, hogy áthárítják a bűnt a kárpit mögött levő fríd ládára, amiben a 10 parancsolat volt, tehát hogy az Isten maga veszi magára a bűnt, ezt jelképezte. Itt tehát, amikor arról olvasunk, hogy Dávid kéri, hogy tisztíts meg engem izsóppal, azt kéri, hogy a bűnét hárítsa át az Isten, vegye magára, és őtőle pedig adja meg ezt a tisztulást. Mennyire nagy ez a tisztulás, figyeljük meg, azt mondja, hogy mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Micsoda fehérség az, ami még a hónál is fehérebb. De erről szól a Zsoltár, hogy teljes tisztulást tud adni az Isten az ő szabadítása által. Ez tehát a megtérés, és ez a megtérés újra és újra előfordul az ember életébe, újra és újra az Istenhez tér. A másik fontos része ennek az ige szakasznak, hogy még valami olyasmit kér az Istentől, ami egészen különleges a 12. versben. Ezt mondja, tiszta szívet teremts bennem. Az Istennek a teremtő hatalmát hívja segítségül. Nem kevesebbre van szükség a bűntől szabadításnál, mint a teremtő hatalomra, ami az Istené. És a kérés második része pedig így hangzik, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mi lehet ez az erős lélek, ami megújul az emberben? Vagy mi az a 13. versben,

0: ahogy szintén említi, hogy ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, itt már be is azonosítottuk, tehát az erős lélek maga a szent lélek. A szent lélek segítségével lehetséges a bűnből való teljes. Bankó Zsuzsának a Boldogság törvénye, vagy Bibliai etika című könyvéből egy rövid részletet szeretnék felolvasni, miben is áll a Szentléleknek a munkája, amikor az embert a megszentelődés folyamatában a bűnéből tisztogatja. A 169. oldalról olvasnék egy rövid részletet. Azt, hogy miképpen öldökölhetjük meg a test cselekedeteit a lélek által, az ige így világítja meg előttünk. Isten munkája bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. Itt tehát idézi a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének 13. versét, tehát Isten az, aki munkája bennünk az akarást is, és a véghez vitelt is. Ezután elmondja ez a szakasz azt, hogy hogyan történik ez a munkálás, és azt mondja, hogy a Szentlélek először mindig az akarást munkálja bennünk, ami azt jelenti, hogy világosságot és késztető ösztönzéseket ad nekünk a jó melletti döntéshez. Tehát erről olvastam, hogy a Szentlélek teszi azt, hogy világosságot ad, rámutat a bűnre, amit itt Nátán próféta cselekedett a Szentlélek által, hogy rámutat a bűnre, és nem áll meg itt, hogy rámutat a bűnre, hanem ő még ösztönzést is ad, hogy szabadulni akarjunk ettől a bűntől. Ez tehát az, amikor munkálja az akarást és a véghez vitelt. De egy nagyon érdekes részre hívja fel még itt ez a könyv a figyelmet. Ezt mondja, az első lépés után a Szentlélek nem munkálkodik magasabb szinten bennünk, addig, amíg be nem várja személyes döntésünket. Nagyon érdekes ez, hogy a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy mindig megvárja, hogy mit válaszolunk az ő segítségére. És csak akkor lép tovább, hogyha mi igennel válaszolunk, hogy igényeljük azt, hogy ő segítsen. És hogyha mi nem igényeljük, akkor ő tapintatosan visszahúzódik. Viszont, hogyha mi megragadjuk az ő segítségét, ha megragadjuk azt a mentőkötelet, és igényeljük a szabadítást, akkor ő tovább munkálkodik egészen addig, míg a bűn útja helyett, ami olyan, mint egy kanyon az ember életében, egy bejáratott út, míg az eltörli, és bejáratott útként a jellembe írja az Isten törvényét. És az lesz már a megszokott út, és a hamis út, az pedig eltöröltetik. Még ilyenkor is van kisiklás, amikor rossz útra térünk, de erről szólt a Dávid Zsoltár, hogy akkor mi a teendő, hogy az Istenhez menjünk, és kérjük az ő szabadítását teljes őszinteséggel. A harmadik rész, amit szeretnék kiemelni ebből a Zsoltárból, az 51. Zsoltárból, ez pedig a 15. versben így olvasható. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Úgy találom, hogy a Zsoltárnak ez egy csúcsa. Eddig kérte azt, hogy tisztítsa meg őt, vagyis a megtérés folyamatát indítsa el az életében, a bűnnel szembefordítást. Ezután kéri, hogy teremtsen benne új szívet, újítsa meg az Istennel való kapcsolatát a Szentlélek segítsége által, és ezután pedig még tovább lép, kéri azt, hogy az engedelmességet is adja meg az ő életében a Szentlélek segítségével, de nem áll meg még itt sem. A folyamat csak akkor teljes, ha eljut erre a csúcsra is, amit a 15. versben olvastam, hogy másoknak is szeretné ezt a bizonyságot elmondani, ahogyan ő megszabadult, annak a bizonyságát. Dávid egy király volt, és ha egy király vétkezik, ha egy király bűnt követel, akkor természetes, hogy az alattvalói figyelik az ő életét, és az ő bűnét is látják. Elég csak egy amerikai esetre gondolnunk, ami a közeljövőben történt. Hogyha ilyesmit tapasztalnak az emberek, Akkor úgy gondolják, ha a király megteheti, megtehetem én is. De Dávid éppen mert ismeri az emberi természetet, hogy vagy életillata életre, vagy halálillata halálra az, ahogyan cselekszik, ezért Zsoltárban örökítette meg azt, ami az ő bűnbánati Zsoltára. És ezeket a Zsoltárokat nem is felolvasták, hanem elénekelték az Isten tiszteletek alkalmával is, de nem csak itt, hanem elénekelték a Zsoltárokat akkor is, amikor egybe gyülekeztek a főurak, és Zsoltárokat énekelve dicsőítették az Istent. Elég csak arra gondolnunk, hogy Jézus, amikor az olajfák hegyére ment, és onnan elindult a küzdelme után, ő is Zsoltárokat énekelt, és azzal bátorította a körülöttelevőket. De a Zsoltárnak, az éneknek más szerepe is van, ahogyan olvastuk itt, tehát bizonyságtevő ereje van, tanítja a bűnösöket arra, hogy hogyan lehet szabadulni a bűnből. És azt hiszem, hogy nekünk is egy nagyon szép tanítást adott itt a 51. Zsoltár által Dávid a kiútra, hogy hogyan lehet megszabadulni a vétek a bűnkovászától. A megszentelődés folyamatára utal tehát ez a 7 napig tartó ünnepségsorozat, és ez alatt a 7 nap alatt tűzáldozatot kellett bemutatni, ahogyan ezt az alapigénkben, Mózes 3. könyvében olvastuk. A 7 a teljesség száma a Szentírásban mindenkor, ami az egész élet folyamatnak a jelképe, tehát egy hosszantartó, kitartó küzdelmet kíván. A tűzáldozat bemutatásának is jelentősége volt, ahogyan olvastuk, hogy tűzáldozattal kellett 7 napon át az Isten elé menni, a tűznek is jelképes értelme van a Szentírásban, a tűz a megtisztítás, a megtisztulásnak a jelképe. A 7. napon pedig munkaszüneti napot tartottak, így mondanánk mi fogalomtárunk szerint az 1. és 7. nap munkaszüneti nap volt, közben pedig fél ünnepnek számított a közbeeső néhány nap, amikor az asszonyok főzhettek, de egyébként semmiféle munkát nem lehetett végezni, kenyérkereső munkát, de a főzés az megengedett volt. Viszont a 7. napon, ezen a munkaszüneti napon ismét összegyülekeztek, ez Nisán 21-ére esett, és ekkor egy nagy öröm ünnep zárta le ezt a zarándok ünnepet. Jelképezte ez azt, hogy a 7. napra virradóra keltek át a vörös tengeren, és akkor történt meg a teljes szabadulás, látták, hogy az üldözőiket elnyelik a habok, ők pedig kiszabadultak Mózes vezetésével az ellenség kezeiből, az üldöző egyiptomi fáraó kezéből. Tehát egy szabadulás ünnep jelképe is volt, a teljes szabadulásé, ami megnyitotta az életüket Kánaán felé, a szabadulás országa felé. De jelképezi ez, ahogyan most már beazonosítottuk a hívő életnek is a beteljesedését. Mózes 2. könyvének 15. versében, 15. fejezetében olvashatjuk azt a dicsőítő éneket, amit ekkor énekelt a nép, Miriam és Mózes vezetésével, dobokkal kísérve, és ugyanez, mint egy párhuzamosa, elhangzik Jelenések könyve 15. fejezetében is. Tehát a Biblia elején és a Biblia végén ugyanez a Zsoltár, ez a himnikus ének ismétlődik meg. Itt Jelenések könyve 15. fejezetében azt olvassuk, hogy egy üvegtenger partján áll egy nagy sokaság, és ott az üvegtenger partján éneklik Mózesnek az énekét, a szabadulás Zsoltárát. Ez az üvegtenger úgy néz ki, mintha tűz lángjai csapnának fel belőle, mintha tűzzel elegyített lenne. És hogyha már tudjuk, hogy minek a jelképe a tűz, hogy az a próbák, a küzdelmek, a nehézségek jelképe, a megtisztulás, megtisztítás jelképe, akkor tudjuk, hogy kik lehetnek azok, akik a tó partján állnak. Ők azok, akik győztek az életükben a kovász, a bűn felett, akik megszabadultak a bűntől az Isten segítségével. Ők azok, akik a bárány jegyeseivé lettek a keresztségben, és ők a bárány menyasszonya. A hetedik nap az első zarándok ünnepnek a záró alkalma volt, ami a hívő élet diadalára mutat. És előre mutat a bárány mennyegzőire is, aminek egy másik nagyon szép dicsérő éneke található Jelenések könyve 19. fejezetében. Ez is a címe ennek a rövid szakasznak, hogy a bárány mennyegzője. Lapozzunk tehát befejezésül Jelenések könyve 19. fejezetéhez, és nézzük meg, vessünk egy pillantást arra, hogy milyen is ez a bárány mennyegzője. Kik vannak jelen a bárány mennyegzőjén? Elnézést. Jelenések könyve 19. fejezetében a 6-tól, a 6. verstől a 9-ig terjedő verseket olvasnám fel. És hallám, mint nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondvám. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. János tehát a látnok látja azt a dicsőítő tábort, akik a bárány mennyegzőjére hivatalosak. És kéri is tőle Isten, hogy pontosan jegyezzen le mindent, amit látott és hallott, mert ezek az Istennek igaz beszédei. Kik vannak jelen ezen az ünnepen? Kik vannak ott ezen a mennyegzőn? Arról olvasunk, hogy itt van a bárány. A bárány Jézus Krisztus. De itt vannak az angyalok is nagy sokasággal, és dicsőítik az Istent. Rajtuk kívül azonban még valaki itt van. Ő pedig a vőlegénynek a menyasszonya. Ki lehet ez a menyasszony? A menyasszony, az asszony a Biblia jelképvilágában a hívő embereknek a jelképe, azok, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Nagyon érdekesek ezek a jelképek, mert bemutatja azt, hogy a bárány már réges-régen elkészült a mennyegzőre, de valaki még váratja magát. Valaki még készülődik. Milyen igaz ez a világi életünkben is, hogy ki az, akit a leghosszabb ideig kell öltöztetgetni, cicomázni, készíteni, hogy elkészüljön a mennyegzőre? Hát a mennyasszonya az, akit legkésőbb tudnak csak bevezetni, mert olyan hosszú ideig tart még a haját, a ruháját, elkészítik. Vannak olyan helyek, ahol heteken át készülődik egy mennyasszony, míg teljesen elkészül és teljes pompájában be tud vonulni egy mennyegzőre. Itt is a Biblia ezt a jelképet használja. A vőlegény, a bárány már készen van, azonban a mennyasszony még fokozatosan készülődik. Így olvasom a 7. versben azonban, hogy megtörténik végre, és dicsőítő énekként hangzik fel, hogy a bárány mennyegzőn a feleség is elkészítette magát. Milyen ruhába öltözött fel a mennyasszony? Nagyon érdekes ez a jelkép, hogy a menyasszony nem tudott volna felöltözni, ha nem kapott volna ruhát. Így olvasom a 8. versben, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Talán itt meg is állnék. Arról olvasunk tehát, hogy szükség, hogy adassék számára a ruha. Ő magától nem tudta volna felvenni ezt a ruhát. Minek a jelképe a fehér ruha, a megtisztított ruha? Ez az igevers azonosítja be ezt is a 2. részében, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Fehér gyolcsot, tiszta, ragyogó ruhát, igaz cselekedeteket magától nem tud felvenni az ember, szükség, hogy adasson néki. És ezt teszi meg a bárány, felöltözteti, adja a fehér ruhát, megtisztítja, és olyan jellemruhába öltözteti az embert, amelyik méltó arra, hogy menyasszonyként álljon ki benne. Azt olvastuk tehát, hogy minden készen van itt a menyegzőm, elkészült most már a bárány is, elkészült a menyasszony is, és dicsőítő énekben örvendeznek az angyalseregek is. Ez az Isten igaz beszéde, hogy lesz teljes elkészülés, lesz teljes szabadulás, és szívemből kívánom, hogy mindannyian elkészüljünk, átéljük ezt, és a megszentelődés folyamata után győztesként állhassunk ott, a bárány menyegzőjén, fehér gyorsba öltözötten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, és én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hit általi megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzá, amivé szeretne a lelke szerint válni, hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk a hit általi megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hit általi megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye az előző alkalom szólt erről a kérdésről, azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára, aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert, kegyelemből, szeretetből megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan béke szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amiben belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta, bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk is, az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása,
Minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik fő rész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson, hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel. Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását, és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése. És a harmadik érve, vagy a harmadik nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akiknek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre,
annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van. Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokasága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült, a harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk én rosszat, hogy abból jó származzék. Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tennie a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát, minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a 2. versben fogalmazza meg. Azt mondja,
távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghalt? Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a harmadik verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a harmadik verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét. Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára, hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem marad ott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre,
amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete. Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a negyedik versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt, de van még egy fontos mozzanat ebben a 4. versben, azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyad döntésből áll. Abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyad belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyad döntve van, nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szükség, hogy ki emeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból, mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támadt fel, és nem a maga ereje által támadt fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnt megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező 3 előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás kell, hogy történjen. Az embernek az akaratát oda kell szánni az Istennek, és el kell vonni a bűntől. Meg kell halni a bűn számára, és élni kell az Isten számára. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy de ezt az ember nem magától teszi. Ehhez az ember az Istentől kap segítséget, ezt az Isten munkája ki egy ember életében. Ez a két döntő gondolat, ami a gyakorlati megváltozásnak a titka. Az emberi akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige,
Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog visszanyúlni az az ember, aki meghalt a bűn számára a bűnhöz? Ez a kérdés. Prédikátor könyvében, a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít, jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán. Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud. Annak többé része nincs a földön történő dolgokban. Annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata. Nincsen cselekedet és okoskodás tudománya sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni. A 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik. Ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata. Nincsen gerjedelme, vágyakozása. Nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné. Mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így visszanyúlni a bűnhöz? Létezik ilyen viszonyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban, azt hiszem soha nem fogom elfelejteni a kérdést, ültünk egy, az egyik diák azt

önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ővele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ővele együtt egyé lettünk. A 6. vers, ami óemberünk ővele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet? Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az élet jogát visszavonni. Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami azt arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat, vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van, az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ideidézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzuzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik, szétlapítatik.

Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, míg az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve második fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghalljanak az énjüknek, akik menekültek azelől, hogy megtagadják magukat, akik nem akartak Krisztusra esni és rajta összetörni, azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg? Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor? Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyonzúzni a mi életünket, és megsemmisíteni bennünket. Ez az ember választási lehetősége. Igen ám, de nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlati életben, saját életemben is, és emberekkel beszélgetve is, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék ebben élni. Én meg akarok halni a bűn számára. Na de hogyan tehetem ezt meg? Na de hogyan jöhet ez létre? És erre azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy Krisztussal együtt jön létre. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban. Amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került. Akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára.
akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni, hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén.

Kedves hallgatóink, a szívbe fogadott igék sorozatunkban Ábrahám történetéhez érkeztünk, amely Mózes első könyvében vízválasztó. Ha meg kellene mondanunk, hogy Mózes első könyve hány részre oszlik? Ez a hatalmas 50 fejezetből álló könyv, ami az emberiség teremtésétől tart egészen József haláláig. Ez a történelmünket tekintve több mint 2300 év. Az emberiség első 2300 éve egy 50 fejezetből álló könyvben van megörökítve, és ez a könyv két részre oszlik, az első 11 fejezet az özönvíz és a bábeli toronyig tartó úgynevezett ősvilágnak a bemutatása, és azért vízválasztó a 12. fejezettől elinduló rész, mert itt Ábrahám elhívásáról van szó, Ábrahámnak és a zsidó népnek a kiválasztását kezdi el itt részletezni a Szentírás. Rögtön olvasnám is ezt a 12. fejezet első három versét, amely elmondja, hogy Isten egy embert a mai Irak területén van ez az Ur Kazdim városa, egy embert, akit Ábrámnak neveznek. Ugye Ábrahámnak eredeti neve Ábrám. Mind a két kifejezés lefordítható, az Ábrám annyit jelent, hogy tiszteletre méltó magas atya. Az Ábrahám pedig ennyit jelent, hogy sokaságoknak atya. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoznak, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez Ábrahám kiválasztásának és a neki adott három ígéretnek az elbeszélése. Mit is ígért Isten Ábrahámnak, hogyha hajlik az ő szavára, hogy földet ad neki, hogy az utódait megsokasítja, és áldás lesz a föld minden népe számára. Ábrahámnak ekkor gyermeke nem volt. Volt felesége, de a felesége hosszú ideig magtalan, tehát Sára. Nincs törvényes utódja, mind a három ígéret hatalmas ígéret ennek hátterén. Földje nincs, mert abból a földből jön ki, ahol teljes gazdagsága volt Ur Kazdim, a mai Mezopotámia földje, tehát a mai Irak területe, és elmegy egy olyan vidékre, ahol mintegy 30 néptörzs él, talpalatnyi helyen szinte, és Isten azt mondja, hogy földet fog kapni. A földnek még egyelőre a látóhatáron sincs meg a valósága. És az, hogy nagy nemzetté teszlek, mondom, még fiú utóda sincsen Ábrahámnak, pedig 75 éves, amikor kapja ezt a felhívást, ezt a megszólítást. De a legnagyobb ígéret a harmadik ígéret, hogy a föld minden népe az ő utódaiban megáldatik. És az Ószövetség innen indul el a zsidó nép történetével, mert eddig ugye a zsidó népről szó nincsen. A zsidó nép ősatja Ábrahám, ugyanolyan semita ősatja ő, mint a későbbi babiloniaknak és a többieknek az ősei. Tehát a Sém, Kám, Jáfet, a Noé leszármazottai közül a Sém leszármazottai, a sumérok is, akkádok is, asszírok is, perzsák is, köztük a zsidók is, és ezért nevezzük őket szemitáknak, tehát szemita vagy sémita népeknek. A Jáfet leszármazottai lesznek az indoeurópai népek, és a Kám leszármazottai lesznek az afrikai népek. Ábrahám hisz annak, amit az Isten ígér neki, ezért is a hit atya Ábrahám, mert három olyan ígéretnek hisz, aminek a valóságát sem a közelben, sem a távolban nem láthatja emberi szemmel és felfogással. Hogy földet fog kapni, hogy nagy néppé lesz a népe, és hogy megáldatnak ő benne a föld minden nemzetségei. Ezután az Ószövetség egy könyv kivételével, a Jób könyve kivételével a zsidó népen keresztül mutatja meg Isten terveit.
És ezért kell nekem is egy pár pillanatra foglalkoznom ezzel a hármas ígérettel. Egyrészt azért, hogy miért is választotta ki Isten a zsidó népet. Mind a mai napig nagyon sok vita van e körül, és nagyon sokan elég durván, de így teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy kiválasztott nép a zsidó nép, hát ezt csak ők mondják magukról. Ugye minden nép dédelgeti magában ezt, hogy kiválasztott nép, hát a magyarság történetében is voltak és vannak is ilyen hangok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tévedéstől meg félreértéstől megmenthetnénk magunkat, hogyha ezeket a bibliai tanításokat a maguk egyszerűségeiben megismernénk. Nem azért választott nép a zsidó nép, mert jobb nép volt, mint a többi nép. Minden nép ugyanolyan, mint a többi. Minden népben vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. Vannak törekvő, kereső emberek, meg vannak végletesen önző emberek. Az egyik nép nem jobb, mint a másik nép. Nem olyan alapon választotta ki Isten Ábrahámot és a zsidó népet, hogy ez jobb nép lett volna, mint a többi nép. Hanem azért választott ki Isten egy népet, és én így szoktam mondani, és most is csak így tudom megfogalmazni, hogy nem a zsidón van a hangsúly, a népen van a hangsúly. Istennek mindig voltak egyes emberei, akik közvetítették az akaratát. És az emberiség első 2500 évében egyes emberek beszéltek Istenről. A zsidó nép, amikor, mint Ábrahám leszármazottai nagy néppé lettek az időszámításunk előtti 15. században, és akkor, mint a zsidó népre bízta Isten az ő képviseletét, akkor ebben nem az fejeződött ki, hogy ez jobb nép volt, mint a többi nép. Mondom, nem a zsidón van a hangsúly, hanem az egyes emberek után Isten egy tömegre is rá akarta bízni a képviseletét. Tehát mondom, Istennek egyes emberek mindig voltak követői, de Istennek az volt a szándék, hogy egy egész nemzet, egy egész nép is képviselje őt. Hogy ne csak egyes emberek ismerjék meg az evangéliumot, és ne csak egyes emberek hirdessék az evangéliumot, hiszen ismerjük a Bibliának az egyik fő kijelentését, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. 1 Timóteus 2:4. Tehát tulajdonképpen Isten, amikor ezt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson, ez fejeződött ki abban a döntésben, hogy Isten egy népre is rá akarta bízni az evangélium hirdetését, tehát ne csak egyesek mondják másoknak, hanem egy egész nép is képviselje. És azért mondom még egyszer, hogy nem a zsidón van a hangsúly, mert az Isten kiválasztotta volna mondjuk a magyar népet is. Meg kiválaszthatta volna a kínai népet is, vagy a németeket, vagy az angolokat, bármilyen népet kiválaszthatott volna Isten, sajnos azt mondhatjuk, hogy minden néppel így járt volna. A zsidó nép 1500 évig volt Isten választott népe, de sajnos 1500 év alatt nem változott meg jelentékenyen ez a nép. De nem változott volna meg a magyar, a kínai, a német, az angol nép sem. Isten szeretné, hogyha nagy tömegeket is átjárna az igazság kovásza. Isten szeretné azt, hogy ne csak mindig egyes emberek legyenek a világon, akik hiteles emberek, hanem tömegekben is képviseljék az Isten igazságait. De ez az egész Ószövetség miért íródott? Miért választotta ki Isten a zsidó népet? Azért, hogy megmutassa, hogy nagy néptömegek sajnos nem fogadják el sohasem az evangéliumot. Mondom, Istennek nem csak nagy néptömegek, az egész emberiségre nézve az a cél, hogy elfogadják az evangéliumot, de hogy az egész emberiség soha nem fogadta el, és ma sem fogadja el, nagy népek is, tehát például mi is azt mondjuk, hogy de jó lenne, hogyha a magyar nép más nép lenne. Nem lesz más nép. Milyen jó lenne, hogyha ha nemzetek megváltoznának és átalakulnak, nem fognak megváltozni. Nagyon nagy dolog a mi világunkban, ha egyes emberek megváltoznak, és az egyes megváltozott emberekből kis közösségek jönnek létre, ami már az újszövetségi gyülekezetnek az ígérete. De Isten ezt megpróbálta a történelemben, hogy egy egész népet akart megváltoztatni. Íme a zsidó nép 1500 éves története benne van, vagy 38 könyvben, nem változott meg ez a nép, és a legnagyobb ígéretet, akit az Isten ígért, ebben a hármas ígéretben is benne van a Krisztusra vonatkozó ígéret, elvetette
a nagy nép, a nagy tömeg, a zsidó nép elvetette Jézus Krisztust, és mind a mai napig az a sok millió zsidó ember, aki él a világon, és aki ugye egy nemzetet formál, mind a mai napig várja a messiást, és nem fogadta el Krisztust messiásnak, noha egyes zsidó emberek mind a mai napig sokan elfogadták Jézust megváltónak. Tehát a kiválasztásnak mi az értelme? Hogy ne csak egyes emberek hirdessék az evangéliumot, hanem nagy tömegek is hirdessék. Ezt akarta Isten elérni a zsidó néppel, és sajnos 1500 év alatt nem tudta az Isten elérni. Ezért még egy kérdésre hadd térjek ki, sokan ezt a kérdést is olyan erős éllel felszokták vetni, hát ha Isten ezt látta előre. Látta előre, hogy a zsidó nép közül is lesz sok igaz ember, ahogy más népek közül is voltak igaz hívő emberek, de Isten látta előre, hogy az egész nép nem fogja elfogadni az ő törvényeit és akaratát, és végül is a messiás sem. Hát akkor egyáltalán miért van kiválasztás? Miért választotta ki Isten akkor a zsidó népet, amikor ő az Isten látta előre, hogy nagy néptömegeket nem lehet átalakítani, még maga az Isten sem tud megváltoztatni nagy néptömegeket. Hát akkor miért csinálta? Miért választotta ki? Kedves hallgatók, ennek is egy nagyon egyszerű kézenfekvő magyarázata van a Bibliában. Olyan egyszerű, hogy el se hisszük talán. És ennek a magyarázata az, hogy az Isten ezt azért csinálta végig a történelemben, hogy ezt mi emberek lássuk, és ezt az igazságot elhiggyük. Mert ha Isten bejelentette volna a történelem hajnalán, hogy az emberiség csak egyes emberében változtatható meg, nagy néptömegekben nem változtatható meg. Ezt senki el nem hitte volna, mind a mai napig senki el nem hinné az Istennek. Mind a mai napig mi van nagyon sok ember várakozásában, nagyon sok ember miben hisz ma is, hogy majd megváltozik a világ, majd megváltozik az országunk, majd megváltoznak a tömegek. Nagyon sokan ebben az illúzióban és ebben a hiú várakozásban élnek. Nagy dolog, ha ezen a világon egyes emberek, de alaposan 180 fokkal megváltoznak. De olyat soha nem ígér nekünk a Biblia, hogy nagy néptömegek meg fognak változni. A kovász törvényszerűség, a kis kovász, amely átjárja a tésztát, és kicsiből nagyjá növekszik, az Isten országának ez a törvényszerűsége, egyes emberek változzanak meg. Azok az egyes emberek aztán hitelesek legyenek a maguk környezetében, átjárják a maguk környezetét, fölfigyeljenek rájuk mások is, és rajtuk keresztül az Istenre figyeljenek föl, és így majd megtérjen még egy, és persze növekszik az Isten országa, de olyan, hogy fölülről megváltoztatni, nagy néptömegeket átalakítani. Ezt az Isten próbálta, hogy kiválaszt egy népet, elkülönít, csodákat tesz vele, prófétákat küld hozzá. Ábrahám kiválasztását is később Ézsaiás próféta így mondja el, hogy az Isten ültetett egy nemes szőlővesszőt. Elültetett egy nemes szőlővesszőt, hogy jó termést hozzon, és hozott vad termést. Maga az Isten sem tudta ezt elérni, mert Isten nem elsősorban a hatalom istene, és a legfőbb ok, hogy maga az Isten sem tudta elérni, hogy Isten kényszerrel senkit nem akar átalakítani. Tehát, hogyha ő kiválasztott is egy népet, soha nem kényszerítette a népe közül egy emberre sem az ő törvényeit, és ezért mindig megvan annak a lehetősége, hogy az emberek szembeforduljanak, hátat fordítsanak Istennel, és ez történt meg a zsidó nép történetében is, de ezt Istennek végig kellett csinálni a történelemben. Ha ezt bejelentette volna a történelmünk elején, senki nem hitte volna azt, hogy Isten kiválaszt egy népet. Nem lett jobb nép ez, mint a többi nép, nem. És az Isten kiválaszthatott volna még vér szerint több népet is, azok se lettek volna jobbak. Ma is kiválaszthatna vér szerint, azok se lennének jobbak. Tehát akkor a vér szerinti kiválasztás óvá lett, ezért ószövetség, mert a vér szerinti kiválasztás óvá lett, elavult, és van a hit szerinti kiválasztás. És a hit szerinti kiválasztásból alkot Isten népet magának, a zsidó nép kiválasztottságának a lejárta után. És marad egy kiválasztás, a hitbeli kiválasztás. Aki figyel az Istenre, aki keresi az Istent, aki szövetséget köt az Istennel, az fog beletartozni az Isten népébe. E között lehet zsidó, lehet nem zsidó, magyar, német, bárki lehet ezek között.
Ábrahám, aki vér szerint, tehát a zsidó nép ősatja, ugyanakkor valóban nem esszőlő-vessző volt. Ő hitt ennek a hármas ígéretnek. Ő hívő ember volt. A hit atyának is mondjuk Ábrahámot, az életének egy olyan tapasztalata nyomán, amit szeretnék majd megvilágítani a mai előadásban, hogy hogyan is tudta Ábrahám a tulajdon gyermekét megáldozni Mória hegyén. De még itt az előadás első harmadában tartózkodva, még egyszer hadd mondjam el, hogy Isten milyen három ígéretet adott, földet ígért Ábrahámnak, mikor váltotta be Isten ezt az ígéretét, mikor kapott Ábrahám és az utódai földet, hát nem a saját életében. És nem a második, nem a harmadik, a negyedik, ötödik nemzedék életében. Ábrahám kiválasztása időszámításunk előtt, ugye 1875-ben történt, akkor kérte Isten, hogy kövesse az ő szavát, és 1875 és a kivonulás, Egyiptomból való kivonulás ideje 1445 között 430 év van. 430 évvel később váltotta be Isten az ígéretét, hogy az akkor már naggyá duzzadt zsidó népet Egyiptomból kisegítette, hozzásegítette őket Kánaán elfoglalásához, tehát erre az ígéretre csaknem egy fél évezredet kellett várni. Akkor váltotta be Isten ezt az ígéretét. Ábrahám már nem látta ennek az ígéretnek a beteljesedését. A második ígéretet mikor váltotta be Isten, hogy nagy nemzetté teszlek? Ugyanakkor, szinte ugyanakkor, pár évtizeddel azelőtt, hogy elfoglalták volna az új országot, tehát az Egyiptomban növesztette Isten nagy népé a zsidó népet. A zsidó nép Kánaánban soha nem tudott volna nagy néppé lenni. Ott mondom, 30 néptörzs élt egymás mellett, ott nem lehetett egy népnek nagy néppé lenni. Ábrahám leszármazottai Jákob idejében települtek be Egyiptomba. Egyiptomban egy csodálatos földterületet kaptak, ez a Gósen földje volt, és Gósen földjén, és ott is több évszázad alatt tudott ez a 71 férfiből álló nemzetség egy körülbelül 2,5-3 milliós néppé lenni, mert amikor Mózes által Isten kivezette a zsidó népet Egyiptomból, három bibliai följegyzés is említi, hogy több mint 600 ezer fegyverforgató férfi hagyta el ezt az országot. Ha több mint 600 ezer fegyverforgató férfi volt, ahhoz hozzászámoljuk a feleségeket, a gyerekeket, a családokat, legkevesebb négyjel kell beszoroznunk a 600 ezeret. Ezért mondtam, hogy a kivonulás időpontjában körülbelül 2,5 milliós lehetett a zsidó nép. Isten ezt az ígéretet szintén évszázadokkal később váltotta be. És mikor váltotta be Isten a harmadik ígéretét, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei? Pál apostol hivatkozik vissza rá a Galata levél harmadik fejezetében, hogy milyen érdekes ez a megfogalmazás, egyes számban beszél. Nem azt mondja, hogy megáldatnak ti bennetek, hanem megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Persze egyrészt ez vonatkozott minden zsidó emberre, aki hívő emberré vált, hogy áldás legyen más emberek számára, hiszen Isten ezért is választott ki egy népet, hogy nagy néptömegek mások számára áldások legyenek. De nagyon figyelemre méltó ez az egyes számban való megfogalmazás. Megáldatnak te benned. Pál apostol hivatkozik arra, hogy ez az egyes szám egy valakire utal, akiben az egész világ áldást nyert. És ezt Ábrahám kiválasztása után csaknem 2000 évvel váltotta be Isten Jézus világra küldésével. Mert Jézus is a zsidó nép soraiból származott, ő is Ábrahám magva és Dávid utóda volt, hogy mondja az új szövetség, ő is a zsidó nép köréből látta meg a napvilágot, bár apja nem volt Jézusnak, földi apja nem lehetett, a Szentlélek volt az ő csodálatos fogantatása hátterében, de az édesanyja egy egyszerű zsidó asszony volt, Mária, akitől ő megszületett, és így mondhatjuk, hogy Jézus is test szerint a zsidó nép soraiból emelkedett föl, és ő benne megáldatnak a föld minden nemzetségei. Ő az, aki azért jött el erre a földre, hogy mindenki életét megjobbítsa, megváltsa, megváltoztassa, és ez az ígéret, tehát ez a harmadik ígéret, ez kettős ígéret volt, egyrészt vonatkozott a zsidó népre, hogy történelmének bizonyos szakaszában a zsidók is áldást tudtak közvetíteni más emberek számára, ritka szakaszok voltak ezek sajnos,
és vonatkozott a zsidó nép köréből megszületendő megváltóra, Jézus Krisztusra, megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ábrahám elhagyta Úr Kazdimot. Elhagyott egy vidéket a három ígéret hatására, amelyben ő dúsgazdag ember volt. Ábrám tehát gazdag, magas, előkelő atyát jelent magyarul. A 20. században nagyon sok régészeti feltárás vette kezdetét azon a vidéken, ahol Ábrahám élt. Ma is tulajdonképpen az iraki háború idején hallottuk, hogy mennyi sok műkincs van ott, és mennyi sok bibliai időből való lelet. Amikor az 1920-as években föltárták ezt az Úr Kazdim városát, Sir Leonard Woolley angol régész volt, aki kiásta Úr Kazdimot, előkerültek a királysíroknak az értékei, előkerültek házalapok, és abból rekonstruálták, hogy Ábrahám milyen gazdag vidéket hagyott ott. Emeletes házban élhetett, átriumos, hatalmas paloták voltak, nagyon magasfokú civilizáció. Azért gondoljuk el, hogy Ábrahám ott egy gazdag ember volt, óriási legelőterülettel, óriási házanépével, hogy mondja a Biblia, és ott hagyott egy gazdag országot, egy gyenge hasonlat, mintha azt mondanám, hogy ma valaki a Rózsadombon lakik és elmegy Afrikába. De ez egy gyenge hasonlat. És Ábrahám ott hagyta a gazdag vidéket. Elment egy több mint 1000 kilométerrel távolabbi vidékre, mert az Isten azt mondta, hogy Ábrahám, itt fogom az én terveimet közölni veled, itt fogom kibontakoztatni az én akaratomat. Leírja ezután a Biblia, hogy hogyan indult el Ábrahám az édesapjával, aki akkor még élt, Tárénak hívták, de az édesapja már idős volt, több mint 200 éves, ugye Ábrám ekkor 75 éves, és hogyan várja be az édesapja halálát Hárán városában. Aztán onnan Háránból, ahol a rokonsága egyik része ott marad, ez a mostani Mezopotámia, Tigris és Eufrátesz köze, utána az unokatestvérével Lóttal együtt Ábrahám délnek veszi az útját, és megérkezik Palesztinába, és ott tölti el az életének az idejét. Nem szeretném Ábrahám egész történetét fölemlíteni, hanem mivel az ige alapján tart a mi sorozatunk, hogy milyen igék azok, amelyek olyan szívbemarkoló igék Ábrahámnak az egész életéről és küldetéséről. Most lapozok a Bibliánk végső könyveihez, és a zsidókhoz írt levél 11. fejezetére szeretném fölhívni a figyelmet, amelyben Pál apostol egy megragadó összefoglalást ad Ábrahám egész életéről. Ha olvassuk az Ószövetséget Mózes első könyvében, és mellé helyezzük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, valóban a szívünket érintő igékre találunk, mert a mi életünkről is szó van ezekben az igékben. Mi is az életben azért kell, hogy áldozatot vállaljunk, mi is az életben valahonnan elindulunk, nekünk is van egy szülői házunk, miránk is érvényes az, amit I. és Gyula mond a Puszták népében, hogy nem az a fontos, hogy honnan gyűjtél, hanem hogy merre tartasz. Ábrahám nagyon gazdag vidékről jött, de nem ez volt a fontos, hogy milyen hatalmas vagyont halmozott ott fel, és hagyott is ott, hanem hogy merre tartott. És hogy merre tartott, és valahogy a mi életutunk is benne van ezekben az igékben, és ezt szeretném felolvasni, és majd utána térek vissza Mózes első könyvéhez, a legfontosabb jelenethez Ábrahám történetében, de az előadás második harmadában a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől tartó szakasszal szeretnék foglalkozni, amelyben Pál apostol a következőket mondja. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Miért mondja, hogy sátorban? Mert ő eredetileg nem sátorban lakott. Mondom, dús gazdag ember volt, emeletes, átriumos kiképzésű, alul az ebédlő, a mellékhelyiségek, fönt a hálószobák, ma is a gazdag országokban nem tudnak ennél különb módon építkezni, ezért mondja, hogy ezt cserélte fel a sátorra.
mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Csodálatos Biblia vers. Ez nem az Ószövetség mondja ki, az Új Szövetség foglalja össze, hogy mi volt Ábrahámban, mi volt belül Ábrahámban, várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Nagyon jól tudta Ábrahám, hogy az ő gazdag lakhelye ott Mezopotámiában. Egyszer a semmivé lesz. Nagyon jól tudta, hogy a sátrak is, amelyben újabb helyén lakozott, azok is a semmivé lesznek. Nagyon jól tudta Ábrahám, hogy elmúlik az életünk. Lejár az életidőnk. Az unokáink, dédunokáink mit fognak csinálni majd azzal, amit mi előkerítettünk? Sokszor eltékozolják. Ábrahám nem abban hitt, hogy majd a gyerekemnek jobb lesz, az unokámnak, a dédunokámnak. Ő sokkal messzebbre tekintett. Ő várta az alapokkal bíró várost. Milyen érdekes kifejezés. Hogy itt a világon nincs alapokkal bíró város. Itt a világon építünk és rombolunk. Előállnak falvak, városok. Van egy német költő, Hugo von Hofmannsthal, azt kérdezi az egyik versében, miért építették őket? Érdekes, hogy ezt németül úgy mondja, hogy nem azt mondja, hogy warum, wozu. Mi célból építette? Azért, hogy lerombolják? Nincs itt az egész világon, az egész történelmünk, hogy mondja a Habakuk könyve második fejezete, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Minden elmúlik, semmi nem maradandó. De Ábrahám hitében ott volt, hogy ő egy maradandót várt. Ő készült egy olyan városba, egy alapokkal bíró városba, melynek építője és alkotója az Isten. Valaki föltette egyszer nekem a kérdést, hogy honnan tudta ezt Pál apostol. Hát ez nincs megírva az Ószövetségben, hogy mi volt Ábrahámban belül. Az Ószövetség olyan nagyon röviden írja le Ábrahám történetét, csak a külső dolgok vannak benne láthatólag. De aki az Ószövetséget mélyen olvassa, kérdéseket tesz fel, gondolkodva olvassa, persze a Szentlélek ihletése is közrejátszott, hogy Pál apostol ilyen tökéletesen tudta leírni Ábrahám belső állapotát, de olvassuk odafigyelve a Bibliát. Egy hívő ember volt. Hitt az Isten ígéreteiben, hogy itt is beteljesíti Isten az ígéreteit, még itt a földön élünk, de hitt abban is, hogy lesz örök élet, lesz alapokkal bíró város, melynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára és az ő méhében való fogantatásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Sára 90 éven felül adott életet majd Izsák nevű gyermeküknek. Akkor persze más volt az emberi élet, az asszonyok élete is más volt, tehát akkor nem így volt, hogy 40-45 év után már nem lehet szülni, más volt az élet. De akkor is azért csodaszámba ment, hogy valaki ilyen idős korában még szül. Ezt elfogadta Sára, hogy igen, neki gyermeke lesz még egy olyan életidőben, amikor már azért annyira nem várható. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a föveny, mely megszámlálhatatlan. Igen, megnyílt a feleség méhe, gyermeknek adhatott életet, aztán a gyermekek gyermekei, annyira megszaporodott a nép, a zsidó nép, mint a tenger fövenye megszámlálhatatlan lett. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, tehát Ábrahám is, Sára is a leszármazott, és hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallás tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Döbbenetes igék ezek. Ők nem látták az ígéretek beteljesedését, még az se, hogy a gyerekeik életében mikor lesz új föld, új ország, csak vándorok voltak, idegenek és vándorok a földön. Nem látták azt sem, hogy a legnagyobb áldás mikor jön el, Jézus Krisztus. Nem látták azt sem, amit mi már látunk, mert közel 2000 év eltelt Jézus világrajövetele után. Mi mindent nem láttak, és mi mindent láthatunk, és sokszor nem is foglalkozunk vele. És amit ők nem láttak, mégis hittek ezekben az ígéretekben. Noha idegenek és vándorok voltak a földön, de ők keresték az alapokkal bíró várost, és most jönnek a legmegindítóbb kijelentések. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Milyen megindítóan, de milyen reálisan mondja ezt Pál apostol. Bármikor visszatérhetett volna Ábrahám arra a földre, olyan nagy gazdagsága volt. Az utóda is visszatérhettek volna. Általában mi is haza szoktunk jönni Afrikából. Jó elmenni oda, de aztán jobb a rózsadomba. De ezek az emberek nem foglalkoztak azzal, hogy mit hagytak a hátuk mögött. Ők azzal foglalkoztak, hogy az Isten akaratában, az Isten terveiben részt kapjanak. Ők szerettek volna Istennel együtt élni. Ők abban az életben éltek, amit a 90. Zsoltárban Mózes így mond el, hogy Isten, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Nekik biztos otthonuk volt. Nem ott, amit elhagytak, sem nem ott, ahova mentek. Az életükben volt biztos otthonuk, hogy az Isten akaratát követhetik, hogy az Isten vezeti őket, az Isten nekik feladatokat ad, hogy most egy nyugodt helyről kiszólít bennünket az Isten, és egy zaklatott történelmi helyre helyez bennünket, ez nem volt érdekes a számukra. Mi az Isten akaratában vehetünk részt, ez volt az otthonuk. Ma óriási otthonkultusz van a Földön. A világ fejlett államaiban mindenki házhoz, lakáshoz akar jutni, szépen berendezi, mindenfélével teleaggatja. Minden ember a mai otthonkultuszról az jut eszembe, hogy minden ember egy kis paradicsomot akar maga köré varázsolni. A legszebb bútor, a legszebb csempe, minden olyan legyen, hogy én oda, ha hazatérek, el tudjam felejteni a világot. Nekem otthonom van a nyugalom és béke szigete. Ezek az emberek nem így kerestek otthont. Ezeknek az embereknek az otthonuk az Isten volt. Az otthonuk az volt, hogy tudhatták, hogy az Isten megszólította őket, feladatokat bízott rájuk, egyre nehezebb feladatokat, de ők mégis az Isten művében vehettek részt. Ábrahám is, leszármazotta is hívő emberek voltak, mert az otthonuk az Isten volt. Vajon mi foglalkozunk-e ilyen otthonteremtéssel? Van-e ilyen fészekrakó programunk? Hogy nekem nem annyira az a fontos, hogy most ház, lakás, ennyi szoba, annyi szoba, hanem hogy az én életem, ez az egyszeri élet, amikor itt vagyok ezen a földön, hogy én kivel élek, kinek az akaratát követem, vannak-e céljaim, és hogy túllátok-e mindenen túl az örök hazafelé, és ezért nem szégyellette őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessenek, mert készített nekik várost. Ábrahám hívő ember volt, de a Biblia reális könyv és a hívő emberekről is elmondja a megingásaikat. Ábrahámnak három komoly megingása volt az életben. És ezeket feljegyzi a Biblia. A Biblia nem retusáló könyv, hogy mint a nemzeti krónikák, hogy kivakarják a királyokról meg a hősökről, ami nem kívánatos az utókor számára. Biblia följegyzi, hogy Ábrahám kiment Ur-Kasdimból, elment Palesztina földjére, de egy idő után éhség volt a földön, és Ábrahám nem kérte ki az Isten tanácsát. Rögtön elment Egyiptomba az egész házanépével, hogy az éhséggel szemben vagy fenntartsa az életét. Nagyon nagy bajba keveredett. El lehet olvasni Ábrahám történetében, hogy az egyiptomi fáraó hogyan vetett szemet, ugye ebből is látható, hogy bár idősebb volt a felesége, de nagyon szép volt, és az egyiptomi fáraó meg akarta szerezni magának. Majdhogy nem zátonyra futott Isten terve Ábrahámmal egy meggondolatlan lépés miatt, egy lépés miatt, ahol nem kérte ki az Isten tanácsát. Aztán 75 év, 80 év, 85, 90, 95, nem születik gyermek. A másik nagy hiba, hogy Isten mindig megerősített, hogy lesz gyermeked, születni fog gyermeked. És az isteni küldöttet Sára is, és Ábrahám is, ezt is feljegyzi a Biblia, kinevették. Kinevették. De a harmadik nagy megingás, hogy nem csak kinevették, ez az utolsó 99. évében való látogatásnál jegyzi fel az Ószövetség,
hanem még előbb, ennek előtte. Ábrám elkezd emberi, testies módon gondolkozni, hogy hogyan is lett nekem gyereke. Igen, hát az Isten megígérte, na, de hát eltelik már 5 év, 10 év, már idős vagyok, a feleségem is idős. És tetejében a feleség áll elő ezzel az ötlettel, mert erre többet nem lehet mondani, csak azt, hogy ötlet, hogy hát biztos, hogy úgy lesz neked gyermeket, hogy tőlem. Hát az ókori népeknél elterjedt volt, ugye, hogy több feleséget is tartottak a nemzetség fők. Hát itt van egy egyiptomi szolgálólány, Hágár. Hát lehet, hogy tőle lesz gyermeked, és így fognak a te utódaid megszaporodni. Szinte ráveszi a saját férjét, ugye Ábrahámot, hogy Hágártól nemzen gyermeket. Ma, amiről hallunk a világban reggeltől estig, ez egy meggondolatlan lépésnek a következménye. Ma, hogy a palesztin zsidó viszály, az arabok és a zsidók egymás elleni kiélezett, gyűlölködő, és hát nem is kell ezt részletezni, hogy mi mindent fog ez még tartogatni a jövőben is. Ez Ábrahámnak abból a meggondolatlan lépéséből származott, hogy Hágártól, az egyiptomi Hágártól nemzett gyermeket, és egy sémitának és egy egyiptomi embernek a nászából született meg Ismael, és Ismael az araboknak az őse. Azért az araboké, akik aztán innen visszatekintve talán így mondhatjuk, majdhogy nem 4000 éves ellenségeskedésbe voltak és vannak is a zsidókkal. Ez sajnos ez Ábrahámnak, a hívők atyának a hitbeli megingására vezethető vissza. Mint hogy egyébként a Biblia szerint minden bűn, ami folyamatosan mutatja a méregfogát az emberi történelemben, sokszor egyetlen egy ember megingására, hitbeli megingására volt visszavezethető. Például a zsidók állama miért vált ketté? Azért, mert Dávid elkezdte ócsárolni Saul fővezérét, Ábnert, és ezért osztott meg 10 törzsre, 2 törzsre, egy államszakadás, egy nemzet megoszlás, egy ember hetvenkedése, meggondolatlan beszéde miatt történt meg, erre vezethető vissza. Szóval a Biblia ezért hívja fel a figyelmünket, hogy a legfontosabb a személyes élet, az egyéni élet, és jól vigyázzunk, hogy mit gondolunk, mit beszélünk, hogyan cselekszünk. Ábrahámnak ez egy borzalmas cselekedete volt. Rá is döbbent aztán, hogy mennyire borzalmas, és Hágár, aki egy idő után tüntetett azzal, hogy neki gyermeke születhetett, és ott volt Sára, akinek nem születhetett gyermeke, egy perpatvarkodás vette a kezdetét a családban, el is kellett távolítani Hágárt Ismaellel együtt, és így indult el, nem is tudhatta, nyilván nem tudhatta szerencsétlen Ábrahám, így indult ez az utóbbi, csak nem 4000 éves konfliktus, az eltávolított Ismael, és aztán a 100 éves korában megszületett Izsák között az arabok és zsidók konfliktusa. Tehát a Biblia nem retusálja a hívő embereknek az életét sem. És így térek át az előadás 3. részére.

és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondani fogok néked. Miért kapta Ábrahám ezt a szörnyűséges kijelentést? És sok ember, ahogy eljut idáig, mert hát idáig Mózes első könyvét kezdjük el olvasni, 21 fejezet van, ez a 22. fejezet kezdődik ezzel az Ábrahám és Izsák történetével. Hát miért is mondta Isten ezt Ábrahámnak? És ha magunkat beleképzeljük a jelenbe, hogy mit szerezne nekünk, hogyha mi nekünk kellene a gyermekünket megáldozni. Hát az Isten hogy is kérhet ilyet? Hát ő, aki életet ad. Ő, aki 25 évig várakoztatta ezt az Ábrahámot, ugye ez se volt véletlen, hogy 25 év után születetett a gyermeke, mert tudhatta ennek a gyermeknek az értékét, az egyetlen egy törvényes gyermeke is örököse volt. Miért mondta ezt Isten Ábrahámnak? Kedves hallgatók, ez csak az előzményekből, csak a hitbeli megingások hátterén érthető kérdés. Mert Isten ezt a rettenetes megpróbáltatást azért rendelte el Ábrahám számára, amiért a mi életünkben is vannak rettenetes megpróbáltatások, a mi életünkben is vannak váratlan halálesetek, súlyos betegségek, amelyek beköszöntenek, van állásvesztés, pénztelenség, nem akarom végigsorolni ma is, meg akik talán itt ülünk is, mindenki el tudja mondani, hogy ha nem is egy ilyen ábrahámi megpróbáltatás, de vannak az életben súlyos, nagyon hirtelen kibontakozó megpróbáltatások. De ezekben mindig vannak törvényszerűségek, és erre szeretnék rámutatni. Mi volt ebben a törvényszerű? Ha csak eddig megismerjük vázatosan Ábrahám életét, felvonultathatjuk a pozitív oldalat és a negatív oldalat. Már csak ennyiből is. Mi kerül a pozitív oldalra, hogy képes volt otthagyni egy gazdag vidéket, és elmenni egy szegény vidékre? Képes volt sátorokban lakozni? Képes volt Isten szavát követni, amikor még az utódai sem látták az ígéretek beteljesedését? Mindez a hitnek fényes diadala. A pozitív oldal nagyon, nagyon sok ilyen tétellel tarkított oldal. Na, ott van a negatív oldal is. Ott van a negatív oldal, hogy ugyanakkor nem kérte ki az Isten tanácsát, bajba keverte a családját. Ugyanakkor kinevette az Isten feleségével együtt az Isten küldöttét, és ugyanakkor egy másik asszonytól nemzett gyermeket, ami az Isten akarata ellenvaló volt, mert Isten nem háremet teremtett, és Isten nem több nejűségre teremtette, hanem Isten egy az egyhez, egy férfi, egy nőz, Isten ilyen házasságot teremtett, amit persze már a régi népek is felrúgtak, ezt a törvényt semmibe vették, és hát ma is az emberiség lényegileg rejtett poligámiában él, tehát ma is az emberiség Istennek ezt a törvényét nem veszi komolyan. Mind a két oldal tele van. A pozitív oldal is, de a negatív oldal is, ott van ez a három nagyon súlyos tétel. És itt, hogyha ezt egy kicsit meggondoljuk, és így fölállítjuk ezt a képletet, ennek hátterén érthető meg, hogy Isten miért kéri ezt Ábrahámtól, hogy vigye a gyermekét, 11 néhány éves gyermek, és áldozza meg Mória hegyén ezt a gyermeket. Miért kéri ezt Isten? Isten ezt azért kérte, és a mi életünkben is azért enged meg Isten megpróbáltatásokat, hogy teljesen nyilvánvaló legyen, hogy mi mivel vagyunk egyenlők. Mivel azonosulunk? Ezzel vagy ezzel? Minden ember életében vannak jó dolgok, rossz dolgok. Na, akkor ki ez az ember? Minden ember csak olyan szürke valaki, hogy van egy fehér rész, meg van egy fekete rész, a kettőt összevegyítem, és hát akkor jön egy ilyen raszteres szürke valami. Az Isten szeretné, hogyha világos lenne a képlet, hogy fehér vagy fekete. Minden egyes ember az életében Isten kegyelméből sok jó dolgot tesz, de minden egyes ember az életében sok melléfogást és balkezes dolgot is elkövet. De Isten lehetőséget ad a megpróbáltatásokkal, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki számára, és legfőképp önmagunk számára, Ábrahám számára. Ábrahám, te kivel vagy azonos? Azzal, aki ragaszkodsz az Istenhez, vagy azzal, aki megtagadtad a hitetlen dolgok által az Istent? Ezért olvassuk azt, hogy Ábrahám nem kérte ki ezt a megpróbáltatást. Amikor elhangzott ez a szó, amit az Isten kér tőle, így folytatódik a harmadik vers, felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt és elindult.

arra a helyre, melyet néki az Isten mondott. Tehát figyeljük meg, Ábrám nem kérte ki ezt magának. Nem mondta azt, hogy Istenem, lehetetlen kérsz tőlem, én ezt nem tudom végrehajtani. Miért kérsz tőlem ilyet, hogy gyermekemet áldozzam? Hát különben is a te törvényed tiltja azt, hogy életet vegyen el az ember. Hát megöljem a saját gyermekemet? Hát ez lehetetlenség. Ilyet én nem fogok véghez vinni. Hanem ez a rettentő megpróbáltatás, amit először Ábrahám nem is tudott áttekinteni. És itt is hadd álljak meg egy pillanatra, amit először nem tudunk áttekinteni, amikor jön egy megpróbáltatás az életben, amit nem értünk. Nem értem, hogy most miért lettem súlyos beteg. Nem értem, hogy miért halt meg az édesanyám, édesapám, férjem, feles. Nem értem. Amikor ránk tör a megpróbáltatás, általában mi milyen magatartást szoktunk tanúsítani? Gondolkozzunk egy kicsit. Az emberi magatartás vagy az egyik véglet, vagy a másik véglet. Az egyik véglet az, hogy az ember méltatlankodik, kikéri magának, lázadozik, és azt mondja, hogy nem. Ez lehetetlen, ezt nem tudom elfogadni. Hogy ő meghalt, nem halhatott meg. Hogy ilyen beteg lett, nem fogadom el. Inkább azt mondom, hogy nincs Isten. Ugye ez az egyik megoldás. Ugye az emberek többsége erre a megoldásra, ennek a pártjára helyezkedik, mert az embernek az első gondolata az, hogy velem ilyen nem történhet, a lázadás, az elfogadás hiánya. Mi a másik véglet? A másik véglet az, amiben az embereknek talán kisebb része van, de ez is egy komoly tömeg, hogy az emberek azt mondják, hát ha így kell lenni, így kell lenni. Elfogad, nem is gondolok be, jobb ebbe bele nem gondolni. Kioltom a tudatomat, a gondolkodást, elfogadom úgy, ahogy van, végül is mással is történnek ilyen dolgok, ki tudja, hogy mi lesz ebből. Az emberek másik része a tompaságba, az értelem kioltásába és a közönybe süpped bele. Vagy lázadunk, vagy tompán elfogadunk. Figyeljük meg Ábrahámnak a magatartását. Ábrahám mind a két végletet elkerülte. Ábrahám fölnyergelte a szamarát, fát hasogatott az áldozathoz, vette maga mellé Izsákot, és ezt olvasom a negyedik versben, harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. Tehát három napi járóföldre volt a helyről, három napi gyaloglás. Három napi gyaloglás után látja, hogy itt van a Mória hegye. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és az a gyerek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Van egy szó, amely újra bevilágít Ábrahám lelkébe. Nem azt mondja, hogy visszatérek. Nem azt mondja, hogy visszatérek, pedig neki ez volt a parancs, menj és a gyermeket áldozd meg. Mire jutott Ábrahám a három nap során? Ábrahám nem lázadozott. Bizonyára erőfeszítés kellett ahhoz, hogy legyőzze a lázongását. Nyilván a természetében ott volt benne is a lázongás, de ő nem a lázadás álláspontjára helyezkedett. Ábrahám nem is oltotta ki a tudatát, tehát nem úgy gondolkozott, hogy hát most fanatikusan megyek előre, csinálom, amit az Isten mond, hát úgyse értjük mi, hogy az Isten mit akar azért, nem is így gondolkozott. Hogy gondolkozott Ábrahám, ha ezt a szót mondta, hogy visszatérünk hozzátok? Megint csak visszalapozok a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez, mert Pál apostol elmondja nekünk, hogy Ábrahám hogy gondolkozott. Pál apostol, aki mélyen ismerte a történetet és a Szentlélek ihletésére több mint 1900 évvel Ábrahám élete után elmondja, hogy Ábrahámban 1900 évvel azelőtt mi játszódott le. Így mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, 17. verstől, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, ki az ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Tehát Pál is kihegyezi a dolgot, és azt mondja, hogy Ábrahám kapott ígéretet, hogy lesz törvényes örököse. Arra nézve is kapott ígéretet, hogy ettől az örökösétől, a fiától szaporodik meg a népe. És mégis ezzel egy homlok egyenest ellentétes felszólítást kapott az Istentől, ami látszatra homlok egyenest ellentétes volt. Az Isten megígért, hogy lesz gyereke, és a gyerekétől megszaporodik a nemzete, és ugyanez az Isten egyszer csak azt mondja, hogy áldozd meg a gyereket.
Hát itt van előttünk. Ugyanez az Isten két egymással ellentétes dolgot mond. És mondom, ilyenkor az emberek vagy lázadnak, vagy letargiába süllyednek, de Ábrahám nem ezt választotta. Ábrahám gondolkozott, 3 napig gondolkozott. És a Biblia szerint mi az igaz gondolkozás, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy csak is az Istentől és egyedül az Istentől várjuk a válaszokat. Az igaz gondolkozás, mint a Jób gondolkozás, hogy jöttek a Jób barátai, mondtak érveket, mondtak az ő megpróbáltatására eshetőségeket, de Jób azt mondta, hogy meghallgatlak benneteket, de nem tudom elfogadni. Te ezt mondod, ezt se tudom elfogadni. Te meg ezt mondod, a 3. barát, ezt se tudom. Jött még a 4., ezt se tudom elfogadni. Hát kitől fogadod el? Hát az Istentől. Ábrahám 3 nap alatt a hívő gondolkozást művelte. Mi a hívő gondolkozás? Az imádság. Amikor Isten kért, hogy Istenem, hát én nem tudom összeegyeztetni, te ígérted meg a gyerekemet, 25 évig vártam a gyerekre. Őrá vonatkozik az ígéret, hogy nagy népé teszed a gyerekem leszármazottait, és most te ugyanaz az Isten visszakéred a gyerekemet? Hát, hát te nem mondhatsz ellent önmagadnak. És most jön Pál apostol megoldása. Úgy gondolkozván, mondja Ábrahámról, Ábrahám úgy gondolkozott, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért őt példaképpen visszanyerte. Hatalmas pillanatnál vagyunk. Ábrahám otthona az Isten volt. Mindig az Istenhez tért vissza. Neki az Isten volt az otthona. Az ősatyák, a zsidó nép ősatyái hívő emberek voltak, az Isten volt az otthonuk. Minden gondolatukkal őt keresték. És az az Isten, aki megígérte egy gyereket. És ugyanaz az Isten, hogy visszakéri a gyereket. Akkor itt kell, hogy legyen egy 3. meggondolás. És a 3 nap alatt erre rájött Ábrahám. Rájött. Milyen érdekes szó ez is, hogy rájött. Nem ő gondolta ki, ő rájött. Mert az Isten elvezette őt egy 3. dologhoz, hogy én megígértem a gyereket, ha most visszakérem a gyereket, akkor vissza is adom a gyereket. Ábrahám a feltámadás hitére jött rá, hogy az Isten nem mondhat önmagának ellent, akkor is, ha látszólag emberi ész előtt ez egy ellentmondás. Ezt sok embernek elmondtam, hogy kérem, ez ellentmondás vagy nem ellentmondás? Tessék összebékíteni a kettőt, senki nem tudta. Hát itt van a gyerek, most meg add vissza a gyereket. De ez a 3 napi hívő gondolkodás, hogy Ábrahám nem lázongott, de Ábrahám nem fanatikusan nem oltotta ki az elméjét, hanem minden gondolatával az Isten kereste, a 3. nap végére az Isten megvilágosította az elmét, hogy Ábrahám, én az Isten, itt is igaz vagyok, és itt is igaz vagyok. Ennek egy 3. igazság ad hitelt, hogyha te a gyermeket megáldozod, akkor én visszaadom neked a gyermeket. A halottaiból is feltámasztó Isten vagyok, én a halottak életét is vissza tudom adni, ezért olyan megdöbbentő, hogy Jézus korában volt olyan vallási közösség a sadduceusok, akik nem hittek a feltámadásba. Hát Ábrahám a saját gondolkodása után, hogy úgy mondjam, logikailag el lehet jutni a feltámadásra, az Ábrahám történetéből el lehet jutni a feltámadásra, mert az Isten semmit nem hazudott. Adta a gyereket, visszakérte a gyereket, de ha visszakérem a gyereket, akkor is ettől a gyerektől lesz majd nagy nép a te néped. Hogyan? Hát csak úgy teljesedhet be, hogy visszaadja a gyermek életét. És kedves hallgatók, ezért fogalmazott Ábrahám többes számban. Ez a többes szám árulja el, amire Pál apostol fényderít, hogy ő úgy gondolkozott, hogy az Isten a halottaiból is vissza tudja adni a gyermeknek az életét, és ezért mondja Ábrahám a szolgáknak, hogy visszatérünk hozzátok. Ha emberileg gondolkodott volna Ábrahám, akkor biztos azt mondta volna, hogy visszatérek, nem? De a dolog neheze még hátra van. Ábrahám eljutott már erre a bizonyosságra, hogy Isten tökéletes Isten, Isten szerető Isten, Isten, ha ezt a megpróbáltatást megengedi, hát azért engedi meg, hogy megmutass, hogy én kivel vagyok azonos. Én neki hiszek, mindenben neki hiszek, föltétel nélkül neki hiszek, még a látszólag értelmetlen dolgokban is, mert
Sok ember ugye nem mulasztja el megjegyezni, hogy kérem, hát ez teljesen értelmetlen, és emberellenes, és életellenes kérés volt. Igen, Jób könyve 13. fejezetében is olvasunk egy ilyen mondatot, ha megöl is az Isten, akkor is benne bízom én. Ez a hit. Ha az Isten látszólag olyat engedne meg az életemben, ami a megölésemmel lenne azonos, én akkor is az Istenhez ragaszkodom. Miért? Mert az én otthonom az Isten. Én mindig mehetek az Istenhez. Én tudom, hogy az Isten sokszor per pillanat nem mondja meg, hogy mi miért történik, de ő hozzá mehetek, ő az én szabadító, megváltó Istenem. Ezért kell nagyon komolyan vennünk az otthonteremtést. Ezeknek az embereknek Isten társuk, barátjuk volt, ahova mindig lehet fordulni. És ezt látjuk a történet befejezésében is, hogy maradjatok itt a Szamárral, én pedig és az egy gyerek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, az pedig mondta, imhol vagyok, fiam. És mondta Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És most jön a neheze, mert Ábrahám önmaga számára már belátja, amit Isten segítségével beláthatott. Ő neki a hite csodálatos magasságokba szökkent, és ő továbbra is kész megtenni azt, amit az Isten kér. Tehát így mutatja meg, hogy kivel azonosul, kihez tartozik, nem a hibáihoz, hanem a hitbeli döntéseihez, nem az élete sötét foltjaihoz, hanem Isten kívánalmaihoz. És Ábrám tudja a maga számára már, hogy ez a megpróbáltatás ezért van, hogy ő nyíltan szint valhasson, hogy ő kihez tartozik, kihez ragaszkodik. De kedves hallgatók, sokszor az életünkben nem is a magunk nehézségei a legnagyobb nehézségek, hanem a gyerekeink nehézségei. És most megszólal a gyerek, hogy imhol a tűz, imhol a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Vajon Izsák megérti ezt? Hogy én meg akarom őt áldozni, mert én hiszek abban, hogy Isten föl fogja támasztani. De Izsák megérti ezt, hogy én hiszek a feltámadásban? Hiszek egy ilyen Istenben, aki a halottaknak is visszaadhatja az életét? Ma is hány ember mondja azt, hogy hisz az Istenben, de a feltámadásban nem hisz. És olyan természetesen mondják. És itt van a nagy próbatétel, hogy most a gyerekemmel hogyan értetem ezt meg. A gyerekemmel ezt a súlyos próbatételt, mert nagy próbatétel ez egy apának is, de a gyereknek ugyanolyan próbatétel, főleg azután, hogy tudja, hogy miről van szó, mert eddig még ugye ebbe a dolog mélységéig nem vezette őt be Ábrahám. És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, reárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. Hogy tudta megkötözni a fiát? Hát azért Ábrahám idős ember volt, olyan 115-116 éves lehetett Ábrahám, a fia meg lehetett olyan 15-16 éves, hát játszik könnyedséggel egy gyerek kereket old. Ebből a mozzanatból látjuk, hogy miért nem akart Izsák kereket oldani, miért nem szaladt el Izsák, miért hagyta magát megkötözni, és emberként rárakni az oltárra, amikor ő már az édesapjával hányszor bemutatott áldozatot. Ezért is kérdez, hogy azt tudom, apám, hogy kell a tűz, meg a fa, de hát olyan sokszor hoztunk bárányt is az áldozatra. Hát hol a bárány? És amikor az apja ezt elmondta neki, hogy fiam, hát az Isten engem erre kért, az Isten ezt, mint próbatételt, ezért rendelte el. De én hiszek az Istenbe, hogy visszaadja neked az életedet. Mert az Istennek az az ígérete máshogy nem állna, amit ő ígért nekem több mint 30 évvel ezelőtt, ezzel 40 évvel ezelőtt, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És Izsák ezért hagyta magát megkötözni. Izsák is hitre jutott. Ez a fiatal gyerek is elfogadta azt, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki, hogyha ezt mondja,
ami látszatra embernek megemészthetetlen és felháborító, mert miért mondja ez, de nekünk olyan Istenünk, nekünk az otthonunk az Isten, és az Isten bepillantást enged a gondolataiba is, hogy az Isten ezért enged meg megpróbáltatásokat, hogy magunk előtt is bizonyos legyen, hogy kik vagyunk, mások előtt is bizonyos legyen, hogy kik vagyunk. Az egész világ egyetem színe előtt az Isten nem azt mondja, hogy szürke ez az ember, azt mondja, hogy fehér. Mert ugyan van sok fekete meg szürke folt az életében, de a megpróbáltatásokban eldől, hogy valaki baloldalt áll vagy jobboldalt áll. Mi a jobb oldalra állunk. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. Mintha Isten azt mondta volna, Ábrahám, te kedveztél magadnak akkor, amikor megkérdezésem nélkül elmentél Egyiptomba. Ábrahám, te kedveztél a feleségednek, amikor megkérdezésem nélkül az ő szavára hallgattál, és lett Hágártól gyermeked. Ábrahám, te kedveztél magadnak, hogy kinevettél engemet is, az Isten küldöttét, de én látom, hogy az életedben ezek a dolgok megtörténtek ugyan, bűnök voltak, súlyos dolgok, de te nem ezekkel vagy azonos. Te nem ezekkel vagy egyenlő. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy az életnek az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi kik vagyunk. Mivel vagyunk egyenlők? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy sajnos születésünknél fogva mi mindannyian balra tartunk. Mi a rosszal vagyunk egyenlők. De az Isten a maga végtelen türelmével, szeretetével megközelít bennünket, késztetéseket ad, hoz az életünkben sok-sok tapasztalatot, hogy a balról átlendüljünk a jobb oldalra. És az Isten megenged az életünkben ezért sok-sok megpróbáltatás, hogy mindenki előtt világos legyen, elsősorban persze magunk előtt, de mások előtt is, az egész világegyetem előtt is, hogy bár az életünk tele van rosszal, törvényszegéssel, hibával, bűnnel, de mi nem ilyen emberek akarunk lenni. Mi nem ezzel vagyunk egyenlők. Mi nem ezzel azonosulunk. Hogy szokták mondani, nem az a különbség ember és ember között, hogy lennének olyan emberek, akik soha nem követtek el rossz dolgokat. Mindannyian egy sor rossz dolgot elkövettünk. Ismeretes a 40. Zsoltár híres vallomása. Azt mondja Dávid, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Minden embernek feje hajszálához miért sokaságú bűne van. De ember és ember között nem az a különbség, hogy vannak hibátlan meg telehibájú emberek. Ember és ember között az az azonosság, hogy mindannyian sok bűnnel tarkított életet élünk, de a különbség ott kezdődik, hogy vannak, akik azonosulnak a hibáikkal, mások meg szabadulni akarnak tőlük. Vannak, akik igazolni akarják a bűneiket, mások meg kérve szeretnének szabadulni a bűneikből. És Ábrahámról ez az utóbbi derült ki. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jírének. Azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Beteljesült az ígéret, az Isten majd gondoskodik égő áldozatról való bárányról, fiam. Ott volt a kos a szövevényben, megakadott a bozótban. Ábrahám előhozta, és valóban a Krisztusra emlékeztető, illetve a Krisztust előrevetítő bárány áldozatot hozta, és ebből látszik, ha az egész történetet végigolvassuk, hogy valóban a Bibliának egy hatalmas jeleneténél vagyunk. Az az Isten, aki otthona volt Ábrahámnak, és az az Ábrahám, aki kereste az otthont az életében, a nagy egymásra találás, Isten és ember egymásra találása a legérzékenyebb ponton történt meg. Ábrahámnak megmutatta az Isten, hogy te kivel vagy egyenlő.
Ábrahám mellett az Isten megmutatta embereknek, Izsáknak és az egész világegyetem előtt, hogy íme ez az ember a választott népem őse, ez a zsidó nép ősatja, aki hitbeli döntést hozott, és ezzel feletteti az életének összes bűnét és bajait. De a legfontosabbról még nem beszéltem, hiszen most derült ki az, hogy Ábrahámnak lefogta a kezét az angyal, nem kellett megáldozni a gyermekét. Noha megáldozta volna, Isten visszaadta volna a halálból. De az Isten itt jutott a legközelebb Ábrahámhoz, erre nézve mondta Jézus János evangéliuma szerint, hogy Ábrahám látta az én napomat. Mert az Isten kezét közel 2000 év után senki nem fogta le. Istennek oda kellett adni azt a Jézus Krisztust, akit itt Izsák jelképezett, Izsák volt az előképe. Istennek végig kellett vinni azt, hogy Jézus meghal, hogy Jézus az életét adja az emberért, és ezért az Ábrahám áldozata egyben előképe volt Jézus halálának, Jézus majdani áldozatának. Ezért is hatalmas ez a történet. De ilyen hatalmas dolgokat Isten csak olyan emberekkel tudott bemutatni, akik vágyva vágyakoztak őt követni, akkor is, ha tudatában voltak sok hibájuknak és bűnüknek. Ők vágyakoztak Isten utáni már itt a földön, hogy itt a földön is otthonuk az Isten legyen, és hittek abban, hogy ez az Isten majd egy örök otthont készít annak az áldozata folytán, aki az ő isteni életét nem sajnálja az emberért. Ennek az áldozata folytán örök otthont készít alapokkal bíró várost a mennyben. Ezért hatalmas történet az Ábrahám története. Egy óra alatt nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt kicsit közelbe hozni, megvilágítani, de mindenkinek szeretném ajánlani, hogy olvassa az Ószövetségből is Ábrahám történetét, olvassa a zsidókhoz írt levél mélységes magyarázatából is, olvassa el Jézus Krisztus visszahivatkozását is János evangéliumában, ahol erről szó van, és gondoljuk végig azt, hogy mi mivel és kivel vagyunk azonosak, mi milyen városba tartunk, mi milyen otthon után vágyunk, és már itt a földön ízleljük meg, hogy mit jelent egy olyan Isten társaságában, közelségében élni, akit az Ábrahám Istenének nevezhetünk.